0: de nyilván az mindenki érdeke lenne, hogy mondjuk Leclerc szintet lépjen, és az szerintem, ahogy kezdődött ez az idény, ami a Mercedes fölénye, az, hogy 9 futamon 4 különböző győztesünk volt, az szerintem nem egy rossz összkép.
1: Így van, majd nyilván jövő héten megpróbálunk esélyt lattogatni ugyanúgy majd a belga hétvégére, de hát így egyébként tényleg egy picit ez megnehezíti a dolgunkat, hogy maguk a csapatok sem tudják, hogy mire számítsanak, vagy hát sejtenek valamit, és igazából nem valósul meg, tehát akkor, na mindegy, ez majd a jövő zenél, maradjunk itt Silverstone-ban. Nekem még az jutott eszembe egyébként Leclerc-ről, hogy ugye nagyon sokan kritizálták, hogy miért hosszabbít a Ferrari-val, hát látszik, hogy ez a csapat nem jut egyről a kettőre. Egyrészt ez most azért változni látszik, tehát javul a Ferrari, de amikor már ugye rég volt Leclerc utolsó győzelme, de amikor most is látom, hogy énekli az olasz himnusz, szerintem ez egy ilyen akkora jel, hogy ő mennyire ehhez a csapathoz kötődik, és hogy ő itt akar tényleg bajnok lenni, mert különben nem tanultam, nem énekelni egy másik nemzet himnuszát, tehát ez szerintem jó mutatja azt, hogy ő miért hosszabbít, és miért akar itt a Ferrari-nál, hát nem is azt mondom, hogy legenda lenni, de hogy akár WB címet nyerni. Kanyarodjunk rá Hamiltonra, mert ez egy könnyen egy Ferrari kettős győzelem lehetett volna, és ugye hát Hamiltont is kérdezték, hogy hát ez a végén az a kerékcsere ott a biztonsági autó alatt, hogy ezt ő akarta, vagy a csapat, és hát nyilván picit pikírtán visszaszólt, hát tudtam volna, hogy a harmadik helyre jövök vissza, akkor nyilván nem állok ki, hogy a pályapozíciót veszített így Russell-el szemben, és nem indították újra a futamot, majd erre is kitérünk, hogy miért nem. Jó döntés volt szerinted, Norbi, tudván azt, hogy még hány kör van hátra, milyen baleset volt, tehát hogy nyilván sok minden néznek a csapatok, viszont ugye ilyenkor sokszor ott van az, hogy a pályapozíció az arany, ugye majd 21 Abu Dhabiba vissza lehet lőni itt ezzel kapcsolatban, de ezt majd oda tartogatom egy kicsit, amikor majd erről a döntésről beszélünk, hogy nem engedték újra a futamot. Szóval itt a Ferrari szerinted hibázott, vagy ez egy jó döntés volt, hogy rárakták a lényegében friss, majdnem friss gumikat Hamilton autójára?
2: Ja, hát nyilván utólag, hétfő reggel könnyű okosnak lenni. De ott a verseny pillanatában nem tűnt egyébként végzetesen rossz döntésnek, mert hogy ugye Russell mögött is hatalmas hely volt, és lehet, hogy azzal számolt a Ferrari, hogy ha látják, hogy Leclerc kijön, akkor Russell is kijön, ha látják, hogy Hamilton kijön, akkor Russell is kijön, de végül ugye a Mercedes döntése volt az, hogy látták, hogy mindkét Ferrari kiment, de ők mégis úgy döntöttek, hogy nem. Ami meg nyilván a Mercedes részéről is egy érdekes döntés, bár ők ebben már rutinosabbak, mert ott szerintem már sokkal jobban ismerik betűről betűre a verseny végén a safety káros újraindítással kapcsolatos szabályokat, hogy mire lehet számítani, meg ugye azért az FIA is 2021 után próbálta tisztázni a szabályokat ezzel kapcsolatban, és végül szerintem a Mercedes arra játszott, hogy nem lesz újraindítás, és ezért döntöttek úgy, hogy Russell nem jön ki, mert egyébként meg inkább az lett volna a rosszabb döntés, hogyha van újraindítás, és Russell ott marad azokon a 20 kört futott közepes keverékeken, mert azzal tényleg versenyképtelen lett volna. Leclerc panaszkodott, hogy a lágyak is lehűltek teljesen, akkor képzeld el, hogy a 20 kört futott közepesek milyenek lehettek Russell autóján, de ha csak akár egy körre újraindítják a versenyt, könnyen lehet, hogy még a dobogó is elúszik Russellnek. Úgyhogy szerintem nem a Ferrari döntése volt feltétlenül hibás, csak nem látták pontosan előre, hogy mi lesz, hogy lesz úrindítás, vagy nem lesz úrindítás, miközben a Mercedes, illetve a Ferrari amentén döntött, hogy valószínűleg lesz úrindítás legalább egy körre, a Mercedes meg amellett tette le a voksát, hogy nem lesz úrindítás, és megszerezzük ezt a pozíciót a pályán, aztán lesz, ami lesz, és ez bejött nekik, úgyhogy ennyi, nem mondanám hibás döntésnek a Ferrari részéről, szerintem nem volt igazán jó döntés, vagy rossz döntés, kalkuláltak valamit, választottak valamit, és pont nem jött be.
1: Tizedeken múlt, nem egyébként.
2: És igen, nagyon közel
1: elé jött ki.
2: Hamiltonnak is nagy előnye volt. Hiszen ugye Russell is a lassú defekt miatt boxban volt, meg minden, tehát nagyon lemaradt. Ő is 15-16 másodperce volt Hamiltontól, de egyébként meglepő, hogy Hamilton nem tudta megtartani a pozícióját azzal együtt, hogy boxba ment. Úgyhogy szerintem ennyi. Nem mondanám, hogy a Ferrari hibás döntést hozott. Letették a voksukat valami mellett, és nem jött be.
1: De akkor beszéljünk erről az újraindításról, közben megjött már a tisztázás az FIA részéről, itt egy szoftverhiba okozta azt, hogy kiment az üzenet, hogy a safety car bejön, és hogy elengedik őket. Ugye itt az történt, hogy ugye kiment ez az üzenet mindenkinek, aztán végül is kimaradt ugye az biztonsági autó, és sajt, hogy 8 másodpercig volt az, hogy akkor ténylegesen, hogy akkor bejön, de aztán utána döntöttek mégis úgy, hogy kim van, illetve hogy ezt a szoftverhiba ez addig volt életben, és akkor utána ezt felülírták. Mert itt ugye azt nézték, vagy tartották szem előtt, hogy meg kell várni, amit Barnával egyébként az adás után beszéltünk, meg kell várni, hogy a lekörözött versenyzők nagyjából felzárkozzanak a mezőnyre. Na most ez ugye Abu Dhabiban 21-ben nem történt meg. Ott elengedték őket, és azonnal jött kb. Az üzenet, hogy akkor igen, újra indítják a versenyt, és újra is indították.
2: Ez pont az a szabály, amit most betartottak Abu Dhabiban.
1: Na igen, és ugye ez volt ugye, hogy ez itt a sztorinak a lényege, hogy itt nincs feketén-fehéren leírva, hanem ez ugye kvázi a versenyigazgató dönti el, hogy akkor itt most melyiket alkalmazza. Mm. Ott ugye, igen, majd rátérünk, ugye ezt egy cikkben írták, hogy ez így. De alapvetően ez, de hogy a verseny végénél, amikor, hogy azt kell mérlegelni, hogy most safety car mögött guruljanak ebbe célba, vagy újraindítsák a verseny, akkor felülírhatja ezt úgy a versenyigazgató, hogy legyen, hogy verseny, tehát hogy versenyen érjen véget a futam.
2: Csak úgy írhatja felül, nem, hogy akkor nem engedi el a lekörözött autókat, hanem bent maradnak a mezőnybe.
1: És hát igen, és ugye a Abu Dhabiban ugye ez kérdéses volt, párat elengedtek, igen. Tehát hogy
0: az volt teljesen rossz
1: megvalósítás. De Barna, akkor átadom neked a szót, hogy te most, ahogy így utómunkáztál meg, ezt kinyomoztad meg, láttad ezt az érvelést, hogy akkor itt mi, ahol az igazság, mi az igazság.
0: Alapvetően az a lényeg, hogy mindig meg kell próbálni betartani a szabályokat. És maga a szabály szövegezése nem változott 21 Abu Dhabi óta. A szabály úgy szól, hogy akkor lehet kiírni ezt az üzenetet, hogy a safety car bejön ebben a körben, és akkor kapcsolhatja le a narancssárga fényeket, amikor az elengedett, lekörözött versenyzők már csatlakoztak a mezőny végére. És szerencsére azért manapság már megvan mindenkinek ez a jó kis technológia, az F1 TV-n belül is, meg más forrásokból, hogy meg lehet nézni, abszolút lehet rekonstruálni az eseményeket. Abban a pillanatban, amikor tegnap kiírták ezt a fals üzenetet, akkor az utolsó lekörözött Bottas még az első kanyarba volt, és az éllovasok pedig a 14-es kanyarban. Tehát egy fél pályányi, majdnem 3 kilométer választotta el őket egymástól, tehát abszolút nem felelt meg a szabályok szövegezésének az, hogy a safety car már bemehetett volna a pályára, és ebből a szempontból elhiszem, hogy ez vagy szoftverhiba, vagy emberi mulasztás. Tehát azt se tartsuk kizárnak, hogy valaki felfokozott idegállapotban megnyomott egy gombot véletlenül rosszul. Mindegy. Az a lényeg, hogy akkor még a szabályok alapján tényleg nem lehetett volna behívni a biztonsági autót, mint ahogy le sem kapcsolta a narancssárga fényt. Tehát ez is nagyon árulkodó volt, hogy a versenyirányítás szándéka egyáltalán nem az volt, hogy jöjjön be a safety car, úgyhogy itt, aki ilyen összeesküvés elméletekre gyanakszik, annak most nincs igaza. És a lekörözött versenyzőket is el kellett engedni, méghozzá mindegyiket, nem úgy, mint Abu Dhabiban, hogy a versenyigazgató így kiválaszt néhányat a saját ízlése szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felirattal és a hivatalos üzenettel okozták ezt a káoszt, meg ezt a félreértést, de egyébként helyesen volt betartva a szabály. Egyszerűen a lekörözött versenyzők nem érték utol elég hamar a mezőnyt ahhoz, hogy újra lehessen indítani a verseny.
1: Ugyan, úgyhogy ezen szerintem tovább is léphetünk, mert igazából itt...
2: Annyiban én nem lépnék tovább, hogy úgy szerintem ez így nem jó. Tehát, hogy nem lesz rossz vége van a versenynek, vagy ilyen teljesen antiklimaktikus vége.
1: Hát az egy dolog, hogy... de a szabály viszont
2: akkor ugye szabály ez elmondta. Én a szabályt abban a szempontból változtatnám meg, hogyha ilyen közel a verseny végéhez képes mondjuk, mit tudom én, 5 körön belül, vagy pályahoztól függően mondjuk azt mondanám, hogy 15 kilométeren belül a verseny végéhez képes történik valami, vagy 20 kilométeren belül, akkor legyen piros. Mert én azt gondolom, 2021-ben Abu Dhabiban is egy piros zászló lett volna talán a legfelebb eljárás, meg a legizgalmasabb eljárás egyébként a nézők szempontjából. Ugye egy új állórajt, és egyébként utána még akkor Abu Dhabiban is lehetett volna 2 vagy 3 versenykör is, úgyhogy mindenki a boxba cserélhetett volna kereket, friss minden, és akkor egy 2-3 körös futamot lehetett volna futni ott is. Meg hát ugye most Silverstone-ban is lehetett volna egy 3-4 körös futamot futni, hogyha berakják a piros zászlót, és akkor arra azt gondolom, hogy jutott is, meg maradt is. Tehát, hogy biztonságosan is járnak el minden pilóta szempontjából, és ugye a nézők és a szórakoztatás, vagy az izgalmak szempontjából is jól járnak el, mert akkor van egy izgalmas finish mindig. És egyébként nem az van, hogy egyébként ez rendszeresen megtörténik, hanem tényleg 2-3 évente van egyszer ilyen finish, amikor ilyen szoros, ilyen közel vagyunk a verseny végéhez, hogy akkor most ez kérdés, hogy akkor lesz a versenynek vége, vagy nem. De hát egyébként szerintem két évente egyszer belefér az, hogy, hogy legyen egy piros zászló a végén, és akkor legyen egy ilyen újraindítás két-három körre, mert arra azért azt gondolom, mindenki azt mondaná, hogy izgalmas volt.
1: És amióta bevezették, hogy az álló rajtot a piros zászló után, azóta ez meg ténylegesen, tehát nem az, hogy akkor kimennek, és akkor két kört megtesznek a biztonsági autótán, és elengedik őket úgy, hanem akkor tényleg egy újra, hogy mindenki egyenlő esélyekkel ugyanolyan kereket rak fel, amilyet akar.
0: Valami hasonló volt.

0: hát ha piros zászló lenne, akkor történne ott a végén, biztos, hogy lenne valami.
1: Ez biztos.
2: Igen, ez hozzáállás kérdése, mert tényleg egy föl van a szórakoztatási faktor, csak egy ilyen versenyen, amin mondjuk Leclerc 20 másodperces előnyt alakított ki a biztonsági autó megjelenéséig, és mondjuk ha azért vesztette volna el nem csak a győzelmet, hanem mondjuk az egész versenyben mondjuk beragad ennél a rajtnál, vagy valami, akkor az meg az embernek az igazságérzetét egy picit bántotta volna. De hát persze a sport, főleg a technikai sport az nem mindig igazságos. Hát, ez egy nehéz kérdés, megvannak a táborok, és szerintem senkinek sincs tökéletesen igaza.
1: Hát, hogy ott van mindig a piros zászlónál az ingyenes gumit csinál, igen, a kerékcsere, az is mindig előjön, hogy ez a...
2: Több mint 15 éve erről beszélünk, hogy ez most jó vagy rossz.
1: Futjuk ugye azokat a köröket. Igen. Na mindegy, szóval, hogy Leclerc örült ennek, és aki még örültett, az Russell, és akkor törünk is a Mercedes-re, mert megint egy felemás hétvégéjük volt. Ugye Antonelli megint uralta igazából ezt a hétvégét, és megint kibabrált vele a technika. Ugye ott nagyon furcsa volt az ő esete, ugye ráment a kerékvetőre, és ez a kerékvédő elem oda beszorult, és egyébként Mercedesnél is elismerték, hogy nem igazán tudták, hogy mi okozza ezt a problémát. Ugye Antonelli azt mondta, hogy egyszerűen elszállt a leszorító erre az autó elején, azért nem tudott bevenni kanyarokat, hogy tudta bevenni a kanyarokat, és ugye ezért kapott is fel egy 5 másodperces büntetés, amit ugye jóvá írtak neki. Itt a Mercedes gondolkozott, hogy ezt megtámadja, ezt az ítetet végül nem tették. Úgy volt, azzal indokolt a versenyirányítás, hogy néha, hogy indokolatlannak látták sokszor a pályaelhagyást a sérülés mértékének tekintve is. Itt ugye majd ez is egy érdekes kérdés, hogy szerintetek mennyire jogos az, hogy egy sérült autóval nem tud pályán maradni, és ezért a pályaelhagyásokat ilyen szigorúan veszik és büntetik. Itt elég nagy visszhangja volt ennek ilyen szempontból. De hogy maga Antonelli is szegény, hogy olyan szempontból szegény, hogy megint ő mindent jól csinált, és megint a technika kibabrált vele. Most azért már 25 pontra van mögötte Russell a bajnokságban, tehát hogy ez már nem az a kényelmes előny, hogy akkor azt mondjuk, úgyhogy hát ilyen technikai sport persze, de hogy eddig messze ő nyújtja a legjobb teljesítményt ebben a szezonban, a legjobb autóban ülve, hozzátéve természetesen, és egyelőre úgy tűnik, hogy valahogy a sors úgy akarja, hogy izgalmas legyen ez a világbajnokság, pedig azért nagyon affelé mutat, hogy az Antonelli egyébként nagyon kontroll alatt tartaná ezt a VB-t.
0: Igen, abszolút Antonelli nagyon jó teljesítmény nyújtott, a Mercedes meg nem elég megbízható, de ez látszik, hogy George Russell is esett már ki, Antonelli is már esett ki, más Mercedes motoros autók is estek ki az erőforrás problémája miatt, de ez most egyértelműen nem az volt, ez most nem erőforrás technikai hiba volt, bár szerintem nem is ez a kerékvédő lemez, tehát ez a két tenyérnyi aerodinamika, az nem hiszem, hogy ekkora problémát okozott, és miután ugye azt onnét leszették, utána is Antonelli panaszkodott, hogy valami sokkal alapvetőbb probléma van az autóval, de hát én biztos vagyok benne, hogy ott valami a kormány vagy a futóműben eltört valami mechanikai elem, ami miatt ugye nem tudott az autó rendesen fordulni. Szóval ez bal szerencse, de része egyébként ez. Tehát ez van a Mercedesnek, erre oda kell figyelnie, hogy nem csak gyors, hanem megbízható autót is kell építeni. Persze, hogy nyilván egy autóversenyzőt megkérdezel, hogy mit szeretne inkább, egy megbízható, de lassú autót, vagy egy gyors, vagy megbízhatatlan autót, aztán majd a megbízhatóságot megoldjuk később. Akkor azért azt gondolom, hogy az autóversenyző 99,9%-a, de lehet, hogy 100 azt mondja, hogy inkább legyen az autó gyors, és néha legyen valami baja. Mert azért mégiscsak után azért közben lehet nyerni egy autóval, azért az nem baj. Aztán ha néha-néha megáll, akkor az meg benne van a pakliba. Így is még azért Antonellinél óriási előny van, de azért azt hozzá kell tenni, hogy itt ezekkel a kiesésekkel Antonelli 40-45 pontot simán elbukott már. Úgyhogy ha ezek nem történnek meg, akkor most már gigantikus előnye lenne a bajnokságban. Persze nyilván Russell is vesztett valamennyit, ez nem kérdés, de nem 45 pontot. Ez egyértelmű, mert most már Antonelli, hát igen, egy győzelem, meg egy második hely, azt gondolom biztosan elment ezekkel a kiesésekkel. Úgyhogy a Mercedesnek fel van adva a lecke, hogy nem csak az erőforrás szempontjával, hanem most már a kaszni szempontjával, vagy a futómű szempontjából is az autóra oda kell figyelni. Mert ez így nagyon nehezítik a saját dolgot. Persze nyilván így néző szempontból ez azt gondolom, hogy nem annyira vészes, meg belefér, meg így talán van esély rá, hogy izgalmas lesz azért ez a világbajnokság, bár most a Ferrari némi javuló formát mutat, de azért a Mercedes még mindig azt gondolom, hogy előnyben van, legalábbis Antonelli mindenképpen lendületben van, és ezek a kiesések miatt van most az, hogy nem néz ki annyira tragikusan az összetett ponttáblázat, hogyha a Mercedes egy picit megbízhatóbb lenne ennél, akkor most elég rosszul néz neki nézői, szurkolói szempontból az összetett ponttáblázat, mert már hatalmas, így is előnye van a Mercedesnek, de hát ennél sokkal nagyobb előnye lenne a Mercedesnek, hogyha még megbízható is lenne. Úgyhogy ez ilyen, ez része a dolognak, Antonellinek meg kell barátkozni ezzel. Egyébként jól bírja, úgy látom, lelkileg nyilván látszódott rajta, hogy csalódott.

0: ott meg lehangolt, meg nyilván nagyon rosszul esett neki, hogy kicsúszott itt a győzelem lehetősége a kezei közül, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy Antal nagyon jól működik fejben idén, így a kiesésekkel, meg mindennel együtt, úgyhogy én továbbra is őt tartom torony magas esélyesnek.
1: Azért meg le a kalappal előtte, hogy ő úgy volt vele, hogy ő ezt az autót behozza a célba, és már csapat is mondta, hogy box, kvázi sugalták, hogy állj ki a versenyből, de nem, ő megpróbál végig menni. Mert hogy az a két vagy egy pont, ami a célba érett ott a 9. vagy 10. helyen, még azt is meg akarja szerezni. És akkor volt is egy olyan pontja ott a végén, amikor ugye Colapintot elkezdett elnyúlni, és akkor még azt mondtuk, amikor elkapta az 5 másodpercet, hogy még akár azt is ki tudja autózni, csak utána jött ugye a biztonsági autó. Úgyhogy ilyen számomra is a mentalitása az nagyon-nagyon rendben van Antonynek, de hát nyilván WBC címért megy, tehát minden elérhető pontot, minden lehetséges módon meg kell szerezni.
0: Nyilván fejemben ott volt egyébként, hogy érdemes ezért az egy-két pontért kockáztatni
1: gondolja a tavalyi WBC eredményére.
0: Az autó, de hát igen, végül is, hogyha sokszor látta, hogy az erőforrás, meg egyébként az autó pályán tartható, és nem veszélyes vele körbe menni, akkor persze nyilván érdemes megpróbálni.
2: Erre sem volt semmi garancia. Tehát akkor milyen üzenete lett volna az egésznek, hogyha mondjuk egy 300-as tempónál beleáll a falba felfüggesztés törés miatt. De hát ez egy ilyen érzékeny hát egyes.
0: Igen, ez az autósport veszélyes.
1: Minden rajta van, minden pedok belépőn jegyente.
0: De nem baj, szerintem ezt szeretjük a pilótákba.
1: Pontosan.
0: Amikor az autósport veszélyes, és a pilóta mégis úgy dönt, hogy azért hősies sztori. Az FIA szerint nem elég óvatosan, mert azért
1: hát jó, de hogy ott
0: beszorták a pályahagyás.
1: Na és ezt akartam, akkor be is hoznám ezt, hogy mennyire volt jogos ez a büntetés, hogy itt kellett volna, Barna, te ugye a levezető műsorban tegnap kifejtetted a véleményedet, hogy ez ilyenkor mennyire kéne azt figyelembe mentek, hogy sérült az autó, még ha úgy ítélik meg, hogy hát az nem indokoltan, itt a negyedik pályahagyás, mert ugye ott már azután repült a büntetés, de hogy ezzel ő veszít, tehát hogy ő ezzel pozíciót veszít, időt veszít, mindenhol veszít, és akkor még tényleg ez a rúgjunk bele a földön fekvőben, hogy ilyenkor, tehát ha pályajás az, hogy valaki feszegeti a határokat padlógázon, és elhagyja négyszer, és büntetik, teljesen rendben van. De az, hogy amikor nagyon nehéz pályán tartani az autót, és azért még egy büntetés kiszórni, szerintem ezt is újra kéne kalibrálni.
0: Fú, hibáztam. Igen, hibáztam egyébként, mert nem néztem meg a szabályszövegét, ugye tegnap este, ma reggel óta nem nézted meg?
2: Én nem néztem.
0: De hogy úgy van, én úgy emlékszem, de javíts ki a tévedek, hogy az előnyszerzés, az előnyszerzésre irányuló pályahagyás, az a büntetés.
2: Sajnos nincs benne. Tehát az a pontja a sportszabályzatnak, amire a sportfelügyelők hivatkoznak ebben a dokumentumban, azt most újra megnéztem reggel, és csak annyi szerepel benne, hogy justifiable reason, tehát indokolható ok, vagy nem tudom, hogy fordítanám le jobban magyarul, vagy hogy megmagyarázható ok miatt, tehát nincs benne az a szó, hogy amivel előnyt szerez, úgyhogy ez megint szerintem is egy nem feltétlenül szerencsésen megfogalmazott szabálypont, ami túl nagy mozgástered ad a sportfelügyelőknek, és most ők úgy döntöttek, hogy egy kicsit szigorúbban már hozzá.
1: Hát igen, ez Norvi, nem tudom.
0: Nem értek egyet vele, ez a büntetés sem, szerintem tök fölösleges, de amikor amúgy is egy pilóta lelassul, és küzd az elemekkel, küzd az autójával, és próbál hősiesen a pályán maradni, eljutni a verseny végéig, és akkor még rászórnak egy 5 másodperces büntetést, mert egyszer-kétszer kiment az aszfaltos bukótérbe, vagy 3-szor, vagy 4-szer, vagy 5-ször. Tehát, hogy szerintem ez nem jó, nem jó, nem jó így. De akkor lehet, hogy ez megváltozott az ott, vagy nem tudom, legalábbis nálunk a kamion EB mindig még az összes driver's briefing dokumentumban is ez van, hogy az előnyszerzésre irányuló pályahagyások azok, amik büntetést vonnak maguk után, vagy strigulát vonnak maguk után, hogyha valaki csak simán kimegy a pályáról, és veszít vele időt, akkor azt nálunk föl sem jegyzik igazából. De nyilván, igen, hogyha így szól a szabály, akkor ez egy gumiszabály újra. És akkor ott az éppen a versenyigazgató és a sportfelügyelők kezében van a döntés, hogy ők hogy értelmezik ezt, és épp hogy gondolják, mihez van kedvük. Ami kár, tehát hogy szerintem szükségtelen, teljesen szükségtelen.
1: Térünk rá.
0: Valakit amúgy is még a problémával küzd, és még az ág is húzza, hogy egyébként
2: Egyébként még a sportfelügyelők azt mondhatták volna, hogy hát igen, igen, de hát látjuk, hogy egy olyan autó volt, amivel még a kanyarokat is alig lehet bevenni. Örülj neki, hogy nem lengettük be a fekete-narancsárga zászlót, és akkor már nem hívtunk ki.
0: Na igen, arra azt mondom, hogy annak lett volna értelme, igen. Vagy az egy valós veszély ilyenkor, amikor letörik az autódról egy elem, és így áll, és akkor letépik a box utcába, meg nem tudom, hogy ilyenkor egyébként azt jelenti a narancs-fekete zászló, hogy ki kell jönnöd a box utcába, és meg kell javítani a látható technikai hibát az autón, amit egyébként végül is a Mercedes megtett, mert a látható technikai hibát, ugye ezt a letört aerodinamika elemet, azt letépték ugye az autóról, vagy letörték az autóról ugye a box utcában, de ennek ellenére a technikai hiba megmaradt, tanulni továbbra is szenvedt az autóval. Utána újra egyébként narancs-feketét nem csak egyszer lehet kapni egy verseny folyamán, hanem vagy nem csak egy technikai probléma esetén inthetik be, hanem ha látják, hogy a kiállás után továbbra is az autó technikai problémával küzd, akkor újra belengedhetik a narancs-fekete zászlót neki. Azon érdemesebb lett volna elgondolkodni egyébként, hogy ilyen esetben ennek a technikai zászlónak van-e értelme.
1: Ritkán látott zászló, az biztosan.
0: De abszolút ritkán látott zászló. Hát egyszer-kétszer az előfordult, pont ilyen
2: egy-két éve
0: lafogó szárnyelemek miatt azért előfordult ez a zászló itt az elmúlt néhány évben, de ritkán valóban. De azon érdemesebb lett volna elgondolkodni, azt gondolom a versenyigazgatóságnak, mint ezeneken a pályárhagyásos büntetéseken.
1: Belgiumban folytatjuk a jövő héten, utána pedig végre jön a magyar nagydíj, aztán pedig egy nagyobb szusszanás. De Boxusza Podcast jövő hétfőn is lesz, úgyhogy majd tartsatok velünk. Zsoldos Barának és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
3: Ez volt a Boxusza, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: középütt Könyves, Szoboszlai, Könyves széthelyet csinált neki, Szoboszlai lő, gól!
1: Magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A babairokkal koronázott fej örökké éljen és örökké zengjen, éljen a haza. Ezekre a sorokra vezette ki hazáját Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatottat. A világbajnokság utolsó negyed döntője Argentina Svájc Olasz Gergővel és Ukovics Lászlóval köszöntjük sok szeretettel a hallgatókat. Néhány perc múlva pedig elindul a találkozó. Lionel Scaloni csapata és annak csapat kapitánya Lionel Messi az egyetlen játékos az idei világbajnokságon, aki minden egyes mérkőzésen gólt lőtt, amikor pályára lépett. 8 gólja van Messinek, 8 gólja van Kylian Mbappénak, Lionel Messi pedig 21 gólos a VB-k történetében. Egy rövidke gyászünettel kezdjük, ugyanis 16 nappal ezelőtt még pályára lépett itt ezen a világbajnokságon az Adams, a dél-afrikaiak játékosa, aki tragikus körülmények között a tegnapi nap folyamán elhunyt, úgyhogy egy perces néma gyászünettel az ő tiszteletére. Így kezdődik ez a mérkőzés. A játékvezető Pinheiro lesz Portugáliából, a mérkőzés helyszíne pedig Kansas City, az Arrowhead stadion 76 ezer néző befogadására alkalmas. Ez a giga stadion, a Kansas City Chiefs, az NFL-ben szereplő Chiefs, Patrick Mahomes vezérletével egy rövid kis dinasztiát alakított ki. Az elmúlt 4 évből kétszer is megnyerték a Lombardi trófeát, az ő otthona, ez az Arrowhead stadion. Szóval Argentina, Svájc, Lionel Scaloni nem változtatott, a Gaucho kezdő 11-en a legutóbbi mérkőzéshez képest, így tehát Dibu Martínez a kezdőben, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez és Tagliafico a 4 hátvéd, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, McAllister és Enzo Fernández a 4 középpályás. Elő pedig Lionel Messi és Julián Álvarez rohamoz az argentinoknál.
3: Ezzel szemben a svájciaknál Jakin Mester változtatott ugyan a kezdőcsapaton. Ott jelenleg úgy néz ki, hogy Kobel a kapuban, a rutinos Borussia Dortmund hálóőr, tehát ott van most is a kezdőben Zakaria, Elvedi, Akanji és Rodriguez a 4 hátvéd jobbról balra. A két védekező középpályás Freuler, valamint Xhaka lesz a mai mérkőzésen, a jobb szélső Rieder, a bal szélső Endoé, a támadó középpályás szerepében Szó kapott lehetőséget, míg a klasszikus centere az a svájci válogatottnak Embolo lesz a mai találkozón, és elkezdődött már a mérkőzés. Svájc a tőle megszokott piros mezben szerepel, míg az argentin válogatott ebben a világos kép fehér, függőlegesen csíkos mezben. Egy hosszú indítás Endo irányába, rögtön a bal oldalon veszélyeztethetnek a svájciak. Jön át a beadás a hosszú oldalra, Embolo még talán el tudja fejelni, aztán Zakaria a hosszú oldalon egy kapáslövéssel beleakad az egyik argentin játékosban, majd végül Zakaria a szabálytalan McAllisterrel szemben, úgyhogy az első perc végén majd jöhet egy szabadrúgással Argentina a saját térfeléről, sőt még gyakorlatilag majdhogy nem a saját 16-osán belülről. Lisandro Martínez ott hagyja a labdát Dibu Martíneznek. 0-0 az állás.
2: Anglia pedig várja ellenfelét a VB elődöntőben, miután hát néhány perccel, egy órával ezelőtt, de nincs két órával, hogy tovább jutott a negyed döntőből, és norvégokat kiejtve ott lesznek Harry Kane-ék, sőt ugye várják ellenfelüket, amely vagy az argentin, vagy a svájci válogatott lesz majd a VB elődöntőjében. Emiliano Martínez előre küldi a labdát, Julián Álvarez a gyenge formájától függetlenül ott van most is a kezdő 11-ben. Hát kis túlzással lehetne azt mondani, hogy nem tudják alulmúlni egymást Lautaro Martínezzel. Egyik argentin csatár sincsen topformában ezen a világbajnokságon. Talán ez az egyetlen nagy különbség a katari VB-hez képest, amikor is Julián Álvarez azért rendre hozta a gólokat az egyenes kieséses szakaszban. Lehet, hogy ez a bizadalom onnan jön Lionel Scaloni felől, hogy Julián Álvareztől látott már jó teljesítményt VB kieséses szakaszban. Ricardo Rodriguez passzolja ki a szélre a labdát, Svájc építkezik Endo oldalán, a bal oldalon, aztán vissza Rodriguezhez, szépen kimozog neki Kobel a 16-oson kívülre, és onnan küldi vissza a mezőnybe a Borussia Dortmund kapusa a labdát. Molina pedig szépen arrébb tette, kicsit megtámasztotta Endoit, így az argentinoké a labda. Ugye említettem, hogy Anglia bejutott az elődöntőbe, Erling Hollandékat búcsúztatták, 1-1 lett a rendes játékidő, és a 2-1-es, a hosszabbításban kilakult 2-1-es végeredménnyel jutottak tovább. Thomas Tuchelék, Jude Bellingham duplázni tudott ezen a mérkőzésen, Harry Kane pedig nem tudta gyarapítani góljainak a számát, így ugyanúgy megvan az a gólkülönbség Mbappé, illetve Lionel Messi javára, ami eddig is fent állt. Julián Álvarez faltól a 3. percben járunk, Argentina-Svájc 0-0.
3: Egy kicsit összegezzük, hogy hogyan is jutottak ide a negyed döntőbe a csapatok, mint Svájc, mint pedig Argentína. Svájc ugye a csoportban Katarral, Bosznia-Hercegovinával, valamint Kanadával mérte össze tudását, és veretlenül két győzelmel, valamint egy döntetlenre jutott tovább a legjobb 32 közé. Endoy húzza meg közben a szélén, aztán egy remek becsúszást követően úgy blokkolt még Molina, hogy visszapattant a labda Endoy lábára, úgyhogy kirúgással jöhet majd az argentin válogatott. Szóval veretlenül jutott tovább csoport elsőként saját négyeséből a svájci válogatott, aztán a legjobb 32 csapat között Algériát, majd a 8-at döntőben a legjobb 16 között Kolumbiát, 11-eseket követően búcsúztatta. Az argentin válogatott ezzel szemben továbbra is veretlen, ami a rendes játékidőt illeti, hiszen a csoportban Algériát, Ausztriát, valamint Jordániát győzte le egyaránt, mind két gólos, vagy éppen három gólos különbséggel. Aztán a legjobb 32 csapat között a Zöldfoki szigetek ellen egy kifejezetten élvezhető mérkőzésen hosszabbítást követően 3-2-re nyert végül a Scaloni által vezetett argentin válogatott, majd a legjobb 16 között is szintén egy nagyon parázs mérkőzésen, egy fordulatos mérkőzésen 3-2-re, de rendes játékidőn belül legyőzte Egyiptom csapatát úgy, hogy 12 perccel a mérkőzés vége előtt, a rendes játékidejének vége előtt még vezetett 2-0-ra az egyiptomi válogatott Argentina ellen, és onnan egy elképesztő fordítással Cuti, Romero, Messi, valamint Enzo Fernández góljával nyert az argentin válogatott. Negyedik perc végén járunk, most jön az ötödik minutum már. 0-0 az állás az Argentina-Svájc mérkőzésen.
2: A jobb oldalon támadnak az európaiak, Szó oldalán méghozzá. Svájc birtokolja a labdát, Argentina visszáll a saját tér felére, és tolódnak bal oldalról, éppen jobb oldalra. Lionel Messi most kiveszi egyelőre a részét a védekezésből, meglátjuk, hogy majd ez a mérkőzés hátralévő részében, ahogy megyünk bele egyre inkább a találkozóba, illetve az érdemi részbe, akkor ezt mennyire teszi majd meg. Hát például ez esetben Harry Kane, amikor hosszabbításra fordult a norvég mérkőzés, akkor rendre visszazárt védekezni. De mondjuk Cristiano Ronaldo ezt nem feltétlenül tudtuk elmondani, amíg Portugália versenyben volt. Továbbra is támad Svájc, egyre közelítenek az argentin 16-oshoz. Freuler kidobja a labdát Zakariának. Jobbra, Zakaria visszapasszolja a labdát egészen Elvedihez, Elvedi aztán Akanjihoz, ki játszott Pep Guardiola Manchester City-ben, azóta az Intert is megjárta. Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, hát ő meg már egy öreg motorosot a bal oldalon, bal hátvéd pozícióban ülteszi hátra a labdát Kóbelnek. És akkor mivel elérünk a mérkőzés hatodik percéhez, fordulok is Vukovics Lászlóhoz, hogy mit vársz, Laci, ettől a találkozótól, hogy látod eddig a mérkőzést?
4: Eddig az elődöntőkig papírforma eredmények alakultak, tehát a másik ágon Franciaország, Spanyolország összecsapás lesz. Itt Anglia, ha nagyon nehezen is, de hozta a kötelezőt Norvégia ellen. Itt is papírformát várok. Egyelőre a svájciak irányítanak, de argentinok tudatosan adják át a területet. Argentin győzelmet várok.
3: Egy svájci labdaszerzés magasan, aztán Freuler center, ez a hosszú oldalról jöhet egy lövés is akár, szólövését kifejelik az argentinok, végül pedig sikerül tisztázni onnan, és De Paul az, aki most már visszapasszolja Romerohoz a labdát. Egy felelőtlen labdavesztés volt McAllistertől a középpályán, most ugyanezt megteszi Enzo Fernández, erre azért figyelnie kell az argentin válogatottnak. Szó, ő dobja ki a jobb oldalra, aztán jön egy centerezés, megint Embolo lába alatt elcsúszik a labda, Giacomo kapásból próbálkozhat, de hát jócskán fölé, említettük, hogy hol rendezik ezt a mai találkozót, ugye Amerika ad otthont ennek az összecsapásnak is, Kansas City egészen pontosan az Arrowhead stadion, hát ott azért látnak pár ilyen nagyon magasra felrúgott labdát, bár az a labda az sokkal inkább tojás alakú, és azért három pont is jár. Itt most semmi nem járt érte, csak egy argentin kirúgás. Xhaka szörnyen fölé bombázta a labdát kapásból, nagyjából 23 méterről. Jöhetnek az argentinok, amikor a hetedik percben továbbra is 0-0 az állás az argentina-svájc mérkőzésen.
2: Pineiro megette De Paulnak a cselét, hát nem tudom, ez mennyire volt kéz, eléggé lent volt a labda, minden esetre argentin szabadrugással az argentin térfél feléről, de igaza volt De Paulnak, lent volt a kezel Ricardo Rodrigueznek, úgyhogy jogos a szabadrugás. Lionel Scaloni az egyetlen olyan szövetségkapitány a világon, aki megnyerhet minden egyes sorozatot, ahol elindult a csapatával. Ugye kezdődött ez a Copa Amerikával, aztán folytatódott a világbajnoksággal, előtte bezsebeltek egy finalissimát, tehát azt mindenki döntse, hogy torna volt vagy nem volt torna, az az olaszok elleni döntő volt, egy egymeccses találkozó, amikor a regnáló Copa Amerika győztes, illetve az Európa bajnok játszott a Wembley-ben egymás ellen. Lisandro Martinez kavargat hátul, megzavarják ott hátul, Embolo volt az, aki oda próbált oda próbált szúrni és megszerezni a labdát, kevesebb sikerrel. Dibu Martínez most a labdával, és akkor utána jött egy újabb Copa America siker a katari világbajnokság után, és most itt van megint Lionel Scaloni vezette argentin válogatott, hogy az elődöntőbe juthat. Nico Tagliafico szaporázza a bal oldalon, Argentina a mérkőzésen először lép át labdával az ellenfél tér felére. Enzo Fernández középről szépen komótosan átpasszolja a labdát Molinának. Molina, és akkor Lionel Messinek is megvan az első labdaintése a mérkőzésen, jobb oldalt húzza meg Messi, teszi Molina elé, jön a beállás, Kobel és elvedi, kivágja Kobel elől, volt egy kis talán kommunikációs hiba, bár összességében jól jött ki kapus és védője ebből a beadásból. Paredes, Messi megint a labdával 16-os csücskénél, Messi befele csel az a balávára, lövése McAllisternek vissza, McAllister lő elvediről, pattan le a labda. Jön a mérkőzés, első argentin szöglete, Lionel Messi is bemutatkozik az Arrowheadnek, és a micsoda üdvrivalgás veszi őt körbe, amikor csak hozzáér a labda, az nem is csinál semmit. Óriásit húzott Lionel Scaloni, amikor is kitette az utolsó 10 percre, az utolsó negyed órára Egyiptom ellen Messit a jobb szélre, és ott hagyta Julián Álvarezt és Lautaro Martínezt középen, nem tudott mit kezdeni ezzel a szituációval Egyiptom, Messi gólt és gólpaszt szedett össze onnan kint jobbról. Most Messi szöglete, tekeredik középre, át a hosszúra, volt csúsztatás Tagliaficótól, vagy lehet, hogy még egy svájci is beleért, ugyanis újabb szöglet következik most a másik oldalról, nagyon-nagyon-nagyon messzélyesen tekeredett középre, és jó a játékvezető ítélete, McAllister csúsztatott a röviden, és Embolo talán őért hozzá, őért egy picit a fej búbjával bele a labdába, nem érkezett Argentina hosszún. Messi szépen átsétál egyik oldalról a másik oldalra, az argentin tábor előtt végig vonul a 8-szoros aranylabdás játékos, 8 gólya van az idei VB-n is. Egy kis számisztikai kitérő, a 10. percben járunk egyébként. Enzo Fernández, hát az ő feje aranyat ért. Egyiptom ellen aranyat ére most az ővé, vagy esetleg más játékos, más argentin játékos feje. Jöjjön tehát akkor Messi szöglete. Most fut neki az argentin, jön be középre, van fejes, és vezet Argentina! Alexis McAllister a gólszerző a 10. percben, valószínűleg tudatos figura, hiszen az előbb a jobb oldalon is Messi az ő fejét kereste a röviden, akkor csak megcsúsztatta McAllister, most bal oldalról pedig megint jól jött be Messi sarokrúgása, és McAllister a hosszúba csúsztat, Kobel lábai földbe meredtek, nem tudott rámozdulni. Alexis McAllister első gólja az idei világbajnokságon, a 10. percben tehát megszerzi a vezetést Argentina.
4: Érdemes volt megvárni, hogy Messi átsétáljon a másik oldalra, még a 100 méterre van közel a másik oldal. Átsétált, gyönyörű, tudatos szöglet, érkezik a rövidre McAllister. Ez az ötös sarkától egy kicsit beljebb, a rövid kapufától gyönyörűen átszáll az első védő fölött, és fejjel megcsúsztatja a bal sarokba. Gyönyörű gól, csak érthetetlen, hogy ennyi magas ember a svájciaknál, és mégis McAllister fejelni tud. De hát tudjuk, hogy Messi hogy tud rúgni. Megszerezte a vezetést úgy Argentina, hogy eddig a labda szinte csak a svájciaknál volt.
3: És nem az első ilyen alkalom már, hogy Alexis McAllistert megtalálják a 16-oson belül, akár még fejjel is az argentin játékosok. Elképesztő az, hogy bár közel 170 centi csupán a Liverpool középpályása, mégis így érvényesül ott az ellenfél 16-osán belül. És egyébként a védekező fejesekben is kiemelkedő. Eltelik most már 11 perc a találkozóból. Argentina tehát a 10. percben szerzett McAllister fejes találattal 1-0-ra vezet Svájc ellen, és akkor a jelenállás szerint bekerül a legjobb 4 csapat közé az elődöntőbe. A másik ágon Franciaország Spanyolországgal méri majd össze a tudását. És akkor ezen az ágon Anglia már biztosan bekerült, miután legyőzte Norvégiát az este 11 órakor kezdődő negyed döntőben, most pedig Argentina vezet, tehát Svájc ellen. Molina passzolja hátra a labdát Martínezhez, ő pedig íveli előre a jobb oldalra, aztán meg tudja csúsztatni Enzo Fernández, elvedi résen van, Julián Álvarez letámadja a svájci védőket, és meg is tudja szerezni majd, hogy nem a labdát, Akanji pattintja rá, és jöhet egy bedobással a svájci válogatott. 12. perc, Argentina-Svájc 1-0.
2: Alexis McAllister egyébként a 6. gólszerző az argentin válogatottból az idei világbajnokságon. Lionel Messin túl betalált ugye Enzo Fernández és Cuti Romero, illetve Lisandro Martínez, és akkor még szabadrugásból van egy találata, ugye Giovanni Lo Celsónak, és akkor most McAllister 6. játékosként feliratkozott az argentin táblára. Nagyon korán szereztek vezetést az argentinok, innentől kezdve ez talán befolyásolhatja is a játék képét, ugye Ausztria ellen ült rá nagyon az argentin válogatott az egy gólos vezetés, akkor Messi a readásban tudta növelni 2-re az argentin előnyt, miközben Csiki Tapia az argentin labdarúgó szövetség elnökét lehet látni a képen a VIP páholyban, természetesen az egész argentin futball hát nem is generáció, de hát az öltönyösök azok ott vannak. Miért ne lennének ilyenkor minden nemzetnél ez a szokás, úgymond? Manuel Akanji a labdával hátra passzolja, a saját tér felére szorul vissza, svájci Granit Xhaka teszi tovább Elvedinek. Elvedi az első McAllister lövésnél még tudott blokkolni, abból lett szöglet, és aztán jött megint egy kis McAllister show, az első szöglet után csúsztatás, aztán egy újabb szöglet, és azt már befejelte a Liverpool középpályása. A Svájcnak megint átadja a területet Argentina, csak úgy, mint az első néhány percben. Támadnak a svájciak, 17 méterre a kaputól a labda, 20 méterre szó, áttette volna Endoynak, viszont ez nagyon pontatlan labda volt Szótól, Endoy irányába mögé ment, úgyhogy argentin bedobással folytatjuk. A 14. percben McAllister góljával 1-0-ra vezettek a gaucsok.
3: Az elmúlt 4 évben McAllisternek ez az egyetlen találata az argentin válogatottban, legutóbb 2022. november 30-án talált be, akkor Lengyelország ellen, az is egy világbajnoki összecsapás volt, és hát most itt a 2026-os világbajnokságon az első találat ezáltal, sőt, ahogyan említettem, gyakorlatilag egy világbajnoki ciklus eltelt, mióta legutóbb gólt szerzett az argentin válogatottban. Zakaria kapja meg most a labdát, építi saját támadását Svájc, aztán Xhaka az, aki a középpályán átveheti, de inkább most már Elvedi, a jobboldali belső védője a svájci válogatottnak, vezeti be a labdát a támadásba. A jobboldal Zakaria megint, ez most jó, Tagliafico-val néz farkas szemet, egy az egyben az argentin bal hátvéddel, úgyhogy csak vissza tudja passzolni, aztán Elvedi egy nagy keresztlabdával próbálkozik, De Paul csúsztatja ki előle. 14. perc, Argentina Svájc 1-0 továbbra, és McAllister 10. percben szerzett fejes találatával.
2: A 2014-es brazíliai világbajnokságon is játszott egymás ellen Argentina és Svájc az egyenes kieséses szakaszban, és akkor a 117.

0: keze válla segítségében megszelídíti a labdát, De Paula kényszerítőzik, azonban nem volt jó a kiugratása Messi irányába. Akanji jól olvasta a játékot, Messi labdát szerez Ricardo Rodriguez-től, és megrohamozza a 16-os. Messi befele cselez, lerántja Akanji, nincsen szabadrugás. McAllister, mint egy vadállat, azonnal oda rongyol a labdáért, és visszaszerzi Paredes segítségével, viszont Paredes rögtön is veszti a labdát, támadhat újra. Schweiz Endoja bal oldalt, vissza Rodriguezhez, nagyon figyelni kell Schweiznak, ugyanis egy-egy ilyen labdavesztés néhány másodperc alatt argentin gólhelyzetet hozhat, mint ahogy most is Lionel Messi elkezdte vezetni a 16-os irányába a labdát. Messi vitte befele, csökkentette a távolságot, Akanji hát picit hozzányúlt, picit nyúlt a mezd, de azért erre nem kellett ítélni szabadrugást. Jó volt Pineirónak, a portugál sípmesternek az ítélete. Schweiz megint támad, az argentinok átadják a térfelüket, mondhatni, legalábbis a területek nagy részét az európaiaknak. Ez Zakaria köszöni szépen, bejön középre, Paredes-szel néz farkas szemet, Embolo irányába a passz, Lisandro Martinez szépen Depaulnak, Depaul megveszi, átveszi, Enzo Fernandez, Cristiano Romero, Enzo Paredes, kihozzák az argentinok nagyon nyugodtan, nagyon higgadtan, világbajnokhoz méltóan egyelőre itt Lionel Scaloni vezette argentin labdarúgó válogatott. Egy szabálytalanság Ricardo Rodriguez-től, De Pau marad lent a földön. 17. perchez érünk, McAllister góljával 1-0 vezet Argentina.
1: Hamarosan jön majd a hidratációs szünet, tehát az ivó szünet, de addig még azért van egy 5-6 perc egészen biztosan. A svájci válogatott próbál támadni, Embolo Szó is próbálkozik áttörni ott az argentin védelmet, sőt, hát a bal oldalon Endoy is komoly veszélyt jelenthet. A Bologna labdarúgójában folyamatosan ott van a gólszerzési lehetőség, de egyelőre még a mai mérkőzésen egészen biztosan nem jön ki. Paredes az, aki most vezetheti rá a labdát a svájciak. A Paredesnek volt egy nagyon érdekes momentum az Egyiptom elleni mérkőzésen, egy kontratámadást tört meg, hárman vezették rá a labdát gyakorlatilag, úgyhogy egyedül volt Paredes. Vukovic Lászlóval együtt tekintettük meg azt a mérkőzést is, és valami egészen elképesztő módon szerelt akkor az argentin védekező középpályás. Az ilyen momentumokat is dicsérni kell, nem csak azt, amikor valaki gólpaszt oszt ki, vagy éppen gólt szerez. Egy labdaszerzés most az argentinoktól, magasan aztán Lionel Messi a bal lába fele cselezget, ott hagyja a labdát Julián Álvareznek, Julián Álvarez pedig vissza a 8-szoros aranylabdásnak, és aztán megint Tagliafico az, aki a bal hátvéd szerepében kapja meg a labdát. Hátra kerül egészen megint Paredeshez, aki a két belső védő közép lép be, Lisandro Martínez a balján, a jobbján most Molina, a jobb hátvéd, mögöttük még ott van egy sorral hátrébb Romero, aki csak most kapja meg a labdát, és hátra kerül egészen a kapusig Emiliano Martínezhez. 18. perc, Argentina-Svájc, McAllister góljával 1-0 Argentinának.
0: Tagliafico, ő nem kezdett az első mérkőzésen Algéria ellen, aztán Ausztrián is mindössze 8 percet kapott, sőt zöldfoki szigetek ellen sem kezdett, akkor Medinában bízott Scaloni az első mérkőzéseken, mint balhátvéd, aztán beverekedte magát Egyiptom ellen, már ő kezdett, és most is benn maradt Nicolas Tagliafico a kezdő 11-ben, nem úgy, mint Emiliano Martínez, aki hát évek óta, hát már Katarban is ő volt az első, a főkolomposot hátul 11-esek kivédésével juttatta Argentinát VB győzelemhez. Megint Paredes, nem, most Tagliafico szerez labdát, így pattan Messihez. Messi átlépi a svájci tér felett, Leo Messi vissza McAllisternek, McAllister sarokkal akarta a kényszerítőt visszaadni Messinek, rossz döntést hozott Alexis McAllister, lemarad most az argentin középpálya, De Paul és McAllister sprintbe közlekedve szeretnék visszafoglalni a védekezésben szánt pozíciójukat, és mivel Schweiz nem próbálta megrohamozni kontratámadással az argentin kaput, visszazárnak az argentin, a Granit Xhaka révén pedig újra elkezd passzolgatni balra-jobbra a svájci csapat. Megkapja a labdát most Szó kiteszi még inkább jobbra az oldalvonalhoz, Zakariához, Zakaria Freulerhez, Freuler pedig a karmesterhez, Granit Xhakához, a csapat kapitányhoz passzol. Elvedi most a labdával, az argentin tér felett megint megszállja a Svájc. A körébe bevezeti a labdát, az argentin térfélen elvedi, az egy jó passz, leveszi a középpályát, Szó távolról Emiliano Martínez lenyeli. Megvan az első svájci kaput eltaláló lövés is, 25 méterről kínálta meg Szó Emiliano Martínez, nehéz pozícióba, kicsit álló helyzetből, nem volt lendületben Szó, picit maga alól, de azért jó nagy erőt tudott beletenni, viszont középre ment. Emiliano Martínez, micsoda kirúgás, Julián Álvarez indítja, és nem fog kimenni a labda az alapvonalon. Julián Álvarez rögtön helyzetbe kerül Argentina, mondanám én. Les, azért érdekes, mert kirúgásnál, hogy van-e les, de akkor van les kirúgásnál, tehát bedobásnál nincsen les, viszont az Anglia az előző mérkőzésen, az Anglia-Norvégia meccsen kirúgásnál nem ítéltek lest.
1: amikor elhagyja a játék

0: Szeretalad, és úgy kell elvégezni a kirúgást akkor a kapusnak, hogy az ötösre helyezi le, akkor nincs ellens. Ha már játékban van alatt, de is kézből íveli előre, akkor természetesen ez akciónak számít, ezért
1: ennek a példáját láthattuk akkor. Most ezért volt Julián Álvarez lesen. Azért mekkora lett volna, hogy az egész pályát átrúgva Emiliano Martinez indítja az argentin legutolsó ember, a legelső embert, Julián Álvarezt a svájci 16-os környékére. Zaccariato szó kapja meg a svájci jobb oldalon a labdát, Lisandro Martinez pedig méterekről csúszva veti bele magát, sőt, még szóra vissza is pattant a labda. Argentin bedobással folytatjuk a 21. percben, továbbra is vezetnek 1-0 a dél-amerikaiak.
0: Ez már a második olyan, amikor nagyon szerencsésen pattant vissza argentin szempontból egy svájci játékossal a labda. Természetesen most sem alaptalanul, hiszen hatalmasat vetődött azért, és csúszott azért Lisandro Martinez, hogy ezt a beadást blokkolni tudja, aztán végül szólábáról hagyta el a játékteret az akciót követően a labda. Most pedig egy szabálytalanság, Tagliafico-val szemben jöhet egy szabadrúgással az argentin válogatott. A 23. percben járunk, ilyenkor általában el szokták rendelni az ivószünetet a játékvezetők, a hidratáció szünetet, és most már azért nem sietnek az argentin játékosok egy-egy ilyen szabadrúgás elvégzésével. Az egynyomlás előnyi birtokában azért nyugodtan futballozhatnak most a címvédők, és Svájc azért nagyon nehéz ellenfél, mert európai topligákban szerepelnek a kezdő 11-ének, valamint a kispadjának is játékosai, és úgy általánosságban is folyamatosan az európai sorozatokban indulnak, mint például a Nemzetek Ligája, vagy éppen az Európa-bajnokság. Ott azért rendre nagyon erős csapatokkal találkoznak, bár azért volt egy pár európai nemzet, amely azt hiszem mondhatjuk, vagy kijelenthetjük, hogy bőven az elvártak alatt teljesített, például Németország, amely Paraguay ellen búcsúzott, még a legjobb 32 csapat között, aztán bár Hollandia kiesett Marokkóval szemben, azért Marokkó ellen valahogy ki lehet esni, tekintve, hogy az előző világbajnokságon is bronzmérkőzést játszott az észak-afrikai együttes, és akkor most rendeli el a játékvezető João Pedro Silva Pinheiro az hidratációs szünetet, tehát az ivó szünetet a 23. percben. Argentina-Svájc 1-0, McAllister a 10. percben volt eredményes egy baloldali szögletet követően, a rövid oldalról a hosszúba csúsztatta a labdát. Hogyan értékeli az eddig látottakat Vukovics László, és mit vár még a találkozótól?
2: Svájc nagyon bátran kezdte a mérkőzést, teljesen visszaálltak az argentinok, de nem csak azért, mert ezt tervezték, hanem a svájciak rákényszerítették a játékukkal arra, hogy beszorították Argentinát. Jöttek kis beadások a szélről, de igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. Az argentinokban meg tudjuk, hogy ha meg tudják szerezni a labdát, és Messit megjátszák, akkor mindig történik valami. Egy szögletet harcoltak ki az első 10 percet, nem mondom, hogy óriási svájci nyomás volt, az argentinok addig nem támadtak. Volt egy jobb oldali szöglet, azt még McAllister fejéről tovább csúszott, másik oldalról lett szöglet. A Messi átbandukolt a túloldalra, és a balról beívelt szögletet a rövid kapufánál az ötös vonala felé jött, a rövid sarok felé McAllister is becsúsztatta a hosszúba. Azóta a játék képe tulajdonképpen kiegyenlített, a svájciakat nem fogta meg a gól, hanem ugyanúgy próbálnak jönni fölfelé. Embolót nem nagyon tudják megjátszani, szabadrugásokhoz még nem jutottak a svájciak, de a középpályán magabiztosan játszanak. Viszont az argentinoknak volt 2-3 olyan lehetőségük, amikor utolsó passzos szituáció volt, akár McAllister, akár Messinél, amikor visszakészítette egyszer McAllisternek lövésre. Tehát az argentinok minden kontrajátékában benne van az, hogy be is fejezhetik góllal. A svájciak egyenrangú ellenfelek eddig, de helyzetben még nem tudtak kerülni. A svájciaknál előbb-utóbb szerintem a félidő után jönni fog Vargas, aki egy minőségi csere lehet, aki hozzá tud tenni a játékhoz, mert gólt kell szerezni Svájcnak, az egyértelmű. Nem hiszem, hogy Svájc arra gondolt, hogy ezt kapott gól nélkül ki lehet bírni egy ilyen mérkőzést. Nem is olyan felfogásba játszanak. Én azt gondolom, hogy eddig is a papírformák érvényesültek az elődöntőkbe. Itt Argentína az esélyes, de Svájc nem fogja könnyen adni a bőrét.
1: A helyszínen tekinti meg még a mérkőzést, még mindig tart egyébként a hidratációs szünet. Az argentin válogatotthoz tartozó delegáció további tagja, mint például Javier Pastore, Javier Zanetti, Maxi Rodriguez is ott volt, sőt Roberto Baggio-t is lehetett néhány perccel ezelőtt látni a képernyőn. Hát Baggio-nak nem éppen az argentinok, a brazilokról van rossz élmény, amikor kihagyta az olasz válogatott tagjaként. A 11-est is emiatt elvesztették a világbajnokságot az itáliaiak. Hát Lionel Messi-nek győztes 11-es párbaja van világbajnoki döntőből, 2022-ből, az utolsó 11-es pedig Gonzalo Montiel szerezte, ő lőtte Argentinának a harmadik csillagot a címer fölé, ezzel háromszoros világbajnok. Kempes vezette 78-as, a Maradona vezette 86-os, és a 2022-es Messi vezette argentin válogatott. Hát, hogy lesz-e négy csillag majd egy hét múlva, július 19-én az argentin címer fölött, az még azért messze van. Az a jövő zenéje, még ez a mérkőzés is a gaucsok előtt van, aztán van az elődöntő, hogyha tovább jutnak Anglia ellen, aztán pedig a döntő vagy Franciaország, vagy pedig Spanyolország lesz az ellenfél a MetLife stadionban, Amerikában, New Yorkban. Újraindult a mérkőzés, kezdődik a második negyed, a 26. percben járunk. 1-0-ra vezet McAllister góljával Argentina Svájc ellen.
0: Két kőkemény fejpárbaj, de végül a svájciakhoz kerül a labda. Xhaka volt az, aki merre vett, aztán oda passzolta az előtt álló középpályásnak, Elvedinek, sőt az előtt álló középpályásnak Szónak, de aztán végül a passzába blokkoltak, úgyhogy Rodriguez végzett el már is bedobást a svájciak. El is adják gyorsan a labdát, előre jöjjelik az argentinok, Messi pedig letámadja Elvedit. Elvedi gyorsan eszmélt és kipasszolta a jobb oldalra Zakariának. Zakaria viszont nem nagyon tud előre fele játszani, Freuler kérné el tőle, Xhaka kapja viszont. Aztán most Freuler, a jobb oldalon most kéri Zakaria, és ott akár egy létszámfölényes helyzetet is kidolgozhat. Svájc, jön a centerezés! Embolónak rövid, szó pedig nem számított arra, hogy eljuthat oda hozzá a labda. Úgyhogy kibombázták az argentinok onnan a 16-oson belülről, és megint egy svájci támadás. Elvedi vezeti rá a labdát az argentin védelemre, de egyelőre mind hiába, hiszen csak hátrafele tudnak játszani a svájciak, és most már visszaszorulnak saját térfelükre is. Az ivószünetet követően, valamint most már az első félidő felén túl, a 27. percben 1-0-ra vezet Argentina, de most jön egy ígéretes svájci támadás, elszórja a labdát, Endoy, szabálytalanság, Argentina jöhet szabadrugással.
1: Xhaka csúszott rá Rodrigo de Paulra, nagyon fáj az argentin középpályásnak, az Inter Miami középpályásának a lába. Pinheiro nem mutat fel sárga lapot, hát azért bedarált a picit Klein Xhaka. Nem lesz olyan súlyos sérülés, hogy ne tudná folytatni Rodrigo de Paul a mérkőzést, és itt pedig Cuti Romero szerelése picit Paredeshez hasonlított, nyilván teljesen más játékszituáció és körülmények között. Ha már Leandro Paredes, ő sem volt az első mérkőzéseken a kezdő csapatnak a tagja, egy kisebb boka sérüléssel érkezett a világbajnokságra a Boca Juniorsnak a középpályása. Algérő ellen egy percet sem játszott, és ő is mindössze 8 percet, tehát egyszerre állt be a 82. percben Nico Tagliafico-val. Utána Jordani ellen már ő is kezdett, akkor picit pihentette legjobbjait Lionel Scaloni szövetségkapitány. Zöldfoki szigetek ellen sem kezdett Paredes, azóta viszont már ott van a kezdőcsapatban, mind Egyiptom, mind a mostani Svájc elleni mérkőzésen is. Zakariát támadja le Julian Álvarez, és célt ér a letámadása, argentin bedobással folytatjuk a svájci tér felénél. Aki pedig el fogja végezni a bedobást, az imént említett Tagliafico, Enzo Fernández pedig picit leül. Lehet, hogy ápolást kér majd Enzo Fernández, vagy csak volt egy olyan ütközése, ahol kellemetlen területen érte őt a svájci, egyik svájci játékos test része. 29. perc, Cuti Romero az argentin belső védő a labdával, Molina inkább nem passzolja előre, nem érezte, hogy De Pault meg tudná játszani, hazaviszi a labdát Emiliano Martinezhez. De Paul befut középre, Emiliano Martinez még mindig a 16-oson kívül ugyan, de áll a labdán, most passzolja a De Paulnak. De Paul megindítja az argentin támadását, Lionel Messi fejét keresni nem feltétlenül a legbiztosabb pont egy argentin támadásban, most ez történt, nem is tudták megtartani a gaucsók a labdát. Ricardo Rodriguez révén pedig a svájciak már a bal oldalon vétetik észre magukat. Ricardo Rodriguez, ő sem előre fele viszi, hiába hátrányban a csapat, hanem vissza Granit Xhaka, aki most beékelődik a két belső védő közé. Granit Xhaka, a Sunderland középpályása passzolja most tovább a labdát. Elvedinek hiába belső védő, most belép a játékba és átlépi az argentin térfél határát. Elvedi visszapasszolja Freulernek, Freuler megint Xhakához, Xhaka a kezdőkörben kapja, de mégis az argentin térfélen a labdát. Nagyon komotos és lassú ez a svájci építkezés. Kiteszi jobbra Endoynak, picit hosszú, de fejjel meg lehetett menteni. Megkapja a labdát Ricardo Rodriguez, aztán vissza Endoyhoz, Endoy pedig technikai hibát vét, hiába Rieder is segített volna, a háromszögelésben elveszti a labdát Svájc. A 30. percet is befejeztük már, McAllister góljával továbbra is 1-0-ra vezet Argentina, és hát Ezequiel Lavezzi is itt van, ő a 2014-es VB-n volt a döntős argentin csapattag. Egy labdavesztés, Rieder eladja a labdát, megint meg kell dicsérni Lisandro Martinez, ő volt az, aki a kulcspaszt megakadályozta a 16-os vonalánál, egy kisebb argentin zűrzavar, de végül is ki tudják hozni a dél-amerikaiak a labdát. Meg is nyugtatják a játékszert. Emiliano Martineznél pihen most már a labda. A 32. percben járunk, 1-0-ra vezet Argentina Svájc ellen.
0: Paredes passzolja ki a jobb oldalra, Romero kapja meg, Romero továbbítja Molinának a vonal mellé, aztán Messi nagyon finoman bokából hagyja ott a labdát Molinának. Ez most egy ígéretes argentin támadás az első néhány passz alapján. De Paul visszajutatja Molinához, McAllistert megtámadják, és Xhaka veszi el tőle a labdát. Aztán a háromszögelés pontatlan, mondom én, de Paul túlszalad a labdán, és akkor Endoy ritmust válthat, Embolót futtatja. Embolo megkerüli védőjét, Lisandro Martinez, Dibu Martinez jön ki a kapujából, és első blikre azt mondom, hogy a labdát talált el, és gyakorlatilag a legjobb pillanatban érkezett oda, de egy elszórt labda megint, Lisandro Martineznek kell tisztáznia, most azért volt egy kisebb zűrzavar ott az argentin védelemben, remek labdát adott Endoy Embolónak, Embolo pedig sokkal-sokkal gyorsabb volt Lisandro Martineznél, és ha el tudja pöckölni a labdát, akkor még kapura is tudta volna tenni, akár Lisandro Martinez pont akkor átlökött rajta, hogy az ne legyen szabálytalan, szabályosan tette vállal találkozott, aztán remekül érkezett a kapujából Emiliano Martinez, végül pedig Rodrigo De Paul harcolt ki egy szabadrúgást az argentin válogatottnak, amikor Endoy buktatta őt. Most azért nehéz perceket ért át az argentin válogatott, itt lehetett volna egy nagyobb svájci lehetőség is, de mint azt már említettem, kiválóan értette meg egymást az argentin belsővédő és az argentin kapus, jelen esetben Emiliano Martinez, valamint Lisandro Martinez, a két Martinez összjátéka volt a védelemben, és megmentették az argentin válogatottat így egy kapott góltól. Emiliano Martinez előreiveli. A 32. percben járunk most már, Argentina-Svájc 1-0 továbbra is.
1: Igen, tehát az első argentin rugott gól nem feltétlenül azt váltotta ki a dél-amerikaiakból, amire a semleges szurkoló számított volna. Nagyon hasonló a játékképe, mint az Ausztria elleni második csoportmérkőzést és csoportmérkőzésen lehetett látni. Az első gól után visszaáll Argentina, teljesen átadja a területet Svájcnak, csak hát nem feltétlenül van meg Julián Álvarezen kívül az a képesség az argentin támadó játékban, hogy veszélyes gyors kontrákat vezessenek. Nyilván más lenne a szituáció, hogyha fenn lenne Giuliano Simeone, Amar Simeone, Diego Simeone és rendre ott van az argentin válogatott mérkőzésein, ráadásul mezbe, válogatott mezbe beöltözve. Hát ha már mondtam, hogy semleges szurkoló, az Atletico Madrid vezetőedzőjét ugye mindig öltönyben, feketeinkben, nyakkendőben szokhattuk meg, ahhoz képest most egy ilyen 10 éves periódus után látni Diego Simeonét civilben, vagy argentin válogatott mezben, üdes színfoltja az is a világbajnokságnak. Ki tudja, hogy pályázik-e egyébként egy lehetséges argentin válogatott szövetségi kapitányi pozícióra, bármi is történjen ezen a világbajnokságon a későbbiekben. Granit Xhaka a labdával az argentin térfél közepénél, ugyanaz a játék felállása, amit már korábban is mondtunk. Támad Svájc, Argentina beállt védekezni a saját 16-os előtt, tolódgatnak a dél-amerikaiak. Most Messi is visszazár nagyon mélyen, Granit Xhaka pedig mélységben indít. Molina ott volt, Molina észnél volt, használta a fejét a 16-oson belül, a svájci baloldal irányába indított Xhaka, Molina viszont kifejelte a labdát, úgyhogy szöglet svájci szöglettel folytatódik a találkozó. Hihetetlen, milyen labdákat tud adni álló helyzetből belsővel Granit Xhaka. Premier League-ben játszik az Arsenalban, éveken keresztül az Arsenalt éveken keresztül segítette, most legutóbb és jelenleg is a Sunderland csapatában futballozik. Riedernek a szöglete, svájci sarokrugás jön be, középre van fejes McAllister, nem csak a svájci kapu előtt, hanem az argentin kapu előtt is tud fejelni, kifejelte a labdát. Freuler összegyűjti, Rieder megint a bal lába felé cselez Rieder, a játékvezető pedig szabadrugást ítél. Julián Álvarez volt az, aki elkövette ezt a szabálytalanságot. Rieder nagy bajban volt, ezt az egyet szerette volna elérni, hogy valaki érjen hozzá, és ő eshessen, kiabálhasson egy nagyot, a játékvezető pedig adjon neki egy szabadrugást. A 35. perchez érünk, Svájc készülődik oldalsó szabadrugáshoz. A mérkőzés állása Argentina-Svájc 1-0.
0: Ha már imént említett Xhakával, pont a napokban repent fel a pletyka, mely szerint az újdonsült Chelsea vezetőedző Xabi Alonso vinné magával a londoni kékfehér együtteshez. Xabi Alonsoval egyébként a Bayer Leverkusen színeiben veretlenül nyert Bundesliga bajnoki címet. Na most már jöhet a baloldali szabadrúgás a svájciaktól, jön Riedertől a centerezés, jól jön ki a kapujából Emiliano Martinez, és el is boxolja onnan a 16-oson belülről, aztán Akanji fejeli hátra Zakariának, Zakaria lehet, hogy egészen Kobelhez jutatja hátra, azért rendre a svájci válogatottnak erős védelme, valamint kiváló kapusa van, emlékezhetünk akár Sommerre is a svájci válogatott kapujából, aztán most Kobel is egy nagyon jó kapusot a svájciaknál, de volt ott a védelemben azért régebben is, például a jobb hátvéd pozícióban az a Steiner, aki egyébként a Juventus-t erősítette, Maxi Rodriguez már évek óta a svájci válogatott bal hátvédje, és ő is azért európai top bajnokságok patinás klubjaiban futballozott éveken keresztül, úgyhogy a svájci válogatott védelme mindig is erős volt. Most például Akanji, aki a Manchester City-t is erősítette, most pedig az Inter futballistája lép be a támadásba. Jön egy baloldali centerezés, nagyon mély, kiszáll a labda, 36. perc, Argentina, Svájc, 1-0.
1: Rodrigo De Paul sokat kapott már a lábára, most is húzza a jobbik lábát. Rodrigo De Paul, Lionel Scaloni pedig ritkán látni tőle heves érzelmeket, hát rendre minden egyes argentin gól után megmutatják, de már a 2022-es VB óta, hogy milyen reakciót váltott ki belőle az argentin gól, soha semmilyen reakciója nincsen, csak nézi ugyanúgy a pályát, nézi, ahogy gólörömre szaladnak a játékosai, a kispad körülötte felugrik, a stáb nyakába ugorna, de hát nem tud, hiszen Lionel Scaloni mozdulatlanul követi az eseményeket, hiába csapat a világbajnokságot nyer éppen, ha a Katariból indulunk ki. Most legutóbb Enzo Fernández fejesénél az Egyiptom elleni mérkőzés 92. percében volt egy olyan reakció, hogy fogta két kézzel az arcát, szájába temetve kezét, nem hitte el, amit lát, hogy 0-2-ről szűk 14 perc alatt tudott 3 gólt lőni csapata. Mondhatni kilátástalan helyzetből jött akkor vissza, a sírból hozta magát vissza a Gaucho válogatottja. Akanji megint a labdával, tényleg mutatták már, hogy nagyjából 48%-ban van a labda. Svájcnál 45-öt írtak Argentinára, de hát van ilyenkor egy kontest, ami azt jelenti, hogy amikor nincsen játékban a labda, azt is beleszámolják már az idei világbajnokságon, de ez 4 éve is így volt a labdabirtoklások kimutatásában, statisztikai adatában. Elvedi indít, mélységbe indítana Endo irányába, ez megint pontatlan volt, megint hosszú volt ez az átadás, úgyhogy egy argentin bedobással folytatódik a mérkőzés az argentin térfél felénél, majd aki játékba hozza a labdát, az Molina lesz a 38. percen továbbra is 1-0 a dél-amerikaiaknak.
0: Eltelik már akkor lassan az első félidő nagy része, hogyan látja Vukovics László állandó szakértőnk a találkozót?
2: Svájciak próbálnak egyenlíteni, szeretnének ott lenni minél többet az argentin kapu előtt, de ez a 20-as, 30-asokig jutnak el az argentin csapatnak. Az argentinok tudatosan engedik át a területet, és várnak arra, hogy tudjanak kontrázni, de így, hogy Messit is vissza kell hozni a saját térfelén, a saját 40-esükre, nagyon messze vannak az ellenfél kapujától. A svájciakban egyelőre átütőerő nincsen, viszont az argentinoknak most jó pillanatnyilag a mérkőzés állása.
0: Ugyanis 1-0-ra vezet Argentina továbbra is Svájc ellen. McAllister a 10. percben szerezte meg a dél-amerikai válogatott a címvédő vezető találatát. A jobb oldalon most Elvedi kapja meg a labdát, kihúzódik a jobb oldali belsővédő egészen a jobb hátvéd pozíciójába, aztán ott hagyják Freulernak, Freuler csak hátrafele tud passzolni, a jobb oldalra kihúzod a szó, most bepasszolja Zakariának, ez most egy szép kis játék, Zakaria mintha kapott volna egyet, de aztán végül ő a szabálytalan, jöhet egy szabadrugással majd Argentina, nagyjából az 5-ös vonalából, de kiebről, tehát a 16-os oldalvonalától jön majd ez a szabadrugás a 39. percben. Argentina-Svájc, tehát továbbra is 1-0.
1: Ha Argentina pedig bejut az idei VB döntőbe, akkor el lehet mondani, hogy a dél-amerikaiak az elmúlt 4 világbajnokságból 3-szor is bementek a döntőbe, abból egyet meg is nyertek Katarban, ugye 2014-ben Brazíliában, Argentina, Németország. Döntetlen lett hosszabbítás után, pedig Mario Götze góljával nyertek a németek, tehát ott döntőztek az argentinok, hogyha Gonzalo Higuain egy picivel jobb napot fog ki, talán ott is nyerhettek volna Messiék. Aztán 2018, hát ott kiestek a későbbi győztes francia válogatottól, méghozzá 8-a döntőben, egy nagyon jó, nagyon szoros meccsen 4-3-ra nyertek akkor Kylian Mbappéék, akkor a győztestől kapott ki az argentin válogatott, 2022-ben ugye megnyerték már Lionel Scaloni-val, és akkor 2026, most az idei amerikai mexikói-kanadai világbajnokságon is már jelenállás szerint ott van az elődöntőben az argentin válogatott, hogyha az élő eredmény, ha az élő eredményeket követjük, 1-0-ra vezetnek ugyanis a Gaucho McAllister góljával. Lisandro Martinez faltolja még a félpályánál, vagy ahhoz közel, de mégis az argentin térfélen Embolo a mi életünket keserítette a 2024-es Európa-bajnokságon Németországban, ő lőtte a győztes gólt, amikor Svájc ellen játszott Magyarország Stuttgartban. Rodrigo De Paul szerez labdát az ellenfél tér felén. Jó a passza Messihez. Messi indul neki, Enzo Fernández kapná a labdát Julián Álvarezhez, pattanő pedig nagyon kacskán nyúlt a labdához. Hát igen, erről beszéltem, Julián Álvareznek nincs meg a formája, ami az Atlético Madridban jellemző volt rá az elmúlt években. Most is oda pattant elé a 16-oson belül a labda, hiába maga mögül érkezett, a feje fölül pattant le a labda. Hát azért ezt ilyen szinten egy topjátékosnak le kell tudni venni, ehhez képest mellé nyúlt Julián Álvarez, és aztán hazafejelte, elvédi a labdát Gobelnek. Támadozott a svájc, Granit Xhaka, nagyon meddő egyébként ez a svájci támadójáték, valóban nehéz így helyzeteket, hogyha éppen helyzetet kialakítani. Freuler dobja ki jobbra Ricardo Rodriguez, jó a 16-os csücskéhez passzolja, Szóhoz a labdát, Paredes valóban szabálytalanul csúszott oda, jó nagyot kiáltott Szó, átmozgott a jobb oldalról a bal oldalra a svájciak középpályása, Leandro Paredes most ütemet tévesztett, nem talált labdát, Szónak a jobb lábát viszont elvitte a Boca Juniors argentin középpályása, úgyhogy mondhatni veszélyes pozícióból, de mégis oldalról, szélről jön majd ez az oldalsó szabadrugás, hát olyan 17-18 méterre a kaputól. Na és akkor itt van Patrick Mahomes, argentin válogatott mezben, a 90-es, nem tudom, a 94-es argentin válogatott vendégmeze volt ez a kékszínű, Diego Maradona rendszeresen játszott ebben a szerelésben, hát Patrick Mahomes pedig jelenleg is itt játszik az Arrowhead stadionban, a Kansas City Chiefs irányítója, az elmúlt 4 évből kétszer nyertek, egyszer döntőztek, a legutóbbi szezonban már kiestek az alapszakasz után, Patrick Mahomes-ék. Na tehát akkor svájci oldalsó szabadrugás a 16-os oldalvonalától, hát 1 méterre, úgy kell elképzelni, még kifele kell számolni. Granit Xhaka, Leandro Paredes párosa bent középen, Rieder, illetve Freuler a labda mögött. Veszélyes svájci lehetőség lehet. Mostan engedély Pinheiro, Rieder bemozog, Freuler középre, át a hosszú, ez nagyon-nagyon mellé, mert mellé, fölé, borzasztóan elvégzett svájci szabadrugás. Freulert nem fogják most megdicsérni majd a szünetben, hiszen 3 perc múlva jön az első félidő vége, a 43. percben járunk, Argentina-Svájc 1-0.
0: Most már azért azt is lehet latolgatni, hogy mi történne, hogyha Argentina címvédésig jutna. Ez mindössze eddig 2 nemzetnek sikerült. Olaszország 1934-ben és 1938-ban 2 jóval kisebb létszámban rendezett világbajnokságot nyert meg. Először Csehországot, majd 38-ban Magyarország válogatottját legyőzve. Aztán az olasz válogatotton kívül sikerült ez még a braziloknak 1958-ban, valamint 1962-ben. Ez volt Pelé első, valamint második világbajnoki trófeája. Most megint lent marad a földön egy argentin játékos, már az imént is Lionel Messi nagyon hevesen reklamált a játékvezetőnél. Most De Paul volt az, aki Embolótól kapott egy nagyobbat, sőt Paredes az, aki a földön fekszik. De Paul csak reklamál a játékvezetőnél a többi argentin játékoshoz hasonlóan, Embolo pedig oda megy elnézést kérni, de a sárga lapot biztosan nem ússza meg a svájci válogatott támadója. Az első sárga lapos figyelmeztetés a mérkőzésen, tehát Brill Emboloé, a svájci támadóé. Elrúgta a labdát Paredes, majd utána Embolo elvitte, rátartott gyakorlatilag a passzoló lábára, ez valóban nagyon kellemetlen lehetett Paredesnek, a félpályánál történt, a sarkát találta el Embolo, nem is értem, hogy miért akarta ezt csinálni a svájci támadó, aztán magyarázza természetesen a bizonyítványt Lionel Messinek, de hát a 8-szoros aranylabdást ez nem hagyja meg.
1: Nem is biztos, hogy érti, hiszen Messi nem beszél angolul. de azért mondta.
0: Lehet, hogy Embolo beszél spanyolul. Jön egy szabadrúgással az argentin válogatott. A rendes játékidő utolsó percében ívelhetné előre az egyik argentin játékos a labdát, és ez nem más, mint Paredes most, akit ellen elkövették a szabálytalanságot, de ez nagyon hosszú, úgyhogy az utolsó perc a rendes játékidőnek itt az első félidőben úgy csorog le, hogy egy svájci kirúgást végezhet el Kobel, amelyet már meg is tett, és Akanjihoz passzolt. 1-0 vezet a 45. percben Svájc ellen Argentína.
1: Hát, hogyha bele akar menni Svájc a szócsatába, vagy a test a test elleni küzdelembe egy argentin, egy mindenkori argentin válogatott ellen, az nem biztos, hogy jó előjel. Abba jobbak lesznek az argentinok. Szívósabbak, erőszakosabbak, agresszívabbak. Te kéne emlékezni a 2022-es hollandi elleni mérkőzés, hogy ott hány sárgalap és hány szabálytalanság történt azon a mérkőzésen. Ott is az argentinok jöttek ki belőle jobban. De most nem csak a szócsatában, hanem a pályán, az eredményben is az argentinok vezetnek. Még az 1-0 McAllister találatával. Rieder passzolt a jó ütemben Endoyhoz. Jó ütemben idézőjelbe kell tenni, ugyanis lesen volt. Endoy lesre szaladt a svájci bal szélső. 4 perc lesz a jelzett hosszabbítás, ezt mutatta föl az asszisztens játékvezető Pinheirónak. Számol már vissza a portugál sípmester, a portugál spori Emiliano Martíneznek, hogy el kell végezni azt a szabadrugást, ezt Dibu Martínez, az Aston Villa idén Európa Ligát nyert kapusa meg is teszi. Monzambi ugye az egyik nagy svájci felfedezető, sérülés miatt már az előző meccsen sem tudott pályára lépni, és most sincsen ott a svájci keretben. Pont az Aston Villa Freiburg ellen játszott az Európa Liga döntőjében, Monzambi pedig a Freiburgot erősíti. 3-0-ra nyert akkor a Premier League-ben szereplő Aston Villa birminghami csapata. Akanji átteszi bal oldalról a túloldalra, jobbra a labdát Zakariához, fejjel megelőzi Zakaria Tajafikot, a játékvezető pedig azt mondja, hogy argentin szabadrugás, ugyanis veszélyes játékot vélt felfedezni, vagy lökte talán Zakaria Tajafikót, minden esetre vagy könyökölte majdnem kézzel ért labdába. Hát igazából ebben nem vagyok biztos, hogy most mi történt a pályán. A lényeg, hogy argentin szabadrugással folytatódik a mérkőzés a svájci térfél feléről, nagyjából olyan 30-35 méterről. Igen, jöhet egy argentin szabadrugás oldalról, bár már messzék behozták szinte középre a labdát, a játékvezető vissza is viszi oldalra, és be is húzza a sprével. Régen mekkora sztori volt ez a spray, aztán most már a VAR hogy elvette róla a szerepet, hogy eltűnik néhány perc után az a bizonyos spray, amit lefújad a játékvezető, megjelöl, hogy honnan kell elvégezni a szabad rugást. Paredes még ezt sem tartja, de aztán most visszahúzza a spray túloldalára a labdát, így most már a spray mögül végezheti el Leandro Paredes ezt a szabadrugást. Lisandro Martínez, Paredes, az argentinok a bal oldalon támadnak, Tajafico óriásit kap most, Nico Tajafico szó követte el ezt a szabálytalanságot. Az előbb Zakaria, most pedig szó, a svájciak a jobb oldalon szabálytalankodnak inkább többet, viszont ez egy lehetőség most az argentinoknak, hogy növeljék előnyüket, ami biztos, hogy Paredes ezt be fogja tenni a 16-oson belülre, hiába messze van, oldalsó szabadrugás, tényleg a svájci térfél feléről jöhet majd ez a dél-amerikai pontrugás, nem is Paredes, hanem Messi a labda mögött, bal lábbal fogja természetesen majd beívelni a labdát, mivel mással tenné középre. Neki nincs ott szerepe a 16-oson belül ilyenkor. Messi kicsiben végzi a Tajafikóval. Messi lopja a távolságot, közelít a 16-os csücskéhez, aztán vissza a labdát Paredesnek. Paredes áthelyezi a súlypontját az argentin támadásnak, De Paul segítségével Molina visszateszi a labdát Cristian Romerohoz, az argentinok ebből nem akartak kihozni semmit. A jelzett hosszabbításból pedig már csak 1 perc van hátra. Továbbra is Argentina, Svájc a 48. percben 1-0.
0: Most vezeti be a labdát a támadásba Paredes. Ő is felépült az előző Embolóval történt találkozást követően. Aztán most már Romero, az argentin válogatott jobboldali belső védője és a Tottenham futballistája játsza föl előre a labdát. Molinának nem sikerül megszelídítenie az átadást, de Paulék viszont azonnal visszatámadnak. Így Akanji csak előre ívelheti. Aztán jó a fejes Enzo Fernándezhez, de Paul megint a középpályán. Most Lisandro Martínez tűnik föl, passzolná Julián Álvarez irányába, de csak irányába tette, mert nem volt pontos ez az átadás. Mintha összefejelne, két játékos lent is marad. Az egyik svájci, Endoy az, aki valószínűleg a levegőben Molinával találkozott szerencsétlenül. Érzésem szerint Molina szándékosan biztosan nem volt szabálytalan. Válla-válla találkoztak, picit azért előnyösebb testhelyzetben volt Molina. Ezért ilyenre láttuk már szabálytalanságot ítélni játékvezetőtől, de egyelőre a bíró inkább azzal van elfoglalva, hogy odahívja magához Granit Xhakát, a svájci csapatkapitányt, valamint ott van Leo Messi is az argentinok képviseletében, és a gólt szerző Alexis McAllister is oda ment érdeklődni, hogy mi történik most pontosan. Az 50. percben járunk most már, letelik tehát a 4 perces jelzett hosszabbítás. Itt az első félidő végén a játékvezető lejti a labdát, de csak azért, hogy Paredes hazapasszolhassa azt, majd lefújhassa a találkozó első félidejét. Embolo még reklamál, de ez teljesen lényegtelen. A félidőben 1-0-ás argentin vezetéssel vonulnak az öltözőbe a csapatok az Argentina-Svájc találkozón. Bővebben majd az első félidőt a második játékrész előtt értékeljük Vukovics László állandó szakértőnkkel. Addig is elmegyünk egy rövid szünetre, aztán jövünk vissza a második játékrésszel.
3: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És szépen lassan akkor beesteledik Amerikában is, Kansas City városában. 27 fok van jelenleg, majd 70%-os páratartalom a városban, és lassan este 4:10 helyi idő szerint a mérkőzésen, és még ilyenkor is ilyen magas hőmérséklet várja a lassan kisétáló, a másik félidőre kisétáló játékosokat. Argentina tehát 1-0-ra vezet a félidőben Alexis McAllister góljával. Ezt az asszisztot is Lionel Messi adta, így már a mérkőzés előtt is vezette a gólpassz. Minden idők legtöbb gólpasszt adó játékos listáját Diego Maradonát előzte meg. Lionel Messi 10 asszisztja volt a mérkőzés előtt, így most még egyet hozzáadunk, hiszen McAllister az ő szöglet után csúsztatott a hosszú, ő szöglete után csúsztatott a hosszú oldalra, így Messi most már 11 asszisztal rendelkezik, minden idők legtöbb gólpasszal rendelkező játékos a VB-k történetében, és 21 találta pedig minden idők legtöbb gólját is ő jegyzi a világbajnokságokon. Van még néhány percünk, még elkezdődik a második játék rész, úgyhogy addig fordulok és Vukovics Lászlóhoz, hogy hogyan értékeli az első 45 percben látottakat.
3: Nem túl magas színvonalú első fél időt láttunk, de ez betudható annak is, hogy már negyed döntőknél tartunk. Eléggé fáradtak a csapatok, azért vannak idősebb játékosok is, akiknek ez már a 6. mérkőzése. Svájciak birtokolták többet a labdát, uralták is a játékot, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg, csak labdabirtoklási fölényben és az ellenfél térfelén tartott labdabirtoklásban. Az argentinok, amikor először, nem azt mondom, hogy kiszabadultak, mert nem volt akkora nyomás rajtuk, de amikor átmentek az ellenfél térfelére, rúgtak két szögletet, a második szögletből Messi beadását McAllister befejelte gyönyörűen a hosszú sarokba. Az argentinok tulajdonképpen menedzselik a mérkőzést, de ez veszélyes dolog, hogy 1-0-ra ráülni, mert akárhogy is nincsenek helyzetei Svájcnak, előbb-utóbb, ha ennyire magukra húzzák őket, akkor lesznek helyzeteik. De az argentinoknak mindenképp be kéne vinni a második, akár a harmadik gólt. Szerintem fognak jönni frissítések, akár Lautaro Martinez, de van sok opciója Scaloni mesternek. A svájciaknál én Vargast várom a pályára, ő egy az egybe tud meglepetést okozni. A svájciaknak attól függetlenül, ott vannak az ellenfél tér felén, valamit ki kell találni, tehát valami legalább pontrugásokat kiharcolni, egy az egyezésekbe belemenni, mert egyelőre nagyon, nem azt mondom, lapos színvonalú a mérkőzés, de ahhoz képest, hogy negyed döntő, nincs túl nagy iram egyelőre a mérkőzésen, és ez az argentinoknak kedvez.
4: Még egy érdekesség így rekapcsolódva Vukovics László mondandójára, és egyben vissza is kérdezve, a legutóbbi argentin próbálkozás az éppen gól volt McAllistertől a 10. percben. Azóta eltelt ott a rendes játékidőből 35, plusz még néhány perc hosszabbítás, egy 4 mondjuk, tehát jó 40 perc alatt egyszer sem próbálkozott Argentina kapura lövéssel a gólt követően. Ez azért ilyenkor megbosszulhatja magát.
3: Igen, csak tudod, szoktam mondani, hogy csalóka ez az adat, mert azért voltak 3-3-as szituációk, amikor Messi utolsó passz, vagy McAllisterrel kényszerítőzött, visszakészített lövésre, tehát azért voltak lehetőségecskék, de az argentinok nagyon lassan játszanak, tehát nagyon kényelmesen játszanak, és ha ezen nem változtatnak, akkor ez megbosszulhatja magát.
2: A teljesség igényével élve, folytatva a VB-k legtöbb gólpasszt adó játékosok listájának élmezőnyét, Thomas Müller 6 assziszt, Gregor Zlatan 7 assziszt, Pierre Littbarski 7 assziszt, Diego Maradona, Pelé 6 assziszt, Diego Maradona 8, és Lionel Messi pedig 11 assziszttal vezeti ezt a listát is. Messi most pont a labdával kényszerítőz negyed De Paul-lal, pontatlan volt a visszapassz az Inter Miami középpályásától De Paul-tól Messi irányába. Embolo veszi meg mellel a saját tér felénél a labdát, és jobb oldalon már nyargal, rendíthetetlenül, csak úgy, mint az egész meccsen, Zakaria szónak adja a labdát, szó vissza Zakariának, szépen felfejlődött, viszonylag gyorsan Svájc itt a saját jobb oldalukon. Freuler most már középen a labdával, 30 méterre az argentin kaputól Freuler kidobja jobbra Zakariához. Zakaria ballába, neki az a gyengébbik, oda arra, abban az irányba cselezett. Freuler után elvedi a labdával, nagyon közel most a svájci belsővédő is, nagyjából 30 méterre az argentin kaputól. Zakaria Freuler megint elvedi a labda útja. Elvedi most, áthelyezi balra a labdát, mondom én, Rieder lőhet, Rieder lő is, megpattan a labda. Az egyik argentin belsővédő, Cuti Romero, ha jól láttam, Rieder próbálkozott, veszélyesen egyébként, de egy lövésben nagyjából 2-3 argentin dobja bele magát, nem csak most, hanem már évek óta Emiliano Martinez kezei között kötött ki a labda. Elkezdődött tehát már jó néhány perce, a második félidő az 40, a 48. percben járunk, svájci szabadrugással folytatjuk az állás, Argentina-Svájc 1-0.
4: Tagliafico volt az, aki most odakasszált egyet, nem tudta eldönteni, hogy akkor tovább viszi az egyik svájci játékos a labdát, vagy éppen a másik átveszi, hát itt vitt most mindent Tagliafico. Labdát is és babát is szokták mondani. Aztán jöhet végül egy szabadrugással Svájc. Az alapvonaltól a távolság nagyjából 25 méter, és a jobb oldali oldalvonattól végzi majd el ezt a szabadrugást, ezt a pontrugást a svájci válogatott. Ott van már Rieder a labda mögött, valószínűleg bal lábbal ő majd a kapu irányába tekerheti ezt. El is szalad onnan Freuler, Rieder középre hívált labdája, aztán nem Liam Martinez könnyedén húzza le. Már mutat is előre, hogy induljanak, a jobb oldalra viszont kigurríthatja laposan is, ahelyett, hogy előre íválnéd, meg is teszi, De Paulhoz gurítja, ő továbbítja McAllisternek, McAllister aztán inkább Lisandro Martineznek adja ott, a baloldali belső védő pedig most eljutatja a baloldalra, és jön egy ilyen hosszú indítás, Enzo Fernández Zakariával szemben, fizikálisan Zakaria azért jobb, de a technikai képességekre talán Enzo Fernández az, aki kiemelkedőbb, hazapasszolja a labdát Zakaria a kapushoz, Kobel viszont pánikból eléveli, és jöhet egy bedobással így Argentina, miután a labda a baloldali oldalvonalnál csorgott ki az alapvonalon túlra. 49. perc, Argentina-Svájc 1-0, McAllister találatával továbbra is, amelyet a 10. percben jegyzett fejjel.
2: Tagliafico a labdával visszamegy saját tér felére, Paredeshez passzol, Paredes pedig Cristian Romerót veszi célba. Romero forog tovább a játék Molina irányába, Molina vissza McAllistert, is szerette volna játékbozni végül egészen Romeroig, Romero Paredes-t választja. Paredes az argentin térfél felénél, Leandro Paredes Messi-t hozza játékba. Messi bemozog neki Molina helyzetbe, Molina jó labdát kap Messi-től, Molina lő távolról, hát mit csinált Jorge Molina? Középen várta a labdát Julián Álvarez is, Messi-t kell megint megdicsérni, milyen labdát, milyen zsugát tett oda Molina lábára, teljes nővesen jön Julián Álvarez középült, és nem teszi oda neki Molina a labdát. A 16-os csücskéről, nagyjából 17 méterről jobb lábbal keresztbe előtt a hosszú irányába jócskán célt tévesztett. Ez a Molina próbálkozás tényleg teljesen ölesen ott érkezett. Julián Álvarez talán luxus volt ezt onnan ellőni, nem tudom elképzelni, hogy nem látta, vagy nem szólt volna Álvarez. Viszont most Embolo óriási helyzetben a 16-oson belül, Embolo zicserbe hozza, Endoy helyzetben, Lisandro Martinez! De már les! Tehát a gól lett volna, és annulálták volna ezt a találatot. Pont ezt mondtam néhány perccel ezelőtt. Minden egyes svájci lövésbe 2-3 argentin dobja bele magát önzetlenül. Hát itt most csak egy argentin maradt a gáton. Lisandro Martinez méterekről csúszott oda, hogy megvédje kapuját a góltól. Nem biztos, hogy les lett volna egyébként. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy miután Endoy, ha befejezi és góllal zárul ez a svájci akció, akkor ezt elvették volna az európaiaktól ezt a gólt, úgyhogy így hatványozottan igaz, amit mondtam, Lisandro Martinez méterekről csúszó mentése így felértékelődik még jobban. Minden esetre argentin szabadrugással folytatjuk a mérkőzés, már az 51. percében jár, 1-0-ra vezetnek a gaucsok továbbra is.
4: Azért Endoynak akkor is be kellene rúgni egy ilyen óriási helyzetet, hogyha les miatt elveszik azt a találatot. Nem sok ilyen lehetősége lesz valószínűleg azért a svájci válogatottnak az egyenlítésre. Lionel Messi most ráadásul megindul, aztán a 16-oson belül sikerül Elvedinek őt szerelni, majd jöhet egy kontratámadással, a svájci válogatottja a jobb oldalon, Szó kapja meg, és indítja Embolót, Embolo visszaadja Szónak, aztán Szó középre passzolja, de ez pontatlan, Julián Álvarez szépen rázza le most Zakariát magáról, előtte indul De Paul, középen Messi, a hosszú oldalon pedig sprintet kivágva menne, Enzo Fernández visszakerül, a labda még az argentinok elé, Julián Álvarez lövésébe viszont beleblokkol Zakaria, jöhet majd egy szöglet. Egy második argentin találat azért már sokat segítene az argentin válogatotton, akkor jóval magabiztosabb lenne az előnye, és ebben a svájci csapatban én legalábbis a mai mérkőzésen nem érzem, hogy kettőt tudna rúgni az argentinoknak. Egy gól viszont bármikor megeshet, bármelyik pillanatban. Lionel Messi lesz majd az, aki a jobb oldali sarokrúgást elvégzi, természetesen talpon szinte az összes argentin válogatott szurkolója. Lionel Messi a jobb oldali szabadrugás bal lábbal majd tekerhetett a kapu felé. Az 52. percben járunk. Messi felemeli a jobb kezét, de aztán íveli a rövid oldalra. Van egy csúsztatás megint, akkor ez egy bevett figura, csak most éppen Enzo Fernández fejére érkezett a labda, nem pedig McAllisterére, és Enzo Fernándeznek nem sikerült olyan jól csúsztatni, gyakorlatilag majd, hogy nem talpról ezt a labdát, éppen hogy csak felugorva. Akanji is szorongatta őt ott, Embolo is ott volt a környéken, de nem született újabb találat. Az 53. percbe lépve Argentina-Svájc 1-0 továbbra is.
2: Hajszik, hanem Lionel Messi már zsinórban 9 mérkőzése szerzi a gólokat, ami a VB meccseket veszi figyelembe. Kezdődött ez Katarban még 2022-ben, a 8. döntőben Ausztrália ellen. Folytatódott Hollandia ellen a 4. döntőben, majd Horvátország ellen elődöntő, Franciaország döntő. Ez ugye 4 mérkőzés. Most pedig 5 mérkőzést játszott már Lionel Messi. Sorrendben Algéria, Ausztria, Jordánia, Zöldfoki szigetek és Egyiptom ellen is betalált. Tehát zsinórban 9 VB meccse van, amikor gólt szerzett az argentin zseni. Ez a 10. mérkőzés, amikor zsinórban betaláltam, már rég ő a csúcstartó, már mérkőzésekkel ezelőtt ő volt a csúcstartó a zsinórban szerzett VB gólok tekintetében. A 10-es számú, tehát ezen a meccsen érheti el a 10. gólját, amit zsinórban szerez VB meccseken. Emiliano Martinez csalta oda magához azt a Granit Xhakát, aki sétálva közelítette meg az argentin kapust. Így felveszi a labdát a kezébe, Martinez von további 8 másodperc, hogy elvégezze a kirúgást, és micsoda indítás az oda Molinának. Ez volt az első félidőben, és Julián Álvareznek az les volt. Most Molina, hihetetlen Dibu Martinez rugóképessége, de Paul, egybeadás, van érkező, de Kobel kezei között. Halál ez a próbálkozás. Nagyszerű argentin, mondhatni kontratámadás, bár kicsit elaltatták Svájcot ebben a támadásban. Granit Xhaka sem szerette volna letámadni Emiliano Martinez, megint eladják a labdát. A svájciak Tagliafico, húj de keményen szerez labdát. Páros lábbal labda fölé, bokát talál, de hát nála maradt a labda. Messi, McAllister, sarokkal vissza, megint pontatlan McAllistertől. Ez a passz Messi irányába. Paredes a félpályánál nem szabad elveszíteni a labdát, nem is teszi ezt. A Boca Juniors középpálya és a Tagliafico az adja. Tagliafico pedig Julián Álvareznek kimozgott most oldalra, balszélre. Julián Álvarez, Messi most a center. Paredes, De Paul középen a labda, a svájci tér fél felénél. De Paul, Paredes, McAllister egy érintőben hoznák ki, vinnék be a 16-os előterébe a labdát az argentinak. Enzo Fernández jobbra fejeli Julián Álvarezhez. 20 méterre a kaputal Julián Álvarez. Julián Álvarez bal összekötő pozíciójában jobb lábbal visszapasszolja inkább Tagliaficónak, és akkor újra érleli a támadását az argentin válogatott. A mérkőzés az 55. percében tart, Argentina-Svájc 1-0.
4: Paredes lép vissza a két belső időközé labdát kérni, aztán egy mélységi átadással De Paul játsza meg, akinek hosszú az átvétele. Lehet, hogy szabálytalankodnia kell majd Endoyéval szemben, de egyelőre lábon kíséri, és jól tette, hiszen

0: Molina az óriási lehetőség lett volna. Messit elég jól kiiktatják most a svájciak, de Messinél elég egy villanás.
1: A játékvezető pedig még mindig nem indította útjára a labdát. Froller nem most volt a labda játékba hozva. Elvedi. A svájciak támadnak továbbra is az argentin térfél felénél. Granit Xhaka kidobja balra a labdát Endoyhoz. Megint a 16-os támadja Endoy. Jóka cselek. Molina azt mutatja, hogy kirúgás. A játékvezető egyetért vele. Ha kirúgással folytatódik a mérkőzés, a VAR ezt nem tudja fölülbírálni, nem adhat, csak elvehet a videóbíró szögletet. És valóban igaza is volt Molinának és Pinheirónak, a játékvezetőnek. Itt lassan a 60. perchez érünk, ha az értékeléseket nézzük meg. A legjobb pályán lévő argentin 7,7-es értékelése Lionel Messi, a leggyengébb pedig mindössze 5,7-es pontszámmal Julián Álvarez. Valóban megint nagyon gyenge mérkőzése van az Atletico Madrid csatárának, hogy mi lehet az oka, sokan fejtegetik, talán az esetleges potenciális klubváltása lehet, ott jár az agya, ott jár a feje, a háttérben lehet, hogy zajlanak a tárgyalások, nagyon szeretne a Barcelonához szerződni Julián Álvarez, de mégis a Real Madrid kereste őt meg, az Atletico Madrid azt az ajánlatot elutasította, ki tudja, hogy most lesz-e Barcelona, vagy marad az atleti csapatában Julián Álvarez, és ez rányomja a bélyegét teljesítményére. Zakaria húzza jobban, meg is kapja a labdát Szótól, egy technikai hiba, Zakariától nem is éri el a labdát. Most is szerencséje volt Taya Ficónak, ugyanis ő is le volt maradva jó néhány ütemmel Teris Zakariához képest. 58. percben járunk, az argentin előny továbbra is megvan, de mindössze egy gólos Scaloniék vezetése, McAllister góljával vezetnek a dél-amerikaiak. Az állás Argentina-Svájc 1-0.
2: Bő fél óra van még tehát a találkozóból, és egy picit akkor kezdjünk el az irányába is tekingetni, hogy hogyan változtathat egyik valamint másik vezetőedző, ha esetleg elszánná arra magát, hogy valamit frissít a csapatán, vagy éppen csak nem tetszik neki az, amit lát a pályán lévő játékosoktól. Ott van például az argentin cserepadon Lautaro Martínez, akiről oly sokat említettünk már. Ott van Otamendi, ha a védelembe nyúlna bele esetleg Scaloni. Ott van Nico Paz, aki nemrégiben hosszabbított a Comoval, sőt kivásárolta őt a Como a Real Madridtól 60 millió euróért. Ott van Senesi, a Tatarem védője, vagy éppen az a Giuliano Simeone, akiről már említettük, hogy édesapja az Atletico Madrid vezetőedzője, és ráadásul argentin származású vezetőedzője e helyszínről tekinti meg a mérkőzések nagy részét, úgyhogy az argentinoknál is mély a keret, erős a kispad, ezzel szemben a svájciaknál is azért vannak olyan játékosok, például Vargas, vagy éppen Okafor, aki ha beállna, akkor komolyabb zűrzavart okozhatna az argentinoknak, és akkor Jasariról még nem beszéltünk, aki a Milán játékosa egyébként, és valóban az első pár mérkőzésén Svájcnak itt a világbajnokságon azért rendre szerephez jutott, szóhoz jutott. Mindenre volt idő, a svájciak az ellenfél térfelén járhatják a labdát ugyan, de nagyon messze, 35-40 méterre a kaputól, és nagyon betömörült most az argentin védelem, majdhogynem 5 védővel, de azért még mindig látszik az, hogy itt 4 hátvéddel futballozik az argentin csapat. Jön egy beadás viszont a bal oldalról, Rodriguez jön egy fejes is, és bizony Emiliano Martíneznek kellett nyújtózkodnia. Embolo ugrott a legmagasabbra, ő volt, aki kapura továbbította ezt a labdát, de erőt már nem tudott beletenni. Viszont behullott volna ez a labda oda a jobboldali kapufa mellé, de Emiliano Martínez nagy termetének, valamint kiváló reflexeinek köszönhetően is odaért erre a labdára. Nem születik újabb találat, Argentina-Svájc tehát a labdarúgó világbajnokság utolsó negyed döntőjében, ami itt a 2026-os VB-t illeti legalábbis. 1-0, Argentina vezet McAllister találatával, a 61. percbe lépünk szépen lassan.
1: De Paul kidobja jobbra a labdát Molinához, Molinát veszi célba, rendre Emiliano Martínez a kirúgásoknál. De Paul lent marad, megy tovább a játék, előszabályt ítél a portugál játékvezető. Ugye, ahogy mondták a franciák mérkőzés előtt, hogy argentin játékvezető, és hogy lehet, hogy ezzel akarják kiejteni a franciákat, hogy argentin spolit küldtek oda, majd biztos nem fogja befújni a 11-est. A franciáknak ehhez képest befújta, most pedig portugál játékvezetőt küldtek az argentin mérkőzésre. Hát ilyenkor nem lehetett olvasni, hogy reklamálnának a világ futballjának szakértői, hogy miért portugált küldenek az argentin mérkőzésre. Ha már egy európai és egy nem európai csapat játszik egymással, akkor miért európai bíró, pláne portugál? Emiliano Martinez, Tagliafico-t, óriásit kap a tarkójára Nico Tagliafico.

0: Tagliafico, és mintha mi sem történt volna, felpattan és fut tovább. Tagliafico egészen elképesztő, ez az argentin vér, az argentin mentalitás, megint Tagliafico a földön. Most aki faltolta, az Endoy volt, ha jól láttam, szó volt az, bocsánat. Hihetetlen, hogy milyen vehemenciával veti bele magát egy argentin játékos a csapat győzelméért a párharcokba. Tagliaficót kell most megdicsérni, jöhet egy argentin szabadrugás a svájci térfél felénél. 2010-től a 2010-es VB-től volt egy olyan tendencia, rövid tendencia, 2022-ig tartott, szűk 12 esztendeig, hogy az a csapat, amely megnyeri a világbajnokságot, kiesik már a csoportkörben. Ugye 2010-ben Olaszország búcsúzott a 2006-os világbajnok. Aztán Spanyolország esett ki 2014-ben Brazíliában a világbajnokság csoportkörében, óriási meglepetésre. A 2014-es VB győztes Németország pedig 2018-ban Oroszországban búcsúzott a csoportkörben. Ez a széria 2022-ben szakadt meg, amikor Franciaország, hát ugye... nem, hogy tovább jutott egészen a döntőig menetelt, és ez folytatódott is, így, hogy Argentína is tovább jutott, sőt, jelenállás szerint elődöntős címvédőként, a 2020-as VB győzteseként az idei amerikai világbajnokságon. Még mindig nem végezték el az argentinok ezt a pontrugást, úgyhogy volt ezt idő elmesélni, ezt a rövid kitekintést. Na most ad engedély Pinheiro játékvezető a szabadrugás elvégzésére. Paredes, mint a megigazítaná kézzel, Messi teszi középre, ebből baj lesz az argentinok szempontjából, kontrázik Schweiz, Embolo 3-3, jó ütemű a kiugratás, oj, de tudtam, hogy ebből baj lesz, Endoy a 16-os csücskénél, visszajönnek az argentinok, Endoy, jön a beadás, nagy a blokk. Molina volt az, aki vissza sprintelt, hát majd 100 méter sprinteltek vissza az argentinok, hogy meglegyen ez a védekezés, megvolt, visszaért Molina, nincsen svájci egyenlítés egyelőre. 64. perc, 1-0-ra vezet Argentina.
1: De Paul volt még az, aki óriásit nyargalt azért, hogy ne tudjon Endoy zavartalanul centerezni. Hát az argentinok ebben is nagyon erősek gyakorlatilag, hogy minden játékos tényleg maximumot ad bele ezekbe a mérkőzésekbe. Riedere adja most középre a labdát, a svájci szögletet követően, viszont egy argentin fejről kibólintják onnan a 16-oson belülről az argentinok. Jött megint Svájc, hiszen összeszedte a kipattanót Freuler, a bal oldalon pedig már Maxi Rodriguez kérné, továbbítja is Riedernek. Azért most a 65. percbe lépve lassan jön az ivószünet, és azt hiszem jót tesz majd az az ivószünet mind a két csapatnak. A svájciak valószínűleg még egy fokozattal majd feljebb kapcsolnak, és próbálnak valahogyan begyötörni egy gólt Emiliano Martinez hálójába. Az argentinoknak meg valahogy le kellene zárni a mérkőzést, hogyha nem szeretnének az utolsó másodpercekben is izgulni gyakorlatilag, hogy meg lesz a rendes játékidőben a továbbjutás, vagy hogy meg lesz-e egyáltalán a továbbjutás. Erre egyelőre minden esélye megvan az argentinoknak, sőt, jobban is áll a dél-amerikai csapat szénája, amely 1-0-ra vezet, de most jön Freuler, és már nagyjából a 16-os előterébe vezeti be a labdát, úgyhogy még nem támadja meg egy argentin védőjátékos sem. Most viszont hátrafele kellett passzolnia. Elvedi. Jó, most a mélységi átadás Embolónak, ott hagyja Freulernek. Embolo nagyot küzd. Endoy a 16-oson belül nem merik bántani. Kikerül a bal oldalra. Maxi Rodriguez jelent egy centerezés. Jön is a fejes, és egy Emiliano Martinez védés. Bizony megint résen kellett lennie az argentin kapusnak. Tagliafico pedig már hozhatja ki a túloldalon a labdát. De az argentinok megint egy helyzetet, lehetőséget engedélyeztek a svájciaknak. És előbb-utóbb egy ilyen azért eljuthat Emiliano Martinez hálójába, de egyelőre a kapus, valamint az argentin válogatott állja a sarat. 65. perc, Argentina-Svájc 1-0, McAllister még a 10. percben volt eredményes, Messi szögletét követően fejelt a kapuba.
0: Nagyon beszorul most Argentina, nem tudnak felszabadítani percek óta. Saka bollával, 35 méterről, Granit Saka, Martinez, kijön a labda, de nem annyira, mint Lammensről mondjuk a spanyol-belga mérkőzésen, vagy éppen az angol-norvégon. A norvég kapusról, Nylandról. Akkor Bellingham, utóbbinál Bellingham örülhetett, előbbinél pedig Mikel Merino, no, meg persze Spanyolország, illetve Anglia. Emiliano Martinezről kijött, de nem nagyon. Egy nagy kirúgás Dibu Martinez-től Julian Álvarez, nem is a labdát nézi, csak elvedít, nem is szerezhette így meg. Zakarias, Svájc perceit éljük most meg az elmúlt minutumokban, 66-ban járunk valóban. Ha lehet ilyet mondani, most boxban szokták azt mondani, hogy most jól jön majd az a bizonyos időkérés, idézőjelbe téve, az a kereskedelmi szünet az argentin válogatottban. Az argentin válogatottnak, a boxolóknál ilyenkor a gong szót szokták már várni, amikor kaptak egy-egy ütést, felütést. Svájc támad továbbra is az argentin térfélen. Ott vannak az európaiak. Saka kidobja a svájci bal oldalra a labdát. Endoy beteszi középre, Riedernek kap egy nagyot, Endoy, a labda tovább folyt, 16 méteren egy falt Lisandro Martineztől, mondom én, hogy falt, a játékvezető nem így gondolta, viszont már most úgy játszik Argentina, mint a 90. percnél járnánk, csak hosszan felpasszolja a labdát az ellenfél kapuja szöglet zászlajának irányába, hogy teljenek, múljanak a másodpercek, azok a másodpercek, amelyek kínosan lassan vászorognak előre argentin szempontból ezen a mérkőzésen. Freuler megint a labdával, Granit Xhaka újra az argentin térfélen a labda, csak ismételni tudom magamat. Endoy a szélen, a svájci bal szélen. Rávezeti Molinára, Endoy, jó a bepassz, Ricardo Rodriguez, a argentin védelem mögött, és be is lövi ezt most már Endoy. Azt lehet mondani, hogy teljesen megérdemelten egyenlít Svájc. Nagyjából 3-4-5 perce már ott az argentin 16-os előtt passzolgattak. Kapitulál megint Argentina, és a momentum az egyértelműen svájci. Eddig a második fél időben teljesen jogos az egyenlítés, nagyon magára húzta Lionel Scaloni válogatottja Svájc csapatát, és Endoy büntetni tudott. Nagyszerű volt ez a kényszerítő Ricardo Rodriguezzel, az argentin védelem mögé tudott kerülni rögtön Endoy, jó volt az átvétel, és elpasszolt a jobb elsővel a hosszút, talán Emiliano Martínez lába között, lába mellett ment el ez a labda, mindenféleképpen gólt ért, és gólt érdemelt ez a svájci roham az elmúlt percekben. A 16-oson belül kapja vissza Endoy a labdát, és Dibu Martínez lábai alatt megy be a labda. Az argentinok hiába rongyoltak vissza, eszeveszetten nem tudták megvédeni a portát. Dibu Martíneznek tehát maga mögé kell nyúlnia. Endoy egyenlít, úgyhogy oda az argentin előny a mérkőzés 68. percében, Argentina-Svájc 1-1.
2: Itt végül is a kényszerítő passz után, amit visszakapott Endoy, az alapvonaltól 3 méterre az ötösről gurította el, de a rövid saroknál Emilio Martínez, aki eddig kiválóan védett, a lába között ment be a labda. Nem mondanám potyagolnak, de végül is köténybe ment be. Endoy eddig a mezőny legjobbja, őt nem tudják tartani az argentinok. Az argentinok nagyon fáradt csapat benyomását keltik ma. Ez a 6. mérkőzésük, és úgy érzem, hogy most van náluk a holdpont. Ha ezen túl tudnak menni, akkor tovább tudnak jutni, de most valamit ki kell találni Scaloninak. Nagyon jól fog jönni most a ivószünet.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy jön a hidratációs szünet hamarosan, amely nagyon jót fog tenni majd mind a két csapatnak. Most egy szabálytalanság Paredes-től, amely után kap egy sárga lapot is, aztán oda mennek még a svájciak reklamálni, Embolo a földön, Freulernek is odaszól valamit Paredes, akkor most lehet, hogy egy kisebb botrány kialakul, sőt McAllister is most már oda megy, hát Paredes lehet, hogy le kell majd cserélni, mert ha ő nem bír azzal a heves természetével, amelyen rendelkezik, akkor akár még ember hátrányba is kerülhetne az argentin válogatott. Teszem hozzá, azért az ilyen eseteket videóbíróval ellenőrizném. Paredes nem ért hozzá egy ujjal sem Embolóhoz, és ezt most úgy kell elképzelni, hogy volt köztük 30-40 cm gyakorlatilag, amikor Embolo a földre huppant, de még utána sem ért hozzá.
0: Lehet, Paredes, hogy ezt farozzák, jól láttad egyébként.
1: Egészen elképesztő, és akkor viszont a 16-oson belül biztosan színészkedéset szoktak sárgalapot adni. Ha 16-oson kívül is megteheti ezt a játékvezető, akkor Embolo kaphat sárgalapot. Embolónak pedig már volt egy sárgalapja.
2: Ez eldöntheti a mérkőzést akkor.
0: Hát az mekkora sztori lenne egyébként. Én elfordultam, megadtam a szabálytalanságot, elsőre valóban úgy nézett ki, hogy falt. És amit Gergő te is mondasz, a visszajátszás látva valóban nincsen kontakt Paredes és Embolo között, sőt egy óriási műesés a svájcitól, akinek van egy már sárgalapja a svájci csapat, hetes játékos az első fél időben kapott sárga kártyát. Paredesét mindenféleképpen vissza fogja vonni a bíró. Van elég tökös a portugál játékvezető, hogy ad egy még egy másodikat?
2: Hogy ne lenne ez? Egy egyértelmű sárgát fog kapni Embolo, és ki fogják állítani. És itt most az időszünet mind a két csapatnak elég lesz arra, hogy hogyan folytassák a játékot a 11 a 10 ellen, mert ez még egy sárga és kiállítás lesz.
1: Semmilyen kontakt nem volt a két játékos között. 13-szor nézi vissza körülbelül Pinheiro játékvezető, de hát ezt első blikre is meg lehetett mondani. Embolo elképesztő nagy butaságot csinált, és teljesen érthetetlenül teszem hozzá. Mögötte ott voltak a svájci csapattársak, előnyös helyzetben volt ráadásul a svájci válogatott az ellenfél tér felének a közepén, de most jön vissza a játékvezető Pinheiro, és akkor halljuk, hogy mit mond, egy picit csöndben maradunk, hogy hát ha hallatszódik a mikrofonon keresztül, aztán természetesen abban a pillanatban, amit elmondja, fordítjuk önöknek angolról.
3: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: Akkor viszont kiállítják Embolót, a második sárga alapját is megkapja a svájci támadó. Homorított egy óriási, nagyon butaságot csinált most, és ez is sporttörténeti pillanat, hiszen sárgalapot eddig legalábbis nem videóbíró elemzéssel ítéltek meg, legalábbis első sárgalapot biztosan nem. Most Paredes első sárgalapját kapta volna, de nem ért hozzá Embolóhoz, aki feldobta magát. Emboló ezért pedig megkapta a második sárgalapját, és milyen érdekes a sors, miért kapta Emboló az első sárgalapját?
2: Egy nagyon buta fajtér a félpályánál.
1: Kinek rúgott oda?
2: Hát ugyanennek, Paredesnek.
1: Tehát Paredes gyakorlatilag két sárgalapot harcol ki.
2: Igen, és nagyon jól mondtad, hogy azért videózta a VAR, azért videózhatta, mert egy sárgája már volt, és ez a kiállítás is így döntően befolyásolja a mérkőzés kimenetelét. Amit említettem az előbb, jön az ivószünet egy-két percen belül, és az nagyon jót fog tenni mind a két szakvezetőnek.
0: Igen. Ami érdekes, már látom magam előtt holnap az újságcikkekben, hogy az argentinok megint megvették a mérkőzést és a játékvezetőt, hogy megint egy vitatott varozás utáni visszavont argentin sárga és piros lap a svájci játékosnak, de közben meg a valóság az, hogy egy teljesen jogosan visszanézett sárgalapot anulált Paredes szempontjából Pinheiro, és odaadta teljesen jogosan Embolónak a másodikat. Aztán Rodrigo de Paul rongyolt oda a portugálhoz, hogy valaki a száját eltakarva mondott valamit egy argentinnak. Azt talán már túlzás lenne, hogyha arra is adna még egy pirosat a játékvezető. Láttunk ilyet az nyitó mérkőzésen, az amerikai szempontból nyitó mérkőzésen az idei VB-n, hogy visszavontak egy sárgalapot varozás után, viszont ilyet, hogy viszont kontrából kiállítsák az ellenfél játékosát második sárgával, ilyet még valóban nem. Granit Xhaka és Leandro Paredes próbálják megbeszélni az imént látottakat, az imént tapasztaltakat, ami biztos, hogy a mérkőzés folytatódik. Svájc 10 emberrel folytatja a találkozót, teljesen jogosan Brillembolót állították ki. 71. perc, még mindig nincsen hidratációs szünet, ezt a 67-68. Perc körül szokták eszközölni. Hát hosszabbításban nem leszünk csínyán itt a másik fél idő és a mérkőzés végén. 1-1 továbbra is az állás, Paredes a kezdőkörben. Innentől kezdve, amit megszokhattunk, annak most a szöges ellentét, az abszolút értéke következik. Nem Svájc fog támadni és Argentina visszahúzódni saját 16-os előterébe, hanem pontosan fordítva, és már ezt is látjuk most. Argentin labdabirtoklás, Svájc pedig 10 emberrel próbálja túlélni az előttük álló, hát mondhatni, szűk vagy bő 20 percet a hosszabbítás függvényében. 74. perc, Argentina, Svájc 1-1.
1: Enzo Fernández kap most egy labdát, a következő játék megszakításnál valószínűleg majd elküldi a hidratációs szünetre a játékvezető a csapatokat. De jön előtte egy átadás a hosszúra, és Tagliafico fejeli középre, hogy sikerül levenni a Julián Álvareznek, de már lesen tartózkodott egyébként az argentin balhátvéd. Julián Álvarez aztán Freulerrel akaszkodik össze. Hát én, nekem van egy olyan érzésem, hogy itt akkor még egy pár büntetőlap lesz ezen a mai mérkőzésen, mind az argentinokat ismerve, mind pedig látva ezt a jelenlegi svájci csapatot. És akkor most mennek az ivószünetre. Az együttesek biztosan lesz majd hosszabbítás itt a 90 perc végén, a videóbíró elemzést követően is, valamint Emboló csinadrattáját követően is, hiszen nagyon nehezen hagyta el a játékteret, de 75 percnyi játékot követően Argentina, Svájc 1-1, McAllister, valamint Endoje volt eredményes egyik, valamint másik oldalon. Hogyan látta Vukovics László eddig a mérkőzést? Ez az Emboló kiállítás azért gyökereiben változtathatja meg a találkozó összképét.
2: Hát ennél jobban nem is jöhetett volna Argentinának, mindig jól jön, ha létszámfölénybe kerül egy csapat. De Svájc rendkívül jó ritmusban játszott a második fél időben, teljesen megérdemelten szerezte meg az egyenlítő találatot Endoje révén. És az argentinokon, amit már jeleztem, hogy nagyon nagy fáradtságot érzek, egy mélypontot, ami nem tudtak kijönni, és ez a négy negyede a világbajnokságon, ami kialakult, most már ugye túl vagyunk a harmadik negyeden, az utolsó negyede jön a mérkőzésnek, és előtte két perccel történt ez a rendkívül buta szabálytalanság, ezt most nem ecsetelem újra, de kiállították Embolót, így Argentina létszámfölénybe kerül, Argentina meg fogja tudni tartani így a labdát, és megpróbálja majd gondolom a rendes játékidőben eldönteni a mérkőzést. A svájciaknak nagyon kevés lehetőségük lesz így arra, hogy kontrázzanak. Ők most már abba gondolkoznak, hogy kihúzni, ha más nem, a rendes játékidős után a hosszabbítás végéig, akkor 11-esekbe gondolkodni, mert egy ember for egy Argentina ellen az rettentő sokat számít. Viszont a 11-en maradtak volna, nincs hal fociba, de Svájc nagyon közel volt ahhoz, hogy meg is fordíthatja a mérkőzést, mert az argentinok, ha ökölvívó nyelvet használtunk a mai közvetítés során, akkor padlón voltak, mert egyszerűen nem találták sem a ritmust, sem a frissesség nem volt meg bennük, nem tudták megjátszani a labdákat, előre már nem nagyon tudtak menni. A svájciak meg az egyenlítő gól után még jobban ráéreztek arra, hogy ez a meccs meg is fordítható, és akkor jött ez a butaság Embolo révén, amivel nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát, és hiába zokogott utána, ezt a rádióhallgatók nem látják, de sírt, meg reklamált, de jogos volt a második sárgalap, és ilyen butaságot nem szabad csinálni, mert ez nem egyéni sportág, ott adja a csapatát a nehézségbe, most drukkolhat azon, hogy a csapat nélküle harcolja ki az elődöntőbe jutást, ami óriási bravúr lenne Svájc részéről, és amit láttunk itt a pályán, ha most 11 a 11 ellen lenne, akkor jelen pillanatban a Svájc esélyesebb lenne a fáradt argentin csapat ellen, de most majd mondják a kollégáim, kettős cserét fog eszközölni Argentina, és nagy kegyetlen 20-25 perc vár most Svájcra.
0: Hát 20-25 perc, ami a rendes játékidőt illeti, és ha X marad, akkor még 2x15 perc, tehát innentől kezdve mondhatni 50 percen keresztül még, hogyha döntetlen marad, akkor Svájc ember hátrányban kell lejátsza ezeket a jó hosszú 10 perceket a mérkőzésből, ami hátra van. Nico González érkezik az argentin válogatottba, viszont hogy kit helyett, az még egyelőre nem tiszta. Ami biztos, hogy a Life is Life című nótát tették most be a második hidratáció szünetre. Diego Maradona emlékezetes bemelegítése alatt is ez szólt az egyik világbajnokságon, 86-os világbajnokság, amikor Argentina nyerni tudott. Érdekes csere, lehoz egy hátvédet, Nico Tagliafico-t, Lionel Scaloni és Nico González-t hozza be helyette, vagyis egy támadó jön védőhelyére az argentin válogatottba. Hát ember előnyben a gaucsók meg akarja nyomni, meg akarja nyerni 90 perc játékidő után Lionel Scaloni ezt a találkozót, és hát az azért is lenne jó, mert ugye ellenfelük az elődöntőben Anglia lesz, Anglia pedig 120 perc után tudott tovább jutni Norvégia ellen, vagyis valamennyivel biztosan fáradtabbak az angolok, mint hogyha itt most nyernének. Fáradtabbak lennének az angolok, mint hogyha itt most nyernének az argentinok 90 perc játékidő után. Kobe rúgja előre a labdát, folytatódik a mérkőzés. A negyedik negyede kezdődik meg a találkozón a Kansas City-ben. Kobe előre küldi a labdát, visszafejeli. Lisandro Martinez, Julián Álvarez küzd Elvedivel, azért figyelni kell az argentinoknak innentől kezdve magukra, hiszen a játékvezető, hogyha vissza akarja kompenzálni az imént adott piros lapot, akkor mindenféleképpen rá fog utazni az argentin szabálytalanságokra is. Akanji veri előre a labdát Endo irányával, ő szerezte a svájci egyenítőt, találtott McAllister Nico Gonzálezhez, McAllister pedig az argentin vezető volt eszközölte. Paredes visszahelyezkedik Svájc a saját tér felére, hiszen ember hátrányban vannak, de a mérkőzés állása a 79. percre fordulva még mindig 1-1.
1: És akkor a rendes játékidőből 12 perc maradt még hátra. De ne felejtsük el azt sem, hogy videóbíróval elemezték Embolo második sárgalapját, valamint ápolás miatt is állt a játék, amikor Paredes maradt a földön. Most jól jön ki a kapujával Kobe, közben egy hosszú indításra Nico González próbálta meg egyből megjátszani csapattársa, amint a pályára lépett, viszont hosszú volt ez a labda most az argentin szélső irányába. Szóval a rendes játékidőből most már csak bő 10 perc van hátra, de hát azért egy 6-7 perces hosszabbítás várható itt a mérkőzés végén, a bal oldalon pedig egy óriási sprintet kivágva majdnem megkerüli ellenfelét Rieder. Hát a slusszpoén az tényleg az volna, hogy a Svájc valahogy 10 emberrel is itt gólt tudna szerezni, és azért az argentin válogatott annak ellenére, hogy most emberelőnyben futballozhat, és annak ellenére, hogy jóval jobb játékerőt képvisel minőség szempontjából, nagyon enerváltan futballozik itt a mai találkozón, és valóban azért nagyon nehéz ilyenkor újra felpörögni, ha egy picit így beleül egy csapat egy ilyen mérkőzésbe. Most viszont Molina az, aki kirúgja szó elől a labdát a 81. percben, illetve majd ismét egy bedobással a svájci válogatott, és akkor most óriási a tanácskozás a svájci kispadon. Természetesen Murat Yakin gondolkozik, hogy hogyan kellene, hogyan lehetne változtatni együttesén úgy, hogy akár még a 2x15 perces hosszabbításra is, hogyha elérnek oda, jó legyen az a bizonyos csapat. 81. perc, Argentina-Svájc 1-1, de ember előnyben futballozik Argentina. Embolo kiállítása óta a 72. percben történt mindez.
0: Hiába a svájci ember hátrány, ők tartják a labdát és birtokolják az argentin térfélen azt. Elvedi megindítaná Zakariát, Nico González olvasta jól a labda útját, és már jön is egy argentin komótos kontratámadás. Molina kiteszi a jobbra, Enzo visszakapja a labdát Molinától, Enzo Fernández hozza a Chelsea középpályása Rodrigo de Paul. De Paul, Enzo Fernández, Paredes, most hosszas argentin passzolgatás következik valószínűleg, hiszen Svájc visszaállt a saját 16-os előterébe. Lisandro Martínez kicsit megvezette előrefele, 30 méterre visszapasszolta a labdát Paredeshez. Messi, De Paul, visszatenni Messinek, elhagyja a labdát újra a svájciaké. Lionel Scaloni nem a cseréjéről nevezetes, inkább szokta hagyni játszani csapatát a kezdő 11-ét, ameddig csak lehet, és ha már nagyobb baj, csak akkor szokott cseréket eszközölni. Így volt ez Egyiptomán, és akkor jött be több támadó egyszerre, köztük Julián Álvarez, Nico González, Lautaro Martínez és Messi is egyszerre volt akkor a pályán. Akkor bevált ez a recept, egyelőre egy csere, Nico González jött a pályára Tagliafico helyett. Nico Gonzáleznek az egész bal szélt be kell játszania elől, hátul. Messi kapja a labdát, szokásos pozíciójában kint a szélen. Messi hozzá, befele, nagyon meggyűrik, meggyötrik ott Riederrel, és Riederrel is veszi Messitől a labdát. Lionel Messi visszaszerezné Jorge Molina, nyargal a labda után kihozzák a svájciak. De Pault kell megdicsérni, most ő szerez labdát. Rodrigo De Paul hozza befele, 30 méter a kaputól, De Paul rövid a labdája, Zakari elcsípi, de túl hosszan szökteti magát Enzo Fernández, hát ezért jó, hogyha ember előnyben van egy csapat. Ugyanis Embolo hibája után két sárgával kiküldte őt Pinheiro játékvezető, mehet zuhanyozni, Nico González. Zakaria nagyon könnyedén megállítja, visszapattani Nico Gonzálezhez, Enzo Fernández tovább Paredeshez, nagy lövőkéje van 25 méterre a kaputól, Lionel Messi jó a testsel, Messi forog Riederen, Messi kapja vissza Julián Álvareztől, Messi kényszerítőzik az ellenféllel, jól mondtam, Messi rúgott már úgy gólt, hogy tudatosan kényszerítőzött az ellenféle, még a Barca játékosaként most nem sikerült Csakát befűznie. Svájciak elhozták a labdát, picit tartogatják, hiszen nekik innentől kezdve minden szekundum, minden minutum aranyat ér. Kevesebb, mint 10 perc van hátra a rendes játékidőből, 84. percben járunk, Argentina-Svájc 1-1.
1: Akanji forgatja ki a labdát most Rodrigueshez, a 84. percben a svájciak megint építették saját támadásukat, Csaká kapja meg. Kiforgatja a bal oldalra, ott az oldalvonal mellett veszi fel az egyik svájci játékos a labdát, aztán egy hosszú indítással már Endoyét keresnék, de Romero előnyösebb helyzetben, ráadásul minden rutinját kihasználva megelőzte Endoyt, úgyhogy megint az argentinok jöhetnek, és fogy az ideje a dél-amerikai csapatnak, a címvédőnek, hogyha szeretne még a rendes játékidőben gólt szerezni. Még egy pár perc hosszabbítás lesz itt a 90. percet követően, de hát azért arra nem lehet bízni az egész továbbjutás sorsát. Aztán 2x15 perc hosszabbítás, hogyha nem születik döntés még itt a rendes játékidőben. De hát lehet, hogy az argentinok eldöntik a mérkőzést, vagy éppen Svájc egy kontrával megiramodik és lezárja a találkozó sorsát az utolsó percekben. Paredes 85. perc most már, a jobb oldalra forgathatná ki. Nagyon betömörül a svájci védelem, egy jó mélységi átadás, Leo Messi! Nem sikerül átemelni a kobelt! Le sem volt már Messi! Az ismétlést követően biztosan látszik majd, a partjelző nagyon határozottan emelte zászlaját, én elsőbbikre azt mondtam egyébként, hogy nem lesz, és ha ezt videóbíróval elemezték volna, akkor szerintem inkább lett volna ez szabályos találat, hogyha Messi belövi, mintsem Lesről szerzett gól. Kobel viszont remekül jött kapujából, és olvasta azt a játékot, olvasta azt a nagy mozdulást, és azt a fineszt, amelyen Leo Messi rendelkezik, és nem feküdt le a lövés pillanatában, hanem féltérdre ereszkedett, talpon maradt, és felnyúlt az átemelésért. Messi megpróbálta még esernyő csellel a kapust is kicselezni, ez most nem sikerült. Kettős csere, Molina érkezik, sőt Molina hagyja el a játékteret, és Montiel érkezett a helyére. Valamint elhagyta a pályát Rodrigo De Paul, és akkor az ő helyére is biztosan egy középpályás, talán Nico Paz érkezhetett, de egyelőre nem láttuk még, hogy ki az, aki beállt a front az argentin csapatba, és akkor most jön majd Svájc oldalán is. Három változtatás, Widmer, Amuni biztos beáll, elhagyja a játékteret Szó és Endoje, és Rieder is a távozók között. Tehát Szó, Endoje és Rieder a három távozó, és Muheim, Amduni, valamint Widmer a három pályára érkező játékos a svájciaknál.
0: Lautaro Martínez érkezett még az argentinokhoz, úgyhogy még egy csatárt beküld Lionel Scaloni, meg akarja nyerni a cseréi alapján ezt 90 perc alatt. Vagyis az azt jelenti, hogy 4 perc van hátra a rendes játékidőből, plusz még számolhatunk hát egy szűk 10 perces hosszabbítással. Muszáj volt belenyúlni a svájci szövetségkapitánynak is, ott 3-as csere nagy munkabírású játékosokra szükség lesz még az európai oldalon is. Folytatódik a mérkőzés, 4 cserét bonyolítottunk le az elmúlt percekben. Azért mondom, hogy szűk 10 perc, azért itt volt hosszas varozás, és most ez a 4 csere, volt itt hidratációs szünet, úgyhogy lehet, hogy alulról fogja súrolni a 10-es számot, a hosszabbítás mennyisége. Itt van Gonzalo Montiel a labdával, ő fog ezt bedobást elvégezni. Ő szerezte a győztes gólt Katarban, Franciaország ellen a 11-es párbajban. Julian Álvarez hiába ide-oda, az a gyenge Julian Álvarez játék önmagához képest most is fennmarad a pályán, szinte végig, és szinte végig fenn volt Egyiptom ellen is, ameddig meg nem szerezte a harmadik gólt Argentina. McAllister szerezne labdát Zakariától, hihetetlen milyen gyors és erős Denis Zakaria, 6 argentin, 2 svájci, Zakaria, Cuti Romero volt megint a helyén volt a szíve, a feje. Argentin támadással folytatódik a meccs. Enzo Fernández kidobja jobbra, megint lassan, komótosan, 88. percben járunk már. Gonzalo Montiel hozza a labdát, Molina megtette a magáét, Montiel váltja őt. Ők gyakran szokták cserélgetni pozíciójukat egymással, vagy Montiel, vagy Molina játszik az argentin válogatott jobb hátvéd pozíciójában. Lisandro Martinez továbbra is 10 emberre Svájc, 11-jel Argentina. McAllister teszi tovább Enzo Fernándeznek. Messi kéri, van most helye, területe, ideje Messinek varázsolni. Messi, McAllister középen 25 méterre a kaputól. Lisandro Martinez ballába kipasszol Nico Gonzáleznek. Nico González vissza Lisandro Martineznek. Messi átjött a jobb oldalra, az argentin bal oldalra Leo Messi eladja a labdát. Argentin bedobással folytatódik a mérkőzés. 88. perc, Argentina-Svájc 1-1.
1: 2 perc sincs már hátra a rendes játékidőből, plusz majd a jelzett hosszabbítás, amelyet a negyedik játékvezető mutat majd fel a bíróval, Pinheiroval egyeztetve. Ennyi ideje van még az argentin válogatottnak, ha szeretné lezárni a 2x15 perces hosszabbítás előtt a mérkőzést. Emberelőnyben futballoznak az argentinok Embolo kiállítása óta, a 72. perc óta. Paredes most szép a kényszerítő, passzolgatnak egymással Enzo Fernándeznek, aztán a jobb oldalra néz Enzo Fernández, de Montielnek nem passzolja oda, inkább vissza Romérónak. Romero már az ellenfél tér felén, aztán a játékba hozza Lisandro Martinez. Lisandro Martinez bebükje a 16-oson belülre, Lautaro Martinez keresvéne, de a labdája rövid volt, úgyhogy kibikázzák, kibombázzák onnan a svájciak. De Messihez kerül. Messi 30 méterre a kaputól, ott hagyja inkább. Jön egy beadás, Lautaro Martinez irányába átcsorog a hosszúra, onnan még vissza lehet lőni! McAllister! Blokkolták valószínűleg a próbálkozását, legalábbis nagyon reklamál, mint Nico González, mint pedig McAllister. Nico González mentett egy elképesztőt, becsúszva még a vonalon belül, elérte a labdát, és vissza tudta rúgni McAllister irányába, és McAllister fején ott volt gyakorlatilag a győzelem. Közvetlen közelről, egyébként teszem hozzá, ez egy blokk volt, tehát elvedi lába hozzáért szerintem ez a próbálkozáshoz, mert McAllister kaput talált volna közvetlen közelről. A játékvezető ezt nem látta, úgyhogy a 90. percre úgy fordulunk rá, a rendes játékidő utolsó percére, hogy Argentina, Svájc 1-1, de emberelőnyben Argentina, és egyre nagyobb nyomást helyez Svájcra.
0: És nem volt kint a labda. Nico González a vonalról tessékelte vissza, becsúszva a labdát, így zicserbe hozza McAllistert, és valóban ott elvedi lábáról pattant ki, azért reklamált ennyire hevesen McAllister. Azért 4 méterről egy Liverpool szintű játékos, nem hiszem, hogy ki tudja hagyni ennyire a fejest. Paredes, Messi mozog vissza irányító pozícióba, Messi 30 méterre a kaputól ballával kiteszi az argentin bal oldalra Nico Gonzáleshez, a 16-os csücskénél Nico González cselez vissza Lisandro Martinezhez. Lisandro Martinez, Messi mozog most már gyakorlatilag az összes labdáért. Enzo Fernández nagyon övülkéje neki is, csak úgy, mint Paredesnek. Kiteszi jobbra Molinához. Molina helyett Gonzalo Montiel most már a pályán, úgyhogy Montiel volt az. Enzo Fernández, Julian Álvarez jobbal. Julian Álvarez, ő ment ki Lautaro Martinez érkezése óta az argentin jobb szélre, Lautaro az Inter csatára pedig centerben. Egybeadás oldalról, Lautarót keresvén, megint elvedi az, aki kicsúsztatja a labdát. Hát elvedi, mindent megtesz. Hogyha az argentinokat dicsértük a hozzáállásuk miatt, a vehemens agressziójuk miatt, akkor a svájciakat is meg kell dicsérni, elvedi vezérletével nagyon helyt állnak. 9 perc alá helyezett hosszabbítás, mondtam én, hogy alulról fogja súrolni a tízest. Nagyon sokat állt a játék. Giuliano Simeone melegít, Messi elvégzi a szögletet. Kicsiben, Paredes. Paredes teszi tovább Enzo Fernándeznek, 20 méterre a kaputól. Enzo Fernández vissza Paredesnek, kézilabdaszerűen adogatják körbe az argentinok most a svájci 16-os előtt. A labdát Messi a balon, vissza Paredesnek, aztán középre most Enzo Fernández a labdával. Enzo Fernández középen, kiteszi jobbra Julian Álvareznek. Julián Álvarez vissza Enzo Fernándeznek, próbálják eltolni, eltolódtatni az argentin középpályások a svájci védelmet. Paredes, kellene egy beinduló, onnan előről egy vonalban állnak, vagy tizen a svájci védők, illetve az argentinok. Messi, egy lövőcse Messitől, jobban Messi mellé! 17 méterről próbálkozott Lionel Messi. Hát Kóbel szemmel verte ezt a próbálkozást. Rajta nem múlott, tőle bement volna. Elment három svájci is Messi lövőcselére. Ballal mindenkit elküldött málnázni. Visszahúzta a jobb lábára. És 17 méterről jobban lőtt, picit estébe, picit elcsúszott már Messi. A hosszú alsót vette célba, a próbálkozásra viszont elkerülte Kóbel kapuját. A 92. percben járunk, Argentina-Svájc 1-1.
1: Valamiért érzek még egy slusszpoint ebben a mérkőzésben, itt a rendes játékidőben, hogy az most egy argentin gól lesz, vagy vajon a svájciak valahogyan begyötörnek egyet, és sokkolva gyakorlatilag a világot, kiejtik Argentinát, még a rendes játékidőben emberhátrányban ráadásul, hiszen 9 mezőnyjátékossal futballoznak a svájciak. Azt még nem tudom, de valami lesz itt még remélhetőleg. Nico González, szép a cselsorozat. Már a 16-oson belül Nico González elképesztően fölé durrantja. Kirúgásra jöhet majd Kóbel. 92. perc, és letelik már a 93-ból is eltelt fél perc. Lionel Messiéknek egyre fogy az ideje, de még 6 perc biztosan lesz itt a 9 perces jelzett hosszabbításból arra, hogy lezárják a mérkőzést. Jön majd egy csere a svájci oldalról is, de egyelőre még az oldalvonal mellett áll Kömert. Ő lehet az, aki majd bejön a pályára, és megpróbálja stabilizálni a svájci középpályát. Romero, ő passzolja most a labdát jobb oldalra, pillanatokra csupán a labda a svájci válogatottnál, most is Monti elpasszolta haza Emiliano Martineznek, és mennyire kellettek Martinez védései is azért, hogy Svájc ne találjon több gólt, mint amennyit tett. Kobel egyébként az ellenfél kapujában nem bravúrozik annyit, de hát az argentinoknak is azért volt már lehetősége megszerezni itt a második argentin találatot. Leo Messi 40 méterrel kaputól tovább passzolja. Julián Álvarez a 16-os előterében balra kidobja. Nico Gonzáleznek egy picit hosszú, de még megtartja, és a 16-oson belülre passzol. Jön egy becsúszás, marad a labda még mindig az argentinoknál. Julián Álvarez a 16-os csücskétől kipasszolja Nico Gonzáleznek, aztán Lisandro Martinez kapja meg. A belső védő is már teljesen előre helyezkedve. Paredes 30 méter határ, innen még nem lő, kipasszolja Messinek. Messi a ballába felé is cselezhet akár. Messi meg is teszi ezt, ott kacskaringózik, ott cselezget a 16-os előterébe, de aztán Zakaria lett marad a földön, úgyhogy bedobásra jöhet majd az argentin válogatott. Zakariát talán ápolni kell, majd jön majd csere is valószínűleg. Mindez a 94. perc történése. 1-1 az állás, a 95. belépünk most már. Mekelista és Endoje volt eredményes az argentin, valamint a svájci oldalon, és ember előnyben futballozik Argentina még legalább 5 percet.
0: Egyre inkább a tűzzel játszik az argentin válogatott. Zöldfoki szigetek ellen döntetlen lett a rendes játékidő, hosszabbításban jutottak tovább Messiék. Egyiptom ellen 0-2-ről felállva, szinte a sírból visszajövve 3-2-re, de megnyerték azt a mérkőzést. Most döntetlenre állnak 1-1 Svájc ellen, ember előnyben az argentinok, de nem játszanak megint jól Messiék. Kommer fog érkezni, Ricardo Rodriguez hagyja el a pályát, ezt is valószínűleg rá fogja majd számolni a mérkőzés játékvezetője Pinheiro, portugál spori a jelzett 9 perces hosszabbításhoz. Argentina, ha már múlt idézés, akkor az előző mérkőzésen Egyiptom ellen ugye már a fél időben vesztésre állt, akkor 1-0 volt Szaláiknak. Soha egyetlen egy mérkőzést sem nyert meg világbajnokságon Argentina, amikor a fél időben hátrányban volt. Ez a rossz szériájuk megszakadt azon az Egyiptom elleni fordításos 3-2-es mérkőzésen. Most már Argentina nyert meccset. Messi hát a hosszúra, az elmegy keresztbe. Szóval nyert úgy meccset, hogy hátrányban volt a fél időben. Most nem volt hátrányban, sőt előnyben volt az argentin válogatott, ehhez képest 5 perccel a mérkőzés vége előtt 1-1-re állnak Messiék Svájc ellen. Azért mondom, hogy 5 perc, hiszen a 95-ben vagyunk, 9 percet hosszabbított a játékvezető, de volt itt tápolás, volt csere, még egyet biztosan rá fog tenni. Kóbel rúgja ki a labdát. Nem megy át, de átmegy a félpályán, de nem megy ki a labda, mondom én, de aztán kifejeli oldalra Nico González, nem tudom, hogy az ő cseréje mennyire volt jó. Nico González nem igazán száll be jól ezen a világbajnokságon, hogy segítse az argentin válogatottat. Egyiptom ellen is 24 percet kapott, zöldfoki szigeteken 56-ot. A csoportkörben kiegészítő ember volt, csak periódusokra szállt be. Svájci bedobás az argentin védelem vonalig. Paredes hozza mélyről, nagyon mélyről a labdát a 97. percet ütjük most már. Megkapja a labdát a szélen Enzo Fernández, de még nem annyira, inkább a középpályán. A labda Enzo Fernández hozza fel, nagyon szépen lassan a labdát kéri. Montiel nem kapja. Viszont megkapja Julián Álvarez. Julián Álvarez, Nico Gonzáleznek nem adja oda a labdát, inkább befele cselesz Julián Álvarez. Lisandro Martínez, Messi lábát kellene keresni az argentinoknak. Most pont az argentin bal oldalt a támadás, Messi a jobban. Lisandro Martínez, Paredes. Most fog eljutni a labda Messi, Enzo Fernández közreműködésével. Messi 25 méterre a kaputól. Lesz-e beadás, csel vagy lövés? Messi, McAllister. Most jól kapja vissza Messi a kényszerítőt, Julián Álvarez. Picit megfogja a labdát, a 16-oson belülre elvesz ki Julián Álvarez. Jobb lába felé cselesz, Julián Álvarez visszaadja Lisandro Martíneznek. Lisandro Martínez 20 méterre a kaputól, Julián Álvarez. Most már kellene a beadás, jön a beadás, a hosszon ott van valaki. Enzo Fernández, Lautaro fejelte vissza, mögötte Gonzalo Montiel kérte volna. Nem szabadul fel a svájci kapu. Megint olyan az érzése az embernek, mint a svájci gól előtt beszorulnak az európaiak. Paredes kiteszi balra, Julián Álvarez. Álvarez befele cselez megint, jön majd egy visszapassz, nem, zsúlypont áthelyezés, Messi, talán ez most jó lesz, Messi mellé veszi le a labdát, mellett Enzo Fernández, Messi egyezik Freulerrel, Messi jobbal teszi középre, szöglet. 97. percben járunk most már, sőt a 98-ban, Argentina-Svájc 1-1.
1: És jöhet a szöglet, talán az utolsó lehetőségek egyike arra Argentinának, hogy megszerezze még itt gyakorlatilag a rendes játékidőben, tehát mielőtt a 2x15 perces hosszabbítás bekövetkezik, a győzelmet. Az utolsó percében lépünk a mérkőzésnek, mire Messi elvégzi ezt a szabadrúgást, ami pedig a 99. minutum. Egy baloldali sarokrúgást tesz. A kaputól eltekeredik majd a szöglet, az egészen biztos, mert Lionel Messi adja középre. Most jön be a beadás a Messinek. Jön egy csúsztatás, egy fél olló és egy óriási kobelvédés. Azt a mindenit Lisandro Martínez majdnem lezárta a találkozót. Mekkorát védett Kobel, és ezzel még életben tartja a svájci reményeket arra, hogy továbbra is ott lehessenek a 2x15 perces hosszabbításban. Lionel Messi a 16-os előterében cselezget, aztán elveszíti, de visszaszerzi. Nagyon harcos. Lionel Messi is mindent beletesz azért, hogy bejusson Argentina az elődöntőbe. A jobb oldalon kapja meg most a labdát Julián Álvarez, a bal lába fele cselez. Nem lő egyelőre, inkább keresi Messit, de nem találja. Lisandro Martínez, most Messi. Nagyon figyelnek Lionel Messire, hát tudják, nyilvánvalóan érzik, látják, látták az elmúlt 20 évben. Jön egy beadás, megint kifejelik, aztán még egy, az ismétlést is kifejelik a svájciak. Nagyon beszorulnak most Argentína, nagyon nyom, 100. percben járunk most már. A jobb oldalra forog ki a labda, eltűnik egy svájc és jöhet kirúgással. Jöhet szabadrúgással kifele majd Svájc, és akkor letelik valószínűleg a rendes játékidő plusz a 9 perces hosszabbítás, és minden bizonnyal 2x15 perc következik az 1-1-es végeredményt követően.
0: Hát ez mekkora gól lett volna Lisandro Martínez-től. Félollós mozdulattal nem tudott Lautaro még belesarkazni, hogyha ő még ott bele tud érni Kóbel előtt, akkor egy gyönyörű gól született volna sarokkal, az megviccelte volna a svájci, a dortmundiak svájci kapus. Hát vége a mérkőzésnek. Egészen hihetetlen forgatókönyv volt itt is, vezetett Argentina McAllister góljával, Endo egyenlített a másik félidő derekán, aztán Embolo, hát egy varozás utáni második sárgával kiállítatta magát, emberelőnybe került Argentina 72. percben, de nem sikerült góljabb, újabb gólt szerezni, csak ezt a Lisandro Martínez félolózást tudtuk itt felírni jegyzetfüzetünkbe. Szenvednek az argentinok, hogy vajon túlélik-e ezt a kört is, és a 2x15 perces hosszabbításban tovább jutnak-e megint, csak úgy, mint zöldfoki szigetek ellen. Az a jövő zenéje, Mukovics László következik.
2: Akárcsak délután az Anglia-Norvégia összecsapás is 1-1-re végződött, 2x15 perces hosszabbítás. Ott a mérkőzésen a második félidőben sokkal gyengébben játszó angolok tudtak diadalmaskodni. Itt a második félidőben a svájciak játszottak nagy fölényben, egészen a kiállításig. A kiállítás óta megfordult a mérkőzés. Addig egyenlítettek a svájciak, meg is fordíthatták volna a mérkőzést. Most az argentinok sok mindent elkövettek, hogy bevigyék a győztes találatot, de szerintem egy kicsit későn ébredtek, és így hosszabbításra tudta húzni a meccset Svájc. Itt most van hátra 2x15 perc. Én szerintem ezt a nyomást, ha ezt tudja tartani az Argentina, ami az utolsó 5-10 percben volt, azt nem bírja ki a 11-esekig Svájc. Tehát valamit ki kell találni Svájcnak, valahogy be kell vállalnia, hogy följebb jön, kockáztatja azt, hogy akár föltolja a védekezését a félpályáig, mert ha csak behátrál a 16-osához, amit láttunk itt az utolsó 5-10 percben, azt lehetetlen átvészelni. Tehát nekik meg kell tartani a labdát, valahogy szabadrugásokat kell kiharcolni, egyezni kell, hogy valahogy teljen az idő, mert ez így, és most az argentinokat mutatja épp a kamera, hogy Scaloni mondja, hogy gondolom, hogy ezt kell folytatni, amit az utolsó 10 percben látott, hogy hol volt ez eddig, nyilván addig egyenlő létszámba voltak, el is fáradt Argentína, de most elő kell venni minden energiatartalékot, mert ha itt nem jutsz tovább, akkor nincs véget érnek a VB álmok, tehát most kell előhozni mindent, ami benne van a játékosokba, nem lehet mindent Messitől várni, igaz, hogy ma még nem villant, ő minden meccsen eddig gólt szerzett, ugye tudjuk, hogy most már 9 VB mérkőzés óta mindegyiken betalált, ma is biztos, hogy fog tenni még olyat, ami gólhelyzet lesz, vagy gól, de nem lehet csak tőle várni. Rengeteg sztár van az argentin csapatban. Svájcot nem tudom elképzelni, hogy gólt tudjon szerezni a 215 percben, annyira leköti őt a védekezés. Az argentinok véleményem szerint, ha ezt tudják folytatni, mint az utolsó 5-10 percben, akkor nem fog sor kerülni a 11-esekre.
0: Egy-egy hosszabbítással folytatódik a mérkőzés néhány perc múlva. Hihetetlen, a Svájc félig kénekelte ezt a bizonyos sajtot Argentina szájából. Zöldfoki szigeteken ugye már kellett plusz perceket a pályán tölteni a Messiéknek, akkor szerencsék volt egy Messi szöglet után, akkor Lisandro Martínez mentette az argentinokat. Először arra még volt Cabralnak válasza, aztán jött Borges öngólja szintén egy szöglet után, akkor megmenekültek az argentinok. Legutóbb Hollandia ellen játszottak világbajnokságon 11-es párbajt a döntő előtt, nyilván a döntőt is 11-esekkel nyerték meg, a döntőt most a figyelmen kívül hagyjuk, mert az egy teljesen más tiszta, egy VB döntő, akkor itt az egyenes kieséses szakaszban, akkor is negyed döntő volt 4 éve Hollandia ellen, azt Messiék meg tudták nyerni büntető párbaj után. Hát, hogy ismétlje magát a történelem, és 4 évvel később megint Argentina negyed döntőben 11-esekkel jut-e tovább, akkor Hollandia most Svájc ellen, ez még az előttünk álló 2x15 perces hosszabbítás zenéje. Pinheiro minden esetre újra feldobja az érmét, Messi a saját térfelét választja, amin kezdték a mérkőzést, vagyis a térfelet választja, nem pedig a kezdést. A mérkőzés pedig akkor hamarosan folytatódik a 2x15 perces hosszabbítással. Az argentin Nagy Messi az én hősöm felirattal az egész, az összes argentin VB meccsen fellehető volt ő. Enzo Fernandezt is lehozza Lionel Scaloni, egy újabb csere az argentinoknál, aki pedig érkezik helyére, az nem más, mint Thiago Almada, az argentin válogatott Atletico Madridban játszó középpályása. Úgyhogy újraindul a mérkőzés, Argentina kezdi játékot, nem Svájc, Messi akkor azt választotta, ami biztos, hogy egy-egyről jön a folytatás. A negyed, az utolsó negyed döntő az idei világbajnokságon, tehát hosszabbításba torkollik.
1: És ami még biztos, hogy mind a két oldalnak van még 2 csere lehetősége, hiszen 4-et cserélt Scaloni, és hozzá hasonlóan ugyanúgy 4-et Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya, és alapból 5-5 lehet a 90 perc alatt, és ilyenkor még a 2x15 perces hosszabbításban, ami a 90. perc után egy egyenes kieséses mérkőzéses szakaszban rendezett találkozón bekövetkezik, plusz 1 csere lehetőséget kapnak, tehát 2 csere lehetősége van még az argentinoknak is, egy játék megszakítással és hasonlóan tesznek a svájciak is. Svájc most már egy ilyen 5-3-1-es formációra váltott, gyakorlatilag egyértelmű a célja az európai válogatottnak, túlélje valahogy ezt a 2x15 percet Argentina ellen, de hát borzasztóan nehéz fél óra vár most a svájci válogatottra, és Argentinának pedig a 11-es párbaj előtt kellene lezárni a mérkőzést, mert a 11-es párbaj az már mindig lutri. Elkezdődött a 94. perc, egyszer már elkezdődött a 91., de most megint megteszi ezt, hiszen ez már a 2x15 perces hosszabbításban zajlik. Egy labdavesztés, aztán egy labdaszerzés. Lautaro Martínez lövése lepattan, Nico González, ez is lepattan. Szöglet! 92. percben jön majd a szöglet, a 2x15 perces hosszabbításban vagyunk. Argentina-Svájc 1-1, ember hátrányban játszik Svájc, nagyon nyom Argentina, de ez gólban egyelőre nem mutatkozik meg.
0: Lionel Scaloni megint meghúzta azt, ami Egyiptom ellen győztes fegyvernek bizonyult, Messi a jobb szélen folytatja, Julián Álvarez és Lautaro Martínez pedig középen. Messi most minden esetre a szöglettel kicsiben elvégezve. Jön a beadás, Lionel Messihez visszapattan a labda Thiago Almadától, Messi újra, megint Thiago Almada. 20 méterre a kaputól Thiago Almada jobb lábáról, a bal lábára cselez nem lövi el. Paredesnek vissza picivel, Paredes tovább teszi a labdát Julián Álvareznek. Julián Álvarez távolról nagyon gyenge. Nagyjából az egész VB-n mutatott teljesítménye a mai meccsen sem javul, és ez a lövés hülyen tökrözi a mai produkciót is, és Julián Álvarez VB-n mutatott produkcióját. kisfiú kapja el a labdát, annyira messze rúgta el Julián Álvarez a kaput, hogy az argentin sorok között landolt az a labda. Édesapja pedig mutatta neki, hogy egész nyugodtan tegye el. Aztán vissza fogják azt ők dobni, kétségtelen nem jégkorong mérkőzésen vagyunk, ott lehet eltenni a korongot, itt vissza fogják kérni az önkéntesek. Svájci kirúgás, nem sikerül megcsúsztatni az európaiaknak, argentin bedobással folytatjuk. Paredes hozza fel a labdát, az argentin térfél feléről kell felkucognia a Boca Juniors középpályásának, megint Messi a labdával, visszaadja Paredesnek, próbálják elcsúsztatni a svájciak védekezését, megint a gaucsok. Leandro Paredes, Lionel Messi. A svájci térfél felénél komótosan megint az argentinok, van idejük bőven, fél óra innentől kezdve, ami már csak 28 perc. Lisandro Martinez kidobja oldalra Thiago Almadának, Thiago Almada lendületet hozott az ő játéka, Julián Álvarez, Thiago Almada a lövés, góbel! Thiago Almadát lehet látni nagyon serényen és nagy energiákkal szállt be a mérkőzésbe, már az első szöglet után, kiszöglet után megkapott labdánál lehetett azt érezni rajta, most pedig rögtön kapura lövéssel vétett észre magát, azonban pont oda ment a rövid sarokba, Kobel irányába, Kobel kezei közé előtte az Atleti középpályása. Megkapja a labdát Julián Álvarez után, megint Lisandro Martinez, Paredes fejlődik tovább az argentin támadás. Gonzalo Montiel, Messi megáll előtte, odaadja neki a labdát. Ott biztos jó helyen van, úgy van vele, és már pedig jó helyen van. Messi, neki sincsen nagy meccse, de még hogyha most gólt szerez, ugyanúgy be tudják írni azt neki, hogy a 10. mérkőzés a zsinórban, amikor VB meccseken gólt szerez. Lionel Messi. Egyelőre 9 zsinórban lejátszott gólja van VB meccseken. Paredes nem adja oda Messinek, visszahelyezi a argentin bal oldalra Thiago Almadához. Most tömik labdával Thiago Almadát az új játékos. Nagy lendülettel Thiago Almada egy lövőcsel, 16-oson belül. Kiteszi Nico Gonzáleznek, Nico González elcsúszik. Thiago Almada nem sikerül felszabadítani a 16-os csücskénél Thiago Almada. Hátradja a labdát, Cuti Romero az utolsó emberig, Messi, Paredes, Messi háromszögelés, nem háromszögelés az, bár hogyha Romerot oda vesszük, akkor az is lehet, Lisandro Martinez nem lövi el, Thiago Almada 16-oson belül, Thiago Almada, Nico González még mindig a 16-oson belül, Thiago Almada újra a 6-oson belül, Thiago Almada megint egy lövőcse át a bal lábára, Nico González, most már jöhetne egy beadás, kéri Lisandro Martinez is, erre visszahozza a labdát Nico González, Lionel Scaloni fogja a fejét, Cuti Romeroig megy vissza a labda, Lionel Messi, Lisandro Martinez percek óta nem ért svájci játékos a labdába, Messi oda teszi Almadának, Almada megint Nico Gonzáleznek, Almada megint nincsen lövés, csak lövőcse, Nico González beadja, nem, megint hátraadja a labdát, elképesztő Nico González, mennyire nem vállal sem ennyit ezen a meccsen, Paredes ő legalább ellőni, ő se lövi el, érleli, nem unja meg ezt a támadás sorozatot az argentin válogatott. Lisandro Martinez lesz a lövés, Lautaro Martinezt is beveszik a buliba, Paredes és akkor Messi, nagyon régen ért hozzá már svájci játékos, Messi, na most egy bemozgás, az nem jut el oda, Nico González nem sikerült megjátszani. 96. perc, Argentina Svájc 1-1.
1: Paredes átforgatja a bal oldalra, a 16-os csücskénél pedig Almada, a jobb lábára cselez, Almada lő, oldalháló! Egy pillanatra bent láttam még én is, talán az argentin szurkolók nagy része is így tett, hiszen fölhördült a közönség itt Amerikában, de az oldalhálót találta ez a labda, és egyébként is Kobel rajta volt ezen a próbálkozáson, jól szállt be Almada, talán a legjobb csere, a kapufát is érintette a próbálkozása, egészen elképesztő lövés volt, és itt Kansas Cityben mindenki felugrott, természetesen a svájci szurkolók kivételével, de hát maradhatnak a helyükön végül velünk egyetemben, mert nem született újabb találat, és jön majd egy csere, Jashari érkezik a pályára, elhagyja a játékteret Zakaria, ez azért egy támadóbb szellemű csere, lehet, hogy arra számol a svájciak szövetségi kapitánya Murat Yakin, hogy egy kontrával elég elmenni a svájcnak, és valóban egy kontrával elég lenne, de hát egyelőre nem látom a lehetőségét annak, hogy Svájc elmenjen egy kontrával, maximum annak, hogy kihúzza ezt a 2x15 percet, és utána esetleg a 11-es pár vagy valamilyen úton módon megnyeri. Jashari ennek ellenére szépen kicselez két argentint, a harmadik viszont a végállomást jelentette, egy hosszú indítás. Lautaro Martinez és Akanji jól ismerik egymást, mind a kettő az Inter futballistája, játszottak együtt Bajnokok Ligája döntőt például. Egy szabálytalanság, egy sárgalapért a csereként beszállt Almada gyakorlatilag 8 perc alatt besárgul, hiába húzza a száját a döntésre, valóban sárgalapot ért ez a megmozdulás. A 98. percben tehát Thiago Almada sárgalapot kap. Ez tény, ami még tény, Argentina egy gólt szerzett a 10. percben McAllister révén, ami még tény, hogy Svájc ugyanígy tett a 67. percben, Endoja volt eredményes, és ami még tény, hogy a 72. perc óta játszik ember előnyben az argentin válogatott, most már a hosszabbításokkal együtt több mint fél órája, és egyelőre nem sikerült gólt szerezni a Svájc ellen. Most pedig jöhet majd egy svájci támadás, egy svájci lehetőség. Montiel és Akanji még azért lögdösi egymást serényen. Akanji egy fejjel magasabb körülbelül Montielnél, de azért nem kell félteni az argentinok világbajnok jobb hátvédjét sem. Hát ő neki már volt része olyanban, hogy fontos pillanatban kellett 11-es lőni. Nem is egyszer, nem is kétszer. Jön egy hosszúra átívelt labda, Akanji elüti Lisandro Martínez, szabadrugással jön kifele az argentin válogatott. Montiel, ha a 11-esekre kerül sor, akkor egész magabiztos rúgónak mondható. Nem olyan nagy mérkőzéseket, világbajnoki döntőt és Európa Liga döntőt döntött el az ő 11-ese, mind a kettőt értékesítette. Az előbbi argentin válogatott színekben még az utóbbi Sevilla játékosként történt. Akanjival szemben szabálytalan Lautaro, jöhet majd egy svájci kirúgás a 99. percben, Lautaro pedig egy sárga lappal gazdagodik, 1-1 az állás.
4: Buta szabálytalanság, Lautaro Martínez-től már kiment a labda, amikor alá csúszott csapattársának, Akanjinak. Milyen érdekes, az Interben jó a csapatkapitány, aztán ott csapattársa mégis eljátszik egy színészkedést vele szemben egy világbajnoki negyed döntőben. Kíváncsiak, hogy majd az olasz csapat öltözőiben ez elhangzik-e majd, amikor visszatérnek néhány hét múlva klubjukba, hiszen néhány hét múlva már mondhatni kezdődik minden bajnokság a topligákban is. Lionel Scaloni, hát így ugyanilyen lenne az arckifejezése, hogyha Argentina megszerezni a vezetést. Kober rúgja ki a labdát, picit előrébb hozta, mint ahol volt az a szabálytalanság, ugyanis az az alapvonalon történt pontosan, ehhez képest majd a 16-os vonalánál rúgja ki Kober, megnyerik a svájciak a fejpárbajt. Jöhet egy bedobás Widmertől. Widmer hátradobja Akanjihoz, az argentin térféről hamar hátra elveznek a svájciak. Kobelnél megint a labda a saját 16-osán belül, jó nagyot fog belelőni a Dortmund kapussal, Kobel előre küldi a labdát, megpróbálja megtalálni egy szem csatárát ott elő, azt meg is találja, sőt, annyira megtalálja, Widmer révén már szaporázzák a balon a svájciak, megkapja a labdát. A svájci játékos Saka rátekeri a labdát 25 méterről, Amdouni volt az, aki oda tette a labdát Sakának. Jásári elnézést, csak a jóval célt tévesztett. Na és akkor az argentinok a 99. percen hozzák megint a labdát. Most védekezniük kellett, hiába ember előnyben játszanak a 72. perc óta. Messi a jobb szélen a labdával, elő Lautaro és Lisandro Martínez, Lautaro Martínez és Julián Álvarez. Messi a jobbon, csak úgy, mint Egyiptom ellen az utolsó negyed órában. Akkor csodafegyver volt, gólt szerzett és gólpasszt adott abból a pozícióból Messi. Kicsit szabadabban játszik így. Almada, Thiago Almada, Lisandro Martínez, Messi. Jobb összekötőben Lionel Messi bal lábbal viszi befele a labdát, jobban beadja, senki nem mozog rá. Nincs jó meccse ma sem Messinek, nem volt Egyiptom ellen sem, de ott az utolsó 10 percben tudott kétszer villanni. Itt fog-e az utolsó 10 percben villanni Lionel Messi? Az azt jelenteni, hogy a 110. perctől kell elkezdeni a futballozni Argentinának, nagyon messze vagyunk még attól. 100. percben járunk, hozzák az argentinok a saját kapuk eléteréből a labdát egy bedobással, Argentina-Svájc 1-1.
1: És most már így, hogy Widmer is a pályán, azért egy olyan támadója ott van a svájci válogatottnak, aki az előreívelt labdákat egy picit meg tudja tartani, valamint a rögzített szituációknál veszélyes tud lenni. Most kapja meg a labdát Emiliano Martínez, a kapus pedig egyből továbbítja Montielhez, a jobb hátvédhez, de óriási rendülettel fut vissza Jashari, hogy védekezzen a Montiellel szemben. 1-2-3-4-5 változtatás már a svájci oldalon megtörtént, volt egy kiállítás is, de akkor még mindig van egy csere lehetősége Murat Yakin szövetségi kapitánynak, csak úgy, mint az argentinoknál Scaloninak, aki egyelőre még csupán egy 4-et cserélt, úgyhogy 2-t még változtathat. Jöhetne mondjuk Nico Paz, ő biztosan hozzá tudna tenni a támadó játékhoz, és szüksége van az argentin válogatottnak most a kreativitásra, de ott van még a kispadon például Giuliano Simeone is, aki szintén be tudna szállni. Messi a 16-os előterében cserezget, visszakapja a labdát, aztán a 16-os előterében szintén továbbítja, ott most a csereként beszállt Almada. Almada a bal lába irányába húzza, 16-oson belül már vissza tudná tenni, de egyelőre hosszattól is elveszíti a labdát. Jashari volt, aki elé bökött egyet, Almada tárogat, nem igazán tudja kinek játszani az argentin válogatott a labdát. A 16-oson belül az előző egyiptomi elleni mérkőzésen azt láthattuk, hogy érkezett mondjuk Otamendi, mondjuk Romero, mondjuk Lisandro Martínez, most viszont még nincsenek fent a belső védők a 16-oson belül, fent van viszont Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lionel Messi, Thiago Almada, Nico González, McAllister, hát ilyen nevekkel azt hiszem gólt kell szerezni emberelőnyben a még hátralévő 18 percben, hiszen jelenleg a 103. percben járunk már ugyan, úgyhogy valamivel kevesebb, mint 18 perc. Messzivel szemben egy szabálytalanság, de a játékvezető előnyszabályt ítél le. Aztán mutatják az argentin játékosok, hogy ők nem akarnak élni az előnyükkel.

0: nyugodtak, mert kellene a gól Lionel Messi-től. 26 méter tett a távolság, egy argentin sorfal és még a svájci előtt, hogy takarja Kobel kilátását, és nem jók a kilátásai Kobelnek most, ezt minden szempontból lehet mondani. Lionel Messi eltekeri bele a sorfalba, de még marad az argentinoknál Paredes. 104. perc, Argentina, Svájc 1-1.
1: Talán sosem láttam még ilyen rossz szabadrugást Lionel Messi-től, a svájci sorfal hasát lőtte meg a 8-szoros aranylabdás játékos, de még van ideje a gaucsoknak bevinni a győztes gólt. Thiago Almada a szélen, ő nagyon-nagyon serényen aktivizálja magát. McAllister, Messi, nagyon mélye, messze a kaputól Messi, nincs jó meccse. Paredes, 20 méterre Leandro Paredes, visszapasszolja ő is, nincs mozgás erő Lautaro Martíneznek talán, többet kellene mutatnia magát, többet kellene beindulnia. Gonzalo Montiel leghátul, Lisandro Martínez, mondom a földön, de az Nico González. Nico González nincsen jól, talán mindenki jobban járna, hogyha őt le is cserélni. Lionel Scaloni nincsen jó meccse Nico Gonzáleznek. Lejött a cipője is. Most veszi vissza. Paredes, McAllister. Messi mozog vissza neki. Lionel Messi. Elől hárman, de Marcuti Romero is a 16-oson belül. Lionel Messi a labdával. Lautaro Martínez kimozog neki. McAllister megkapja az argentin jobban át. A hosszú oldalra borzasztó beadás. Nem is mondhatni ezt beadásnak. Kiment a labda egyszerűen az alapvonalon túl. Kirúgással folytatódik a mérkőzés. Nagyon csúnya szabálytalanságot követtek el. Gyacsari egyébként Nico Gonzálezen. Nem néz, ő jött még utána is, ott tartotta a lábát. Nem nézik vissza. Ami biztos, 105. perc. Lassan véget ér a hosszabbítás. Első fél ideje, Argentina-Svájc 1-1.
0: Már csak 25 másodperc egészen pontosan. A 215 perces hosszabbítás első fél idejéből, és kérdés, hogy hosszabbít-e még itt már az első fél idő. A hosszabbítás első fél idejében a játékvezető. Én nem láttam, indokoltak, de hát ez az ő szíve joga. És még egy támadás, egy távoli lövés Gyasaritól. Jócskán fölé száll, de azért megpróbált a kapura tűzni a svájciak támadója. Nagyon messziről, nagyjából 35 méterről. Gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával lőtte ezt kapura. És akkor megint jönnek az argentinok, egy perc azért lesz még a jelzett hosszabbítás, itt a 215 perces hosszabbítás első felvonásánál. Lionel Messi pedig a bal lába fele cselez. Lionel Messi átbe ki a hosszú oldalra, Nico González be tudja fejelni középre, nem érkezik jól Lautaro Martínez, pontatlan volt a fejes neki középre. Ki tudják rúgni onnan a svájciak, akik hősiesen cselekszenek eddig a mérkőzésen, és egy 11-es párbaj, mint azt mondtam már, mindig Lutri és Bárl, Emiliano Martínez is jól hárítja ezeket a 11-eseket, azért Kobel a Dortmund kapusa is látott már egyet mást. Egyelőre még Montiel viszont jöhet egy beadással a jobb oldalról, Xhaka fejeli ki középről, Lisandro Martínez, na hát, ha egy védő lesz a győztes ember, a lövésébe beleblokkolnak, Nico González, megint jön egy beadás, szöglet, 107. perc lesz ez már, Argentina-Svájc 1-1.
1: Azért mondhatni, Svájc ember hátrányban, de Argentina azért Julián Álvarez meg Nico González játékát, ha elbírja, és így jut tovább, szinte mínusz két emberrel támad Argentina ilyenkor, idézőjelbe téve. Messi megint a szöglettel, innen fejelte az első gólt, McAllister ugyanebbe a kapuba a mérkőzés 10. percében. McAllister megint megy a rövidre, van fejes Cuti Romerótól, de elkerüli a kaput, kirúgást ítél a játékvezető, és ezzel le is fogja fújni a hosszabbítás első fél idejét, ez ebben a pillanatban meg is történik. Na hát, Mukovics Laci, hogy tetszik neked ez az első 15 perc a hosszabbításban?
2: Svájc nem tud mit csinálni, mint amit látunk, foggal körömmel védekezik, próbálja húzni az időt, cseréltek hármat, Messi tényleg tudása alatt játszik, de tudjuk, hogy neki milyen magasan van a szint, amit ő tud futballozni, tehát ő bármikor megvillanhat, nem nyugodhatnak meg a svájciak, abba bízhatnak, hogy rendkívül fáradt már Lionel Messi, és kihúzódott valóban ide jobbra, innen próbálja megjátszani a többieket, de hát Lautaro Martínez, vagy a többiek. Almada például nagyon jó csere volt az argentinoknál, ő lendületet hozott, rendszeresen meg tudja csinálni a bal összeket a helyre, hozza befelé, akár a bal lábára, akár a jobb lábára lövőhelyzeteket alakít ki. Változatlanul, ha ezt a ritmust tudja folytatni Argentina, ezt nem tudja végig kibírni Svájc. Az első 15 percet kibírta óriási szerencsével, de még ennyit nem bírnak, tehát azt kell még az argentinoknál, hogy higgyenek magukba és átlendüljenek a holdponton, mert nagyon-nagyon fáradtak a játékosaik, hoznak rossz döntéseket, van, amikor lassabban játsszák tovább a labdát, de oda fognak kerülni olyan szituációkban, amivel meg lesz az, hogy biztos, hogy lesz 2-3 helyzetük ebbe a 15 percbe, ha egyet berúgnak, akkor megnyerik a mérkőzést.
1: látni közben.

0: Miközben Lionel Scaloni a csapatnak ad utasítást, közel hívta magához, kis kört formált az argentin válogatott, úgy fogadták szövetségkapitányok tanácsait, ugyanezt teszik a svájciak is. Addig én a kispadot és a neveket fürkészem. Lo Celso be tudná állni, gólt is szerzett Jordán jelen, nem is csúnyát szabadrugás után, ő vele mindenképpen erősödne még az utolsó 15 perce Argentina. Be tudná állni Nico Paz, ahogy Gergő is mondta, Nico Paz a komoly játékos, a szintén nagyszerű ballábas futbolista, még tudna támadó fronton erősíteni Scaloni Giuliano Simeonével. Egy nagyon gyors, rendkívül jó hozzáállású futbalista az Atletico Madrid szélső támadója, Diego Cholo Simeone fia, Giuliano Simeone, ő is az Atletico Madridnak a játékosa. Hogyha vezért szeretne a kapu előtt Lionel Scaloni, akkor be lehetne vinni Nicolas Otamendit. Hát ő is csak úgy, mint Paredes, csak úgy, mint Dibu Martínez vagy Messi, sok mindent megélt már. Nicolas Otamendi is ott van a kispadon. Szóval Valentin Barco, ő is játszott Jordánia ellen, ő is nagyszerű futballista, ő is bejöhet még a mérkőzésbe. Ezek játékosok, ezen játékosok közül mindössze egyet tud már csatatérbe küldeni Lionel Scaloni, ennyi lehetősége van már csak az argentin mesternek, elnézést, négy, tehát bocsánat, még kettő van, ugye négyet cserélt összesen eddig Scaloni, ötöt lehet, plusz kapnak még egyet az edzők hosszabbítása. Mint ha hallgatna rám Lionel Scaloni, Nicolas Otamendi érkezik a pályára, Cuti Romero adja el a harcteret, Messi természetesen marad. Nicolas Otamendi, hát szerintem a 16-oson belül számolnak vele beadásoknál, érkezéseknél, illetve egy újabb vezér a pályán. Otamendi is ott volt, 2022-ben tagja volt az argentin válogatottnak, sőt, Lionel Messiről és a VB trófeát felemelő Lionel Messiről van tetoválása magára varratva. Nagyon elhivatott, óriási elhivatottsággal rendelkező argentin játékos Nicolas Otamendi, a River Plate újdonsült játékosa, Benficában játszott a mögöttünk hagyott idényben. Útjára indul a labda, másik 15 percben Svájc kezdte a játékot, Argentina pedig védekezik. 106. percben járunk, 1-1 az állás, és a 72. perctől kezdve emberelőnyben Argentina Svájc ellen.
1: McAllister még a 10. percében volt eredményes a mérkőzésnek, és akkor úgy tűnt, hogy Argentina akár egy könnyű mérkőzést is szerezhet magának. Na hát azóta ez a helyzet azért változott, mert az argentin válogatott kiengedte a kezéből az irányítást, és Svájc egyenlítésig is jutott a 67. percben. Azóta pedig gyakorlatilag, ha nem is kiegyenlített a mérkőzés, de azért az argentin válogatott nem tud áttörni a svájci falon. És az ember előny sem dob akkorát azért az argentin együttesen. Vagy ha dob is, akkor a svájci válogatott olyannyira fegyelmezett, hogy ez nem látszik annyira, legalábbis gólokban semmiképpen sem. Azért a mezőnyfölény egyértelmű. Ismét egy szabálytalanság, McAllister faultolt. Azért nagyon veszélyes az ilyen szabálytalanság, mert most akkor jöhet megint egy szabadrugással Svájc, nagyjából hát azért olyan 50 méterre a kaputól, hogyha konkrétan nézzük, de egyébként meg az alapvonaltól nagyjából 35 méterre a labda, csak éppen az oldalvonal mellett, a baloldali oldalvonal mellett. Viszont érkezhet Akanji, érkezhet Elvedi, érkezhet a cseleként beszállt Widmer, vagy éppen Komert. Úgyhogy azért most vannak ott bent jól fejelő játékosok a svájciaktól középen, míg azért az argentinok nem éppen a legmagasabbak csapatszinten. Jön a beadás középre, és egy csúsztatás, de sikerül kivágnia onnan Lautaro Martíneznek, aki most saját kapuja előtt ténykedik, és egyelőre eredményesebb is saját kapuja előtt, mint az ellenfélé előtt. A 108. percbe lépünk most már. 1-1 még mindig a mérkőzés állása, és támadnak az argentinok. Lisandro Martínez hozza fel a labdát. Nico González kérni a balján, egyelőre nem kapja meg Almada. Ő átforgatja a jobb oldalra. Aztán most már McAllister. Ő az egyetlen gólszerzője az argentin válogatottnak a mai mérkőzésen. Lionel Messi 18 méterre a kaputól. Lionel Messi balába felé cselezhet, aztán átveszi a jobbra. Kipasszolja a jobb oldalra Lionel Messi, aztán pontatlanul kapja vissza. Jöhet egy svájci kontra. 109. percben most már lassan.
0: Amdouni, 3 argentin veszi körbe, és Amdouni viszi a labdát. Amdouni még mindig rossz a passza, viszont rosszul kapta vissza Amdouni. Jöhetnek az argentinok, de a saját kapujuktól szinte, onnan kell visszavinni. Már egyre makacsabbak a lábak, jönnek a görcsök. Paredes is ebben a mondhatni sérülésben szenved most. Hogyha nincsen jó Leandro Paredes, le kell akkor őt is hozni. Mondtam, hogy van még cserelehetőség egy Scaloninak. Lautaro Martinez hozza a labdát. Mekkorát mentett ott az előbb az oldalsó szabadrugásnál. Julian Álvarez, McAllister lassú továbbra is a tempó. Ez Svájc könnyedén letolódja, hiába ember hátrány van az európaiak. Messi tologatja a labdát, a 16-oson csücskénél Messi ballába felé cselez, visszapasszolja a labdát McAllister, ugyanaz a séma, folyamatosan a mélységben visszahúzódó középpályásoknál kötnek ki ezek az argentin passzok. Súlypont áthelyezés jobbra-balra, Thiago Almada nagyon lassú, megint rávezeti az emberére, lassú a passz ki oldalra Nico Gonzáleshez. Hát ő már csert sem mer vállalni, nagyon önbizalom nélkül. Nico González nem játszik jól, csak úgy, mint Julian Álvarez. Thiago Almada most elment onnan, Nico González. Thiago Almada 16-oson belül a csücskénél, Messinek teszi le a labdát, Messi egy lövőcsel, Nico González megint vissza, Lisandro Martínez 20 méterre a kaputól, 16-oson belül Thiago Almada, lapos beadás, nincs ott senki, aki argentin, legalábbis a 16-oson belül. Gonzalo Montiel mégis eléri a túloldalt, mielőtt kicsorogna a labda az oldalon túlra. McAllister, Paredes, Lisandro Martínez. Lisandro Martínez 25 méterre megíveli a labdát Lautaronak. Lautaro nem tudja levenni. Nem tudja levenni, a 110. percet ütjük most már. Argentina nem tudja feltörni a svájci rekeszt. A dél-amerikaiak 1-1-re állnak Svájc ellen a hosszabbítás második fél idejében.
1: 110. perc, ahogyan Szalai Kristóf is említette, és az imént még a svájciak előtt adódott egy lehetőség. Csak éppen az egyik svájci támadó, talán Jashari luftot rugott, sőt nem is ő volt, azt hanem Comer. Jön az utolsó változtatás, Maxi López érkezik a pályára.
0: Igen, hát nem a nézőtéren ülő Maxi López, de mindenféleképpen meglepetés ez a csere, amit Lionel Scaloni most bemutatott.
1: Valószínűleg ő már azért így gondolkozik akkor a 11-es párbajon is, nem Maxi López, José López, aki a pályára lépett, a Palmeiras játékosa, Brazíliában légióskodik, tehát a középpályás, és akkor Paredes az, aki elhagyta a játékteret, nagyon húzta a görcs a lábát, nem véletlen, ő vele akkor már nem volt előrébb a végén az argentin válogatott, és akkor López az, aki beérkezett valószínűleg tartani azért a középpályát, és most ott van a 16-os előterében. Jön Messi beadása, hosszú oldalra Kobel könnyedén szedi le, nem okozott neki problémát. Folynak a lehetőségek, kevesebb mint 10 perc maradt már csak. A 2x15 perces hosszabbításból Vukovics László, hogy el ne aludjon, lesz-e még itt gól?
2: Én azt gondolom, hogy eldönti Argentina a rendes játékidőben. Szerintem ezt lehetetlen kibírni, ha csak úgy gondolom, hogy két helyzete még lesz az argentinoknak, szerintem az egyiket berúgják.
0: José López egyébként 25 esztendős, Palmeiras csatára, és azért szépen termelő gólokat Brazíliában. 10-10, 12-6-6, az legutóbbi 4 szezonja ilyen gólokat termelt a Palmeiras csapatában, úgyhogy van tapasztalat a gólszerzés terén. Leandro Paredes pedig már valóban nem tudott nagy segítsége lenni az argentin válogatottnak, de csak a görcs miatt. Talán itt sem lenne ez a dél-amerikai csapat, hogyha Paredes Egyiptom ellen nem ment akkorát, amekkorát mentett. Thiago Almada, hát rendületlenül jön előre, higany mozgását próbálja Argentina segítségére nyújtani. Nico González beteszi középre a labdát, megint Almadához. Almada Messihez forgatják, Messi a 16-os csücskénél cselez befele a bal lábára, Messi hozza befele, Messi teker, Kobel középen kivédi. Nem szabadul fel a kapu. Nico González közben Vukovics László mutatja, meg volt az első helyzet. Egy az ő számítása szerint még lesz ideje van az argentinoknak rá, bár ahol attól függ, onnan nézzük. 112. perc, Julian Álvarez! Julian Álvarez eldönti! Ez a nagy kérdés, hogy eldönti-e vagy sem? Az egész VB-n nem volt egy jó megmozdulása! Julian Álvarez az egész meccsen nincs értékelhető megmozdulása! Én már lekiabáltam őt a pályáról, Scaloni fent hagyta, nem véletlenül, mekkora gólt rúg az Atletico Madrid támadója, te jó ég! Hát lehet, hogy sérderült gólja volt eddig a VB legnagyobb találata Norvégiával, Anglia ellen. Most Julian Álvarez lehet, hogy fölé teszi magát, óriási gólt lő. Julian Álvarez, Argentina pedig lehet, hogy megmenekül megint. A 113. percben újra vezetnek a gaucsók, 2-1 az állás.
2: Hát ez mutatja, hogy Scaloni ért hozzá. Julio Álvarez hiába játszik gyengébben, őt nem véletlenül keresi minden top klub. Valóban ez eddig nem az ő VB-je, de amikor kell, a legnehezebb pillanatban tükörszélsőként balról hozza befelé, és 22 méterről óriási gólt lő, jobb belső rüsztel, úgy csavarodik a labda, mintha mellé menne, ahogy tanítják, és visszakanyarodik a bal felső sarokba. Óriási bombagól, a hosszabbítás alapján teljesen megérdemelt az argentin vezetés. Embolo kiállítása óta hősiesen küzd Svájc, de ahogy fogyott az idő, egyre valószínűbb volt, hogy nem fogja kibírni a svájci együttes, és ez be is igazolódott. Nem tudom elképzelni, hogy innen föl tudjon állni Svájc.
1: 10 emberre ráadásul, azt tegyük hozzá, ahogyan Vukovic László is említette. És hát, ha egy picit lehet dicsérni a szakértőt, 2 helyzetet mondott még itt a 120 perces mérkőzés alatt. Az első helyzete Lionel Messinek középre tartott Kobel még ki tudta ütni, aztán 10 másodpercre rá Julián Álvarezét, már nincs az a kapus talán a földön, aki ki tudta volna tornázni. Lehet itt mondani, sorolni a neveket, a jobbnál jobb kapusokat, de hát ha Kobel nem tud még csak hozzászagolni sem a próbálkozáshoz, akkor nem hiszem, hogy más kapus nagyon hárítani tudta volna ezt. És a 114. percbe lépve vezet Argentina Svájc ellen. Egy sárgalapot még Otamendi kap, mert nem engedte elvégezni a középkezdés. Most én úgy látom, óriási ott a kavarodás. Az argentinok innentől akkor mindent megtesznek azért, hogy húzzák az időt. McAllister próbálja saját csapattársát csitítani, nehogy kiállítás legyen a vége, mert azt még az elődöntőre tovább vinnék, ugye. A játékosok, Montiel az, aki nagyon reklamál, a csereként beszállt López is kap akkor egy sárgalapot, de ez a lényegen és a legfontosabb dolgon nem változtat. Érkezik még Vargas, egyébként talán már túl későn jön Freuler helyére. 115. perc, Argentina, Svájc 2-1, McAllister és Julián Álvarez volt eredményes az argentinoktól, míg a svájciaktól Endoje és Embolo kiállítása miatt ember hátrányban.
0: Hát minden,
1: a svájci válogatott.
0: Mindig így legyen igazad, Aci, hogy lesz még két helyzete az argentinoknak. Jött az első, és rögtön rájött a második, Julián Álvarez. Nem is volt az helyzet igazából, csak jó, nagyon jól eltalált labda. Viszont akkor így még lehet, hogy él az az egy argentin helyzet, hiszen Svájc ki fog támadni innentől kezdve, meg tudja kontrázni őket Argentina. Főleg úgy, hogy ember hátrányban Svájc a mérkőzés 72. percétől kezdve. Most már támadnak az európaiak, miért ne tennék? Jön középre a labda, Nico González. És ilyenkor jó, hogy ott van Otamendi argentin szempontból a 16-oson belül, hiszen ő el tudja fejelni majd a labdákat. Hakuti Romero már nincs is ott. Saka átteszi a súlypont áthelyezéssel a túloldalra a labdát. Dibu Martínez jön erre a beadásra, lehúzza a labdát. McAllister és Martínez is lent marad a földön az argentinok részéről. Innentől kezdve pedig tudjuk, hogy milyenek az argentinok, ők is húzni fogják az időt, amennyire csak lehet, csak hát a játékvezető ezeket a minutumokat nyilván majd a végén fel fogja számolni. Emiliano Martinezhez nagyon nem ért senki, úgy nagyon McAllisterhez se, nyilván egymás zavarta, két argentin zavarta idézőjelbetéve, hiszen nem történt belőle labdavesztés. Martinez már a talpán, az argentinok részéről pedig már a lelátón elindult a szamba. Jelenállás szerint néhány perc választja el Argentinát attól, hogy Angliával mérje összetudását a világbajnokság elődöntőjében. McAllister is most már szépen lassan föltápászkodik, Lautaro Martínez pedig mekkorát mentett néhány perccel Julián Álvarez gólja előtt egy oldalsó szabadrugás után. Hát lehet, hogy ez a VB gólja. Láttunk gyönyörű gólokat, a zöldfoki szigeteki Duarte, a zöldfoki szigeteki játékos is, igen, csak egy kicsit kijebbről lőtte. Nagyszerű gól volt Schilderup-tól is a Norvégia-Anglia mérkőzésen, de hát ez a Julián Álvarez találat, ez lehet, hogy felülírja az összeset. Az Atletico Madrid támadója révén, tehát vezet Argentina újra. Emiliano Martínez előre küldi a labdát, az nem jó Lisandro Lautaro Martíneznek. Kober révén jön most Svájc a mérkőzés. 117. percében járunk, 2-1-re vezet Argentina.
1: És jön Kober előre ívelt labdája. Biztosan lesz még a 120. perc után is játék, legalább 2 percet majd hosszabbít a játékvezető. A gólt ünnepelte az argentin válogatott, lent maradt az előbb is, azért Dibu Martínez több, hát percig gyakorlatilag, úgyhogy Svájcnak még azért van ideje, de hát emberhátrányban hősiesen eddig védekezve minden erejüket annak alárendelve, hogy valahogyan kihúzzák döntetlen az argentinok ellen ezt a 120 percet. Nem lehet egyszerűen bírni azt a nyomást, amit az argentin válogatott helyez az ellenfeleire, és főleg úgy, hogyha emberhátrányban futballozik egy csapat, most jelen esetben Svájc válogatottja. És Embolo nagyon buta kiállítását nem tudjuk hangsúlyozni egyszerűen egy műesés miatt, úgyhogy már sárgalappal rendelkezett előtte is a svájci támadó, egyszerűen nem fér bele ezen a szinten, és ez most jelenleg megbosszulja magát. Más kérdés, hogy egyébként is egy jóval erősebb játékos állományán rendelkezik az argentin válogatott, McAllister még előre bombázza valószínűleg egy sárgalapért a labdát, mondom én, de aztán a játékvezető Pinheiro úgy néz ki, hogy megkegyelmez rajta, két labda a pályán, hát ha úgy jobban megy a svájciaknak a gólszerzés, Csaka viszont csak egyet tart meg belőle, hát ha azzal az egyet is sikerül. 119. percbe lépünk, most már minden argentin görcsen küszködik, talán az utolsó egyenlőtési lehetőségek egyike a svájci válogatott előtt. Középen mindenki, Akanji elvedi mindenki a 16-oson belül, és jön Csaka labdája, lepattan, Julián Álvarez tisztáz, Lionel Messi megy érte, de előnyösebb helyzetben Csaka. Még mindig a svájciak birtokolják. Kobel kijön a kapujával egészen, majd hogy nem a félpályáig, és onnan íveri előre Akanji irányában. Nincs fejes egyelőre, de most van Nico González-től. A 16-os előteréből eltakarítják a labdát az argentinek, és egy kontratámadással még Lionel Messi megindulhat a 120. percben. Lionel Messi egy szellős védelemre vezeti rá a labdát. Messi lő, Csaka lábáról pattal le, szögletre lőhet majd az utolsó percben, és most már tényleg a 120. percben az argentin válogatott. Biztosan lesz még majd ráadás itt a végén, de egyre fogy az ideje Svájcnak, és egyre közelebb az elődöntőhöz az Argentina. Messi szöglete majd a 120. percben érkezik. 2-1-re vezet az argentin válogatott Svájc ellen.
0: Talán már csak azt kívánhatná egy argentin szurkoló, hogy Lionel Messi szerezze meg a 10. gólját zsinórban VB meccseken. Ez az egy, ami hiányzik egy argentin szurkoló álmából. Bár lehet, hogy egy rendes játékidós győzelmet aláírt volna inkább. Egy gaucho dél-amerikai szurkoló Messi kicsiben végezte el a szögletet Thiago Almadával. Óriási fatális hiba ilyenkor egy VB negyeddöntő utolsó perceiben, lesen kapta vissza aztán a labdát Messi, úgyhogy Svájc szabadrugással jön saját 16-osától. Két labda megint a pályán, az argentinok ilyenkor behozzák, ami a kezük ügyébe találsz, bedobják innentől a pályára. Lehet, hogy az argentin szurkoló dobta vissza, aki elvette néhány perccel ezelőtt. Hova fölmente jó ég Nicolás Otamendi? Azt a mindenit neki. Akanji lemarad a földön, fogja a fejét, Otamendi mutatja a többieknek, jöjjünk még följebb egy picit. A játékvezető pedig felmutatja a hosszabbítás, 4 perc van még hátra ebből a mérkőzésből. Hát, hogyha nettó időt számolunk, lehet már több mint 3 óra eltart ez a meccs. Megint Otamendi az, aki a 16-oson belül elfél labdát. Középre jön a svájci beadás, át a hosszú oldalra Nico González alászalad, de még meg lehet a labda. Mármint Nico Gonzáleznek meg is van, sőt, ki sem megy a játékszer. Julián Álvarez nagyon mélyen van, Messi elősétálgott, nem jut labdához most Argentina, nem tud kontrázni. Bár még lehet, hogy lesz kontrázási lehetősége Messiéknek. Például most Julián Álvarez szerez labdát, 3-1, Lautaro Martínez kiugratja Thiago Almadát. Eldönteti Thiago Almada 16-oson belül egy cser, Thiago Almada kipattan, Lautaro, és az a vége! Lautaro Martínez pontot tesz az íre, Argentina kiüti Svájcot és készülhet Anglia ellen az elődöntőben. Lautaro az argentin szurkolók gyűrűjébe kiugrik a nézőtérre. Majdnem elszórakozta Thiago Almada, nem passzolt át Messinek, még egy utolsó csert húzott a 16-oson belül. Kobel jól zárta a szöget, kijött a kipattanó, viszont Lautaro Martínez elé pattan, és ő az, aki az utolsó kenyelemdöfést megadja Svájcnak. Milyen érdekes, hogy Argentina eddig csatárgól nélkül volt a mérkőzés előtt, most pedig, miután Lionel Scaloni kapta a kritikus kérdéseket, hogy hol van csatárainak a formája, Lautaro Martínez és Julián Álvarezre gondolva, mind a ketten betalálnak a hosszabbítás második fél idejében. Julián Álvarez kell dicsérni, ő szerzett labdát, aztán Lautaro Martínez kiugratta Thiago Almadát, egy csel még a 16-oson belül, Kobe védése, kipattan Lautaro elé, ő pedig nagyjából 11 méterről az üres kapuba pattint, visszaszaladt, ugyan elvedi, Widmer volt, az nem is elvedi, de nem tudott hárítani, Messinek nem adták oda labdát, de nem is kellett. Lionel Scaloni Giuliano Simeone-nek mondja el, hogy miért nem lépett pályára, neki lett megint igaza, 122. perc, Argentina eldöntötte, 3-1-re vezet Svájc ellen.
1: És Lionel Messinek nem lesz meg ugyan sorozatban most a 9. találata is, a 10. egészen pontosan, de azt hiszem a legkevésbé bánja, ha bejut Argentina így az elődöntőbe.
2: Ő mindent a csapat érdekének rendel alá, nagyon nagy csapatjátékos, hát fantasztikus ez a 9 meccses csúcs is. Itt Almadát kell dicsérni, ennél a kontránál gyönyörűen megcsinálta, Kóbel remekül jött ki, már nem tudta elpasszolni mellette a labdát. A kapusról kipattad, és Lautaro Martínez 14 méterről bepasszolta a sarokba. Eldőlt minden, de ez akkor eldőlt már szerintem, amikor Embolót kiállították. Svájc akkor nagyon közel került ahhoz, hogy meg is fordíthatta volna a mérkőzés, egy buta második sárga lap, és ebben Svájc kivégezte saját magát.
1: Még egy szabadrugással jöhet majd az argentin válogatott, mert lesen tartózkodott Vargas, amikor megkapta a labdát, de ezek már tényleg az utolsó percek, az utolsó másodpercek a mérkőzésből, hiszen a 124. percébe lépünk a találkozónak, és McAllister a 10. percben vezetést szerzett Argentinának, majd Endoja a 67. kiegyenlített a svájciak szempontjából, és aztán a 72. Embolót állította ki a játékvezető második sárga lappal színészkedés miatt, és nagyon úgy tűnt, hogy nem fog tudni Argentina, akár még itt a 120 perc alatt sem a rendes játékidőben nyerni, de aztán nem kell végül 11-es párbajra sornak kerülnie, mert Argentina lezárta a találkozót, és ez már egészen biztos, fél perc van még a mérkőzésből. Argentina pedig 3-1-re vezet Svájc ellen.
0: Julián Álvarez a labdával, Lautaro Martínez visszapasszolja Nico González, ez mindenki a hármas csipszót várja, 10 másodperc múlva lejár a jelzett 4 perces hosszabbítás. Svájc sem erőlteti most már, álló háború, és a bíró is köszöni szépen. Megmenekül Argentina, nem sikerült Svájcnak kiénekelni a sajtot a szájukból. Legyőzik a gaucsók Svájcot. Nincsen meglepetés, Argentina bejut a világbajnokság elődöntőjébe, Argentina-Svájc hosszabbítás után 3-1. A mérkőzés úgy indult, ahogy azt a dél-amerikaiak eltervezték. Alexis McAllister révén egy szöglet után megszerezték a vezetést a 10. percben. Lionel Messi adta be a sarokrúgást, ezzel az asszisztal pedig 11 gólpassznál tartott már ebben a pillanatban, ami azt jelenti, hogy a VB-k történetében saját rekordját döntötte meg, a legtöbb gólpasszt adó játékos a címe is. Az övé volt eddig 10-zel, most már 11-et számlál. Az első félidőben, amit még fontos megjegyezni, hogy Embolo kapott egy sárga lapot a 44. percben, miután a félpályánál odarúgott két ütem késéssel Leandro Paredesnek. A második félidőben pedig Svájc nagyon beszorította Argentinát, támadott nagyjából 5-6 percen keresztül, a gaucsok pedig védekeztek, és megszületett a 67. percben teljesen jogosan Endoy révén a svájci egyenlítő találat, és egy pici pánik lett urrá az argentin válogatotton. Hogy miért emeltem ki Embolo sárgalapját az első félidőből, az most célt ér. A második játékrész 72. percében Embolo műesésért kapott hosszas varazás után egy második sárgalapot. A bíró a pályán hozott ítélet alapján még Paredes büntette sárgalappal, azonban a videószoba kihívta őt, hogy nézze újra az esetet, és miután egyértelmű volt, hogy nincs kontakt, Paredes sárgalapját visszavonta Pinheiro, a portugál játékvezető, Embolo pedig megkapta a második sárgalapját színészkedésért. Óriási hiba, nem is kell mondani, viszont ettől függetlenül az első fél idő után a második játékrészben sem született argentin találat. 1-1 lett a mérkőzés rendes játék ideje. A hosszabbításra fordulva szintén nem tudta a svájci rekeszt feltörni Lionel Scaloni csapata. Viszont jött a második 15 perc, és egy hosszas gyömöszölés, tuszakolás után Julián Álvarez törte meg a csendet. A 112. percben jött, és egy bombagollal vette vissza újra Argentina vezetést. Ekkor volt 2-1, Julián Álvarez az első gólját szerezte az idei világbajnokságon. Aztán a 121. percben már egy kinyíló svájci csapat ellen tudott kontrázni. Thiago Almada 16-oson belülre cselezte magát, Kober még védeni tudott, de a kipattanó Lautaro Martínez elé került. Lautaro Martínez pedig 11 méterről a kapuba passzolt, ezzel kialakította a végeredményt. 3-1. Lionel Messinek nincs meg a 10. gólja zsinórban VB meccseken, viszont 11 asszisztal egyet uralkodó. Argentina pedig készülhet Anglia ellen a világbajnoki elődöntőben. Még egyszer a végeredmény. Argentina, Svájc hosszabbítás után 3-1. És akkor most fordulunk Vukovics Lászlóhoz, hogy ő hogy látta ezt a mérkőzést.
2: Argentina nem tudta úgy kezdeni a mérkőzést, ahogy szokta. Mindenki azt várta, hogy beszorítja majd Svájcot. Ehhez képest Svájc uralta a játékot, nagyon szép focit játszottak. Az argentinoknál pillanatokra se volt a labda. Amikor először átmentek a félpályán, akkor egy jobboldali szögletből, azt még McAllister csúsztatásából kimentették a másik oldalon szögletre, Messi átbordogolt a túloldalra, és balról beívelt szögletét McAllister a 10. percben befejelte. Tehát az első valamire való, nem is mondanám helyzetek, egy szögletből szerzett vezetést Argentina. Utána kiegyenlített játék folyt, svájciak teljesen egyenrangú partnerei voltak az argentinoknak. Az argentinok nagyon fáradt csapatbenyomását keltették a mai mérkőzésen, igaz, hogy ez már a 6. mérkőzésük. Lionel Messi is nagyon enerváltan mozgott, de tehát őt a saját medrébe kell vizsgálni, tehát ő a világ legjobb futballistája, tehát ha még lassabban mozog is, nagyon nagy fort jelent a többieknek. De a második félidőre, tehát egy döntetlennel mentek szünetre, vagy előnnyel mentek, bocsánat, argentin előnnyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben óriási svájci fölény volt, az nagyon meglepte az argentinokat, ott nagyon elfáradt Argentina, teljesen beszorult a kapuja elé, és olyan volt, mintha csak arra játszana, hogy kihúzza a mérkőzés végéig. Ez nem is történt meg, mert egy gyönyörű kényszerítőzés után Endoy visszakapta a labdát, és a ötös bal sarkáról 3 méterre az alapvonaltól bepasszolta a labdát, végül is Lautaro, vagyis a kapus lába között ment be a labda, ebben egyenlített Svájc, és nagyon meccsbe került Svájc, benne volt a mérkőzésben, meg is fordíthatja az eredményt, és akkor jött ez a buta második sárgalap Embolónak, földobta magát, volt már egy sárgalapja, először a Paredes kapott sárgát az argentin, de visszavonták, hülyesésé, második sárga kiállítás, na itt fordult meg a mérkőzés, ez a 72. percben volt, utána volt az ivószünet, ugye a negyedik negyed, itt nagyon-nagyon fordult a mérkőzés, az argentinok teljesen oda nyomták Svájcot, aki ugye emberhátrányba került, ott még a rendes játékidő vége előtt 5-10 perccel óriási nyomás nehezedett Svájcra, azt kibírták, következett a hosszabbítás, az első 15 percben folytatódott az embertelen nyomás, még azt is kibírt a Svájc, de érezni lehetett azt, hogy ez már elkészültek az erejükkel a svájciak is. Embolo óriási hátrányba hozta a csapatát, ez nem egy én is sporták, hogy csinálsz egy ilyen felelőtlenséget, és ott hagyod a többieket. Érez levegőben lógott az, hogy előbb-utóbb meg fogja szerezni Argentina a gólt, és Julián Álvarez, aki ezen a VB-n eddig nem tündököl, a balszéről befele hozott egy labdát a 16-os vonalán kívülről, és olyan 24 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba a 112. percben. Ekkor eldőlni látszott minden, a svájciak minden-mindegy alapon kitámadtak, hátul már csak egy emberük maradt, és a 121. percben megjött a kegyelendőfés, egy svájcira 3 argentin vezette a labdát, Almada gyönyörű cseleket csinált, Kobe jól jött ki, még kipattant róla, érkezett Lautaro Martinez, a 121. percben 11 méterről bepasszolta, ebből Argentina megnyerte ezt a mérkőzést, az elődöntőbe Anglia vár rá, de ha az egész mérkőzést nézem, ha Embolo a pályán marad, nincs ha a futballban, tudom, ha Embolo a pályán marad, Argentina nagyon megszenvedett volna, mert abban a periódusban Svájc nagyon jól játszott, egyenlített, és benne volt az, hogy meg is fordíthatja a mérkőzést. Ezt bánhatják a svájciak, Argentina pedig az elődöntőben Anglia vár rá.
1: És 4 mérkőzés maradt már csak a 2026-os labdarúgó világbajnokságból. Az elődöntőben a felső ágon Franciaország Spanyolországgal, míg itt ezen az ágon Argentina Angliával méri össze tudását az elődöntőkben, aztán egy bronzmérkőzés, valamint egy döntő vár még a világbajnokság fanatikusaira, szurkolóira, követőire. Ami biztos, a mai mérkőzést követően Argentina 3-1-re legyőzte Svájcot a negyed döntőben, így bejutott a legjobb 4 közé, csak úgy, mint azt már tette korábban Anglia, amelyet tehát összeméri majd tudását az argentin válogatott. Én Szalai Kristóf kommentátortársam nevében és köszönöm a figyelmet, valamint Vukovics László egész éjszakás szakértelmért is hálásak vagyunk. Olasz Gergőt hallották az elmúlt bő 2 órában. Hamarosan következik majd a sportreggel, úgyhogy maradjanak mindenképpen a Nemzeti Sportrádióval, és hallgassák továbbra is adásainkat. Jó rádiózást, további szép napot mindenkinek, a viszont hallásra.
3: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 5 perc a pontos idő, méghozzá július 12-én vasárnap. Itt vagyunk a stúdióban, és várjuk, hogy világbajnokságról beszélgessünk.
2: Kovács Erikával. Meg hogy Gergely felébredjen.
1: Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Gyurta Gergelyel, aki hát eléggé, sziasztok. Hogy fogalmazzam ezt meg szépen.
3: Szépen nem lehet.
1: Nem. Csak de csúnyán meg nem szeretném, úgyhogy akkor fáradtam. Nem. Itt a stúdióban.
3: Vidáman, üdén, frissen.
1: Szia, lennél szomorúan?
3: Na hát ez az. Na beszéljünk a VB-ről.
1: Fent voltál mindkét meccsen? Mert Erának indokolt, hogyha fáradtam, mert ő mind a kettőt végignézte.
2: Igen. Képzeld el.
3: Egyik meccset sem tudtam fenn. Lehet, nyilván az argentin meccset ebből nem szoktam nézni, az angol meccset pedig hát 11-kor kezdődött, úgyhogy
2: már azért ebből, mert az a kabalát, hogy a kedvenc csapatod meccsét nem nézed, vagy mi?
3: Nem. Hát én ebből nem nézem. Nem nézem csaló mérkőzéseket.
1: Mert ezt mi se értjük, és hát valószínűleg hallgatok sem.
2: Gondoltam, felteszek egy provokatív kérdést, de ez
1: nem
2: lehet
1: provokálni teljesen.
3: Semmi. Ignorálok
1: minden. De miért nem nézed a világ legjobb csapatának a mérkőzéseit?
3: Nem mondtam, hogy csaló, te megnézed a Real Madrid mérkőzéseit?
2: Az más?
3: Hát,
2: az más, nem, most mert itt csak egy de az kérdés. Csapat, de az csapat. Spanyol válogatottat, ha oda jut, akkor nyilván belenéz, vagy néz bele.
1: Hát a spanyolt persze, de abban igazam van a gegének, hogy az üstérem is érem, ha már a Realt beosztad.
2: De nézd meg, milyen háttal áll, vagy ül a kamerának rá, vagy a tévéképernyőnek.
1: Rutinos. Szóval? Na de miért nem nézed a Realt?
3: De várj, most feltettem egy eldöntető kérdést.
1: Jó. Hát én nézem a Real meccseit, El Clásicókat sűrűn, én boldog vagyok közben.
3: Na, de akkor eleve, hogyha játszik a Real Madrid, akkor ha csak ő játszik, és nem a másik kedvenc csapatod a Barcelona, akkor nem szoktad megnézni.
1: ez jó hangzik, a másik kedvencem a Realon kívül a Barcelona.
3: Nem, hát Argentina mellett.
1: Ja, Argentina mellett, azt hittem. Hát, mert kiváló futballra képes a Real, szerintem jövőre is jók lesznek a Mourinhoval, én azt várom, hogy hozzák azt a jó formát, ami volt 15 éve.
2: Srácok, én hazamegyek
1: aludni. Akkor is sok cím összejött.
2: Olyan jól el vagytok, mindig a Real Barcelonát tudunk.
1: Attól, hogy most ilyen feszült, legyünk őszinték, nem? Tehát azért Julián Álvarez ott a 110. perc, vagy mikor belengedte a lábát. Tehát azért vizionálod azt, hogy 2 hónap múlva ilyenkor egy El Clásicón, vagy 3 hónap múlva.
3: De miért nem egyeztek még nem?
1: Hát még nem, de hogyha Ferran elmegy a PSG-be, akkor ott felszabadul egy igencsak olyasmi pozíció, ahol Julián Álvarez is tud majd futballozni, vagy éppen szóba jöhet. Szóval...
3: De egyébként a Real Madrid is bejelentkezett érte.
1: Igen, de ott meg Julián Álvarez kijelentkezett viszonylag gyorsan. Úgyhogy ott amiatt nem jön össze ez a transfer.
3: Jó.
1: Mert miért vagy ilyen szóra? Téged erre is próbált provokálni.
2: Hát én is
1: próbálok
2: provokálni.
1: Ez már eszméletlen. Most ilyen komoly reggelünk lesz most?
3: Nem, hát most... Hát
1: hiányzik a mulatos? Na végre kijött.
3: Szóval, tehát akkor Real Madrid mérkőzését nem nézel, tehát véleményed van róla.
2: Hasonló. Én már tudom, mi a baj. Az, hogy reggel nem az uszodába kezde.
3: Ez mondjuk tényleg baj. Egy jó reggeli csobbanás, az mindig jól esik.
1: Felébredsz.
3: Ajánlom nektek. Kikapcsol. Beugrottuk a vízbe, és onnantól kezdve elcsendesül minden.
2: Összegyűjtötted a kérdéseidet?
1: Most mondtál a titkát. Tehát a csöndre vágyik.
3: Nem.
1: Menjen a bedmények, maradjunk itt csöndben?
3: Csár, hát nem folyunk. Biztos, hogy a hallgatók örülnének neki. Úgyhogy, na, szóval kézzétek el, hogy néztem egy...
2: És a 11 órás angol-norvég...
3: Nem tudok fönnmaradni.
1: Nem álltál te most a bioritmusod a BB miatt? Most
3: semmi, semmi.
2: Na, de szinten, alig nem... múltál 30.
3: Hát én értem, csak van egy másfél éves...
2: Nekem is ma volt
3: csak,
2: 2.
3: Igen, csak aktív kisfiam, és egyébként én mind a világéletemben úgy volt, hogy 10, maximum fél 11-ig tudtam fennmaradni. Nem tudok, tetszen képzelni.
1: Én ezt átérzem. Mert abszolút, tehát ez a korai fekvő volt, ami
2: ja,
1: én is aztán...
2: Ebből ugyanúgy hadd áruljunk annyit el, Kristóf, itt ül velünk, aki közvetítette többek között a meccset, elárulok Gegéről egy sztorit.
3: Ja, bocsi, meg háttal ülök neked.
2: Ez a 10 órakor fekszem, 6 órakor, elmeséltem, mikor Franciaországban idegen légióskodott, edzett, akkor ha 7 óra 2 perckor kellett elindulnia ahhoz, hogy odaérjen időben az uszodába...
3: Ez 6 óra 50-et jelentett amúgy.
2: Mindegy, 6 óra 50-kor, és 6 óra 47-re felöltözött, akkor állt az ajtó előtt.
3: Nem, ültem az étkező asztalnál.
2: És csak akkor indult el, amikor idő, oda takra ment az idő. És ez szerintem egy édes történet a Gégéről.
1: Ilyen és ehhez hasonló rendkívül izgalmas sztorik.
2: Tehát nem lassabban gyalogolt, nem az uszodában vált, hanem az étkező asztalnál ült.
1: Na jó, van,
3: úgy
1: akkor elégítsük
2: ki a lépés.
1: Kívánalmaidat, beszélgessünk a négy csapatról, amely bejutott a világbajnokság legjobb négy csapata közébe is az elődöntőkbe. Franciaország, Spanyolország, erre jelentkezel mindjárt, Argentina, Anglia a másik ágon.
2: Csak annyit akartam mondani, hogy a pénteki sportkörbe Gergelics József, Kovács Erika, Turi Gábor.
1: Ott van, nem hallottuk a hangod.
2: Hát mert...
1: Hát csak a beköszönésnél.
2: Nem, azért nem. De a franciák ugye akkor már négyben voltak. Most nem azt mondtam, hogy szerintem ez akkora nagy trúváj volt, de én vagyok az egyetlen, aki a másik hármat betippeltem.
1: Mikor
2: itt
1: szép.
2: Elhangzott belga, norvég, minden, stb. Mindenki mondott mindent. Én ezt a hármat mondtam el, utána kereshető, visszahallgatható.
3: Én egy picit amúgy nyilván az Argentina, Angliát, azt úgy gondoltam, hogy ők be fognak jutni. Én a spanyoloknál éreztem azt, hogy talán a belgáknak van lehet egy pici sansza, de hát végül a 2-1-es győzelem ment aratott Spanyolország. Izgalmas meccs volt,
1: ott
3: de
1: érezted a belgáknak, hogy lehet?
3: Ott
1: inkább abból kiindulva, hogy a belgák milyen simán küldötték Amerikát?
3: Nem feltétlenül azért, mert hanem inkább csak az, hogy azért a belgák tudnak előre fele menni, és azért megvan bennük a gól, és azért Lukaku-nak a jelenlét az tud adni annyit a belga csapatnak, hogy meg lehet is.
1: De megtalálták egyébként Lukaku személyében az álom cserét. Tehát, hogy tényleg bejött, amit te ismersz, és talán három gólos.
3: Onnantól már mindig, szinte majdnem minden mérkőzésen lőtt gólt, úgyhogy valószínűleg neki van egy ilyen aurája, hogy...
2: Mint Böde Danina.
3: Hát hasonlíthatjuk akár.
2: De egyébként a pénteki hozzáértők itt hárman a műsorvezetővel együtt mindegyik azt mondta, hogy a belgák flow-ba kerültek, és ezért lehet esélyük a spanyolok ellen.
1: Hát volt benne ráció, de...
3: De
2: nem baj, így legalább nem volt rossz meccs. Tehát, hogy...
3: Abszolút.
2: Tehát, hogy az jobb lett. Én nem szeretem...
1: Ezt mondod? Nem volt? Nekem minden így negyed döntő nagyjából csalódás volt.
2: Egyébként ebben van... Inkább úgy mondom, hogy nem végig volt jó, tehát, de voltak részei minden meccsnek, nem?
1: Az úgy igaz, mert legalább legalább nem volt 0-0, mint az a Svájc-Kolumbiát, azt végig közvetítettem.
3: Hát az egy jó kis meccs lehetett, izgalmas.
1: Hát ott nem mondom, hogy mit csináltunk.
2: Egész VB alatt nem túl sok ilyen meccs volt, sikerült kifognod.
3: 4 darab volt.
1: 4 darab 0-0 volt, az Anglia-Gána 0-0 is az enyém volt, és...
2: Akkor ezek szerint te belenyúl, mert azért az...
3: Spanyolország...
1: Zöldfog. Zöld de fog. Az nem az enyém volt. Én az Uruguay elleni meccsüket csináltam, még az is egy ritka izgalmas meccs volt.
2: De azért 0-0-át közvetíteni rádiósként...
3: Jó, az is lehet amúgy jó, izgalmas.
2: De közvetíteni nem biztos.
1: Érdekes egyébként, mert ott, hogyha már lehet hosszabbítás, lehetnek büntetők, vagy 11-es, akkor ott ugye egy idő után átkattansz, és már kezded várni, hogy akkor már legyenek, ha már ennyit szenvedtél, 98 percet mondtam valami butaságot, akkor legyenek most már 11-esek, és akkor tényleg jussunk el odáig, ahol lehet egy jó izgalmasat, igen.
3: Ma is ebbe bíztál egyébként, Argentina mérkőzésnél?
1: Egyébként úgy voltam vele, hogy a 110. perc környékén elindulok, vagyis hát bejövök, és akkor
3: csak jó,
1: pont a 11-esekre itt leszek. Igen, itt terveztem, legrosszabb esetben a kocsiból megnézem, mert egy Hollandia Marokkó meccsen talán már a büntetőket azt ott néztem itt a lent a parkolóban, úgyhogy igen, azt hittem, hogy büntetőkig elmegy ez a dolog, de én már zöldfogi szigetek ellen is azt gondoltam Argentinánál, hogy ez el fog menni büntetőkig, amikor ugye másodjára is egyenlítettek azzal a hát nem kis dugóval oda a bal felső sarokba, azért azt...
3: Az meglepő volt azért mindenkinek, zöldfogi
2: szigetek.
3: Azért
2: az is most nagy gól volt ez a második.
1: Igen.
3: Hát az nem csak az Argentina részéről.
1: Igen, igen. Azért nem csak panaszkodó. Egyébként hasonló volt nagyjából, tehát hasonló helyre ment.
3: Meg a szög is nagyjából
1: kicsit bejebb
2: volt. De hallgattad a rádió közvetítést?
1: Nem.
2: Mert én meg ugye messzebbről jövök, mint te, és ugye hát a hosszabbítás első fél idejének a felétől nagyjából vezettem, és ide jöttem, és ugye második fél idő, mondom, akkor most itt tehát vagy felfutok a 11-esekig a parkolóból, vagy akkor most, és azt mondta Kovics László, hogy ezt a nyomást nem bírják a svájciak, lesz még két gólhelyzete, vagy helyzete Argentinának, és a másodikat belövik. És így történt.
1: Bejött.
3: Hát úgy, nyilván jó, azért 10 ember el Argentina ellen nem sok esélye volt Svájcnak, már egyébként ugye én nem néztem a mérkőzést, csak hallgattam, mikor jöttem be, és Vukovics László azt mondta, hogy azért a második fél időben, amikor megszerezte Svájc az egyenlítő gólját, onnantól volt egy pici lélektani előnye, hát nyilván azért az a műesés, amit hát a közösségi média megint csak igen, csak fölkapott, teljesen
2: szegény,
3: jogosan.
2: Igen, de úgy sajnálom, mert ilyenkor vagy egy, tudom, profi vagy, nem szabad, de vagy egyfajta idegállapotban vagy egyfajta, nem tudom, tele vagy adrenalinna, nem tudom, tehát azért sokan hibáznak. Nem?
3: Sokan hibáznak.
2: Butaságot félre ne
3: értsd. Ebbe az a legbosszantóbb, hogy megint csak egy olyan szituáció van a fociban, amit kétesen ítélnek meg. Egyszer befújják és megítélik valaki ellen. Máskor meg vannak szituációk, amikor mondjuk egy jogos piros lapot meg se varoznak, ugye első mérkőzésen.
2: Én azért,
3: ellen.
2: Nekem azért ez fura. Lionel tehát, hogy azért próbálom védeni, bár nem
1: mindjárt tudom. Mindjárt reagálok.
2: Hogy úgy sírt utána, tehát, hogy nyilván nem... Tehát, mert azért van az, amikor tudod, azt hiszed, hogy te nem csináltál semmit, és mész tovább. Én sajnálom.
1: Ez egy marha jó szava egyébként. Tehát a műesést, azt szerintem azt mindenki utálja.
2: Ez így
1: a
2: van.
1: Fociban, és a...
2: Csak ettől függetlenül lehet, hogyha te lennél, nem azt mondtam, hogy megcsinálnád.
3: Mert minden szituációban meg kéne akkor, tehát hogy ha műesés van, minden szituációban meg.
1: De itt most nem az volt, itt meg az volt a lényeg, hogy ugye a VAR bevezette azt, hogy a sárga lapot azt vissza lehet vodni, hogyha a VAR szobában úgy látják. És emiatt, mivel az argentin játékos kapott elsőre egy jogosulatlan sárgát, innentől kezdve valamit lépnie kellett a Sporinak, és mivel akkor a műesés volt sajnos, vagy nem sajnos,
2: tehát
1: mint a ház.
2: Tehát ha azt a sárgát nem vonják vissza, akkor meg se
1: nem. Ha nem adja a sárgát, akkor semmi, ez már tovább.
2: Jó, mondjuk azt úgyse tudjuk, hogy most 11, tehát hogy nem biztos, hogy lehet, hogy így is feltörte volna az
3: igen, argentin. Igen, csak ott nyilván, ez annyival megtörtént, tehát hogy nyilván sokszor beszélünk a sport, illetve a foci lélektanáról. Jelen esetben is azért az...
1: De egyébként ott csak... is, hogyha ott Embolo nem esik ekkorát, mert ugye nyilván a játékfizetőt az befolyásolja, hogy te ott még utána hemperesz kettőt, és akkor még nagyobbnak tűnik az a falt, amit elvileg veled szemben elkövettek. Lehet, hogyha ott csak simán földre esik, mehet tovább, mármint úgy mehet tovább, hogy egy szabadrugás Svájcnak, senki nem látott semmit, és akkor kész.
2: Én most azért mondom ki, hogy hát, ha így nem jön be, én attól tartok, én az eleje óta... Nem mondj véleményt. Angliát favorizálom, de egyébként nem
1: szép
2: tudom, hogy...
1: Szép focit játszanak, de inkább ők is inkább hatásos, mint szép ezen a VB-n.
2: Én ezt nem is tagadom, nem mindegy, és én most azt szeretném, ha Argentina a meccsét nem volt ellenük játszaná. Márpedig ugye szokott olyan lenni, hogy valaki bűnrossz, és
1: már
2: játszik
1: még nem
2: egy...
1: volt meccsük.
2: Hát úgy értem, hogy sehol nem láttam olyan, oké, hogy rugdostak gólokat idézőjelben,
1: hát
2: de nem...
1: Hármakat rugdosnak az elmúlt meccseken.
2: Igen, de azért a hosszabbít, tehát egy... Nem. Szóval nekem nem meggyőző. Nyilván a gólok után azt mondom, hogy az, de hogy ne az angolok ellen brillírozzanak. Mert ugye szokott ilyen lenni, hogy mindenkinek van egy
1: persze,
2: rossz meccse, vagy egy nagyon jó.
1: Szerintem a nagyon rosszon már túl vannak, én azt gondolom.
2: Én is ezt gondolom.
3: Nem egy nagyon rosszon vannak
1: igen.
3: túl.
1: De egyébként, amit mondtál, ugye, hogy Messinek a piros lapja szerinted, hogy az a pirosnak kellett volna lennie.
3: Így van.
1: Hát én azt sem érzem pirosnak, meg amikor Balogun kiállították Amerikából, azt sem. Ezek kvázi, hogy a Forma 1-ben másik kedvenc sportod, a verseny baleset. Tehát az, hogy esik el a két játékos, és akkor úgy közben összeakadnak, én azt nem gondolnám
3: és
1: piros
3: például
1: lapnak.
3: Az osztrákok ellen, amikor McAllister szabálytalanságot követett el az osztrák játékos ellen, és úgy szerezték meg a második gólyukat Argentina, és ezzel kerültek kvázi megint előnybe. Tehát, hogy vannak olyan szituációk, amik úgy érzem, hogy nem fair, és hát ezt már számítasz.
1: De ezt láthatott a nap az angol meccsen is, ha majd visszanézed, hogy a...
3: Igen, de ott
1: is az Argentinával vagy... szemben elvileg szabálytalankodtak, aztán abból sem lett semmi. Úgyhogy ez...
3: Jó, de érted szóval, hogy...
1: Nagyon ráálltatok rá, Madrid szurkolók erre a bírózásra. Váltani kéne.
3: Ja nem, hát csak remélem, hogy fordítva, amikor mondjuk a 11-eseket nem tudom, csütörtökön hallgattál-e, nem hallgattál. Argentina a legutóbbi 13 mérkőzéséből 9-szer kapott 11-est világbajnoki

0: 29. világranglistán, Jordánia 63. 32 között, Zöldfoki szigetek 66. Egyiptom 24.
1: Sorsoltak a csoportkör
0: után? Svájc 14. Tehát a...
1: De sorsoltak a csoportkör után?
0: Nem sorsoltak, de maga
1: kikérte, hogy a portugálok ne nyerjenek Kolumbia ellen.
0: De nem érzed úgy, hogy valahogy olyan sok a véletlen?
1: De milyen sok a véletlen?
0: Sok a véletlen.
1: Három csapat van tovább, három csapat jut tovább minden csoportból.
0: De én értem, csak nem érzed úgy, hogy nagyon sok a véletlen.
2: Én úgy imádlak veleteket.
1: De hát ez ilyen butaság, tehát hogy azt nem értem, hogy itt a csapatok azok megnézhetik, hogy melyik ágra szeretnének kerülni. A portugálok úgy nem, döntöttek, hogy nekik jobb lenne az, hogyha a horvátokkal játszanak, majd a spanyolokkal. Milyen sorsolás?
0: A világbajnokság előtt, hogy ki melyik csoportba kerül. Ott nem sorsoltak?
1: De hát
0: ez egy eldönt. Igen vagy de?
1: És a spanyolok, akik bekerültek abba a csoportba, hogy Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöldfoki szigetek.
0: Értem.
1: Ott is elcsalták?
0: Itt nem, itt az ág. Itt az ág a kérdés.
1: De az ágak azok nem jönnek ki anélkül, hogy a csoportban alakuljanak értem, ki az eredmények.
0: Értem, de valamilyen oknál fogva nem érzed, hogy ebbe... Én egy picit úgy érzem, hogy nagyon sok a véletlen, és nagyon sok olyan külső segítségnek tűnő valami van, ami Argentina mellett van.
2: Én is érzek ilyet, de nem ennyire...
0: Inkább, jó, nyilván lehet drasztikus, vagy nem drasztikus.
2: Igen. Hát,
0: de nézd.
2: Én is hajlamos vagyok ezt érezni, de te... De
0: én nagyon szurkolok neki, hogy Argentina világbajnok legyen.
2: Én nem.
0: Na, azért szurkolok neki. Messi legyen megint a világbajnok.
2: Mi az, hogy megint már volt?
0: Adják oda neki megint az aranylabdát, indokolatlanul, és utána hagyja abba, és reméljük, hogy helyreáll a világ, és a focinak... Talán egy pici igazságosság lesz onnantól kezdve. Én ebbe bízok.
1: Érzek pici sértettséget a szavaidban, icipicit, de...
2: Jaj, de higgadtan és nyugodtan válaszol.
1: Nem ez a, szerintem ez a legnagyobb blödség, bocsánat, hogy ezt mondom, amikor a sorsolással jönnek, tehát senki nem tiltotta meg Cristiano Ronaldo-nak, hogy ne focizzon a Kolumbia ellen, és ne legyen az argentinoknak egyen nehezebb meccse már a 16 között. Én ezt gondolom.
0: Mert úgy gondolod, hogy a Portugália meg tudta volna Argentinát verni? Nem. Ezzel a játékkal, ezzel a csapattal kizárt. Nyilván Zöldfoki szigetek is megszorongatta, nyilván Egyiptom is megszorongatta.
1: Ezzel most teljesen aláásod azt, amit eddig mondtál, mert akkor szerinted, hogyha az argentinoknak az ellenfele a jóval erősebb Portugália lett volna a 16 között, a nem is Zöldfok helyett, akkor ezek szerint, szerinted a portugálok sem lettek volna ezebb ellenfél. Akkor nem mindegy a sorsolás?
0: Hát, de mégis csak a sorsolás.
1: Nem. De a csoportban elfoglalt helyezés alapján.
0: De maga a csoportkörből való továbbjutás és az ág, az valahogy mindig Argentinának kedvez.
1: Itt úgy érezted az elmúlt meccseken, hogy itt Argentina az torony magas esélyesként simán továbbjutott?
0: Most nem ez volt a kérdés.
2: Igen, de pont egyébként így van, mi pont erről beszélünk.
0: Mindig
2: hogy
0: volt
2: nem,
0: egy pici háttérsegítség. Egy pici fújás, egy pici...
2: A most azért menjünk már vissza életek. Például az Argentina, nem, Egyiptom,
1: egy
2: Argentina
1: mondat,
2: harmadik...
1: Bocsánat, én egyébként nem szurkolok az argentinoknak, tehát hogy én a franciákat írtam be a VB-t megelőzően, a ez saját helyen. Kis házi VB-t otthonban az első,
2: ő
1: tehát
2: hogy
1: én valakinek kvázi szurkolhatnék, akkor azok a franciák lennének, de nyilván inkább a spanyolok állnak közel hozzám. Tehát én csak azt az argentinok mellett nem értem ezt a VB sorsolást.
2: Igen, de ez nem sorsolás, de például az Argentin-Egyiptom mérkőzésen az argentin, a harmadik argentin gól.
1: Melyik, bocsánat, már össze
2: a
1: folyam.
2: Az, amelyik Egyiptom.
0: Amikor Salah a 11-es nem ítélték meg Salahnak 2-2-nél, és abból fordítottak, és lett Argentina 3-2.
1: Ez azért érdekes kérdés, mert nem hiszem, hogy a francia bíró az szándékosan az Argentinának ítélne, mert őnekik nem az az érdekük.
2: De tehát... miért nem varroznak? Tehát, hogy lehetett látni, hogy ez egy 11-es volt. Abból indult az akció.
0: Hiszen ugyanúgy eltalálta a lábát, mint a...
2: Abból indult az akció, és hogyha azt megvarrozzák, és helyes, tehát, hogy 11-es, tehát, hogy szabálytalanságnak ítélik, akkor nem, hogy 3-2 nem, hanem 11-est rúg Egyiptom.
0: Így van, és lehet, hogy ők nyerik 3-2-re a mérkőzést.
2: Más kérdés, hogy nagyon buta volt Egyiptom ott 0-2-nél, de hát, az vesse rájuk a követ. Tehát, hogy
0: nyilván ilyenkor tudod, hogy egyértelmű
2: én,
0: a nyomás.
2: Én például ezt speciál, ezt többször megnéztem, tehát hogy én nem szoktam így kiragadni momentumokat, de szerintem az például 11-es volt, nem akarok itt nőként okoskodni. Na, az például egy olyan ítélet, nem ítélet volt, ami szem, most megkerested?
1: Most azt nézem.
0: Vissza fogják játszani.
1: Azt várom. Na de... Akkor nézzük, hogy Mbappé-nak a megítélt büntetője most a héten az büntető volt?
0: Hát most ezzel így nem leszek közelebb. Fogalmam nincs most melyik.
1: Melyik kivehetszettek most?
0: Amikor feldobta magát.
1: Igen.
0: Hát persze, nyilván ott is volt.
1: Így kezdi a mondatot, amikor feldobta magát. Hát persze, ott is volt kontakt.

0: De hát ez rengeteg olyan eset van, ez a VAR ez nem hozta, tehát abban azért megállapodtunk, hogy a VAR az nem hozta azt, amit vártak tőle annó 10 éve.
1: Sőt, na, én azt mondtam egyszer egy sportkörbe, hogy a varrózás az már majdnem, hogy ilyen szitokszó, vagy ilyen káromkodásnak felel meg. Mert egyébként, jó, ti még fiatalok vagytok, de attól még éltetek ebben, szerintem ettől még az is jó volt, amikor, bocsánat mindenkitől, de egy hétig egy meccs után hülye bíróztunk, vagy nem tudom, mert szerintem az hozzátartozott.
2: Nem, csak emlékeztek, bocsáss meg, emlékeztek, lehet, hogy nem világbajnosság volt, hanem Európa-bajnosság, de amikor Frank Lampard belőtt egy elképesztő nagy 16 méterről lőtt rugását, és bepattant a gólvonalon belül, majd onnan pattant ki, és Angliának nem ítélték meg a gólt, és azzal estek ki.
0: De ez
2: végül
0: más, mert ez a gólvonal technológia, amit senki nem vitat. Pont ezt akartam én is mondani, hogy az milyen jó a gólvonal technológia.
3: Na jó, de például a Maradona a kezezése 86-os VB-n, azt hányszor kezezés nem kezezik?
0: Én azt nem láttam kézben.
1: De tök mindegy, most egyébként teljesen még csak Maradona szobrát sem akarom ledönteni, nem azért, csak hogy vannak ilyen esetek.
0: De ott is úgy sorsoltak, hogy Angliának, vagy Argentinának.
1: De hogy amiket így emlegetünk, de szerintem a varrozás, a gólvonal technika tényleg jó, mert szerintem azt lehet.
0: Az objektív.
1: Igen.
0: Vagy nem objektív.
1: De,
0: objektív,
1: igen. Igen. De a varrozás most már szerintem több a...
2: Hát pontosan több. Ezek a szituációk miatt, hogy pontosan láthatunk kettő olyan szituációt, két majdnem hasonlóan egyforma szituációt két mérkőzés során, és az egyiket nyilván így ítélik, a másikat majd úgy ítélik.
1: Az nem jó.
2: És emiatt van ez az óriási felháborodás, hogy tényleg, hogy nyilván két bíró között óriási különbség van, viszont ott van a VAR, ami pontosan ezekben a szituációkban kellene, hogy egy fix pontot nyújtson, és minden egyes szituációt ugyanúgy kéne megítélni. Ugyanez az a kezezés is, a 16-oson belül.
1: Mert
2: egyszer befújják, egyszer nem,
1: igen,
2: fújják be. Tehát, hogy
0: kéz ez egy borzasztó szabály, ezt vagy el kellene törölni, az vagy azt mondani, hogy...
2: Ebben is egyetértünk.
1: Tényleg, mert attól függ, hogy melyik oldalon azt mondod azt, hogy le volt szorítva, akadályozta a labda útját.
0: Még nem is, ha le volt szorítva, hanem hogy ide-oda pattol, és melyik az, amit megítélnek, melyik, amit nem, de akkor innen folytassuk majd. Én azt javaslom, hamarosan jövünk majd vissza, most pedig jönnek a hírek.
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Holnap dönt a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. Minden egyszülős családnak jár az iskolakezdési támogatás. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. Ukrajna az elmúlt napokban több hasonló műveletet hajtott végre, és célpont volt a Taganrogi tengeri kikötő is. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Washington újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találatért egy ciprusi konténer szállított a Hormuzi szorosban. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a kereskedelmi hajót az iráni forradalmi gárda támadta. Teherán a hét elején több dróntámadást hajtott végre a Hormuzi szorosban, amire az Egyesült Államok légicsapásokkal válaszolt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni itthon az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Fokozatosan indul újra a hírszolgáltatás a közmédia felületein, közölte a Duna Média Szolgáltató és az MTVA sajtóosztálya. Az M1 képernyőjén, több rádiócsatornán és a digitális platformokon ismét elérhető a szolgáltatás. Az élő stúdió műsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.
0: Közlekedés.
2: Az M7-es Balaton felé vezető oldalán Ért térségében betonelemnek hajtott egy autó, a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31, késő este 17-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A címvédő Argentína, valamint Anglia is biztosította a helyét a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Linda Noskova nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: A labdarúgó NB1-ben szereplő csapatok felkészülési mérkőzésén a Paks 3-0-ra kikapott a másodosztályú Kozár Michelintől, a Kisvárda 1-0-ra legyőzte az NB2-es Kazincz Barcikát, a Nyíregyháza 2-0-ra nyert a szintén NB2-es Mezőkövesd ellen, az MTK 4-0-ra maradt alul az ukrán Cserkaszival szemben, az első osztályba feljutott Vasas 5-1-re verte az NB2-es Kecskemétet, az élvonalba szintén visszajutott Kispest Honvéd pedig 6-0-ra kiütötte az MB3-as Monor együttesét.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: Aranyérmet nyert a világbajnoki címvédő Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupán. Negyedik helyen végzett Opavszki Réka és Juhász István is kenu 1-es 500 méteren, és ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikós Zsóka 5. lett. A három Európa-bajnoki induló Gadányi Zoltán, a Pétervári Molnár Bendegúz és Tamás Bence egyaránt győzött versenyszámában az evezősök országos bajnokságán Szegeden. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Léman Csongor 14., Dévai Márk 31. lett. Aranyérmes lett Jakul Vivien 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokság. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmet szerzett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román kedden a svéd csapattal találkozik. Elődöntőbe jutott a magyar női strand kézilabda válogatott a zágrábi Európa-bajnoki selejtező tornán, miután 2-0-ra nyert Csehország ellen a negyed döntőben. A belga Tim Merlier 2 nap alatt második sikerét aratva győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8., több mint 180 kilométeres szakaszán. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár vezet. Tim Merlier így nyilatkozott a viadal után, akinek szavait Székely Dávid tolmácsolásában hallják.
4: Ha nem tévedek, akkor az 5. győzelmet a Tour de France-on, de ha megmutattad, hogy te vagy itt a főnök. Hát nem így éreztem. Harcolnom kellett a pozícióért folyamatosan, az utolsó percig is a kanyar előtt. Ott egy kicsit bezártak, aztán utána már nem buktam is. És azt gondoltam, hogy vége van. Úgy voltam, hogy jó, azért megpróbálom, hát ha vissza tudok jönni a srácokon, akik csinálták a felvezetést. Jöttem is, óriási sebességgel, 250 volt hátra, azt mondtam, jó, hát akkor megpróbálom a célig, aztán meglátjuk. Még az utolsó 50 méteren is. Egyszer nem volt erőm még többre. Őszintén mondom, nem tudom, hogy találtad meg az energiát, hogy menj tovább, hogy utána így kitarts, és utána esmintem mindenkit. Igen, hát a vége. Ennél többet nem tudtam volna adni. Ebben a hőségben nagyon nehéz volt. A győzelem tegnap kinyitotta a lehetőséget a mai sikerre. Hát nagyjából igen, hogyha nyersz egyet, akkor nyerhetsz egy másodikat is, és örülök. A 3 szakaszból meg lett 2. Bármi is történik, ez a túr már egy jó túr neked, és Timmelének, ugye? Igen. Határozottan az én túrom, az már most készen van. Egy nagyon édes revans a belgák veresége után futballban.
3: Tim Merlier után következzen a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát követően összetettben továbbra is vezető szlovén Tadej Pogacsár, szintén Székely Dávid segítségével.
4: Újabb napon vagyunk túl, Tadej, mindenek előtt. hogyan tudtad a hőséget kezelni? Ahogy minden nap, rengeteg víz, próbálom hűsíteni a testemet, és ezt ráöltölteni az időt ebben a hőségben. Van hatása a testedre, a lábadra? Igen, a hőségnek van. Mindenki, aki csak kint van a levegőn, az el tudja mondani, hogy a test kezd fáradni a hőségben. Nincs az határozottan. Még akkor is, hogyha egy könnyebb nap, még így is óvatosnak kell lennünk, hűtenünk kell magunkat, és odafigyelni a táplálkozásra, a frissítésre. És a holnap már egy nehezebb nap, próbáljátok majd irányítani a dolgokat? Meglátjuk persze, hogy mi történik majd. Nehéz nap lesz számunkra, de készen állunk.
3: Legjobb magyarként Dina Márton negyedik helyen végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny hazai szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. Vettel Erik az ötödik, míg Pelikán János a tizedik helyen zárt. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben három játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál. Piros Zsombor 7-6-6-3-ra legyőzte a svájci Jérôme Kimet, és bejutott a Jászvásáron zajló tenisztorna mai döntőjébe. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket. Viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai Sportreggel. A stúdióban továbbra is Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. Nálunk nem történt változás, viszont a héten volt egy komoly átigazolás a vízilabda világában, hiszen a magyar női vízilabda válogatott egyik kapusa, Magyari Alda, a harmadik kerülettől a BVSC-hez igazolt. Az átigazolást követően vele Szilágyi Dóra beszélgetett.
2: A beszélgetésünk apropója az a BVSC lesz, viszont onnan kezdeném, hogy azt tudom, hogy a szülésed után 2 hónappal kezdtél el újra edzeni. Az idei év, tehát a 2026-os évben kaptál lehetőséget a harmadik kerületi TV-től, hogy aztán mérkőzést is játsszál. Arra emlékszel-e, hogy milyen volt aztán újra a mérkőzésen, meccsen védeni?
3: Azt hozta fel bennem szerintem azt a lángot, amikor először beugrottam az első mérkőzésre, hogy úristen, ezt tényleg biztos vagyok benne, hogy még szeretném magasabb szinten csinálni, és hogy szeretnék újra a régi én lenni, vagy akár annál jobb is, mert emlékszem, hogy amikor mondta a Dénes, hogy fogunk játszani, akkor mondta, hogy hát lehetséges, hogy még az Eurókupából is visszamaradt 2 meccs, hogy azon is már tudok játszani, és mondtam is, hogy óha, az lehet erős kezdés lesz, de hogy nyilván ha lehet, akkor én szívesen játszom rajta. Vicces volt, hogy el se kezdődött kb. A mérkőzés, egyben egy 5 méteres lett, amit szerencsére sikerült kivédenem, bár nyilván a mérkőzésen nem tudtunk nyerni. Sajnos papírforma szerint elég simán nyert az ellenfél, de azt mondta a Dénes, hogy jobb eredményt játszottunk, mint az előző mérkőzésen, szóval nekem már az is egy ilyen erőre lépés volt, és örültem neki, de nyilván azért magammal nem sokszor vagyok elégedett, de most is azt éreztem, hogy hát ebben még biztos, hogy van több, de nagyon jó érzés így játszani, és nagyon jó érzés újra a kapuban állni, de biztos vagyok benne, hogy az első mérkőzés volt az, ami így ezt a, hogy mondjam, a lángot még jobban belobbantotta, hogy akkor én biztosan vissza szeretnék térni, mert azért voltak még bennem kételyek, hogy biztosan szeretném-e, vagy pedig, hogy Larust mennyire fogja ezt megviselni, de nyilván azóta is próbáljuk úgy alakítani, hogy neki ebben legyen kára, és ha eddig úgy vettük észre, hogy nincs, és hogy nagyon jól segítő is abban, hogy ez összejelsen, és így maximálisan azt tudom mondani, hogy most már azért ebben a 2 hétben úgy edzettem, mint régen, és össze tudtuk egyeztetni, így nagyon szuper.
2: A BVSC ellen is játszottatok már az idén végén bajnoki mérkőzést, és akkor ott ugye Béres Gergellyel is találkoztál. Azt is mondtad, hogy egyből éltél a lehetőséggel, a család mit szólt hozzá?
3: Igen, igazából ugye ott a végén több BVSC mérkőzésünk is volt, és akkor már tudtam, hogy valószínűleg az Újpest színeiben nem fogok tudni indulni, vagy majd nem fogok következő szezonban szerepelni. Akkor éreztem azt, hogy szeretném, hogyha tudnék előrelépni és egy jó csapatnál játszani, és akkor ott beszélgetünk a Gergővel, és aztán utána mondta, hogy majd beszélek ugye a Normival, hogy ő az, aki majd úgy mondja a dolgokat, és akkor felajánlottak egy szerződést, és akkor én ezt megbeszéltem a családdal, de nekik is az volt az első reakciójuk, hogy maximálisan bíznak bennem, és tudják, hogy én mit szeretnék, és hogy szeretnék, és hogy támogatnak, és úgy, mint ahogy eddig is, most is csak azt tudom mondani, hogy tényleg egyből mindenki jelezte, hogy ő biztosan fog tudni segíteni abban, ugye még a Narus még nem bölcs is, hogy tudnak segíteni, hogy vigyáznak rá, és hogy tényleg mindent megtesznek azért, hogy én is újra a legmagasabb szinten tudjak játszani, ami le van lehetőség. És tényleg ők is boldogok voltak, hogy látják, hogy visszajött az a tűz a szemembe, és segítenek, ami nélkül nem menne. Szóval hozzáteszem, hogy ha ők nem lennének, akkor biztos, hogy nem lenne. Vagy nem lenne ennyire egyszerű, vagy nem is tudnám összehozni. Igyekszem meghálálni nekik szép eredményekkel is, tényleg, hogy büszkék lehessenek rám, meg Narus is.
2: Nara, a kislányod, és amikor mi beszélgettünk egyszer januárban, akkor is ezt mondtad, hogy még nem biztos, hogy akarsz úgy edzeni, mint előttem, mert nem akarod tőle elvenni az időt, de ahogy mondtad, tehát, hogy többen is jelentették, hogy egyébként ott vannak és segítenek, és aztán majd indul a bölcsőde. Tehát akkor ez a félelem teljesen eltűnt?
3: mondjuk azt, hogy csillapodott bennem ez az érzés, mert valószínű, hogy nekem jobban hiányzik a Narus, mint én neki, amikor nem vagyunk együtt, de igen, kezd kialakulni a efféle rutinunk is, hogy amikor edzés van, akkor az adott nagyival éppen, amikor az én anyukámmal van, vagy a férjem anyukájával, akkor ott is megvannak már a rutinok, a trükkök, hogy mivel lehet még egy kicsit elterelni a figyelmét, hogyha úgy van, vagy mivel lehet boldogabbá tenni, hogy ne érezze a hiányomat, és azt gondolom, hogy sikerült kialakítani. Az elején nehezebb volt, de mondom, szerintem még most is nekem nehezebb, és én töprengek ezen edzés közben is még néha, hogy ó, vajon jó neki, nagyon hiányozhatok, vagy pedig mivel lehetne jobb neki, de szerencsére mindig kapom a visszajelzést az otthoniaktól, hogy jó, illetve van olyan most például, már én előbb elkezdtem az edzést, mint a BVSZ-ések, akik ugye nem válogatottan vannak, és akkor meg tudtuk oldani azt, hogy a hugommal ki azt a narusisor strandoltak egyet, amíg én leúztam az adagot, illetve lekondiztam, és akkor egy kicsit együtt is voltunk, meg nem is. Szóval több opció is van szerencsére a tarsolyban, és azt gondolom, hogy sikerült átlendülnöm azon, hogy akkor már annyira aggódjak, hogy mi lesz vele, és hogy tényleg ne az legyen, hogy nem vagyok vele sokat, de a legjobb érzés, amikor hazaérek hozzá, vagy abból épp van, és odaérek, és mosolyog is, és látom szemén, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyok, szóval meg nyilván nekem is, de még egyszer mondom, az biztos, hogy bennem, még mindig bennem van az, hogy azért erősen gondolok rá az edzés közben is, de nagyon ügyes, és tényleg millió hála érte, hogy ilyen jó baba, mert biztos, hogy megnehezíthetné a dolgomat, de szerencsére tényleg egy rossz szavam se tud rá lenni, mert nagyon jól alkalmazkodik, és hát nyilván mindenki nagyon szereti a családban, így amikor én nem vagyok ott, akkor is maximális szeretetben van, és így azért azt gondolom, hogy neki is talán gyorsabban elrepül az az idő, amíg én edzem.
2: Meg szokták mondani, hogy ha anya boldog, akkor mindenki boldog, és hát nyilván neked is szükséged van erre a kikapcsolódás. Nem tudom, hogy most így az alapozó időszakban az edzések mennyire kikapcsolódás, de hát gondolom szükséged volt rá.
3: Igen, hát gyakorlatilag nem nagyon kikapcsolód, de nyilván ez mindig is így volt, hogy ilyenkor nyáron az alapozás, és aztán jöhet a mérkőzéses időszak, és ahhoz, hogy ott jól teljesítsünk, ahhoz kell ez az alapozás is, szóval én úgy állok hozzá, hogy már egy párszor megcsináltam. Nyilván most nincs az, hogy hazamegyek és alszom egyet, és akkor utána frissen megyek a második edzésre, de azt gondolom, hogy még mindig is azt mondja, hogy ez örökké lesz, de hogy annyira feltölt a narus, hogy gyakorlatilag a legfáradtabban a max este érzem magam, de akkor meg alszunk, szóval így tökéletes.
2: Milyennek látod egyébként a BVSC csapatát, amihez igazolsz? Ugye az előző idényben ezüstérmesek lettek a bajnokságban, és ha minden igaz, akkor Bajnokok Ligája indulás lesz a következő idényben.
3: Igen, igen. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon fiatalos csapat, és amúgy én nagyon szeretem az Újpestben is, amikor tényleg ilyen nagyon fiatalak voltunk, és már én számítottam majdnem a legidősebbnek, mert nem sokszor volt így csapatnál, és most is második legidősebb leszek.
2: Pedig te sem vagy idős, azért ezt tegyük hozzá.
3: Igen, de itt még fiatalabbak vannak, mint én. De hogy azt gondolom, hogy az előző szezonban is építkeztek, és nagyon jól, mondhatom, jött ki a lépés, és a legjobbkor voltak a legjobbak, mert azt hiszem, neki se indult olyan tökkerőmentesen a bajnokság, volt olyan vereség, amit nem szerettek volna, nyilván senki nem szeretne kikapni, de hogy ott volt olyan, de aztán abból felálltak, és szerintem az Eurókupában is nagyon jól meneteltek. Sajnáltam is, amikor a második mérkőzés nem úgy sikerült itthon, mint a Barcelonába, azt hiszem, mert ott is nagyon nagyot mentek, ugye felzárkóztak, aztán már vezettek is, és meg is nyerték a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy most sem lesz ezzel gond, biztos, hogy mindenki beleadja a maximumot. Én is azon leszek, hogy a legtöbbet tudjam segíteni a védésekkel, vagy hogyha a kispadon kell lenni, akkor a kispadon, akár akkor a másik kapust tudjam segíteni. Szóval én nagyon-nagyon várom, és tényleg abban bízom, hogy egy jó bajnokságban vagy hát leginkább, hogy a BL-ben is, és fel tudunk állni, és tényleg én szeretném, hogyha megint éremmel tudnánk majd végezni, de ez még nagyon messze van, gyakorlatilag még csapat nem is edzett együtt, mert én is most ezt a két hetet még ilyen kis vendégjátékosként töltöttem az Óhosszál, amíg a kapusok a felnőtt válogatottan voltak, szóval még azt nem tudni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz, mert amikor jöttem és volt egy pár edzés, és páran voltunk már, akkor nagyon jó volt a hangulat, és azt gondolom, hogy a jó munka mellett azért az is kell, hogy jó legyen a hangulat, és tényleg élvezzük, amit csinálunk, mert azért sok edzés lesz, biztos vagyok benne, de az kell is, de így, hogy jó a hangulat, és tényleg, és mindenkivel így, nagyjából már szerintem mindenkivel játszottam egyébként együtt, vagy ismerjük is egymást, így azért könnyebb a beilleszkedés is, és én azt gondolom, hogy reális az, hogy miért játszunk majd.
2: Az, hogy Béres Gergelyel ugye már korábban az utánpótlás válogatottnál dolgoztál együtt, mint kapusedző, jelent valamit, hogy ő különösen ért mondjuk a kapus poszthoz?
3: Igen, azt gondolom, hogy sokat számít az, de biztos, hogy sokat számít, mert megértjük egymást teljesen máshogy, mert azt gondolom, ilyen kapus dolgokat mindig csak a kapusok értik meg igazán, de ezen kívül nyilván biztos, hogy sokat fog tudni ahhoz hozzáadni, hogy én is már régen, amikor még a válogatottnál volt, az utánpótlás válogatottnál, akkor is adott jó tanácsokat, és tanulhattam tőle. Most is biztos sokat fog számítani számomra is, hogy másak az edzések, másfajta feladatok vannak. És tényleg az, amit mondtam, hogy kapusok jobban megértik egymást, az biztos, és így bármikor olyan van, akkor különösen meg tudjuk beszélni, azt gondolom. Amúgy is általában szerencsére olyan edzőim voltak, akikkel bármikor bármit meg lehetett beszélni, de azt gondolom, hogy a Gergő az tényleg ilyen, már alapból a mi előtt felvetült, hogy akár a BVSC-nél is folytatottam, már akkor is szerencsére azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápoltunk, szóval, hogy tényleg amikor csak tudott, hogy válogatottan is összefutottunk, akkor segített, vagy bármilyen tanácsot kértem, segített, szóval így én felé is maximálisan csak pozitívat tudok mondani, és nagyon várom a közös munkát, és várom, hogy milyen lesz, amikor már tényleg majd a csak úgymond csak az ő szavaira, de illetve nyilván még ott van a Dodó is, akivel még együtt is tudtam válogatottban is játszani, és neki is nagyon hasznos tanácsai vannak. Így azt gondolom, hogy ez a részével biztos nem lesz gond, hogy az edzők múlna bármi, mert ők is mindig beletesznek mindent.
1: Magyari Aldával Szilágyi Dóra beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált, Egret.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, ő meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, már itt is vagyunk. Újra folytatódik a Sportreggel Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel és Erdei Márkkal. Hangmérnökünk pedig Nagy Máté, aki nagyon lelkesnek tűnik, kis, kis huncut, ugye ott van a szája szélén.
2: De legalább azon a stúdió azon felén lelkes ember van, a másik felén nem olyan.
1: Hát nem, de most már Gyurta Gergelyt is visszahoztuk az életbe, úgyhogy megnyugodhatnak a kedves hallgatók, tényleg most már újra itt van köztünk, félig bár a régi, ugye?
3: Próbálkozom. Próbálkozom. Még azért kellenek a pozitív visszajelzések a részletekről.
2: Vágja a centit már.
3: Már egy ideje. Nagyon várom, hogy végre legyen. Egy kis töltődés.
1: Gyerekkel nehéz lesz. Voltatok már a picivel?
3: Hát, voltunk már.
1: Horvátországban tavaly.
3: Bizony, meg már voltunk, igen, Zakopanéban is meg voltunk. Tehát a több helyen voltunk már, viszont első.
2: De ha elmentek ketten, mi lesz a műsorunkkal egyszerre?
3: Megoldódik az is. Viszont első repülőútunk, úgyhogy egy kicsit emiatt izgatott vagyok, de...
2: Az előbb elmondta, hogy már nagyon stresszel, édes szívem.
3: Igen, mert ugye...
1: Azért a picivel az...
3: Tudjátok, amikor felültök a repülőre, és van egy gyerekes srád, akkor azt... csak írjuk ki, csak ér.
1: Csak melléjük, ne melléjük le.
3: Most ezek tetszünk mi. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy...
1: 40-es sor a... Jó, csak nem elléjük, ne ők legyenek a fején.
2: Ugye, akkor most nagyon genye leszek. 2 meg 3 éves, vagy 2 és 4 éve, 21 hónapon köztük volt. Ez az első... Mi nem nagyon repkedtünk egy bizonyos ideig, csak a barátnő még Brüsszelben éltek, és volt, hogy mentünk hozzájuk, és leszálltunk Ferihegyen, vagy ott, nem Ferihegyen, mert magyar, oda jött hozzánk egy néni, az első oda-vissza útunk végén, hogy látszik, hogy ezek a gyerekek nagyon sokat repülnek, mert annyira jól viselkedtek. És akkor így a férjem rájuk nézett, és mondta, hogy ez volt az első útjuk. Nem, de ez nyilván nálunk is
3: reméljük,
2: itt szokott.
3: Hogy így leszünk.
2: Igen, de egyébként még egyelőre azért ne stresszelj be, mert szerintem tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy ez hülyeség, de ezt érzi a gyerek.
1: De az szerintem, más, amit legyél halálnyugodt. Akkor még Ferihegy volt, akkor még Malév volt.
2: Szerintem legyél
3: halálnyugodt. Külön repülővel mentek. Szerintem... A pilóta jött oda azért, hogy jó viselkedett a gyerek.
2: Így volt, de hogy szerintem legyél nyugodt, de egyébként ezt átérzem, mert a én lányom nagyon nem... jól viseli a síró gyerekeket, se vonaton, se buszon, se repülőn, és gyakorlatilag 10-ből 9-szer mindig
1: szerintem
2: mellette ül egy ilyen.
1: Engem az nagyon érdekel, tényleg most ez felvetült ez így témának. Ki az, aki kedveli a
2: ki
3: ez, aki szívesen
2: hallgat? Igen, de van olyan anyuka, aki, vagy nem tudom, ilyen hát sorstárs, aki azt gondolja, hogy jaj, hát szegény gyerek, meg hogy ez belefér, meg
1: stb. Azt hittem, hogy hagyja sírni, ezt nem azért mondom,
2: hogy... Amúgy olyan anyuka is van, aki nem azt mondom, hogy nem próbálja megnyugtatni, hanem tudod, most többfajta nevelési módszer van, vagy többféle hozzáállás van. Most nincs az, hogy elkezd nagyon sírni, nem az, hogy rászólsz, meg az üvöltésről nem is beszélek, mert nyilván az nem módszer, de hogy van olyan, aki nem próbálja, hát nyilván egy... Hát figyelj, bizakodjál.
3: Nem, hát...
1: Fiad hát, mennyire követi a világbajnokságot egyébként? Kint? Fiad mennyire követi már? Mennyi idős? Hogy volt? 2 lesz decemberben?
3: Úristen, hogy vagyunk? 12
1: lesz decemberben.
3: Így van, meg 6, tehát 19 hónapos.
1: Éves.
2: Nem hallottad az előző beszélgetést? Nem a VB-t követi, hanem a Wow-t. Wow-t kereste, nem a labdát.
3: Igen, de
2: hogy mondja a labdát?
3: Blabla.
1: Blabla?
3: Blabla.
1: Ez
2: nekem nagyon tetszik.
3: De amúgy, amikor valamelyik világbajnoki mérkőzés megy, és ugye hát nyilván ott labdával játsszák a focit, bármilyen meglepő is, akkor mindig
1: az
3: mondja...
1: A gyerekkel, a,
3: igen, az a kerek pöttyösül. Mindig mondja, blabla, sőt már a hajrát is tudja mondani, úgyhogy...
2: De egyébként mit várunk? Hát nem a focit fogja szeretni, hanem a...
1: Hanem a reát, igen.
3: Ez még mindig jobb.
2: De az úszás legalább csendes.
3: De nem kell csinálni.
2: Azt nem is beszéltük, a követésről volt szó. Amúgy felkészültél, mert ha jól olvastam a szerkesztő tervezetét, akkor nem soká Sós Csaba szövetségi kapitányon fogunk beszélni. Felkészült az IFI LB-s eredményeinkből?
3: Kérdez. 8 éremnél tartunk. Ebből két.
2: Tényleg mindig megtanulja, azt annyira imádom.
1: Nagyon durva, a statisztikában nagyon otthon van. És ettől mosolyog is, tehát bármit csináltunk eddig, te ezzel a komor arccal nézte a mikrofont, még ránk sem nézett kis túlzással.
2: Azt hittem, elbefogad a elismétled azt, amit a szövetség kirakott, hogy eddig 4 nap alatt volt 4 érem, most 1 nap alatt jött másik 4, de nem mondtad el.
3: Nem. Más szavajárásom van, mint a szövetségnek.
2: Bár te viszed a műsor, de most visszatérve a VB-re kérdezhetek tőled valamit? Ugye most már van 2 elődöntő, 1 bronz, tehát 4 meccs
1: azt
2: van.
1: Azt már a VB előtt tudtuk, hogy lesz 2 elődöntő.
2: De 4 meccs van vissza.
3: Igen.
2: Mennyire volt? Sok? Nem sok?
1: Milyen szempontból?
2: Mennyiségileg. Tehát, hogy te így végigcsináltad nagy...
1: Igen,
2: meg azért nyilván
1: vagy...
2: úgy is, mint sporttal foglalkozó, most nyilván nem láthattál minden meccset, de azért képben vagy követted. Tehát mennyire volt ez ilyen így nagyon rázódult a foci?
1: Pont tegnap beszéltük azt a párommal, hogy alapvetően ezzel így felborult a bioritmusunk egy picit ezzel a világbajnoksággal, mert nyilván azért hát ő is szereti a sportot, ő is követi elég közelről, szóval azért úgy fenn voltunk, néztük, de úgy mégsem nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, tehát azért a legtöbb meccset azt úgy próbálta nézni az ember, de hát most egy, nem tudom, egy Ecuador, Dél-Afrika meccsen nyilván nem maradsz fönt.
2: De ha nem nézed, akkor is azért az infókat olvasod, sérülések, sárgalapok, varó, tehát hogy azért gyakorlatilag erről szólt az elmúlt néhány hét, amit tudtunk is, hogy így lesz, de hogy nem volt túl sok.
3: Igen, az nekem is mindig.
1: Hát ha ez sok volt, akkor van egy rossz hírünk a futballszerelmeseknek,
2: hogy nem lesz vége.
1: Hogy 4 év múlva ugye 64 csapatos.
2: De nem úgy, hanem hogy így semmi pihenő nincs, mert már ugye az európai kupasorozatok selejtezői elkezdődtek, aztán jön az NBA. Nyilván értem, hogy nem annyi mennyiségben.
1: Hát az nem, hát az teljesen más. Hát az a tavalyi szezonban visszacsöppenünk azokkal. Tehát azok a heti 1-2 meccs, plusz kezdődik lassan ugye az NB1, amit te is mondasz. Szerintem az egy másik.
2: És ahhoz mit szólsz, hogy van, aki azt mondja, tehát hogy nagyon féltünk attól, hogy nagyon sok unalmas vagy rossz meccs lesz. Van egy olyan érzete az embernek, nyilván sokat szelektálunk, hogy kevesebb. Tehát, hogy több rossz meccset vizionáltunk előzetesen, mint amennyire. Vagy
1: nem...
2: több nem annyira labdaképes csapatot.
1: Én nem éreztem egyébként ezt. Tehát igen, voltak ilyen előzetes várakozások, hogy igen, sok unalmas 0-0-ás meccs lesz, meg hogy ki vannak zsigerelve, szerintem lehet, hogy meg lehet dicsérni ezt az ivószünetet is, ami jót tett a játékosoknak, hogy 2-3 percig picit megállt a játék, tudtak egyet frissíteni.
2: Mert így 4/4 lett, nem? Gyakorlatilag.
1: Ki vagyok itt a 4/4
2: hát
1: kifejezéstől.
2: Hát úgy értem, hogy...
1: Abszolút, és már az a baj, hogy már többen rászoktak erre egyébként, tehát már így is használják közvetítés alatt is.
2: Én nem használnám
1: de értem,
2: így,
1: tudom,
2: de,
1: persze, értem, amit
2: de hogy
1: mondasz,
2: van egy szusszanásnyi idő.
1: Abszolút van, igen. Tehát az a 3 perc, most ez nyilván ráteszi megint a spori a fejdő végén, megint, mint a katari VB-n vannak ezek a maratoni 5, 6, 7, 8, 9, 10 perces hosszabbítások. Azért van olyan meccs, ami nem indokolja ezt, tehát azért nem tudom, az a Svájc-Kolumbia, aki látta, hát szerintem, hogyha ezzel akár akarja megítélni. Tessék?
2: Remek meccs volt. Én a hosszabbítás kapcsán néha, hogyha mondjuk úgy estem haza, vagy úgy ébredtem fel, azt mondta a riport, hogy a 97. percben járunk, és akkor döntsd el, hogy hosszabbításban vagyunk, mert igen. Ugye régen simán azt mondtad, hogy ez igen. Már a hosszabbítás, igen. Itt viszont
1: igen,
2: nagyon
1: hát
2: nem.
1: Most sőt, tehát a 97 az még az aránylag jó is, igen, tehát olyan hosszú hosszabbítások volt, de most talán azok a 4 órások elmaradtak, amik 4 éve voltak Katarban, most talán maximum 10 percben megállt, most pontos statisztikát nem tudok, nyilván volt 12 perces is, de alapvetően azért, ha mondhatunk ilyen butaságot, hogy azért odafigyeltek arra a bírók, hogy ne játszunk holnapig. Aztán
2: de
1: mégis...
2: én például azt ugye, nálunk még van nemzeti sportprint, és például a 10 órás meccseknél hiába a nyomda várt volna éjfélig, egyszer sem vállaltuk be, mert hogy a 9-es meccsek is 23x-kor voltak lefújva, tehát hogy ott is túlcsúsztunk.
3: Amikor 6-kor kezdődött a meccs.
2: A 10-esnek meg gyakorlatilag 2% esélye volt, hogy éjfélig befejeződik, és ha már 1 perccel túlcsúszol, akkor már ugye nem...
1: Hát az a 2 se volt igazából reálisan, tehát
2: igen.
1: Az a durva, hogy ami eddig ugye nem volt megszokott, de Amerikától azért várhattuk, hogy általában itt Európában ki van mondva 4 óra a szünet, mondjuk 16 percnél azért elkezdődik.
3: Nagyon furcsa ez.
1: Itt volt, amikor 20 percnél még úgy álltunk, hogy na, az urak esetleg mikor méltóztatnak visszatérni a pályára.
3: Sőt, még olyan is volt, amikor ugye mondjuk 19 órakor kezdődött volna a mérkőzés, 19 óra 4 perckor még
1: igen, még
3: javába zajlott.
2: Na én erre mondtam, mert megkérdezte a pénteken a Gergely Csóci, hogy milyen olimpia lesz szerintünk Los Angelesben, és mondtam, hogy hát hogy azért a show, meg a marketing, meg a reklám, az nyilván nagy szerepet fog ott is kapni.
1: Ott is megtehetik? Nem nagyobb esemény egy olimpia, mint egy világbajnok, foci világbajnokság? Kérdezem.
3: Illetve ott a közvetítési jogok, illetve nyilván az úszásból tudom, hogy a perc program van, nyilván csúszhatnak, de
1: és
3: de
1: fognak
3: azért,
1: is.
3: De ott azért tartani kell. Tehát
2: jó, csak én erre ezt mondom, hogy nekem fizetni. Két olyan sportágam is van, és nyilván mindegyikre lehet ezt mondani, talán esetleg a focira legkevésbé. De hogy például az úszók, meg a vívók, azok tényleg például a vívóknál is a koncentráció miatt nagyon fontos, hogy azt mondják, hogy 19-10-kor kezdődik az asszó, akkor ne 40-kor kezdődjön el, mert másképp melegítesz be. Ezt nem lehet megtenni, viszont és azon gondolkoztam, hogy még nem is voltak halftime show-k a eddig,
1: hát
2: és
1: a
2: így csúsztak, ugye, vagy így lett szélesebb a szünet, tehát, hogy nyilván itt Amerikában azért a pénz az már
1: hát kimondolod ezt hangosabban, igen, is, tehát hogy persze nyilván, a pénz hogy mozgat mindent.
2: Én ettől félek Los Angeles kapcsán is. Erre mondta el Pap István, nem, hát ott nem lesz.
1: Biztos,
2: hogy mármint viccesen mondta, tehát hogy pikírten, de hát hogy én azért tartok attól is, hogy egy olimpiát is meg tudnak csúsztatni. Egy versenyt ott is felülírhat a marketing.
1: De hát az is, hogy ugye a Trump a Gianni Infantinoval leült beszélgetni, hogy azt a balogun kiállítást erősebb hát készfogás után, hogy azt lehet, hogy meg lehetne úgy változtatni, ha esetleg úgy hozza az élet, úgy hozta. Aztán végül semmit nem értek
2: pont
1: fel,
2: ezen mondok, hogy sem. Igen, de hogy ez magának a csapatnak sem jó, a játékosnak sem, akiről éppen tárgyal. Tehát, hogy nyilván nem ő szólt oda, hogy beszéljen már elnök. Tehát, hogy értitek, szerintem ez nem jó magának a sportolónak sem, nem?
1: Mi a legnagyobb csalódás egyébként nektek a VB-n, hogyha már így itt a vége felé átbeszélhetjük. Akár csapatod is mondhatjátok ezt a hidratációs szünetet, hogy fölösleges, a hosszabbítása, sok reklám, a sok szünet, a mit tudom, időjárás, bár abból szerencsére keves olyan meccs volt, ami csúszott.
2: Igen.
1: Ezt le is kopoghatjuk szerintem most még így a kvázi négyes döntő előtt, úgyhogy esetleg valami csalódás csapatra nézve mondjuk. Portugália?
3: Én gondolkozom nagyon, mert...
1: Németek?
3: Nekem ők nem, abszolút nekem ők
2: sem,
3: ennyire sem.
2: Én sem vártam jobban, de azért próbáltam volna reménykedni, hogy hátha.
3: Hát nyilván Brazília szerintem lehet, hogy tovább, még egy kör tovább kellett volna, hogy jusson.
2: Szerintem az volt az egyik legjobb. Én annak tehát a norvég egység, ahogy összeolvadtak a közönségem, most a múltkor láttam egy videót, hogy óvodások eveztek. Szóval, hogy ez olyan csapatépítő az egész,
1: hát
2: és képzeld, hogy ezt neked elmesélem, ha aludtál, akkor nem. Hallottad, ma Hajdú B. István az angol-norvég meccs alatt arról beszélt, hogy Norvégiában 12 éves korig nem versenyeznek a fiatalok.
1: Igen.
2: Senki semmilyen versenysportban nem indul, bármikor bármit kipróbálhatsz, és hogy valami 23 éves korig nagyon sokan benne vannak a sportban, tehát hogy teljesen más a kiválasztódás, teljesen más a hozzáállás, nem tudom, nem az van, hogy kiszipolyozzák, mert

0: van olyan.
1: De lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy akkor Norvég nem.
0: Ja, persze.
1: Mármint, hogy úszás nem.
0: Persze.
1: Mert van másik olyan sportág, és gondolom, most tudom, hogy ez ilyen nagyon fut, de hogy akkor inkább legyen boldog felnőtt, meg gyerekkor.
0: Nem biztos, hogy kizárja a kettőt egymást,
1: így van,
0: de
1: én sem akarom, csak lehet, hogy ezt mondják, meg hogy akkor találja meg más sportban a boldogságot.
0: Persze, van elég úszó amúgy is a világban, meg nyilván én
1: de
0: is azt gondolom.
1: De egyetértek ezzel, hogy van, amit hamarabb el kell kezdeni.
0: Igen, tehát vannak olyan sportágok, viszont ettől függetlenül szerintem nagyon jó az az irány, amit ők képviselnek, mert tényleg azt láthattuk, vagy láthatjuk sok olyan országban, ahol hamar elkezdik az élsportot, hogy igen hamar kiégnek, tehát hogy akár a 20-as éveiben a versenyző már ott tart, hogy neki ebből elege van, és abba szeretné hagyni, és lehet, hogy még csak akkor kezdődne az igazi pályafutása.
2: Én világéletemben csapat sportoltam, én nem tudom azt elkerülni, hogy úgy játszak, hogy nem tudjam az eredményt, és ne nyerni akarjak.
1: Ja.
2: Én számomra ez amúgy felfogadhatlan.
1: Ez úgy hülyen nézget, nem mész úgy ki a pályára, hogy nem akarsz nyerni.
2: Hát,
1: nem.
2: De hát akkor ez hogy mehet ott Norvégiában? Tehát, hogy
1: az igazság, nem biztos, hogy lehet, hogy nyerni akarnak, csak lehet, hogy nem versenyen, nem? Hát most, hogyha kimész a grundra, ott is nyerni akarsz.
2: De az jót tesz, most csak így példaként, hogy az jót tesz a vesztes csapatnak, hogyha van egy jobb, amelyik mondjuk érezhetően 20 góllal megveri egy kézilabda meccsen, ha már arról is beszéltünk. Tehát, hogy ez lélektanilag ez sehogy nem jó, tök mindegy, hogy számoljuk-e vagy nem. Te gyerekként fejben azért szerintem tudod, hogy nagyjából hogy álltok, és boldogabban mész haza, hogyha ti álltok jobban.
0: Biztos,
2: nem tudom, mit segít
0: biztos,
2: az, hogy nem számolják.
0: De számolják? De biztos, hogy van.
2: Nem számolják.
1: Nem tudom, csak annyit mondod, hogy nincs versenyeztetés.
2: Igen, nem számolják.
0: Hát nyilván akkor biztos, hogy számolják a gyerekek, tehát minden gyerekben ott van a... Ha
2: persze, az, győzni
0: akkor,
2: akarás.
0: Hát egyrészt másrészt meg matekot tudják, tehát tudják, hogy 1, 2, 3, tehát számolni tudnak, úgyhogy... Vagy akkor nem kéne számolni, megtanítani őket, tehát hogy biztos, hogy ez bennük van. Más, abszolút, nekem volt szerencsém Norvégiába többször is eljutni.
1: Ott volt ez a verseny, a Bergen
0: Swim Fest. Nagyon szép, Alexander Dála önnek a úszodájában róla elnevezett olimpiai bajnokunk, 100 méteres...
1: Na hát ott akkor még egy nevet tudtam mondani.
0: De azt hiszem, nem nyerte meg.
1: Attól még klasszis volt.
0: Klasszis volt.
1: Tehát nem abban mérjük.
0: És teljesen más a mentalitásuk. Felfoghatatlan. Nyilván eleve nagyon furcsa lehet az, hogy valamikor nem megy le a nap, valamikor meg folyton fönn van a nap, tehát ez szerintem ezt megélni...
1: Ez ugyanaz.
0: Ugyanazt mondtam kétszer. Szép munka. Gratulálok magamnak. Szóval, hogy nagyon nehéz lehet ott azokat a szituációkat megtalálni, de...
1: Az egy egészen érdekes furcsaság lehet tényleg.
0: Meg az egész sport.
1: Nem, csak én felkaptam a fejemet itt éjszaka ezt hallgatva, hogy nyilván ez más, mert azért látom én is, ugye az enyémek vívtak, de 12 éves kor után, mert viszonylag a nagy későn kezdte el, de amikor azt látod, hogy verseny, majdnem minden hétvégén van egy, mert felfelé is visznek, stb. És ez, amit Gege mondta, hogy pláne, ha nem jön mondjuk minden versenyen az érem, mert azt elfogadom, hogy az érem az, hogy a jó teljesítmény, azt tud, az repültet, szárnyaltat. De azért, hogy minden második héten, vagy minden héten versenyen, ebbe tényleg bele lehet amúgy fáradni.
0: Hát ott van az ellen. És ott van az ellenpélda, az amerikai stílus, ahol majdnem minden hétvégén versenyeznek a versenyzők.
1: Igen, de ott például már egyetemista
0: korban. Igen, de már a gimiben is, nyilván általános iskolában nem tudom.
1: Csak ott hozzá tudjuk tenni azt, amit mondanak, hogy csapatban van, közösséget, tehát hogy nem vagy egyedül hagyva. Most nem azt mondtam, hogy itthon nem volt csapatban, de hogy azért mégis magányosabb volt egy úszó, nem?
0: Hát persze, hát főleg a régi időszakban, hát ott aztán megvolt a külön pályád, és ott aztán meg kellett csinálni azt, tehát, hogy nem volt mese.
2: De csak az amerikai módszer a leghatékonyabb. Az elmúlt 1-2-3-4 évet nézzük mostanában.
0: Mondhatjuk. Azért az ausztrálok is igen jól megtaláltak valami olyan módszert, ami hatásos. Ott is egyébként az a módszer állta meg a helyét, hogy az egész nemzeti válogatott egyszerre készült egy helyen, egy időben. Tehát mégiscsak ott összefogtak a csapatok, és egy csapatként készültek együtt. Egyébként ez Ariane Titmusnak az eredménye, hiszen ő volt az, illetve az edzője, hogy kitalálták azt, hogy akkor készüljenek együtt, és ez is nyilván az amerikai módszerre alapoz. Úgyhogy valószínű, hogy ebben van az erő, hogy együtt kell készülni, és nem az van, mert sajnos rengeteg olyan szituáció van Magyarországon, amikor

0: a másik, az ellenfelednek, vagy a másik versenyzőnek a hát azt akarod, hogy ne teljesítsen jól. És ez sajnos benne van a magyar sportban, óhatatlanul, viszont ez külföldön nincs jelen.
1: És ezt elképzelhetőnek tartod, hogy mondjuk Ausztráliába kezdjenek el kimenni a magyar úszók? Ha már itt tartunk, hogy Amerikába kimennek, kérdése Ausztria is, lehet egy ilyen felvevő piac, akár mondjuk egyetemi szinten?
0: Nem érzem úgy. Nem érzem azt, hogy Ausztrália elég kedvező lehet, hiszen ott, ahogy Amerikában megtalálták azt, hogy az egyetemi sport, az úszás és az egyetem nagyon jól tud együtt működni, ebben az esetben Ausztráliában ezt még nem érzem meg. Nyilván segítik egymást, meg segítik a versenyzőket, viszont Ausztrália nagyon jól tudott kooperálni Kínával, és az a 3 hónap, tehát a kínai versenyzők 3 hónapot Ausztráliába készülnek, 3 hónapot visszamennek Kínába, és ezt váltogatják folyamatosan, és ez is segítette mind a kínai sportot, mind pedig az ausztrál sportot.
1: Vagy ugye az a magaslati edzőtábor, ami mondjuk a nyílt vízen bejött. Mert ugye Gerrit Gáborral, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitányával is erről beszélgettünk. Múlt héten talán nem is emlékszem, mert összefolynak a napok itt a VB miatt. De ugye ő is ezt mondta, hogy ugye a Rasóék és a Rasovszki Kristófék is most már sorra eljárnak ezekre a magaslati edzőtáborokra.
0: Igen, ez Európában nagyon divatos. Egyébként a spanyol, az olasz, a francia versenyzők is rengetegszer minden évben eljártak, akár többször is magaslati edzőtáborokban. Magyarországon is van egy divatja, Sierra Nevada egyébként Spanyolországban egy magaslati edzőtábor, 2800 méteren van az úszoda, tehát elképesztő az a magaslat, amit ott teljesítened kell. De csak maximum egy évben egyszer, és az sem minden versenyzőre igaz, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez most bevált, vagy beválni látszik a magyar úszóknál is.
1: Hát akkor megkérdezzük majd erről hamarosan, nagyjából 10 perc múlva Sós Csabát, az úszók szövetségi kapitányát, hogy ő vajon erről és még sok másról mit gondol. A hírek után jövünk vissza.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A címvédő Argentina, valamint Anglia is biztosította helyét a labdarúgó VB elődöntőjében. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csabánál. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
3: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentina hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 120. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentina Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Aranyérmet nyert a világbajnoki címvédő Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupán. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Léman Csongor 14., Dévai Márk 31. lett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot, a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. A belga Tim Merlier 2 nap alatt 2. sikerét aratva győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8., több mint 180 kilométeres szakaszán. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogačar vezet. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a Wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésekre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolásról kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóéveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100.000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság, bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Közlekedés.
3: Az M7-es Balaton felé vezető oldalán Érd térségében betonelemnek hajtott egy autó, a belső sávot lezárták. Az M5-ös Főváros felé vezető oldalán Ócsa közelében kigyulladt egy autó, a 30-as kilométernél a külső sávon zajlik a helyszínelés. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok között alakulnak az értékek, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, már itt is vagyunk újra. 7 óra 45 perc lesz, szűk 6 perc múlva a stúdióban továbbra is. Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. A telefonvonal másik végén pedig itt van velünk kapitány úr, Sós Csaba, az úszóválogatott szövetség kapitánya. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, Csaba már!
1: Hát sok mindennel kezdhetnénk, nyilván célszerű lenne úszással, de hát jaj, csak rendeznek egy világbajnokságot, és úgy hallottam, hogy még versenyben van az a csapat, amelynek Csaba bá szurkol. Igazak ezek az információk?
2: Hát több szimpatikus csapat van, de hát nem titok, igen, az angoloknak szurkolok, és nem semmi, szóval elég régen voltak, hogy ők bekerültek a legjobb négybe, és hát már azért régóta aktuális volt.
1: Hát nem mostanában, igen.
4: Igen, Csaba bá, én elmondtam így Gyurta Gegének, hogy beszéltünk a Mexikó-Anglia meccs napján, aztán beszéltünk tegnap a Norvég-Angol meccs napon, úgyhogy azért készülj arra, hogy én szerdán is megcsörgetlek, már csak kavarából is. Jó?
2: Jó, örülök.
4: Jó, de azért nem tudom, Gege, szeretném még foci VB-t kérdezni, vagy áttérhetünk az úszásra?
3: Szerintem térjünk át.
4: Mert ugye zajlik Münchenben egy ifjúsági vagy junior, ezt mindig, sose tudom, hogy pontosan melyiket használják az úszók, mert egyik sportág ezt használja, másik azt. És akkor az első 4 napon volt egy-egy érmünk minden nap, aztán tegnap belehúztunk, mert még 4-et szereztünk hozzá. Aminek én külön örülök, nem szoktunk különbséget tenni, de már évek óta úgy hiányoljuk az igazán nagy átütést a női vonalon, és most itt azért a lányok kitesznek magukért, nem mellesleg a fiúk is. Szóval, hogy most így a vége előtt egy nappal, hogy látod a fiataljaink szereplését Münchenben?
2: Nagyjából azért sok minden előre látható volt, és ez egy olyan verseny, ahol azért viszonylag korai fiúk, lányok is sikeresek lehetnek, aztán felnőttben nem. De a mieink azért általában, akik eljutnak idáig, hogy ifjebbén érmet nyernek, azok felnőttben is főszereplők lesznek. És nem véletlen, hogy idén egyéb megfontolásokból is a felnőtt Európa bajnokságon is lehetőséget kapnak. Azok, akik itt kiválóan szerepeltek, ezt azért nagyjából igazolja, amit előre láttam. Úgyhogy egyébként nagyon jó versenyek vannak, hosszú idő után teljes az Európa-bajnokság, részt vesznek az oroszok, mindig hagyományosan nagyon erős csapattal jönnek, és az éremtábla élén szoktak végezni. Itt vannak a beloruszok és a többi hagyományos ország is, hát ez egy alapsportág. Ez ugyanúgy néz ki, mint egy felnőtt ebbé, csak fiatalabbak csinálják. Uh-huh.
3: Jakub Vivien visszatérhetett régi önmagához, hiszen azért 200 méteres pillangóúszásban aranyérmet szerzett, 800 és 1500 gyorsan ezüstérmes, illetve 400 vegyesen is nyert egy ezüstöt. Az ő időeredményeivel, illetve a formájával mennyire elégedett a kapitány úr?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a felkészültsége az a régi. A formája az már majdnem a régi, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár ezt korábban is jeleztem a felnőtt országos bajnokságon, nyugodtan mondhatjuk, hogy visszatért. Kiegyensúlyozottan versenyez, a hatalmas harcos, és hát a legkeményebb, nem kell mondanom, a legkeményebb számukat úsz a sorozatba.
3: Azért ebből lehet építkezni, hiszen ha ennyire sokszínű úszóról van szó, azért a felnőtt mezőnyben lehet egy kicsit válogatni, hogy melyik versenyszámot válassza majd, hiszen azért láthatjuk, hogy az európai mezőny most egy kicsit felerősödött a hölgyek szintén is.
2: Hát felerősödött, de azért a férfiak még az a felnőtt mezőny mindig dominálják, hiszen az Európa baj, a olimpián is, ha visszanézzük, a gyorsúszás kivételével mindent európai nyert, és a gyorsúszásban is az a Popovics meg a Martens révén, ott is volt európai arany, hogy az Európa az brutálisan erős, ott ők a világ éle. A nők meg hát azért kezdenek fölzárkozni, elég arra utalom, hogy a legutóbb Rómában a holland hölgy világcsúcsot úszott, úgyhogy jönnek vissza persze, és hát ez azt jelenti, hogy nem lesz könnyű ott sem döntőbe kerülni. Ez, ahogy mondtam, hosszú idő után az első teljes Európa bajnokság lesz, ahol mindenkinek ez az év fő versenye.
4: Csaba, nyilván majd a mieinkről is beszélünk, de nem állom meg, hogy ne kérdezzelek meg Summer McIntosh 200 pillangós 201 közepe világcsúcsával, mert az egy űridő volt már, az a 2009-es szuperdresszes is várható volt, vagy te számítottál arra, hogy valamikor McIntosh ezt eléri?
2: Hát ő olyan, hogy bármi várható tőle, mint nálunk a két top, a Kós meg a Milák, akármit úsznak, az ember csak hüledezik, de hát a McIntosh a régről látszik, hogy egy kiugró tehetség, és szemben egyéb esetekkel, amikor a férfias külső miatt egyéb gyanú is fölmerül, ez de azt kell mondjam, már az ízlések és pofonok különbözőek, de ez egy bomba jó csalja, ez a
3: látható. Egyetértünk, Csaba bácsi, egyetértünk.
4: Na jó, ha most vissza Münchenbe, ugye Jakru Vivianre rákérdezett, Gege, én rákérdeznék a másik lányunkra, Kokas Fannira is, és az edzőjére, Verasztó Zoltánra, azért az megmutatja, hogy azért Zolibán valamit nagyon tud. Hogy egy kicsit őt is dicsérjük.
2: Igen, és ez már megint egy üzenet azoknak, akik azt a rendszert minden ízébe le akarják bontani, aminek az elmúlt 50 év sikerek köszönhető, és annak a rendszernek szintén a következménye, ami nélkül itt az egész magyar úszás nem lenne, meg személy szerint sokan nem. Tehát nekem ez nem volt meglepetés, én láttam őket, ahogy készülnek. Ugye tudni kell, hogy Verasztó Zoltán nyugalmazott sebészfőorvos, és nem a sebész szakmát, hanem újra elővette az úszóedzőit, és gyakorlatilag mint egy családfő ezek a lányok, a megható nézni, hogy persze kőkeményen dolgoznak. Korábban is nagyon bírtam azt a két lányt, ugye, mert aki tavaly Eljófot nyert, a Kertész Boroka is azért, hogy akkor nyert bronzérmes lett 200 pillangon, és még jövőre is bőveni fi lesz, úgyhogy a Kokas Fannira visszatérve, hát ő neki meg a szüleit, tehát az édesapját, meg annak a testvéreit én tanítottam meg úszna Fradiba, úgyhogy erősebb érzelmi kötődés is van, és itt nem részletendő okoknál fogva egyszer a nagypapája pedig az életemet mentette meg. Úgyhogy, és egy brutális nagy csata volt őten, egy hihetetlen szoros küzdelemben, az egy szívet melengető volt azért is, mert ez egy olyan győzelem volt, amit a magyarok szoktak, szóval sok esélyes, bizonytalan kimenetelű, nagyon szoros csatába állt helyt, és ahogy a magyarok szoktak, én ahonnan álltam, onnan úgy látszott, hogy ez is, de megint az a parádés benyúlás, ami a legtöbb magyart jellemzi, aranyérmet hozott, úgyhogy nagyon örülök, hogy azt a helyszínen láthattam, és én azt gondolom, hogy itt még lesz előrelépés a Verasztó csapatba, és nem csak azzal a két lányal, akit most láttak, úgyhogy akik őt nem nagyon kedvelik, azoknak ez nem jó hír, de sokszor fogják még hallani a nevét.
1: Én úgy emlékszem, hogy Csaba bá ezt a legutóbbi látogatás, akkor itt nálunk is már pedzegette, hogy ott nagy dolgok vannak az úszodában és Verasztó Zoltán kezei alatt, de most beszéljünk kicsit Antal Dávidról, aki ugye címet védett, tavaly is nyert, idén is, hasonló időeredménye ráadásul, mint tavaly. Mennyire lehetett neki vajon nehéz az, hogy címet kell védeni? Azt mondják, hogy mindig az a legnehezebb, nem pedig egyből megnyerni, hanem a címvédés.
2: Hát egyik se könnyű, azt tudom, hogy jól tudod, úgyhogy aztán ezzel el lehet-e filozófálnunk, de a lényeg az, hogy azért ez megint azt mutatja, hogy a rendszerünk azért annyira nem lehet rossz, hát korábban azért Nyírbátor nem volt fönn az úszósport térképén, tehát gyakorlatilag, ha van egy ilyen kiugró tehetség, mint a Dávid is az gyakorlatilag Magyarország bármelyik szegletébe följuthat nagyon magasra. Kiváló edzője Kaliba Viktorral régóta követhetjük a munkájukat, és hát nem is vállalta túl magát, mert én beszélgettem vele kint többször, most volt a kis érettségie, kisebb betegsége volt, mert egy elég szűk programot bonyolult, mert ez a fickó azért kiválóan úszik háton, és szerintem nem lett volna kisebb esélye, mint pillangon, de ezúttal nem tudott többet vállalni, és így is nagyon szép, amit csinál.
4: Ez teljesen jó egyébként, hogy valaki belátja, hogy éppen most mit tud vállalni. Nem, csak egy pillanatra eljöve az ifiktől, és a 200 pillangónál maradva, tudom, hogy veled is beszélgettünk erről, hogy Kós Hubert kísérletezik. Mit szólsz ahhoz, hogy most már ki is mondja, hogy egyértelműen Los Angeles kapcsán kis próbálkozik Párizsban, hogy még mit tud a 200 hát mellé oda tenni, olyan számot, amiben esélye is van elsőre nyilván a döntőbe jutásra, de valami sokkal többre.
2: Hát ez egy komolyabb kérdés, szóval én nem akarok nagyobb terhet rakni rá, vagy itt nem plegykálkodni, de hát láthatólag ilyen Michael Phelps-szerű történetre készül. az Európa bajnokságon is 6 egyén és egy váltószámba fog indulni. A meglátásom szerint ő azzal kísérletezik, hogy ilyen csúcsterhelésben mennyit bír el, mert azért ugye itt háromszor kell leosztani egy számot, és harmadjára osztják az aranyérmeket, és ha bevállalt ezt a 6 számot, illetve a váltó döntőt, az 19 rajt, a Michael Phelpsnek Pekingben is csak 17 volt, tehát idézőjelben mondtam a csakot, ő nyilvánvalóan kísérletezik, hogy hol vannak a határai, az meg, hogy a pillangót szereti, arról már korábban beszéltünk, aki azt nem szeret, és van esélye, és nem próbálgatja, az nem ember. Tehát ez egy úszodai mondás, és nem véletlenül. Még egyszer megemlítem, már elmondtam többször, több helyen, hogy itt a legnagyobb magyar úszóink, akik nem pillangúszók voltak, azok is mondjuk az Egerszegi, a Dalnyi, vagy akár egy Hargita is, ezek mind pillangón is legalább Európa bajnokok voltak, és nem szoktam külön kihangsúlyozni, hogy a Dalnyi, aki veretlen bajnokként vonult vissza, mint vegyes úszó, egyszer pillangón egy VB-n odaállt, azt mondta, hogy pillangón a bronz is kell neki, tehát ez nem egy meglepetés, hogy a Kós is, aki a belúszás kivételével mindenbe világklassz is, és azért most már mellensolja rossz, ha valaki visszanézze a tavalyi VB-döntőt 200 vegyesen.
3: Csaba bácsi, nekem muszáj lesz megkérdeznem, mert ott motoszkál már régóta a fejemben, hogy a párizsi Európa-bajnokságra kiszabott szintidők korábban nem volt rá példa, hogy egy Európa-bajnokságra ilyen erős szintidőket határozott meg a Magyar Úszó Szövetség, illetve a szövetségi kapitány. Csaba bácsinak honnan jött, és miért pont ez az év, és hogy jött ez az egész, hogy ennyire erős lesz az EB-re való kijutás?
4: Illetve azt tegyük hozzá, hogy ugye azért is, hogy most már nem veszed figyelembe az előző évi világversenyt, hanem szeptembertől ketyeg az óra.
2: Hú, ez sok kérdés. Jó, menjünk sorba. Én nagyon csodálkozok, hogy bárki is meglepődött. A szintidő megállapítása ugyanúgy történt, hogy az elmúlt 50 évben mindig. Illetve hát ugye miután az olimpiára, a VB-re most már nem lehet nevezni, akik bizonyos szintet nem érnek el, és azok is egyre erősebbek, gyakorlatilag az Európa-bajnokság maradt, ahol ezt mindig követtük. Kérném, a szintidőt nem én állapítottam meg, hanem a ranglista. Na, ilyenkor egy Európa-bajnokságra megyünk, a szintidő az, hogy döntőbe tudjon valaki kerülni. Annak meg az időeredménye, amit szintnek megszabunk, az előző évben az európai ranglistán nemzetenként kettőt figyelembe véve, mert ugye annyi juthat a döntőbe, a 8. helyzetnek az ideje. Nem én szabtam erőszintet, az úszás erős önmagába, és folyamatosan erősödik. Tudomásuk kell venni. Ha pedig nem így gondolkoztam volna, akkor sokan meglepődtek volna. A másik. Én nem akarok indulatot kelteni, és egy másik témát kibontani, de én megértem azt, hogy a magyar élsportban, megérzem, azért korábban is így volt, csak más oldalakról, nagyon jó lehet élni, és nagyon jó meg lehet élni. És nem akarom mondani azt, hogy általában azért kimagasló sportolók a pályafutásuk végén kerül problémába a vezetés, vagy elsősorban a kapitány. Egyszerűen azért, mert megértem, hogy ezt az életformát, ezt az életszínvonalat senki nem akarja föladni. De akik túl vannak a zeniten, vegyék tudomást, hogy nem megy az, ami régebben elmeltett esetleg, hogy egy éven keresztül nem csinálunk semmit, utána odállok, aztán vagy sikerül, vagy nem, és hanem ugyanúgy megy tovább minden. Ezért valóban az igazi újítás az volt, hogy az Európa bajnoksághoz a tavaly a világbajnokságon úszott idők, azokat nem fogadtam el, és ha ezt nem így tettem volna, akkor könnyedén bekerült volna két olyan úszó az Európa-bajnoki csapatba, aki nem tudott bekerülni, hogy azok közül az egyik a közelébe se volt. Tehát meg fogják látni az EB után, hogy nagyon is indokolt volt ez, és emellett egyébként pedig kiviszek 6 olyan fiatalt, aki ifi. Azok közül mondjuk a Jaka az már felnőttbe is letett az asztalra, az Antal Dávid és a Rácz Zsombor, akik tavaly lettek ifjúsági Európa-bajnokok, és Lám, akit én még a tehetségesnek hittettem, és beraktam az EB csapatba, Kokas Fanni is ifjúsági Európa-bajnok lett, valamint Kertész Boroka is, hozzátéve, hogy ezek a fiatalok egy számot úszhatnak az EB-n, egész egyszerűen azt akarom, hogy lássák, hogy itt még van feje, mert azért úszásban, aki ifi EB-re eljut, már egyáltalán aki eljut, de pláne aki ott érmes vagy bajnok lesz, a mögött legalább 10, de sokszor több év munkája van, és nagyon nagy dolog, hogy már itt is mondtam az interjúban, olyan, mint a felnőtt tervezőként, és szoros versenyek, háromszor kell úszni, nehéz egyáltalán döntőbe menni, ott osztják az érmeket, és akarom, hogy ne hátradőljenek, mikor egy ilyen sikert elérnek, ha nem lássák a felnőtteknél, hogy egyrészt ugyanúgy zajlik ott minden, másrészt pedig van még följebb. Úgyhogy a csapat így állt föl, valamint három olyan váltót fog indítani az EB-n, amit előre elmondtam, amik akik a világversenyen az elmúlt években döntősök voltak, és jó esélyük van arra, hogy a három kötője a hatodik hely közt végeznek, az egy váltóval épp, hogy bejuthatsz a döntőbe, az még azon túl kiugró eredménynek nem számít.
4: Csaba Báha, az értesüléseim jók, holnap hivatalosan nyilván, vagy nyilvánosságra sá válik az EB csapat névsora. Mi történik az EB rajtjáig? Ha jól tudom, lesz egy kvázi közös edzőtábor is Hódmezővásárhelyen. Ez jó információ?
2: Ez így van, egy két héten keresztül ott lesz edzőtábor, és gyakorlatilag a teljes Európa-bajnoki csapat ott lesz, illetve elképzelte az is, hogy bizonyos esetben edzőpartnert is meghívunk. Hát ez nem titok, hogy ez a kedvenc helyünk, és ilyenkor az utolsó időszakban olyan körülményt akarunk teremteni, amikor már csak az úszásra koncentrálnak.
1: Sós Csabának, az úszóválogatott szövetségi kapitányának nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a következő időszakra, mind az Európa bajnokságra majd, úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer Csaba bácsi, hogy ilyen korán reggel már
4: elhívhattuk.
2: Korán reggel úszóedzőnek vicceltek.
4: Szép napot, köszönöm, Csaba, köszönjük.
1: Szép napot kívánunk. Mi pedig majd hamarosan megyünk tovább a Nemzeti Sport jegyzettel, amelyet Smahulya Ádám írt, utána jön a Sportkrónika, Topor Csabát is hívjuk, és az utolsó órában majd lesz egy megismételt beszélgetésünk, hiszen nemrég nálunk járt a Nemzeti Sport frissen megbízott főszerkesztője, Somogyi Zsolt.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sztárok árnyékában Smahulya Ádám jegyzete. Még a Portugália elleni továbbjutás után volt vitám az öcsémmel, aki azt mondta neki, a mostani spanyol válogatottból hiányoznak a karakterek. Az olyan egyéniségek, mint amilyen Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué vagy éppen Fernando Torres volt. Erre azt válaszoltam, hogy egyrészt ott van napjaink egyik népszerűs, leginkább karakteres futballistája Lamine Yamal, vagy éppen a torzomborz Marc Cucurella, de ha több izgalmas egyéniségre vágyik, akkor keressen egy jó filmet valamelyik videó megosztón. Bár értem, mire célzott az öcsike, világbajnokságot nem karakterekkel, hanem jó futballistákkal lehet nyerni. Márpedig a spanyoloknál rengeteg kiváló futballista van. Kezdjük azzal, hogy kapusposzton a Premier League győztes BL döntős David Raya és a spanyol bajnok Joan Garcia ül a padon, miközben Unai Simon új VB rekordot döntött azzal, hogy 650 percen át nem kapott gólt a VB-n. Folytathatjuk azzal, hogy a kétszeres BL győztes Fabián Ruiz jobbára csak csere. Igaz, a belgák ellen épő kezdett, a világ egyik legjobb középpályásának tartott Pedri helyett. Na és természetesen ott van Mikel Merino, aki valóban nem klasszikus sztáralkat. Az Arsenalban és a spanyol válogatottban is többen vannak, akik népszerűbbek nála, és most nagyon sok spanyol kisgyerek szeretne csodacsere lenni. Mikel Merino 2 évvel ezelőtti EB-n a házigazda németek elleni negyeddöntőben fegyelt győztes gólt, most pedig előbb Portugália, majd Belgium ellen lőtt szintén győzelmet és továbbjutást érő gólt, úgyhogy mindhárom alkalommal a kispadról érkezett a pályára. Amúgy érdekesség, hogy a Pamplonában született futballista mindhárom gólt a régió védőszentje, Szent Firminus tiszteletére rendezett San Fermines Fesztivál alatt szerezte. Az édesapja, Miguel Merino, az Osasuna futballistája volt, az édesanyja pedig profi kosárlabdázó, vagyis sportos családból származik, és nemrég neki is megszületett az első gyermeke. Nem sokkal a VB előtt sérüléssel bajlódott, a budapesti BL döntőn nem is játszott, és kérdéses volt, egyáltalán ott lesz-e a VB-n. A története tehát messze nem unalmas és sablonos, és az is sokat elmond róla, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint a világ bármelyik csapatába beférne. Az már inkább a mai labdarúgás látlelete, hogy a győztes gólja ellenére a FIFA a szurkolók szavatai alapján Lamine Yamalt választotta a Belgium elleni mérkőzés legjobbjának. Mert a karakter és a népszerűség valóban fontos, és az sem kérdés, hogy képességei alapján a Barcelona szélsője a spanyolok, sőt az egész VB egyik legjobb futballistája. Na de Mikel Merino nélkül most alig, ha készülhetne a franciák elleni elődöntőre.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentína, valamint Anglia is biztosította a helyét a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Linda Noskova nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia Jude Bellingham két góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőben kedden szintén 21 órától Franciaország-Spanyolország találkozó lesz.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1-ben szereplő csapatok felkészülési mérkőzésein a Paks 3-0-ra kikapott a másodosztályú Kozár Michelintől, a Kisvárda 1-0-ra legyőzte az NB2-es Kazinc Barcikát, a Nyíregyháza 2-0-ra nyert a szintén NB2-es Mezőkövesd ellen, az MTK 4-0-ra maradt alul az ukrán Cserkaszival szemben, az első osztályba feljutott Vasas 5-1-re verte az NB2-es Kecskemétet, az élvonalba szintén visszajutott Kispest Honvéd pedig 6-0-ra kiütötte az NB3-as Monor együttesét.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Maradva még a futballnál, a Győr labdarúgó együttese, amely legutóbb 2013-ban szerepelt a Bajnokok Ligájában, 1-0-as vereséggel kezdte a BL selejtezőt a Vikingur ellen Izlandon. Koltai Tamás a 13 évvel ezelőtti győri bajnokcsapat válogatott játékosa, ezzel együtt bízik az Eto továbbjutásában, ahogy erről Cseszrebi Balázsnak beszélt.
2: Mi történt az első mérkőzésen Izlandon? Amellett, hogy műfű, amellett, hogy szél, amellett, hogy hideg, amellett, hogy mindenki először játszott gyakorlatilag a BL sorozatban, de úgy tűnt, hogy egy picit ilyen megúszós játékot játszik az Eto'o, tavaly önmagához képest, csak ne kapjunk gólt, nagyon mélyen védekezett a gárda.
3: Igen, furcsa volt. Amilyen előjelek voltak, hogy a vezetőedző elment, sportigazgató elment, pályaedző elment, új edző jött, új elképzelés akar behozni az öltözőbe, a pályára. Nagyon nehéz ezt összerakni rögtön az első BL meccsre, ahogy tudjuk a történetet most a utóbbi három évben, hogy NB2 feljutás, negyedik hely, utána bajnokság, és akkor ezt is megugrani, és pont ilyenkor volt edzőváltás, nem szerencsés szerintem. Biztos, hogy a játékosok meg akartak felelni a új stábnak, a elvárásainak, próbálták azt egyszerűen, amit kértek, ez kicsit merőbe más volt, amit eddig tudtak játszani. Két meccsről beszélünk, lehet, hogy része a párhasznak, majd az elképzelésnek, a mesternek, és lehet, hogy itthoni meccsen más lesz. Nem ugyanaz volt, de az én bízok az Eto'ba.
2: Nem felmentést keresek, hanem meg akarom érteni azt, hogy mennyiben más, 30 fokban készülsz, füvön készülsz, majd elmész 10 fokban, 12-ben szél és műfű. Ez borzalmasan nagy különbség? Ráadásul a műfűet locsolták.
3: Nagy különbségnek mondanám, mert azért nagy különbség 10 fok, 10-12 fok, viszont abból fogod, az szerintem jó, nem tudsz felkészülni, mert itt, ha itthon meg 30 van, de én 30-ben 12-ben szerintem könnyen, viszont a műfűre készülni és locsolják, nehezebb, de gondolom az Eto'o is biztos készült itthon műfűn játszani, viszont az, hogy ők mindig műfűn játszanak, hozzá vannak szokva, biztos, hogy előny. Szerintem neki nehezebb lesz most eljönni füre, és itt játszani a 30 fokba. Nem biztos, hogy mentsén, mert lehet, hogy hozzá lehet szokni. Szerintem ez mindennek az együtt, hogy műfű, új stáb, új impulzusok, minden, ami új volt, az most bejött egyszer, és most ez jött ki belőle, de bízok a srácokba.
2: Te azért abban bízol, hogy a keddi mérkőzésen tovább jut az Eto'o, és abban is bízol, hogy visszatér ahhoz a játékhoz, amit megszoktunk tőlük, hiszen azért a felkészülési mérkőzések azt mutatták nekem, hogy azt a játékot akarja játszatni a mexikói edző, talán egy kicsit agresszívebb van, talán egy kicsit feljebb.
3: Biztos, hogy lesz változás a kinti játékhoz képest. Biztos, hogy megnézték a videót, ki is elemezték, mondom, ez a műfű, minden, ami együtt volt a izlandi környezet, lehet, hogy a srácokat lehet csak az innen, hogy mentálisan olyan áldozta, hogy meg tudják úszni, mert én is kivoltam Dunaszerbe helyem, öreg fiúk meccsen, és ott láttam az Eto'ot, ott is próbáltak pressingelni, biztos, hogy más lesz. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen, főleg így, hogy indulás hátrányban a csapat. Okosan kell, biztos okosan fogja csinálni, de szerintem merőben más lesz, vagyis bízunk benne.
1: A Győr korábbi labdarúgóját, Koltai Tamást hallották. 3 év másodosztályú tagság után aranyérmesként jutott vissza a labdarúgó NB1-be a Vasas, amely a bennmaradást tűzte ki célul. Több játékossal erősödött az angyalföldiek kerete, miután Koszta Márk, Kovács Léti Márk és Pálinkás Gergő is csatlakozott a csapathoz. Koszta Márk több külföldi kitérő után érkezett a piroskékekhez, vele beszélgetett Hajnal Gitta.
4: 4 év után térek haza, szerencsére meg tudtam tapasztalni a külföldi karriert is, de egy kicsit honvágyam volt, illetve Vasassal régebb óta meg volt a Nagy Miklóssal a kapcsolat. Képbe volt már nekem korábban is, de akkor nem tudtunk megállapodni. Most szerencsére sikerült megállapodni, és örülök neki, hogy ilyen nagy múltú klubnak lehetek a játékosa.
5: Hogy érzed, hogy sikerült már eddig a beilleszkedés?
4: Szerintem jól. Van ugye a szakmai stábban is, akivel már dolgoztam együtt, ugye a Ferenci Pista, vannak játékosok, akikkel játszottam együtt, vagy ellenfélként. Erős Gabival is fiatalabb voltam, játszottunk együtt. Megvannak így a kapcsolatok. Olyan közegbe érkeztem, ahol nagyon jól érzem magam.
5: Milyen feladatok fognak rád hárulni? Milyen szerepet kell majd betöltened?
4: A góllövő pozíció, az is az elvárás, de én szeretek gólpasszokat adni, illetve a legfontosabb ugye a csapatnak a sikere. Remélem minél több góllal tudom azért segíteni a csapatot, és majd eredményesek tudunk lenni.
5: Hogy érzed, milyen volt a felkészülés eddig, mi az, amin esetleg még javítani kell a nyitófordulóit?
4: Főleg ugye a felkészülés alatt a terhelés, ami fontos. Napi 2 edzések is vannak. Úgy érzem, hogy jó erőben van a csapat. Nem is mindig az eredménye fontos, hanem a meccs terhelés legyen meg.
5: A bajnok Etóval kezditek a nyitófordulóban. Az NB2 és az NB1 bajnoka fog találkozni itthon, a Fáj utcában. Mit vársz az első mérkőzéstől?
4: Nem lesz egyszerű, az biztos. Bár mondjuk nekik ugye van európai kupa sorozat is, de azért a tavalyi bajnokról beszélünk. Nagyon jó csapat, mi feljutó csapatként leszünk az NB1-be. Számunkra a legfontosabb elsősorban a bennmaradás, de azért remélem, hogy győzelemmel tudunk kezdeni. Szerintem hazai pályán sikerülhet győzünk ellenük.
1: A Vasas labdarúgóját, Koszta Márkot hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Aranyérmet nyert a világbajnoki címvédő Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es 500 méteren a montreáli kajakkenu világkupán. 4. helyen végzett Opavszki Réka és Juhász István is kenu 1-es 500 méteren, és ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikó Zsóka 5. lett. A 3 Európa-bajnoki induló Gadányi Zoltán, a Pétervári Molnár Bende Gúz és Tamás Bence egyaránt győzött versenyszámában az evezősök országos bajnokság Szegeden. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban, a férfiaknál Léman Csongor 14-ként, Dévai Márk 31-ként zárt. Aranyérmes lett Jakul Vivien 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmet szerzett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. Elődöntőbe jutott a magyar női strand kézilabda válogatott az ágrábi Európa-bajnoki selejtező tornán, miután 2-0 nyert Csehország ellen a negyed döntőben. A Bengla Team Merlié 2 nap alatt 2. sikerét aratva győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. több mint 180 kilométeres szakaszán. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezet. Team Merlié így nyilatkozott a viadal után, akinek szavait Székely Dávid tolmácsolásában hallják.
6: Ha nem tévedek, akkor az 5. győzelmet a Tour de France-on, de ha megmutattad, hogy te vagy itt a főnök. Hát nem így éreztem. Harcolnom kellett a pozícióért folyamatosan az utolsó percig is a kanyar előtt. Ott egy kicsit bezártak, aztán utána már nem buktam is. És azt gondoltam, hogy vége van. Úgy voltam, hogy jó, azért megpróbálom, hát, ha vissza tudok jönni a srácokat, akik csináltak a felvezetést. Jöttem is, óriási sebességgel. 250 volt hátra, azt mondtam, jó, hát akkor megpróbálom a célig, aztán meglátjuk. Még az utolsó 50 méteren is. Egyszer nem volt erőm még többre. Őszintén mondom, nem tudom, hogy találtad meg az energiát, hogy menj tovább, hogy utána így kitarts, és utána esmintem mindenkit. Igen, hát a vége. Ennél többet nem tudtam volna adni ebben a hőségben. Nagyon nehéz volt. A győzelem tegnap kinyitotta a lehetőséget a mai sikerre. Hát nagyjából igen, hogyha nyersz egyet, akkor nyerhetsz egy másodikat is, és örülök. A három szakaszból meg lett kettő. Bármi is történik, ez a túr már egy jó túr neked, és Timmelének, ugye? Igen. Határozottan az én túrom, az már most készen van. Egy nagyon édes revans a belgák veresége után futballban.
1: Tim Merlier után következzen a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát követően összetettben továbbra is vezető szlovén Tadej Pogacsár, szintén Székely Dávid segítségével.
6: Újabb napon vagyunk túl, Tadej, mindenek előtt hogyan tudtad a hőséget kezelni? Ahogy minden nap, rengeteg víz, próbálom hűsíteni a testemet, és aztán eltölteni az időt ebben a hőségben. Van hatása a testedre, a lábad? Régen a hőségnek van. Mindenki, aki csak kint van a levegőn, az el tudja mondani, hogy a test kezd fáradni a hőségben. Nincs egy határozottan. Még akkor is, hogyha egy könnyebb nap, még így is óvatosnak kell lennünk, hűtenünk kell magunkat, és odafigyelni a táplálkozásra, a frissítésre, és a holnap már egy nehezebb nap, próbáljátok majd irányítani a dolgokat. Meglátjuk persze, hogy mi történik majd. Nehéz nap lesz számunkra, de készen állunk.
1: Tadej Pogacsárt hallották. Legjobb magyarként Dina Márton 4. helyen végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny hazai szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. Vetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házidöntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muchovánál. Piros Zsombor 7-6-6-3-ra legyőzte a svájci Jérôme Kimet, és bejutott a Jászvásáron zajló tenisztorna mai döntőjébe. Kedves hallgatóink, sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Linda Noskova nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. Irán újra lezárja a hormuzi szorost. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
11: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden, szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Aranyérmet nyert a világbajnoki címvédő Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupán. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Lemon Csongor 14., Dévai Márk 31. lett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot. A Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3., utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. A belga Tim Merlier 2 nap alatt 2. sikerét aratva győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8., több mint 180 kilométeres szakaszán. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszon mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. Ukrajna az elmúlt napokban több hasonló műveletet hajtott végre, és célpont volt a Taganrogi tengeri kikötő is. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésekre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság. Bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Közlekedés.
11: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a mai sportreggel. Itt vagyunk továbbra is a stúdióban, Kovács Erikával, Gyurta Gergelyel, én pedig Erdei Márk vagyok. És itt van velünk a telefonvonal a másik végén állandó tenisz szakértünk, Topor Csaba, akit nagy szeretettel köszöntünk. És hát nyilván, hát az illem úgy kívánja, hogy kezdjük a hölgyeknek a wimbledoni tenisz tornájával. Ugye a 21 éves Linda Noskova nyerte meg a cseh házi döntőt a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, mivel ugye a fináléban, a házi döntőn 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Muhovát. Hát a hölgyeket már kitárgyaltuk, én úgy emlékszem, Csabi, úgyhogy szerintem át is térhetünk egészen nyugodtan az urakra. Talán Djokovic-sal érdemes kezdeni a felsorolást, aki ugye Roger Federernek a rekordját megdöntötte azzal, hogy most már 106 győzelemnél tart ugye a Wimbledonban. A 105. győzelmét éppen a harmadik körben aratta, és akkor volt egy vicces elszólása, hogy javasolja azt, hogy rendezzenek majd egy meccset Federerrel a 106-osért. Mit szóltál ehhez?
2: Á, vicces volt. Vicces volt, semmi komoly nem volt szerintem benne. Én azt hiszem, hogy...
1: És Djokó teljesítménye?
2: Volt egy jó geg. Djokó teljesítménye az A. lélegzettel állító káprázatot, tehát Ken Rose-val tudom felhozni maximum mellé, hogy ennyi idősen valaki ilyen legyen. B. a valóság most már egy 2-3 éve ott van. Tehát neki Sinert, Alcarazt megverni egyszer-egyszer sikerülhet, egymás után kettejüket nem. Ugye ebbe szalad bele mindenki a Federer, Nadal, Djokovic, Murray korszakban, hogy ahhoz, hogy ugye valaki Grand Slamet nyerjen, mind a kettőt meg kellett volna valamilyen kombinációba verni, hát nem nagyon sikerült, mert lehetetlen. És Djokovicnál is ez van, hogy marha nehezen ment végig a mezőnyön, Aliassim ellen egy óriási meccset nyert meg, de magának tette nehézé egyébként a meccset, ez 4 szetben simán is meg lehetett volna, és utána már nem maradt ereje, tempója Sinner ellen. Én azt hiszem, hogy ez a teteje Djokovicnak volt már nagyon jó sorsolása, pehje volt, hiszen a Garroson nagyon simán elmehetett volna a végig, de nem tudott. Én azt látom, hogy ott már ez a... Annak kell örüljünk, hogy eljut egy elődöntőig egy Grand Slamen közel 40 évesen, ami szintén azt mondom, hogy káprázatos.
1: Abszolút káprázatos, igen, pláne annak a fényében, hogy ő a negyedik olyan férfi, aki a 39 év felett, ahogy te is említetted, a Wimbledon legjobb 8 közé jut. Ugye most már neki 106 győzelme van, az első, hogyha a hölgyeket és az urakat egy kalap alá veszük, az Martina Navratilova, ő 120 győzelmet aratott Wimbledonban. Hogy érzed? Djokó miatt veszélyben lehet ez a rekord, vagy most már azért, hát legalább egy 3-4 Wimbledon azért kellene neki talán ez a 120-hoz?
2: Hát nem tudom, hogy akarja ez. Gyanús nekem, hogy azért nem szeretné megérni azt, hogy szép lassan elkopva a múltból éljen, és már 16 közé, meg első körökbe búcsúzzon. Én nagyon meg lennék lepve, hogy Djokovic jövőre játszana.
1: Meglátjuk, igen, hatalmas kérdőjel. Ugye beszéltünk már arról, hogy Serena Williams visszatért szabadkártyával indulatott, és van egy másik szabadkártyás, akiről azért mindenképpen érdemes több szót is ejteni. Ő egyébként Wimbledonban született 5 perces sétányira a Central Courttól, vagyis a centerpályától. Ő pedig nem más, mint Arthur Freire, aki egészen eszméletlen teljesítményt nyújtott, ugye a elődöntőbe jutott, aztán végül ott szenvedett vereséget Zvereftől. Mit gondolsz a fiatal brit versenyzőről? Neki ez egy kiugrás lehet, vagy ő innentől kezdve olyan játékos, akivel komolyan számolni kell?
2: Hát, egyrészt Feri Tél, mindenki eljátsz ezt az ócska szó viccet.
1: Tündérmese, igen.
2: Tényleg tündérmese az egész. Láttunk már olyat, hogy valaki ezáltal kapott egy olyan lendületet, hogy teljesen más játékos vált belőle, meg olyat is, hogy csak egy kiugró esemény. Meglátjuk füvön. Egész más, hogyha majd kemény pályán is lesz egy-két szép meccse, megy 3-4 kört, akkor majd lehet erről. Én azt látom, hogy a fizikuma azért nem lesz meg hozzá. Láttuk itt Zverev ellen, hogy mekkora különbség volt ütőerőben is mindenben köztük, szervában is, de tényleg ez csak rajta múlik, hogy mit hoz ki ebből. Az, hogy ide tartozom, vagy az, hogy úristen, úristen, ez kijött, de jön a valóság, és majd a szerundolók meg a top 50-60 körüli játékosok megrángatják kemény pályán 6-2-6-1-re, ez is benne van a pakliban.
1: Hát abszolút igen, de azért tényleg nem menjünk el amellett, hogy azért Grigor Dimitrovot is megverte, Fabio Cobollit is, tehát azért eszméletlen mekkora meccseket játszott, ugye ő neki gyakorlatilag a vérében van a tenisz, hiszen édesanyja is ugye profi teniszező volt, és ha minden igaz, akkor most a 114. helyről a 36. helyre ugrott föl az ATP világranglistán. Azért tényleg szoktunk látni ilyen óriási dolgokat, talán hozzátehetjük zárójában, hogy főleg a hölgyeknél, de tényleg, amit most itt egy hazai versenyző védehajtott, talán Murray óta nem láttunk, nem? Ennyire meghatározó brit szereplés.
2: Nagyon nagy dolog volt. Nagyon-nagyon nagy dolog volt, fantasztikus volt, tényleg szuper volt. Csak nem merek nagyot lelkesedni, mert majd meglátjuk, tudod, tehát, hogy valóban ez egy extra dolog, nem szabadna lekiállni, ünnepelni, de ez rajta fog múlni, hogy ezt hogy éli meg. Hogy ez motiválja-e, hátradőle, és a következő tornák hogy sikerülnek.
1: Hát igen, ez megint a nagy kérdőjel, de hát nem csak nála, hanem például Fucsovics Mártonnál is, aki talán magyar szempontból Stoller Fanni mellett a másik nagyon üde színfolt volt, és ő kellemes meglepetés. Ugye ő a harmadik körig jutott, Marozsán a második körben szállt ki Davidovics Fokina ellen, de talán ott azért nem volt sok esélye, hogyha őszinték szeretnénk lenni. Úgyhogy igen, Fucsovics a harmadik körig jutott, jól ment neki. Valamit idézett abból a pár évvel ezelőtti régi Fucsovicsból, amit láttál?
2: Hát Marci most már évek óta azt mutatja nekünk, hogy amikor épp olyannya van, jó állapotban van, jó formában van, akkor ő egy világklasszis játékos. Tehát simán benne van, hogy elmenjen akár meddig egy tornán. Aztán rendre jön valami nagyon jó álló képességű teniszező, aki bedarálja, de a Marci egy nagyon-nagyon nagy teniszező, egy nagyon jó teniszező. Tehát én nem lepődtem meg sem abszolút, hogy ment ennyit. Jól is játszik füvön, jó formában is van. Szerintem nála ez minden évben jön 2-3 torna, ahol fölkapjuk a fénköt. Jé, a Marci milyen jó, már 15 éve ilyen jó.
1: Hát ez így van, igen, és ha már említettem Davidovics Fokina nevét, akkor vele az összes magyarnak rémálma van, hiszen ugye nem csak Marozsánt, hanem aztán ugye Fucsovics Mártont is éppen ő búcsúztatta, úgyhogy a spanyol most nem. Nincs a legszebb lapén a tenisznek szerintem magyar szemszögből, de akkor nézzük a döntőt. Ugye egy olasz-német párharc, Jannik Sinner, Alexander Zverev, hát talán összejött az álomdöntő.
2: Azt kell, hogy mondjam, az idei év két legjobb játékosa játszik szerintem, ezzel nagyon vitatkozni nem lehet. Nekem egy óriási nagy kérdés van az egészben, semmi más, hogy Alexander Zverev azzal, hogy lekerült a teher róla, és annyi év után megnyerte végre az első Grand Slamet, valóban felszabadul-e, és egy más Zverevet látunk, akkor simán megverheti szerintem Sinnert. A játéka röhögve megvan hozzá, hát kvázi ugyanazt játsszák. Eddig lelkileg nem volt elég erős. Ha ez sikerül, akkor nagyon nagy lesz. Ha nem, és jön a régi program, hogy Sinner szépen bedarálja, akkor meg visszatérünk az eredeti valósághoz.
1: Ugye azt is azért érdemes elmondani, hogy Sinner az első körben vesztette két szettet, azt követően pedig szettveszteség nélkül hozta a meccseit, úgyhogy talán valamivel ő frissebb lett, de igazából, hogyha ezt az összevetést nézzük, akkor Zverevnek is csak két játszma vesztése volt, tehát igazából itt tényleg csak maximum fejben dőlhet el, mert fáradtságbeli különbségek nem igazán lehetnek.
2: Hát nem ezen fog múlni egyértelműen. Sinner is jó formában van, szinte ugyanazt a teniszt játszák, talán Sinner egy kicsit agresszívebb, talán egy kicsit gyorsabban játszik, de Zverev is marha sokat dolgozott ezen. Nekem ők nagyon hasonlóak, és most ez ilyen személyes vélemény, hogy szerintem ez csak a mentális szinten fog eldőlni, semmi máson. Elhiszi a Zverev, hogy most már oda tartozik, hogy képes rá, megnyerte a Garrost. Hány éve vártunk arra, hogy Zverev megnyerje az élete első, második, harmadik, negyedik, meg ötödik Grand Slamét?
1: Hát igen, már talán nem is tudjuk mérni, hogy hány éve, igen, de azért Sinner is ugye címvédőként érkezett, tavaly ugye ő nyert, ha jól emlékszem, éppen Alcarazt verte meg akkor a döntőben, most azért Zverev jön, és tényleg azért egyértelműen ő tűnik egy esélyesebbnek, ha csak ebből indulunk ki, hogy ő már nyert Wimbledonban. Hát hatalmas meccs lesz. Nem is arról kérdeznek, hogy szerinted ki nyer, hanem szerinted elmehet mondjuk ez is 5-szettig, és bekerülhet mondjuk egy Nadal Federer Wimbledoni döntő szintjére?
2: Persze, hogy elmehet, simán. Hát ez öreven fog múlni, mondom, hogyha ő most meglépte azt a szintet, akkor ő abszolút Sinner és Alcaraz szintű játékos. Tehát simán, igen, el tudom.
1: Mi újság egyébként Alcarazzal, ha már többször megemlítettük az ő nevét, mit lehet róla tudni? Így van.
2: Hát, elég súlyosnak tűnik az a sérülés, sokkal súlyosabbnak, mint amilyennek először látszott. Próbált vele játszani, próbálta áttenni magát rajta, de nem nagyon ment. Nincsenek hírek róla igazából, hogy hogy alakult. Tehát nem nagyon tud az ember még okoskodni sem, mert el van zárva az infótól.
1: Egyébként érzel valamilyen párhuzamot Nadalnak a karrierindításával kapcsolatban, és az, hogy most egy ilyen súlyosabb sérülés jött Alcaraznak, vagy azért ezt így korai kijelenteni?
2: Nem. Nadalnál ugye genetikai, bekódolt problémák voltak. Azt mind tudták már 18 éves korában, hogy ez a gondja lesz. Csak ahogy ő mondta, verseny futott az idővel, Alcaraz meg egyszerűen csak megsérült.
1: Hát itt a beszélgetésünk szerintem legvégén muszáj, hogy megkérdezzelek arról, hogy szerinted, ha a hölgyeknél nem tettem, az uraknál ki fogja nyerni szerinted az idei Wimbledoni tenisztornát?
2: Én most húzok egy merészet, és azt mondom, hogy Zverev beindul és megnyeri ezt a tornát is.
1: Topor Csabának köszönjük szépen, délután, vagyis este felé, tehát 5 órától jön majd a Wimbledoni férfi egyes döntője, az olasz világ első Jannik Sinner meccsel, majd azzal az Alexander Zverevvel, akit át a legutóbbi Grand Slamet Párizsban a Roland Garros be tudta húzni, úgyhogy semmiképpen sem lesz egyoldalú, meglátjuk, hogy mi lesz majd ebből. Mi pedig hamarosan folytatjuk, hiszen a Nemzeti Sport frissen megbízott főszerkesztőjével, Somogyi Zsolttal nemrég beszélgettünk itt a stúdióban, most ezt a beszélgetést hallgathatják meg újra.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatódik a Sportreggel Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel, Erdei Márkkal és Szabó Szilviával, és egy kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, akinek még nem árulom el a nevét, és annál is inkább, mert még kávézik.
2: Kis Béla vagyok.
1: Kis Béla.
2: Lőttem a poén.
1: Lebuktál. Nem, de gondoltam, hogy amíg kávézol, addig elolvasok valamit méghozzá. Azt a laudációt, amelyet Monc Attila írt és olvasott fel a Dunaszerdahelyi konferencián. Simán.
2: Szóval. Aranyos vagy, szerintem az annyira ilyen, hogy mondjam, ilyen belsőséges, vagy ilyen belső, de majd utána beszélünk róla. Szerintem
1: rólad.
2: Ti nem fogjátok érteni, de aki nem fogja érteni, főleg az a kedves hallgató, de hát...
3: A kedves hallgató még azt sem
1: ki a vendégünk.
3: Zsolti,
2: igen, még pláne.
1: Egy óránk van rá, hogy kifejtsük ezt.
2: Milyen Zsolti? Frigyes vagyok.
1: Nem, jó lesz.
2: Mondjuk el a
1: nevemet. Na, nem hosszú, gyorsan elmondom, addig kávézgass, vizet igyál. Bátyuska, te most komolyan írtál rólam 1500 karaktert. Nincs ebben ennyi, és nem tudok ennyit írni magamról, ne hülyeskedj már. Na de bátyuska, hogyan lehet azt rövidebben összefoglalni, hogy a nemzeti sportnál már a legjobb háromban vagy a megszakítás nélkül ott töltött idő alapján, hogy belekóstoltál a televíziós szakértői munkába, és abban szerintem még az újságírásnál is jobban vagy önmagad, és. És te erről csak 1500 karaktert bírsz írni, ne hülyeskedj már. Ennél csak a szegedi indulás, meg a Szent Istvánban a Rutka Rudival eltöltött idő többet ér. És akkor még az újságírás a fasorban sem volt. Nem tudták ezt valaki jobbra bízni? Te most hülyéskedsz velem? Bocs, bátyuska, de nem. Nincs még egy olyan hülye, akiről ennyire le tud peregni, bármivel kapcsolatban is elégedetlenkedsz. Láttalak én már az 1900-as évek végén közelharcot vívni a vezeték és keresztnevek leírása miatt. A fontos fradi és válogatott meccsekkor tűzben égve, ügyeletben olvasni, vagy éppen kis pályán egy hektáron megfordulni, aztán meg villámgyorsan kapura lőni és gólt szerezni. Sőt, minden külsőséget...
2: Na ezt a szemetet.
1: Sőt, minden külsőséget lehántva érzékeny témákhoz is kiváló érzékkel hozzányúlni. A Fülöp Marci édesanyjával készült anyag után még rád is írtam, hogy na, ez rendben volt. Csodák csodájára és fájdalmak fájdalmára akkor még te is elégedett voltál. Most nem tudom, az lesz-e, bár ismerve téged nem hiszem. Majd kitalálsz valamit, miért moroghatsz. Ettől még rögzítenem kell, díjat kapsz. Mert hogy 2025-ben a Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik feleki díjasa, Somogyi Zsolt. Szia Zsolt!
2: Sziasztok!
1: Jó reggelt!
2: Szép, köszönöm! Köszönöm Monc úrnak ezt a...
3: Igen, Monc Attila kiváló kollégánk,
2: ugye egy rovatban voltunk, bár akkor még ugye magyar foci, külföldi foci, ugye el volt választva, de hát egy, közelültünk egymáshoz, úgyhogy...
1: Sokat
2: dolgoztunk együtt.
3: Soma, persze, az első háromba vagy, ez mit jelent évben? Mióta vagy a Nemzeti Sport igazolt tagja?
2: Fú, ez tudod, hogy vitatott.
3: Jó, akkor mikor?
2: Hivatalosan 1996 május, 99-ről van valahogy papír, ez valami adminisztratív hiba, amit már többször ott a HR-en próbáltam rendezni, de hát volt, hogy a kolléganő mondta, hogy hát ne haragudj, én akkor születtem. De én mondom, jó, oké.
3: 96 május.
1: A másik feleki díjas, Spiller István, itt elmondta, Edvi Lászlónak, hogy ő nem tudta, hogy milyen díjat kap, csak annyi volt a meghívóban, hogy díjazott
2: vagy. Én sem tudtam, persze.
1: És ott ült ő, de akkor majd elmondod a te verziódat, és ugye egyre fogytak a díjak, egyre jöttek az egyre komolyabb díjak, azt sem tudta, hogy ki fogja mondani a laudációt, pedig Máté Pál jó barátja, szóval ez nálad hogy történt?
2: Én sem tudtam, nem mondják meg, hogy milyen díj, szerencsére azt se indokolják, hogy miért kapod. Vagy hogy kapod, vagy ezt ki ítéli, vagy tehát, hogy mi az oka. Hát a korábbi stációkat, azokat már megkaptam.
3: Persze, tehát nagyjából te tudhattad, mert a Nívó díjat azt hiszem megírják, hogy
2: a Nívó díj az volt a Fülöp Marci édesanyjával készült cikk, az Nívó díj, az ott Nívó díj, és előtte megkaptam Gyulai díjat, igen.
4: De hát akkor csak sejtetted, hogy most akkor mi
2: következik. Sejtettem, ugye még van az életmű díj, amit...
1: Ahhoz még azért nem vagy elég idős.
2: Köszönöm, még nem akartam, igen.
3: De amúgy ez egy jó kérdés, nem tudom, te mit szóltál, hogy mondsz, Attila, mert egyébként nehéz
2: kitalálni. Meglepő volt, mert előtte El Pap István írt, akivel együtt jártam az újságíróiskolába, és amikor 1993-ban, mert én nevelő egyesületemben voltam 3 évet a Sportpluszban, az első cikken megjelent Pul Sándor játékvezetővel, még több mint egy évvel a VB döntő előtt, amit vezetett volna, akkor azt még megjelenés előtt Pistának mutattam meg, aki ugye a Sportrádió, Nemzeti Sportrádiónak a alappillére.
3: És akkor... erről szólt a laudációt?
2: Ne, csak hogy régóta ismer, meg végigkövette, és aztán utána ugye én, amikor a Nemzeti Sporthoz átigazoltam, akkor Pisti ott volt, és akkor megörültünk egymásnak, és azóta is ugye jó a kapcsolat, úgyhogy az talán nem, azt se tudtam, nem, de nem volt annyira meglepő, most fogalmam se volt.
3: De amúgy ez furcsa, mert Dunaszerdahelyen Tóth Anitával voltam ott, aki Szalmás Pétert laudálta, ugye ő kapta a segíts Farkas József díjat, mint
2: Farkas,
3: fotós, és ők például hát együtt is utaztak, és ott egyik jobb oldalon, másik bal oldalon, és nem tudom, melyik izgul jobban, az Anita, aki megélt már sok minden, sok ember előtt beszélt, izgult, hogy milyen lesz a laudáció, hogy fogják fogadni, Peti meg hát nyilván meghatottan, de ez a ritkább, hogy egymásról is tudják az emberek, hogy ki laudálja, szerintem ez az egyik
2: lehet,
3: jó
2: hogy
3: rész.
2: Meg is beszélték, hogy mi legyen benne.
3: Mi legyen benne.
2: Mert nagyon aranyos, beírta a Rutka Rudival, ugye egy középiskolában jártam, tehát Vince Otto, Lisztes Krisztián.
1: Ez a Szent István.
2: Ez a Szent István. Tegnap volt Istvános baráti kör, és tegnap pedig Jancsics Dáviddal találkoztam az osztálytársammal, szerencsé, hogy beengedték. Jancsics Dávidra azt kell tudni, hogy a Leukémia Együttes basszusgitárosa, és a San Diego-i Egyetemen társadalom tudományokat kutatja, és szociológus. De ugye rövidújúba, mint leukémia gitáros full tetoválása, persze, megkérdezték a portát. Megkérdezték, mi? A Szent István?
1: Nem, de hogy mondod, hogy alig engedték be. Azt hittem,
2: az
1: hogy a tetoválás.
2: Az iskolánkban volt ilyen öreg diákok baráti kör, és megkérdezték Dávidot, hogy hova tetszik menni. Úgyhogy de itt a tablónkat megkerestük, és csináltunk egy közös képet, csak most lehet róla készült egy nagy interjú, mondja korrupció kutató, úgyhogy neki is messzire vezetett. Azért mondtam neki, nem úgy öltözöm, mint egy szendégói professzor, akkor ne csodálkozz, nem engednek be rövidgatjába, meg tett hol, úgyhogy de inkább csak rögcséltünk, úgyhogy nagyon jó volt a középiskola. Dát Sebők Vili osztálytársam is volt, aki ugye több mint 50-szeres válogatott lett, vagy Rakonca Imre, aki a ismert zongorista, úgyhogy
3: de jó. De szerintem Monci azért nem kis... érte ez velem, 1500
2: ennyi,
3: karakterem
2: nem volt ennyi hely. Igen, nem igen, volt ennyi igen. Hely. De Rudival is persze, nagyon jó a kapcsolat.
1: Na de akkor beszéljünk
2: aki
1: egy kicsit.
2: Aki ott volt a BL döntőn.
1: Igen.
2: Nagyon csodált. De szép volt.
1: Voltak még páran a BL döntőn, de majd.
2: De Szent Istvánosok azok nem tudom mennyien, de okay. Rudi ott volt.
1: Na beszéljünk egy kicsit akkor a gimnáziumi évekről, akkor ott már bimbózott-e a fejedben ez a terv, hogy te sportújságíró szeretnél
2: lenni? Én általános iskolában, én már a sporthíreket szerkesztettem az iskola rádióban. Uh-huh.
3: Csak és kizárólag a sporthíreket?
2: Ott csak is kizárólag.
4: És melyik sportág szeretete volt? Bocsánat.
3: Foci.
2: Nekem a foci volt, és emlékszem, hogy ugye most volt a szörnyű évfordulója, meg hát ez az életkoromra is kiderülhet majd, hogy Helyszel? Ez pont akkor volt a helyzel, igen. Uh-huh. És ugye én akkor már nagy futball rajongó voltam, és akkor másnap az osztályfőnöknő ugye bejött, és hát ugye mindenkit sokkolt ugye az előző esti szörnyűség, és akkor így, hogy ez az én kedvenc sportágam, és így kérdezte, hát az én még gyerek voltam, így utólag visszanézve, hogy mi volt ez? Hát ez, hogy te ezt szereted, ezt a sportot, és hogy ennyien meghalnak, és ugye én voltam a hibás. Nekem magyarázatot kellett volna adni, hogy mi történt Brüsszelben, és hát ez egy gyerekként nem nagyon tudtam, de éreztem a szégyen, tehát a tanárnéni elérte a célját. De egyébként ez a Komédiuszodához közeli Bemutcai általános iskola volt, és sok úszó meg vízilabdázó járt oda, de én akkor is focizni akartam, és valahogy, pedig csak 7.-8. kerültem oda. Előtte Szegeden nevelkedtem, és akkor érkeztem a fővárosba, és de valahogy, nem tudom, az a iskola rádió, tudod, úgy volt, hogy mit tudom, egy hónapban egyszer, mert mindenkiben volt a teremben, kezdődött az óra, és akkor 10 perc, be kellett mondani hangban, a mikrofonba, tettél már akkor a Nemzeti Sportrádió elődjébe.
3: De mondd már a történetet, mert olyan sokan így találtak, találd már ki, hogy a Nemzeti Sportban egy hirdetést láttál a médiaiskoláról, és úgy jelentkeztél? Vagy
2: szóval... Az úgy.
3: Már olyan sok mindenki mondja ezt, tudjátok, régen azért.
2: Akar sportúságíró lenni, vagy valami ilyesmi volt?
3: Igen.
2: És akkor szeretem a sorkatonai szolgálat, mert a
3: hol
2: haza mindenek sor? Előtt.
3: Hol voltál sorkatonai?
2: Irány a sereg, Tatta a helyőrségből.
1: Hány évig voltál
2: kapja? Egy gyerek, 91-92-es.
4: És akkor hogy tudtál olvasni híreket?
3: Az már
2: újságot lehet ezt kapni.
3: Ja, 91-92-ben melletted ülő meg se született.
4: De 91.
2: Újságot lehetett kapni, meg amikor néha hazajöttünk, akkor anyujék azért félrerakták az újságot, és akkor nem tudom, bevittem, és Plajner Feri haverommal felváltva, cserjegetve olvasgattuk.
3: És akkor te legendás eseres egy voltál?
2: De hogy is, öt.
3: Öt.
2: Öt.
3: Mi az eseres? Nagyon
2: szakszal. Sport Reporter Stúdió, az egybe volt Hajdúbé, Faragó.
1: Ja, de ez már a komlósi féle?
2: Ez a komlósi, ez a komlósi.
3: Csak az még nem az volt a neve.
2: Csak más volt a neve, igen. Ez a Kos.
1: Mert én Kos 27 vagyok.
2: Na, ez Kor Mikos 5 de akkor.
1: Eset, aha.
3: Csak, ez, ők, és csak, fél... ők, csak ők olyan büszkén mondják, hogy ők eseresek.
2: Kereszt fél éves volt, és 90-ben kezdtek a Pistiék, és akkor 90...
3: Már most Hajdú Pistiről beszélünk.
2: Hajdú B, meg Faragó Ricsi, igen, az a Subakattáik, az a klasszikus első évfolyam. És akkor ugye 91 tavasz volt a második, 91 ősz a harmadik, és mi 92 őszén mi voltunk már az ötödikek.
3: Az a mi? Kik voltak vele?
2: El Papista például, nem győző, Mezei Dania.
3: Tehát kik maradtak a pályán, erre gondoltam.
2: Károlyi Anikó,
3: az Andinak
2: a nővére, uh-huh. Persze.
1: És az egyből eldőlt, hogy te írott sajtós leszel, és nem a tévé felé orientálódsz?
2: Hát nem tudom, hogy ez hogy volt.
1: Mert volt a hangod jó, hogy egyébként.
2: Cuki vagy, édes vagy, mit is szól. Volt egy olyan kritikám, hogy ezzel a fejszerkezettel nem menjek a tévébe. De aztán csak bekerültem az M4 gólkezdőbe.
3: Nem volt már hova nyúlni. Muszáj volt.
2: Te, én maradtam utoljára, igen, köszönöm. Milyen kollégáim vannak az embernek, ugye?
1: Na, nem akarom, hogy saját magadat dicsérd, úgyhogy Erikát kérdezem, hogy szerinted mi Somának a titka, hogy azért, hogy mindenki szereti, és azért nem a mindig
3: de
1: a
3: én nem szeretem.
1: Ja, hát akkor Gege.
4: Igen, nagyon jó hangja van. És nagyon jó az írása.
1: Nem sablonokat mond és ír.
3: Ez így van, hogy ő nem az a típus, aki sablonokat ereget. Én ennyire nem ismerem őt, de én azt gondolom, hogy nagyon jó. Tehát, hogy szeretik őt a sportolók szerintem, mert ha bírál is, jogosan bírál. Tehát, hogy ő nem... Én azt szoktam látni az írásaiból, hogy nem dübölcsap... Hát, hogy nem dübölcsapkodsz, vagy szóval, hogy nem, tehát, hogy nem ilyen indulatból...
2: Képzeld, ezt mondták már, hogy azt szerintem lehet, hogy tévéadás volt, és valami nem tudom a szituációt, de elmondtam a véleményem. És hogy kicsit karcos volt, és hogy másnap a Magyar Labdarúgó Szövetségben meeting volt, és téma volt, hogy kilátta az adást, és hogy hát ott valamit ott terveztek bevezetni, vagy bevezettek, és hogy egy kicsit megcsipkedtem őket, és az egyik magasrangú vezető, nem az elnök, de magasrangú vezető azt mondta, hogy igen, én is láttam az adást, hallottam, hogy Soma mit mondott, de én mindig hallom rajta, hogy úgy kritizál, hogy szeret minket, és igen. jót akar a futballnak, jobbító szándéka, tehát, hogy elfogadja. És ez nekem tök jól esett akkor.
3: Szerintem ez a kulcs. Én szerintem egy jó újságírónál ez a kulcs.
2: Amikor a Kosba felkértek tanítani, akkor azt már rám bízott fiataloknak Zsoldos Barna, Cserháti András.
3: Csak a hallgatóknak mondanám, hogy az első két ember jelenleg is ott van a Nemzeti Sportnál.
2: Hát, akkor kerül, igen. Nekik is azt mondtam, hogy nagyon könnyű összetéveszteni, hogy a teljesítményt bírálod, vagy az embert. Uh-huh. Például, amikor csapatot kikap 5-0 a BL-döntőbe, hogy akkor könnyű átcsúszni abba, hogy
1: érzelemből...
2: El kell választani, hogy az aznapi teljesítményt bíráld úgy, hogy az embernek a tiszteletet akkor még megadod. Ez könnyű, ez főleg nehéz, hogy senkiféle szurkolóknál összemosódik.
3: Igen, és gondold el, hogy például nem akarok ezt most különbséget tenni, gondold, de egy egyéni sportolónál,
2: ahol
3: még a csapattárs fel sem menthetté. Szóval érted, ő van ott, ő úszik, hát gondold de hányszor szittam én őt a vízbe. Nem. De hogy azért nehéz.
2: Na igen, csak hogyha nem hozza például az eredményt, hanem csak mit tudom, egy második, akkor egy szemétláda csaló gazember holott, csak pont valamiért az a verseny nem sikerült.
1: És neki fáj az a legjobban, tehát nem kell még az újságíró az orra alá dörgölje.
3: De ugyanakkor az sem jó, ha nem mutatod meg a valóságot, tehát hogyha agyba főbe dicséred, holott látnivaló hibák vannak, most nem arról, nem nekünk kell feltétlenül.
2: Mivel úgy kritizálod, amit ő is tud, akkor az oké. Okay. Tehát, hogy most felhánytorgatni, de hát kihagytad a 11-est, jó, tudom én is, de hanem, hogy fölteszel olyan kérdéseket, amin esetleg ő is elgondolkozik, és azzal segíted.
3: Ezek hoztak konfliktust az életedbe?
2: Parancsolsz?
3: Hoztak olyan konfliktust az életedbe, hogy mondjuk x ideig egy játékos, vagy egy sportoló, vagy egy edző nem állt veled szóba?
2: Figyelj, volt olyan, voltak félreértések. És volt, amit nehezen évekig kellett rajta dolgozni.
1: Erika sportágaiban szerintem nem változott olyan nagyon az évek során az a közvetlen személyes viszony, amely mondjuk úszókkal, vívókkal, tornászokkal összeköt téged, de azért a ti szakmátokban, a labdarúgásban nagyon más 10-20, 30 évvel ezelőtti helyzethez képest most, tehát akkor, amikor be tudtál menni az öltözőbe, amikor esetleg baráti kapcsolatot ápolhattál egy játékossal.
2: Kimehettél az edzésre.
1: Igen. Tehát, hogy ott egyrészt biztos, hogy nehezebb volt megtartani ezt, hogy az embernek ne okoz fájdalmat egy-egy szóval, vagy egy-egy kritikával. Most viszont már teljesen ilyen mechanikus, vagy nagyon ilyen gépies ez a szakma, nem? Tehát nem engednek most már be annyira, mint régen.
3: És nem azért, mert őt nem, hanem senkit.
2: Persze, valahol hallottam, hogy klubok falakat építettek maguk köré, és nagyon megválogatják, szűrik az információkat. Nyilván ezek a régiek, akikkel én kezdtem, nyilván sokkal könnyebb volt a munka, hogy mondjuk Lisztes Krisztián, amikor német bajnok és kupagyőztes lett egyszerre, és ünnepel sztár volt. Egy héten háromszor fölhívtam, egyrészt fölvettem mindig, soha nem mondta, hogy most nem akar nyilatkozni, soha nem mondta, hogy nem az volt a cím, nem ezt mondtam, miért ez a kép, hanem mindig rendelkezésre állt, 1500-szor, és nem kellett elküldeni, nem kellett engedély, vagy Dárdai Pál, vagy Király Gábor, hát ezekről tényleg 10 000 cikket írtam, és most meg sokkal jelentéktebb játékosok MB2-ben olyan közelharcot kell vívni, hogy...
3: És még vissza is kérik, és még bele is nyúlnak, és...
2: De figyelj, visszakérik, bele nyúlnak, de amikor egy játékos beáll 0-1-nél a 75. percben, rúg 2 gólt, és nyer a csapat a 2-1-re, majd másnap délt fölhívom, hogy akarunk egy cikket vele csinálni, mert jól sikerült a beszállás, és mondja, hogy persze, csak a sajtófőnökkel kell egyeztetni, hív föl. És speciál az egy új sajtófőnök volt, még soha nem találkoztunk, fölhívtam, és mondtam, hogy hát ezzel az XY-nal szeretnék beszélni. Mi lenne a téma? Mondom, a édesanyám, hát a űrkutatás, a mezőgazdaság aktuális kérdései. Hát mi az Isten lenne a nemzeti sportban téma, nem a tegnap esti 2 gólja? Ja, jó, nekem ezt meg kell kérdezni. Mondom, nekem is sok mindent meg kéne kérdezni, de azért baromságot megpróbálok nem kérdezni.
3: És aztán jött az, hogy küldd el a kérdéseket?
2: Akkor jött, hogy küldjem el a kérdéseket e-mailben. Na mondom, azt még szeretem, azt még Vitrai tanár úr is tanította annak idején. És akkor írtam, hogy tisztelt XYFC. A XY-na tervezett cikkbe az alábbi kérdéseket tervezem. 1. Szia, hogy vagy? Gratulálok a gólodhoz. Gondoltad, hogy ilyen jól sikerül, amikor beszállták, kérdője? 2. Pont. Az 1 pont kérdése adott válaszból következik majd.
3: És ezt leírod?
2: Új bekezdés. 3 pont. Az 1 pont és a 2 pont kérdés alapján válaszok. És kialakult beszélgetésre adott válaszból következik majd. 4 pont, az 1 pont, 2 pont, 3 pont.
3: Nagyon jó.
4: De volt, visszadobták ki pont emiatt?
2: Egy másfél perc van az ügyvezető igazgató hívott, hogy akkor beszéljünk. Mondom, szerintem is beszélni kéne, mert elképesztő, hogy akadályozzátok a munkámat. Jó, hív föl, csináld meg az anyagot. Na, mondom, ez kár volt, ezért 40 percet küzdenem, de mindegy.
3: De ezt becsülöm, mert látod, hogy beírja, mert van, aki emiatt elmegy a kedve, vagy így újjából kiszop 10 kérdést.
2: Én értem, hogy vigyáznak, de most gondolj bele, most azt mondod, hogy bejön a Soma, fölírjuk előre a kérdéseket. 1 pont. Mit szólsz az Inter?
1: Igen.
2: Borzasztó vereség ez. 2. Hogy élted meg ezt a kudarcot? De most én az egyesre azt mondom, hogy nem láttam a mérkőzést,
3: akkor nem tudsz tovább menni.
2: Mert fél órával meccset leszaladtam a boltba, és elgázolt egy kamion, akkor nem fogod a kettest föltenni, hanem azt kérdezed, hogy úristen, megsérültél, tehát, hogy azért valamennyire élő beszélgetésnek kell legalább tűnnie.
1: Persze.
2: Tehát, hogy mindegy.
3: Sose írtam fel kérdést.
2: Várjál, COVID alatt az volt. Nem lehet bemenni a sajtótájékoztatóra, küld be a kérdéseket 80-85. Percben e-mailbe. Jó. Szegény Puskás Akadémia kikaptak, ilyen sok covidos volt, meg egy ilyen alkalmi védelem, kikaptak 3-0-ra. Írom a Hornyák Zsoltnak, hogy hát ez a védelem összeállítása, ezek szerint akkor biztos ő is úgy látta, hogy mi a véleménye, hogy És közvetítették interneten.
3: Tehát feltették, hogy Somogyi Zsolt, igen.
2: Először értékelje a mérkőzést. Hát sajnos a védelmünk annyira alkalmi volt, és hát annyira hiányoztak, hogy jó, mondod, akkor hogy... nézzük a kérdéseket, e-mailben, Somogyi Nemzeti Sportban, mi van a védelemben? Hát most mondtam el, én meg így ültem, hogy kösz a segítséget.
1: Elpap István a múltkor azt mondta, hogy amikor Marco Rossi keretet hirdet, az előtt a Nemzeti Sportban ti, hát nem tippeltek, mert ez nem tippelés, hanem összeállítjátok a ti általatok elképzelt csapatot,
3: vagy
1: és
3: ilyen,
1: te rendszeresen mind a 11-et eltalált, mert olyan infóid vannak.
2: Jó, nem kell, ez a kezdőcsapat. Hát azért azt nagyjából lehet tudni, nyilván vannak kisebb-nagyobb meglepetések.
3: Rutin és az évek?
1: De nem, ilyen informátoraid vannak? Vagy a rutin évek? Tehát akkor ez még megőrződött abból, amit beszéltünk, hogy már nem olyan közvetlen, meg nem engednek, neked azért megvannak a forrásai.
3: De Soma, neked a...
2: Múltkor fölhívtak a stábba, hogy nem igaz, honnan tudod?
1: Na,
2: mondd már
1: ez
2: meg,
1: az,
2: mondom.
1: Ez az.
2: Nem, ez
3: de
2: az neked erő,
3: be kell
2: beszéljük.
3: Mutatkozni? Be kell mutatkozni a futball közegbe?
2: Persze. Minden alkalommal, ha a kérdést teszek föl a sajtótájékoztatón.
3: Nem így gondoltam, hanem mondjuk, ha belépsz valahova, tehát, hogy inkább olyanokat...
2: Én beszoktam.
3: Azt értem, de érted, mit akarok mondani, inkább olyanokkal találkozol, akik tudják, hogy ki vagy, nem?
2: Figyelj, én azért nem próbálom, vagy hát én nem tartom olyan jelentősnek magam, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy én úgy gondolom, én erre rácsodálkozom, hogy engem megismernek.
3: Pedig azt hittem a Feleki díjjal járkáztam, vagy a stadionokban.
2: Az egy más dolog, hogy azt viszem, meg elküldtem mindenkinek, nem. Te, meglep, hogyha megszólítanak, vagy megkérdeznek, vagy van ilyen, de
1: azért az M4 Sport biztos dobott
2: az rengeteget, az rengeteget. Ez honnan tudom, hogy előtte 20 évig simán írtam úgy, hogy tök nyugodtan mászkáltam mondjuk a stadionokba, de a tévé elkezdődött ott egyből.
3: Köpködne?
2: Volt olyan is.
3: Tényleg?
2: Persze.
3: Tehát és ez hogy visel? Nem a köpködés, hanem hogy viseled, amikor személyesen beléd állnak egy stadionba?
2: Nagyon érdekes, mert hogyha van rá lehetőség, akkor azt mondom, hogy jó napot kívánok. Én Somogyi Zsolt vagyok, hogy tessék mondani, hogy mi a probléma. Vagy, hogy, és akkor így nagyon, néha e-mailbe is jön egy ilyen, édesák, kurva, és visszaírsz, hogy üdvözlöm, hogy én ezt is ezt gondolom, és hogy értem, hogy mi a probléma, de ebben nem értünk egyet, abban viszont igazat adok önnek, hogy. És akkor mi 10-ből 10-szer az a, nem is gondoltam, hogy válaszolni
3: hát,
2: fog.
3: Hát kihúzod a méretfogáltat.
2: Igen, és van olyan, aki azóta írogat, és tök normálisan beszélgetünk évek óta, pedig azzal kezdte, hogy a jó édes anyámat, aki talán hallgatja az adást, innen is üdvözlöm.
3: Mi is üdvözlőjük
2: már. És így drága mama úgy.
1: És milyen labdarúgó voltál, milyen szintig jutottál.
2: Nagyon jó. Hát ilyen Messi. Messi voltam a Ronaldótól, nagyon.
1: Na, de egyrészt milyen szintre jutottál, és az, hogy focisztál, az más szemszögből, ezáltal más szemszögből tudod-e nézni mondjuk
2: igen. Nagyon. Én szerintem egyébként igen, és hogyha sokszor azt gondolom, amit Erika pedzegetett, hogyha valamiért szeretnek, vagy valamiért talán jó újságíró vagyok, akkor azt mondanám, hogy a független attól, hogy én amatőr futballista voltam, az ifibe

0: Szóltam, hogy vigyétek vissza. Mi akartátok annyira, akkor most izé. Edd meg, amit főztél, mondta, hogy jó, kösz, jó, hogy megvigasztaltál.
1: Egyébként visszakavarodva, úgy, amit mondtál, értem, hogy téged azért is szeretnek, mert azt kezdted elmondani, hogy focisztál. Ugye én úszni se tudok igazán.
0: A tesóm nagyon jó focista volt. A tesóm Fradiba focizott, a második csapatba, és jó, jó játékosokkal, meg jó szinten. És azt rögtön láttam, hogy, ne, a tő,
1: hogy
0: már,
1: az nem?
0: Már, igen.
2: Na sokat de téged azért szeretnek, mert?
0: Azért, mert az öltözői közeget ismerem, uh-huh. meg az öltözői létet ismerem, és azt tudom, hogy a Vasas Ikarusz ellen nulla néző, teljesen tét nélküli meccsen, egy-egynél kihagyod a 11-est, hogy ez annyira rossz érzés, uh-huh. hogy nem tudsz aludni. Hogy akkor a Puskás Arénában 60 ezer ember előtt, amikor az a tét, hogy kijuss a VB-n, és azt a 11-est hagyod ki, azt nem tudom elképzelni. De meg tudom kérdezni, és tudom azt mondani a XY-nak, hogy figyelj, nem aludtam, de cserében, amikor a Pitch TV beadásában a csatornázási műveknél 0-0-nál berúgtam a gólt, az egy hétig egy olyan öreg fiúkban, aki már csak élő ember nem látta, és akik ott voltak, a 4 perc alatt elfelejtették, én egy hétig lebegve, úgy éreztem, hogyha szétárom a karom, repülni tudok. Tehát nem tudom elképzelni, de nagyon érdekel, hogy milyen lehet egy ilyen gólt rúgni 60 ezer ember előtt, amit ad a tévé, meg nagyon fontos meccs, és engem ezért érdekel mindig, de valamennyi kis érzésem van.
2: Tudom, hogy van,
0: hogy berúgsz egy olyan gólt 25 méterről, mert ilyen megtörtént, igaz, hogy csak egyszer, hogy csukott szembe belerúgsz egyet, és mind a két kapufát érinti, tehát annyira pipába megy, de következő meccse meg egy méterről a tök üres kapuba, csak oda teszed a lábad, és fölé megy, és nem érted, hogy ez mitől van. Vagy...
2: Segíts nekem, volt az a fiatal játékos, aki is sérülést okozott, és 4 meccses eltiltást kapott, és te akkor is megvédted.
0: Kacvinszki Dominik, Újpest, igen.
2: Hogy miért kapott 4 meccses eltiltást, fiatal, nem volt visszaeső, beszéltél labdát, vele, és a szülőket, te az emberi vonalat is behoztad, és nem csak a szabálykönyvet.
0: És egy meccset nem
2: és
0: miattam,
2: azt megváltoztatták.
1: De higgyük már, azt jobban esik, nem?
0: Mert egyértelmű a futball, aki érzi a futballt, a labdára irányuló szerelési kísérlet volt, kemény volt, ez egy sportbaleset volt, nagyon-nagyon-nagyon, hát eltört a lába Szatmári Csabinak, és nagyon-nagyon rossz szituáció volt, de tudom, hogy a srác is nagyon rosszul érezte magát utána, úgyhogy most még büntetni meg, hogy, tehát, hogy nem volt szüksége arra, hogy nevelő célzatú, van, amikor van rá szükség, úgyhogy mennyi sztorit mesél?
2: Hírek után még rengeteget, de most meg kell szakítanunk egy picit az adást. Jó,
0: most
2: hírek után
0: legjobb.
2: Jövünk vissza.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A címvédő Argentina, valamint Anglia is biztosította helyét a labdarúgó VB elődöntőjében. Lövöldözés volt egy torontói fesztiválon. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
3: Sporthírek.
4: A labdarúgó világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő Argentina hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a második elődöntőt kedden, szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Lemon Csongor 14-ként, Dévai Márk 31-ként zárt. Aranyérmes lett Jakob Vivien 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmes lett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot, a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a Wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. 2 meghaltak, többen megsérültek Torontóban egy utcai rendezvényen történt lövöldözésben. A Salsa Fesztiválon 2 ember között fegyveres összetűzés alakult ki. A rendőrség szerint legalább 6 embert lőttek meg, egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A kanadai miniszterelnök és Ontario tartomány kormányfője is elítélte a történteket. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat, erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Többnyire napos, gomoly felhős az idő, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31, késő estére 17-26 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
5: Folytatjuk a sportreggelt, vendégünk továbbra is az újdonsült feleki László Díjas, Somogyi Zsolt. Szia Zsolt, remélem jól érzed magad.
6: Sziasztok.
5: És mondtad, hogy,
6: szüleid
5: is hallgatják, úgyhogy anyukád biztos.
6: Legalább valaki, igen.
5: Na és akkor, ha kezdjük
6: nagyon
5: egy olyan sztorival.
6: Mindig. És minden adás után, főleg amikor a tévében vagyok, kisfiam, szép voltál és okos.
5: Jaj,
6: de mondom, anyuk, szerintem kicsit elfogult vagyok. Elfogult vagy. De én lehetek.
7: Ez így igen. Van. És sose kritizálják a mondjuk ott felül az öltözködésedet, vagy bármit mindig eltalálod?
5: Az a sajátod, vagy stylist?
6: Is. Uh-huh. Van, amit hozok, az uh-huh. Akkor az itteni, uh-huh. Mondjuk.
5: Emlékszel, már bent volt Tátrai Dávid, vízilabdázó, és tőle kérdeztük, hogy mit szól a család, vagy hogy nem, hogy mennyire izgul a meccseken, azt mondja, hogy attól kezdve, hogy én bármit csinálok, mind a két nagymamám azt mondta, hogy ügyes vagy, igen, kisfiam, attól kezdve ő miért izguljon, tehát ez egyébként olyan szép
7: ezt
5: dolog,
7: a kulisszatitkot elmesélem nektek, hogy a Feleki díj átvétel előtt én voltam az utolsó szülő, nem volt nála másik zakó, de amikor felvettem, megkérdezte, így jó leszek? Mondtam, hogy igen, és akkor úgy mentünk vissza, emlékszel, a magyar taxissal.
6: Persze.
7: Dunaszerdahelyen egy szombathelyi uh-huh. taxis vitt vissza minket a MOL arénába.
6: És Erika is tőlem kérdezte, hogy a három felsőjéből melyiket hagyott.
7: Igen, de nem azt tettem fel, amelyiket kiválaszt, de azt mondtad, az is jó, igen.
6: Azt kérdeztem, hogy és melyikbe érzed a legjobban magad, mondtad, hogy ebben, mondom, akkor azt.
7: Igen, le megnéztük,
5: igen, ebben is jó vagy, hiába. Régi sportkörben Lantinak mesélted el,
7: Lantos Gáborról beszélünk.
5: Igen, hogy amikor volt egy ilyen csoda csapat, vagy nem tudom mi volt a neve, amikor össze kellett állítani például egy világbajnokság előtt csapatokat.
6: Igen, igen.
5: Volt egy értékhatár, és abba bele kellett illesztened 11 játékost.
7: Mármint
5: és
7: az hogy, érték, hogy mennyit uh-huh. ért pénzben?
5: Nem, mennyi,
6: igen,
5: a maximum. Mennyi a maximum.
6: Igen.
5: Tehát csupa sztárt nem tehetné be.
7: Értem.
5: És a anyukád és a hugod is játszott. És
6: tehát én vettem rá őket, mert egy csapatot lehetett nevezni.
7: És te akartál többet?
5: De
6: ez a 94-es.
5: Ők
6: 94-es világbajnokság volt ez, és akkor még nem volt mobiltelefon, nem, igen, volt internet. Minden játékosnak volt egy kódja, és ez nyomó gombos telefonnak be kellett pöttyögni. Igen, és akkor mondjuk amit mondasz, hogy mit tudom, 100 forint volt. Igen.
5: De hogy ők jobb csapatot állítottak össze, és akkor nem sportszakmai.
6: És akkor itt, hogy Maradona 80-at értett, hogy akkor onnantól már értett. Tehát, hogy ilyen menedzser játéknak így az elődje volt, de nagyon izgi volt. És akkor én összeállítottam tudományos alapon, formák, sorsolás. És akkor megvoltak tényleg a pontok, hogy egy győzelem játszott, kapus kivedett 11-est, egyenes kiesésben már több pontot, és hozta mindig az a nagy formátumú, nagy alakú magyar hírlap, csinálta ezt, és akkor ott volt, mit tudom, az első 5000 fantázia névvel, meg hány ponttal.
5: Hazamentem,
6: hogy anyám húga, vagy azon egy csapatot. Hát ők, a fogalmuk nincs, és úgyis egész nap megy ugyan a foci a tévében, de neki fogalmuk nincs. Akkor nézzük a kereteket, és akkor ők név alapján választanak. Mind a kettő belenyúlt, mert oké, hogy Szia nevű nigériai játékost a hugom megvette, hát mondtam, hogy volt teljes katasztrófa, és aztán argentinoknak gólt rúgott, és akkor az ilyen 8000 helye volt előttem a hugom, nagyon kivoltam. Ez volt 94-es, 2009-es U20-as VB Egyiptom.
7: Azt igen,
6: és találkoztam nigériai csapatvezetővel, szia, mondom, egy közös képet csináljunk, mert hazaküldöm a hugomnak, itt van, szia, csapatának legjobbja. Anyám pedig jó érzékkel megvette azt a kolumbiai Escobart, aki nem érte meg sajnos a VB végét, ja, egy öngól miatt lelőtték a hazájába, úgyhogy ő, anyám csapata 10 emberre fejezte be a...
7: Álud már el, azt mondtad, fantázia név. Mi volt a fantázia név? 94-ben mi volt a fantázia?
6: Fő a fogalom.
7: Azt hittem, valami szellemeset kitaláltál.
6: Biztos, csak már nem emlékszem. Fogalmam nincs, nem emlékszem, tényleg.
8: Ez nem volt az olyan rég.
6: Fú, ne is mondd. Ja. Hát azt már sportpluszba csináltuk. Urin Tibiékkel.
7: Olyan neveket sorol. Idefelé azon gondolkoztam, hogy Maronyai Péter kollégánk szokta azt mondani, hogy a napilapozás az nem is egy szakma, az egy életforma. Ugye 94-ről beszélünk, szóval, hogy azért az majdnem minden nap topon lenni, figyelni, nyilván vannak szabadnapok, vannak könnyebb időszakok, ezt hogy bírod?
5: És az, hogy a lefújás után rögtön kell adnod, mert ugye most már egyre közelebb vannak a labzártákhoz a...
6: Ó, hát akkor még azért kulisszatitkokat elárulhatok, nem lefújás után.
7: Fújásra. Én azért irigyem a fociról tudósítókat, mert én egy úszóversenyről nem tudok fújásra adni, csak fújás után majdnem.
5: Na jó, de az este 8-ra véget ér, amikor jó, mondjuk amikor egy hosszabbításos BL döntő
6: tudom,
5: van.
6: Egyrészt,
7: azért tudnék mondani, jó, oké, igazatok van.
6: Csak könnyen lehet, hogy mondjuk a Milán Liverpool szünetben 3-0, akkor meg is vagy a tudósítása, aztán íratod
7: aztán
6: újra.
7: Így van, ebben ezzel is egyetértek.
6: Ez a veszélye megvan.
7: Kollegalitásból mondom, hogy amúgy oké, hogy labzárta van, de nem az összes oldal labzárt, akkor megy el az újságba, tehát igazából vagy a labnyomdába, tehát mindegyikkel sietni kell.
6: Igen.
7: Ezt akartam csak kihozni.
6: Úszóként is lehoztam volna, hát megírom már előre, hogy ez egy gyúrta nyer, és kész. Hát és megvagy.
5: Még az időt is megírom. Végül is
9: egyszer bejött volna.
6: Igen. Nagyszerűen kapta el a rajtot. Utána szépen tempozott, fordulás, extra, és mindenkit meg delfinezés, tanítani való, és beütött a célba, és együtt örültünk vele.
7: Nem fásulsz el,
6: nem a délelőpek vagyok.
7: Ezzel az életformával nem fásulsz el néha?
6: Volt olyan egyébként Diózsör Vidi, vezetett a Diózsör 1-0-ra, és tényleg 90. perc, és közé diktáltam, mert olyankor már végén az a leggyorsabb, és ünnepel a közönség, és óriási hangulat, és fantasztikus, és emlékszem, Koman Vladimir a ellenfél térfelőről akarta hazaadni, és nem ment haza a labda, és valaki elcsípte kicsi ezt a kapust, gól 1-1, teljes döbbenet, mondtam Editnek, a gépironőnek, mondom, az utolsó bekezdést vegyük ki, már úgy tűnt, már ünnepelt a közönség, amikor Koman Vladimir ne, mondat végére értem, középkezdés elvesztették, Vidi elment, beadás, gól, 1-2.
7: Akkor
6: mondom, ezt a bekezdést is vegyük ki.
5: De ez akkor... ott ül melletted és diktál.
6: Nem, ő a szerkesztőségbe ül, és olyan fülhallgató van rajta, mint most rajtad, és én mondom neki, ő megírja, és akkor gyorsan benn van a szerkesztőségben a cikk.
7: Én sose diktáltam. Soha.
6: Múltkor viszont figyelj, ezt nem akarom tényleg a nagy közönség előtt, mert az már sérti szinte az újságírói, amit gondolhatnak a hallgatók, jegyzetet diktáltam autóvezetés közben M7-esen, mert Vidi Debrecen meccsen voltam, és hívtak, hogy nagyon kevesen vagyunk, és bajnoki címről jegyzet. Nem mondom, nem is látom a meccseket, most indulok haza Fehérvárról.
5: Fejből lenyomtad?
6: És akkor elindultam, hát mondom, hazamegyek, és ilyen 80. percben fogok bekapcsolódni, és akkor gyorsan, akkor esetleg valamit. De... És akkor jött egy üzenet, hogy Győr FTC 01, Szalai Gábor. Na mondom, Szalai Gábor, ez már negyedik gólja, és hogy egész össze nem játszott. És de... autóvezetés közben sötétbe, kresszabályokat betartva, fölhívtam a gépironőt, akivel összeszokott párosaink, és mondtam, hogy nagyon figyeljen, szóismétlés, meg értelemzavaró, fésülje meg az anyagomat, írja meg rendesen.
7: De látod, mondta, hogy erről persze, beszélek, persze. Ez az életforma, hogy nincs kikapcsolódás.
6: Ott voltak, hogy egy órával hamarabb a 10:30-11:30 volt ott a jegyzet.
9: Ez pont a múlt vasárnapi volt.
7: Igen, most akartam mondani, hogy mert fel is konferáltat a Somogyi Zsolt jegyzete. Ugye vasárnapon.
6: De jó.
5: Tehát bírod ezt a stresszt? Tehát, hogy
7: erre
6: nem
7: gondoltam.
6: Tűnt fel, hogy nem tűnt fel a minőségen?
5: Nem, dicsértem már.
6: De aranyos vagy.
5: Igen.
6: De, szóval,
7: ugye, tehát ugye én erre utaltam, hogy ez egy olyan életforma, amikor azért van, amikor hat felé kell figyelned, írnod, interjúznod, telefonálnod, szóval, hogy azért ez pörgés.
6: Ez váratlanul szombat este történt, és ugye hétfőn mentem Dunaszerdájra, és most először nagyképpen ott akkor arra gondoltam, amikor másnap elolvastam a jegyzetet, hogy na, megérdemlem a kitüntetést. Mert az azért tényleg Tényleg, de hát érdemes volt inkább sietni. És még akkor meg benne volt a kockázat, hogy nem a Fradi lesz a bajnok. Ugye?
7: Hát akkor mondtad volna Karinak, hogy akkor ezt most húzzuk ki.
6: Újra, és akkor Puskás Akadémia, bravo, Hornyák Zsolt, akkor kellett volna egymásikat írni, de ezt az esélyt megadtam az újságnak, hogy ha a Fradi lesz a bajnok, akkor a jegyzet egy órával hamarabb is bekerülhet. Annélkül, hogy láttam volna bármit abban a meccsből, vagy a gólban. Reméltem, hogy jól küldi az applikáció.
7: Most nem hallja senki.
6: Néha ilyen helyzeteket is hoz az élet. Én szerettem, én ebben jól érzem magam, meg komfortosan érzem magam.
7: Nyilván ezért csináljuk ennyi ideje. Mert hogy még mindig hoz adrenalin bombát. Vagy hát, loketet.
8: Hát nem sok napilap van most már, tehát nem. Ti már... Én most,
10: azon gondolkozom, hogy ugye mondtad, hogy régebben ugye diktáltad, amiket le akartál írni, hogy akkor volt egy hölgy, aki gyorsíróként vagy...
6: Gépíróként gépelt egyből bele.
10: És most ilyen profi volt, és egyből...
6: Ez mindig is volt, és most is van.
7: Hát régen,
6: most is alkalmazom.
7: De régen 4-5-6-an voltak, mert egyszerre többen diktáltak.
6: Mert mindenki diktált, mert nem volt más eszköz, hogy a cikket eljutasd a szerkesztőségbe. Csak a telefon. És akkor egy nagy létszámú, most már kevesebb, de még van, és utána bejött a laptop, és akkor mindenki elkezdte használni a laptopot, én is, és akkor az volt, hogy írtam szépen a laptopba a cikket, és akkor hallottam, hogy morálik a közönség, fölnéztem, valaki feküdt az ötösön, és mindenki nézett rám, hogy ugye megírott, hogy 11-es volt, én meg és rájöttem,
7: hogy
6: én azt, hogy már ünnepelt a Diós Győri közönség, és úgy tűnt, hogy megszerzi a 3 bajnoki pontot, és óriási meglepetésre a bajnoki címvédő Videótont legyőzi a Borsodi együttes, amikor Kóman Vladimir kissé felelőtlenül legalább 60 méterre a kapujától megpróbálta hazadni a labdát, de Filipe Oliver lecsapott rá, kicselezte a kapust és egyenlített, teljes döbben csend a Diós Győri stadionban, míg én ezt legépelem.
7: Addig történne.
6: Az 10 perc, cserébe Edit... ezzel a sebességgel is le tudja írni, és ami a legnagyobb, hogy én nem a laptopot nézem mindeközben, hanem a pályát. Úgyhogy én visszatértem a diktálásra, és sokkal, sokkal gyorsabban haladok. Tehát én ezeket a tudósításokat, ha szegény olvasok, ha ezen túl úgy olvassák, akkor némi empátiát várok, hogy én ezt nem írom le, hanem teljesen.
7: Csak már, hogy erre van egy teljesen mindegy, hogy hol történt. Nem én voltam úszáson, hanem egy kollega, és próbáltam neki segíteni, hogy mondom, most született egy világcsúcs. Azt mondja, hogy hol? Hát mondom, te nem az úszodában vagy? De igen, de írom az anyagomat. De hát mondom, ott történt előtte. Szóval, hogy azért az tényleg nehéz egyébként, hogy figyeljél is, meg reagáljál is, meg le is írd.
8: Nem akarunk ünneprontók lenni, de muszáj beszélni a tegnapi Bajnokok Ligája döntőről.
6: Ja,
8: és mivel
6: azt mondta, nem
8: történt, hogy szurkoló vagy, gondolom, hogy nem nézted olyan túl jó szívvel, vagy...
6: Ja, teljesen jó szívvel néztem.
8: Reális eredmény született?
7: Részvétel a fontos.
6: Sajnos igen. Egyébként sajnos igen. Azt tudtam, hogy a Párizs jobb csapat, erre készültem, de arra gondoltam, hogy azért a Barcelona is jobb csapat, szerintem, mint az Inter és a Bayern is, szerintem. Úgy gondolom, hogy jobb csapat. És hát eszembe jutott, hogy a két Párizs-Liverpool mérkőzés közben volt lehetőségünk néhány médiumnak, hogy a Liverpoolban a Dominikkal találkozni, és ha emlékeztek, a Liverpool nyert Párizsban. És utána jött a visszavágó Liverpoolban, és mondtam a Dominiknak, hogy szerintem ez egy nagyon különleges dolog volt, és szenzációs volt a csapat, és mutatom, hogy a válasz lett a cikk.
8: Itt Gyurta a sportkörben el is mondtad. Válasz?
10: PSG a legjobb csapat, amely ellen valaha is játszottam.
6: Mondta Dominik erre, tehát az, hogy a Párizsban valami zajlik, és nyilván ő azért már Bundesligában, meg Premier League-ben, meg a válogatottban is azért jó csapatok ellen már játszott, de azt mondta, hogy ez a Párizs, ez teljesen más minőség, és brutálisak, úgyhogy ők is tartanak a visszavágótól, de bíznak az, hogy pályába, de ott már látszott, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csapat. De akkor lehetett volna jó meccs, hogyha az Inter szerzi az első gól, de túl nagy volt a fölény, és rögtön a meccs elé már annyira megbénította a Párizs az Intert, és egyszerűen a labda kihozattal teljes mértékben nem működött, így próbálták, de nem tudtak arról leállni, de azt a Párizs arra nagyon rákészült, és nagyon intenzíven, egyszerűen nem tudtak egymáshoz passzolni a saját térfélen se, nem hogy előre vinni a labdát, úgyhogy ennek volt a következménye az első gól. A második az egy nagyon pekés dolog volt, mert ugye egy hajszálon múlt, hogy nem az Inter jutott szöglethez, de ott egy pár centi múlt ugye varozták, és akkor egy 100 méteres kontra, és akkor a lövés megpattan egy védő lábán, és úgy megy be, szóval az egy pehes dolog volt, és egy ilyen jó csapat 2-0-ra vezet, megnyugszik, elkezdi élvezni a játékot, érzi, hogy megy neki, a másik amúgy is egy kicsit fáradtabb, amúgy is idősebb, és akkor kontrászott orba szájba, úgyhogy ott én már éreztem, hogy vége volt. Egyébként nekem az volt a fura, és én úgy láttam, és azzal is kicsit felmentettem a csapatot, hogy amikor Bissek nevű német játékos beállt az Interbe, játszott 5 percet, és ott volt egy olyan megindulása, ami egy kicsit látszott, hogy megzavarta a Párizst, csak megsérült bele. Tehát a cserejátékost le kell cserélni, és ott volt az, hogy teljesen összeomlott minden, hogy akármit próbál, az Inter az nem megy, 2 perc múlva 3-0, ott volt egy kis esély, hogy esetleg 2-1 legyen, kis szerencse kellett volna hozzá, de akkor is a Párizs nyerte volna a BL-t, úgyhogy az meg mindegy, hogy most 2-1-re kapsz ki, most statisztikailag nem, hogy ez történelmi veresség, meg minden, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat ugye 2023-ban is döntőben volt, most 25-ben is, az odavezető út az fantasztikus volt, csodálatos élményeket ezt adott, úgyhogy én büszke mondod. Vagyok a csapatomra, én azt mondtam, hogy én éjfélkor jobban szerettem ezt a csapatot, mint este 8-kor.
7: Akkor láttam, nem húztad le az ágynem ide.
6: Ezeket nem.
7: Az interes ágynem, mert
6: ezeket a hiányosságokat, a fizikai fáradtságot én egész évben láttam a csapaton, uh-huh. és örültem, hogy egyáltalán így ebben az állapotban ideig jutottak és versenyben voltak, de mivel mindenben versenyben voltak, minden.
7: Na, ezt akartam kérdezni, milyen oda ez az idény?
6: Oda kellett tenni magukat, mert mindenhol egy kis lépés kellett volna a végső győzelemhez.
7: Nem kellett volna súlyozni.
6: Hát a Nápoly hamar kiesett az olasz kupából, és nem indult a BL-ben, és így vert meg egy ponttal. Uh-huh. Miközben a Milán meg a Juventus ellen 10 pontot elszórtunk.
7: De akkor és azért, milyen ez az idény, Soma?
6: Szenzációs.
7: Amellett, hogy mindenhol.
6: Szenzációs, de nem az a mint. Tehát, és itt meg szét kell választani, mondjuk, ha lehet ilyet, a szakírót, vagy a, nem tudom,
7: szurkoló?
6: A szurkolótól, igen. Aha. Tehát én másfajta szurkoló vagyok. Nekem nem az eredmény a legfontosabb. Én azt akarom látni, hogy amikor kimentem az olasz válogatott edzésére, akkor előtte egy hónapig nem nyert az Inter. Az az olasz válogatott, amikor a Puskás Arénában nyertek. Mm. Egyébként, és ahogy a kijut be a Nemzetek Ligába a döntőbe. Amikor az angolokat vertük meg a németeket.
9: Olyan nagyon bologatott itt melletted. Ő Real Madrid szurkoló egyébként, és ő is, hogy most nem számított az eredmény idén.
10: Én viszont azért azt gondolom, hogy az Inter szempontjából aki lőhetett a Barcelonának, akkor azért...
6: Azért én örültem, igen. És a 2010-es BL-győzelem is úgy volt, hogy a Barcelona az elődöntőbe, ott meg fokozottan a Real Madrid támogatta az Intert, mert a Bernabeu-ban volt a döntő, és azt aztán nem akarta a Real, hogy a Barca ott nyerje meg a BL-t, úgyhogy inkább az Inter. És kimentem az edzésre, ugye 15 percet lehet nézni az edzésre, és azt láttam, hogy Barella, Bastoni és Di Marco hárman együtt, ott vannak 30-an, de ők hárman együtt, és röhögnek, és látszott, hogy szeretik egymást, és mondom, jó lesz az Inter, mert látom, hogy jó az öltözői légkör a Milánóba, és hogy most is együtt vannak, most is látszik, hogy szeretik egymást, pedig aztán egy válogatottban lehetsz a többiekkel, akikkel gyerekkorodban játszottál, meg ifi válogatott voltál rég, láttad a korábbi klubodban, haverod ott találkozott, tehát éppen hogy simán lehet, nem, az interesek egybe voltak, és ez tök sokat jelentett nekem, és ez jelent annyit, mint egy nagy trófea. De figyelj, itt a konkrét példa. A nagy rivális, a Milán 9. lett. Oké, elvesztették az olasz kupát, minket kivertek az elődöntőbe, és kikaptak a Bolognát, de képzeljük el, hogy megverik a Bolognát 1-0-ra, és megverték a szuperkupa döntőbe az Intert, akkor nekik 2 trófeájuk van, és 9-ek, nekünk meg egy se. De a legnagyobb Milán szurkoló barátom is azt mondta, hogy anya, akkor is cserélnék veled, mert nekünk szörnyű volt a 2 trófeával az idény, nektek meg a 0 trófeával, és mindenhol ott voltatok, mindenhol volt esély, felismerhető a csapat, szerethető a csapat, az ő Milánja, neki nem szerethető, és ő irigykedik. Uh-huh. Szóval, hogy mi a fene az eredmény? Uh-huh. Nem csak a trófea, nyilván nagyon fontos, hogy nagyon örültem volna, meg minden, de nekem ez a csapat rengeteg örömet adott.
7: Látod, Lando Norris, ugyanezt mondom.
6: Kihoztam, messze erőn felül teljesítettek. Én szeretem ezt az edzőt, a toporzékkal benne a pályán. Teljesen.
7: Amúgy ez megragadta a fejem, vagy a fülem, vagy ahogy kell az agyam, ha 15 percre lehetett bemenni edzésre, és utána kiterelne.
6: Persze, ez inkább csak a fotósoknak szól. A meccs előtti nap, sajtótájékoztató, és 15 percet nézhetsz az edzésből. Van egy erre szakosodott stopperóra a Puskás Aréna kivetítőjén, elindul 15-0-0, és kijön az első játékos, és az elindul visszafelé. És aztán jön egy biztonsági, és mondja, hogy viszontlátásra.
5: Hát a női kézi válogatottnál is ez van. Van fél órád sajtónak.
7: Csak olyan fura, hogy régen az... Nem te fura.
6: Miért nem régen lehet? Minden edzésen ott voltunk. Hát persze.
5: Változik a világ, Soma, te viszont ne változz, marad mindig ilyen. És még egyszer szívből gratulálunk a Feleki László díjhoz.
6: És a bajnokok ligájában, és az olasz bajnokságban elért második helyhez.
5: Ahhoz mindenképpen, és valahogy nem tudom, így fogalmazta, hogy minket, megvert minket.
7: Igen, ami, ezt mondta.
6: Úgy, jó, hát ez az én kis csapatom, jó, persze. Van.
5: Maradj akkor, Interszurkó.
7: Lejárt
6: az biztos, hogy
7: maradunk.
5: Sajnos lejárt az időnk, pedig szerintem
6: most
5: még
6: kezdtünk bemelegedni.
5: Így van, még sok-sok sztorid lett volna.
6: Jövök
5: még egyszer
6: is.
5: Gratulálunk, és köszönjük, hogy eljött, és Somogyi Zsolt volt a vendég.
11: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia búcsúzik. Nagy Máténak köszönjük szépen a segítséget. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. További szép hétvégét mindenkinek.
11: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai adásban a 3 éve elhunyt kiváló asztalitenisz szakemberre, Ormai Lászlóra emlékezünk. Labdarúgóként kezdte sportolói pályafutását, csak később váltott az asztali teniszre. Tanítványai különböző korosztályokban összesen 97 Európa-bajnoki címet nyertek. Klubcsapatával, a statisztikával, amelynek alapító atya, 25 alkalommal nyert bajnokcsapatok Európa-kupáját, 40-szer szerzett magyar bajnoki címet, ebből 39-et megszakítás nélkül. Otthonuk a Budapest második kerületben található létesítmény évtizedeken keresztül Marcibányi téri asztali tenisz csarnokként működött, ám 2010-ben az épületet felújították, és azóta Ormai László nevét viseli a csarnok. Hallgassák meg Ormai Lászlóval készült beszélgetésünket. Hogy lesz egy labdarúgóból pingpongedző?
3: Azt szokták mondani egy fiúnál, hogy míg a lányoknál kell keresni a gyökereket, mert hát amikor igazából futballoztam, akkor megsérültem, és hát egy kis szünetet kellett tartani, vagy az volt, hogy műtét, vagy pihenés. És én pihenést választottam, és a pihenés alatt de megismerkedtem persze lányokkal, és akkor lecsaltak egy terembe, ahol pingpongoztak, aztán ott ragadtam. Tulajdonképpen kiderült, hogy a kislabda is azért egész jól működik. Elkezdtem játszani, indultam ilyen különböző tömegversenyeken, aztán elkerültem az egyetemre, akkor egyetemen mindjárt csapatot csináltam, ott férfi csapatot, abban az időben ez egy divat volt, hogy minden egyetemnek volt egy középiskolás párja, vagy akit mentorált, és a szemben lévő az egyetemmel, a Duna másik oldalán lévő leányiskolába kezdtem csapatot csinálni. És aztán lassan ott ragadtam a pingpongba, aztán eljöttem a hivatalba, akkor a hivatalba folytattam. Nem akartam hát játszani, mert itt nagyon alsó osztályú csapat volt. Itt futballoztam a statisztikában, NB3-ban is játszottam.
2: De meg röplabdázott is.
3: Igen, hát abban az időben ugye mindent a sportnak éltem, a beadva futottam 800 métert, az egyetemi csapatban röplabdáztam, hát asztali teniszt játszottam akkor a haladásnak az egyetemek csapatába, haladásba. Aztán amikor ide kerültem a hivatalba, akkor gyakorlatilag hát folytattam a futballt, mert hát valamikor megboldogult ifjúkoromban még ifjúsági válogatottként is játszottam, budapesti ifjúsági válogatottként, mielőtt megsérültem. Aztán itt a hivatalba folytattam.
2: Miért pont a statisztikai hivatalhoz került?
3: Abban az időben, ma már ez eléggé furcsának tűnik, de abban az időben az volt a rend, hogy a hivatalba kiírták, hogy ki hova megy dolgozni. Ki közvetítettek tulajdonképpen. Ráadásul még úgy, hogy én ide kerültem a hivatalba, többet magammal jöttünk felvételre, és én voltam hármunk közül az, aki azt mondta, hogy én nem akarok idejönni, mert én a Duna cipőgyárba csináltam a gyakorlatomat, és az tetszett igazából, és úgy gondoltam, hogy én egy vállalatnál nagyobb mozgékonyságommal talán jobban tudok érvényesülni. Aztán, hát mit tesz az ég, a hármunk közül a másik kettő szeretett volna a hivatalhoz kerülni, én nem. Hát természetesen engem vettek fel. És így kerültem a hivatalba, 1954. június 24-én léptem be. És az első kérdés abban az időben az volt, ugye, hogy na, mit sportolok? Na, akkor itt kell sportolni, mert hát az természetes volt, hogy az ember abban az időben, ahol dolgozott, ott kellett sportolni. És így hát gyakorlatilag azt választottam, hogy a labdarúgásba itt csinálom, az asztali teniszbe viszont csinálok egy csapatot, női csapatot, miután akkor már volt ebben némi gyakorlatom. És hát itt a nődolgozókból szerveztem egy női csapatot, aztán ez a női csapat néhány év alatt ugye minőségivé vált, és 1958-ba bekerültünk az NB1-be, három év alatt négy osztályt ugrottunk. Kezdetben a hivatali dolgozókkal, aztán a hivatali dolgozók gyerekeivel.
2: Azért lett női csapat, mert a statisztikai hivatalnál több volt a nő, ugye?
3: Igen, a statisztikai hivatal tulajdonképpen nő, döntő részben nő dolgozók dolgoztak, és hát abban az időben ugye MHK, meg mindenféle ilyen mozgalmak voltak, ahol nagyon erős volt a munkahelyi sport. És a statisztikai hivatal is hát egyike volt azon hivataloknak, ahol nagyon erős volt a munkahelyi sport, és mindenki örült, a hivatali vezetés is örült, hogy hát van egy bolond, aki szervezgeti az asztali teniszt, és hát mondjuk nem mai értelemben kell ezt érteni, mert reggel munkaidő előtt 8-kor kezdődött a munkaidő, akkor 6:30-kor kezdtük reggel az edzéseket.
2: Ott bent a hivatalban?
3: Benne a hivatalban, a folyosókon, munkaszobákban, föl kellett állítani az asztalokat, utána el kellett rakni, meg este, hát munkaidő után, 5 óra után valamelyik hivatali helyiségben volt egy úgynevezett kultúrhelyiség, és ott fölállítottuk az asztalokat, később a párthelyiségbe, tanácsterembe, ahogy növekedett a szakosztály, és egy-két asztal már kevés volt, akkor mentünk egy nagyobb helyiségbe, és több asztalt állítottak fel.
2: Gondolom, hogy akkor még nem voltak azért ilyen ütők, ilyen asztalok, mint most.
3: Nem. Hát gyakorlatilag a régi barna asztalok voltak, amik nagyon nehezek voltak tulajdonképpen, és ezért borzasztó nehéz volt elrámolni, meg felállítani őket, az mindig egy külön procedúra volt, amíg sikerült őket fölrakni. De hát az abban az időben ez természetes volt az is, hogy reggel hajnalban bejöttek edzésre, meg este, mit tudom én, 9 óra, 10 órakor még ütötték a labdát. Hát akkor a sportőrület az olyan volt, meg gyakorlatilag nem voltak sportálások. A mi játékosaink 1972-ben, amikor Európa-bajnok lett a csapat, akkor az akkori elnök az felajánlotta, hogy hát mert látta, hogy rohannak a lányok össze-vissza edzésre munkából, munkaidő után, és ezt felajánlotta, hogy abban az időben már létezett ilyen, hogy legyen sportálás, tehát sportmunkatársak, és akkor 2-3 más sportmunkatársként hát dolgoztak a hivatalba, ami azt jelentette, hogy kaptak lehetőséget, 2-3 óra kedvezményt arra, hogy edzésre menjenek korán reggel, meg késő délután.
2: Menjünk még vissza oda, amikor ugye elindult 54-ben az asztali tenisz csapat, 58-ra jutott fel az első osztályba, hát közben azért volt egy forradalom. Ment azért a pingpong élet?
3: Akkor a hivatalban egy nagyon-nagyon széles sport élet folyt, mint mondtam az előbb is, és az asztali teniszben is ilyen főosztályok között csapatok voltak, azokból választottuk ki a játékosokat. A játékosok nagy része idősebb volt, mint én, mert hiszen hivatali dolgozók voltak. És aztán 58-ba akkor kezdődött, amikor még mielőtt az NB1-be felkerültünk volna, 57-ben, 58-ba kezdtem a hivatali dolgozók gyerekeit keresni, és attól kezdve megindult egy tulajdonképpen a statisztikánál az a hagyományos utánpótlás nevelés, akkor kezdődött, ami aztán később kicsúsosodott, és lényegében saját nevelésű játékosaink lettek, Európa bajnokok és a magyar válogatott is nagyon sok-sok évig saját nevelésű statisztikai játékosokból állt.
2: A forradalomról nem beszéltünk, hogy akkor megállt a pingpong életön, hogy élte meg a forradalmat?
3: Hát nehéz dolog volt, mert ugye én Pest Erzsébeten laktam, és abban az időben nehéz volt bejárni a hivatalba is, mert hát nem volt se közlekedés semmi, hanem voltak nekem olyan iskolatársaim, akik volt teherautó, sofőr, meg akikkel időnként meg lett beszélve, hogy behoz Pestre engem, meg hazavisz. De hát ha részlegesen is, de azért nem szünetelt teljesen az asztali teniszt, hanem a játék folyt, a bajnokságok is zajlottak le.
2: De nem vett részt a forradalomban?
3: Én nem vettem részt, hát úgy volt, hogy otthon voltam Erzsébeten, és gyakorlatilag, hát amikor tudtam, bejártam a hivatalba, de a hivatalba azt mondom, hogy a hivatal nagyon jó hát helyzetben volt, mert ugyan egy nagyon régi mozgalmi elnöke volt a Péter György a hivatalnak. aki egy rendkívül jó szakember volt, és egy nagyszerű ember is, akinek ugyan az életútja tele volt ellentmondásokkal, de ugyanakkor 56-ban ő minden dolgozóját megvédte. Tehát azokat is, akik részt vettek a munkástanácsokba, meg kompromitálva voltak, hogy úgy mondjam, azokat a hivatalba berendezett neki szobákat, és tudta, hogyha kimennek a hivatalból, akkor megfogják őket, de nagyon sokan voltak, akik a hivatalba laktak igazából azért, hogy ne legyen semmi bajuk, mindaddig, amíg a Péter György volt az elnök, nem is volt ilyen probléma.
2: Azért az életében már volt olyan szakasz, amikor még nehezebb helyzetben volt, mert hogy ugye megélte a háborút is.
3: A háborúban nekem különösen nehéz volt, mert ugye én ilyen felemás családból származtam, a apám zsidó volt, az édesanyám családja keresztény volt, az apám munkaszolgálatos volt, gettóba is voltunk, be voltunk vagonírozva tulajdonképpen, hát Dachauba indult a menet, Monoron néhány napot töltöttünk, ott sikerült, ott megszöktünk tulajdonképpen, anyámmal és az öcsémmel voltunk, aki hát nálam akkor volt 6 éves, az öcsém abban az időben, hát én voltam 10-12, ott sikerült megszöknünk, és akkor anyám családjánál, különböző testvéreinél húztuk meg magunkat addig, amíg az oroszok be nem jöttek, és az apám jött vissza a munkaszolgálatból velük. Úgyhogy azt mondhatom, hogy szerencsésen megúsztuk ezt az időszakot, még ha a szerencsés alatt azt kell érteni, hogy Erzsébeten is a pincébe, ahol voltunk, a fölöttünk lévő házat lebombázták, de egy asztalos műhelyben voltunk nagy szerencsére, és rengeteg fa volt a légópincének a tetején, és így ezért nem omlott be a légópince, csak a fölötte lévő épületek. Aztán Rákospalotán az édesanyám egy másik testvérénél voltunk, ahol szintén a mellettünk lévő házat bombázták le. Úgyhogy ha ezeket leszámítom, akkor azt mondom, hogy nagyon szerencsésen húztuk meg tulajdonképpen ezt az egész időszakot. De hát akkor még csak a futball létezett, és nem az asztali tenisz.
2: De a kitartása az lehet, hogy innen ered, mert hogy úgy van vele, hogy túlél mindent.
3: Hát igazából azt mondom, hogy egyetlen sportot sem, minőségi sportot nem lehet nézni kitartás, szorgalom, elhivatottság nélkül. És talán azt valaki megkérdezi, hogy mik voltak a legfőbb erényeim, akkor talán azt kell mondanom, hogy az, hogy mindig azt szerettem volna elérni, mindig a lehető legjobbat elérni, és annak az érdekében mindent elkövetni, meg, és a játékosaimtól is azt követeltem meg elsősorban, hogy legyen meg az akarat, a szorgalom, és aztán, ha ez megvan, akkor mindent meg lehet tanulni, ami megtanulható. De a szorgalom és az akarat az egy olyan emberi tulajdonság, amit nem lehet megtanítani. Vagy megvan, vagy nincs. Lehet fejleszteni, de akiben nincs meg az akarat és a szorgalom arra, hogy jó játékos legyen, azzal nem nagyon lehet mit csinálni.
2: Ugye 4 év alatt jutottak fel az első osztályba, de ön nagy árat fizetett érte, mert hogy még feleségül is vette az egyik játékosát.
3: 3 év alatt jutottunk tulajdonképpen fel 4 osztályt, mert volt olyan év, amikor 2 osztályt ugrottunk, mert akkor a bajnoki rendszer olyan volt, hogy ezt lehetővé tette. Azt mondhatom, hogy kollégák alkották akkor a csapatot, és a feleségem, a későbbi feleségem, akivel egy íróasztalon dolgoztunk annak idején, egy szobába, a hivatalba, és tulajdonképpen hát ő volt a leglelkesebb játékos is az első perctől kezdve, és egy furcsa helyzet adódott, mert 58-ba játszottuk az osztályozót, akkor az volt a rendszer, hogy több NB2-es csapat volt, csoport volt, és az első helyezettek azok osztályozót játszottak, és 2 jutott fel az NB1-be, a több csoportból, és hát a feleségem volt a legjobb játékos, és a döntő előtt, a utolsó meccs előtt azt mondtam, hogy ahol eldőlt, hogy bejutunk-e, hogy hát viccesen hangzik ma már, de tulajdonképpen igaz volt, hogy azt mondtam neki, hogy Ecikém, te vagy a legjobb játékos, ha nem vesztesz meccset, akkor nyerünk, ha nyerünk, akkor bejutunk az NB1-be, és ha bejutunk, akkor elveszlek feleségül, mondtam viccesen. De hát később ez bejött, mert mert minden meccset megnyert, bejutottunk az NBA-be, és 2 hónap múlva elvettem feleségül. Ma ugyan ő tagadja, hogy ez nem igaz, de hát azért én ezt fennen hangoztatom, hogy ez így történt.
2: Mi lett volna, ha nem jutnak be?
3: Nem tudom, valószínű, hogy akkor is elvettem volna feleségül, mert hát 2 hónap múlva volt az esküvő, úgyhogy azért ez nem úgy szokott történni egy házasodás, hogy az ember egyik nap fölébred, és azt mondja, hogy na, akkor most megnősülök.
2: De hát itt is voltak azért nehézségeik, mert először nem is nagyon tudtak együtt élni.
3: Ugye mi Pesterzsébeten laktunk, ahol egy szobakonyhás lakásunk volt, de abban az időben hát ez nem volt feltűnő. És a feleségem meg Rákoskeresztúrról lakott, és ő is a szüleivel lakott, hát ott az sem volt egy nagy lakás, tehát egyik helyre se lehetett elköltözni. És hát akkor voltak gondjaink, ugye én, mikor megnősültem, akkor elkísértem őt a villamosig, én mentem Erzsébetre, ahol elvártunk, ő megment Rákoskeresztúrra. És aztán miután ezt a helyzetet meguntam, és abban az időben több ajánlatot kaptam máshonnan is, olyan ajánlatokat, állásajánlatokat is, ami lakással is járt. Hát bementem a hivatal elnökéhez, akkori elnökéhez, a Péter Györgyhöz, és mondtam neki, hogy hát nagyon sajnálom meg minden, de hát el kell sajnos a hivatalt hagynom, mert lakás. És akkor az elnök, aki a fia, hát a fia révén ismert engem, mert a fia oda járt hozzánk pingpongozni, az azt mondta, hogy fia maga nem megy sehova, hónap reggel jöjjön be hozzám. Másnap reggel bementem hozzá, és az öreg akkor tudtam meg, hogy utasítást adott, hogy a hivatal egyik kis szobájába tegyenek be egy vaságyat, meg 2 széket, egy asztalt, egy szekrényt, és 2 évig az lett a lakásunk. Hát ami azért kényelmes volt, ugye, mert reggel fölkeltünk, rögtön mehettünk át edzeni, és aztán, mikor befejeződött a munkaidő, akkor mentünk edzeni, és nem volt korlát, hogy meddig. Úgyhogy tulajdonképpen így indult, vagy így folytatódott a hivatali pályafutásom, és akkor a hivatal építkezett abban az időben, lakásokat épített, és a Rédei utcában épült egy ilyen KSH társasház, és akkor tulajdonképpen ott a feleségem is KSH dolgozó volt, én is, kaptunk hivatali hitelt, és így tudtunk lakáshoz jutni, ami 1984-ig volt tulajdonképpen a lakásunk, és 84-be tudtam beszállni egy társasházba, ami szintén itt a szomszédban volt, mert hát egész életemet azt határozta meg, hogy tulajdonképpen a lakás és a lakhatás is mindig úgy legyen, hogy itt legyen a hivatal mellett. Ugye a sportcsarnok is hát annak idején itt épült, és mind azért, hogy én meg tudjam közelíteni, könnyen tudjam megközelíteni, úgyhogy ez ilyen szerencsésen alakult végül is.
2: Ugye elkezdték tulajdonképpen, mint amatőr versenyzők, aztán már feljutottak az NB1-be, nem nőtték ki ott azt a teret? Mikorra vált biztossá, hogy onnan menni kell, hogyha magasabb célok vannak?
3: 58-ba kerültünk fel, ugye, mint beszéltünk róla az NB1-be, és akkor még döntő részben a hivatali dolgozók játszottak, meg hát még egy-két ilyen fiatal játékos, aki a hivatali dolgozók gyereke volt, hát kivéve a Kisházi Beát, aki hát nem hivatali dolgozó volt, de a szomszédiskolába járt. És akkor 10 évig, 1968-ban jutott, lettünk bajnokok az NB1-be, ez alatt a 10 év alatt ilyen kis középcsapat voltunk, 6. helyezett, 4. helyezett, 8. helyezett, tehát gyakorlatilag, és az egész fiatal gyerekekkel kezdtünk játszani, akkor aztán beértek, és lényegében 68-ban akkor nyertük meg az első bajnokságot, de akkor én már részt vettem a asztali tenisz szövetség munkájába is, mert hát úgy látszik, hogy a ott lévő vezetők akkor rájöttek, vagy látták, hogy én komolyan veszem, és akarok valamit csinálni.
2: Milyen volt akkor a pingpong élet? Sokkal több csapat volt, mint most.
3: Sokkal, ha összesen lehet hasonlítani. A múltkor nézegettük a statisztikákat, és Borsod megyében több csapat volt a 70-es években, 60-as évek végén, 70-es évek elején, mint most az egész országban. Tehát akkor mindenütt játszottak. Hát gyakorlatilag a szövetkezeti mozgalom ugye erős volt, és tulajdonképpen minden szövetkezet csinált csapatot. Meg a hivatalokban is, iskolákban is voltak csapatok. Hát igazából nagyon-nagyon erős asztali tenisz élet volt, rengeteg versenyt rendeztek Magyarországon, vidéken, minden vidéki városban volt egy évben egyszer egy nagy verseny. Ebből adódóan hát következett az is, hogy belül nagy volt a verseny, tehát a versengés a válogatott csapatba való bekerülésért, a magyar bajnokságba, az előkelő helyezésekért, és hát gyakorlatilag én ebbe kezdettől fogva részt vettem, 52-ben már budapesti ifi kapitány voltam, 20 évesen, és hát attól kezdve folyamatosan részt vettem a Magyar Asztali Tenisz Szövetség munkájába, a legkülönbözőbb minőségben, először ifjúsági bizottsági tagként, ifi kapitányként, aztán edzőbizottsági tagként, edzőbizottsági elnökként, aztán szakmai elnök helyettesként, tehát, sőt, voltam szövetségi kapitány, és 10 évig voltam női edző a válogatottnál. Hát mindenféle posztot betöltöttem, 66-ban végeztem el a TF-et, akkor szereztem a másoddiplomát, és attól kezdve nagyjából tanítok is a TF-en, egyetemi docensként, címzetes egyetemi docensként tanítok asztali teniszt. Hát most már az utóbbi időben egyre kevesebbet, azért még 84 év, az mégis 84 év. Nem mintha úgy érezném, hogy hát szellemileg vagy fizikailag akadályoztatva lennék, de azt gondolom, hogy már kifelé nem jó színezete van annak, hogy 80 éven felüli ember mozog és tanítja az asztali teniszt. Hát hátul azért ott vagyok, meg igyekszem a szervezésben részt venni, de az elmúlt években hát úgy szép lassan igyekeztem visszavonulni, és itt a klubnál a Fülöp Pistának és az Olá Zsuzsának adni egyre nagyobb szerepet.
2: Amíg nem végezte el a TF-et, addig honnét tanulta, honnét volt rá húzalma, hogy jó asztali teniszedző legyen?
3: Azt hiszem, hogy szerencsém volt, mert én nagyon hamar kapcsolatba kerültem a Juhos Józsi bácsival, a Jós Jóskának, aki hát 37 évig volt a szövetségnek a vezetője, és hát nem ma is lelkiismert húddalásom van, hogy talán nem tettem eleget annak érdekében, hogy ő megmaradhasson, mert eléggé hát listelenül mellőzve őt kitették a szövetségből 37 év után. De az ő édesapja volt a magyar válogatott, női válogatottnak az edzője, a Sidó Feri mellett. És valamilyen okból ő engem nagyon megkedvelt, vagy értékelte, hát ő egy tanár ember volt, és valószínűleg hogy értékelte, vagy kedvezően ítélte meg az én munkámat, mintán jól ismerte. Az ő lánya is annak idején, aki az első bajnokcsapat, Európa bajnokcsapatunknak is a tagja volt, nálunk játszott. És hát a Juhos Jóskát, a fiút is hozzám küldte, hogy neveljen meg a fiát, miután neki elég kevés ideje volt rá. De ő iratott engem be a TF-re, az én tudtom nélkül. Ő erőszakolta, hogy legyek edző, mert hát akkor én még igazából futballoztam. És ez volt a szerencsém, hogy ő nagyon ösztönözte, és nagyon-nagyon nagy súlyt helyezett rá, hogy én tanuljak tovább, is kerüljek be az asztali tenisz edzői karba. Ő vett engem annak idején az edzőbizottságba, és hangoztatta mindig a első könyvembe, ami 81-ben jelent meg, és hát tulajdonképpen az asztali tenisznek az oktatókönyve. Sokszor elmondtam, és hizelgőnek tart.

0: láttam a versenyeket, úgyhogy ennek következtében azt a játékot próbáltam meghonosítani itthon is, amire úgy gondoltam, hogy a jövő játéka. Mert mindig azt vallom, és ma is azt vallom, hogy nem azt kell tanítani, nem azt kell figyelni, ami ma a legjobb, hanem azt, ami majd 5 év múlva lesz a legjobb. Mert akiket ma elkezdek tanítani, ma 8 vagy 10 éves gyerekeket, azok majd akkor kell, hogy jók legyenek 5 év múlva, vagy 6 év múlva az akkori játéknál. És itt a probléma, ma is azt látom, hogy itt vannak gondok, hogy ez nem teljes mértékben sikeres az edzésmódszerek tekintetében, hogy nagyon sokszor azt edzük, amit ma kell, de a gyerekekkel is. De a gyerekeknek már nem az kell, ami ma kell, hanem majd az, ami 5 év múlva kell.
1: Erről még beszélünk. Azt mondja még meg, hogy a feleségem meddig játszott még az ön irányítás alatt? Hány évig pingpongozott még?
0: Hát a feleségem az, hogyha akkor kezdett, amikor én 54-ben ide kerültem, akkor 54-ben tulajdonképpen ő már itt ütögetett, meg játszogatott ilyen tömegsportban, és akkor kezdtem őt befogni. Aztán, amikor ez a csarnok felépült 80-ba, akkor ő már edzősködött igazából, és nagyon sokat játszott hát a jelenlegi edzőinkkel, a Olá Zsuzsával, a Szabó Gabival, a Kisházi Beával foglalkozott ő rengeteget, sőt, hát az Olá Zsuzsának nagy, hosszú-hosszú időn keresztül ő volt az edzője.
1: Ő neki volt bajnoki címe, vagy Európa bajnoki címe?
0: Nem volt. Ő egy ilyen közepes játékos volt, a magyar ranglistán olyan 15. helyen volt körülbelül, csak hát akkor az az igazság, hogy az a 15. hely akkor az sokat jelentett, mert az első 6-8 az mind Európa bajnok volt, meg világbajnok volt abban az időben, és ő a jó játékos volt, a 2-3 Kócián Éván kívül még volt egy-két olyan játékos, akit nem tudott megverni, de a többieket úgy megveregette. És hát a csapatnak egy játékosa volt. De amikor fölnőttek a gyerekek, a Kisházi Bea, a Lothaler, Magos Jutka annak idején, akkor ő abba hagyta, és azt mondta, hogy ezeknek kell játszani, és ő edző lett.
1: Ez volt az első sikercsapat, a Kisházi féle?
0: Tulajdonképpen az első csapat, az első bajnok csapat, az a mostaniak közül már senki nincsen benne, mert természetesen, ugye, aki 68-ban volt a bajnok csapat, az azóta ugye eltelt meglehetősen sok, már lassan 50 év. Tehát aki akkor bajnok csapatban játszott, az logikus, hogy ma már idős. Például tipikus az, hogy a Kisházi Bea, ugye aki csak ebben az egyesületben játszott, és ide került, ő elég későn került, 14 évesen került hozzánk. A nővére az nagyon-nagyon jó tornász volt, de balettoztak, és úgy került ide hozzám. Elkezdett pingpongozni, a szomszéd iskolába járt, Jurányi utcai teremtől nem messze. Úgyhogy akkor végén járogattam iskolákba, mindenhova, és toboroztunk gyerekeket, nem csak a hivatalba, hanem mindenütt. De a helyzet az, hogy a statisztikának elég hamar jó híre lett. Hát egyrészt azért, mert egy nagyon jó közösség lett, ahol a szülők örülhettek, odajött, tudták, hogy ha odajön, jó helyen van, nem lesz vele semmi probléma, és este érte jönnek, és elviszik, és ügyeltük a gyerekekre, és ezért meglehetősen sokan jöttek. Többen jöttek sokszor, mint amennyit a terembe el tudtunk helyezni. Sok gond volt a teremmel, mert hát játszottunk a Jurányi utcába mondjuk a legtöbbet, előtt a hivatalnak a különböző helyiségein, ott volt bajnok csapat, a hivatal folyósói játszottunk. Ez eléggé furcsa helyzetet teremtett sokszor, ugye a 4. emeleten volt az asztal, vagy a 3., és akkor menni leesett a lépcsőházba, akkor a földszintig kellett rohanni a labda után. Erre mondták, hogy jó erőlétük volt a játékosoknak, mert nem kellett külön erőlétét jegyzéseket tartani. Tehát ez azt is mutatja, hogy mennyire mások voltak a körülmények akkor, mint most, és az eredmények mégis jók voltak.
1: Mikor jött az első Európa-bajnoki cím?
0: Most a csapatot mondom, a bajnok csapatok Európa kupájában, ugye amikor 68-ban megnyertük a magyar bajnokságot, akkor 69-70-ben indulhattunk a BEG-be, és mindjárt az első alkalommal, első évben megnyertük. és hát azt gondolom, hogy ebben örökös rekorderek maradunk.

0: nem beszélve arról, hogy ma már nincs back, mert másképp nevezik. Tehát mi a bajnok csapatok Európa kupát 25-ször nyertük meg, ami hát azt gondolom, hogy örökké egy Guinness rekord lenne, hiszen a Guinness könyvbe, ami a Guinness rekordokat rögzíti, tulajdonképpen asztali teniszbe a női vonalon szinte minden hát rekordot mi tartunk ezzel, hogy azt gondolom, hogy a magyar bajnokságot is 40-et nyertünk, bajnokcsapatok Európát 25-t.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk megemlékezésünket a 3 éve elhunyt Ormai Lászlóval egy korábbi beszélgetéssel.
2: Ez a Sport délelőtt. Programajánló és élő kapcsolások a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszongumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
13: Linda Noszková nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. Rakétákkal támadta több szomszédját Irán. Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
13: A labdarúgó világbajnokság negyeddöntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen. Még Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Lehmann Csongor 14-ként, Dévai Márk 31-ként zárt. Aranyérmes lett Jakob Vivien 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmet szerzett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot, a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noszková nyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
13: Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózat leállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a 4. általános áramszünet, kevesebb mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt.
2: Közlekedés.
13: Az M1-esen szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
13: Többnyire napos, gomoly felhős az idő, északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31, késő estére 17-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk megkezdett beszélgetésünket a kiváló asztalizény szakemberrel, Ormai Lászlóval, aki 3 éve hunyt el, ráemlékezünk. Ki tudta megfosztani a statisztikát egyszer a bajnoki címtől?
0: Igen. A 39. bajnokság után gondoltuk azt, hogy na most már, akkor már a hivatal nem támogatott olyan mértékben bennünket, meg megindult a kínaiak áradata Európába, és én akkor azt gondoltam, hogy nincs értelme versenyezni azzal, ott a postás volt az, aki Magyarországra hozta a kínaiakat, és én azt gondoltam, hogy nincs értelme a kevés pénzt arra költeni, hogy a kínai játékosokat utaztassuk meg, azokat eltartsuk, hanem ezt a pénzt inkább a magyar utánpótlásra kell fordítani, a magyar asztali teniszsportnak inkább ez az érdeke. És de hát aztán akkor ez volt 2006-ban, és akkor 2007-ben azt hiszem a BSN nyerte meg akkor a bajnokságot, de hát ilyen eléggé nagy hát vizet kavart, hogy ugye nem nyertük meg a bajnokságot, és hát mindenki arra várt, ma 39 éve, hogy egyszer megverjenek bennünket. Hát nem akartunk már bajnokságot nyerni, hanem a játékosok egy részét el is engedtük, és úgy gondoltuk, hogy majd most csak gyerekekkel foglalkozunk. De aztán olyan nagy volt a visszhang, és főleg itt az edzőink, a Fülöp Pista volt igazából az, aki hát jött mondani, hogy hát ez 39 bajnokságot nyertünk, legalább a 40-et meg kellene nyerni, hogy akkor még egy évre összerántottam a következő évben a csapatot, a maradékokat, és akkor még 2008-ban megnyertük a bajnokságot, és akkor az a 40-edik volt, és mondtam, hogy na akkor most záróra, minden gyereket elengedünk, hát mindenki el tudott menni sokszoros, többszörös fizetéssel, mint amit mi annak idején adtunk nekik. Mert azért ez egy családi klub volt inkább. Tehát, amit mondjuk az is jellemez, hogy ha itt az ember lejön most az edzésre és megnézi, akkor tulajdonképpen a Fülöp Pista az, aki mondjuk a legfiatalabb, vagy a legkevesebb időt töltötte itt, mondjuk az 36 év. A többiek azok, ugye a Szabó Gabi, az Olá Zsuzsa, akik itt most edzősködnek, most legújabban bevontuk a Fazekas Györgyit is a kisgyerekek közé, hát ezek, mit tudom, 7 éves, 8 éves korba kerültek ide, és azóta itt vannak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon nagy a fluktuáció, hogy itt jönnek, mennek az emberek. Igyekszem olyanokkal körülvenni magamat, akiket annak idején én hoztam ide, mert mindig hangsúlyoztuk, hogy ez egy családi jellegű klub, akik itt a születésnapokat együtt ünnepelik, a nagy ünnepeket itt nyáron, vagy bulikat csinálunk általában, vagy nálam, vagy az egyik régi edzőnél, a Csaba Pistánál, aki valamikor a hivatal dolgozója volt, és hát ő is már benne van a korba, ugye 43-as születésű, úgyhogy ő se fiatal. Hát ő meg kint lakik vidéken, és időnként ilyenkor összejövünk, a gyerekeket összetrombitáljuk, 15-20-at mindig összeszedünk, és akkor tartunk ilyen családi beszámolókat, hogy kinek az unokái hogy vannak. Most már igazából ez a téma, miután mindenki megöregedett.
1: Ugye beszéltünk már a BEK sikerekről, a bajnoki címekről, de hát azért volt válogatott siker is bőven.
0: Voltak, igen. Hát éppen most néztem az egyik könyvet, ugye, ami megjelent, aminek itt én egyik segítője vagy szakértője voltam, hogy gyakorlatilag 90 Európa játékosaink 90 Európa bajnoki érmet szereztek felnőttbe, mert összesen mintegy 250-et a különböző korosztályokban, tehát az újonctól, a serdülőtől, az ifjúig, de mondjuk a felnőttbe 90 Európa bajnok érmet, amiből 30 aranyérem volt. Most 17 játékos szerzett a pályafutásunk során Európa bajnoki érmet, világbajnokit kevesebbet, ott 6-7-en voltak, akik bronzérmet, meg ezüstérmet szereztek, a Kisházi volt közöttük, aki 2-t szerzett. De azt mondom, hogy a statisztika a meggyőzelmekkel, meg azzal, hogy hát a nemzetközi szinten is eredményes játékosai voltak, az egész világon ismert név volt. Tehát azt mondom, hogy ez egy, ha akárhova mentünk, ott mindig megkülönböztetett módon kezeltek bennünket, mert a statisztika név az Amerikától Japánig, Kínáig gyakorlatilag mindenütt ismert volt, és mindenütt elfogadtak bennünket. A 90-es években, meg a 2000-es év elején még szinte nem volt olyan hét, hogy ne lett volna itt valamilyen külföldi csapat, vagy külföldi játékos, aki ide szeretett volna jönni edzőtáborozni, nem tudom, ezeket a hollandokat, akiket láttuk, ezek is itt voltak, de most már azért nem egy olyan, hát hogy mondjam, általános, mint azelőtt volt. Azelőtt a japánoktól, a kínaiaktól kezdve gyakorlatilag mindenki jött ide edzőtáborozni, mert úgy gondolta, hogy az a munka, amit itt csinálnak, nem véletlenül vagyunk a világ élvonalába, tehát nyilvánvaló jól csinálunk valamit, és akartak jönni velünk dolgozni.
1: Jól ellesték a dolgokat, mert jól elhagytak most minket.
0: Igen, tehát tulajdonképpen előnyös is volt ez nekünk is előnyös volt, mert rendszeresen jó edzőpartnereink voltak. Másrészt ugye a világ különböző országaiból, élvonalbeli országaiból jöttek, az ottani stílusokat tudtuk tanulmányozni, tudtuk a játékosokat fejleszteni, nem beszélve arról, egy nagyon jó bevételi forrás is volt a klubnak mindig, hogy ezek a játékosok, csapatok itt egy hetet, vagy másfél hetet, vagy két hetet eltöltöttek. Ugye főleg miután ezt a csarnokot föl tudtuk építeni 1980-ban. Itt vannak vendégszobák, van egy étterem, a feleségem főzött mindig rájuk, és hát a lányok azok ugye terítettek, segítettek tálalásba, mindenbe, és ezért tudtuk tulajdonképpen fenntartani a klubot ilyen magas színvonalon.
1: Minek köszönhető az, hogy mégis elhagytak minket? Mindent ellestek, vagy ők előrébb jártak, mint mi? Előre edzettek, ahogy mondta, hogy nekünk is előre kellene edzeni?
0: Hát igen, ennek sok magyarázata van. Szóval egyrészt, hogy az asztali tenisz az egy világsport lett. Szóval kezdetben ha visszamegyünk mondjuk 100 évre, akkor mert oda kell menni a kezdetekhez, tulajdonképpen a 800-as évek utolsó éveibe és a 900-as évek első felébe kezdett kibontakozni az asztali tenisz. Először kezdetben csak néhány országnak a sportja volt, aztán egyre növekedett, és Kína bekapcsolásával tulajdonképpen az egész világot megfogta. Tehát egyrészt azt mondom, hogy a tömegesítés volt az egyik, ami miatt ugye, hát megoszlottak az erők, hogy így mondjam. A másik dolog, hogy annak a magyar sportnak a helyzete. Magyarország volt az első, ahol az elsők között volt, legalábbis tudomásom szerint, azért nem mondom azt, hogy az első, azért mondom, hogy az elsők között óvatosan, aki Tatával csinált egy nagy edzőközpontot, ami Európában nem volt ilyen. És az edzések, az összefoglaló edzések, tehát az országos edzéseknek a minősége, gyakorisága az felülmúlta Európát. Előre tudtunk lépni. Aztán lassan szépen lemaradtunk, nem csak asztali teniszben, hanem azt gondolom, ez sok sportágat érintett, hogy Európában is sok tata lett, sok országban lett tata, magasabb színvonalon, jobb technikai felszereltséggel, és ebből adódóan, ebből is következik, hogy már nem ide jönnek edzőtáborozni, hanem elmennek oda, ahol van uszoda, vannak atlétikai pályák, erősítő termek, nem úgy, mint itt, mert hát itt csak kicsi van. Mondjuk ez az egyik. A másik dolog, hogyha végignézzük, hogy kik vannak, például itt most van egy magyar nemzetközi bajnokság, ahol az első 32 között 5 született európai van, ebből a 2 magyar van, és van még 3 másik. Az összes többi, az mind honosított. Tehát az egész világ tele van honosított kínaiakkal és ázsiaiakkal. Ez a magyarázata annak, hogy például egy Európa-bajnokságra elmegyünk, egy top 12-n, a 12-ből 8 vagy 9 nem európai születésű, hanem idejöttek, honosították őket, férjhez mentek, nem mentek férjhez, hanem állampolgárok lettek. Ennek következtében az egész világon tulajdonképpen a kínai dominancia van. Hát Kínában mégis az a milliárd számra megy az asztali teniszezőknek a száma, nem úgy, mint nálunk, hogy van 15 ezer, vagy 12 ezer, vagy most már csak 4 ezer, mert attól függ, hogy a hobbiszókat, akik a Balatonon ott ütik az asztalt, oda számítjuk-e, vagy nem, de hát minőségi játékos tulajdonképpen néhány száz van. És ez igaz Európa minden országára. Tehát azt mondom, hogy ezekkel már nagyon nehéz versenyezni azon a tömeggel, amit a kínaiak hoznak. Ráadásul a kínaiaknál az asztali tenisz az állami sport. Szóval, mikor beszélünk arról, hogy lehet úgy edzeni az európaiakat, mint a kínaiakat, akkor én mindig azt mondom, hogy az lehetetlen. Én jártam Kínába többször, tartottam a kínai edzőknek tanfolyamokat, és volt olyan, hogy megkérdeztem az egyik kínai játékost, hogy és a szüleid? Azt mondja, nem tudom. Mondom, hogy nem tudod? Hát nem tudja, mert pásztorok, és mit tudom én, 1000 kilométerrel, vagy 2000-lel ma arrébb vannak, mint ahogy eredetileg, és mikor fogsz vele találkozni? Soha többet. Na most azt mondom, hogy ez Európában nem tudjuk megcsinálni, még azt is nehezen tudom megcsinálni, hogy nyáron ugye edzőtábort csinálunk, és az egyik legtehetségesebb kislánynak az édesanyja idejön, és azt mondja, hogy én egy 12 éves gyereket nem hagyhatok, itt még 2 gyerekem van, akivel lemegyek a Balatonra nyaralni, és én most tudok elmenni a munkahelyemről, elviszem a gyereket, teljesen mindegy, hogy itt edzőtáborom van vagy nincs, de elviszem őket. És sokszor előfordul ez, hogy a családi elfoglaltság nem teszi lehetővé, hogy a gyereket idehozzák, már pedig ma nem lehet úgy minőségi sportot csinálni, hogy amikor ráérek, akkor csinálom, vagy amikor nem érek rá, akkor nem csinálom. Ugye, itt a múlt valamelyik újságban jelent meg, hogy az egyik japán kisfiút, ugye, hogy milyen nagyszerűen szerepelt, 10-valahány éves volt, és megkérdezték, hogy mennyit edz. És akkor azt mondta, hogy hát olyan 6-8 órát. Na most elkezdtük, hogy én itt nem csak, hogy ugye iskolába járnak, tehát logikus dolog, hogy nem is beszélem rá a szülőt, hogy ne járjon iskolába. Ha iskolába jár, akkor minden szülő azt mondja, hogy hát olyan iskolába járjon, ahol követelmények vannak, ahol tanulni kell, és ha ott külön óra van, hát akkor nem tud edzésre jönni igazából. Másrészt pedig nincs is annyi helyem, hogy én minden gyereknek, aki tehetséges vagy ügyes, 6-8 órát adjak az edzési lehetőséget, nincs annyi szakember se, aki ezt megcsinálja. Tehát magyarul azt mondom, hogy azért sem tudunk versenyezni, mert Kínába ezeket a gyerekeket elhozzák, beteszik egy katonai középiskolába, ahol reggeltől estig ott vannak, naponta 6-8-10 órát játszanak, aztán természetes, hogy aki többet játszik, nem beszélve a tömegből, hogy könnyebb kiválasztani, mit tudom én, 10 millió emberből néhány embert, egy válogatottat, mint mit tudom én, néhány százból.
1: Statisztikus alkat vezetett arról statisztikát, hogy hány versenyzővel dolgozott együtt eddig a pályafutása során?
0: Ez már sokszor beszéltünk erről, hogy én magam se vagyok benne biztos, és azt mondom, hogy olyan 3 és 5 ezer között fordultak meg, hiszen minden évben régebben sokkal többen. Mert régebben megjelentek 100-an, 150-en minden iskola kezdésnél, és akkor tudtunk válogatni, kiválasztás volt. Ma pedig azt mondom, hogy hát aki nem vak, és szánta már bocsánat a kifejezésért, az jöjjön. Mert olyan kevesen vannak, hogy tulajdonképpen nem nagyon vállalja már senki azt, hogy rendszeresen minden nap edzen, és naponta 3-4 órát játszon, mert ez a minimum ahhoz, hogy valaki minőségi sportot. Nagyon sokan jönnek ide úgy, hogy ide hozzák, mert divat, hogy a statisztikába hozzák játszani, de nem akarunk versenyzőt csinálni belőle. Most akkor én azt mondom, hát akkor ne hozzák ide. De ezt se lehet mondani. Igazából, tehát nem zavarhatok el valakit innen azért, mert azt mondja, hogy ő nem akar válogatott versenyző lenni, annak ellenére, hogy ennek a klubnak az a célja, hogy az asztali teniszt válogatottnak nevelje játékosokat.
1: Ugye rengeteg versenyzőről beszélt, akivel együtt dolgozott. Voltak azért kedvencek? Voltak azért olyan legendás játékosok, akik nagyon örül, hogy együtt dolgozhattak?
0: Igen, ez a kérdés mindig felvetődik. A játékosok között, saját maguk között is felvetődik. Én azért mosolygok kezem, mert éppen most a Magyar Nemzetközi Versenyen az egyik játékosunk, régi játékosunk, a Pirli Zita, aki itt most az Európai Szövetségnek az egyik funkcionáriusa, és ő van ezen a versenyen, mint az Európai Szövetség egyik funkcionáriusa. Egyszer ő kérdezte tőlem, hogy Laci bácsi, őszintén mondja már meg nekem, hogy kik voltak a kedvencei. És én akkor azt mondom neki, hogy édesem, látod, ennek örülök ennek a kérdésnek, mert te itt voltál sok-sok évig, és ha te nem tudod megmondani, hanem én tőlem kérdezed meg, akkor én ezt nagyon jól csináltam, mert a célom mindig az volt, hogy, és nem is lehet meg egy női szakosztálynál, még egy férfi szakosztálynál más, női szakosztálynál, ahol érzékenyebbek, ahol hiúbbak, ahol nagyobb a féltékenység, mint a fiúknál általában, mert hát valljuk meg őszintén, két fiú haragszik egymásra, hogy bajban van, akkor jó fenékbe rúgja, vagy lekever egyet neki, aztán, vagy elküldi a nem tudom hova, a lányok, és aztán befejezi. A lányoknál ez tovább tart. Tehát a lányoknál borzasztó vigyázni kellett arra, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy voltak, persze, de nem szabadott kimutatni. Tehát azt mondom, hogy az egyik jobban szorítottam, a gyomrom jobban összeszorult, ha nem nyert, vagy drukkoltam jobban neki, mint a másiknak, de kifele ezt nem szabadott éreztetni.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki volt a legsikeresebb azok közül, aki itt versenyzett?
0: Tulajdonképpen a legsikeresebb verseny, nagyon nehéz összehasonlítani a korszakokat, mert ugye az függ attól, hogy én hogy nyerek, hogy kik az ellenfeleim. De tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legeredményesebb játékos, ha összességében nézem, a Tóth Krisztina volt, aki 9-szer nyert Európa-bajnokságot, 9-szer, és ahogy elnézem, ő a csúcstartó, hogy 16 Európa-bajnokságon vett részt, néztem éppen be a könyvbe, azt gondolom, hogy ő, de hát a Magos Zita, aki viszonylag mondjuk rövid ideig játszott, és abba hagyta a játékot, meg külföldre ment, ugye az is 6-szoros Európa-bajnok, de nálunk, mind a klubba, a húzó emberek igazából a Kisházi Bea volt és a Olá Zsuzsa volt. Az Olá Zsuzsa nyert a legtöbb magyar bajnokságot nyerte itthon. A Kisházi Bea meg, ha összességében nézem, akkor semmibe se, illetve hát az Európa Top 12-t négyszer nyerte meg, ami csúcs, és valószínű, hogy nem fogja senki túlszárnyalni. A nőknél ő volt az egyedüli négyszeres bajnok. De ő szerezte, ha összeadom a meggyőzelmet, a magyar bajnokságot, az egyéni győzelmeket, a top 10, illetve 12 győzelmeket, akkor tulajdonképpen ő szerezte a legtöbb érmet igazából, és ráadásul hosszú éveken keresztül ő vitte a hátán a csapatot, mert ő kezdettől fogva egészen 36 éves koráig tulajdonképpen játszott, még 36 évesen is meggyőztes csapattagja volt. Vagy az Olá Zsuzsa volt a másik ilyen, aki azt hiszem 15-ször nyert magyar bajnokságot, és abból 13-szor talán egyénit, nem 9-szer nyert egyénit, aki elvileg a legtöbb a itteniek közül, és a legmegbízhatóbb. Ők voltak ketten a legmegbízhatóbb játékosok. Egyik sem volt a legcsillogóbb, mert a legcsillogóbb játékosok a Magos meg a Tóth Kriszti volt. De a csapat szempontjából ők voltak a legmegbízhatóbb játékosok.
1: És ki az, akiből még nagyobb sztár lehetett volna, de valami miatt nem tudta befutni ezt a pályát?
0: Hát azt hiszem, hogy ez egyértelműen a Virt Gabi. Ugye, aki nemzetközileg is úgy értékelték őt, hogy hát az az egyetlen olyan európai játékos, aki a kínaiakat megverheti. Minden megvolt benne, balkezes volt, jól szervált, keményen játszott, gyorsan játszott, szorgalmas volt, lelkes volt, az ő pályafutása az, ami hát időnként, ha arra rágondolok, hogy mi lehetett volna, akkor elkeserít, és sajnos mindig azt keresgéljük, hogy hogy lehetett volna ezt elkerülni, de hát ott mindenféle családi problémák voltak, az édesanyja meghalt, itt, amíg ő nem volt itthon, külföldön volt, Tajvanon volt, addig az édesanyja a húgának a kezei között halt meg, és aztán ez nagyba befolyásolta az ő későbbi pályafutását és szereplését, de talán ő volt az, aki igazából hát olyan világklassz is lehetett volna, mint a régiek közül a Farkas Gizi volt, vagy Medgyánszki Mária, akik hát az egész világot verték sok évtizeden keresztül.
1: Kedves hallgatók, a Sport délelőtt mai adásában a 3 éve elhunyt kiváló asztali tenisz szakemberre, Ormai Lászlóra emlékeztünk egy korábbi beszélgetéssel. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
2: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe, pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de hát tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres hez kerülhet. Direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia, Zsuzsi!
8: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf, az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
6: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
8: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásával, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép az NHL-ben.
6: Így van, mert hogy Grösöl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám, a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott a Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokaji Viktor itt a Nemzeti Sporterdőben, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, másodedzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
8: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért alapvetően az egy másik út, igen, meg egy másik, így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen buffalói edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt, játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
6: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongor Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Tehát ez az egy újabb lépés már?
8: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgatóval azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondoljam magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
6: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán, akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportágban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
8: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
6: Ahol a magyar nők ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
8: U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
6: Na de erről most egy kicsit később beszélünk, a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
8: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár Erste Ligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen, hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítetne mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
6: Úgyhogy sajnos erőnlét,
8: így van,
6: eszek,
8: alvás,
6: mit iszok?
8: Minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt 2 évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem 1 év, meg nem 2 év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem láttuk mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
6: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
8: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
6: Majoros Gergely stábjában, így van. Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
8: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
6: Szlovákián át Németországig, ami azért így óriási van. Szó.
8: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt, ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem
6: sérült
8: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret, és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
6: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-ás győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
8: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
6: Fehérvárral szemben, a 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja is különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a 10-ben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
8: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát
6: a Fehérvár
8: volt
6: elleni mérkőzés, az a 4 meccs, az nem menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
8: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a keretből.
6: Széli Viktor ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az osztrákbajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
8: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz vele szólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
6: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen, nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
8: Így van, és nagyon sok olyan hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt, próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért... nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9 akárhány nulla esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség, tehát és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyüket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
6: Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minden igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bíva erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, a kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, nem merem mondani a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondtam, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok, amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok, vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban, ha ide. Épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, mert most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosok akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elite VB-n, és már 50 NHL játékosokon, Spiller Pisti kiszámolta az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja, volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
8: Így van, tehát azért...
6: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0-ra egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
8: Nyilván alapvetően ezek laikus vélemények,
6: igen,
8: persze.
6: Orosz-fehér rosszul nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
8: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a hogy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
6: Hát azért mondom, inkább a bennmaradás, mert a bennmaradás azt érintheti. Meg az oroszokat, és hát most egyel több vereség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
8: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, nyilván egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk ugye Ausztria, vagy Szlovénia, Szlovéniában nincs olyan bajnokság, ők is ugye inkább az osztrákba, vagy elmennek a játékosaik máshova. Tehát igazából nyilván az, hogy persze Szlovákiával jó lenne együttműködni, de ők meg azért nem annyira nyitottak, ők meg nyilván a csehekkel szeretnének. Tehát, hogy itt ez a nehézség, hogy nyilván egy norvég hoki, vagy egy dán hoki sem a saját bajnoksága által fejlődött, vagy jutott ide, hanem az egyéb lehetőségek, amik ugye megnyíltak ott a játékosok előtt 15-20 éve, és hát azért ne felejtsük el, hogy tényleg Tau előtt alig volt jégpályánk, játékosunk se sok, tehát azért, hogyha mi mindig a számokat viszonyítjuk a többi országéhoz, akkor tényleg ez egy erőn felüli eredmény. És persze, igen, ez is sokszor elhangzik kritikaként, hogy de ha majd visszajön az orosz meg a fehér orosz, vissza fog nyilván egyszer jönni, de erre meg tényleg csak azt tudom mondani, hogy igen, és ott van egy Franciaország, aki most másodszorra fog divízió 1A-ban játszani, mert nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy most ugye idén visszajusson. Tavaly meg ugye kiesett, tehát hogy azért van még jó pár ország, aki ugyanígy, ahogy mondjuk nekünk sikerült, neki is sikerültett volna élni ezzel a helyzettel, vagy ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy azért ezt nagyon sok nyilván irányból lehet nézni, meg értelmezni.
6: Hát, ha ez hozzásegít, hogy amikor majd egyszer megint kiesünk, akkor egyből vissza tudunk jutni, mert az már egy szintlépés lenne.
8: Így van, de igazából tulajdonképpen ez is most ahhoz képest, hogy ugye Szaporó után volt egy nagyon hosszú szünet, aztán Krakó után megint egy viszonylag hosszú szünet, tehát azért már látható, így van, tehát azért már látható azért egyfajta a fejlődés, de hát nyilván ez évtizedek, még lehet, hogy nem tudom én, majd 25 év múlva itt ülünk és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy milyen messze vagyunk még mondjuk egy norvégtól vagy egy svájcitól. Remélem majd arról beszélgethetünk, hogy na most már nem vagyunk annyira messze.
6: Mennyire van messze? Hát inkább ugye a kérdés úgy szól, hogy a női jégkorong válogatott 2027 novemberében Milánóban, ahol a téli olimpia volt, és azt hiszem ott talán, ahol majd a Szélig Viktor vezette HC Milánó is játszik, de valahol Milánóban, valamelyik jégcsarnokban, a más nem a nagy dómban, játsszák a női világbajnokságot, és a divízió egyperából kell feljutni a világelitbe. Azért az nagyon hosszú idő, az még odébb van. A magyar csapatnak mennyi a realitása? Hol tart a női hoki, miközben U18-os szinten ugye a világelitben a legjobb 8 csapat között vagyunk?
8: Én azt gondolom továbbra is, és ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar női válogatottnak abszolút lett volna helye ezen az olimpián. Ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az, ahogy a világbajnokságon végül nem sikerült feljutnunk egy pont hiány, úgyhogy megvertük egyébként az elsőt és a harmadikat is, tehát a franciát és az olaszt is. Így nem sikerült végül feljutni, sajnos egy fájó veresség a szlovákok ellen. Nekünk valamiért a szlovákok ilyen mumus, hogy akikkel valamiért mindig megküzdünk, pedig szezon közben sokszor megverjük őket, és aztán amikor tét meccs jön, akkor valamilyen nem sikerül.
6: De az a francia-olasz dugó ugye csak valamit ér, hogy az olimpián ott van.
8: Így van, és ők ott voltak az olimpián, nekik egy teljesen másfajta felkészülésük volt, mind mérkőzések számát, mind anyagiakat tekintve, tehát ők is ugyanazzal a kerettel jöttek, mint az olimpián. Tehát, hogy úgy vertünk meg két csapatot, és ugye még egy japánt, aki ráadásul ugye még rosszabbul végzett, mint az olasz, hogy gyakorlatilag mi nem voltunk ott az olimpián, ők meg ott voltak. Nyilván ez szerencse kérdése is, tehát ott a jobb lett volna, ha a japán csoportba kerülünk a selejtezőn, nem a német csoportba, ami egy nagyon szoros csoport volt, ugye 4 olyan válogatottal, ahol azért mindenki ellen meg kellett küzdeni.
6: Lesz változás? Mert ígértél olyat, hogy ebben szeretnél.
8: Én nagyon bízom benne, igen.
6: Szövetségnél, ahol benne vagy a végrehajtó bizottsági tagban.
8: Igen, igen. Igen, ezt már többször beszéltük az ottani sportigazgatóval, hogy a nőiben valamiért különösen igazságtalan ez a kvalifikációs rendszert, talán azért, mert nagyobb különbségek vannak mondjuk ott a, nem tudom én, a 10., 15. és aztán a 15. mondjuk 20. között. Tehát ott mondjuk Franciaország annak köszönhette, hogy kijutott, hogy ugye egy nagyon csúfos 7-0-ás vereséget szenvedett a kvalifikációs tornán egyébként Japántól, de utána ott volt egy meglepetés csapat, ugye a Koreát megverő Lengyelország, akik viszont hát a világranglista, nem tudom én, 20. helyéről jutottak be. Ellenük viszont nagyon könnyű dolguk volt, tehát ott lőttek sok gólt, és gyakorlatilag ezzel eldőlt, hogy ők lettek a legjobb második, holott egyébként, ha egymás ellen játszottunk volna, akkor nem biztos, hogy ők kerülnek ki abból győztesen.

0: nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól, de azért most meg lehet élni a legjobbaknak, a válogatott játékosoknak Magyarországon is. Azért ez sok európai országban is hiányzik, tehát ott a svéd liga ugye az egy jó liga, ott lehet pénzt keresni. A svájciaknál is, ugye most az Amerikai Észak-Amerikai Liga, a PWHL, ott azért elég szép fizetések vannak. Nyilván nem könnyű bejutni, ugye most megint bővítettek, de azért ugye ott rengeteg, tehát évről évre olyan mennyiségű észak-amerikai játékos termel ki ott ugye az egyetemi bajnokság, tehát igazából van kikből választani.
1: Réka, Hizl Réka, Effi, ő lehet a következő, aki Garád Gasparacsony például már játszott ebben a bajnokságban.
0: Igen, abszolút Réka is, de én nem mennék ilyen messzire, hogy ő most még majd most megy egyetemre.
1: Hát túl fiatal.
0: Igen, igen. Tehát azért ha én egy ilyen álomszerű karriert nézek egy női jégkorongozónak, akkor azért mondjuk itt játszik utánpótlásban, akkor elmegy ott egy ilyen prep schoolba, hogy mondjuk az angolja is megfelelő legyen, akkor onnan tud tovább menni egy jó egyetemi bajnokságba. És akkor
1: itt tart most Réka.
0: Itt tart most Réka, és akkor onnan tud majd tovább menni adott esetben. Én biztos, hogy minden lánynak ezt az utat javasolnám, nem pedig mondjuk egyből megpróbálni a PWHL-t, mert azért az szakmailag is egy nagyon nagy ugrás, meg azért az egy komoly felnőtt bajnokság, azért fizikális hokival, tehát azért nem biztos, hogy az egy 17-18 éves fiatal játékosnak feltétlenül jó, de ugye Seregény Mira is jelentkezett először, aztán végül is aláírt a svájci cúkhoz. Ugye is azt nyilatkozta, hogy igazából ezt az évet szeretné arra használni, hogy ott megfelelően felkészüljön arra, hogy majd akkor jövőre megpróbálja. Úgyhogy azért még szerintem az idősebbek között is van olyan, aki akár próbálkozni fog, és hát nyilván azért a Réka csapattársairól se feledkezünk meg, azért azt gondolom, hogy Polonyi Petrának is nagyon jó esélye van, Bájicki Tóth Boginak is, hogyha ott most ő is egyetemre fog ugye járni, ott jól szerepel, tehát hogy azért szerintem ott most az U18-as generációban sokan vannak, akik szerintem nagyon ügyesek, és ezért fontos, hogy egyébként ott az A-csoportban is sikerüljön minél tovább ott maradni az U18-nak, mert az is megint csak egy olyan hely, ahol azért felhívják a figyelmet magukra a lányok.
1: 2024 óta elnök dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökevel beszélgettünk itt a Nemzeti Sporterdőben. Zsuzsi, köszi, hogy bejöttél, és a friss híreket elmondtad. Virányi Zsolt búcsúzik.

0: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1000 és K1500 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemaro Gulvályhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Hát ugye két aranyérmet tértél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul teletél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
1: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
0: Volt most egy kis pihenésre is idő?
1: Igen.
0: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
1: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
0: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
1: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendes ijesztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
0: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozzá, hogyan épített fel a versenyeidet?
1: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök. Illetve így volt lehetőségem a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem. De ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
0: Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
1: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek hátszélben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
0: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
1: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval, hogy azért az előnye helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
0: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
1: Hú, ezen még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években. És nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
0: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
1: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
0: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
1: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
0: Ugye a hölgyetnek a korára nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves Kőhami Emese, mint a 19 éves?
1: Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám, úgyhogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
0: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
1: Egyébként ezt így nem
0: azért,
1: mondanám.
0: Azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
1: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtte telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
0: Tehát
1: szóval
0: akkor nem zökkent ki.
1: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
0: Ugye a legnagyobb sikereidet K1000 és K1500 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
1: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, már egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem, de vagy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
0: Itt van a négyes is fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
1: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon, 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a vérembe benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, már először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
0: És akkor beszéljük a négyes, hogy tavaly bekerültél a Folytsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállításon négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
1: Hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesbe még nem is ültem egyébként. Ott végigélveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is ezért erre fogok törekedni.
0: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikó Zsóka, vagy Puknai, vagy Fogysára?
1: Igen, nagyon érdekes, mert Csikó Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
0: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
1: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is. Uh-huh. Az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
0: Ugye, ha már Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, így idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
1: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka a válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
0: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmaistább milyen szerepet szán neked?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
0: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
1: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan, illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
0: Hát ő mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
1: Egyelőre úgy néz ki, hogy rendesi Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
0: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
1: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, uh-huh. Még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
0: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
1: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
0: Ugye a páros mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
1: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
0: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnoki és Európa-bajnoki címekkel a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
1: Talán azt mondanám, hogy igen. azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem volt le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van, az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még ezért lesz alkalmam.
0: Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
1: Talán így is lehet mondani, igen. Bár egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
0: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
1: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogató, nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
0: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
1: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
0: Beszélj még Los Angelesről, vagyis most beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
1: Igen, a héten kezdtük.
0: Uh-huh, igen.
1: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
0: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt, vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszolj, kérlek, külön.
1: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
0: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldj a szakmának?
1: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
0: A világbajnokság után szeretnéd tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
1: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni mentálisan is.
0: Miben kell fejlődnöd?
1: Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni, és ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
0: Mert hogy volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
1: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
0: Na, azért kérdezem, igen.
1: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
0: Ugye az elején talán kérdeztem így a szakmai stábban kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés. Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
1: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni. Szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
0: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
1: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye? Szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg élvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még élvezem.
0: Az EB alapján sokan most már aranyesélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
1: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
0: A szeptemberben visszatekintők erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
1: Nagyon jól lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ez tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
0: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat? Az EB-n, vagy a közelgő EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
1: Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is megnézem, a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
0: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
1: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
0: Na arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdés egy gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
1: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz, ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem, szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
0: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
1: Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
0: Kőhalmi Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és bízom, hogy a világbajnokságot nem tudom majd egy jóval átfogó beszélgetést majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
1: Igen.
0: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
1: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berő Emese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten, az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már kora tavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen, igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már viszik le saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
1: Igen, igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket, mert ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentőmellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
0: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni.
1: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stét, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: közben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővenlényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csorogjunk, gyere Nika! Egy kicsit csorogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Percre megyünk, figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! 2 perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők 2 edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg Százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, Százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért még kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis, képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni. Itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény. A Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást, azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk.
0: Nálunk a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti kétszer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
3: Indul a program?
1: Ne égjetek meg.
3: Lekentjük magunkat.
4: Menj, segítsetek neki vízbe szállni! De szállj vízzel, levitted a hajót, mert jössz föl, Miki! Szállj vízzel!
0: Hú, itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt?
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vízitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vízitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisport Klub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisport Klub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
4: Nos, én edől játszva, úgy. Na, hajrá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Ádi. Donel, húzd ki magad! Hogy őj! Ne feküdj le annyira! És a sárgán fog! Ott a sárgán, a jobb kézzel! Donel, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb! Hogy őj!
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
5: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben nevezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kim voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
5: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Itt vagyunk most Százhalombattán, akik itt vannak, ők főleg százhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
5: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
5: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
5: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban, ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent, ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messze nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
6: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
5: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
6: Angyal Bence, válogatott sportoló. Mióta vagy válogatott sportoló?
7: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
6: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
7: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kin vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
6: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként Dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
7: Hát én mindig

0: érzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetben, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
1: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
0: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
1: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
0: Mindenképp igen.
1: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
0: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
1: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
0: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futása mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményet.
1: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
0: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A címvédő Argentína, valamint Anglia is biztosította helyét a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. 2 millió embert telepítettek ki Kínában a viharok miatt. Marad a gomoly felhős napos idő.

0: Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
1: Sporthírek.
0: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen. Még Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden, szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Lehmann Csongor 14-ként, Dévai Márk 31-ként zárt. Aranyérmes lett Jakob Vivien 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmet szerzett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A Magyar Állam kincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Bizonyos bőrbetegségek jelentős hatással vannak a serdülők lelki egészségére és társas kapcsolataira. Ez derült ki abból a vizsgálatból, melyben kutatók azt elemezték, hogy a közösségi média hogyan hat a fiatalokra. A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra jutottak, hogy a serdülők minél hosszabb időt töltenek a képernyő előtt, annál gyakoribb a bőrbetegség és a szorongás náluk, miután bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket követnek. Csaknem 2 millió embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért partot az ország keleti részén, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár közelében, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Baleset lassítja a haladást a fővárosban is, a Közraktár utcában befelé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is marad a gomoly felhős napos idő, legfeljebb északkeleten lehet kisebb zápor, a szél sok felé megélénkül. Éjszaka 13 és 18, holnap napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Argentína, valamint Anglia is biztosította a helyét a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Linda Noskova nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le Norvégiát 2-1-re. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával játszik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. Az Argentina-Svájc találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: Argentína nem tudta úgy kezdeni a mérkőzést, ahogy szokta. Mindenki azt várta, hogy beszorítja majd Svájcot. Ehhez képest Svájc uralta a játékot, nagyon szép focit játszottak. Az argentinoknál pillanatokra se volt a labda. Amikor először átmentek a félpályán, akkor egy jobboldali szögletből, azt még McAllister csúsztatásából kimentették a másik oldalon szögletre. Messi átbordogolt a túloldalra, és balról beívelt szögletét McAllister a 10. percben befejelte. Tehát az első valamire való, nem is mondanám helyzetek, egy szögletből szerzett vezetést Argentina. Utána kiegyenlített játék folyt, svájciak teljesen egyenrangú partnerei voltak az argentinoknak. Az argentinok nagyon fáradt csapatbenyomását keltették a mai mérkőzésen, igaz, hogy ez már a 6. mérkőzésük. Lionel Messi is nagyon enerváltan mozgott, tehát őt a saját medrébe kell vizsgálni, tehát ő a világ legjobb futballistája, tehát ha még lassabban mozog is, nagyon nagy fort jelent a többieknek. Argentin előnnyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben óriási svájci fölény volt, az nagyon meglepte az argentinokat, ott nagyon elfáradt Argentina, teljesen beszorult a kapuja elé, és olyan volt, mintha csak arra játszana, hogy kihúzza a mérkőzés végéig. Ez nem is történt meg, mert egy gyönyörű kényszerítőzés után Endoy visszakapta a labdát, és a 5-ös bal sarkáról 3 méterre az alapvonaltól bepasszolta a labdát, a kapus lába között ment be a labda, ebben egyenlített Svájc, és nagyon meccsbe került Svájc, benne volt a mérkőzésben, hogy meg is fordíthatja az eredményt, és akkor jött ez a buta második sárgalap, Embolónak földobta magát, volt már egy sárgalapja. Először a Paredes kapott sárgát az argentin, de visszavonták. Műesésé második sárga kiállítás, de itt fordult meg a mérkőzés. Ez a 72. percben volt, utána volt az ivószünet, ugye a negyedik negyed. Itt nagyon nagyot fordult a mérkőzés, az argentinok teljesen oda nyomták Svájcot, aki ugye emberhátrányba került. Még a rendes játékidő vége előtt 5-10 perccel óriási nyomás nehezedett Svájcra, azt kibírták. Következett a hosszabbítás, az első 15 percben folytatódott az embertelen nyomás, még azt is kibírta Svájc, de érezni lehetett azt, hogy elkészültek az erejükkel a svájciak is. Embolo óriási hátrányba hozta a csapatát. Ez nem egy ilyen sporták, hogy csinálsz egy ilyen felelőtlenséget, és ott a többieket. Levegőben lógott az, hogy előbb-utóbb meg fogja szerezni Argentina a gólt, és Julián Álvarez, aki ezen a VB-n eddig nem tündököl, a balszéről befele hozott egy labdát a 16-os vonalán kívülről, és olyan 24 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba a 112. percben. Ekkor eldőlni látszott minden. A svájciak mindegy alapon kitámadtak, hátul már csak egy emberük maradt, és a 121. percben megjött a kegyelemdöfés. Egy svájcira, 3 argentin vezette a labdát. Almada gyönyörű cseleket csinált, Kobe jól jött ki, még kipattant róla, érkezett Lautaro Martínez, a 121. percben 11 méterről bepasszolta. Ebből Argentina megnyerte ezt a mérkőzést, az elődöntőbe Anglia vár rá, de ha az egész mérkőzést nézem, nincs ha a futballba tudom, ha Embolo a pályán marad, Argentina nagyon megszenvedett volna, mert abban a periódusban Svájc nagyon jól játszott, egyenlített, és benne volt az, hogy meg is fordíthatja a mérkőzést. Ezt bánhatják a svájciak, Argentina pedig az elődöntőben Anglia vár rá.
1: Vukovics Lászlót hallották. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég az Opta az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csak nem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország végső sikerének valószínűsége valamivel több, mint 24%, Angliáé majdnem 22, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Maradva még a futballnál, a Győr labdarúgó együttese, amely legutóbb 2013-ban szerepelt a Bajnokok Ligájában, 1-0-ás vereséggel kezdte a BL selejtezőt a Vikingur ellen Izlandon. Koltai Tamás a 13 évvel ezelőtti győri bajnokcsapat válogatott játékosa, ezzel együtt bízik az Eto továbbjutásában, ahogy erről Cseszregi Balázsnak beszélt.
3: Mi történt az első mérkőzésen Izlandon? Amellett, hogy műfű amellett, hogy szél amellett, hogy hideg amellett, hogy mindenki először játszott gyakorlatilag a BL sorozatban, de úgy tűnt, hogy egy picit ilyen megúszós játékot játszik az Eto, hogy tavaly önmagához képest csak ne kapjunk gólt. Nagyon mélyen védekezett a gárda.
4: Igen, furcsa volt. Amilyen előjelek voltak, hogy a vezetőedző elment, sportigazgató elment, pályaedző elment, új edző jött, új elképzelés akar behozni az öltözőbe, a pályára. Nagyon nehéz ezt összerakni rögtön az első BL meccsre, ahogy tudjuk a történetet most a utóbbi három évben, hogy MB2 feljutás, negyedik hely, utána bajnokság, és akkor ezt is megugrani, és pont ilyenkor volt edzőváltás, nem szerencsés szerintem. Biztos, hogy a játékosom akarta felelni a új stábnak a elvárásainak, próbálták összetenni, amit kértek, ez kicsit merőbe más volt, amit eddig tudtak játszani. Két meccsről beszélünk, lehet, hogy része a párhasznak, majd az elképzelésnek, a mesternek, és lehet, hogy az itthoni meccsen más lesz. Nem ugyanaz volt, de azért bízok az Etóba.
3: Nem felmentést keresek, hanem meg akarom érteni azt, hogy mennyiben más, 30 fokban készülsz, füvön készülsz, majd elmész 10 fokban, 12-ben szél és műfű. Ez borzalmasan nagy különbség? Ráadásul a műfűet locsolták.
4: Nagy különbségnek mondanám, mert azért nagy különbség 10 fok, 10-12 fok, viszont abból fudulózni szerintem jó, nem tudsz felkészülni, mert itt, ha itt van meg 30 van, de én 30-ben 12-ben szerintem könnyebb, viszont a műfűre készülni és locsolják, nehezebb, de gondolom az Eto is biztos készült itthon műfőn játszani, viszont az, hogy ők mindig műfőn játszanak, hozzá vannak szokva, biztos, hogy előny. Szerintem neki nehezebb lesz most eljönni füre, és itt játszani a 30 fokba. Nem biztos, hogy mentsén, mert lehet, hogy hozzá lehet szokni. Szerintem ez mindennek az együtt, hogy műfő, új stáb, új impulzusok, minden, ami új volt, az most bejött egyszer, és most ez jött ki belőle, de bízok a srácokba.
3: Te azért abban bízol, hogy a keddi mérkőzésen tovább jut az Eto. És abban is bízol, hogy visszatér ahhoz a játékhoz, amit megszoktunk tőlük, hiszen azért a felkészülési mérkőzések azt mutatták nekem, hogy azt a játékot akarja játszatni a mexikói edző. Talán egy kicsit agresszívebb van, talán egy kicsit feljebb.
4: Biztos, hogy lesz változás a kinti játékhoz képest. Biztos, hogy megnézték a videót, ki is elemezték, mondom, ez a műfű, minden, ami együtt volt az izlandi környezet, lehet, hogy a srácokat lehet csapatszinten, hogy mentálisan olyan áldozta, hogy meg tudják úszni, mert én is kivoltam Dunaszerdahelyen, öreg fiúk meccsen, és ott láttam az Etót, ott is próbáltak presszingelni, biztos, hogy más lesz. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen, főleg így, hogy indulás hátrányban van a csapat. Okosan kell, biztos okosan fogja csinálni, de szerintem merőben más lesz, vagyis bízunk benne.
1: Az Eto egykori futballistáját, Koltai Tamást hallották. 3 év másodosztályú tagság után aranyérmesként jutott vissza a labdarúgó NB1-be a Vasas, amely a bentmaradást tűzte ki célul. Több játékossal erősödött az angyalföldiek kerete, miután Kosta Márk, Kovács Réti Márk és Pálinkás Gergő is csatlakozott a csapathoz. Kosta Márk több külföldi kitérő után érkezett a piroskékekhez, vele beszélgetett Hajnal Gitta.
5: 4 év után térek haza. Szerencsére meg tudtam tapasztalni a külföldi karriert is, de egy kicsit honvágyam volt, illetve Vasassal régebb óta meg volt a Nagy Miklóssal a kapcsolat. Képbe volt már nekem korábban is, de akkor nem tudtunk megállapodni. Most szerencsére sikerült megállapodni, és örülök neki, hogy ilyen nagy múltú klubnak lehetek a játékosa.
6: Hogy érzed, hogy sikerült már eddig a beilleszkedés?
5: Szerintem jól. Van ugye a szakmai stábban is, akivel már dolgoztam együtt, ugye a Ferenci Pista, vannak játékosok, akikkel játszottam együtt, vagy ellenfélként. Erős Gabival is fiatalabb voltam, játszottunk együtt. Megvannak így a kapcsolatok. Olyan közegbe érkeztem, ahol nagyon jól érzem magam.
6: Milyen feladatok fognak rád hárulni? Milyen szerepet kell majd betöltened?
5: A góllövő pozíció, az is az elvárás, de én szeretek gólpasszokat adni, illetve a legfontosabb ugye a csapatnak a sikere. Remélem minél több góllal tudom azért segíteni a csapatot, és majd eredményesek tudunk lenni.
6: Hogy ez milyen volt a felkészülés eddig? Mi az, ami esetleg még javítani kell a nyitó fordulóit?
5: Főleg a felkészülés alatt a terhelés, ami fontos. Napi 2 edzések is vannak. Úgy érzem, hogy jó erőben van a csapat. Nem is mindig az eredménye fontos, hanem a meccs terhelés legyen meg.
6: A bajnok Etóval kezditek a nyitófordulóban. Az NB2 és az NB1 bajnoka fog találkozni itthon, a Fáj utcában. Mit vársz az első mérkőzéstől?
5: Nem lesz egyszerű, az biztos. Bár mondjuk nekik ugye van európai kupa sorozat is. is, de azért a tavalyi bajnokról beszélünk. Nagyon jó csapat, mi feljutó csapatként leszünk az NB1-be, számunkra a legfontosabb elsősorban a bennmaradás, de azért remélem, hogy győzelemmel tudunk kezdeni. Szerintem hazai pályán sikerülhet győzünk ellenük.
1: Kosta Márkot, a labdarúgó NB1-be visszajutott vasas játékosát hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Aranyérmet nyert a világbajnoki címvédő Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupán. Negyedik helyen végzett Opavszki Réka és Juhász István is kenu 1-es 500 méteren, és ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikó Zsóka 5. lett. Szalai Fanni a 9. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban, a férfiaknál Léman Csongor 14-ként, Dévai Márk 31-ként zárt. Aranyérmes lett Jakl Vivian 200 méter pillangón az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal ért célba. Ugyanebben a számban Kertész Boróka bronzérmet szerzett. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 37-33-ra múlta fölül Lengyelországot a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság csoportkörének 3. utolsó fordulójában. A Sótonyi László által irányított nemzeti együttes csoportját megnyerve 100%-os teljesítménnyel jutott a középdöntőbe, amelyben holnap a román, kedden a svéd csapattal találkozik. A belga Tim Merlier nyerte a 2 nap alatt, második sikerét aratva, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8., több mint 180 kilométeres szakaszát. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, aki így nyilatkozott a viadal után, és akinek szavait Székely Dávid tolmácsolásában hallják.
7: Újabb napon vagyunk túl, Tadej, mindenek előtt hogyan tudtad a hőséget kezelni? Ahogy minden nap, rengeteg víz, próbálom hűsíteni a testemet, és aztán eltölteni az időt ebben a hőségben. Van hatása a testedre, a lábadra? Igen, a hőségnek van. Mindenki, aki csak kint van a levegőn, az el tudja mondani, hogy a test kezd fáradni a hőségben. Nincs egy határozottan, még akkor is, hogyha egy könnyebb nap, még így is óvatosnak kell lennünk, hűtenünk kell magunkat, és odafigyelni a táplálkozásra, a frissítésre, és a holnap már egy nehezebb nap, próbáljátok majd irányítani a dolgokat. Meglátjuk persze, hogy mi történik majd. Nehéz nap lesz számunkra, de készen állunk.
1: Tadej Pogacsát hallották. Legjobb magyarként Dina Márton 4. helyen végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny hazai szakaszán, amelyen az olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. Fetter Erik az 5., még Pelikán János a 10. helyen zárt. Első Grand Slam trófeáját begyűjtve a 21 éves Linda Noskova nyerte a Wimbledoni teniszbajnokság női egyesének versenyét, miután a cseh házi döntőben 3 játszmában bizonyult jobbnak Karolina Muhovánál. Piros Zsombor 7-6-6-3-ra legyőzte a svájci Jérôme Kimet, és bejutott a Jászvásáron zajló tenisztorna mai döntőjébe. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: don't mind.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, mert Gergely István, és a mai vendégem egy nagyon, nem is, tehát érdekes ember, és az érdekessége és a teljes sportteljesítménye mellett ikonikus is, hiszen tagja annak a csapatnak, aki az első aranyérmet hozta a téli olimpiáról. E picit talán meglepettem, kicsit szokatlan is, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy téli olimpiai sportágok is erősödjenek. És ő Burján Csaba. Szia Csaba!
2: Hello, hello!
1: Hogy vagy?
2: Hát jó vagyok, én is köszöntök mindenkit. Ugye már azért rég volt az a bizonyos győzelem, de meg vagyok azért azóta is, tartom magam.
1: Nagyon fiatal vagy, még nagyon fiatalon hagytad abba. Így rád nézem meg aztán tényleg, és ugye mi személyesen még nem találkoztunk. Számomra a téli sportok egy picit valahogy így kiesnek, ugyan szeretem, jégkorong az, ami talán a legkedveltebb is a síelés téli sportágam, de a korcsolyát is szoktam nézni, a gyors korcsolyát, bevallom őszintén. Nem beszélgettünk még így élőben. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi a véleményed a saját sportágadról, az olimpiai sportágakról, magyarországi megítélés, milyen szerinted az olimpiai sport a téli sportágak tekintetében, de jussunk vissza még a beszélgetésünk legelejére, mert most már nagyon kezdtünk előre szaladni. Hogy kezdődött nálad? Miért pont a korcsolya?
2: Hát amúgy sok sportot kipróbáltam, főleg talán úgy kezdődött, hogy még elsőbe szóltak a tanárok, hogy kéne velem kezdeni valamit, mert túl sok az energiám, és akkor...
1: Ez még Pécsen volt.
2: Ez még Pécsen, igen, és akkor elkezdtek vinni mindenféle edzésekre, foci... Úsztunk, szerintem még a ritmikus sportgimnasztikát is kipróbáltuk testvéremmel, és aztán valahogy egyszer a télen a jégpályára lementünk, egy nyitvatartás, ma próbáljunk meg akkor lépkedni, és hát az elején több időt töltöttünk el fekve a jégen, meg a palánkba kapaszkodva, mint sem korcsolyázva, úgyhogy akkor beirattak minket egy ilyen tanfolyamra, szerintem az egy ilyen egy hónap vagy két hónap alatt, egy pár alkalom alatt megtanítottak nagyjából, és akkor akik azt a tanfolyamot tartották, hokiedzők voltak, és akkor mondták, hogy aki szeretne még tovább, vagy szeretne hokizni, az jöhet, és akkor mentünk először hokizni, az szerintem egy ilyen fél évig tartott talán, ott nem voltunk olyan ügyesek az ütővel, és van a hokikorival ilyen diákolimpia, ami már a mi sportunkhoz hasonlít, ugye a gyorskorcsolyához, csak hokikorival kell ugyanazon a pályán körbe menni, és ide az általános iskolából hívták el az embereket, akikkel már volt korcsolya, és akkor ott azon a versenyen jutottunk ki az országosra, és azt ugye már a gyorskori edzők vitték az ottani csapatot, és akkor kérdezték, hogy amúgy, hogyha jobb kedvünk van korizni, mint hokizni, vagy ez jobban tetszik, akkor jöjjünk, és hát lementünk oda is egy-két edzésre, és az így jobban megtetszett, és akkor végül így ott maradtunk.
1: Mi a jobb az egyéni sportágban? Tehát így a gyorskorcsolyában, a jégkorongnál azért sokan vagytok, és mégiscsak egy csapatsportág.
2: Hát én amúgy nem is azt mondanám, hogy azért döntöttem így, vagy döntöttünk így, mert hogy az egyéni sportág jobb, mint a csapat. Szerintem szimplán annyi volt, hogy még ott mentünk az edzésre, és akkor gyakoroljuk a lövést, csak az zavart, hogy béna voltam, és akkor nem ment, nem tetszett, és a koriban meg hát csak korizni kellett, az meg azért egész jól ment, úgyhogy szerintem csak ennyi. Meg az tény, hogy a társaság az nagyon jó volt. Ugye ez az egész diákolimpia úgy nézett ki, hogy buszra szálltunk el, elmentünk egy hétvégére, szerintem akkor voltunk életünkben először így egyedül, és jó volt a társaság, jó fejek voltak az edzők, az edzések is nagyon jó hangulatba teltek, úgyhogy lehet, hogy ez is, hogy egyszerűen kicsit olyan hozzánk közelebbi volt az a társaság, az emberek, és akkor így ott maradtunk.
1: Mennyire furcsa az, hogy mondjuk ahhoz, hogy azokhoz a sportákhoz, amelyekhez nem kell jég, azt nagyjából mindig lehet űzni. És amihez meg jég kell, azért az számomra ilyen korlátozottnak tűnik, hogy valaki azt a sportágot tudja űzni napi szinten, napi rendszerességgel, tényleg profi körülmények között, amiben aztán később versenyezni is szeretne. Hogy ez nem volt nektek furcsa, vagy ti mindig tudtatok korizni?
2: Hát ugye nem, Pécsen nyitott jégpálya volt, meg van is, nagyjából ilyen októbertől márciusig van nyitva, de hát szerencsére egy ilyen 7-8-10 éves gyereknek azért nem kell túl sok, hogy lekössék, tehát nyáron futások mellett mindenfélét játszottunk akkor szárazon. De nyilván egy idő után meg azért, hogyha jó akarsz lenni valamiben, akkor muszáj, hogy nyáron is korizzál. Ezért is jöttem föl majd később ugye Pestre, mert itt azért van olyan jégpálya, ami mondjuk egy hónap karbantartás kivételével nyitva van non-stop. Ilyen szempontból a kori az még egy talán fokkal egyszerűbb mondjuk síelni, azért itthon elég nehéz lenne.
1: Hát igen, az kell a hideg is, meg az emelkedő is, vagy a lejtő, inkább azt mondom. De hogy amikor még kicsi voltál, és még télen korisztál nyáron, nem felejtetted el, hogy amúgy a korcsolyázó vagy?
2: Hát,
1: mert hogy minden más csináltatok, gondolom, csak nem korisztatok.
2: Lehet, hogy épp elfelejtettük, hogy miért is edzünk. Később, az elején nyilván nem mentünk mondjuk edzőtáborokba nyáron, később azért volt olyan, amikor még pécsi voltam, de már mentünk mondjuk olyan edzőtáborba, ahol esetleg volt nyáron is jég. Szerintem nem is volt talán rossz, hogy így az ember az elején csak fél évet korizott, a másik felét meg mindenféle más csinált. Változatos volt, azt azért el lehet mondani.
1: Hát a nem rossz azért egy olimpiai bajnoktól azért igazolásként ez elfogadható.
2: Látszik, hogy azért nem kötelező az elején, hogy az ember 16 órát jégen legyen minden nap már 7 éves korától kezdve, tehát hogy nem ennyire az elején dől el, hogy te most jó leszel vagy sem.
1: Nem akartad abba hagyni a korcsolyázást?
2: Amúgy szerintem nyilván, lehet, hogy voltak hisztisebb napok. Volt egy szitu, amikor valamilyen diákolimpián, ugye az azért nem ugyanaz, mint a mi sportunk, és amikor úgy mentünk diákolimpiára, hogy mondjuk short track koriról visszaváltottunk a hoki korira, akkor az nem mindig ment olyan flottul.
1: Ez mit jelent?
2: Hát, hogy azért estem, keltem, mondjuk úgy, és akkor volt, hogy egy ilyen pesti versenyen emlékszem, hogy elestem kétszer egy ilyen futamba, és alig jutottam tovább, már úgy, hogy ugye ott úgymond amatőrök között versenyeztünk azért, és hát akkor dobtam le a bukót a jégen, meg hisztisztem, és akkor kérdezte is anyukám, hogy hát, hogyha kell, akkor most egyből hazamehetünk, de aztán végül mondtam, jó, nem, azért jó lesz, de ilyen apró egynapos hisztiken kívül szerintem annyira nem fogalmazódott meg bennem, hogy ezt abba kéne hagyni.
1: Ugye az elején említettem itt a Magyarországon a téli sportágokat, hogy itt azért nem vagyunk elkényeztetve létszámban sem, nem ugye eredményben a téli sportágokban, és ráadásul ugye olimpiáról is van szó, tehát a téli olimpiáról. Gyerekkorodban álmodoztál arról, hogy majd egyszer csak olimpiai bajnok lesz, vagy bajnok lesz? Volt ilyen a fejedben, vagy csak nagyon jól esett lejárni, sportolni, azon belül korcsolyázni? Nyáron nem, de tényleg meg igen.
2: Amúgy nem volt ilyen a fejemben. Az egy dolog, ami így a fejemben volt, az ilyen koris videók, amikor így nézed 8-10 évesen, amikor épp hogy csak így botladozol a jégen, és aztán megnézel egy videót mondjuk az olimpiáról, hogy mennek a nagyok, lerakják a kezüket, bedőlnek, milyen trükkösen lehet előzni, meg milyen szépen, és inkább ez volt így a fejemben, hogy na majd egy nap, majd én is így fogok bedőlni, na majd én is előzgetek ilyeneket, meg milyen jó lesz 40-nel, 50-nel menni. Inkább ez a kép volt így meg, hogy nem az eredmények, csak úgy az élmény.
1: Tehát már akkor tetszett neked ez, amikor elkezdted csinálni? Tehát, hogy már akkor néztél olyan videókat, hogy a nagyok hogy mennek?
2: Persze, persze. Tehát ugye...
1: Ez nagyon-nagyon ritka, ugye elmondom neked.
2: Tényleg?
1: Nagyon-nagyon. Ez alapvetően a tapasztalatom az, hogy azért csinálják a sportot, mert jó a közösség, nem nagyon foglalkoznak, hogy az később felnőtt korban milyen eredményeket hozhat, vagy hogy néz ki, vagy kik a nagyok, mik a nevek, mik lehetnek azok a csapatok, klubok, országok, tehát ezzel valami keveset foglalkoznak a gyerekek, de akkor te egy pont ellenpéldája vagy ennek, hogy tetszett neked már akkor az, hogy amit amúgy elkezdtél csinálni. Ez amúgy nagyon jó.
2: Hát igen, volt egy-egy kiszemelt személy, hogy így jó lenne így korizni majd.
1: Tehát példakép?
2: Igen. Akkor ugye azóta már nem sokszor egyszer nemzetet váltott a Viktorán, akkor még An Yun-so volt kórai színekbe, és hát ő volt akkor pont a nagy sztár, amikor én így elkezdtem korizni, és hát az ő videóit azért lehetett nézni, meg csodálkozni, úgyhogy én azokat néztem főleg.
1: És aztán hogy alakult a sorsod? Elkezdtél, kiderült, hogy tudsz korcsolyázni, ugye a short track-en nem igazából, az is kiderült, hogy akkor attól nagyon-nagyon elszoktad, de talán, hogyha kimész a Városligetbe, azért ott még elcsúszkálsz, gondolom, hogy azzal nincs probléma.
2: Na, hát ugye a short track-en az megy nekem, én nagy pályázni, nem nagy pályáztam soha. Tehát ezek a diákolimpiák, ez csak annak ugye más a penge, tehát amiben korizol, azért estem, keltem ott. De
1: tehát akkor más volt a kori.
2: Más volt a kori, igen. Tehát, hogy ott sima hoki korival mész ugyanezek a bólyák között.
1: Ja,
2: az tényleg csak ilyen kett csináló, úgymond, hogy az embereknek azért...
1: Kivéve neked.
2: Nekem talán ilyen kedvelvevő volt, igen. De ugye nálunk nagyon kicsi a közösség, aki korizik, kevés a klub, és úgy próbálták meg azért összefogni a legjobbakat, hogy már junior szinten ilyen válogatott összetartások voltak hétvégente Pesten. És hát ezekre már ilyen 13-14 évesen már, aki bekerült ebbe a korba, azt tudott járni, és hát már ott megkérdezték, amikor gimnáziumba mentem, hogy nem akarok-e Pestre gimnáziumba menni. És akkor még a szüleim nem engedték, mondták, hogy még csak maradjak itt, majd meglátjuk. Aztán egy év után, és nem tudom, hogy épp volt-e valami olyan eredmény, amire már azt mondták, hogy na jó van, akkor hogyha már ennyire jól megy, akkor menjél föl, vagy csak egy év után beadták a derekukat, de akkor egy év után fölköltöztem, és akkor már non-stop Pesten edzettem, és hát igazából így haladt előre. 15.
1: Simán elengedtek a szüleid egyedül?
2: Hát nem simán, tehát azért egy évig kellett őket győzködni, hogy elengedjenek koleszba, de igen, azért utána már elengedtek.
1: És akkor itt folytattad tovább a korizást, már a válogatott kerettel együtt, gondolom.
2: Hát ilyen junior válogatott, tehát azért ez még nem a felnőtt válogatott volt, de igen, tehát itt azért már voltak többen, akik följöttek mondjuk vidékről emiatt. Lehet, hogy mondjuk épp egy vagy két évvel idősebbek voltak, de hogy volt azért egy olyan csapat, aki már a fele ugye pesti volt nagyjából, a fele vidékről följött, vagy volt olyan, aki mondjuk nem jött hétköznap, csak mondjuk csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
1: Ott éreztétek magatokon, azért ebből jól is alakulhattok? Tehát, hogy jók vagytok?
2: Hát ez még szerintem az a szint volt, ahol mindenki szerette csinálni, jó volt a társaság, maga a sport is szerintem nyilván csak akkor csinálhat, hogyha tetszik, és itt még nem voltak ilyen nagyon nagy eredmények szerintem így a látómezőben. Így a legtöbb ember junior világbajnokságra készült, de hát szerintem akkor, amikor én 15 éves voltam, akkor Viktornak volt egyedül egy junior világbajnoki érme talán. Lehet, hogy tévedek, nem tudom, de hogy így, tehát az se volt nagyon így képbe, hogy te így junior világversenyre mondjuk érmet hozzá, hanem kiussál, és akkor ott legalább valami jó eredmény. Ez talán ez volt így a cél.
1: Mikor volt az első, amikor azt gondoltad, hogy ez jó lesz? Hogy ezt már nem csak azért jó csinálni, mert szeretem csinálni, hanem azért, mert ebben lesz eredmény is.
2: Hát már én se tudom, hogy melyik eredmény jött előbb, de volt
1: jó, ugye... Jó, hogy ennyi van.
2: Az első Európa-bajnoksági érmünk, az biztos, hogy egy olyan pont volt, ahol tényleg már így látszott az is, hogy esetleg ebből meg lehet élni, vagy esetleg tényleg olyan eredményeket hozunk, ami miatt már érdemes mondjuk beáldozni egy egyetemet, vagy mondok valamit, tehát hogy azért már tényleg érdemes lejönni minden nap, és nem azt mondod, hogy jó, akkor inkább a suli és egyedzést kihagyok, hanem fordítva. Vagy volt, amikor junior VB-n nyertünk egy érmet váltóval, most nem tudom, melyik volt előbb, de hogy abban az időszakban jött ez először, hogy amúgy most már lehet, hogy érdemes lenne inkább a sportot előtérbe helyezni, és mondjuk a sulit háttérbe, vagy valami hasonló.
1: Ugye váltóról beszélünk, de valahol ez mégiscsak egy egyéni sportág. Ti egyéni versenyzőknek éreztétek magatokat, vagy csapatsportnak éreztétek magatokat?
2: Hát itt mindenki egyénileg szerzi ugye az eredményeket, és a váltóban is igazából van egyfajta összeszokási faktor, vagy valami, de hogy ott is egyedül
1: kell,
2: vagy
1: nagyon össze kell szokni.
2: Igen, de ott is egyedül vagy a pályán. Tehát ott is igazából meglöknek, és onnantól kezdve megint csak egyedül vagy másfél körig. Nyilván számít, hogy milyen a csapatod. És hát igen, nálunk akkoriban olyan volt a helyzet, hogy én egyénibe nem voltam rossz, de hogy azért nem is álmodtam akkor róla, hogy mondjuk egyénibe szerezzek érmet nagyobb versenyeken. Ellavíroztam ilyen középmezőnybe, de így főleg a váltóba láttam én azt, hogy na, a váltóba viszont számít, hogyha egy kicsit jobban megyek, akkor mondjuk nem negyedikek leszünk, hanem harmadikok. És akkor nyilván próbáltam azokra az edzésekre, meg azokra a dolgokra figyelni, ami a váltóban tehet engem egy jobb társá.
1: Ott mindenki megtalálja a helyét? Tehát pontosan mindenkinek megvan a helye a váltóban, akinek mi a feladata, azt véghez kell vinni. Van egy erős taktika, amit le kell kövessetek.
2: Hát szerintem ez ennyire nem kötött. Igazából nyilván lehet, hogy vannak olyan feladatok, amik így ki vannak sarkítva, vagy hogyha te vagy a befejező, akkor nyilván neked kell a végén megtartani a pozíciót, vagy előzni. De ez általában inkább úgy szokott lenni, hogy beáll egy ilyen erős sorrend, és a legjobb a befejező egyszerűen, utána a második legjobb ő lesz az első ember, mert ő neki még van mondjuk azt hiszem egy extra köre. Tehát, hogy így igazából erős sorrendben a legjobb négy emberedet általában felrakod. Nyilván, hogyha van olyan ember, aki a váltónak az egyetlen sajátossága talán az a rossz jég. Tehát, hogy ott gyorsan kell menni, de nagyon rossz jégen. És ez egyénibe...
1: Mert hogy addigra mi történik a jéggel?
2: Hát ugye annyi, tehát 45 kört elmegyünk rajta, négy csapat.
1: Elhasználódik?
2: És elhasználódik. És mondjuk egyéni távokon 1500 méteren, 1000 méteren ott nincs, nem nagyon kell ezzel foglalkoznod, ott általában mindig jó jég, de váltóban ott a táv felétől kezdve már eléggé karcos, vájatos, nem tudom, hogy mondjam, de hogy ott azért kell egy ilyen külön...
1: Akadálypályás?
2: Hát kb. Olyan, mint egy akadályfutás, igen. Tehát, hogy ott kell egy külön tehetség, hogy ezen a rossz jégen is megtaláld azt, hogy te gyorsan tudjál menni, vagy tudjad védeni a pályádat.
1: Tehát itt 1250-enként cserélkeztek, vagy valahogy így az 5000-en, ugye?
2: Nem tudom, hogy itt másfél körönként. Tehát itt az a lényeg, hogy keveset menjél gyorsan, és ezért így nagyon pörgetjük, amennyire lehet. Hát nagyjából végig lehetne sprintelni, nem szoktunk, mert nagyon sok a 45 kör, és nagyon nehéz valakit lerázni, tehát hiába tolod neki az első 20 kört, valószínűleg a végén leszednek, de hogy azért az utolsó 20-30 kör az általában max végig.
1: Én ezt néztem, hogy nagyon sok, most se értem igazából, majd megérteted velem, vagy velünk azt, hogy az elején megy ez az egymást figyeljük, és akkor azt a tempót diktáljuk, hogy mindenki együtt maradjon. Biztosan megy ott nagyon fejbe a taktikázás, meg ahogy elmondtad, hogy ki megy első, második, harmadik, negyediknek a váltóban, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Hogy az elején jól látom, megy ez a felmérés, hogy mindenki figyeli a másikat, és akkor, hogy ki mikor induljon meg, és ez ilyen szempontból is egy taktikai verseny. Tehát ti tudjátok lassítani, gyorsítani a mezőnt, hogy spórolni gondolom a következő váltás, hogy azért ne fogjon el a versenyző, mire a következő váltáshoz ér.
2: Igen, ennek amúgy pont egy ilyen furcsasága, amit így mi is az olimpiai évében tapasztaltunk meg, hogy ez a váltó, ez kicsit általában egy ilyen extra. És amíg nem nagy a nyomás, tehát mondjuk egy világkupán, vagy akár egy EB elődöntőbe is, senki nem fog annyira taktikázni. Mindenki úgy van vele, hogy ott az utolsó 20 kör, az erősebbek úgy gondolják, hogy na majd ott a végén úgyis megverjük a másikat, és nagyon sok váltó futamból kimarad teljesen ez a taktikázás, és porizgatnak az emberek, ahol

0: rá voltunk el szokva, hogy jó csapatunk van, erősek vagyunk, igazából nem kell semmit csinálnunk, elmegyünk az utolsó 15 körig, és egyszerűen leszedegetjük az embereket magunk elől, és kész vége. De aztán meg volt, amikor már nem...
1: Hát ez ott van, amikor nincs ellenfél. Amikor annyival jobb vagy a másiknál, hogy nem kell taktikázni.
0: Hát igen, meg amikor tényleg úgy van, hogy tudod, hogy mit tudom én ebből a négy csapatból mondjuk egy veszélyes, és úgyis az lesz, hogy a végén majd kiki meccsbe, aki épp jobb, az fog nyerni. De amikor a másik két csapat úgy gondolja, hogy hát jó, de mi lenne, hogyha ebből a két erősből az egyik mondjuk kizáratná magát, mert mi, nem tudom, terpezbe váltunk, vagy ilyenek, volt erre is csomó szabály. Mert sokszor volt tényleg az, hogyha te vagy a sor elején, amikor meglököd az embert, akkor ugye kicsit szétnyitod a lábat, hogy nagyobb területen tudjál megtámasztani, nagyobbat tudjál lökni. És volt, hogyha mögötted lévő átesik ezen. Honnan számít ez a terpesz már nagynak? Lehet-e ezzel szórakozni? Lehet-e azzal játszani, hogy aki meglök téged, az ő, amint meglökött téged, onnantól ő már nincs a versenybe. És ilyenkor a legszebb dolog az, hogy te meglökted az emberedet, és kihúzódsz. De mi van akkor, hogyha te mondjuk meglököd az emberedet, és még kicsit így belógatod a vállad, hogy a következő, aki mögötted jön, ne tudjon olyan ívet választani, ne tudjon kifele menni, hogy nagyobb ívről tudjon rágyorsulni. És volt pont azt hiszem a Pesti Világkupán az olimpia szezonjában egy ilyenbe estünk el, hogy egyszerűen a kanadai srác ott hagyta így a vállát, és konkrétan neki ment az emberünk, és azt mondták, hogy hát ő csak egyenesen ment. És mondtuk, hogy oké, hogy egyenesen ment, de hát belógott a választ, elvitte az emberünket, ő már nem is volt versenybe.
1: Ez tud objektív lenni a bírók szempontjából?
0: Hát, itt is nagyon sok a szabály, és tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy most hol a határ, mi az, ami tényleg már szándékos volt, mi az, ami nem. Próbálják nyilván objektíven, szerintem ez minden sportszakértő, vagy minden sportszerető tudja, hogy ez néha fáj. Néha azt mondod, hogy ez nem volt objektív, néha meg örülsz, amikor melletted döntenek valami olyat, ami meg lehet, hogy nem kellett volna.
1: Azt leszámítva, ami nagy örömet okozott idehaza mindenkinek, ott olimpiai bajnokok lettetek, van egy másik élményem a gyorskocsijázással kapcsolatban, amiről megjegyeztem ezt a sportágat. Biztos te is rengetegszer láttad az ausztrál olimpiai bajnokot, aki én nem tudom, tehát hogy azt hiszem, hogy kétszer is úgy jutott tovább, hogy mindenki elesett előtte, szépen korcsolyázgatott utolsónak, és mindenki elpedezett előtte, és végül így lett olimpiai bajnok Ausztráliából, amit nagyon mókásan és jókedvűen fogadott, és természetesen átvette az aranyérmet, de hát gondolom, ő is tudta, hogy azért lehetett alakoltott volna ez másképp. Ez mondjuk nem tudom, mennyire okozott népszerűséget, extra népszerűséget, valószínű igen a sportágnak, mert azért kevés olyan sportág van, ami ilyen tekintetben teljesen kiszámíthatatlan, mert ugye egy akadás az elején elég, ahol aztán mindenki elkaszál mindenkit, és van egy nevető akárhányadik, aki meg simán be tud korcsolyázni, hogy ilyen szempontból végig lehet izgulni a sportágatokat, még akkor is, amikor már majdnem biztosra mehet bárki is, vagy mehetne bárki is, hogy nyerni fog. De tudod, melyik ez az eset, gondolom.
0: Persze, persze.
1: Te is.
0: Hát amúgy ez is hozzádob nyilván, tehát ez is egy szerencsés dolog a mi sportunkba. Az esélytelenebb félnek mindig, hogy tényleg sokszor elég ott lenni tűz közelbe, és hogyha nincs erőd már előzni, vagy amúgy nem vagy azon a szinten, hogy esetleg harcba szállj az előtted lévőkkel, de mindig lehet egy ilyen kis utolsó mencsvár, hogy na, nem baj, lehet, hogy az utolsó kanyarba elesnek, és amúgy...
1: Volt már ilyen a fejedben, vagy volt már ilyen?
0: Mindig ott van ez az ember a fejében, hogy tényleg azért...
1: Essél el?
0: Ja, nem az, hogy így kívánod, hogy essél el, de úgy így... Ezért szoktuk azt mi is, hogy minden verseny így a vonalig tart, mert van, hogy nem esnek el, de mondjuk összeakadnak, és hogyha feladod az utolsó félkörbe, hogy ez már nem fog összejönni, lehet, hogy pont ott akadnak össze, pont akkor a lendületet vesztenek el, hogy amúgy még beférnél előttük, és ez szerintem azért mindenkinek mindig ott van a fejébe, hogy tök mindegy mi van, tényleg, ahogy mondtad, ott az utolsó kanyarba a döntőbe szerintem négyen estek el. És a csávó meg mondjuk 5 méterre volt mögöttük, de hogyha már 10-re van mögöttük, akkor amúgy már nem nyerte volna meg, mert már bedobták magukat a célba. Tehát, hogy ő is ott, még ott ment, amennyire bírta, követte őket, aztán jött egy ilyen isteni sugallat, 4 ember elrepült, ő meg bement elsőnek.
1: Jó, nyilván nem mindenki tudta volna tartani annyira sem a tempót, mint amennyire ő tartotta, tehát valamiért ő lett az olimpiai bajnok. Veszélyes a ti sportágatok?
0: Hát amúgy talán mostanában egyre kevésbé veszélyes. De nyilván azért éresek ezek a korik nagyon. Mostanában, hogyha egyedül esel, akkor nagyon jók ezek a szivacsrendszerek. Elmozognak, vastag a szivacs, nagyon sok erőt elnyel. A legtöbb baj akkor szokott lenni, hogyha többen esnek el, és hát akkor nyilván, ahogy estek, hogyha egy összegabajodtok, akkor ezek a pengék simán beleállnak az ember hátába, vagy kezébe.

0: be, vagy valami, de hát ritkán van. Van mindenfajta vágás, biztos kesztyű, futóruha, nyakvédő. Mostanában nagyon nagy divat lett ez az olyan bukósisak, ami teljesen az állad alá plexis, mint mondjuk egy hokisisak. Hát egyre kevesebb szerintem az ilyen nagyon durva sérülés, de minden versenyen akad valaki, aki épp elvágja valamit. Mert szerintem így hozzá tartozik, nem hinném, hogy ez azért van rengeteg sport, ahol ilyen, tudom én, egy karrierbe belefér három tércalak szakadás, meg hasonlók. Szerintem ahhoz képest a mi sportunk amúgy egyszer elvágnak valahol, jó. Szerintem ezt még így el lehet viselni.
1: Gurján Csabával beszélgetünk, olimpiai bajnok, gyorskorcsolyázóval. A sportágatok viszonylag monoton, tehát hogy azért ott egyedül vagytok, nem nagyon tudtok másra figyelni, szerintem még a nézőteret sem tudjátok ilyen sebesség mellett figyelni, nem edzésről beszélek, hanem versenyek alatt, de edzések alatt is mégis azért biztos, hogy egy 100%-os fókuszt igényel, mert hogyha nem úgy teszed a lábad, akkor lehet, hogy már leselkelsz abban a pillanatban, tehát hogy folyamatosan oda kell figyelje, míg mondjuk úszás közben lehet úgy úszni, hogy el is felejtett, hogy hányhoz úsztál, bár lehet, hogy ti is már olyan szinten voltok, hogy tudtok úgy edzeni, hogy úgy korcsolyázni, hogy már teljesen ösztönösen megy. Ilyenkor mi jár a fejedben? Esetleg zenét szoktál lehallgatni? Volt-e már olyan edzés, hogy betetted a fülest, és akkor úgy edzettél, akárhány kilométert is mentek egy edzés alatt?
0: Voltam úgy, aki hallgatott zenét. Nálunk ez annyira nem volt divat, talán csak egy-két ember csinálta. Ugye általában hallgatjuk azért a köridőt, amit mondanak. Nálunk általában így van megszabva az edzés, hogy mit tudom én, akár X kört kell menni bizonyos köridőre, és általában azért mindig hallgatnod kell az edzőt, hogy épp hol jártok. Nyilván, hogyha nem te vezetsz mondjuk, mert ott ülsz a sorba a harmadik helyen, akkor hallgathatod a zenét, azt csak követed az előtted lévőt. Szerintem azért komplex annyira a mozgás, hogy azért olyan sok időd nincs unatkozni. Nyilván van az a tempó, az ilyen lassú nyári alapozás, amikor mentek körbe-körbe, fáj, fáradsz, már unod. De azon kívül a legtöbb edzés szezonon belül ott már akkora tempó van, hogy figyelned kell azért, hogy hova rakod a lábad, és nem tudsz csak így simán kiengedve. Nyilván tudsz így nagyon lazán menni, de az a nagyon laza is belül az azért 100%-os koncentráció, tehát hogy nem tudsz fejben ennyire ellazulni, vagy nem tudom. Nekem sose sikerült. Én, hogyha 4 kört mentünk, vagy ha 9-et, akkor is elejétől a végéig azért figyeltem, és nem az volt, hogy épp mi mehet otthon a nem tudom melyik csatornán a tévébe.
1: Az nem baj, hogyha arra figyelsz amúgy, amit csinálsz. Az mindig jó esik, egyfajta kikapcsolódás is lehet ez. És amúgy, hogy állsz a zenével? Fontos szerepet játszottál a felkészülésedben, a versenyek előtt, a relaxációban, vagy csak úgy szoktál zenét hallgatni? Vagy ha szól a zene, akkor jó, ha nem szól, az se nagy baj.
0: Persze, hát versenyek előtt szerintem mindenki szokott, az egy ilyen bevett szokás, főleg nálunk is, vagy nálam mindig ez volt, hogy első futam, az mindig ilyen, hiába edzünk már azon a jégen, hiába láttam már az összes versenyzőt, hiába versenyeztem már velük 100-szor, ez megint egy új verseny, ki tudja, ki milyen állapotban van, és akkor jó berakni valami zenét, hogyha épp pörgetni kell, mert 500 méter van, akkor olyan zenét rak be az ember, hogyha épp egy kicsit csak meg akarja nyugtatni magát, akkor olyan zenét rak be. Úgyhogy ilyen szinten szerintem ez minden sportolónak így a része a zene. Az a kérdés, hogy kinek mi jön be.
1: Milyen stílusú zenéket szoktál hallgatni?
0: Hát amúgy főleg futamok meg kori előtt nekem mindig megvolt ez az ilyen 2000-es évek punk rockja, és akkor az összes, nem tudom én, Sum 41, Offspring, meg a hasonlók. Nem tudom úgy, hogy a többiek mit szoktak, én ezekbe hiszek.
1: Most csak rólad van szó.
0: Én ezeket szoktam, nyilván elmentünk mondjuk 3 órát biciklizni, akkor beraktam kb. Bármilyen random lejátszási listát, hogy szóljon, jöhet a bármelyik pop, meg jöhetnek a magyar előadókat is szeretem, de így a futamok előtt felpörgetésnek mindig az, hogy visszamentem a jó öreg punk rockhoz.
1: Menjünk vissza mi is akkor a zenéthez, és hallgassuk meg az elsőt, amit hoztál.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A zene után folytatjuk Burján Csaba, olimpiai bajnok, gyors korcsolyázóval. Maga a korcsolyázás mellett volt olyan kiegészítő sportágat, amit így űztél, vagy szerettél volna űzni? Vagy
2: hát
1: szerettél űzni?
2: Még amikor kiskoromban suliba fociztam azért sokat, talán az volt így, ami talán mindenki focizik valamennyit az élete során.
1: Ügyes volt-e benne?
2: Nem voltam amúgy rossz, csak ott a focinál tényleg a társaság nem volt egyszerűen olyan jó. Nem tudom megindokolni, de egyszerűen így a korisoknál jobban összepasszoltam így a többiekkel.
1: Pedig ez egy nagyon kis közösség, a korisok. Nem baj, csak hogy ez ezért lényegesen szűkebb kör.
2: Lehet, hogy van valami közösebb a...
1: Hasonlítotok egymásra az érdeklődési körötök, a habitusotok?
2: Lehet, ez az ilyen sebesség, szeretet, kicsit extrém. Lehet, hogy pont ez ilyen hasonló volt, nem tudom.
1: Hogy érezted magad a csapatban, hogy neked a váltóban, ugye neked mi volt a feladatod? Mi az, amit esetleg ki lehet osztani így emberekre egy váltóban?
2: Hát amúgy nehéz, mert az elején, amikor bekerültem így a felnőtt válogatottba, akkor nyilván én voltam a leggyengébb. Sokszor volt, hogy tényleg annyi volt a feladatom, Csabi, maradjál talpon, ne maradjál le. Tényleg így ennyi volt nagyjából.
1: Azt most tanácsok. Főleg, ha be tudod tartani, ez nem is a nagy baj.
2: Úgyhogy ez ment azért nyilván egy pár évig, te voltál az újonc.
1: Hány éves voltál?
2: Nem tudom, szerintem 17-18, így a junior kor végén kerültem nagyjából föl. És akkor tényleg így ennyi volt, hogy tényleg maradjunk ott, nem kellett nekem semmi olyan extrát csinálni, csak tényleg tartani a tempót, hogy a többieknek maradjon esély a végén, de nyilván nagyon változó volt a váltónak az összetétele is, minden évben általában kicsit pár ember cserélődött, nem mindig voltunk olyan jók, tehát hogy tényleg volt, amikor így mi is úgy voltunk vele, hogy hát itt van papíron ez a két csapat, igazából sok közünk nincs hozzájuk, mert sokkal jobbak, próbáljunk ott maradni, aztán hát ha a szokásos kor is dolog, majd hát az egyik elesik.
1: Melyik
2: a végén.
1: Két csapat?
2: Most nem tudok neveket mondani, de sokszor volt ilyen, hogy nem voltunk egyszerűen olyan jók még, hogy igazán partiba legyünk. És aztán eltelt egy-két év, jöttek ugye fölnőttek Shaolinék is, meg ők is beértek már ebbe a korba, és akkor már volt egy egész jó váltunk, és hát ilyenkor olyan konkrét feladatod nincsen. Bárkinek, amikor korizik és felkínálkozik egy esély, akkor azt egy el tudod dönteni, hogy te most ez olyan tiszta ez az esély, hogy ezt kockázat nélkül meg tudod lépni, ez talán egy kicsit kockázatos, és még túl korán van, még várjunk ezzel, mert lehet, hogy lesz még jobb. Úgyhogy igazából nem mindig van így konkrét feladatod, hanem tényleg csak a saját másfél körödben, amit mész, akkor kell figyelned, hogy mondjuk előzni kéne, és lesz-e rá esély, vagy épp védekezni kell, és nehogy megelőzzenek, igazából ennyiket tudsz csinálni.
1: Tehát a lényegében arról szól a versenyed, a te versenyed a váltóban, hogy mindig ugyanazokkal meccselsz. Tehát mindig mindenki ugyanakkor vált, és te ugyanazokkal az arcokkal versenyzel.
2: Igen, igen.
1: És akkor arra, tehát akkor figyeled őket, hogy ők mit csinálnak, és őket kell legjobban megismerjed, nem pedig a téged váltó embereknek a kis csoportját, akik pedig külön-külön meccseket folytatnak. Tehát, hogy ti versenyeztek együtt is, meg neked megvan a saját kis meccsed a váltó alatt.
2: Igen, igen. Tehát nyilván van, amikor már annyira sokszor versenyeztetek együtt, hogy azzal is tisztában vagy, hogy mondjuk jön egy csapat mögöttetek, ott van te embered is a pályán, meg az ellenfél is, és mondjuk tudod, hogy na, ez a srác mindig a végén próbál előzni, akkor a váltásra nagyon figyelni kell, hogy úgy jöjje ki, vagy mondjuk nem fog próbálni előzni, ilyeneket már tudsz nézni, hogy már váltás már belül, amikor még nem korizol a pályán, már ilyenekre figyeljél, de van, amikor mondjuk nem vagy ennyire képben, mert egy olyan ember korizik, akivel még nem találkoztál annyiszor, és akkor tényleg csak saját dolgoddal tudsz köbben foglalkozni, amikor te vagy a pályán.
1: Hogy tudod uralni azt a másfél kört? Tehát van egy olyan, úgy kell hozzáállnod, hogy akkor te ezt most uralni fogod, hogy a többieknek eszükbe ne jusson ott valami óriási dolgot csinálni mögötted, melletted, előtted?
2: Hát amúgy nagyon, ez nagyon nehéz. Nyilván a versenynek nagyon nagy szakaszában nem 100%-on mész, hanem egy kicsit játszol, hogy mennyit kell belerakni, amivel még elő tudsz maradni, vagy amivel még tudsz védekezni. És igazából ezt nehéz eldönteni, amikor felkészülsz, hogy kimenjél a másfél körödre, akkor nagyjából így ez megy a fejedbe, hogy jó, most már azért komoly tempót kell majd menni, hogy vissza tudjam őket tartani, vagy tudjak egyet előzni, vagy most még nem kell annyit belerakni, mert még van időnk, még az se baj, hogyha esetleg egy ember megelőz, mert tök mindegy. Úgyhogy igazából ennyi. És nyilván ezt a taktikát, ezt azért a verseny előtt megbeszélitek, hogy mondjuk oké, két sorozattal a vége előtt legyünk már mondjuk az első helyen, vagy két sorozattal a vége előtt legyünk a második helyen, mert azt tetszik nekünk. Ilyenekről volt, amikor olyan volt a váltónk, hogy mondjuk a másik csapatból három ember nem volt olyan jó. De a befejezőjük az az egyik legjobbkor is volt a világon. És akkor mi kérdeztük a mi befejezőnket, hogy te most hogy szeretnél? Előről akarsz menni és védekezni akarsz, vagy inkább menjél mögőle, támadni akarsz? És akkor ilyen apróságokra is lehetett figyelni. Nyilván lehet, hogy mondott az emberünk át, és nem sikerült összehozni, de azért próbáltunk ilyenekre is figyelni.
1: Tehát akkor mindenkinek megvan az a kis feladata, amit a csapat érdekében neki hoznia kell a váltások alatt, amíg ő van pályán.
2: Igen, tehát hogyha megbeszéltük, hogy szeretnénk elő lenni végig, akkor neked az első pár váltásba is, amikor még nem mentek gyorsan, neked akkor is bele kell raknod annyit, hogy azért elől maradjatok.
1: Neked mi volt a kedvenced? Védekezni, vagy támadni, vagy tartani egyáltalán a tempót, diktálni a tempót, alkalmazkodni a tempóhoz.
2: Én nekem a vége felé, én elő szerettem főleg menni, ugye mondom, ennek a rossz jégnek azért megvannak a sajátosságai.
1: Te voltál rossz jéges ember akkor?
2: Nem, de én a rossz jégen gyorsan mindig tudtam menni, pályát tartani kevésbé. Tehát mondjuk van olyan ember, aki rossz jégen nem tud olyan gyorsan menni, mert nem fekszik neki, nem szeret többet lépni, nem érzi biztonságosnak, de a pályát akkor is tudja tartani. Tök mindegy, milyen rossz
1: jég. A pályatartás az mit jelent?
2: A pályatartás az igazából az íveknek a fogása. Most nálunk a legtöbb előzés az általában a kanyar kijövőbe a belső íven szokott lenni. Tehát amikor pályatartásról beszélünk, akkor általában a kanyar kijövőbe kell a belső ívet fognod, de nyilván megelőzhetnek kismillió másik helyen is, és van, aki nagyon jól tud védekezni, nem kell neki őrületes tempót hozni ahhoz, hogy olyan íveket korizzon, hogy mondjuk ne találjanak helyet rajta. És van, aki ezt meg tudja csinálni rossz jégen is, de én ebben annyira nem voltam jó. Tehát én nem szerettem azt, hogyha ki volt mondva, hogy mondjuk ne menjünk gyorsan, de elől. Nem voltam ebbe annyira jó, hogy tartsam az íveket, akár lassú tempónál is. Én nekem a fegyverem az volt, hogy a végén, a rossz jégen, hogyha olyan formában voltam, akkor én csak mentem, mint az őrült, és valamikor elég volt a nagy tempó, hogy ne próbáljanak megelőzni, mert nem tudnak. Nyilván ezt nem lehetett mindig használni, mert volt, hogy olyan ember volt mögötted, aki akkor is megpróbált, vagy akkor is megtudott, de én ezt szerettem inkább, hogy legyen nagy tempó, azt én jobban szerettem, mint hogy mondjuk lassú tempónál tartogassuk az ívet.
1: Kialakult egy belső erőviszony közöttetek, vagy az edző döntött el, hogy ki mikor megy? Esetleg azt ti látjátok, hogy az ellenféltől ki hogyan ossza be már a váltásokat, hogy ki melyik körbe fog menni, és ahhoz alkalmazkodtok, vagy ti próbáltatok megdiktálni?
2: A legtöbbször saját sorrendünk volt, nyilván ezt a sok edzés alapján tudtuk így nagyjából, hogy épp ki milyen formában volt, meg volt, hogy ki lesz a befejező, mi az erős sorrend. Ez nagyjából nem is változott sokszor, tehát meg volt a fix sorrend, Shaolin volt a befejező, mögötte volt a Zöccse Ádó, aztán Viktor meg én. És volt, amikor épp olyan forma volt, akkor Ádó mondjuk cserélt Shaolinnal, volt, amikor én cseréltem mondjuk a Viktorral, de így nagyjából meg volt ez a sorrend, hogy kinek mi a pozíciója. És hát nyilván volt olyan, hogy mondjuk versenyen belül volt egy olyan váltó, akivel már megszoktuk, hogy a hollandoknál kivel szoktál te menni, mert ott is volt egy ugyanilyen sorrend. És mondjuk ők cseréltek, mert megpróbáltak vele játszani, hogy hát akkor pározzunk össze másik embereket, hát ha az úgy jó. Általában ezeket mi nem reagáltuk le, tehát hogy általában maradtunk ugyanazon a sorrenden, de volt olyan, amikor mondjuk futam közben cseréltünk befejezőt, mert azt láttuk, hogy másik ember fog menni, és ellene jobb lesz valaki más.
1: Kicsit elkanyarodom most így a gyakorlati korcsajázástól és a taktikázástól. Ti hogy néztek a nyári olimpiai sportágakra?
2: Szerintem semmiképpen nem másak, vagy nem is tudom, hogy kéne. Igazából a téli sportokban van egy kis, vagy van néha egy kis extra sebesség, ügyesség, ugye főleg síelés, korcsolyázás, snowboard. Itt azért általában olyan sebességeket érsz el, amit mondjuk azért atlétikában vagy a legtöbb helyen nem. De ezen kívül nálunk is a legnagyobb rész az a végén a technika és az erőnlét.
1: Tehát akkor azt mondod, most nem akarom helyetet kimondani, és biztos is vagyok benne biztos, hogy azt mondod, hogy a téli sportágok azok technikai sportágok, mint a nyári sportágok?
2: Szerintem egy kicsit igen. Van, ahol egy kicsit a szószoros értelmében extrémebbek, tehát például egy óriás műlesiklás, ahol 200-zal mész, az nem ugyanaz a veszélyfaktor, mint amikor sprintelsz egy 100-on. Nálunk ez annyira azért nem durva szerintem, tehát mi mondjuk 50-nel megyünk, biciklisek is mennek 50-nel, sőt még többel is, de mondjuk a nyári sportoknál is ott a bicikli. Azért amikor 90-nel meg 100-zal jönnek le a hegyről, akkor azért az is extrém. De igen, nálunk szerintem a legtöbbet a téli sportoknál a technika az, ami leginkább számít, de a mi sportunkban ugye azért az ellenlét is nagyon súlyos, síelőknél nem tudom, hogy ott mennyire kell, hogy nyilván ott is tartanod kell a pozíciódat végig, megfogni az összes kanyart, de ott lehet, hogy nem kell, hogy te legyél a legerősebb ahhoz, hogy tudjál nyerni, elég, hogyha te vagy a legtechnikásabb.
1: Amúgy síelni tudsz, szoktál, szeret?
2: Miután abba hagytam a korcsolyát, utána egy párszor elmentem snowboardozni, és így évente egyszer-kétszer elmegyek. Az erős túlzás, hogy tudok, de lejövök bármilyen hegyről, tehát azzal azért már nincs gond, hogy fönnmaradjak. Én élvezem azt is, amúgy szerintem abszolút egy tök jó ilyen kikapcsolódás per sportolás, így az egész. Szerintem nem kell annyi erőt belerakni mondjuk, mint egy korcsolyázásba, de nyilván maga mondjuk a sport, aki sportszerűen űzi, annak valószínűleg azért bele kell rakni ugyanúgy, de szerintem ilyen kis hobbinak tök jó.
1: Nekem a korcsolyázás ilyen, megmondom őszintén, a Városligetben, hogy hobbi, és nem akarom magam nagyon összetörni, néha sikerül is. Szerinted van olyan népszerűek a téli sportágak? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy a téli olimpia és a nyári olimpia között népszerűségben nagy különbség van? Tehát érzésre te mit érzel?
2: Érzésre szerintem biztos, főleg itthon, ez is szerintem olyan országa válogatja.
1: A saját bőrötökön éreztétek?
2: Én éreztem azért a saját bőrömön is, de nyilván...
1: Ez mit jelent amúgy?
2: Volt egy nagyon édes eset, amikor még az olimpia után meghívtak egy ilyen előadásra egy ilyen balatoni táborba, ilyen kisgyerekeknek, beszéljünk egy kicsit. És hogy így nyilván, nem tudom, sok mindent tudod, így nyilván beszél sportolóként 8 éveseknek, hát lehet, hogy a felét föl
1: nem
2: se fogják.
1: Nem a feladat.
2: Igen, de mindegy, beszéltem, és akkor utána lehetett kérdezgetni, meg volt egy ilyen kis köbő, ilyen kerekasztal beszélgetés, és akkor ott megkérdezte egy ilyen kis 8 éves, hogy miután így megnyertük a téli olimpiát, így elgondolkozunk azon, hogy elinduljunk a normálison is. És mondom, milyen normálisan? Hát a nyárin. Hát de mondom, ez is normális, mondom, ugyanazt az érmet adják, vagy hát nem ugyanazt az érmet adják, de hogy
1: olimpiai,
2: ugyanaz a kettő,
1: olimpiai,
2: igen.
1: Olimpiai.
2: De mindegy, így azon így ott mosolyogtam, hogy azért tényleg így vannak olyan emberek, akiknek ez így még a perifériájában sincs benne, hogy téli olimpia.
1: Hát nézd, igazából Magyarországon a téli olimpia az nagyon-nagyon kis réteget tud sportolói szempontból megszólítani, ez egy földrajzi adottság, ami döntően akadályozza, hogy ez a téli sportágok tudjanak itt fejlődni, a korcsolyázás más, mert annak erről lehet, hogy meg lehet teremteni a feltételét, de ilyen szempontból azt hiszem, hogy a nyári olimpiai sportágok azok népszerűbbek, és talán vagy sajnos, ahogy a kisfő is mondta, talán nem ennyire radikálisan, de ismertebbek a nyári olimpiai
2: hát az
1: sportágok.
2: Az
1: szerinted mit lehetne tenni azért, hogy a téli sportágok, vagy a téli olimpiai sportágok is népszerűbbek legyenek Magyarországon. Azért ez jó, ez egy erős kérdés, értem, de hogy kit kérdezzek meg, ha nem téged, aki téli olimpiai sportágnak, vagy az olimpiai bajnoka?
2: Nem biztos, hogy azért ennyire tenni kell, tehát hogy nincs ezzel gond. Nyilván nincs Magyarországon akkora hegy, meg olyan hó, hogy itt értelme legyen mondjuk síelést reklámozni, vagy snowboardozást. Aki akar, az el tud menni külföldre, meg tudja nézni, kipróbálja, ha nagyon tetszik, biztos, hogy lehet találni neki valamilyen megoldást, hogy tudjon síelni. Nem biztos, hogy ezt így annyira erőltetni kéne, hogy nem tudom, mindenki tudjon a síelésről vagy a korizásról. Szerintem télen az, hogy mi is mondjuk, szerintem iskola szinten is volt, hogy levittek minket a jégpályára, az már egy tök jó megismertetés, hogy ahol legalább van jégpálya, ott így levinni a gyerekeket, mert ez is egy olyan sport, ami azért merőben elüt a többi szokványostól, és lehet, hogy valakinek pont ezt tetszik meg, mert miért ne. És ilyen szinten szerintem ebben lehet keresni így erre a kérdés, hogy lehet népszerűsíteni, hogy bele kell rakni, nem tudom, tesi programba egyszer-egyszer vigyék el a gyereket, hát ha tetszik neki. Csak hát nyilván ezt is nem mindenhol lehet megvalósítani, azért sok jégpálya van, de hogy így nem biztos, hogy egy faluból el fognak utazni 30 kilométert azért, hogy egy tesi órán elmessenek korizni.
1: Téli olimpia népszerűsítésére, amiben benne vagytok ti is, szerinted lehet egy elvetemű ötlet, és nem mindenkinek jutna talán eszébe, de van egy olyan gondolat, hogy mi lenne, hogyha a csarnokban játszott sportágakat átraknák a téli olimpiára. Tehát, hogy önmagában a téli olimpia magában népszerű legyen. Tehát a mi csarnok, tehát kézilabda, kosárlabda, röplabda, mondjuk, csapatsport. Ugye egy csapatsport van a téli olimpián, a jégkorong.
2: Hallottam már róla, mert főleg azért mondják, mert ugye ott is a kézilabdában azt hiszem, hogy a téli a szezon. Tehát, hogy amúgy nem
1: meg amúgy bármikor lehet is csarnokban van.
2: Igen. Na, nem tudom, ez is olyan fura, hogy milyen, mi alapján szedett szét a sportokat
1: hát télien, nyárira. Most a kérdés az, hogy ugyanolyan népszerű legyen a téli olimpia, mint a nyári olimpia, függetlenül, hogy milyen sportágak vannak benne.
2: Lehet, hogy amúgy ez nem egy rossz ötlet. Szerintem amúgy...
1: Nem testidegen neked, hogy így oda betolakodnak a most nyári sportágak?
2: Hát lövésem sincs, mert tényleg az a fura, hogy nem csak a téli olimpiáról tudok beszélni, ott például, ahol mi voltunk, ott alapból széllyel volt osztva, tehát nyilván nem mindenhol tudsz sífutni, meg síelni. Lehet, hogy a két hely 70 kilométerre van egymástól, lehet, hogy nem biztos, hogy tudsz a hegy lábához odarakni egy jégpályát, és nálunk például a mi falunkba, vagy városunkba csak korisok voltak. Tehát alapból még a téli olimpián belül is sokkal kisebb volt a közösség. Biztos vagyok benne, hogy elférnének a kézilabdások, meg a többi teremsport, hogy ez nekik ártaná, tehát hogy vajon ezért kevesebben néznék, mert hogy csak a nyári miatt nézik, mert pont akkor van, amikor az összes többi. Nem tudom. Furcsa, lehet, hogy furcsa lenne, de mondom, szerintem egy téli olimpián kb. Annyi közöd van egy síelőhöz, mint egy kézilabdáshoz. Tehát, hogy...
1: Ez nagyon furcsa, mert a nyári olimpia meg teljesen más, ott volt szerencsém részt venni egy páron, mint versenyző, mint vezető, és mint bármint néző is, és ott azért nagyon egy, inkább azt mondom egyben, hogy olimpiai falu, van a kajakkenő, ami kilóg egy picikét a sorból, meg néhány, hát mondjuk oké, most a szörf, amit azért nem lehet mindenhol megrendezni, az jó, lehet, hogy 5-6-7-8-10 kilométer távolságra van, de hogy ott azért úgy tömbösítve vannak, tehát hogy azért egy kupacban vannak a sportágok, vagy legalább van egy olyan olimpiai falu, ahol sokan találkoznak, de így jöttem oda, én még nem voltam sajnos téli olimpián, de nagyon szeretnék egyszer majd kimenni, és átélni, hogy milyen a téli olimpia a nyári olimpiához képest, de akkor valószínűleg meg nem ott a nyári olimpián.
2: nem, úgyhogy az még kimaradt. Érdekes lehet amúgy, mert tényleg, ahogy mondod, nálunk jó, főleg azért, mert én egy olimpián voltam, és nem mint néző, ezért mi a nagy pályát akartuk megnézni, és ott szurkolni a saját csapattársunknak, de még arra se volt időnk, mert hogy a nagy pálya is nem tudom, úgy pár percre alébb volt, mint a miénk, de hogy pont úgy voltak a versenyek, hogy épp edzettünk, vagy épp nekünk is verseny volt, tehát hogy nehéz volt összeegyeztetni, de amúgy nem tudom, hogy az összes téli olimpián ennyire távol vannak egymástól a helyszínek, vagy csak pont mi voltunk egy ilyenen. Érdekes lehet ez a kézilabdás felvetés, hogy tényleg így átmész, megnézel egy short track-et, vagy egy nagy pályát ott a jégen, és aztán átmész, és nézel egy kézilabdát.
1: Hármat. Kézi, kosár, röplabda.
2: Érdekes.
1: De ez csak egy ötlet, tehát úgy kíváncsi voltam a véleményedre ezzel, nagyon készültem, hogy egy téli sportoló hogy látja ezt, hogy mennyire testidegen egy labdajáték ott a téli sportágakban, vagy téli sportágak
2: lehet,
1: között.
2: Lehet, hogy furcsa lenne, de szerintem ez is csak szokás kérdése. Tehát, hogy valaki amúgy úgy van ezzel, hogy ez működni fog, akkor szerintem nem fogják azt mondani a kosárlabdázók, vagy a kézisek, hogy hát már pedig mi nem megyünk el, mert télen van.
1: Nagy váltás lenne.
2: De az tény, hogy nagy váltás lenne.
1: Továbbra is Burján Csabával, olimpiai bajnok gyorskocsijával beszélgetünk, és most meghallgatjuk a következő zenédet, amit hoztál, legyen az nyugtató vagy pörgető.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú! Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
8: Még a nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk Búrján Csaba olimpiai bajnok gyorskocsijázóval. Csaba, hogy alakult az életetek friss olimpiai bajnokként? Érzi az ember, amikor már van rá esélye, hogy nyerni tud? Érzi az ember, hogy gyorskocsijában nyerni tud egy olimpiát, amikor már ott van?
2: Hát amúgy éreztük, tehát főleg az előtte lévő szezon már elég erős volt, és nyilván benne volt már így mindenkinek a fejébe, hogy jó, akkor olimpia, kijutni kötelező, döntőbe jutni pedig szeretnénk, és hát érem esély is megvan. És nyilván szerintem mindenki csak a következő célig gondolkodik, vagy hát én mindig is ilyen voltam, hogy most így elődöntő előtt mit álmodozzak arról, hogy itt aranyérmesek leszünk, de amikor megvolt az elődöntő, és bejutottunk, na akkor volt szerintem úgy már mindenki, hogy jó, van még 9 napunk, akkor most csak ez a cél, hogy akkor most az érem meg minél fényesebb legyen.
1: Azt nem kérdezem, akkor milyen olimpiai bajnoknak lenni, mert hogyha azért mész oda nyerni, akkor az csak jó lehet. És az tényleg egy euforikus állapot. De hogyan alakult az életed után? Olimpiai bajnok lettél, olimpiai bajnokok lettetek, és utána talán kiderül, hogy holnaptól ugyanúgy föl kell a nap, és ugyanúgy dolgozni kell tovább, és haza kell jönni. Annyi van, hogy sokkal többen kíváncsiak rátok, kíváncsi a véleményetekre, a sportágnak az ikonjaivá váltatok, nem csak idehaza, hanem külföldön is. Érezted ezt a fajta, hát édes terhet, hogy elkezdtek megismerni, elkezdtek veled foglalkozni, fontos lettél, elkezdtek többen esetleg korcsolyázni?
2: Hát amúgy minél messzebb van, annál nehezebb visszaemlékezni így pontosan, de szerintem nyilván első 1-2 nap az ilyen extázis abszolút, amiért dolgoztál eddig 20-akárhány évig, az most így végre valóra vált, hatalmas élmény volt. Sajnálom, hogy kevés időnk volt utána kint, szerintem egy napunk volt már csak utána, nem is maradtunk a záron és jöttünk haza, de aztán nyilván utána jött ez a sokkal nagyobb médiaigény, meg megjelenések. Én ezeket amúgy annyira sose éltem, tehát hogy nem azért koriztam, hogy híresek legyünk, vagy hogy sokat szerepelhessek. Úgyhogy szerencsére vagy nem szerencsére, úgy szerintem az hamar lecsengett. És tényleg, ahogy mondtad, eltelt 1 hét vagy 2, utána volt még egy világbajnokság is, tehát mi azért elég hamar visszazökkentünk ebbe, hogy újra följön a nap és újra edzeni kell. De aztán volt a VB után egy nagyobb szünet, nyilván 1-2 hónap. Az megint egy ilyen tök jó időszak volt, meg volt minden, amit akartál, megcsinálhattad most végre az összes olyan dolgot, amit eddig nem csináltál, mert hogy készülünk, koncentrálni kell, fókusz. És aztán utána meg tényleg, amikor elkezdődött a következő szezon, akkor nagyjából ez így ki is lett mondva talán az első edzésen, hogy oké, és mindenkinek megvolt a 2 hét arany élet, itt a következő szezon, szépen zökkenjen vissza mindenki, ugyanúgy kemények lesznek az edzések, ugyanúgy szenvedni kell, tolni a szekeret, és így nagyjából ennyi.
1: Mik voltak a célok a korcsolyában?
2: Hát ugye nyilván, amikor egy olimpia után megvan az aranyérem, akkor utána a célok így átértékelődnek, de szerencsére nekünk voltak még azért hiányzó érmek, váltóval is, egyénibe is, tehát hogy szerintem mindenki elég hamar talált új célokat. Az első szezonban az olimpia után talán akkor jöttük a világcsúcsot is, tehát hogy így abszolút megmaradt a fókusz az emberekbe, nyertünk utána még EB-t, úgyhogy szerintem nagyon jól visszazökkentünk, és nem hagytuk, hogy túl sokat élvezzük ezt az aranyat.
1: Csalóka tud lenni egy olimpia arany, elég komfortos helyzetet tud teremteni ahhoz, hogy utána megkezdődjön egy mélyrepülés, de utána ti még nyertetek, és nagyon szép eredményeket hoztatok. Mikor jött először az az érzés, hogy ez most már annyira nem kell, mert úgy olvastam, hogy volt egy hosszabb szünet, és az itt nagyjából megerősítette benned, hogy nem biztos, hogy ezt akarod tovább csinálni, és közben már elkezdtél tanulni is.
2: Hát nálam alapból tudni kell, hogy ennek az egész fellendülésnek volt egy olyan háttere, hogy kiskoromban is lúdtalpam volt, meg talbetéteket hordtam, bokasüllyedés, és aztán ez a mi sportunkra, ahol azért centikre vagy a jégtől, azért sokat számít, hogy valakinek már alapból be van dőlve a bokája, és azért kicsit nehezebb egy-két dolgot megcsinálni, de aztán a mi cipőink azok lábra öntöttek, és 20-akárhány évesen csináltattunk egy amerikai cipőt. És az annyira komfortosabb, annyira kényelmesebb lett, hogy ott azért egy szezon alatt egy hatalmasat tudtam ugrani, és tényleg addig azelőtt mindig az volt, hogy a váltóba tényleg maradjak ott, ne szakadjak le, csak éljem túl nagyjából, és aztán ez a cipő után én is teljes értékű tagja lettem, hogyha olyan volt, tudtam előzni, hogy olyan volt a csapat, akkor le lehetett szakítani embereket. És hát ezután ezzel a cipővel volt egy ilyen nagyon jó 2-3 év, de azért ezek ugyanúgy, mint bármi más, azért elhasználod. És amikor elhasználtuk, vagy kezdett már úgy érződni, hogy már kicsit laza, már nem tart úgy, akkor mondtuk, hogy jó volt, akkor csináljunk egy ugyanilyet. De ezeket kézzel csinálják, és nincs rá egy igazán egy módszer, hogy berakod egy gépbe, és kérsz egy pontosan ugyanilyet. És hát a következő az nem lett olyan jó. Éreztem, hogy hiába laza a régi, még mindig jobban tudok azzal korizni, mint mondjuk az újjal. És aztán csináltunk még egyet, tehát egy harmadikat is csináltunk, az se hozta be így a hozzáfűzött reményeket, vagy lehet, hogy ilyenkor már fejbe ragaszkodott túlságosan az ember a régihez, és így nem akart megújulni, és aztán a régi meg már annyira kilazult, hogy ott meg már sokkal többet estem, mint régen, és ez már annyira zavaró volt, hogy így nem igazán pont ugye a váltóba, amikor a rossz jégen kell menni, pont ott vagy a leginstabilabb, tehát nyilván ott estem a legtöbbet, és hát akkor úgy voltam vele, hogy igazából valamikor úgy is el kell kezdeni a nagybetűs életet. Nyilván lehetne itt még próbálkozni még egykor év, vagy megpróbálni hagyni egy nagyobb szünetet, utána megpróbálni újra kezdeni, de úgy voltam vele, hogy nálunk alapból ilyen 30 fölött azért ritkán koriznak nagyon jól az emberek, tehát hogy azért nyírja ez a térdedet, a bokádat, a csípődet elég rendesen. Már akkor nekem is sokszor fájt a csípőm, sokat edzettünk, volt, amikor pihentetni is kellett, mert már annyira fájt, hogy már nagyon nem volt komfortos. Úgyhogy igazából úgy voltam vele, hogy hát akkor mikor, ha nem most. Ugye elkezdtem én már előtte az egyetemet, még az előző olimpia előtt, még 14-ben vagy 13-ban. Akkor ugye nyilván a kori pont akkor indult be annyira, hogy már nyertünk érmeket, már egész jók voltunk. Úgyhogy az egyetemet azt így passziváltattam, és akkor ezután, amikor úgy voltam vele, hogy hát most már talán jobb nem leszek koriba, nem is akarok itt maradni addig, hogy megéljem, hogy tényleg teljesen Z-kategóriás legyek, és akkor visszamentem az egyetemre.
1: És akkor közben tanultál, miközben versenyeztél?
2: Hát az utolsó fél év az ment nagyjából így.
1: Már nem mondtam volna, hogy lehet egy olyan oka a karrier abba hagyásának, hogy a cipő. De nagyon gyanús ez, hogy egyik se sikerült jól, csak az első, de csak inkább fura, mert hogy én még nem hallottam ilyet, és ez...
2: Ez igen, tehát én is azt mondom, hogy nyilván ennek van fejbe is biztos, hogy ott is sok eldől, hogy volt egy nagyon jó hozzászoktál, bármi más, amit adnak, az minden csak nem jó. De amúgy nálunk van ilyen, csak nem ennyire éles talán, tehát nem veszed észre, de vannak ilyenek, hogy az ember jobban szerette az előző cipőjét, és megnézed az eredményeket, és hát tényleg mondjuk több az ezüst itt, meg több a bronz mondjuk, vagy valami ilyesmi. Ilyen apró különbségek vannak, de nem szokott lenni azért ilyen nagyon nagy. Én úgy voltam vele, hogy pont annyit vett el tőlem, amit én már nem akartam visszafele menni. Tehát, hogy már megvolt az a jó érzés, akkor most már nem menjünk visszafele.
1: Akkor végül is könnyedén le tudtad tenni, tehát könnyedén tudtad váltani.
2: Nálam igen. Tehát amúgy alapból az egész sport nagyon nehéz. Tehát tényleg hiába vagy jó, hiába vagy erős, ott a jégen, a futamban, a taktika, a szerencse, nagyon sok minden hozzájár. És én úgy voltam vele, hogy igazából tényleg mindent elértem, amit tudtam. Volt egy csomó siker, volt az egy csomó kudarc is, ugye a 14-es olimpiára úgy nem jutottunk ki, hogy sárgalapot kaptunk, elkaszáltak minket az utolsó futamba direkt, csak ezért, hogy nem mi mehessünk, köbő így elesett keresztbe a kínai gyerek, hogy mi ne jussunk tovább. Úgyhogy szerintem így ennyi nagyjából. Akkor úgy voltam vele, hogy ott nyilván az utolsó fél év az már így szenvedés volt edzés terén, és úgy voltam vele, hogy igazából csináljuk valami újat.
1: Nagyon kevesen hagyják abba így a sportágot, főleg, hogyha ennyire eredményesek, és te 28 éves korodban hagytad abba?
2: Nagyjából igen.
1: 28 éves korod, de szemtelenül fiatalon, igen, mások még más sportágban egy 10-est még ilyenkor rászámolnak, hogy hát, ha még egy 10 belefér, de jól tetted-e, hogy abba hagytad?
2: Én szerintem jól tettem, tehát nem kísértenek ilyen álmok, hogy jó, basszus, még csináltunk volna valamit, még próbáltunk volna a pengével, akkor még vissza lehetett volna hozni, még lehet, hogy jobb is lett volna, tehát én úgy gondolom, hogy tényleg nem szabad telhetetlennek lenni, én szerintem a lehetőségeimhez képest kimaxoltam ezt a sportot. Utána szerintem jó volt azért, hogy viszonylag korán abba hagytam, hiszen most befejeztem az egyetemet, elkezdtem dolgozni, és látom azt, hogy tényleg azon a szinten vagyok, mint mondjuk a 24 évesek. Tehát, hogy azért az az 5-6 év, amit kihagytam suliból, azért az meglátszik, és nyilván itt, itt az embernek azért fel kell építeni egy új karriert, el kell kezdeni, csomó dolog új az elején, és szerintem ezen még talán jobb is így előbb túlesni, mint sem később, amikor már az ember, nem tudom, 35 éves, lehet, hogy már nincs kedve, már lelki ereje se.
1: Nem öregek a 35 évesek, hidd el, ezt már biztosan állíthatom. És azért nem, azért gondolod talán, hogy ott tartasz, mint a 24-esek, biztos van olyan, amiben ott tartasz, mint ők, csak viszont nagyon sok mindenben előttük jársz, mert azért azok a küzdelmek, az a siker, az a kudarc, az a napi szintű munka, lemondás, az már benned van. Tehát szerintem ez egy ilyen katalizátorként foghatni mindenre, amit szeretnél megcsinálni és elsajátítani, és akármilyen területre is fogsz majd tévedni, ott ezek inkább segítségedre lesznek. Viszont azoknak a 24 éveseknek, akik idézve mondom, csak tanulnak, és nem foglalkoztak olyan szinten a sporttal, és nem éltek így annyit, tehát önfejlesztési szempontból, vagy bármiből, amit mondjuk te, nekik viszont azt kell majd megtanulni. Tehát, hogy ez az én tapasztalatom, hogy veszíteni nem veszítettél, hiszen egyrészt olimpiai bajnok vagy, ami azért egy óriási dolog, és nagyon-nagyon kevés olimpiai bajnok van a Földön. Másrészt meg olyan sportnak és olyan embernek tűnsz, aki ezt majd tudja hasznosítani abban a szakmában, amit most csinálsz, ami pontosan micsoda, tehát hogy hol helyezkedtél végül az iskolát.
2: Szoftverfejlesztők egy banknál. Ugye én a sima matek egyetemet kezdtem el még annó az ELTE-n, sima matek szakot, és hát így annó, amikor én ezt csináltam, akkor mindig matekból voltam mindig jó, és akkor nagyjából így ezen a vonalon mozogtam. Középsuliba, hogy annyira nem tetszett az informatika, ott talán egy-két ilyen tárgyunk volt, és akkor én még azt mondtam, hogy hát ez még annyira nem. És aztán, amikor visszajöttem az egyetemre, akkor már viszont sokkal inkább érdekelt, hogy oké, hogy jól megy a matek, de nem annyira láttam, hogy én matekkal hol tudnék úgy teljesen elhelyezkedni, meg amúgy nehéz is, azt azért be kell vallani, és akkor így jött ez a szoftverfejlesztés, meg az informatika világa, és akkor úgy fejeztem be az egyetemet, hogy próbáltam nyilván azokat a tárgyakat, amik kicsit infósabbak, azokat tolni, és amit mondtad, az tényleg igaz, tehát, hogy nyilván azért az ember ezt a 10 év tapasztalatot, amit összeszed a sportba, ezt azért nagyon látja, hogy ezt így a mindennapokba annyira lehet kamatoztatni, hogy sokszor én is annak látom az előnyét például, hogy egy-két embernek, aki mondjuk főleg így a sporttól távol marad, de sajnos sok olyan ember, aki benne is volt a sportba, néha ilyen hatalmas hullámvölgyek vannak kedvbe, meg minden szinten. És hogyha így az ember lehúzott 10 év versenysportot, akkor ez már engem így annyira nem üt meg. Tehát, hogy én minden nap úgy kelek föl, minden nap van bennem egy ilyen alapjó hangulat, és hogy így nem, én nem érzem magamon ennyire ezt a hintázást, amit látok sok helyen. És szerintem ez így lehet, hogy köszönhető így a sportnak, meg a sok tapasztalatnak.
1: Biztosan már elég kiegyensúlyozottnak tűnsz, és mielőtt ráfordulunk az utolsó fejezetünkre, hallgassunk meg még egy zenét tőle.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált, Egres.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: A címvédő Argentína, valamint Anglia is biztosította helyét a labdarúgó VB elődöntőjében. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását. Időnként megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar kialakulhat. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: A labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében a címvédő Argentína hosszabbításos mérkőzésen Julián Álvarez 112. valamint Lautaro Martínez 121. percben lőtt góljával 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen, még Anglia Jude Bellingham 2 góljával 0-1-ről fordítva szintén hosszabbítás után győzte le 2-1-re Norvégiát. Az elődöntőben szerdán 21 órától Argentína Angliával találkozik, a másik elődöntőt kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal vívja. A statisztikai elemzése

0: foglalkozó brit cég, az Opta az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatott tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország végső sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%. Angliáé majdnem 22, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzózalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indítottak az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahrainben és Katarban is légiriadót rendeltek el. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Két ember meghalt, többen pedig megsebesültek egy lövöldözésben Torontóban, egy latin utcai fesztiválon. A rendőrség szerint két fegyveres lőtt egymásra, amint egy 13 ezer látogatót vonzó rendezvényen. A gyanúsítottak elmenekültek. Feltehetően személyes leszámolás állt a háttérben. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár közelében. A 30-as kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is marad a gomoly felhős napos idő, legfeljebb északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 13 és 18, holnap napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Újra itt vagyunk Burján Csaba, olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóval. Csaba, hol látod magad a következő néhány tíz évben? Mert nagyon nyugodtan hagytad abba a sportot, olyan, mint hogyha kiszámítottál volna mindent előre, mintha mindent megtervezni előre, idegességnek nyomát nem látni rajtad, hogy tartaná attól, hogy mit fog hozni a jövő. Ez két dolgot feltételez. Egy, hogy már tudod, ha nem is látsz a jövőbe, de már legalább terved van, vagy pedig engeded, hogy a dolgok úgy történjenek, hogy történniük kell.
3: Hát így az ember mindig tervez, de szerintem egy nagyon fontos része annak, amit te is mondtál, hogy így vannak olyan dolgok, amiket így nem tudsz betervezni, és így sokszor tényleg csak azzal kell dolgoznod, amit van, és így nem szabad azért annyira túlaggódni a dolgokat, tehát én sem csinálok ilyen terveket, hogy most 5 év múlva majd itt kell tartani, és ha nem tartok ott 1 évvel előtte, akkor elmegyek bankot rabolni, vagy nem tudom.
2: Ne.
3: Úgyhogy nyilván megvannak így a tervek, a családalapítás hasonlók, én ezeket így várom, úgymond, tehát hogy nagyon-nagyon szeretném. Nyilván nem rohanok vele, úgymond, tehát majd odaérek, amikor odaérek, most 2 év múlva, vagy 4, vagy 6, hát most Istenem, de nagyjából így ezek, tehát nyilván a karriert szeretném építgetni, érdekel a szakmám, rengeteg érdekes dolog van benne, határa csillagos ég, tehát lehet itt fejlődni. Igazából nagyjából ezek a tervek. Nyilván a sport meg a sok mozgás az megvan most is, tehát hogy szeretek azért eljáragatni, heti 2-3-szor edzeni.
2: Mit edzel?
3: Most crossfit ezek amúgy. Ott látom amúgy, hogy sok exportoló odafajul, vagy nem tudom, ott topzódnak.
2: Jól hangzik a crossfit, sokan csinálják, csináljuk mi is nagyjából ez. Amúgy, hogyha kielégíti a sportolási vágyadat, szerintem tökéletes.
3: Igen, tehát ugye a csapatsportot nehéz szerintem összehúzni annyi embert, hogyha nem voltál benne annyira, tehát mit tudom én, nem focisztál, vagy nem kézisztél, akkor ez nehéz fix időpontra összerántani mondjuk 10 embert. A kondit azt én elég hamar meguntam, hogy egyedül vagy párba lejárjunk, és akkor ez a crossfit ott azért ott a csapat, le tudsz menni, tényleg azért sok időpont van, sok terem van, bárhol találsz egyet, és azért ebben van kihívás, tehát hogy ezt biztos nem fogod megunni, úgyhogy én most azzal töltöm az időmet, meg nyilván ugye, amit szerintem sok sportoló szeret, az ilyen aktív kikapcsolódás, legyen ez mondjuk egy síelés, amit azért nyilván nem megy el az ember minden hétvégén, de az ilyenek, túrázás, esetleg falmászás is szerintem egy tök érdekes sport, azt is mostanában kipróbáltam egyszer-kétszer, úgyhogy ilyenek.
2: Hobbid? Kertészkedés, horgászat, vadászat, főzőcske, hát, kártyázás,
3: hobbi,
2: bármi.
3: A hobbi az régen nagyon sokat számítógépeztem. Sok edzés mellett amúgy kell az embernek egy ilyen olyan hobbi, amit tényleg csak így leülsz, és semmi erőfeszítés nem igényel, ez volt a számítógépezés. De aztán ezt most már ez már annyira nem tölt el sok élvezettel, mint régen, úgyhogy ez mostanában kezd így kikopni. Ilyen új hobbim nagyon nincsen. Volt még annó volt egy-két ilyen gondolatom, hogy na majd én megtolok gitározni, és hát vettem is gitárt, meg így gyakorolgattam, meg játszogattam is, de valahogy annyira nem köt le, hogy mondjuk tényleg minden nap oda üljek és gitározzak egy órát, úgyhogy az is így néha előveszem, akkor van egy-két olyan hónap, amikor megtolok egy-két ilyen könnyebb számot, és akkor gitározgatok, valamikor ott pihen egy fél évig.
2: Azért 31 éves.
3: Még csak 30.
2: Leszel. Egy fél év múlva. Igen, körülbelül. Igen. A szemtelenül fiatal vagy azért, tehát hogy az, hogy még nem tudod, hogy pontosan milyen hobbikat válasszál, jó szakmát már úgy néz ki, hogy már választottál, az, hogy ilyen nyugodtan tudsz beszélni a jövődről, azért megfogalmaztál elég komoly célokat is. Nekem ez nagyon szimpatikus, megmondom őszintén, mert a legtöbb sportoló, miután ráadásul ilyen szinten egyrészt vagy nem akarja abba hagyni a sportot, vagy ha abba hagyja, akkor egy komoly harcon kell, hogy átmenjen, hogy megtalálja azt az utat, amire ő rá szeretne lépni, vagy így fölviláglik előtte, hogy akkor ez az útja, de én azt látom, hogy ez neked így már megvan, és hogy így ilyen szépen haladsz rajta, én nem csodálkoznék azon, hogyha a választott szakmádban is hasonló sikereket érnél el, mint a korcsolyában, valahogy ez így adja magát.
3: Hát reméljük, de nem tudom, mindig csak úgy jönnek ezek a dolgok, tehát hogy az ember tényleg választottam azt az egyetemet, mondjuk 6 év múlva már nem is annyira azt tetszett igazán, de ott is lehetett találni benne egy olyan csavart, hogy olyan irányba menjél el vele, hova akartál. Utána nyilván első melóhelyet keresni, elmentem valahova gyakornoknak, olyan pénzért, amit mondjuk egy takarító többet keres, de az is, nem tudom, volt talán egy fél év, aztán ugródeszkaként lehetett már menni a következőre. Tehát, hogy így az embernek tényleg csak el kell indulnia néha egy reggelen, föl kell kelni, nem pedig az ágyba maradni 10-ig, és igazából a többi már jön magától.
2: De nem így működnek a dolgok, szerinted?
3: Na úgy szerintem, de. Tehát, hogyha van valaki, aki tényleg sokszor sok mindent nem akarunk, vagy így bennünk van ez a rossz szájíz, hogy megint valami újat csinálni, valami olyat, amit nem ismerünk, és hogyha csak így ráveszed magad, hogy elindulj onnantól, igazából általában már jól történnek a dolgok, vagy nem tudom, nekem így szokott kijönni.
2: Nagyjából most ez így, hogy néztelek és mondtad ezt, hogy a váltás után lehet, hogy ezt gondoltad, hogy csak el kell indulni, aztán a többi már megy magától, mert utána vissza a csapat, vagy vissza a tömeg, ami ott van, meg akár az eredménykészszer, vagy a saját csapattársaim. Csaba, én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásom, és tudtunk egy jót beszélgetni. Ritkán találkozok olyan, vagy ritkán lehet, vagy van esélyem olyan fiatal, sikeres sportolóval beszélgetni, aki már jövőben lát, és látja saját magát, és ha még nem is látja, akkor is megvan az a kellő önbizalma, amit az a tapasztalat adhat meg neki, amit a sportból kapott, vagy most már a tanulásnak köszönhetően megvan neked, és nagyon jó látni azt, hogy stabilan lépegetsz előre. Még akkor is, hogyha nem úgy szövöd a terveidet, hogy mellé teszel egy olyan időhorizontot, hogy mikor mit kell, hogy elérjél, mert szerintem szemtelen fiatalságod ellenére ezek már jó tervek, és ezek szerintem egy borzasztóan jó hozzáállás. Én ezt kívánok neked, sok sikert, kitartást, és hát halljunk még rólad, hogyha lehet, és csak jót.
3: De... Köszi szépen, aztán halljunk rólam, legyen ez a vége.
2: Ez a megfelelő hozzás, és a jó műszorom. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Csaba.
3: Én is köszi szépen a meghívást.
1: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Prophets. Representing that killer California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsán az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 14 óra 59 perc a pontos idő, hamarosan tehát délután három nagy tisztelettel és szerelettel köszöntök mindenkit. Ez a körkapcsolás Budapesten és környékén az FM 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban. A mai műsor szerkesztője Szabó Bence, a technikáért pedig Jámbor Tamás felel, jó magam pedig Németh Kornél vagyok. Csapjunk is bele, mert egy rengeteg mindennel készülünk a mai napon. Labdarúgás határozza meg alapvetően a mai adásunkat, ezen olyan nagyon nincs mit csodálkozni, hiszen zajlik a labdarúgó világbajnokság, úgyhogy kezdjünk is rögtön egy összeállítással. Idézzük fel Cseri és Bendegúz jóvoltából, hogy mi történt a labdarúgó világbajnokság negyed döntős mérkőzésein.
6: Gól! Megszerzi a vezetést Franciaország Mbappé találatával.
7: Kubáci Lammersfield kipattant, gól!
6: Vezetnek a norvégok!
7: Alexis McAllister a gólszerző! Lega! Lega!
8: Közeleg a vége a 2026-os labdarúgó világbajnokságnak, hiszen lezárult a negyeddöntős szakasz. Az első mérkőzést csütörtökön rendezték, Franciaország Marokkóval találkozott. Előbbi teljesítménye eddig makulátlan, hiszen hibátlanul jutott tovább a csoportjából Norvégia, Szenegál és Irak ellen, majd a kieséses szakaszban Svédországot magabiztos 3-0-ás győzelemmel búcsúztatta, majd Paraguay ellen 1-0-ra győzött. Marokkó a C csoportban szerepelt jól, Skóciát és Haitit legyőzte, Brazília ellen döntetlent játszott, így második helyezettként jutott tovább. Ezután Hollandia ellen jutott 11-es párbajban túl a következő szakaszba, aztán Kanada ellen simán 3-0-ra nyert az afrikai csapat. Így alakult ki a negyeddöntő első mérkőzése, a Franciaország-Marokkó párosítás, amely így alakult.
9: Jön előre tehát most Franciaország, egyre közelebb a marokkói kapuhoz. Már a 16-oson belül Mbappé, és egy szabálytalanság, ami után jöhet a francia büntető, hiszen felrúgták Mbappét. Ő volt az, aki a bal lába felé tolta meg a labdát, vele szemben pedig a Manchester United védője, Mazraoui elkésett. Mbappé vele szemben Bono egyelőre neki fut, és egy borzasztó rossz büntető. Oda gurított a Bono kezébe, aki érezte az irányt, hogy balra kell elvetődnie, és egy parádés védés volt Bonótól. Előtte még táncolt is kicsit a gólvonalon, ezt követően pedig leért a balra érkező labdára.
10: Mazraoui kanalazza ki, hova kerül a labda, Rabiot bólintja tovább, Doué lábáról csúszik tovább, Mbappé lő, gól! Megszerzi a vezetést Franciaország Mbappé találatával. Eltelik egy óra a játékidőből, és a franciák vezetést szereznek, méghozzá Mbappé villanásának köszönhetően. A 16-os vonala közeléből picit balról emelt jobbal a kapuba, a kapu bal oldalát találta el az az Mbappé, aki a világbajnokságon ezen a tornán 8. alkalommal eredményes, és a 20. világbajnoki mérkőzésén a 20. gólját jegyzi Kylian Mbappé. Mbappé pedig ezzel a találattal a franciákat az elődöntőbe juttathatja, ahogyan kiemelte Vukovics László is, hogy mindez ugye egy kihajott 11-es követett Dembélé, már a 16-os környékén Dembélé, és a kapuval lő. Hiába ér bele Bono, megvan a franciák második golja. Engedték Ousmane Dembélét, hogy a marokkói térfélen legalább egy 30 méteren át vezesse a labdát, teljesen szabadon, őrizetlenül a 16-os környékére ért és lőtt. Bono pedig ebbe a nem túl erőteljes lövésbe bár belepaskolt, de védeni, hárítani már nem tudott, úgyhogy ez a labda a bal alsóban kötött ki. Hát könnyen lehet, hogy itt bő 5 perc alatt mindent eldönt a francia válogatott. Barcola tovább bokából, aztán egy lövés Olise fölé. Maradt tehát ez a 2-0-ás állás, ami most már végeredményé minősül. Akár csak 4 évvel ezelőtt, ezúttal is a franciák a jobbak. Franciaország, Marokkó 2-0 a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében.
8: Az első fél időben büntetőt hibázott, a másodikban gólt szerzett és gólpasszt adott. A góllövő listán első helyen áll 8 góllal. Nyilván Kylian Mbappéról van szó, ő következik most.
11: Kaptam egy kisebb rúgást a bokámra, de rendben vagyok. Én mondtam, hogy Mateta jöjjön helyettem, hogy ő is lehetőséget kapjon. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy ezt a mérkőzést is megoldjuk és nyerjünk. Ez sikerült. Bejutottunk az elődöntőbe, aminek örülünk, de még mindig nagyon hosszú az út a torna végéig. A következő mérkőzésünk pedig még keményebb lesz. Persze készen fogunk állni, előtte viszont pihenünk, és várjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk.
8: A mérkőzést követően a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelt.
12: Franciaország úgy kezdte a mérkőzést, ahogy egy esélyes csapathoz illik, odaszegezte teljesen Marokkot a kapujához. Az 5. percben egy szöglet után visszakerült a balszínen Mbappé ez a labda, aki gyönyörűen ívelt középre. Upamecano óriási helyzetben fejelt kapura 4 méterről, Bono óriásit védett. Ez nagyon jót tett volna a mérkőzésnek, pláne a semleges nézőknek, a hamar megszerzi Franciaország a vezetést, meg a kijebb jön Marokkó. Ehelyett az egész első fél időben azt láttuk, hogy Marokkó csak a saját térfelén 10 emberrel van, próbálják tartani a labdát, nem elvagdosni, mert állandóan jönnek rájuk a franciák, viszont az egész első fél idő folyamán Brahim Diaz egyszer lépte át a félpályát lendületből, 2-2-ben leszerelték, egy szögletet rúgtak a marokkóiak, és volt egy 25 méteres szabadrugás jobbról, amit Hakimi nagyon csúnyán mellé lőtt. Ezt a 3 esetet azért emelem ki, mert nem voltak többet az ellenfél térfelén a marokkóiak. A franciák pedig Mbappé révén 11-est harcoltak ki, amit a sértett végzett el, de egy óriási közjáték előzte meg. Videózás, igazgatta a játékosokat, eltelt 3 perc a megítélt 11-es meg az elvégzés között. Ez még ekkora sztárt, mint Mbappé is megzavart, ki is hagyta a 11-est, olyan gyengén rúgta a kapus bal kezére, hogy Bono ki se ejtette a labdát. De ez nem törte meg a franciákat, még ha 0-0-al is mentek be a csapatok, ugyanúgy kezdődött a második félidő. Habár azt kell mondjam, egy picit bátrabban jöttek ki a marokkóiak, most már vezettek egy-két támadást az elején, és amikor azt gondolták, hogy már úgy partiban vannak a franciákkal, akkor Mbappé megvillant. Igaz, hogy már megvolt a labda a marokkóiaknak a 20 méter a saját kapujuktól, de visszaszerezték a franciák. Mbappét megjátszották a 16-os baloldali csücskénél, ahol tolt egyet befelé, és gyönyörűen jobb lábbal benyeste a hosszú sarokba ez a 60. perc történése. A marokkóiak föl se tudtak kocsudni a gólból, és a 65. percben jött a kegyelendőfés, Mbappé passzából Dembélé ment el a félpályától egyedül, és 14 méterről bepasszolt a Bono mellett a bal alsó sarokba, 2-0, ezzel eldőlni látszott a mérkőzés, akkor Deschamps többet cserélt, Mbappét is lehozta, akinek egy kicsit a bokáját láttuk utána a kispadon, hogy jegelni kellett, de azt gondolom, hogy nem lesz komoly a sérülése. Bejött Barcola, aki nagyon sokszor meghúzta a marokkói védelmet, de újabb gólt már nem szerzett Franciaország, Bono védett még 2-3 nagyot. A Uabi, a marokkói edző több cserével is próbálkozott, de ez teljesen kilátástalan volt már a 2-0 után. Egyetlen kapura lövése volt Marokkónak, az is egy 25 méteres lövés, kiütötte Menyán, de nem volt nagy lehetőség. Tehát ezen a mérkőzésen ez a 2-0, ez még Marokkóra nézve hízelgő. Franciaország nagyon jó csapat benyomását kelti, egy óriási favorit a világbajnokságon. Meglátjuk, hogy mit hoznak a többi mérkőzések, de a Jobbik csapat jutott be a 4 közé.
8: Marokkó csak úgy, mint 4 éve a katari VB-n ismét büszkévé tette szurkolóit és a negyed döntőig menetelt, ahol az egyik főesélyes ellen búcsúzott. Franciaország pedig bejutott az elődöntőbe, ahol Spanyolország lesz az ellenfele, amely Belgiumot győzte le a negyed döntőben. A spanyolok már botlottak a VB során, a csoportkörben bár Uruguayt és Szaúd-Arábiát legyőzték, a zöldfoki szigetek ellen gól nélküli döntetlent játszottak. Ez is elég volt a csoport elsőséghez. A továbbiakban Ausztriát és Portugáliát győzték le Lamine Yamalék. Belgium helyzete már érdekesebb, mert a G csoportban már az 5 pont is elég volt az első hely megszerzéséhez. 2 döntetlen, előbb Egyiptom, majd Irán ellen, végül 5-1-es győzelem Új-Zélanddal szemben. A késéses szakaszban aztán valamelyest magára találtak a belgák. Szenegált 3-2-re győzték le, aztán az Egyesült Államokat 4-1-re. Spanyolországgal már nem bírtak a negyed döntőben.
5: Pedro Porro teljesen tisztán a belga kispad előterében. Yamal vissza Pedro Porrohoz. Lesz-e belőle beadás? Lesz beadás, Olmo! Courtois kijön, gól, vezet Spanyolország! És a meglepetést, amit meghúzott De La Fuente, Fabián Ruiz! Tessék, hát ezért kezdett Fabián Ruiz! Vezetnek a spanyolok a belgák ellen! Most jön Belgium, egyébként ezt a forgatókönyvet, ahogyan most áll a meccs, Doku közben a labdával, Doku viszi le az alapvonal felé, teszi középre, lesz-e belga lövés első szándékra, nem? Rosszár visszafelé csúszik, most már tolják kifelé a spanyolok, nem lesz belőle lövő helyzet, most egy középre ívelt labda, ez is lepattan a spanyol védelemről, elképesztően védekeznek az Európa bajnokok egyébként, aztán neked elárja az, aki a jobb oldali beadás után megtöri a spanyolok gól nélküli rekordját.
13: Pedri kapja közben a spanyolok támadásban, tehát Cubarsí előj messziről, Cubarsí, Lammensfield kipattant, gól!
14: Meg itt Mikel Merino.
5: Hihetetlen.
14: Hasonló karakterek, hasonlóan néznek ki messziről, de hát nem is az a lényeg, hogy ki, hanem az, hogy a spanyol válogatott, és onnan, hogy Feri a távoli lövéseket hiányolta, Cubarsí próbálta meg 23 méterről, ő az, akinek elege lett a
15: válogatott. Örülök, hogy te hozott fel, pont ezt mondtam, hát bejön egy újonc kapus, egy Courtois helyett, és nem mérjük meg úgymond, nem próbálkozunk kapura lövése.
5: Jön előre továbbra is Spanyolország. A labda az előnyben lévő spanyoloknál. Ez egy gyönyörű akció. Egy lapos beadás, Nico Williams elő pedig jön a mentés. Hölgyeim és uraim, letelt, és nincs ráadás ráadása. Spanyolország elődöntőse 2026-os világbajnokságon, miután a legjobb 8 között 2-1-re nyer Belgium ellen.
8: Most pedig a mérkőzés hőse, Mikel Merino, aki a hajrában talált be.
16: Nos, hogy is érezem magam boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ehhez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik, bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi zajlik majd. Még 2 mérkőzés a világbajnokságból, ez gyakorlatilag egy valóra vált álom. 16 éve Spanyolország nem jutott el egy elődöntőig. Hozzászoktunk már a válogatott sikereihez, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez azért több, ez egy világbajnokság, egy történelmi valami, és ez már túlmutatta a labdarúgáson, ez már szociológia, igen, ez már egy társadalmi jelenség, ez egyesíti az országot, az egész világot, az egész világ követi ezeket a mérkőzéseket, és nagy örömet szerezhetünk nem csak Spanyolországnak, hanem világ jó részének is.
8: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének, Bene Ferencnek az értékelésével folytatjuk.
15: Rendkívül érdekes mérkőzés volt, mind a drámaiságát tekintve, mind pedig taktikai szempontokból. Az első félidőben érezni lehetett, hogy a szokásos spanyol dominanciára a belgáknak az a válasza, hogy megpróbálják már az ellenfél tér felé megtámadni a spanyol labdarúgókat, és korán sem csak és kizárólag védekezésre rendezkedett be ez a belga válogatott, ez már az első félidőben is kristálytisztán látszódott. Így is alakult a mérkőzés, ugye egy-egyel fordultak a csapatok, és már itt érezni lehetett, hogy a belga válogatottban azért van támadó potenciál, de az igazán érdekességek a második fél időben történtek, főleg a cserék tekintetében. Mindkét csapatnál érezni lehetett, hogy a kispadról való beszálló játékosok komoly befolyással lesznek a találkozóra. Rudi Garcia továbbra is támadóbbá tette a csapatát, és igyekezett nem csak kibekkelni ezt a találkozót, hanem érzett csapatában annyi kvalitást, hogy bizony támadó potenciál szempontjából tudja megnyerni ezt a mérkőzést Belgium. Ennek érdekében Lukaku beállítására nem a gólszerző Deketelárét cserélte le, ahogy ez előfordult már többször is a világbajnokság során, hanem mindkettőjüket fönnhagyta, sőt, De Bruyne-t sem cserélte le, és Doku is fenn volt a pályán, tehát kialakult egy olyan belga válogatott, amelyik bármikor, amikor labdát szerzett, nagyon-nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezett. Ezzel szemben a spanyolok, illetve vagy pont ezért a spanyolok szintén egyre inkább próbálták a középpályát frissíteni, a támadósot frissíteni, míg nem eljött igazából két fordulópont a találkozó során, az egyik mindenféleképpen Courtois-nak a sérülése, tehát Courtois helyett Lammens-et kényszerűségi okokból be kellett cserélni, ez azért már előrevetítette azt, hogy a belga válogatottnál egy nagyon-nagyon komoly vérveszteség történt, és ismételten Merino lett a nyerőcsere. A 86. percben beállítása után a 88-ban győztes gólt tudott szerezni, pont a negatív hősé váló Lammensről való kipattanó labdát, amit Cubarsi a belső védő lőtt kapura 24 méterről, tehát ez is mutatja a spanyol fölényt, és ez is mutatja, hogy mindkét edző rendkívüli energiákat mozgósította a taktikai oldalról és a cserék beállításával, de De La Fuente-nek jobban váltak be ezek a húzásai, és véleményem szerint a spanyol válogatott megérdemelten jutott tovább, és talán a világbajnokság egyik legérdekesebb mérkőzése, vagy legjobban várt mérkőzése várható az elődöntőben, Franciaország-Spanyolország.
17: Röviden, mit vársz attól a meccstől? Mert azért az a francia támadó trió ezzel ellen a spanyol védelem ellen érdekes.
15: Én már a világbajnokság előtt azt mondtam, hogy érdekes ez a sok csapatos világbajnokság, de úgy gondolom, hogy a 32 között kezdődik a VB, és a 8 közé nem fog bejutni meglepetés csapat. Ez azért úgy gondolom be is vált, és nagyjából azt is eltaláltam, hogy a 4 közé mely csapatok jutnak be, bár még továbbra is azért van két találkozó, de viszont a 4 között szerintem megjósolhatatlan. Tehát azért egy Franciaország-Spanyolország mérkőzésen mindkét csapat rendelkezik olyan, mind védőjátékosokkal, mind csapatvédekezésen, mind támadó potenciállal, hogy bármi előfordulhat. Ott tényleg mentális dolgok, fordulópontok, aznapi forma és a legnagyobb világsztároknak a mérkőzést eldöntő tényezője fog dönteni.
8: Belgium búcsúzott, Spanyolország Merino hajrában szerzett góljával tovább jutott az elődöntőbe, ahol Franciaország vár rá. A negyedöntős szakasz harmadik mérkőzésén a sötét ló találkozott a kupáról régóta álmodozó országgal, azaz Norvégia játszott Angliával. Enig Hollandék a második helyen végeztek az I csoportban, Szenegált és Irakot legyőzve. Franciaország ellen beleszaladtak egy 4-1-es vereségbe. Ebből a pofonból hamar sikerült felállni, Norvégia kiejtette elefánt csontpartot, majd a Carlo Ancelotti féle brazil válogatottat is. Anglia pedig a csoportjában legyőzte Horvátországot és Panamát, és meglepetésre X-elt Gánával. A kieséses szakaszban bár a Kongói Demokratikus Köztársaság sokáig vezetett, végül Anglia fordított és 2-1-re győzött. A folytatásban izgalmas volt a Mexikó elleni találkozó is, ahol megint egy góllal voltak jobbak az angolok. A negyedöntőben pedig Norvégia-Anglia mérkőzést rendeztek.
9: Ödegóra, jobb oldalt Rierson teljesen üresen meg is kapja a labdát, középen bent, most már Sörlott is, na meg Haaland, jön a labda a középre, Haaland fejjel, és aztán Pickfordnak kell védeni, de ez a fejes középre tartott, úgyhogy az angol kapus könnyen én tudott hárítani, de jön az ellentámadás, a Terryként egy kicsit megrúgják, úgy látszik, hogy törpen játékvezetőnek nem volt feltétlenül ez feltűnő, mert tovább jön a norvégok a baloldalon, lövés, gól! Vezetnek a norvégok! Schneiderup a gólszerző, ballal a 16-os vonaláról, inkább oldalról. Hát ez beadásokat lehet lenni, de úgy érezte, hogy ha ellövi, akkor ellövi. És a kapufáról vágódott be Schneiderup, aki valójában bekerült Nusa helyett a csapatba, megszerzi a vezetést a norvégoknak.
12: Most például egy gyönyörű passz.
9: Mégpedig Bellinghamnek a 16-oson belül. Bola elleni gól! 1-1! Jude Bellingham újabb gólt szerez a világbajnokságon. Hát nem a semmiből, mert azért itt meg kellett teremtenie magának a helyzetet. Egy remek átvételt követően az ötös sarkáról bevágja a bal alsó sarokba a labdát.
18: Érkezik a hosszú oldalra, emelkednek a játékosok, és egy lövés, Pickford véd, és ott az ismétlés gól!
19: Ott van az ismétlés gól bizony Heggemtől, a norvégok védőjétől, akinek nem sokszor mondtuk a nevét az első félidőben, nem sokat ért labdához, de most ott volt, ahol lennie kellett. Jött egy lövés ott bent egy norvég eldegas, nem igazán tudom, hogy ki volt az, aki előtte, talán Ødegaard volt az, aki nem Ødegaard, ülött a szögletet, talán ott, aki rádölt a labdára, Berge lehetett, ellőtte azt, Pickford ugyan ki tudta védeni azt, de a labda kipattant Heggem elé.
20: Review. Number 9 of all Norway. Push deliberately.
21: Igen, azaz érintette, megütötte, vagy hát nem is tudom, ellökte magától a norvég labdarúgó Erling Haaland. Ritka alkalmak egyike, hogy Haaland a gól esetében hibázik, mert nem ő lövi, egy, kettő, ő szabálytalankodik, úgyhogy nincs vezető találata a norvégoknak, Heggemnek sincs meg az első gólja Norvégia színeiben. Kane kapu felé fejelés, aztán ki tudja tegyerelni a labdát Nyland kapus, olyannyira, hogy visszakerül a feladóhoz, megint Sakához, aztán James, Saka megint a jobb oldalt, bal lábára cselez, nem a jobb lábára, Saka jön a beadás, Gihinek ez hosszú meg mély, ja, ezonban ezé érkezik a 16-os sarkánál, hogy megmentőként valahogy ezt a támadást még végbe vigye az angol válogatott, Rodgers-től a távolidő és a kipattanó gól! Bellingham megint 2-1-re vezet Anglia a 93. percben, és megint kipattan egy labda egy kapusra, ezúttal Nylandról, tegnap a belgák cserekapusáról ment ki, akkor Merino vágta be a labdát. Hát most is mondjuk azért maradjunk annyiban a 90. perc után, csak ez már a hosszabbítás. Megszerzi a vezetést Anglia, Bellingham 6. gólja a világbajnokságon.
19: És most fújja le a francia játékvezető a 2x15 perces hosszabbítás után Jude Bellingham duplajával. Megnyerik az angolok ezt a mai mérkőzést a norvégok ellen 2-1-re.
22: A mérkőzés után rögtön felröppentek a hírek, hogy az első angol gólt egy különös eset előzte meg. A felívelt labda elvileg megakadhatott és irányt váltatott a pókkamera kábelében, ezzel előnybe hozva az angolokat. A FIFA szerint nem ért hozzá a labda a kábelhez. Akárhogy is történt, Anglia tovább jutott, a szövetségi kapitány Thomas Tuchel elégedetten értékelt, mondhatnám, de az nem lenne őszinte tőlem, hiszen nem volt felhőtlen az öröme.
23: Well, you've talked about your team suffering before.
24: Mondtad, hogy szenvedett már a csapat.
23: I didn't talk about suffering.
24: Most milyen volt a csapat? Nem szenvedésről beszéltem, nem szenvedésről beszéltem.
23: We made life very, very difficult for ourselves today.
24: Nagyon megnehezítettük saját magunk életét. Az eredmény elképesztő, ott vagyunk a legjobb négy között, de a teljesítménnyel nem vagyok elégedett.
22: A mérkőzés hőse Jude Bellingham, aki kétszer szerzett vezetőgólt Angliának, a másodikra már nem is tudtak válaszolni a norvégok. Ő következik.
25: Thomas Tuchel elég kritikus volt a csapat teljesítményével kapcsolatban. Ez mutatja azt, hogy milyen magas szintet vár tőletek, és talán ti is egymástól?
26: Lehet, de lehet, hogy egyszerűen csak nem tudja, milyen ilyen körülmények között játszani. Haalanddal, Ødegaarddal, Nussával felvenni a harcot. Nem könnyű ez ellen a csapat ellen játszani. Igyekeztünk pozitív légkört kialakítani a válogatottnál, azt hiszem folytatnunk kell ezt. Ott vagyunk a legjobb négy között. Nem tudok rosszat mondani a játékosokra. Nem lehet mindig látványos focival 1000 passzal meccset nyerni. A lényeg a győzelem, és ez összejött.
22: Bellingham után pedig Vukovics László következik az Anglia-Norvégia mérkőzésről.
27: Nem úgy indult, meccs előtt bizakodtuk, hogy nagyon jó mérkőzést fogunk látni, végül is az lett. Az első 25 percben nagyon ismerkedtek egymással a felek, norvégok teljesen visszaálltak, Anglia pedig kényelmesen passzolgatott, tényleg egy ilyen kézilabdás fal előtt, nagyon lassan járatták a labdát, semmi helyzet nem volt, talán a 23. perc körül mondtátok is, hogy 0-0 a kapura lövés, a labdabirtoklási 32% volt az angolok javára, a norvégok egy kontrát se tudtak vezetni, aztán jött az ivószünet, ezek a negyedek, ami ugye időkérésnek felel meg, és a norvégok remekül jöttek vissza a mérkőzésbe. Az időkérés után letámadták az angolokat, már egy angol labdavesztés a 16-osnál, ott megszerezhették volna a vezetést, de ott még visszapattant az angolokhoz a labda, föl tudta venni Pickford, de utána Seiderup a bal szélen volt egy labdaszerzés, Ødegaard gyönyörűen kitette balra, Seiderup pedig ilyen beadásszerű lövés 14 méter az alapvonaltól a 16-os vonaláról, hatalmas erejű beadás, lövés lett, és a hosszú felső sarokban kötött ki a labda. ebben vezetett Norvégia 1-0-ra, és volt egy olyan támadásuk a norvégoknak 1-0 után, hogy Sörlotthoz került a labda, 2-1-be vitték az angol védelemre a labdát, középen teljesen egyedül jött Haaland, és nem tudta megjátszani Sörlott, ezt azért emelem ki ezt a szituációt, mert itt véleményem szerint lezárhatta volna a mérkőzést Norvégia, és amilyen a futball, utána a félidő vége előtt Gordon, aki nem túl acélosan játszott, és Madueke, akinek nem jöttek össze a két szélsőnek az angoloknál az egyezései, Gordon villant egy gyönyörű bepasztalót a 16-osnál, Bellingham első labdaérintése fantasztikus volt a 16-osnál, jött a labda felé, betolt a két norvég védő közül, és bal lábbal a bal összekötő helyéről az ötösön kívülről a hosszú sarokba lőtt. 1-1 a félidő vége előtt döntő gól volt Angliának. Azt gondoltam, hogy a második félidőben az angolok át fogják venni a játék irányítását. Ehhez képest a második félidő csak Norvégiáról szólt. Akik nem látják a mérkőzést, azok azt fogják mondani, hogy egy-egy hosszabbítás Anglia papírforma. A második félidő alapján a rendes játékidőbe Norvégia megnyerhette volna a mérkőzést. Sokkal jobban játszott ellenfelénél. Az angoloknál többen önmagukhoz képest gyenge napot fogtak ki. Norvégia remekül ráérzett erre, és még az utolsó 10 percben is mentek azért, hogy eldöntsék a rendes játékidőben a mérkőzést. Ezt nem tudták megtenni, ezt bánhatják később, mert a hosszabbítás elején Bellingham villant, egy távoli James lövést kiejtett a kapus, pedig legalább 30 méterről jött a kísérlet. Kipattant a melléről középre, és 5 méterről Bellingham bepasszolta a kipattanó labdát. Utána az angolok már menedzselték a mérkőzést. Nüssa beállása nagyon jót tett a norvégoknak. Próbáltak egy-egyezni a szélekről, jöttek beadások, de már igazi helyzet nem alakult ki. Bobnak lett volna egy, de az fölélőtt a 16 méterről. A norvégok sok mindent megtettek, Haalandot le kellett cserélni, valószínű, hogy elfáradt vagy megsérült, mert lehozták. De a meccs egészét nézzük, akkor az első fél idő egy picit talán közelebb volt az angolokhoz, de nagyon minimálisan. A második döntő fölénye a Norvégiáé, egy-egy hosszabbításra, hosszabbításban pedig egy Bellingham gól döntött. Hát most igazságos vagy nem igazságos, az igazából teljesen mindegy.
22: Anglia tovább jutott, ellenfele az elődöntőben Argentína lesz. A dél-amerikai csapat teljesítménye nem felhőtlen, a csoportkörben még tökéletesen szerepelt. Legyőzte Ausztriát, Algériát és Jordániát is, aztán a kieséses szakaszban a zöldfoki szigetek ellen 3-2-re nyert, aztán Egyiptom nehezítette meg alaposan a dolgát, hiszen 2 góllal is vezettek a 79. percig. Aztán az argentinok fordítottak és tovább jutottak. A negyed döntőben Svájcot kapta ellenfélnek, amely a csoportjában legyőzte Bosznia-Hercegovinát és Kanadát, Katarral pedig X-elt. A továbbiakban Algériát könnyedén legyőzte, aztán Kolumbia ellen szinte helyzet nélküli és gól nélküli mérkőzésen 11-es párbajban dőlt el a továbbjutás. A negyed döntő utolsó mérkőzését így Argentína Svájccal játszotta.
19: Messi szöglete, most fut neki az argentin, jön be középre, van fejes és vezet Argentína! Alexis McAllister a gólszerző a 10. percben, valószínűleg tudatos figura, hiszen az előbb a jobb oldalról is Messi az ön fejét kereste a röviden, akkor csak megcsúsztatta McAllister, most bal oldalról pedig megint jól jött be Messi sarokrugása, és McAllister a hosszúba csúsztat, Kobel lábai földbe meredtek, nem tudott rámozdulni. Alexis McAllister első gólja az idei világbajnokságon. Endoja szélen, a svájci bal szélen. Rávezeti Molinára, Endoy, jó a bepassz, Ricardo Rodriguez, a argentin védelem mögött, és be is lövi ezt most már Endoy. Azt lehet mondani, hogy teljesen megérdemelten egyenlít Svájc. Nagyjából 3-4-5 perce már ott az argentin 16-os előtt passzolgattak. Kapitulál megint Argentina, és a momentum az egyértelműen svájci. Eddig a második fél időben teljesen jogos az egyenlítés, nagyon magára húzta Lionel Scaloni válogatottja.

0: Ez a nagy kérdés, hogy eldöntél vagy sem. Az egész VB-n nem volt egy jó megmozdulása. Julian Álvarez az egész meccsen nincs értékelhető megmozdulása. Én már lekiabáltam őt a pályáról. Scaloni fent hagyta, nem véletlenül. Mekkora gólt rúg az Atletico Madrid támadója, te jó ég! Még lehet, hogy lesz kontrázási lehetősége Messiéknek. Például most Julian Álvarez szerez labdát, 3-1 Lautaro Martínez kiugratja Thiago Almadát, eldönteti Thiago Almada 16-osan belül egyszer, Thiago Almada kipattan, Lautaro és az a vége! Lautaro Martínez pontot tesz az íre, Argentina kiüti Svájcot és készülhet Anglia ellen az elődöntőben. Lautaro az argentin szurkolók gyűrűjébe kiugrik a nézőtérre, majdnem elszórakozta Thiago Almada, nem passzolt át Messinek, még egy utolsó cset húzott a 16-oson belül. Kobel jól zárta a szöget, kijött, a kipattanó viszont Lautaro Martínez elé pattan, és ő az, aki az utolsó kenyelemdöfést megadja Svájcnak.
1: Bár ezúttal nem talált be, most is fontos szereplője volt a mérkőzésnek Lionel Messi, aki az első argentin gólnál gólpasszt adott. Ő arra a kérdésre válaszolt, hogy speciális a számára, hogy Anglia ellen léphet pályára az elődöntőben.
2: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra la selección grande, no me pasó nunca contra.
3: Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik.
2: No, creo que este equipo, como dije la otra vez, siempre compite, siempre va en búsqueda de.
3: Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de a vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét.
1: Vitatott Embolo második sárga lapja, ami nagy mértékben csökkentette a svájciak lehetőségeit. A játékos feldobta magát, ami miatt a varozás után kapott sárga lapot, amelyre azért volt szükség, mert a videóbíró közbelépése nélkül Paredes kapott volna sárga lapot buktatásért. Nyilván nem jogosan. Arról pedig megosztanak a vélemények, hogy ennek ellenére a VAR alapján volt-e jog a piros lapot adnia a játékvezetőnek. A svájci szövetségi kapitány Murat Yakin véleménye egyértelmű, aki szerint nem volt jól alkalmazva a szabály és tönkretette a meccset. Hajnalban hosszabbításba torkoló mérkőzés után kialakult a végleges formája az elődöntőnek. Franciaország Spanyolországgal játszik magyar idő szerint kedden 21 órakor, Anglia pedig Argentína ellen lép pályára szerdán 21 órakor. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Bár minden a pályán dől el, érdemes figyelni az Opta legfrissebb kimutatását a négy csapat VB győzelmi esélyeiről. Ez alapján Franciaországnak 34%, Spanyolországnak 23, Angliának 22, Argentínának pedig 21% esélye van megnyerni a 2026-os világbajnokságot.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Anglia és Argentína is a négy között a labdarúgó VB-n. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Jövő héten visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.

0: Kialakult az elődöntő mezőnye a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A két legutolsó negyed döntőben előbb Anglia Jude Bellingham duplájával hátrányból fordítva, hosszabbítás után 2-1-re verte Norvégiát. Magyar idő szerint ma hajnalban pedig a címvédő Argentína is ráadást követően jutott tovább, 1-1-es rendes játékidő után 3-1-re nyert a csaknem 1 órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű tornán a döntő bejutásért szerdán 21 órától Argentína Angliával találkozik, míg kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére a statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta. A negyeddöntős szakasz után közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%. Angliái majdnem 22, a címvédő Argentínáé pedig kicsivel 20% fölött van. Távozott posztjáról a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között kiesett szenegáli labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Pep Thiaw. Csapata Franciaország és Marokkó mögött csoport harmadikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Ott azonban két gólos előnyről alul maradt a belgákkal szemben.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Volodymyr Zelenszky kezdeményezte az ukrán kormány főleváltását. Julija Svyrydenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszky közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal is. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Itthon folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszan történt vágányszabályozás. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A csaló ellen büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Tragikus baleset történt Budafok-Háros vasútállomáson, ahol 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére. A nagy feszültségű felső vezeték miatt halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, és a lány is olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét. Harmadik társuk egy szintén kamasz lány a földről nézte végig a tragédiát, őt sokkos állapotban vitték el a mentők.
1: Közlekedés.
0: 2 személyautó ütközött össze a 39-es főúton Tája és Mát között. A 23-as kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, a forgalmat Szerencs felé terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is marad a gomoly felhős napos idő. Legfeljebb északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 13 és 18, holnap napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő héten visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 15 óra 38 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a Körkapcsolásban, és maradunk továbbra is a labdarúgás világánál. A telefonvonal túlsó végén köszöntöm a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Somogyi Zsoltot. Szia Soma, köszi, hogy vasárnap délután bekapcsolsz itt telefonon keresztül a műsorba. Kialakult ugye az elődöntő párosítása, 3 európai csapat, 1 dél-amerikai, ugye az 1 dél-amerikai az önmagában a címvédő, Argentína. Nem volt még ilyen, hogy a világranglista első 4 helyezettje jutott volna be a világbajnokságon a legjobb 4 közé. Meglepette bármilyen tekintetben téged ez, vagy mondhatjuk azt, hogy papírforma az elődöntő mezőnye?
4: Szia Kornél, köszönöm szépen az érdeklődést, és természetesen szerettem is volna vasárnap délután mindenképpen.
3: Ez a hangodból arra következik, hogy teljesen őszinte.
4: De tényleg, komolyan. Hát ez, én azt gondolom, és erre többször beszéltünk már mi is, talán a hallgatók is belefutottak ebbe, és biztos unják már, hogy ugye hát szinte minden nap erről szól minden, nálunk a Nemzeti Sportban, meg a Nemzeti Sportrádióban is, és hát főleg ugye az M4-en. És hogy őszinte legyek, az együttműködés jegyében mondhatnám diplomáciai okokból is, de nem úgy mondom, hanem mint futballszurkoló, hogy mondjuk az éjszakai meccsek fölkezd reggel, és ott van a videó megosztó oldalon ugyanarról a mérkőzés, egy 2 perces, egy 7 perces, meg egy 25 perces összefoglaló. Én ebbe, hogy őszinte legyek, szerelmes vagyok. Szinte úgy, mint Juditba, de ez más jellegű szerelem, hogy tudok választani, hogy most éppen mennyi időm van, és hogy abszolút képben vagyok, mert ugye nyilván nem lehet nézni éjszakai meccseket ilyen mennyiségben, főleg, hogyha már délután megnézték 2-t, meg este még egyet, és akkor még ugye te jobban tudod, mint én, vagy ugyanúgy tudod, mint én, hogy nem csak szerelmed van, hanem még gyereked is, vagy az, akkor vagy ennyi meccset nem lehet befogadni, és ez például óriási segítség. Szóval, hogy az ember abszolút VB-lázban van, és sokat beszéltünk róla, és ezt fogják unni a hallgatók, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó VB, nagyon jó meccsek vannak, fantasztikus stadionokban, abszolút teltház, nagyon jó a hangulat, nagyon jó a feelingje, a norvég szurkolók evezésétől kezdve az angol szurkolók, az garantált, de a brazilok is megtöltöttek 60-70 ezeren amerikai NFL stadionokat, szóval, és szerintem egyébként alapvetően jók a meccsek, az az egy zárójeles futball szakmai megjegyzésen valamiről mindig beszéltünk, hogy ezek már annyira jó játékosok, annyira jók, és a legjobb játékosokat is már a atlétikai, hát a magyar bajnokságon indulhatnának, még a VB-n talán nem, a sprinter számokba, de ma szerintem a magyar atlétikai 60 méteren Bappé elindulhatna, és nem biztos, hogy első körbe kizúgna, szóval, hogy elképesztő sprinterek iszonyatos labdát kezelési technikával. Ebből fakadóan az ellenfélnek egy esélye, hogy álljon hátul 36 emberrel, a szertáros, a masszőr, mindenki álljon a saját tizatosunkon, mert olyanok jönnek olyan sebesség, hogy nem tudsz velük mit kezdeni, csak valahogy próbáld őket föltartóztatni, és ettől tud egy kicsit unalmas, vagy sematikus lenni az egész, hogy nem tud annyira szórakoztató lenni. A szórakoztató az, amikor te megpróbálsz átmenni mondjuk a francia, meg az angol, meg a spanyol térfélre, hogy azért megmutasd, hogy te is tudsz passzogatni, és elveszed a labdát, na akkor vagy a hajnali 5 óra, nem tudom hány perckor a harmadik argentin gól, ami nem osztott, nem szorzott. Ott egy rossz passz, 70 méter a saját kaputtól, és 3 másodperc, ott volt a 3-10-ason belül, rárúgta, és laut, hát magam nem tudtam volna pontosan, ki volt a gólszerző.
3: Ja, igen. Ezt el is felejtettem hirtelen.
4: Igen, szívem dobbant, amikor Akanjival szeretettel megölelték egymást a mérkőzés után, ugye a milánói Inter 2 játékossa, ezúttal ellenfélként, de látszott a szeretet és a tisztelet. Úgyhogy, tehát hogyha területet hagysz, minimális területet hagysz ezeknek, akkor úgy átrohannak a sprinterek, mint a gépek, és esélyed nincs. Ezért állsz hátul. Nincs esélyed ellenük, hogy csak valahogy lassítsd le. Hát most én nagyon szívesen akárki a leggyorsabb magyar védőt odarakjuk Mbappé mellé, és akkor feleződtő futóverseny. Nem lesz szórakoztató látvány, legalábbis számunkra. Mit tudsz csinálni? Álljunk öten szembe vele a 16-osunkon, és még úgy is átmehet.
3: 2021-ben bebizonyítottuk, hogy milyen az, amikor le lehet radírozni Mbappét a pályáról, hiszen amikor egyre nyertünk a franciák ellen, akkor momentumosan volt.
4: Igen, de szerencsére az annyira meleg volt, hogy az belőlük is elvett egy 20%-ot, meg belőlünk. És
3: kivéve Fiala Attilából, mert ő hozzá hozzáadott 12-t.
4: Szenzációs volt. Ez az egyik életem egyik meghatározó gólja volt. Élőben ilyen gólörömöt, az tényleg libabőr volt, ahogy a remektek a puskásain a falai. Úgyhogy összességében valóban volt ilyen élmény is, csak a elfoglaltságra mondom neked, hogy egyébként a Sport Rádióból hívnak most, de nem fogom most fölvenni, mert veled akarok beszélgetni.
3: Üdvözlöm minden is a kollégákat, a technikai információ, kérlek Somogyi Zsoltot hagyjátok jelen pillanatban, mert élőadásban beszélünk. Somály, nagyon picit tényleg visszatérve az alapfelvetése, meglepette bármilyen tekintetben, hogy a világranglista első 4 helyezettje van ott a legjobb 4 között?
4: Most így konkrétan a világranglista az azért persze abban a szempontból, hogy sose alakult ez így, mindig volt egy meglepetés csapat, mindig volt valami nagy csapat, amelyik felreállt. Most a világranglista aktuálisan így áll, de például Brazília csalódást okozott, Németország nagyon nagy csalódást okozott. Nekem a holland-marokkó mérkőzés kimondottan tetszett, az egy nagyon magas színvonal, mind a két csapat nagyon magas színvonalon futballozott, az volt egy szórakoztató csapat, ott végül nem az volt, hogy az egyik nagyon jó volt, és a másik csak egy épp annyival volt kevesebb, hogy álljon hátul és csak bekkeljen, hanem mind a kettő kreatívan tudott támadni, és magas szinten védekezett, szóval nekem az például az egy jó meccs volt, de ugyanezt az argentin Egyiptomtól sorolhatnám. Szóval, hogy azért vannak olyan nagy csapatok, meg hát óhatatlan 10 olyan csapat van, amelyik nyugodtan megnyerheti a VB-t, nem szólunk senkit, a legjobb 4 közé, akkor 6 ebből nem fog bejutni, ugye? Ez egy remélem, hogy a matematika tanárom ezt még hallja, és utólag módosítja legalább fejbe azt a kettest, amit mindig bevésett nekem.
3: Ismerős a helyzet.
4: Igen, szóval, hogy összességében azt gondolom, hogy az a szimpla tény, hogy az angol válogatott, a címvédő Argentina, Franciaország lenyűgöző volt az egész VB-n, és a spanyol válogatott, amelyik a 2024-es Európa-bajnokságot megnyerte, ott van a 4 között, az nem meglepetés. Most az, hogy pont ők, az se, hogy ők az első 4 helyen vannak, de a VB mutatott teljesítmény különböző volt egyébként a 4 csapatnak az útja, de szerintem egyáltalán, és mindegyiket lehet szerintem elemezni, a spanyolok egy kicsit lassabban melegedtek be, a franciák folyamatosan szerintem magas színvonalon vannak.
3: Nem volt nagyon még rossz meccsük a franciáknak, ugye, hogy le tudnak játszani egy teljes tornát rossz meccs nélkül?
4: Nagyon nehéz kérdés, hogy az argentinoknak ez a sok hosszabbítás, ez visszaüthet-e? Én attól tartok, hogy igen. Úgyhogy, hogy ez a fizikai állapot, ez 8 mérkőzés, ez ugye most megváltozott, 7 sem volt kevés. Ez 8 mérkőzés, és most azért már, hogyha mondjuk most azt mondjuk, hogy vasárnap van, és kifilézted magad egy 120 perces meccsen, és meg kellett halni azért, hogy tovább jussál, és már haltál, és szerdán újra kezdődik a mérkőzés, és legyél friss, és kipihent, de persze az ellenfél is fáradt, szóval azért a fizikai állapot döntő lesz, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy óriási meccsek lesznek, hát a francia-spanyol két ez sima döntő, egyértelműen döntő lehetne. Én már láttam 1986-ban az Argentina-Anglia mérkőzést az Azték stadionban.
3: Ahol szerencsés vagy.
4: Diego Maradona egy szemfüles gólt ütött, amire ugye Nagy László, Szeged és Veszprém ragyogó játékos is elismerően csettintett
3: az
4: volna.
3: Az biztos, igen.
4: Mint kézilabdázó, viszont a második gólja az meg gyerekkoromban, amit láttam tévében, az egyik leglebilincselőbb gól volt a saját térféről elindulva, és butuska angol védőket jobbra, balra, megint jobbra, megint balra, és még egyet jobbra, és akkor majd jött a kapus, és még őt is kicselezte, úgyhogy nagyjából ez volt a 60 méteres szólóját, azt hiszem összefoglaltam, de aki nem látta, azonnal keressen rá, és fantasztikus gól volt, ez, mondta Vitrai Tamás, erre emlékszem, hogy a másik egy ordas nagy csalás volt, csak hát akkor még nem volt VAR, és aki a VAR ellen tiltakozott, mindig is ezt mondtam, hogy a Diego azért van a VAR, mert elvették volna azt a gólt.
3: De Soma, ha azt a gólt meg elveszik, akkor meg szegényebbek vagyunk Isten keze, meg a, azzal a legendával, hogy itt volt ez az angolok elleni meccs.
4: A legendám valóban, de azok az angol válogatott játékosok, akiknek életükben egy VB volt, és az a 86-os, kérdezd meg őket, hogy mit
3: kell kezdeni. Igen, teljesen képzelni. Egyértelmű, és igazad van, hogy az éremnek két oldala van, persze, egyértelmű.
4: Hogy ők ettől a legendától lehet, hogy eltekintettek volna, és lehet, hogy VB döntőt játszottak volna Barnes és Lineker, és nem akárki. Úgyhogy itt a visszavágó lehetősége, 40 év után, pont 40 év után, az Azték stadionban volt ez a meccs, ugye, és az angol válogatott meg ide elment az Azték stadionba, és nem akármilyen feladat volt, ugye a házigazda Mexikót, de ott megoldották a óriási szurkolói támogatást élvező mexikói csapat ellen, az már egy nagyon nagy teljesítmény volt, és ugye a 2024-es EB-n végig az volt a téma, hogy úgy jutott a döntőbe az angol válogatott, mint 21-be, hogy teljesen nézhetetlen, és hihetetlen, hogy ilyen játékosokkal ennyire rossz focit játszanak, de van valami eredménye. Most már szerintem ez egy másik angol válogatott, és nagyon lassan indult be, meg kellett olajozni, be kellett melegedni, de már Mexikó ellen nagyon jól játszottak, úgyhogy egyre jobb az a csapat, és ott a helye a négy között, és azt gondolom, hogy ők ugye senki nem élt, még Harry Kane se, 1986-ban, nemhogy látták volna azt a meccset, de hogy hallottak róla, az biztos, attól tartok, gyanítom, felteszem zárójelesen, hogy az angol sajtóban ez a bizonyos mérkőzés a beharangozóban szóba fog kerülni, hogy játszottak ők az argentinokkal már VB-n, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, hogy vissza tudnak-e vágni az angolok, az meg, hogy Lionel címet védhetne, körülbelül 40 évesen, 87-ben született, nem sokkal a ominózus meccs után, relatíve nem sokkal, de 80, ugye 87-ben, az is egy jó kérdés, úgyhogy nagyon kíváncsian várom az elődöntőket.
3: Soma, egy gyors búcsú kérdés. Az Optánál a franciák a legesélyesebbek, ugye ők nyilván adatokból, számokból dolgoznak. Milyen döntő tippelsz, lesz-e 22-es döntő visszavágó francia-argentin finálé?
4: Hát lehetne, nagyon lehetne, és az óriási döntő volt.
3: Hát az minden idők egyik, hanem a legjobb döntője volt. Csak döntőről, ha döntőről beszélünk.
4: És hogy azt kell mondanom tényleg akkor röviden, hogy a 86-os döntőt átéltem újra, mert ugyan ott az argentinok vezettek 2-0-ra, és kiegyenlítette az NSK, az akkori Nyugat-Németország. De még a rendes játékidőben Diego adott egy szenzációs paszt, és végül az a 3-2-re nyertek az argentinok. Tehát, hogy 2-0-ra vissza lehetett jönni 2-2-re, ezt 54-ben is sajnos a vesztes csapat megtapasztalta, de ezt nem is akarom felemlíteni, mert sírva fakadunk mi ugye ezen. Szóval ott a franciák azt elrontották a döntő elejét, de visszajöttek, de annyira stabil és lelkileg erős volt az argentin válogatott, hogy végül hosszabbításban meg tudta nyerni a meccset, vagy nem, 11-esekkel meg tudta nyerni a meccset, és az is elképesztő, hogy Mester 3-ast szerzel a világbajnoki döntőben, és sírva jössz le a pályáról, azért az is egy speciális helyzet. Ezt is nehéz elképzelni, hogy szomorú vagy a Mester 3-as után. Hogy figyelj, lehet, abszolút lehet, de akkor most azt mondom neked, és akkor visszatérhetünk, hogy nem lesz argentin-francia döntő.
3: Somogyi Zsoltnak, a Nemzeti Sport főszerkesztőjének köszönöm, hogy a szombat helyett a vasárnap délutánjából negyed órát ránk szánt, és egy picit elmélkedhettünk a labdarúgó VB történéseivel kapcsolatban. A folytatásban Leoni és a Remedy itt a Nemzeti Sportrádióban, ezt követően pedig már is itt lesz velünk a telefonvonal túlsó végén Bene Ferenc állandó szakértőnk, akivel egy kicsit kivesézzük, hogy mi is történt az éjszakai mérkőzéseken, illetve ő mit vár a két elődöntőtől.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 6 perce járunk 16 óra előtt, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Német Kornél, ez pedig a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Ahogy a zenét megelőzően ígértem, állandó labdarúgó szakértünk Bene Ferenc lesz itt velünk a telefonvonal túlsó végén, ha minden igaz, Feri itt is van. Szia Feri, halló Bene Ferenc!
3: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz Kornél!
2: Francisco, hát örömmel hallom, egyszerűen elválaszthatatlanok vagyunk. Nem tudom, hogy nálad otthon a család hogy van, én nálam már mutatkoznak a féltékenység jelei, úgyhogy majd valahogy tisztáznunk kell a közöttünk lévő kapcsolatot, hogy csak és kizárólag munka kapcsolatban az elmúlt három hétnek a nagyobb, tehát többet voltunk együtt, mint a családdal.
3: Hát igen, de négy évente van világbajnokság, ezt bevállalom.
2: Á, nagyon jó, oké, ezzel a szöveggel megyek majd én is haza. Feri, megkomolyodva, a Franciaország, Spanyolország és Anglia-Argentina párosítások alakultak ki az elődöntőt nézve. Egy picit maradjunk már a negyeddöntős mérkőzéseknél, főleg a két utolsónál. A norvégok iránt, vagy a norvégokért mennyire vérzik a szíved? Mennyire lett volna realitása látva a mérkőzés szerinted a norvég továbbjutásnak? És mi történik az argentin válogatottal, amely, ha nincs Julián Álvarez bombagolja, nekem meggyőződésem, hogy elketyeg a mérkőzés 11-esekig, ott meg kb. Bármi lehetett volna, de nyilván a fociban nem játszik a ha. Szóval először a norvégok szemüvegén keresztül nézzük egy picit a dolgokat, aztán pedig az argentin szenvedés.
3: Igen, hát először is a norvég válogatott, azért ne felejtsük el, hogy 100%-os teljesítménye jutott ki a világbajnokságra, a VB selejtezőknek az egyik meglepetés csapata volt, márpedig azért az európai selejtező sorozatból nem könnyű kijutni, azt sajnos mi is tapasztaltuk. A norvég válogatott rendkívüli csapategységgel rendelkezik, és annak ellenére, hogy ezen a mérkőzésen hát jócskán benne volt Nyland az angolok győztes góljában, de azért addig szinte a hátán vitte a csapatát. Szóval egy mini dráma talán az ő lelki világa is, az ő teljesítménye is. De igazából a norvég válogatott szerintem büszke lehet a teljesítményére. Én úgy gondolom, hogy dacára annak, hogy egy hát kifejezetten gyengén futballozó, vagy a maximum teljesítményétől messze lévő Angliával találkoztak, de véleményem szerint azért az a realitás, hogy, és ezt a további párosításnál is azért el fogom mondani, hogy nekem az a véleményem, hogy azért a négy legjobb válogatott jutott az elődöntőbe, tehát nagy igazságtalanságot nem érzek, viszont a norvégoknak is volt a mérkőzésen egy olyan periódusa, amikor azt lehetett érezni, hogy bizony.
2: Hát a holland gólnál, amit végül elvett a játékvezető lökés miatt, hozzáteszem ott jogosan, tehát ott olyan szinten betolták az angolokat, hogy Anglia azt se tudta, hogy merre van arccal előre.
3: Pontosan abban a periódusban, illetve hát azt se felejtsük el, hogy a norvég vezetés után is volt egy komoly 5-10 perces periódus, amíg az angol válogatott nem tért magához, és nagyon nehéz ezt a hosszú világbajnokságot elemezni, mert ugye most beszélünk majd Argentináról is, hogy most az argentinok valójában hullámvölgyben vannak, vagy folyamatosan úgy jutnak tovább, ahogy egy leendő világbajnoknak kell, tehát ezzel még én is őrlődöm saját magammal kapcsolatban. Viszont az angol válogatott meg a Mexikó elleni teljesítményéhez képest jóval szerényebb futballt mutatott és futballt nyújtott, de egyet ne felejtsünk el, hogy az ilyen kiélezett mérkőzéseken és főleg a világbajnokság legvégső szakaszában az egyéniségek és a kvalitás a döntő. Tehát azért azt láthattuk, hogy a norvég válogatott is kitűnően szervezett védekezésre képes, nyilván az angol válogatott is, de azért nem véletlen, hogy van egy Bellingham, amelyik pont amikor a legjobban van rá szükség, akkor hozza a legjobb teljesítményét.
2: Hozzáérte a labda a pókkamerához? Ez a következő kérdés.
3: Jó,
2: a
3: norvégok elleni meccsen. Igen, ezzel kapcsolatban is megvan a határozott véleményem. Én a közvetítés során nem vettem észre az esetet, viszont amilyen sajtóvízhangot kapott, azután a létező összes felvételt, ami rendelkezésemre állt az interneten keresztül, én is megnéztem. És én abból indulnék ki, hogy tehát nem onnan közelíteném meg a dolgot, hogy súrolta a pókkamerát, vagy nem súrolta, vagy megváltozott a labda iránya, hanem egész egyszerűen nézzük meg, és én mindig az információimat edzőként is a pszichológiából és a testbeszédből kölcsönzöm. Tehát egyetlen egy labdarúgó nem volt a pályán, aki megtorpant volt, jelezte volna, tehát gyakorlatilag semmilyen befolyása nem volt az angol gólra és a norvégok védekezésére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen vihar a palack vízben, vagy borban, vagy hogy mondják, szóval ez szerintem nem ezzel kellene foglalkozni, az biztos, hogy Bellingham góljára semmilyen befolyással nem volt, hiszen még maguk a norvég játékosok sem vették észre a labda hívének megváltozását.
2: Talán csak a labdarúgás képes olyan jeleneteket produkálni, mint amit együtt átéltünk a spanyolok mérkőzésén, ugye amikor a Courtois helyére érkező belga cserekapussól jött ki a labda, és ugye Merino győztes gólja, és az, hogy egy 24 órán belül kétszer meg tud ugyanaz történni. Világbajnoki negyed döntőben nem rossz kapusokkal, önmagában az, hogy világbajnokságról kijutó kapusokkal, ez egészen döbbenetes. Na most az argentinokra egy picit átkanyarodva, azt mondtad, hogy önmagaddal is vívódsz, hogy ez a majdani világbajnok ismérve, hogy nem a leglátványosabban, bár hozzáteszem azért a legutóbbi 3-4 meccsén mindig 3-at rúgtak, hosszabbítással minden
3: együtt. Igen, azért nem tudom elvenni.
2: Hát, hogy egyébként ez is egy óvatosan és nagyon csínyán bánok a kifejezésekkel, szóval, hogy pici döcögősebben, vagy tényleg annyit kiadva magukból. Ugye ez a zöldfokiak ellen talán vitán felül áll, és ebben nem lesz közöttünk vita, hogy ott azért ez nem annyit adta ki magukból, hanem ott visszanyalt a Fagyi, ott gondolták azt, hogy ott abból lehet egyenlítés, aztán végül a ráadásban kicsikarták. Egyiptom ellen saját magukat a hajuknál fogva rángatták ki egy bődletesen mély árokból, gödörből, ahova saját magukat tolták be. A tegnapi mérkőzésen meg melyik állítás az igaz?
3: Én ugyanazt láttam,
2: hajnali,
3: mint Egyiptom ellen, hiszen azért az argentin válogatott véleményem szerint nem kezdte rossz a mérkőzés, annak ellenére, hogy meglepte őket a svájci gárda, de azért a 10. percben vezetést tud szerezni, és azért az jelentős mértékben megfogta a svájci csapatot, és én úgy láttam, hogy az argentinok nagyon labdabiztosak, nagyon magabiztosak, sőt, a svájci térfélre korlátozott a játék nagy része, tehát gyakorlatilag a dominanciát át tudták vinni az ellenfél térfelére, és nagyszerűen a saját stílusukban futballoztak, kontrollat tartották a találkozót. Nyilván ez a svájci válogatott azért minőséget képvisel, taktikailag is, tényleg a magas letámadással olykor meglepték az argentinokat, és rendkívül szervezett, és rendkívüli egység van ebben a svájci válogatottban, és nagyon komoly egyensúlyjal rendelkezik, tehát nem estek át szélsőségesen a világbajnokság során, nem estek pánikba, nem játszottak más futballt abban az esetben sem, amikor az ellenfél vezetés szerzett, tehát egy nagyon-nagyon stabil csapatról beszélünk, ami a stabilitás, az ilyen főleg egy ilyen hosszú távú tornán rendkívül fontos. De mégis én úgy gondolom, hogy nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Katarban világbajnok argentin válogatott egy ilyen 1-0-as vezetés után ne rúgott volna rá még az első fél időn belül még egy gólt, egy picit megrodnyant svájci alakulattal szemben. Viszont a mostani argentin válogatott meg, nekem az volt az érzésem, hogy egy kicsit saját magát megint beleütötte a mérkőzésben, mint ahogy az már történt, akár az öldfoki szigetek ellen is. Tehát én nem érzem egyelőre azt a gyilkos ösztönt bennük, amivel le lehetne rendezni már ideje korán a mérkőzéseket. Viszont egyet nem lehet elvenni, és itt most megint a kvalitást helyezem előtérbe, hogy egyrésztről kispadról olyan játékosokkal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag Scaloni bárkit cserél be, bármilyen módon átalakítja a csapatot. Nyilván a szokásos cseréjét most is meghúzta, a támadó pozícióba is cserélt, igaz, átalakítva a csapatot, tehát nem egy az egybe cserélt, Martínezt ugye nem Jiménezt helyet cserélte be, tehát abszolút mértékben úgy volt az egész, bocsánat, Álvarez helyett, tehát nem Álvarez helyett hozta be Martínezt, hanem átalakította a csapatát, viszont szélső pozícióba is tudott cserélni González személyében. Mindvégig az az ember érzése, hogy dacára annak, hogy várod az argentin gólt és nem jön, és nagyon hosszú távon emberelőnyben sem tudtak újabb gólt szerezni, de azért a hosszabbításban történt események azért nem a véletlen szülöttei. Tehát rendkívüli minőséggel rendelkeznek, és az, hogy hosszú távon nálad van a labda, és folyamatosan csak úgymond nyomozod a játékszert, nem találkozol a labdával, nyilván egy ember hátrányos csapatra ez hatványozottan igaz, de ez nagyon szívja az energiát, és nem csak fizikálisan a lábakba, hanem a fejekbe, és előbb-utóbb egy ilyen csapat belehibázik hátul a védekezés során. Tehát azért az argentin válogatottnál ha abba a székbe ülök bele, azért az, ahogy említetted, nem véletlenek ezek a 3-5 gólok, még ha több esetben hosszabbítás után
2: is történtek.
3: Tehát előbb-utóbb elfárasztják az ellenfelet, és nagyon-nagyon komoly minőséggel rendelkeznek. Tehát ha nincs is topon ez az argentin válogatott, azért ebből a 4-ből egyáltalán nem írnám le, hogy nincs esélyük akár a végső győzelemre.
2: Mert hogy a világranglista első 4 helyezettje, amióta van olyan, hogy világranglista 1992 emlékeim szerint, szóval azóta még nem fordult ilyen elő, hogy az első 4 jutott a világbajnokság elődöntőjébe. Ezt ahonnan akarom, ahogy akarom, úgy nézem, de ez minden irányból előre vetít egy elképesztő döntőt, mert lehet itt a 22-es történet visszavágója, lehet egy francia-argentin, lehet a 24-es EB döntő visszavágója, lehet egy spanyol-angol, lehet egy latinó csata, egy spanyol-argentin, a francia-angol klasszikusról már nem beszélve. Szóval ez most tényleg csak az van, nem Feri, hogy kedden is, szerdán is itt az elődöntőket is természetesen időben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban is. Szóval hátradőlünk, és átadjuk magunkat az élvezetnek. Tehát itt nincs se jó, se rossz döntés. Tehát itt maximum kívánni lehet meg egyéni preferencia. Tehát én szívem szerint, hogyha egy fél mondat személyes véleményt megengedsz te is, meg a hallgatók is, már csak azért, mert viszonylag ritkán van arra lehetőség. Egy tényleg egy igazi ínyenc falat, egy spanyol-argentin, egy ilyen latinó csata. Például mekkora nagy dolog lenne. Láttunk már francia-argentint 4 éve. Most jöjjön egy spanyol-argentin például. De mindegyik mellett tudok érvet is, meg ellenérvet is. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel?
3: Teljesen egyetértek. Gyakorlatilag úgy állok a kérdéshez, hogy mindegyik csapat mellett tudok olyan érvet felsorakoztatni, ami alapján szurkolnék is akár nekik. Tehát nem tudok olyan párosítást a döntőbe elképzelni, ami alapján ne lenne érdekes a döntő. Tehát most ebből a szempontból ez a világbajnokság a véghajrá tekintetében kiválóan alakult. Tényleg a legjobb csapatok jutottak be a legjobb 4 közé.
2: Hol van Afrika, olyan... Feri? Hol van Afrika?
3: Hát igen, én minden tiszteletem a afrikai kontinensét,
2: de azért... Tudom, provokáltalak, szám,
3: igen,
2: tudom.
3: De amikor mondták, hogy 10-ből 9-ből jutott a 32-ben, akkor is azt mondtam, hogy várjuk meg, hány fog a 8-ba bejutni, és hát nyilván a 8-ba is két olyan válogatott jutott be a Marokkó és Egyiptom személyében, vagy alakulatában, amelyik tényleg egy picit kimagaslik a kontinensen belül, de én úgy gondolom, hogy a minőséget, a futball top szintjét azért még mindig Európa és Dél-Amerika uralja, tehát ebben szerintem nincsen változás. De megmondom őszintén, nagyon-nagyon szívesen beszélek azokról a mérkőzésekről, amelyiket láttam, hogy hol voltak a fordulópontok, hol voltak az edzői húzások, hol számított a kvalitás, és melyik csapat miért jutott tovább, de egyet nem tudok megmondani, hogy itt milyen döntő lesz. Tehát egész egyszerűen megjósolhatatlan, és ezt úgy gondolom, hogy aki ezt meg tudja jósolni biztosra, az vagy nagyon nagy varázsló, vagy csak szerencséje volt, mert itt tényleg a nüanszok, az egyéniségek és a pillanatnyi forma fog dönteni.
2: Na, akkor csak egy búcsú kérdést engedj meg. Nemzeti Sport főszerkesztője Somogyi Zsolt volt itt az imént velünk telefonon. Ő is hasonló állásponton van. Szerintem mindenki, aki megszólal majd a közeljövőbe, alig ha mond mást. Ő annyit mert jósolni, vagy annyira vállalkozott, hogy szerinte nem a 4 évvel ezelőtti döntő visszavágója, tehát nem egy francia-argentin finálé lesz. Bármi, amit, ha nem is konkrét párosítás, de valamit sejtelmesen, milyen irányba mennek a te gondolataid most?
3: Hú, hát érdekes. Én az argentin-angol mérkőzésen arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Mert ott azért nyilván ezek a játékosok, akik többségében nem is éltek mondjuk a 80-as évek elején, de azért itt a falkloni háborútól kezdve, az elmúlt világbajnokság 86-tól kezdve, itt nagyon-nagyon sok érzelem ott lesz a pályán, ami inkább valójában a szurkolókra vonatkozik, nem a játékosokra, de azért ez átragad a játékosokra is több esetben. Amelyik válogatott higgadtabb lesz, és ahol az egyéniségek jobban tudnak érvényesülni, szerintem az fog bejutni a döntőbe. A francia spanyolon pedig arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapatnál lesz a labdabirtoklási fölény, hiszen mindkét csapat arra törekszik alapjába véve, és a spanyol válogatott dacára annak, hogy itt világbajnoki csúcsot döntött a nullára lehozott mérkőzések, illetve a góltalansági rekord tekintetében, nem kifejezetten a védekezéséről híres. Tehát, hogyha a francia válogatott dominálni tud ezen a mérkőzésen, akkor nem.
2: Már pedig a képesség ott van bennük azért előre.
3: Hát, pontosan, tehát a spanyol válogatottnak tényleg a legjobb védekezés a támadás alapon, át kell tettetni a mérkőzés hangsúlyát a francia térfélre, és abban az esetben, ha kijön a támadókból a maximális potenciál, akkor érvényesülhetnek. De ha a francia válogatott dominálni tud, akkor nem tudom elkezdeni, hogy kubánsziék mondjuk Bápékkal szemben lehozzák a mérkőzés nullára.
2: No, Feri, köszönöm szépen Benne Ferencnek, állandó szakértőnknek. Sokat nem kell kibírnunk labdarúgó világbajnokság nélkül, legalábbis a mostani eseményeket figyelembe véve, hiszen kedden jön majd a spanyol-francia, szerdán pedig az Anglia-Argentina elődöntő. Természetesen a négy között rendezett mérkőzéseket is, csak úgy, mint a két helyosztót, a szombati bronzmérkőzést, illetve a vasárnapi döntőt élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Szerintem Feri, te leszel, ugye? Vagy lesz-e valamelyik a négyből?
3: Mind a két elődöntőn ott leszek a stúdióban, és várom szeretettel a hallgatókat.
2: Ebben az esetben akkor szerdán különösen hadd ajánljam magunkat, nem mintha kedden nem, de szerdán akkor a kis állandó. Szerintem akkor ezek szerint Regős Laca is ott lesz velünk, és akkor a kis állandó hármasunk, kis triumvirátusunk újra összeül és megalakul. Na, lényeg tehát, hogy kedden Spanyolország, Franciaország, szerdán Anglia, Argentina mérkőzések. Benne Ferencnek, állandó szakértőnknek köszönöm szépen. 16 óra 10 perc a pontos idő, Minelli és a Rampampam a folytatásban, majd pedig Gyenge Balázssal elemezzük az eddigi történéseket, illetve nem hagyom ki az Itzert, hogy megkérdezzem, hogy ő mit vár a két elődöntőtől.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 16 óra 14 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél, ez pedig a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, mobil alkalmazáson keresztül, vagy például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén is hallható az adásunk. Egy kicsit most megtévesztő műsorunk címe, hiszen nem sportesemények között tudunk kapcsolni egyik élő közvetítésből a másikba, hanem egyik élő vendéget tudjuk a másik után kapcsolni. Témánk természetesen a folytatásban is a labdarúgó világbajnokság. A Nemzeti Sport munkatársa Gyenge Balázs van most itt velünk a telefonon a túlsó végén. Szia Balázs!
2: Szia Kornél!
1: Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és vasárnap délután számíthatunk rád, és bekapcsolódsz a műsorba. Somogyi Zsolttal, főszerkesztőddel, illetve Bene Ferenccel, állandó labdarúgó szakértőnkkel beszéltünk az elmúlt percekben. Én azt fogalmaztam meg Ferivel, amikor zártuk a beszélgetést, ha kívánhatnék, ha bármiféle ráhatásom lenne, én egy latinos döntő felé mozdulnék el, egy spanyol-argentin csata felé, de ebben a helyzetben Ferivel ott zártuk, és veled vegyük fel itt a fonalat, aztán majd utána egy kicsit visszafejtjük, hogy elnézve ezt a két elődöntőt, mindegyik csapat mellett van annyi érvünk, amennyi ellenérvünk, tehát itt nincsen se jó, se rossz párosítás majd egy hét múlva ilyenkor vasárnap a fináléban.
2: Nagyon nincs. Ilyenkor lenne célszerű, persze egy ilyen hosszú VB végé kicsit túlszás, de most lenne jó a négyes döntő. Igen. De hát ugye szembe menne bőven annak
1: hát a... Így is 8 meccset kell már játszani. Igen.
2: Ami uralkodik most a futball világában, tehát itt ugye itt a mérkőzések maximalizálása van, ami persze nem jelenti azt, hogy a FIFA ne találná ki azt, hogy na jó van, rendben, játszunk 100 nem tudom hány mérkőzést, és a végén akkor, hogyha 4 komoly csapat jön össze, akkor még ott egy 4-es tornát. Tehát azt még úgy inkább el tudom képzelni, mint sem, hogy azt mondják, hogy jó, nem kell ennyi válogatott egy VB-re, és akkor a többiek játszanak több mérkőzést. De kétségtelen, hogy itt az a helyzet, hogy egy viszonylag hosszú periódus után ilyen-olyan ingerek lecsapódását követően szerintem azért azt bátran kijelenthetjük, hogy ez a 4 válogatott azért bőven-bőven megérdemli azt, hogy a 4 között legyen, és én úgy kimerem jelenteni, hogy ez a 4 legjobb válogatott jelenleg.
1: Nem csak a világranglistás helyezések alapján. Mindegyik csapatnál volt, a franciákat leszámítva talán egy pici döccenő, vagy olyan momentum, ami nem teljesen egyértelműen vetítette előre az utat, hogy a spanyolok Merino 2 góljával a portugálok ellen, vagy éppen a legutóbbi mérkőzésen, Portugália ellen azt megelőzően, hogy a Belgium ellen, tehát az utolsó pillanatban lőtte tovább a spanyolokat. Az angoloknál, ugye itt van norvégok ellen, rezgette létsz egyszer-kétszer, ugye volt Hollandnak egy meg nem adott gólja, de azért végül is hosszabbításban csak bedarálták őket. Az argentinok most már ugye az egyenes kieséses szakaszban 2 hosszabbítást is játszottak, a zöldfokiak ellen, meg ugye most a hajnali mérkőzésen, a kettő között volt egy Egyiptom elleni nagy fordítás. A franciák az egyedüli kakuktojás, akiknek hát a Paraguay elleni volt talán a leggyengébb meccsük itt ezen a VB-n, ha az gyengének lehet nevezni.
2: Igen, ezen én is gondolkoztam, de azért az erőteljes lenne ezt a franciák nyakába varni, egy olyan gyakorlatilag nem csak hogy antifutball, hanem a futball megerőszakolását bemutató csapat elleni meccset, szóval ott a két opció van. Az egyik, hogy a fogalkörömmel védekező, rugdosódó, csípő, harapó csapat valahogy mégiscsak az elején a mérkőzés, első harmadában kapitulál, és akkor feladja ezt a bunker futballt, és akkor kiszakad a gólzsák, és akkor megint úgy tűnik, hogy na, ezt a francia csapatot egyáltalán nem lehet megfogni. Mert azért azt lássuk be, hogy Paraguaynak igazából eszeágában sem volt kockáztatni a támadó futballt, tehát gólszerzési lehetősége. Most így fejből meg nem mondom, mennyi volt a várható góljainak a száma, de szerintem erősen konvergált a nullához. Tehát azt nem mondanám, hogy Franciaországnak az egy gyenge mérkőzése volt, inkább azt mondanám, hogy ez az egyetlen módja annak, hogyha valaki nem éri el azt a nívót, mint a franciák, hogy bármennyi esélye legyen egy kieséses mérkőzése. Meg tiszta sor, hogy a 11-esekre bazíroztak, ott lett volna.
1: 0,1 volt az XG-jük, bocsánat, megnéztem, 0,1 volt az XG-jük, tehát majdnem telibe találtad, igen.
2: Az a mérhetetlen kategória. Na, ezt most csak azért mondom, hogy én azt nem varnám így egy az egybe a franciák nyakába, és igen, tehát hogyha most föl kell állítani egy erős sorrendet, hogy a négyben hogy néz ki a hierarchia, akkor szerintem a legkönnyebb lenne azt megmondani, hogy a franciák a legjobbak, és hogy utánuk mi a sorrend, azt már sokkal nehezebb lenne meghatározni.
1: Igen, Balázs, de bocsánat, hogy egy picit hadd szóljak közben, és pont ezért akartam ezt egy hosszabban felvezetni, hogy le lehet egy nagy tornát játszani gyengébb mérkőzés nélkül, mert hogyha elfogadom az állításodat, már pedig közel áll hozzám az a magyarázat, amit adsz a Franciaország-Paraguay mérkőzésre, akkor a franciáknak nem volt gyenge vagy gyengébb meccse, a másik, az elődöntőbe jutott másik három csapatnak, viszont volt olyan pillanat vagy periódus itt a világbajnokságon, akár a csoportkörben, akár az egyenes kieséses szakaszban, amikor nem tündökölt. Ez a francia csapat végig tündökölt. Végig lehet játszani egy VB-t tündökölve?
2: Szerintem igen, és persze nem lehet ilyen teljesen egy az egyben párhuzamot vonni más csapatokkal, de emlékeim szerint a 2002-es brazil világbajnok csapat azért, ha nem is feltétlen tündökölve, de végig úgy játszott a tornát, hogy úgy azért érezni lehetett, hogy nem lehet őket megfogni. Sőt, igazából a 94-es brazil válogatott is ilyen volt, noha ott azért talán voltak szorosabb mérkőzések. De én azt mondom, hogyha egy válogatott a legmagasabb szinthez képest is érezhetően egy félpolccal feljebb kerül, akkor azért ebben az utolsó, a nagyon hosszú idény, és ráadásul ugye összefonódnak már az idények, de akkor is az idény utolsó 5 hetében azért összeszorított fogakkal szerintem ez kibírható, és ami meg szintén azt mondatja velem, hogy a franciák végig tudják vinni adott esetben ezt a lendületet, az pedig az, hogy szemben a 2 évvel ezelőtti EB-vel, amikor gyakorlatilag majdnem ugyanez a garnitúra Deschamps-szal az EB-n borzalmasan görcsösen játszott, azért, mert Deschamps nem volt hajlandó a biztos védekezésre alapuló játékból engedni, és azt kell, hogy mondjam, hogy az olyan kreatív játékosokat, akik már akkor is a rendelkezésére állt kulcsba kötött, azokat most szabadjára engedte, és egy kicsit azt gyanítom, hogy ez azért van, mert Deschampsnak ez a jutalomjátéka, tehát ugye ő föláll a válogatottól a VB után, tehát neki igazából már azt kell, hogy mondjam, hogy minden mindegy, persze azért nem teljesen így van, de hogy egyfajta szabadságot adott itt a francia válogatottnak erre a VB-re, és a jelek szerint ez kellett ide. És ezért ez a lendület, ez a szabadságból fakadó lendület, amit egyébként úgy láthatóan a többség nagyon élvez, ez szerintem kitarthat a végéig.
1: Ebből arra következtetek, hogy a spanyol-francia elődöntőből a franciákat várod. Kérdés akkor ezek után, hogy lesz-e a 4 évvel ezelőtti torna döntőjének visszavágója, vagyis az argentin-angol párosításból kit vársz tovább?
2: Gyorsan visszacsatolnék erre a francia-spanyolra, mert egyébként meggyőződésem, hogyha valaki el tudja kapni ezt a francia csapatot, az a spanyol. És nem kell nagyon messzire menni. Tavaly majdnem egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban, tehát 13 hónapja, biztos emlékszel a Nemzetek Ligája elődöntőjére, amikor 5-4 lett a vége, de úgy az első 1 óra után, amikor a spanyolok 4-0-ra, majd 5-1-re vezettek, hát azért szerintem még a spanyol szurkolók is csak a szemüket dörzsölgették, hogy mégis mi folyik a pályán. Tehát attól, hogy még itt van egy felszabadult és jól játszó francia csapat, egyáltalán nem kizárt, hogy az ellenfél kapja el úgy a fonalat az adott meccsen, hogy, hogy teljesen boruljon. Az egyébként azért annyira nem szélsőségesen francia győzelmet jósoló papírforma. Tehát ez az egyik. A másik, az argentin-angolnál pedig igazából azt érzem csak majdnem biztosan, hogy ha Anglia jut tovább, akkor nem nyeri meg a VB-t. De olyan kiszámíthatatlan az elődöntő is. Két dolog miatt. Az egyik, hogy az argentinok azért nem azt a konzisztenciát mutatják, amit 4 évvel ezelőtt. Tehát itt folyamatosan a szívük az, ami a többiek elé helyezi őket, és igazából most tisztelet minden ellenfelüknek, de Argentina egyenlőre nem mérkőzött meg igazán falcsúlyos ellenféllel, és mégis az van, hogy futnia kellett bizonyos helyzetekben az eredmény után, vagy a legeslegvégén sikerült fordítani, vagy hosszabbításokba kellett belemennie, szóval ott azért rezeg a lét. Ugyanakkor, és ezt érdemes kihangsúlyozni, hogy egy olyan csapatnál, amelyiket a szíve viszi előre, ott azért számolni kell azzal, hogy milyen a nexus a két válogatott között, és itt egészen pontosan milyen a nexus a két nemzet között. Mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Argentina a mai napig, hát finoman szólva sem ápol teljes baráti kapcsolatot Nagy-Britanniával a Falkland-szigetek miatt, amit ők Malvinasnak hívnak, és egy pár éve a helyi argentin labdarúgó bajnokságot is Malvinas Primera Divisionnak nevezték el, tehát azért itt majd lesznek indulatok azért bőven ezen a szinten, de természetesen azért itt nem arról van szó, hogy sípcsontok fognak törni, mert hát azért játszanak argentin futballisták Angliában is, tehát tudnak disztingválni, de ha válogatott szintről van szó, akkor ez egy plusz motiváció, és hogyha egy csapatot, mint az argentin a szíve viszi előre, akkor egy ilyen motiváció az még nagyobb erőt ad a csapatnak.
1: Érdekes megközelítés, nagyon jó lezárása volt az elmúlt egy órának. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Gyenge Balázsral, a Nemzeti Sport munkatársával beszéltünk. Itt volt Somogyi Zsolt, ugye a lap főszerkesztője, állandó szakértőnk Bene Ferenc és Gyenge Balázs. 3 különböző nézőpont, ugyanazokról a meccsekről, ugyanazokról az eseményekről, de mégis egy picit más közelítésben, vagy más megközelítésben tudtunk beszélni. Pikpak elröppent ez az egy óra, úgyhogy ha az órára nézek, azt látom, hogy 16 óra 26 perc a pontos idő. James Hype és a Modern Friends a folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban, majd pedig a legfrissebb híreket követően innen megyünk tovább. Maradjanak velünk a folytatásban is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Tényleg valami okosat is csinált, Egbert.
2: Nekem ez az ember gyanús.
4: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
5: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Anglia és Argentína is a négy között a labdarúgó VB-n. Kiképzésen vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Visszatér a kánikula a jövő héten. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: Kialakult az elődöntő mezőnye a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A két legutolsó negyed döntőben előbb Anglia a Jude Bellingham duplájával, hátrányból fordítva hosszabbítás után 2-1-re verte Norvégiát. Magyar idő szerint ma hajnalban pedig a címvédő Argentína is ráadást követően jutott tovább. 1-1-es rendes játékidő után 3-1-re nyert a csaknem egy órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen. Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű tornán a döntőbe jutásért szerdán 21 órától Argentína Angliával találkozik, míg kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére a statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta. A negyeddöntős szakasz után közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%, Angliáé majdnem 22%, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy kérdésre válaszolva a további létszámemelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják. 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsasági motoros VB német nagydíját. A sprint futamon is diadalmaskodó, 33 éves klasszis a pole pozícióból rajtolva győzött, és feljött az összetett harmadik helyére. A VB pontversenyt vezető spanyol Jorge Martin a gyári áprilijával ötödikként zárt. Előnye az idény felénél 14 pont a német futamon második japán Ogura előtt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Volodymyr Zelenszky kezdeményezte az ukrán kormány főleváltását. Julija Szviridenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszky közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, hogy új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal is. Párizsban egyeztet holnap a tetrekészek.

0: koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül. Közöttük Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Itthon folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens 91 fős, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak. Eljárás indult ellene.
1: Közlekedés.
0: Erős a hétvégi forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a 85-ös és a 65-ös kilométer között szakaszos torlódás alakult ki, több helyen is lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-55-55-605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap is marad a gomoly felhős, napos idő, legfeljebb északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 13 és 18, holnap napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 16 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek. Hamarosan tenisszel megyünk tovább a folytatásban. Jön nem sokára a férfi egyes döntő Wimbledonban, az angol nyílt teniszbajnokságon, viszont még egy nagyon picit engedjék meg, hogy maradjunk a labdarúgás világában, és jöjjön a 32-szeres korábbi magyar válogatott játékos Nagy Antal véleménye az eddigi mérkőzésekről, az elődöntős párosításokról. A riporter Cserés Bendegúz.
4: Nekem a kedvenc meccsem a Brazília-Norvég lett volna, hiszen én vártam a Brazíliát, hogy tovább jut, de ezt a norvégok egy picit elrontották, úgyhogy maradok az első számú csapatomnál, Franciaországnál, mert nekem Franciaország ilyen döntő várományosom, ebből következik, hogy minden meccsüket élvezem, és ráadásul eddig még jól is mentek, mert kicsit félek is, hogy nehogy elfogjon ez a lendület.
5: Franciaország ugye most a negyed döntőben Marokkó ellen játszott, és 2-0-ra legyőzte. Még egy kihagyott 11-es is belefért Mbappétól, cserébe viszont ugye szerzett egy gólt és adott egy gólpasszt. Mit szólsz a franciák teljesítményéhez így, főleg a negyed döntőben?
4: Hát azért az egész mérkőzésen lehetett látni, hogy nincs kérdés. Tehát itt ez a francia csapat egyértelműen dominált végig. Nem szabad lett volna 11-es mondjuk kihagyni, de így is viszonylag sima meccsen nyertek. Mint ahogy az eddigi meccseik is viszonylag simák voltak. Mondom, itt csak egyetlen egy fél szó, hogyha valaki nagyon jól kezd, az általában már a döntőre elfárad egy picit, idézőjelbe téve persze az, hogy elfáradt.
5: Igen, azért azt szoktuk látni, hogy még akár egy VB döntős csapatnál is, mondjuk egy ilyen hosszú sorozatban, azért előfordul egy-egy hiba is. Ugye az a kérdés, hogy ezt az egy-egy hibát túléli az adott csapat, vagy nem. Viszont a franciák eddig tényleg nagyon simán hozták az összes mérkőzésüket, míg mondjuk például Argentina botladozik, ugyanakkor ugyanott van, ahol Franciaország is.
4: Ez a félelmetes, tehát Argentinától azért két dolog miatt félek. Egyrészt, mert ugye hát egy jó csapat, és ha botladozik, és egyszer csak kijön neki mondjuk egy döntőben egy szuper játék, ami az európai csapatok szempontjából nagyon veszélyes lehet azért, mondtam, hogy az európai csapatok, mert ugye látjuk, hogy kihullottak az egyéb csapatok, és már csak Európa és Argentina van a legjobb négy között. Egyrészt ettől félek, másrészt én még úgy látom, aki nem ért velem egyet, azt annak elfogadom a véleményét, de én még úgy látom, hogy mindig tart ez a Messi imádat. És egy kicsit itt látva például a svájci második sárgát, hát azért egy világbajnoki négy közé jutásért így megcsonkítani egy svájci csapatot, ez csak és kizárólag annak szól, hogy Messi játszik az argentin válogatottban. Ha ő nem játszana már, teljesen másként kezelni a játékvezetői kar is, meg mindenki.
5: Maradva még egy kicsit a franciáknál, ugye az elődöntőben Spanyolország lesz az ellenfele, amely Belgiumot győzte le 2-1-re. Mit vársz attól a mérkőzéstől?
4: Egy olyan meccs lesz, hogy nem fog tudni örülni. A franciák nyernek, akkor nagyon fogok örülni, de sajnálom a spanyolokat. Ha nehogy Isten a spanyolok nyernének, akkor viszont én csak nem is fogok annyira örülni, mert annyira fogom sajnálni a franciákat. Tehát erre mondják azt, hogy itt nincs jó eredmény számomra, mert a másikat nagyon fogom sajnálni, hiszen akár, ha nem így lett volna a sorsolás, akkor megérdemelte volna ez a két csapat, hogy világbajnoki döntőt játszon. Vagy legalább a spanyolok lettek volna a másik ágon, hogy ők találkozzanak az argentinokkal, vagy valami, de hogy pont ez a pillanatilag talán a két legjobb európai csapat találkozik, és az egyiknek ki kell esnie. Tehát számomra csak az lenne igazságos, ami nem létezik, hogy mind a két csapat tovább jusson, de hát ilyen nincs, tudjuk. Csak az egyik mehet tovább.
5: Mindeközben pedig a másik ágon Anglia-Argentina mérkőzést fognak rendezni. Anglia Norvégia ellen jutott tovább 2-1-re, Argentina, ahogy arról már beszéltünk is, Svájc ellen győzött 3-1-re, és mind a kettő mérkőzés hosszabbításba torkollott.
4: Az angolok előtt le a kalapva. Ugye tudjuk, hogy az angol labdarúgás fantasztikus, tudjuk, hogy mindig olyan játékos állományuk van, hogy őrület, és tudjuk, hogy mindig elbuknak valahogy a legjobb négy előtt. És most egy olyan norvég csapatot nyertek, vagy vertek meg, olyan csapat ellen nyertek, aki szerintem meglepte a világot, és aki szerintem a tegnapi mérkőzésen is olyan teljesítmény nyújtott, hogy le a kalappal előttük. Tehát az, hogy én úgy láttam legalábbis, hogy az utolsó 20 percben rendes játékidőben gyakorlatilag lefutballozták Angliát. Tehát ott gyakorlatilag végig domináltak, és ott kapufa volt, ott helyzetek voltak. Tehát engem nagyon meglepett ez a csapat, és például itt is lehetett látni, hogy Norvégia Franciaországtól simán kikapott, aztán mikor jött az éles meccs az angolok ellen, olyan teljesítménnyel rukkolt ki, hogy mindenkinek tátva maradt a szája, vagy legalábbis nekem tátva maradt a szám.
5: Ők a VB legnagyobb meglepetés csapata szerinted?
4: Hát sok érdekességet láttunk, sok meglepetés volt, de az, hogy ez a csapat egy ilyen teljesítménnyel négy közé jutásért így megküzdött Anglia ellen, bizony ők megérdemlik ezt a címet.
5: Beszéltünk Messiről is, és beszéltünk Mbappéről is, hát jelenleg mind a két játékos 8-8 góllal áll a góllövő lista élén. Szerinted közülük melyik fog kikerülni győztesen?
4: Ilyenkor mit lehet mondani, amikor az ember Franciaországnak szurkol? Én azt mondom, hogy remélem, hogy a Mbappénak egy meccsel több lesz, bár bronz meccs is van, de mondjuk egy meccsel több lesz, mert ő a döntőben is játszik, és gólokat fog rúgni, tehát én Mbappé párti vagyok. Meg egyébként is én már úgy vagyok, hogy Messit szeretjük, de már hagyj jöjjön az új király, tehát hagyj legyen Mbappé az új király. Ja, és még egyet nem mondtam, hogy Real Madridos is vagyok, tehát Mbappé még közelebb
5: van.
4: Franciaországban játszottam, francia barátaim vannak, Franciaországhoz kötődöm, Mbappé a Real Madridban játszik, mert ugye az összereik Emil bácsi szárnyai alatt annak idején nem lehetett nem Real szurkolóvá válni, úgyhogy én is Real szurkolóvá váltam, és hát ebben a pillanatban a Mbappé ott van, tehát annyi ér van mellette, annak ellenére, hogy Messi előtt le a kalappal, és ennyi idősen ilyen teljesítmény nyújtani, atya Isten, ámulatba ejtő.
5: Hát, hogyha már Real Madrid, akkor azért egy pár szóra erejéig térjünk ki szerintem Jude Bellinghamre is, akinek a teljesítménye igencsak megsüvegelendő a norvégok elleni meccs után, meg pláne.
4: Követem a Realban is a teljesítményét, és én azt mondom, hogy a tegnapi mérkőzés az minden értelemben kimagasló volt. Hát egy olyan srác, akiben ez a tudás benne van, de az, hogy négy közé jutásnál a két góljával, meg a játékával is egy ilyen csapatot hazaküld, mint a norvégok, hát ilyenkor következik az, hogy azt mondom, hogy na gyerünk, menjen csak így tovább, most még az argentinok ellen is, és utána pedig jöhetnek a Real meccsek, ahol hasonló teljesítménye örvendeztet meg bennünket.
3: Az elmúlt percekben a 32-szeres válogatott korábbi magyar válogatott labdarúgóval Nagyon Tallal beszélgetett Cserny és Bendegúz Martin Solveig, és a Jealousy a folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban, majd pedig tenisszel megyünk tovább.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél. Tegnap este a cseh Linda Noskova három játszmában 6-2-5-7-6-3 arányban legyőzte a honfitársát, Karolina Muhovát a wimbledoni füvespályás torna döntőjében. Érdekesség, hogy a hölgyeknél Wimbledonban legutóbb 2009-ben volt arra példa, hogy a két döntős azonos nemzetiségű legyen. A mérkőzésről, valamint a torna tanulságairól a teniszben járt a sportújságíró Gyészabó Csilla beszélt Kreisz Bálintnak.
3: Már alapvetően az is érdekesnek hangzik, hogy két cseh játékos játszotta a finálét, bár az elmúlt években sok honfitársuk jutott el ilyen sokáig Wimbledonban. Mi a cseh tenisz titka?
4: Hát megmondom őszintén, hogy ha ránézzünk például a világ női világranglistára, akkor azt látjuk, hogy a top 100-ba 10 teniszező nőjük van. Ugye Muhova a 9., Noskova a 12. volt idáig, de ott van még a 23. helyen, 36., 38. helyen, és amit még én innen kiemelnék, az az, hogy a 45., 48. helyen 20 évesek vannak, az 54. helyen pedig 19. Valentinova személyébe. Úgyhogy inkább itt arról kéne beszélnünk, hogy a női cseh tenisz az most is erős, ahogy régebben is az volt. A pillanatnyi junior világranglistán a harmadik Jana Kovácsova 16 éves mindössze, az ötödik is cseh, a 31., a 42., tehát 8 darab top 100-as junior teniszezőjük van. Ugye Noskova nyerte meg a tegnapi döntőt Muhovával szemben. Noskova nagyon fiatal, 21 éves, 15 éve nem volt még ilyen fiatal Wimbledon győztes. És ugye ez mutatja azt, hogy milyen ereje van ennek a cseh női tenisznek. Egyébként én pont a héten beszélgettünk az egyik magyar edzővel erről, hogy úristen, látjátok a cseheket, és igen. Én azt gondolom, mert ugye ez volt a kérdésed, és én beszéltem olyan edzőkkel is, akik szlovák származásúak, visszamentek Szlovákiába, hogy azt szokták mondani, hogy a cseheknél megmaradt az a rendszer, ami a szocializmus vagy kommunizmus idején felépült, és ami gyakorlatilag az egész keleti blokkban erős volt. A cseheknél megmaradt egy olyan klubrendszer, amire lehet építeni. A teniszben nagyon fontos, egyéni sportról van szó, ugye, mindig a pénzről beszélünk, meg hogy milyen nehéz befutni az ATP meg a WTA világába, ugyanakkor azt elfelejtjük, hogy azok az országok, és itt mondhatjuk Franciaországot, meg Spanyolországot, Németországot, ahol élő klubrendszer van, ott ez könnyebb megoldani, mert ahol van egy klub, ahol amatőr játékosok is játszanak, ahol gyerekek is játszanak csoportos edzéseken, ugye ott a klubnak van egyfajta bevétele abból, hogy a tenisz az mégiscsak tud hozni pénzt. És akkor ebből lehet átcsoportosítani azoknak a játékosoknak, akik tehetségeseknek tűnnek, mert ugye 16 éves kortól ezt el kell ismernünk, hogy 16 éves kortól muszáj pénzzel támogatni ezeket a játékosokat, hiszen utazniuk kell. Úgyhogy azt szokták mondani, hogy egyrészt megmaradt a szakmai tudás, másrészt pedig megvan ez a klubrendszer, amire lehetett építeni, és ugye itt pont Noskovával kapcsolatban utalnék vissza arra, hogy ő neki Petra Kvitova volt a példaképe. Tehát, hogyha visszamegyünk a történelembe, azért voltak itt már nagy teniszezők. Kvitova 2011-ben épp Wimbledonban Sarapovát verte meg a döntőbe, majd 2014-ben is Wimbledont nyert, és hogyha ő előtte pedig nézzük Jana Novotna, aki 99-ben második volt a világranglistán, ő 17-szeres Grand Slam győztes volt. Ő sajnos meghalt egyébként 2017-ben, 49 évesen fiatalon, de ő egyéni és páros világbajnok is volt, és akkor ne beszéljünk másról, mint a tegnapi díjátadónak, ugye, vagy ennek a gyönyörű díjátadó ceremóniának a nézőtéren az egyik sokat mutatott résztvevőjéről, ugye Martina Navratilováról, aki 18 évesen diszidált, ugye Csehszlovákiából, még ő Prágába született 1956-ba, ő 59-es Grand Slam győztes volt. Tehát az oké, hogy ő már amerikaiként nyerte a címeinek ugye a döntő többségét, de azért a cseh teniszből jött. Tehát a teniszre azt szokták mondani, hogy a teniszben borzasztóan nehéz az, hogy nagyon hosszú a képzési idő. Tehát ugye tényleg el kell kezdeni ezt a képzést 5-6 éves korban, vagy legkésőbb 7-8 éves korban. Tehát a játékosból, mire azt mondod, hogy most akkor ott van egy junior Grand Slam döntőbe, addigra már beletettek 10 évet, vagy 13 évet. Tehát most azért mondanám azt, hogy gyakorlatilag Navratilova a cseh teniszt képviselte akkor is még mindig amerikai állampolgárként.
3: Ha már szóba hoztad a diátadót, ez egy érdekes dolog, mert Muhovának és Noszkovának jó a viszonya. Az olimpián ugye 2024-ben egymás oldalán indultak párosban, és negyedikek lettek, és így utalgattak van. Erre többet is tegnap, hogy jó barátnők. Lélektanilag szerinted, hogyha egy olyan játékos ellen kell játszanod, aki nem csak hogy honfitársad, de még jó emberi viszonyt is ápoltok, az nehezebbé teszi a mérkőzést, hogy kinek számíthat többet, milyen típusú ember személyiségnek?
4: Szerintem biztos, hogy nehéz volt mind a kettőjüknek. Ugye ebből fakadhat az, hogy egy fantasztikusan jó mérkőzést láthattunk tegnap, hiszen 2 óra 28 perc volt, ugye sokat szokták kritikával illetni a női tenisz döntőket esetleg, mert az utóbbi időben ugye voltak, amik gyorsan befejeződtek, hogy ugye egy Grand Slam torna döntőjének azért tartani kéne. Hát ez 2,5 óra volt, úgyhogy itt amit fizettek a nézők, azért megkapták azt, amit szerettek volna. Hát igen, a második szedben, ugye amikor 5 meccslabdája volt Noszkovának, az felveti azt a kérdést, hogy talán, ha egy idegennel áll szemben, talán könnyebben érvényesíti. Ugye én úgy tudom, hogy például Grand Slam döntőben még nem is nagyon volt olyan, hogy valaki 5 meccslabdát tudott hárítani. Ez most Muhovának sikerült. Én azért itt igazából azt említeném, hogy Noszkova 21 éves. És akkor rögtön szembeállítanám Muhovát, én meg bevallom őszintén, hogy nekem Muhova az egyik kedvencem. Annak ellenére, hogy ő még mindig nem tudott befutni oda, ahova szerintem a tenisz tudása alapján befuthatott volna. Ugye ő döntőt játszott 2023-ban Szijjantek ellen a Roland Garroson, elődöntőket játszott Ausztrál Openen, US Openen. Én neki gondolom azt, hogy az egyik legszebb tenisze van egyébként a túron, és az egyik legjobb tenisze van. Ugye neki voltak sérülése is, azt ne felejtsük el pont a Roland Garros után. Hát ő viszont már 29 éves. De akkor egy pillanatra tényleg nem merüljünk el benne, akkor ugye beszéljünk egy picit Serena Williamsről, mert azért ez a Wimbledon azért egy kicsit róla is szólt azáltal, hogy megpróbált visszajönni. Tudom, hogy nagyon sokan kritikával illették azt is, hogy szabadkártyát kapott. Én úgy gondolom, egy olyan bajnok, mint egy Serena Williams kaphat szabadkártyát, és én borzasztó sokra tartom azt, hogy két gyerek után 40 éves kora fölött fölkészült, ugyanis akik látták azt a mérkőzést, kikapott, de hát azért a tenisze azért az ott volt még mindig, hát a szervái, hát nem tudom mennyire láttátok, majdnem 188-ak körül szervált, hát lábbal nem ért oda, de hát persze. Gondolom, hogy fizikálisan már nem tudott úgy fölkészülni, mint fénykorába. Tehát itt az életkorba visszamenve, hogyha egy Serena vissza tudott jönni, én azért nagyon bíznék benne, hogy egy 29 éves Muhovának meg lesz az a Grand Slam cím esetleg a jövőben. És ugyanakkor most ugye számomra ez a Noszkova-Muhova döntő azért is szép, mert hogy ugye sokak számára váratlan, és ez milyen jó, hogy nem a világranglista első és második helyezett csap össze, de gondolom Szabalánkáról is azért ejthetünk egy pár szót majd.
3: Ha már többi játékos szóba került, Swiatek az egyik érdekes, aki már a harmadik fordulóban búcsúzott, úgyhogy címvédőként érkezett Wimbledonba. Az ő formahanyatlása azért elég érdekes, mert nem igazán tud mostanában tornákat nyerni. Kezdjük vele, és akkor utána áttérhetünk Szabalenkára, aki pedig, ha már nagy visszatérők, akkor Naomi Oszakától kapott ki.
4: Így van. Szerintem Swiatekről, én megmondom őszintén, hogy ott az első körökben láttam a teniszét, és borzasztóan agresszíven játszott. Én nem gondoltam volna, hogy a harmadik körbe utána ki fog kapni. Tehát én azt hittem, hogy na, most végre, most megint formában van, és akkor most azért elmegy oda a döntőkig. Én talán azt gondolom, hogy az ő esetében nem lehet az, hogy kicsit mentálisan, vagy ilyen érzelmileg viseli ezt nehezen. Én nem nagyon láttam fizikálisan benne olyan problémát, és akkor itt szerintem át is köthetünk Szabalenkára, hogy az ő esetében pedig ezek az érzelmi kitörések, már bocsánat, hogy így mondom, ez borzasztóan nehezen viselhető el egy ilyen környezetbe, pontosabban az árát meg kell fizetni, mert én úgy gondolom, hogy, és ez talán a sajtótájékoztatón a mérkőzés utáni viselkedéséből is látszik, ugye, hogy nagyon ritkán van az, hogy mondjuk ilyet mond egy sportoló, hogy akkor hát akkor most őt most nem is érdekli a tenisz, és akkor ő most leszeretné inni magát, ugye ő ezt nyilatkozta. Szabad ilyet mondani, mert emberek vagyunk mindannyian, ők is. De én úgy érzem, hogy amikor Szabalenka például teljesen jól ott van fejben, érzelmileg teljesen higgadt, akkor őt szinte lehetetlen megverni. Úgyhogy én egy kicsit talán azt gondolom, hogy amikor neki így érzelmileg elmegy a fókusz, ő ellene akkor lehet valamit kezdeni, és hát beszéljük ugye Oszakáról, én megmondom őszintén, hogy Oszaka is az egyik kedvencem, én benne például azt szeretem, azt a stílust, amit behoz, és én borzasztóan üdvözlöm azt, hogy az öltözködésével felhívja magáról a figyelmet, mert végül is ezek a sportolók, ezek példaképek. Tehát teljesen nyugodtan megengedheti magának azt, hogy minden Grand Slam tornára terveztessen egy új ruhát, ráadásul volt olyan, az, ugye az a fehér kimono jellegű, az még egy tradicionális japán ruha is volt. Én ezt fantasztikusnak tartom. Én Oszakát egyébként már akkor elkezdtem nagyon tisztelni, amikor ugye neki voltak ezek a mentális problémái, ugye most megint vissza megyünk oda, amit kérdeztél, és ő vállalta ezt, ugye ő is szült már gyereket, és ő vállalta ezeket a problémákat, hogy milyen nehéz mentálisan toppon maradni, és hát visszaküzdötte magát. És gyakorlatilag ugye azért itt is Oszaka Muhovától kapott ki, amit most már így a döntő után senki nem sajnálhat le, főleg úgy, hogy ugye mi azért tudjuk, hogy Muhová az egyik legjobb technikailag, hogy hát bizony a döntőstől kapott ki Oszaka, úgyhogy szerintem ő is egy borzasztó nagy visszatérő, én nagyon remélem, hogy ő még ennél magasabbra is vissza tud jönni.
3: Hamarosan visszatérnek a legjobb játékosok a kemény pályás borításra, hiszen még egyelőre csak fél szemben, de lassan rá lehet kanyarodni a US Openre és az azt megelőző tornákra. A cseh játékosok az, hogy a füves borításon ennyire jók voltak, átmenthetik ezt a formát a következő hetekre, és ne felejtsük el, hogy volt két elődöntős, Coco Gauff és Márta Kosztyuknak ez sorozatban a második Grand Slam elődöntője volt.
4: Így van. Én szerintem ugye azért a fű az úgy a csúszásával, meg, tehát ahogy a labdák csúsznak meg, ahogy érkeznek, tehát azért az nincs olyan nagyon messze a kemény pályás játéktól, sokkal közelebb van, mint a salak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez abszolút előremutató lehet a cseh játékosok részére is, de szerintem a legnagyobb előremutatás az, amivel kezdtük az elején, hogy 10 több százasuk van, és 15 top 200-asuk, és ugye az 50-ben vannak 20-19 éves játékosaik. Én azt gondolom, hogy Noszková az rengeteg motivációt meríthet most ebből a győzelemből. Talán Muhova ugye a 29 évével, ha most egészséges marad, ha nem sérül meg, én azért őt is mostantól ott jegyezném a legjobbak között, és hát Kosztyuk egyértelműen, tehát neki is borzasztó jó Wimbledonja volt, meg megelőző időszaka, szerintem át tudják menteni. És hát ne felejtsük el, az itt egy nagy kérdés, hogy Szabalenka hogy fogja érzelmileg magát fölépíteni ezek után, a Wimbledon után.
3: A végén egy kérdés a magyarokról, mert ugyan nem egyéni játék, de azért párosban volt egy Grand Slam elődöntősünk Stolár Fanni személyében. Ha már motivációt szóba hoztál néhány másodperccel ezelőtt, akkor neki mit adhat ez a fajta teljesen új szintre lépés?
4: Szerintem Fanninak ez nagyon sokat adhat. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy azért Fanni kiemelkedő junior játékos volt. Azt, hogy Fanni nagyon jól tud teniszezni, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk. Az, hogy neki egyéniben végül is nem jött össze a top 100, és hogy talán nem tudta kihozni magából azt, amire képes, vélhetően ennek szerintem mentális okai lehetnek, bár mondjuk sérülések is nehezítették a Fanni útját, de azért ő neki az alkata is nagyon jó teniszező, és hát talán azért, mert hogy ő neki van egy olyan nagyon jó, például neki van egy nagyon jó hálójátéka. Tehát abba például a Fanni mindig fantasztikusan jó volt. Ezt párosban nagyon jól lehet használni. Ugye már tavaly is Fanni azt mondta, ugye neki ott a párkereséssel voltak problémái, és azért ne felejtsük el, hogy párosban ez nagyon fontos. Tehát ez itt minden azon fog múlni, hogy a Fanni talál-e olyan párost magának, akivel akár egyszer miért ne mehetne el egy Grand Slam döntőig, vagy miért ne nyerhetne egy Grand Slamet is. Tehát igazából, hogyha most így a realitást nézzük, és a Grand Slamet nézzük magyar szemszögből, most úgy néz ki, hogy erre talán a Fanninak van a legnagyobb esélye.
2: A hölgyeknél tehát Linda Noskova nyerte a wimbledoni füvespályás tenisztornát, rövidesen pedig elkezdődik a férfi Grand Slam döntő, úgyhogy G. Szabó Csilla után jöjjön most egy újabb megszólaló. 17 órától Jannik Sinner Alexander Zverevvel találkozik majd. A várakozásokról Topor Csaba teniszszakíró nyilatkozott Erdei Mártnak.
5: Talán Djokovic-sal érdemes kezdeni a felsorolást, aki ugye Roger Federernek a rekordját megdöntötte azzal, hogy most már 106 győzelemnél tart ugye a Wimbledonban. A 105. győzelmét éppen a harmadik körben aratta, és akkor volt egy vicces elszólása, hogy javasolja azt, hogy rendezzenek majd egy meccset Federerrel a 106-osért. Mit szóltál ehhez? Igen.
6: Á, vicces volt. Vicces volt, semmi komoly nem volt szerintem benne. Én azt hiszem, hogy...
5: És Gyokó teljesítménye?
6: Volt egy jó geg. Gyokó teljesítménye az A. lélegzettel állító káprázatos, tehát Ken Rose-val tudom felhozni maximum mellé, hogy ennyi idősen valaki ilyen legyen. B. a valóság most már egy 2-3 éve ott van. Tehát neki Sinnert, Alcarazt megverni egyszer-egyszer sikerülhet, egymás után kettejüket nem. Ugye ebbe szalad bele mindenki a Federer, Nadal, Djokovic, Murray korszakban, hogy ahhoz, hogy ugye valaki Grand Slamet nyerje, mind a kettőt meg kellett volna valamilyen kombinációba verni, hát nem nagyon sikerült, mert lehetetlen. És Djokovicnál is ez van, hogy marha nehezen ment végig a mezőnyön, Aliassime ellen egy óriási meccset nyert meg, de magának tette nehézé egyébként a meccset, ez 4-szetben simán is meg lehetett volna, és utána már nem maradt ereje, tempója Sinner ellen. Én azt hiszem, hogy ez a teteje Djokovicnak volt már nagyon jó sorsolása, pehje volt, hiszen a Garroson nagyon simán elmehetett volna a végéig, de nem tudott. Én azt látom, hogy ott már ez a... Annak kell örüljünk, hogy eljut egy elődöntőig egy Grand Slamen közel 40 évesen, ami szintén azt mondom, hogy káprázatos.
5: Abszolút káprázatos, igen, pláne annak a fényében, hogy ő a negyedik olyan férfi, aki a 39 év felett, ahogy te is említetted, a Wimbledon legjobb 8 közé jut. Ugye most már neki 106 győzelme van, az első, hogyha a hölgyeket és az urakat egy kalap alá veszük, az Martina Navratilova, ő 120 győzelmet aratott Wimbledonban. Hogy érzed? Gyokó miatt veszélyben lehet ez a rekord, vagy most már azért, hát legalább egy 3-4 Wimbledon azért kellene neki talán ez a 120-hoz?
6: Hát nem tudom, hogy akarja ez. Gyanús nekem, hogy azért nem szeretné megérni azt, hogy szép lassan elkopva a múltból éljen, és már 16 közé, meg első körökbe búcsúzzon. Én nagyon meg lennék lepve, hogy Djokovic jövőre játszana.
5: Meglátjuk, igen, hatalmas kérdőjel. Ugye beszéltünk már arról, hogy Serena Williams visszatért, szabadkártyával indulhatott, és van egy másik szabadkártyás, akiről azért mindenképpen érdemes több szót is ejteni. Ő egyébként Wimbledonban született 5 perces sétányira a Central Courttól, vagyis a centerpályától. Ő pedig nem más, mint Arthur Freire, aki egészen eszméletlen teljesítményt nyújtott, ugye a elődöntőbe jutott, aztán végül ott szenvedett verességet Zvereftől. Mit gondolsz a fiatal brit versenyzőről? Neki ez egy kiugrás lehet, vagy ő innentől kezdve olyan játékos, akivel komolyan számolni kell?
6: Hát, egyrészt Feritél, mindenki eljátsz ezt az ócska szó viccet.
5: Tündérmese, igen.
6: Tényleg tündérmese az egész. Láttunk már olyat, hogy valaki ezáltal kapott egy olyan lendületet, hogy teljesen más játékos vált belőle, meg olyat is, hogy csak egy kiugró esemény, meglátjuk füvön. Egész más, hogyha majd kemény pályán is lesz egy-két szép meccse, megy 3-4 kört, akkor majd lehet erről. Én azt látom, hogy a fizikuma azért nem lesz meg hozzá. Láttuk itt Zverev ellen, hogy mekkora különbség volt ütőerőben is mindenben köztük, szervában is, de tényleg ez csak rajta múlik, hogy mit hoz ki ebből. Azt, hogy ide tartozom, vagy azt, hogy úristen, ez kijött, de jön a valóság is, majd a szerundolók meg a top 50-60 körüli játékosok megrángatják kemény pályán 6-2-6-1-re, ez is benne van a pakliban.
5: Hát abszolút igen, de azért tényleg nem menjünk el amellett, hogy azért Grigor Dimitrovot is megverte, Fabio Cobollit is, tehát azért eszméletlen mekkora meccseket játszott, ugye ő neki gyakorlatilag a vérében van a tenisz, hiszen édesanyja is ugye profi teniszező volt, és ha minden igaz, akkor most a 114. helyről a 36. helyre ugrott föl az ATP világranglistán. Azért tényleg szoktunk látni ilyen óriási dolgokat. talán hozzátehetjük zárójában, hogy főleg a hölgyeknél, de tényleg, amit most itt egy hazai versenyző védehajtott, talán Murray óta nem láttunk, nem? Ennyire meghatározó brit szereplés.
6: Nagyon nagy dolog volt. Nagyon-nagyon nagy dolog volt, fantasztikus volt, tényleg szuper volt. Csak nem merek nagyot lelkesedni, mert majd meglátjuk, tudod, tehát, hogy valóban ez egy extra dolog, nem szabad ne lekiállni, ünnepelni, de ez rajta fog múlni, hogy ezt hogy éli meg. Hogy ez motiválja-e, hátradőle, és a következő tornák hogy sikerülnek.
5: Hát igen, ez megint a nagy kérdőjel, de hát nem csak nála, hanem például Fucsovics Mártonnál is, aki talán magyar szempontból Stollár Fanni mellett a másik nagyon üde színfolt volt, és kellemes meglepetés. Ugye ő a harmadik körig jutott, Marozsán a második körben szállt ki Davidovics Fokina ellen, de talán ott azért nem volt sok esélye, hogyha őszintén szeretnénk lenni. Úgyhogy igen, Fucsovics a harmadik körig jutott, jól menne ki. Valamit idézett abból a pár évvel ezelőtti régi Fucsovicsból, amit láttál?
6: Hát Marci most már évek óta azt mutatja nekünk, hogy amikor épp olyannya van, jó állapotban van, jó formában van, akkor ő egy világklasszis játékos. Tehát simán benne van, hogy elmenjen akár meddig egy tornán. Aztán rendre jön valami nagyon jó álló képességű teniszező, aki bedarálja, de a Marci egy nagyon-nagyon nagy teniszező, egy nagyon jó teniszező. Tehát én nem lepődtem meg sem abszolút, hogy ment ennyit. Jól is játszik füvön, jó formában is van. Szerintem nála ez minden évben jön két-három torna, ahol fölkapjuk a fénköt. Jé, a Marci milyen jó, már 15 éve ilyen jó.
5: Hát ez így van, igen, és ha már említettem Davidovics Fokina nevét, akkor vele az összes magyarnak rémálma van, hiszen ugye nem csak Marozsánt, hanem aztán ugye Fucsovics Mártont is éppen ő búcsúztatta, úgyhogy a spanyol most nem. Nincs a legszebb lapén a tenisznek szerintem magyar szemszögből, de akkor nézzük a döntőt. Ugye egy olasz-német párharc, Jannik Sinner, Alexander Zverev, hát talán összejött az álomdöntő.
6: Hát azt kell, hogy mondjam, az idei év két legjobb játékosa játszik szerintem, ezzel nagyon vitatkozni nem lehet. Nekem egy óriási nagy kérdés van az egészben, semmi más, hogy Alexander Zverev azzal, hogy lekerült a teher róla, és annyi év után megnyerte végre az első Grand Slamet, valóban felszabadul-e, és egy más Zverevet látunk, akkor simán megverheti szerintem Sinnert. A játéka röhögve megvan hozzá, hát kvázi ugyanazt játsszák. Eddig lelkileg nem volt elég erős. Ha ez sikerül, akkor nagyon nagy lesz. Ha nem, és jön a régi program, hogy Sinner szépen bedarálja, akkor meg visszatérünk az eredeti valósághoz.
5: Ugye azt is azért érdemes elmondani, hogy Sinner az első körben vesztette két szettet, azt követően pedig szettveszteség nélkül hozta a meccseit, úgyhogy talán valamivel ő frissebb lett, de igazából, hogyha ezt az összevetést nézzük, akkor Zverevnek is csak két játszma vesztése volt, tehát igazából itt tényleg csak maximum fejben dőlhet el, mert fáradtságbeli különbségek nem igazán lehetnek.
6: Hát nem ezen fog múlni egyértelmű. Sinner is jó formában van, szinte ugyanazt a teniszt játszák, talán Sinner egy kicsit agresszívebb, talán egy kicsit gyorsabban játszik, de Zverev is marha sokat dolgozott ezen. Nekem ők nagyon hasonlóak, és most ez ilyen személyes vélemény, hogy szerintem ez csak a mentális szinten fog eldőlni, semmi máson. Elhiszi a Zverev, hogy most már oda tartozik, hogy képes rá, megnyerte a Garrost. Hány éve vártunk arra, hogy Zverev megnyerje az élete első, második, harmadik, negyedik, meg ötödik Grand Slamét?
5: Hát igen, már talán nem is tudjuk mérni, hogy hány éve, igen, de azért Sinner is ugye címvédőként érkezett, tavaly ugye ő nyert, ha jól emlékszem, éppen Alcarazt verte meg akkor a döntőben, most azért Zverev jön, és tényleg azért egyértelműen ő tűnik egy esélyesebbnek, ha csak ebből indulunk ki, hogy ő már nyert Wimbledonban. Hát hatalmas meccs lesz. Nem is arról kérdeznek, hogy szerinted ki nyer, hanem szerinted elmehet mondjuk ez is 5-szettig, és bekerülhet mondjuk egy Nadal Federer Wimbledoni döntő szintjére?
6: Persze, hogy elmehet, simán. Simán. Hát ez ereven fog múlni, mondom, hogyha ő most meglépte azt a szintet, akkor ő abszolút Sinner és Alcaraz szintű játékos. Tehát simán, igen, el tudom.
5: Mi újság egyébként Alcarazzal, ha már többször megemlítettük az ő nevét, mit lehet róla tudni? Így van.
6: Hát, elég súlyosnak tűnik az a sérülés, sokkal súlyosabbnak, mint amilyennek először látszott, próbált vele játszani, próbálta áttenni magát rajta, de nem nagyon ment. Nincsenek hírek róla igazából, hogy alakult, tehát nem nagyon tud az ember még okoskodni sem, mert el van zárva az infótól.
5: Egyébként érzel valamilyen párhuzamot Nadalnak a karrierindításával kapcsolatban, és az, hogy most egy ilyen súlyosabb sérülés jött Alcaraznak, vagy azért ezt így korai kijelenteni?
6: Nem. Nadalnál ugye genetikai bekódolt problémák voltak. Azt mind tudták már 18 éves korában, hogy ez a gondja lesz. Csak ahogy ő mondta, verseny futott az idővel, Alcaraz meg egyszerűen csak megsérült.
5: Hát itt a beszélgetésünk szerintem legvégén muszáj, hogy megkérdezzelek arról, hogy szerinted, ha a hölgyeknél nem tettem, az uraknál ki fogja nyerni szerinted az idei Wimbledoni tenisztornát?
6: Én most húzok egy merészet, és azt mondom, hogy Zverev beindul, és megnyeri ezt a tornát is.
2: Az elmúlt percekben a tenisz szakíró Topor Csaba nyilatkozott Erdei Márknak a Wimbledoni férfi egyes döntő a Zverev-Sinner csatával kapcsolatban.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
12: Anglia és Argentína is VB elődöntős, kialakult a legjobb négy mezőnye. A FIFA elnöke elégedett a 48 csapatos rendezéssel, vizsgálják a további létszámemelés lehetőségét. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
12: Tegnap késő éjjel, illetve ma hajnalban két mérkőzéssel zárult a negyeddöntők sora, így kialakult az elődöntő mezőnye a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A talán legjobban várt összecsapáson az angolok a norvégokkal találkoztak, a mérkőzésről állandó szakértőnk Vukovics László számol be Önöknek.
13: A meccs előtt bizakodtuk, hogy nagyon jó mérkőzést fogunk látni, végül is az lett. Az első 25 percben nagyon ismerkedtek egymással a felek, norvégok teljesen visszaálltak, Anglia pedig kényelmesen passzolgatott, tényleg egy ilyen kézilabdás fal előtt, nagyon lassan járatták a labdát, semmi helyzet nem volt. Aztán jött az ivószünet, ezek a negyedek, és a norvégok remekül jöttek vissza a mérkőzésbe. Letámadták az angolokat, már egy angol labdavesztés a 16-osnál, ott megszerezhették volna a vezetést, de ott még visszapattant az angolokhoz a labda, föl tudta venni Pickford, de utána Seiderup a bal szélen volt egy labdaszerzés, Ödegaard gyönyörűen kitette balra, Seiderup pedig ilyen beadásszerű lövés 14 méter az alapvonaltól a 16-os vonaláról, hatalmas erejű beadás, lövés lett, és a hosszú felső sarokban kötött ki a labda. Volt egy olyan támadásuk a norvégoknak 1-0 után, hogy Sörlotthoz került a labda, 2-1-be vitték az angol védelemre a labdát, középen teljesen egyedül jött Haaland, és nem tudta megjátszani Sörlott, ezt azért emelem ki ezt a szituációt, mert itt véleményem szerint lezárhatta volna a mérkőzést Norvégia, és amilyen a futball, utána a félidő vége előtt Gordon, aki nem túl acélosan játszott, és Madueke, akinek nem jöttek össze a két szélsőnek az angoloknál az egyezései. Gordon villant egy gyönyörű bepasztalót a 16-osnál, Bellingham első labdaérintése fantasztikus volt a 16-osnál, jött a labda felé, betolt a két norvég védő közül, és bal lábbal a bal összekötő helyéről az ötösön kívülről a hosszú sarokba lőtt. Azt gondoltam, hogy a második félidőben az angolok át fogják venni a játék irányítását. Ehhez képest a második félidő csak Norvégiáról szólt. Akik nem látják a mérkőzést, azok azt fogják mondani, hogy egy-egy hosszabbítás Anglia papírforma. A második félidő alapján a rendes játékidőben Norvégia megnyerhette volna a mérkőzést, sokkal jobban játszott ellenfelénél, és még az utolsó 10 percben is mentek azért, hogy eldöntsék a rendes játékidőben a mérkőzést. Ezt nem tudták megtenni, ezt bánhatják, mert a hosszabbítás elején Bellingham villant, egy távoli James lövést kiejtett a kapus, pedig legalább 30 méterre jött a kísérlet, kipattant a melléről középre, és 5 méterről Bellingham bepasszolta a kipattanó labdát. Utána az angolok már menedzselték a mérkőzést, Nusa beállása nagyon jót tett a norvégoknak, próbáltak egy-egyezni, szélekről jöttek beadások, de már igazi helyzet nem alakult ki. A norvégok sok mindent megtettek, Haalandot le kellett cserélni, de a meccs egészét nézzük, akkor az első fél idő egy picit talán közelebb volt az angolokhoz, de nagyon minimálisan. A második döntő fölénnyel Norvégiáé, egy-egy hosszabbításra, hosszabbításban pedig egy Bellingham gól döntött. Anglia vár ellenfelére a négy között, Argentína vagy Svájc.
12: A szigetországiak nyerőembere az immár 6 gólos, duplázó Jude Bellingham volt, most őt hallják.
1: Nem könnyű ez ellen a csapat ellen játszani. Haalanddal, Ødegaarddal, Nussával felvenni a harcot. Igyekeztünk pozitív légkört kialakítani a válogatottnál, azt hiszem folytatnunk kell ezt. Ott vagyunk a legjobb 4 között, nem tudok rosszat mondani a játékosokra. Nem lehet mindig látványos focival, 1000 passzal meccset nyerni. A lényeg a győzelem, és ez összejött. Ez a mostani siker és teljesítmény még túl is szárnyalja a gyerekkori álmaimat. Magabiztos srác vagyok, de nem hiszem, hogy van gyerek, aki ilyen meccsekről álmodva fekszik le aludni. Jó dolog, hogy ilyen hatással tudtam lenni a mérkőzésre és segíteni a csapatot, de ne feledkezzünk meg a többiekről sem. Rengeteg energiát tettek bele ebbe a meccsbe, és minden helyzetből visszajöttünk. Nagyon büszkék lehetnek magukra, és tudom, hogy azok is.
12: És hogy ki ellen vívhatják ki az angolok a döntőbe kerülést, arra az argentin-svájci összecsapáson derült fény. Halljuk, ezt a mérkőzést hogyan látta Vukovic László?
3: Argentína nem tudta úgy kezdeni a mérkőzést, ahogy szokta. Mindenki azt várta, hogy beszorítja majd Svájcot. Ehhez képest Svájc uralta a játékot, nagyon szép focit játszottak. Az argentinoknál pillanatokra se volt a labda. Amikor először átmentek a félpályán, akkor egy jobboldali szögletből, azt még McAllister csúszatásából kimentették a másik oldalon szögletre. Messi átboldog volt a túloldalra, és balról beívelt szögletét McAllister a 10. percben befejelte. Tehát az első valamire való, nem is mondanám helyzet, egy szögletből szerzett vezetést Argentina. Utána kiegyenlített játék folyt, a svájciak teljesen egyenrangú partnerei voltak az argentinoknak. A második fél időben óriási svájci fölény volt, az nagyon meglepte az argentinokat, ott nagyon elfáradt Argentina, teljesen beszorult a kapuja elé, és olyan volt, mintha csak arra játszana, hogy kihúzza a mérkőzés végéig. Ez nem is történt meg, mert egy gyönyörű kényszerítőzés után Endoy visszakapta a labdát, és a 5-ös bal sarkáról 3 méterre az alapvonaltól bepasszolta a labdát, végül a kapus lába között ment be a labda, ebben egyenlített Svájc, és nagyon meccsbe került Svájc, benne volt a mérkőzésben, hogy meg is fordíthatja az eredményt, és akkor jött ez a buta második sárgalap Embolónak, földobta magát, volt már egy sárgalapja, műesésé, második sárga kiállítás, de itt fordult meg a mérkőzés, ez a 72. percben volt, és az argentinok teljesen oda nyomták Svájcot, aki ugye emberhátrányba került. Ott még a rendes játékidő vége előtt 5-10 perccel óriási nyomást nehezedett Svájcra, azt kibírták. Következett a hosszabbítás. Az első 15 percben folytatódott az embertelen nyomás. Még azt is kibírta Svájc, de érezni lehetett azt, hogy ez már elkészültek az erejükkel a svájciak is. Hát Embolo óriási hátrányba hozta a csapatát. Levegőben lógott az, hogy előbb-utóbb meg fogja szerezni Argentina a gólt, és Julián Álvarez, ez, aki ezen a VB-n eddig nem tündököl, a balszéről befele hozott egy labdát a 16-os vonalán kívülről, és olyan 24 méterről óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba a 112. percben. A svájciak minden-mindegy alapon kitámadtak, hátul már csak egy emberük maradt, és a 121. percben megjött a kegyelemdöfés, egy svájcira három argentin vezette a labdát. Almada gyönyörű cseleket csinált, Kobe jól jött ki, még kipattant róla, érkezett Lautaro Martinez, a 121. percben 11 méterről bepasszolta, de ha az egész mérkőzést nézem, ha Embolo a pályán marad, nincs ha a futballban, tudom, ha Embolo a pályán marad, Argentina nagyon megszenvedett volna, mert abban a periódusban Svájc nagyon jól játszott, egyenlített, és benne volt az, hogy meg is fordíthatja a mérkőzést, ezt bánhatják a svájciak, Argentina pedig az elődöntőben Anglia vár rá.
12: Lionel Messi ugyan ezúttal nem szerzett gólt, ám így sem volt bánatos, és nem csak a svájciakról beszélt, már előre tekint.
5: Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem, ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik. Szerintem ez a csapat, mármint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de a vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét.
12: Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű tornán a döntőbe jutásért szerdán 21 órától Argentina Angliával találkozik, míg kedden szintén 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég, az Opta, az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több, mint 24%, Angliáé majdnem 22%, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. Távozott posztjáról a labdarúgó VB-n a legjobb 32 között kiesett szenegáli válogatott szövetségi kapitánya Pape Thiaw. Csapata Franciaország és Marokkó mögött csoport harmadikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, ott azonban két gólos előnyről alulmaradt a belgákkal szemben. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy kérdésre válaszolva a további létszám emelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják, 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából a VB-n, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is.
0: Nemzeti Sportkrónika.
12: A magyar

0: Nap ráadásul egy torna volt, úgyhogy biztosan az egyik, ha nem a legfontosabb állomása, a stádiuma volt ennek a két hétnek. Most még van egy hetünk ugye a világkupa kezdetéig, negyeddöntőig, úgyhogy még azt is ki fogjuk használni. Nem tudom, hogy ki milyen csapattal érkezik, tehát ezért nehéz olyan véleményt formálni, hogy ki lehet a legjobb, ki nem lehet a legjobb. Első körben biztos, hogy a horvátokat mindenképp szeretnék megverni, hiszen onnantól fogva, hogy a legelső mérkőzést lejátszottuk, onnantól akkor éremért tudnánk játszani, ami az egyik, hanem a legfontosabb célkitűzésünk, és utána lépésről lépésre megyünk. Azt tény, hogy a görögök jöttek az egyik legkomplettebb kerettel, hogyha jól tudom, de ezt is csak kint fogjuk meglátni, de egy ilyen tornán, ahol tényleg egy-egy mérkőzések döntenek el, ott teljesen mindegy, hogy egy spanyol, egy görög, egy olaszsal játszunk. Biztos, hogy benne nagyon kemény mérkőzéseink lesznek.
1: A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsasági motoros VB Sachsenringben rendezett német nagydíját. A szombati sprintfutamon is diadalmaskodó 33 éves klasszis a pole pozícióval rajtolva győzött, és feljött az összetett harmadik helyére. A VB pontversenyt vezető spanyol Jorge Martin a gyári Aprilia-val ötödikként zárt, előnye az idény felénél 14 pont a német futamon második japán Ogura előtt. A francia Kristina Mladenovic és a kínai Kuo Han Yu tizedik helyen kiemelt kettőse nyerte meg a női párosok küzdelmét a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a döntőben két játszmában jobbnak bizonyult a második helyen rangsorolt Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani kanadai-brazil duónál. Ennyi fért a Nemzeti Sport Krónikába. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

tudnak ketten is segíteni. Priskillő! Csúsztat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 17 óra 35 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. A Sinner-Zverev csata a wimbledoni bajnokság, az angol nyílt teniszbajnokság döntőjében, a férfi egyes fináléjában 3-3-ra áll az első játszmában. Az olasz Sinner adogatása következik pillanatokon belül, a várakozásoknak megfelelően fej-fej melletti nagy csatában, a két kiválóság tehát a döntőben. Aztán labdarúgás felkészülési mérkőzést játszik ezekben a pillanatokban a görög AEK Atén együttese a holland De Graafschap együttesével. Varga Barnabás góljával szerezte meg a 38. percben a vezetést az aténi gárda, amely 2-0-ra vezet kereken 1 óra játékot követően. És a folytatásban is labdarúgás, de már hazai vizekre elvezünk. Újpesten ugyanis abban bíznak, hogy a tavalyinál eredményesebb szezon lesz majd a következő, amely 2 hét múlva kezdődik. A lilák itthon kezdték a nyári munkát, majd edzőtáborba vonultak, ezekben a hetekben pedig újra hazai körülmények között gyakorolnak. Tegnap az MB2-es Diós György vendége volt az Újpest, itt készült Marosréti Ervin összeállítása.
2: Az ausztriai edzőtábor után immáron hazai környezetben folytatta a felkészülést az Újpest élvonalbeli labdarúgó csapata. A lilafehérek ezúttal az NB1-től búcsúzott DVTK vendégei voltak egy 2x60 perces találkozón. A hazaiak gyors góljára Szélesi Zoltán együttese a fordulás után Krajcsovics Ábel és Horváth Krisztofel találataival válaszolt. Az Újpest fordított, de nem tudták a vezetést megtartani. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárult. A második gól szerzője, Krajcsovics Ábel azonban úgy gondolja, így is hasznos időszak mögött állnak.
3: Fáradt vagyok nagyon, fejben is most, főleg testileg, de most nehéz mit mondanom, igazából ezt a mérkőzést nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna, de összességében, ahogy kijöttünk a második fél időben, a stop volt szerintem, és hát tényleg megteszünk mindent edzéseken, meccseken, hogy fejlődjünk, és szerintem ez jönni is fog.
4: Egy kicsit most fáradtak a lábak és a fejek, de hát igazából ennek van most az ideje?
3: Szerintem igen, és mire megkezdődik a szezon, szerintem top formában leszünk, szóval már én is érzem magamon, hogy most is szerintem a lábam volt 90 perc simán, tehát bírtam, és nem lesz ez a probléma szerintem.
4: Milyen csapata lesz az Újpestnek? Nagyjából azért azt mondhatom, hogy tavasszal sikerült lerakni egyfajta alapot, és arra lehet építeni, azt lehet tovább vinni?
3: Igen, és szerintem erősödünk is több mindenben, a védelembe kéne több dologból odafigyelnünk, amit próbálunk is megtenni, hogy ne kapjunk gólokat, és szerintem ez működik is, csak egy picivel több odafigyelés kéne, és koncentráció hátul.
4: A koncentrációnak nyilván jönni kell most már nektek is, a frissítés időszaka következik, ahol erre is sor kerülhet?
3: Természetesen igen, és azon vagyunk tényleg minden videózáson, taktikán, minden, hogy a védelmünk rendben legyen, és az egész csapat úgy védekezzen, ahogy az kell.
4: Célkitűzésről nyilvánvalóan nehéz beszélni a bajnoksággal kapcsolatban. Mikor jöhet el az az időpont, amikor kiderülhet, hogy milyen erőt képvisel az Újpest?
3: Hát meglátjuk a bajnokság kezdetén, de nem tudok erre egyelőre választ adni, reméljük a legjobbak jönnek.
4: Hosszú a felkészülés, de mit érzel, milyen lesz a csapat?
3: Én pozitív vagyok, pozitív embernek tartom magam, szerintem az eredménytől függetlenül jól nézünk ki nagyon, és az eredmény az úgyis jönni fog egy idő után, szóval én bízom benne.
2: Alig egy hónappal ezelőtt a magyar válogatottól búcsúzott Szappanos Péter, nem sokkal később a 35 éves kapusa a klubváltás mellett döntött. Az előző szezonban a Puskás Akadémiát erősítette, most azonban már az Újpest sikeréért dolgozik. A diósgyőri felkészülési mérkőzésen 90 percen keresztül őrizte a fővárosiak hálóját.
5: Jó vagyok, köszönöm szépen. Nyilván egy hosszú távú lehetőség, egy hosszú távú projektnek bízom benne, hogy a része tudok lenni. Nyilván ez minden sportolónak bók vagy egy jó eső érzés, hogy terveznek vele. Úgyhogy várom már az előttünk álló szezont, remélhetőleg az elmúlt évekhez képest az jobb eredmény fogunk tudni elérni majd a csapattal.
4: Jó kapusai vannak az Újpestnek, házon belül lesz tehát verseny a kapusok között.
5: Hát nyilván semmelyik csapatban sincs senkinek bérlethelye, ez most sincsen másképpen. Bízom benne, hogyha esetleg lehetőséget kapok, akkor tudok segíteni a csapatnak.
4: Hogy látod az edzőtáborban eltöltött időszakot és a felkészülést? Mert azért ilyenkor kemény munka van szinte minden klubban, nyilván az Újpestben is.
5: Igen, hát ilyenkor ugye a munkáról szól, edzés hátán, hogy az edzőtáborunk is erről szólt a 11 napunk, gyakorlatilag csak edzésről és a pihenésről, de hát éppen ennek van az időszaknak van itt az ideje, úgyhogy én főleg nekem ezt már nem kell bemutatni, mert már ez már jó sokadik felkészülésem, úgyhogy csak a szokásos mederbe folyik a dolog.
4: Ezen a diósgyőri mérkőzésen is sokat védtél, gyakorlatilag 90 percet, hogy érezted magad?
5: Igen, ez volt a terv, hogy most már megjön a 90 perces terhelés. Nyilván egy kapusnak azért fejbe is vissza kell nyernie ugye a szünet után az állóképességét, vagy ugye a koncentrációját ugye kitolni 90 percig. Nem volt annyi dolgom, mint amennyire mondjuk számítottam, hogy egy edzőmeccsen szokott lenni egy kapusnak, de nyilván itt a helyezkedéseket, a kommunikációt, meg itt a különböző mozgásokat kellett igazából csak belőni, vagy visszanyerni igazából ennyi. Azt gondolom, hogyha ezeket tudja az ember, tehát hogy itt az első 90 perc után már azt gondolom, hogy utána már nem lehet kérdőjel az ember fejében. Itt csapatszinten kell mindent finomítanunk, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, együtt kell gondolkoznunk, és azt gondolom, hogy jó úton járunk ezzel.
2: Az előző bajnokságban a házi gólkirály Ajósa Matko után Horváth Krisztofer termelte a legtöbb gólt. 8 alkalommal talált az ellenfelek hálójába, és úgy tűnik, a nyári előszezonban is jó formát mutat. A DVTK ellen ő szerezte a második újpesti találatot, és bízik benne, hogy a tavainál eredményesebb idénye lesz a liláknak. A kérdést nem először kapta meg. Vajon jó csapata lesz az Újpestnek?
6: Igen, pont most az előbb is ezt kérdezték. Szerintem igen, jó igazolásokat igazoltunk, jó játékosokat, úgyhogy én bizakodó vagyok, úgy szerintem igen.
2: Mit érzel, hol tart most a csapat? Túl vagytok egy nagyon kemény edzőtáboron, most Diósgyőrben pedig 120 percet játszottatok. 2-2 lett, de nyilván nem az eredmény a legfontosabb.
6: Igen, hát most ugye a terhelésem van a hangsúly, hogy fizikálisan még jobban bírjuk a meccseket, úgyhogy nyilván nem az eredmény a fontos, de próbáltunk azért most gólokat szerezni, ami sikerült is úgymond, és így próbálunk készülni a bajnokságra.
2: Milyen terhelésen vagytok túl az elmúlt hetekben?
6: Hát elég kemény volt, napi 2 edzések voltak 35 fokba, úgyhogy nem volt egyszerű, de hát nyilván, hogyha el akarunk érni valamit, akkor ezeken túl kell lenni.
2: Ebben a helyzetben nagyon várjátok már, hogy kezdődjön a bajnokság, 2 hét még van nagyjából.
6: Hát nyilván azért már jó lesz túl lenni ezen a felkészülésen, úgyhogy persze én személy szerint várom, meg szerintem a többiek is.
2: Az előző szezon végére kiegyenesedett az Újpest, végül 7. helyen zárt a csapat, de nyilvánvalóan szeretnétek egy olyan bajnokságot, ami ettől komfortosabb, sikeresebb, és nem kell izgulni, mert azért volt nehéz időszak is az elmúlt szezonban.
6: Igen, azért nem úgy sikerült az előző szezon, ahogy szerettük volna, de most szerintem azért látszik az igazolásokon, meg így mindenen, hogy mindenki előrébb szeretne lépni így a klubon belül is, meg a csapattal együtt is, úgyhogy én bizakodva várom ezt a következő szezont.
2: Volt egy hullámzó teljesítménye az Újpestnek, ezt kell valamilyen szinten normalizálni, kiegyenesíteni, hogy egy bizonyos szinten azért tudjon teljesíteni a csapat?
6: Igen, hát azért nyilván minden meccsre kell egy minimum szint, amit tudunk tartani, nem ez a hullámzó teljesítmény, úgyhogy szerintem ebbe kell javítani, és ha ez megvan, akkor utána szerintem jönni fognak az eredmények is.
2: És az is nagyon fontos, hogy a bajnokság első néhány fordulójában ne ragadjon be a csapat. Uh-huh. Tehát egy jó rajt azért kellő lendületet adhat.
6: Persze, most igazából mindenki így figyeli az első fordulókat, senki se szeretne beragadni, meg lemaradni, úgyhogy mi mindenképpen meg fogunk tenni mindent azért, hogy előre haladjunk.
2: Szélesi Zoltán együttese lassan a felkészülés hajrájához érkezik. A következő hétvégén a bosnyák Radnik Bielina ellen tartják a főpróbát, az OTP Bankliga első fordulójában pedig Nyíregyházára látogatnak a lilafehérek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 17 óra 49 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést kívánok. Telítettek a sávok több helyen is Budapest bevezető útjain, úgyhogy tényleg mindenki türelemmel és óvatosan vezessen. Tenisz a folytatásban, jelenleg is zajlik a Sinner-Zverev csata a wimbledoni, az angol nyílt bajnokság férfi egyesének döntőjében. 4-4 és 30-15 per pillanat az olasz javára, tehát a várt nagy csata fej-fej mellett halad a két kiválóság, és egyelőre nincs vége az első játszmának, még egyszer mondom, tehát a részeredményt 4-4 és jelenleg az olasz Sinner adogat, és 30-15-re vezet ezekben a pillanatokban. Ha már az Újpest felkészülésével foglalkoztunk, maradjunk akkor továbbra is magyar vizeken, magyar foci vizeken egészen pontosan, és jöjjön most a győri csapat, a bajnoki címvédő, amely már ugye befejezte a felkészülést, és hétközben túl van az első tétmérkőzésén. Izlandon a Vikingur Reykjavik vendégeként végül is egy gólos vereséget szenvedett az Eto. Ennek kapcsán beszélgetett Szabó Bence a korábbi legendás győri játékossal, a 80-as években épp a Vikingur elleni párharcban is résztvevő Hajszán Gyulával.
6: Ezen a héten ugye a Bajnokok Ligájában találkozott egymással az Eto és a Vikingur Reykjavik együttese. Ugye hát ez egy olyan mérkőzés, amelyet korábban már rendeztek, tehát még annak idején, amikor az Eto a 80-as években bajnok volt, akkor találkozott már a Vikingurral, és te is játszottál ezen a bizonyos találkozón, mindkét meccsen, itthon is és Izlandon is. De első körben beszéljünk a mostaniakról. Hogyan tetszett neked ez a mérkőzés? Nyilván eredmény szempontjából túl sok pozitívat nem tudunk elmondani, de mi az, amit láttam, milyen érzéseid vannak?
7: Most, ha így utólag gondolok bele, akkor inkább azt mondom, hogy ez az eredmény, ez pozitív ránk nézve. Mert hogyha kapunk egy 3-4-et, akkor sem szólhatunk egy szót sem. Tény az, hogy ez a csapata, mármint az izlandi, az folyamatosan bajnoki meccsekbe edződik, tehát ők most 14-15 fordulón vannak túl. Mi talán 2-3 edzőmeccset játszottunk, felkészülési időszak alatt vagyunk, nem nagyon körvonalazódott ki a csapat, mint akar. Tehát bocs, nem volt játékunk, maradjunk annyiban, nem volt játékunk, tehát elemeiben nem követtünk olyan dolgokat, mint amit mondjuk az előző bajnoki szezonban. Biztos lesz ez jobb is, sőt, reményünk, hogy csak jobb lehet, és lesznek eredmények, nem tudom, egyelőre a körülményeket, hogyha egy képernyőn keresztül nézem, akkor talán, hát nem tudom, 15 fok nyilván, az nem 30, de úgy a pályával talán nem volt olyan gond. Azt nem tudom, hogy ez melyik fajta műfű, tehát ez a hibrid, ahol van rendes fű is, meg műfű, vagy csak műfű, de tehát olyan különösebb probléma úgy nem adódott belőle. Hát nem játszottuk a focit, maradjunk annyiba. Talán a vége felé egy olyan 4-5 percig láttam azt az Etót, amelyik tavaly játszott, focizott 4-5 passzal, aztán a vége felé kicsit olyan nyíltabb lett a játék, de hát nem jól jöttünk ki belőle, megkaptunk egy gólt. Innentől fogva viszont én abban bízom, sőt, én én úgy is érzem, hogy azért ezt a Reykjaviki csapatot itthon azért legyőzzük, és mi fogunk tovább jutni.
6: Igen, hogyha most a körülményeket nézzük, hogy azokat te is említetted, hogy azért jelentősen hűvösebb időjárás van ott, és azért műfű is, tehát mások lesznek itthon Magyarországon a körülmények. Igen. Ezzel kapcsolatban akkor mondhatjuk, hogy ez az 1-0 az abból a szempontból pozitív, hogy itt nekik sokkal nehezebb lesz alkalmazkodni, mint talán az Eto játékosoknak.
7: Igen, szerintem, hogyha tényleg olyan idő lesz, mint amit jósolnak, hogy 30-31 fok, nem tudom, ők mikor éltek át utoljára ilyet, biztos, hogy Izlandon nem, valahol elmentek valóban nyaralni, akkor talán ott volt ilyen hőmérséklet, sőt magasabb is, de nem ehhez vannak hozzászokva. Ugye ott a páratartalom is más, itt is más, tehát azt is nézzük. Gondolom, jó körülmények között fognak játszani, jó szurkolók a győriek, jó hangulatot fognak teremteni, reméljük, hogy arra azért még van időnk, és jobban összeáll a társaság, a csapat. Sok hibával játszottunk, sok érthetetlen dolgot csináltunk, nem voltunk türelmesek, nem játszottuk olyan gyorsan a labdát, a passzokat, nem tempóval, mint amivel szoktuk, lassú volt, egy kicsit körülményes volt, nem tudni, lehet, hogy még egy kicsit fáradt a társaság. Ilyenkor nagyon nehéz megmondani felkészülési időszak alatt, hogy most ki milyen formában van, azt lehetett látni azért, hogy fizikálisan jók vagyunk, tehát mentünk, nem volt vele probléma, sok hiba csúszott a játékba, és én bosszantó hibák, mert mindig az utolsó pillanatban az utolsó passzok mentek el a létekezésünk, az pedig, hát most nem is tudom, hogy mondjam, tehát ott azért voltak sokszor kapkodások. Uh-huh. Tehát nem, egymás nem megértése, jó, hogy a Petrás ilyen nagyon jól védett, jó teljesítményt nyújtott, és így azért megmenekített bennünk egy-két góltól fel a kalappal előtte.
6: A mexikói edzőnek a játék stílusából te láttál valamit, vagy milyen benyomásaid voltak vele kapcsolatban, ugye Borbély Balázs távozása után Efraín Juárez érkezett a csapathoz, mi az, amit alapvetően te gondolsz róla, meg így a játékban mi az, amit véltél felfedezni?
7: Erre nem tudok válaszolni, mert én is csak sajtóból olvasom, hogy amit a játékosok is nyilatkoznak, hogy hát az a játék, amit ő játszani akar, az hasonló, mint amit a Balázs, Borbé Balázs itt csinált. Hát abból sokat én nem láttam, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi az, ami az a pici más, amivel eltér. Ezt se fedeztem fel benne, nem tudom, hát remélem legközelebb már tudjuk azt, hogy konkrétan akkor most mi az irány.
6: Ugye a játékos keretben akkor a mozgás nem volt, ami, hogyha a bajnokságra tekintünk előre, akkor talán pozitív lehet a Győr számára. Mennyire lehetnek szerinted az Etónak akár a bajnokságban komolyabb reményei, illetve ahhoz képest, amilyen gondolatok voltak mondjuk benned a bajnoki cím után, hogy vajon együtt marad-e ez a csapat, ahhoz képest Pest, hogy áll ez a dolog, mennyire vagy pozitív?
7: Itt most mindenki kételkedik, mindenki várja, hogy mi lesz, mindenki majd csak akkor fog tudni pontos információt tudni, amikor valamelyik, mit tudom, nem tudom, most lányodikán pontosan, nem tudom, évfélkor lejár az átigazolási időszak, és akkor megnézzük az Etonnak a keretét, hogy kimarad, ki nem. Tehát sok, nyilván sok lehetőség van, hogy játékosok menjenek, de nyilvánvaló, hogy érdeklődés is van, 4-5 játékos, után nem tudni, hogy a Bembo Ali, aki ennek a csapatnak egyik kulcsembere elől, az, tehát milyen sérülése van, mennyire súlyos, egyáltalán van-e valaki olyan, aki ezt tudja majd helyettesíteni. Bízom abban egyébként, hogy tényleg most ez a forma, ez még nem az időszak, ami frissítésről szól, az majd később jön, és talán majd egy kicsit frissebbek lesznek a játékosok. Nem tudom, ugye belenyúlt a csapatba, volt, akik, itt most gondolok a Vitálisra, a Vitális más szerepet játszott, nem tudom, hogy jó-e kiszedni őt onnan. Én úgy gondolom, hogy azon a poszton, amit ő játszott a Borbénál, az neki az igazia. Hátulról szervezni, rombolni, indítani, indulni belőle, beleszürkült a játékba. Tehát nem volt kiemelkedő momentuma. Reméljük azt, hogy vagy bízunk abban, hogy ez talán még a kicsit a fáradtságnak a jele, aztán majd amikor jön a bajnoki, akkor frissítések által tényleg jó formában lesz mindenki, és jó teljesítményeket fogunk tőlük látni.
6: Ugye te is mondtad, hogy azért eléggé sok a kérdőjel, és hát szerintem ezt összességében mondható, hogy nem, szerintem nem csak az Etónál, hanem az egész magyar futball körül sok a kérdőjel, de hát ennek fényében is azért nyilván meg kell kérdezzem, ha már a Győr a Bajnokok Ligájában indult, hogy neked milyen elvárásod van e felé, a csapat felé, hova kellene eljutni? Lehet ezt kijelenteni, hogy jó lenne azért egy konferencia liga csoportkörbe látni a csapatot?
7: Persze, nyilván nagy, az lenne nagyon jó, meg reménykedünk benne, hogy ez így legyen. Sajnos, amit te is mondtál, hogy veszélyes időszakot élünk most majd. Egyébként ugye már a bajnoki utolsó mérkőzéseit is már úgy éltük meg, hogy lehetett látni, hogy itt változás lesz. És az nem jó felé megy a csapatnál. Ha most marad ugyanaz az edző, maradnak ugyanazok a játékosok, akkor szerintem most egy kicsit lehet, hogy most épp egy győzelemről beszélgetnénk, de azért ez a csapat fel lett forgatva, és nem tudni, hogy még mennyire lesz felforgatva. Tehát ezért az ember szkeptikus, nem tudok előre mondani. Ezért is mondtam neked, hogy az átigazást meg kell várni. Lehet, hogy mindenki, akinek van sansza, az el fog menni, de lehet, hogy senki. Ha most az a 4-5 játékos, aki el fog menni, el fog igazolni, akkor itt gondok lesznek.
6: De mondjuk feltételezzük, hogy ők megvárják azt, hogy az Eto vajon kiesik a nemzetköziből, vagy tovább tud-e menni?
7: Nézd, most ugye lesz egy-két forduló, aztán majd kezdődik a bajnoki, de nem tudom, hogy pontosan meddig, ugye második, harmadik, nem tudom, második fordulóig lehet még igazolni. Tehát az átigazolási időszak az még tovább fog tartani, ugyanúgy, mint a tavalyi szezonban, mint maga az NBA-nek a kezdete. Mert tavaly is úgy működött talán még, hogy a negyedik, ötödik fordulóban még lehetett igazolni, valami ilyesmire emlékszem. Nos, figyelj, nyilván azok az egyesületek, azok a külföldi egyesületek, akik vinni akarják őket, nyilván ki fognak várni az utolsó pillanatokig, reménykedve abból, hogy esetleg kevesebb pénzért megkapják őket, vagy esetleg másokat is nézegesznek, és nem tudom, tehát ezt a játékos ügynökök tudják, ez a játékos, hát adok-veszek, ez nekem soha nem jött be, de félő, hogy ez bent van. Most, ha csak egy Etóról beszélek, akkor a Etóról, de szerintem mindenhol, tehát a magyar foci az mindenhol így lehet, akár az is, hogy belföldön vált csapatot, tehát sok mindent lehet hallani, azért 16 év alatt mondhat bárki bármit, fel lett építve egy rendszer, egy olyan rendszer, ami akár az atlétikában, akár a kézilabdában, vagy sok sportágban nemzetközi szinten is jó eredményeket hozott. Hát nem tudom, a sport az mindig egy olyan szakág, ami az országnak a hírnevét viszi tovább és fölemeli nemzetközi szinten. Hát nem tudom, hogy a finanszírozás szempontjából most majd mit gondolnak, hogy gondolnak. Biztos, hogy nem lenne okos dolog ebbe belenyúlni, úgy, ahogy hallani, de nem tudjuk. Tehát ez tehát megint egy hatalmas nagy kérdőjel.
6: Bizony, hogy a közvetítési jogok is végül hova kerülnek majd, hát meglátjuk. Evezzünk egy kicsit kellemesebb vizekre, vagy témára egyáltalán, ugye ennek a mérkőzésnek említettem már korábban a másik apropóját, ugye, hogy te is játszottál ez ellen a csapat ellen, még a 80-as években, amikor az Eto a BL-ben indulhatott, akkor még ugye Becknek hívták ezt a sorozatot, igen. És hát nyilatkoztál is még ezelőtt a mérkőzés előtt, hogy halászok és benzinkutasok ellen játszottat. Hát milyen ezeket úgy felidézni, hogy most is még megnézhettél, vagy úgymond részese lehettél akár ilyen formán nézőként egy ilyen Vikingur Eto meccsnek, milyen volt ezt a kettőt így összehasonlítani?
7: Nyilván most már azért az izlandi foci is más szinteket ver, tehát nyilván nem benzinkutasok vannak, hanem hát amatőr, vagy fél profi, vagy profi, teljesen mindegy, minek nevezzük, hisz van, aki a foci mellett azért van vállalkozása, vagy valamit művel, nem a fő a foci, de tehát elkötelezettek azért a sport iránt, meg a foci iránt, hisz játszott három-négy olyan játékos, akik magasabb szintű bajnokságokban futballoztak, igaz, hogy most már kiöregedőben vannak, de hát ott még azért úgy összeszedik a csapatot, és a tudásukat azt ott még csillóztatták tegnap is. Jó eredményeket értek el a pályafutásuk alatt, nyilván hogy ez az ő teljesítményük, valamikori teljesítményük, az most szerintem úgy hat a fiatalokra doppingként, és mindenki akarja mutatni, hogy na, akkor én is el akarok menni, és én is sok pénzt akarok keresni, vagy akár dicsőséges pályafutást akarok magamnak. A mi korszakunkban pedig az teljesen amatőr szint, tehát tényleg halászoktól elkezdve benzinkutas, nem is tudom, minden volt. A körülmények is teljesen mások voltak, rendes pálya volt, hát, tehát rendes füves pálya, úgy értem, hát a minőségéről ne beszélgessünk. Aztán ugye nekünk külön géppel kellett utazni, mert akkor nem volt ilyen, hogy járatos gépekkel mentünk, mit tudom én, egy héten kétszer-háromszor, nem tudom hány, ott nagyjából két hetente ment a repülő oda-vissza, úgyhogy muszáj volt szurkolókkal megtöltött repülőgéppel menni, úgyhogy élmény volt, jó volt velük egy gépen menni. Ráadásul Győri volt a pilóta, mentünk a pilóta fülkébe, és ott megmutattak nekünk mindent, tehát ne tényleg egy nagy élmény volt, de hát már maga az ország is, tehát ugye nyilván kaptunk egy buszt, és megnéztük a környéket. Hát, bocsánat, nem tényleg érdekes, nagyon szép a maga módján, de nem Magyarország, tehát ott kő által, ugye a fekete láva, meg a sivárság, meg a meganyilván, ott a gejzérek azok máshol szólnak, az szép, de egyébként biztos nem szívesen laknék ott, de hát mindenkinek más a hazája, nekem Magyarország a legszebb a világon, úgyhogy úgyhogy nagyon sokat változott ott is minden, nyilvánvaló. Az izlandi válogatott is azért úgy menetelget, és vannak jó eredményei. Hát ennyit változott nagyjából, hát a 40 év, 43.
6: Igen, igen, igen. És az az egész BL menetelés hogyan él benned? Mennyire lehet ilyen párhuzamokat vonni a mostanival? Mert ugye nyilván ez is egy nagyon szép történet, hogy az Eto meg tudta szakítani a Ferencvárosnak azt a sorozatát, hogy abban az időben is azért volt arról szó, hogy a Fradival is mentetek a bajnoki címért.
7: Igen, egyébként így van. Tehát ez a presztízs, ez most is megmaradt talán akkor egy kicsit másabb volt, mert akkor talán nem is annyira a Fradi, hanem a főváros centrikusság volt a mi időnkben, meg hát maga az országnak az országos testnevelési sporthivatal, ugyan mégsem úgy hívták, Buda István államtitkár úr az éren, azért nagyon, hogy is mondjam, közeli barátságokat alakítottak ki egy-két NB1-es fordba csapat vezetőivel, és nyilván akkor megpróbálták a vidéki jobbnál jobb focistákat fővárosba csalogatni. Ha volt, amikor úgy sikerült csak, hogy ide megfogták, és a fiatal embert bevonultatták a Honvédba, aztán már Pesten is volt, tehát akkor még voltak ilyen lehetőségek, jó, nyilván most nincs, de tehát akkor megvolt ez a főváros centrikusság, most nyilvánvaló a magyar futballnak is egyébként egy jó tett az, hogy a Fradi azért csinált egy nagyon jó kupa menetelést, és is meg tudtunk mutatni magunkat a nemzetközi porondon. Ott voltunk sokáig, jó meccseket játszottunk, jó csapatok ellen. Az egy kicsit nyilván más, hogy sok magyar nem volt benne, hanem tényleg külföldi. De erről szólt, tehát a mai világ futball erről szólt. Nyilván ez most egy kicsit majd át kell gondolni itt a finanszírozási problémák miatt, vagy hát reméljük, hogy azért akkora nem lesz. Biztos, hogy változni fog egyébként, de maga a szándék az teljesen, én úgy gondolom, hogy nyilván a Ferencváros az a magyar klub, amelyik a történelmével, a múltjával a legreprezentatívabb magyar csapat, akkor nyilván, hogy akkor itt próbáljuk a nemzetközi porondra tolni, ugyanúgy mondjuk, mint Németországban egy Bayern Münchent, vagy most nem akarok sorolni, Real Madridtól elkezdve, Barcelonától elkezdve, tehát nyilván minden országnak megvan az a két három olyan csapat, amelyiket tolni kell. Hát Magyarországon mások a finanszírozások, nálunk nincsen kuvaiti sejk, meg stb. Hát megpróbáljuk mi magunk valahogy megoldani. Reméljük, hogy nem fognak túlságosan mélyen belenyúlni.
6: Hát akkor talán egy utolsó kérdés a legvégére visszakanyarodva kicsit a történelmi áttekintésből, hogy ugye nyilván ez egy nagyon fontos mérkőzés, ez a visszavágó, már csak ugye, hogyha már beszéltünk a finanszírozásról, akkor nagyon sok múlhat azon, hogy a Bajnokok Ligájában megy-e tovább a Győr, mert ugye jelentős összegek járnak ezért, és hazai pályán erre azért egy 1-0-ás vereség tudatában eléggé jó esély van, illetve azt is tegyük hozzá, hogy ha ez a párharc megvan, akkor onnan kezdve már csak egyet kell ahhoz nyerni, hogy az Eto fixen szerepelhessen egy minimum konferenciáig a csoportkörben, de ott lehessen ősszel az európai főtáblákon. Úgyhogy talán esetleg arra kérnélek, hogy ha lenne egy tipped erre a hazai mérkőzésre, akkor mit mondanál?
7: Én arra gondolok, hogy nyilván nem ész nélkül, de nekik fogunk esni, mint ahogy kell. Nagyon sok múlik azon, hogy mikor rúgott az első gólt, ha még de mindig azt mondjuk, hogy volt az első 15 percben. Hát én gondolok még egy korábbira is, de én úgy gondolom, hogy a továbbjutásunkkal nem lesz probléma. Ha most száz szám szerint itt, akkor én nagyon rossz jós vagyok, mert én nagyon nem szoktam eltalálni, de mondjuk azt, hogy egy 3-0-val úgy megelégednék.
5: Ezzel mi is megelégednénk, a korábbi győri klasszist Hajszán Gyulát hallottuk, aki már a Viking úr elleni BS rejtező visszavágóról fejtette ki a véleményét, de sok minden más szóba került itt a beszélgetés alatt. A riporter Szabó Bence volt. Jelenleg is zajlik az angol nyílt teniszbajnokság, a wimbledoni torna férfi egyesének döntője. Alexander Zverev 4-3-ra vezet a rövidítésben, az első játszma rövidítésében. Sinner adogat ezekben a másodpercekben, tehát ugye 6-6, ahogy az várható volt, fej-fej mellett halad a két klasszis, és eljutottak a tiebreakig, ott pedig, ahogy említettem, jelen pillanatban Zverev előnyben a labda, illetve az adogatás lehetősége, sőt nem csak az adogatás lehetősége, hanem a pont is megvan ebben a pillanatban Sinnernek, tehát 4-4, elképesztően kiélezett a csata. Gólt szerzett Varga Bardabás, a görög AEK Atén magyar válogatott támadója. Varga nyitotta a gólok sorát, majd pedig az aténiak új igazolása, a szintén korábbi ferencvárosi játékos Alexander Zubkov is betalált, így az AEK Atén a holland De Graafschap ellen felkészülési mérkőzésen 2-1-es győzelmet aratott.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 18:13 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes vasárnapi rádiózást mindenkinek, vasárnap késő délutáni kora esti rádiózást mindenkinek. Elképesztően szoros, izgalmas, én nem is tudom, hogy milyen jelzőt lehet még mondani, a Sinner-Zverev csatára. Ugye az első játszmában járnak a felek, 6-6 után jöhetett a rövidítés, a tiebreak. 7-6-ra jelen pillanatban az első helyen kiemelt olasz vezet, viszont Zverev adogat, tehát tényleg a végtelenségig húzzák itt a srácok, ami az első játszmát illeti. Azt gondolnánk, vagy nagyon sokan azt gondolják, hogy csak és kizárólag a labdarúgásban tudnak megfordulni óriási pénzek, pláne most itt a foci VB kapcsán. Szeretném azért felhívni minden kedves hallgatónk figyelmét, hogy minden idők második legnagyobb összegért cserél tulajdonost a Super Bowl győztes Seattle Seahawks, amelynek 9,6 milliárd dolláros eladásáról állapodott meg a jelenlegi tulajdonos. A klubot 1997-ben felvásárló jelenlegi tulajdonos 2018-as halála óta a Microsoft társalapítójának befektető társaságába került a franchise, és így került most tovább. Még egyszer mondom, tehát a vételár 9,6 millió dollár, ez ugye a valaha volt második legnagyobb összeg. Elképesztő számok mozognak. Na, egy gyors pillantás, hogy mi a helyzet, Zverev hozza az adogatásait, tehát jelen pillanatban 8 hétre ő vezet a rövidítésben, következik az olasz Sinner. 18:15 a pontos idő, beszámolunk majd arról, hogy mire megy egymással a két klasszis. Most viszont visszakanyarodunk a magyar labdarúgás irányába, ugyanis nem csak a Győr, hanem a Ferencváros csapata is megkezdte szereplését, remélhetőleg menetelését a nemzetközi porondon. A budapesti zöldfehérek, ugye korábban volt már szó a kisalföldi, a győri zöldfehérekről, szóval a budapesti zöldfehérek az Európa Ligában, tehát a második számú sorozatban Újvidékre látogattak Szerbiába, és a Vojvodina vendégeként nyertek 2-1-re. Erről a mérkőzésről is, meg egy picit a jövőről kérdezte a korábban hazánkban futballozó Dusán Vasiljevicset Szabó Bence.
2: Én gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz a Fradinak a feladat, de igazából szerintem nagyon jó eredmény született a Fradi, nyilván a Fradi számára, de én ismerem a Vojvodina, hogy működik, hogy csinálják. Mostanában nagyon sok jó játékos hoztak, nagyon akarnak csinálni egy komoly klub belőle, és gondoltam, hogy a Fradi, hát minimum gondoltam, hogy legalább X-re valahogy tud behozni a meccset, de ez a győzelem szerintem soká ér, mert a visszavágon se lesz könnyű, de így szerintem Fradi nagyon nagy esés.
3: Melyik oldalról lepődtél meg inkább? Az, hogy a Fradi ennyire jó, vagy hogy a Vojvodina egy kicsit szerényebb teljesítmény nyújt?
2: Igazából mindkettő, mert én többet vártam a Vojvodinától, őszintén mondom, és a Fradi nekem pici kérdéses volt, hogy milyen lesz most, mert tudom, hogy most a picit más a helyzet, ami volt tavaly, de viszont azt tudjunk, hogy a Fradinak jó edző van, legalább én így gondolom, és azért nem meglepetés, hogy Fradi megint jól játszik, de azért a Vojvodinától többet vártam, őszintén mondom.
3: Akkor beszéljünk egy kicsit róluk, mert ugye itt mondtad, hogy ott látsz egy olyan projektet, ami elindult, szeretnék nagyobb csapattá tenni ezt a Vojvodinát. Én is beszéltem már ezzel kapcsolatban másokkal is, hogy ugye azért az, hogy a Partizán megelőzni Szerbiában Vojvodinának az egy igencsak szép dolog. Erről a fajta építkezésről, ami ott zajlik, mi az, amit esetleg többet tudsz mondani?
2: Hát igen, én tudom, hogy nagyon most anyagilag nagyon jó állnak, és ha olyan számok hallottam ott, hogy olyan fizetések tudnak adni, ami tényleg rég nem hallottam, hogy Szerbiában valaki tud adni, főleg a Vojvodinába. És ahogy mondtad, hogy a Partizán megelőzni, az ilyen 8. világcsodák körülbelül, mert ott Szerbiában, Crvena Zvezda meg a Partizan, ez a kettő, az mindig első két helyen volt foglalva nekik, és azért mondom, hogy Vojvodinától többet vártam, de viszont az is tudom, hogy akarnak a fiatalok is beépíteni, eladni a játékosok. Szerintem jó politikájuk van, de azért kellenek a eredmények is.
3: Ugye ott a vezetőedző az már a tavalyi évben is ő volt, tehát itt bizonyos fajta folytonosság van, és ami nagyon beszédes lehet, akár összehasonlítva az átigazolásokat, hogy most a Fradi csak olyan játékosokat igazolt, vagy játékost, akik ingyen jöhettek. Igen. Míg a másik oldalról azért volt olyan átigazolás is, ami több mint 2,5 millió euróért érkezett játékos a Vojvodinába. Esetleg lehet azt mondani, hogy még ez a csapat úgymond nem állt össze az átigazolásokkal?
2: Hát a biztos nem állt össze, mert ez egy folyamat, tudott te is, hogy kell kis idő ahhoz, nem elég, hogy most csak, hogy anyagilag jó állt, hogy van pénzed, aztán megveszed mindenki, aki jó, vagy a kell kis tudás is, valami koncepció, de ha jó koncepció lesz, meg jó szakmailag emberek lesznek ott, és jó fognak csinálni, akkor egy vagy két éven belül majd kijön a munka. De azért mondom, hogy ott biztos tudom, hogy nagy projekt van, akarnak tenni bele pénzt, és meglátjunk, hogy mi lesz belőle.
3: Ilyen szempontból milyen ennek a mérkőzésnek a vízhangja Szerbiában? Mekkora csalódás, hogy ugye ez egy olyan projekt, amit szeretnének szépen építeni, és most így nyilván a Fradil volt az ellenfél, azért azt tegyük oda, de mekkora csalódás ez nekik, hogy ez most az elsőre nem sikerült?
2: Nagyon sok emberrel beszéltem amúgy a meccs előtt, meg tegnap előtt is, mert kíváncsi voltam, hogy gondolják, hogy mi lesz, és mindenki olyan volt, hogy simán fogunk nyerni, most Fradi is úgy hallottak ők is, hogy nem olyan erős, blablabla, de viszont nem így működik sajnos. Kell kis idő, mindenki, látom, hogy utána, amikor beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy meg igazából úgy néz ki, hogy kell idő, hogy legyen, hogy összeálljon a csapat, és igen, csalódtak voltak az emberek, de azért van egy visszavágó, aztán meglátjunk, most nem lehet mondani, hogy a Fradi Lozan fog tovább jutni, úgyhogy majd meglátjunk a visszavágó után, hogy mi lesz.
3: Akkor beszéljünk egy kicsit a Ferencvárosról. Mennyire láttál olyan jegyeket, amelyeket a Győrtől lehetett látni, ugye Borbély Balázsnak a vezetésével? A játékban miben változott számodra ez a Fradi?
2: Én nem tudom, hogy lehet, te is hallottad, én már tavaly előtt, amikor kezdődött a szezon, már mondtam, hogy Győr lesz a bajnok, és nagyon sok ember nevet, de nekem van nagyon a Borbély, az egész filozófia, meg az egész, ahogy csinálja a csapat, hogy néz ki pályán, nekem nagyon tetszik. A Győr játéka különleges tetszett, és én gondoltam, hogy bajnokok lesznek, és szerintem ugyanazt tud megcsinálni a Fradiba. Nála az mindenki, aki pályán van, nagyon kimaxolja a játékostól 100%, és mindenki jó pályán, jó helyen vannak, és kiegészítenek egymást. Nekem nagyon tetszik az a filozófia, és szerintem az idén Fradi sikeres lesz.
3: Nézve ezt a mérkőzést egyébként, nekem az volt nagyon feltűnő, ugye Nabi Keita eléggé eltűnt játékos volt az elmúlt időszakban, most viszont úgy tért vissza, hogy a legnagyobb tanár volt a középpályán.
2: Hát igen, ezt mondom, mondom a Borbénak, a mindenki, aki pályán van, akkor, hogy mondjam, mindenki, ilyen csapat munka lehet látni, amikor csapat jól működik, akkor jönnek a ilyen egyéni kvalitások is, jönnek ki. És nekem a Borbély olyan, mint a mondjuk a Marco Rossival tudnak hasonlítani, mert ha látunk a Marco Rossinál, ha mondjuk a Honvédban ilyen számtalan játékos volt, aki nagyon jól játszottak, és utána már eltűntek, sehol nem tudtak játszani jó. Mert a Rossi filozófia, meg a taktika, meg az egész koncepcióban sok játékos mutatja, tudod, a több pályán, ami igazából az igazság, mert tud kimaxolni a játékosból a minden. Ugyanaz a Borbénál látom. Azért mondom, hogy azért jól látta te is, hogy a sok játékos, aki tavaly nem tudott produkálni semmi, most szerintem fognak jól játszani.
3: Na hát akkor ezt még meglátjuk a jövőre vonatkozóban, de mi az, amit lehet várni szerinted a Fradinak? Ki lehet mondani ezek után, hogy akkor minimum a konferencia ligába be kell jutni?
2: Most a Vojvodina úgy néz ki, hogy az tovább fognak jutni, de az a baj, hogy az nem merem megtipelni, de azt mondom, hogy igen, hogy hát én mondom őszintén, hogy szerintem a európai csoportba tud kerülni, Európa Liga az szerintem nagy siker lenne.
1: Dusan Vasilyevicset hallottuk az elmúlt percekben, a Ferencváros Vojvodina párharc kapcsán is kérdezte őt Szabó Bence. Egyetlen hiba Jannik Sinnertől elegendő volt ahhoz, hogy Alekszandr Zverev megnyerte az első játszmát Wimbledonban. Ugye hosszú nagy csata, 6-6 után jöhetett a tiebreak, a rövidítés, és az utolsó adogatását elvesztve, Sinner elvesztette, így a rövidítést 9-7-re megnyerte Zverev, tehát behúzta az első játszmát, és a másodikban Zverev kezdte az adogatást, és jelen pillanatban 40 mindre áll a csata, tehát az is lehet, hogy Zverev a második játszmát is előnnyel tudja majd kezdeni. 18 óra 23 perc, sőt, mire ezt kimondom, lassan 18 óra 24 perc a pontos idő, Zverev előnyben, nála az előny tehát, úgyhogy amit az imént említettem, ez csak lehet, hogy hatványozódik másodpercekkel, vagy másodpercek múlva. A hétvégén ünnepelte 70. születésnapját a legendás debreceni edző Herceg András, őt köszöntjük majd, de csak a zene, illetve a hírek után érdemes velünk maradni a folytatásban is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Sportos élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Tovább emelni a VB létszámát a FIFA elnöke. Az amerikai elnök élesen bírálta Iránt. Visszatér a kánikula a jövő héten. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit opta az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%. Angliáé majdnem 22, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke, eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető a további létszámemelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják. 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. Mindkét futamot megnyerte a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB idei harmadik állomásának nap a Nürburgringen. Ezzel tovább növelte előnyét az összetettben. A 41 éves szombathelyi pilóta a szombati első futamon szintén győzött, a második viadalon pedig negyedik volt három forduló után, 163 ponttal áll az összetett élén. Mathieu van der Poel, az Alpecin Premier Tech holland versenyzője nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. Vezet a szlovén Tadej Pogacar, több mint 2,5 perccel megelőzve a dán Jonas Vingegaard.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az amerikai elnök élesen bírálta Iránt. Egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Donald Trump közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok szombat este mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott válaszul a kereskedelmi hajót ért csapásra. Közben az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjú kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Párbeszédet sürgetett 14. Leó pápa a világ konfliktusainak megoldása érdekében. A katolikus egyházfő Castel Gandolfóban az Úrangyala imádságon hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a háborús szelek elfojtsák a reménylángját. A nyári rezidencia főterén összegyűlt híveknek mondott beszédében úgy fogalmazott, a diplomácia az egyetlen módja az igazságos és tartós békének. Itthon folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni.
0: Közlekedés.
6: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicske térségében a belső átterelt sávon. A 37-es kilométernél útszűkület mellett lépésben halad a forgalom, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Visszatér a kánikula. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben

0: délután egy-egy zápor kialakulhat. Az északias szél megélénkül, többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 40 perc a pontos idő, kellemes vasárnap korásti rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Ezekben a percekben is zajlik a wimbledoni férfi egyes döntő, tehát az angol nyílt teniszbajnokság egyik, hanem a legjobban várt mérkőzése. A Sinner-Zverev csata jelen pillanatban a német előnyével 1-0-ra áll, tehát a Alexander Zverev 1-0-ra vezet, és a második játszmában pedig 2-2-re állnak a felek, tehát továbbra is éles, kiélezett, nagyon-nagyon komoly csata zajlik. 40-15-re vezet saját adogató játékában, bármire ezt kimondom, Sinner hozza a pontot, szóval 40-30-ra vezet Zverev, viszont az adogatás lehetősége a németé, tehát hozhatja, és akkor 3-2-re előnybe kerülhet. Vissza a magyar labdarúgás világába, úgy említettem a zenét, valamint a híreket megelőzően, hogy a hétvégén ünnepelte 70. születésnapját a legendás debreceni tréner Herceg András, a Loki egykori kiváló mesterével, Kreisz Bálint beszélgetett, és ő köszöntött a születésnapján.
2: A 70. életé mindenkinek az életében különleges. Ön ezt most töltötte be, így az elmúlt napokban, ahogy közeledett ez a jeles nap, mik jutottak eszébe, mennyire gyakran gondolt mondjuk az elmúlt 69 év eredményeire, sikereire?
3: Nem is azokra gondoltam, hanem elég sok média megkeresett és megemlékezett erről a 70. születésnapomról, amiért nagyon hálás vagyok, hogy nem felejtettek el és eszembe jutottak, tehát nagyon megtisztelő számomra. Illetve a családom azt tudom, hogy készülődik, így én se tudtam magam kivonni a hatásról, de nem tudok semmi különöset. És az az igaz, hogy olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, hát nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
2: Körben mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez ön szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik?
3: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudom dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt, tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom minden, a szakmai stáb minden tagja, nagyon szeretek ide jönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
2: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
3: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
2: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
3: Érdekes mondani, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágóid utcától, egy hatalmas dobot mindig tortunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a végközép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
2: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
3: Természetesen mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály, standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szavóla is esélyez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsonyabb osztályban is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSZ-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolában kezdtem el edzősködni.
2: Az, hogy játékos korában elég gyakran megtalálták a sérülések, az a későbbi munkáját hogyan segítette, akár így a türelem, a visszatérés kapcsán volt így a személyes tapasztalatnak bármilyen használ ebben?
3: Az az igazság, hogy inkább a türelem az sokat számított, és a mai napig, hogyha valamelyik fiatal játékos megsérül, akkor mindig szoktam neki mondani, hogy ha azt mondják, hogy most már elkezdheted, akkor még várjál vele egy hetet, mert jobb fél, mint megijedni. Tehát hát inkább ez a tapasztalat, de hát nyilván ma már azért másabb a prevenció, a megelőzés, másabb a rehabilitáció, mint annak idején volt. Tehát ezeket tudom elmondani erre.
2: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
3: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm, a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész. Tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetés ért, hogy a Garambölgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amelyre nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambölgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Alá Gábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapatommal dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban, az ifi korosztályom, az U17-es korosztályon megnyertük a magyar bajnokságot. Hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
2: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
3: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltöző légkör, a játékosokkal való bánásmód, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
2: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
3: Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődésre veszte a csapatot.
2: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
3: Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt. Tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony-bizony anyagi gondokkal küzdött a klub. Több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
2: Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
3: Amit említettem, a játékosokkal való bánás mód. Ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit illik csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátásai voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
2: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon, vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
3: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
2: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
3: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1, tehát ez egy boldog időszak volt.
2: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember.
3: Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
2: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
3: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy Fehér Orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radec Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivennünk, majd a Rukho Zsúv ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
2: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
3: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat. Viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát, jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy, most furcsa azt mondani, ugye, mert nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
2: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
3: Nem, mert az a csapat, az a DVSZ-i csapata volt, tehát a DVSZ-i akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a DVSZ-től, akkor is a DVSZ-hez tartoztam, csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
2: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen lenne?
3: Hát nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
2: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Supka Attila is pályedzőnek hívta önt 2004-ben. Amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
3: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert ma lesz közze, azt gondolom, nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, mindig, de mindig mondtuk, hogy igen, jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt. És ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
2: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer ember rá volt a nagy templom előtt, itt ki van rakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
3: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
2: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
3: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor a Sándor Tamás korosztályra, a Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, hogy együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
2: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
3: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már úgy egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
2: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
3: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az olá Gábor utcai stadionba, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsek is vége lett, és a számunk egy jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
2: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán. Mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
3: Szerintem megvédeni. Nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
2: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
3: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos, nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás lehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt, mert önbe sose értem volna el ezeket az eredményeket, Tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedettem annak az időszaknak. Jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
2: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
3: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
2: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
3: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslatételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntened kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
2: Részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámár ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbelőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédia Tallinn ellen 1-0-ákkal, és a Levszki Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg? Hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre és a szépen lassan felépülő csodára?
3: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább. De aztán, amikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót írtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levszki ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenben 2-1-re sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itthon pedig, tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott eltáz előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az a mai napig, eszembe van az a találkozó, azt végigérni, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli Budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
2: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
3: Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kühét, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbőtársak játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 közéjutásért játszott a Bayernnel is maradt alól, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentinánál Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a Bajnokok Ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
2: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni. Volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy úgy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
3: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
2: Mi az, amivel mondjuk 20 évvel ezelőtt is már példaértékű volt a Liverpool fejlettsége, felkészültsége, vagy bármelyik nagy csapatot lehetne említeni?
3: Hát akkor infrastruktúrális téren nem úgy állt a magyar labdarúgás, mint manapság, és akkor hát mindenhol rácsodálkoztunk, hogy jó, ez is van, az is van, amaz is van, és most már nálunk is vannak ezek.
2: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattal egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
3: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset, áldan úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicense-t, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodált időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt.
2: Mikor kezdett el hiányozni mondjuk ez a pörgés, ami a szerda-szombat mérkőzések miatt volt? Mikor ülepedett le az a fajta ilyen fáradtság, amit ki kellett pihennie?
3: Az az igazság, hogy utána nem sokkal ismét kaptam ajánlatot a klubtól. Tavasszal, én ugye decemberben járt a szerződésem, és akkor tavasszal edzőváltás volt a klubnál, és akkor ismét felmerült, hogy vállaljam el, de nem akartam, tehát akkor egyből visszajönni, és bennem volt már az, hogy nem tudom, hogy akarok még edzősködni, nem akarok edzősködni, tehát én sose úgy volt, hogy nagy megtiszteltetés, meg nagyon büszke voltam, hogy a lokedzsel lehetek, de sose úgy volt, hogy jó, hogy már pedig én ebbe, ó, nekem ez mennyire kell. Meg hát itt volt ugye helyi szakember, ugye a Kondás ellenmér, és azt követően is ugye kaptam felkérést, de hát mondom, biztos, hogy nem. Hát én a látszatát akarom kerülni, hogy valaki azt mondja, hogy én az ellenmért megfúrtam, vagy valami, de hogy is, tehát szó nem volt arról. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, hogy biztos, hogy nem az elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccs akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyilmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba, Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesély jelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiké messze kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó messze, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, mert most az utolsó messze átvenni, és kiké messze a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült tennünk 3-1-re, Mezőkövesden volt a meccs, mert akkor a Diós Györgynek az volt a hazipálya, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan foci lázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Loki a szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni csapatot, és akkor na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
2: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
3: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben, és egy héten, egy napot itton töltetek, már az egész hetet ott kellett ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itton vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem vagyom.
2: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
3: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
2: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
3: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól is az ismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
2: Nem sokkal később Magyar Arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek?
3: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok én, hogy én ezeket megkaptam.
2: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője, 231 találkozóval, ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
3: Nem hittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye, ugye elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bártam, mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
2: Akárhogy is nézzük, ha 231 mérkőzést, mondjuk 30-es meccsátlaggal leosztunk, az is majdnem 8 szezon. Ebből a rengeteg találkozóból lehet mondjuk kiválasztani egyet, ami a legkülönlegesebb, vagy hármat, ami a legkülönlegesebb?
3: Egyet biztos, hogy nem, tehát többet lehet. de ebben vannak ugye magyar mérkőzések, nemzetközi találkozók, tehát most zavarban lennék érteni, így átgondolom, hogy melyek lennének azok, de több emlékezetes találkozó van.
2: Az, hogy a dobogó a klub esetében úgy néz ki, hogy Kondás Elemér 168 mérkőzéssel, Garam Völgyi Lajos 154-jel, tehát mindenkit megelőz nagyjából 65-70 találkozóval, ez még különlegesebbé teszi ezeket az összehasonlításokat?
3: Nekem nagy megtiszteltetés, hogy ilyen edzőkkel dolgozhattam együtt, meg voltam kapcsolatban, és azért mindegyik kiváló szakember, ugye a Garam Völgyi Lajos is az volt, és a Kondás Elemér is. Tehát én ebből sose versenyt csináltam. Én boldog vagyok, hogy szolgálhattam a szeretett csapatomat, és büszke vagyok rá, hogy ennyi ideig vezetőedzőként, és mellette sok évig pályaedzőként is dolgozhattam a gárdával, és én erre mindig büszke leszek, hogy a DVSZ-nél vezetőedző voltam.
2: És ha jól tudom, vannak olyan külföldi edzőlegendák is, akikkel volt szerencséje találkozni, kiket tudnak kiemelni, akik a pályás során keresztezték az útját, és felnéz rájuk?
3: Hát, amit mondtam már, ugye, hogy a Prandelli, a főnöntőnél akkori edző, aki később olasz szövetségi kapitány volt, a Benitez, aki bajnokok ligáját nyert, a Claude Puel volt a Lyon edzője, később a Premier League-be is edzősködött. Akkor pont most a világbajnokságon néztem a Petrovicsot, egy svájci szakember, és a nemzetközi kupában, akkor is a Bázelnél dolgozott, akkor meccset játszottunk egymásra, és most itt nem tudom, melyik váltottnál dolgozott, de a svájciaktól estek ki. Tehát több ilyen élményem volt, hogy olyan edzőkkel volt szerencsünk találkozni, aki komoly eredményeket elért.
2: És azért nagy játékosok is vannak, akik a Debrecenben megfordultak az elmúlt évtizedekben, Dombi Tibor, Varga József, Rudolf Gergely, Zsuzsák Balázs. Az ilyen legendák hogyan teszik még magasabb polcra ezt a klubot?
3: Hát én azt mondom, hogy elég sok legendánk van, ugye, mert akiket felsorolt ők is mindenképpen, de ugye egy Sándor Tamás is, vagy a későbbek, olyan egy Cvitkovics Peti, egy Szakály Péter, igaz, hogy nem magyar külföldi, egy Adamo Koulibaly, tehát itt annyi jó játékos került az évek folyamán, akik válogatottak is lettek, és azt gondolom, hogy nyilván a játékosok kellettek hozzá, hogy ezeket az eredményeket elérje a klub, és azt is el kell mondom, hogy azért Debrecenben mindig próbálták a csapatot úgy menedzselni, tehát akár a tulajdonos, akár a vezetők, a klub dolgozói, hogy mindent megfelelő legyen a háttérben, és nagyon jó játékosok voltak, és azt gondolom, hogy olyan segítőim voltak nekem is, akiknek nagyon sokat köszönhetek, mert mondom, nélkülük, játékosok nélkül, Nem sikerültek volna ezek az eredmények. Meg hát természetesen a szurkolók, akiket nem értem mondanak 12. játékosnak, mert Debrecenben a Loki szurkolók valóban a 12. játékos, tehát nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekik is.
2: Hogyan telnek mostanában a mindennapok itt a Debreceni Labdarúgó Akadémián? Most érkezett néhány hónapja Kemenes Szabolcs is. Hogy néznek ki a mindennapok?
3: Én úgy gondolom, hogy van egy olyan időszak, amikor már mondjuk 70 évesen nem biztos, hogy illő vezetői szerepben lenni az akadémián, tehát én természetesen azt mondom, hogy persze jönnie kell a fiataloknak, hiszen rengeteg tehetséges edzőnk van, ugye, és akkor most a Szabi nem debreceni nevelés, de úgy érzem, hogy egy tehetséges, jó szakember. Ugye nyártól ő fogja átvenni a szakmai leállást az akadémián, de én azért, ha tehetem, mindig kijök az akadémiára, mert engem ez értett, hogy itt azért a gyerekek között, a edzőkollégák között megforduljam, és szeretem nézni edzéseket, mérkőzéseket, tehát remélem, hogy minél többször kint tudok itt lenni.
2: Nagyon sokat változik a világ évtizedek alatt, és talán önnek azért elég nagy a tapasztalata ebben, hiszen már 30 éve is dolgozott itt az akadémián utánpótlás játékosokkal. Mennyiben más az, ahogyan a régi fiatalokhoz kellett szólni attól, mint ahogy most kell a fiatalokat megszólítani egy sokkal gyorsabb és rohanóbb világban?
3: Sokkal másabb. Tehát tényleg másképp kell a gyerekekhez közelíteni. Annak idején mindig utasítottuk őket, ide menj, oda menj, azt csinálj, ezt csinálj, tehát most ez teljesen megváltozott. Most már partnernek kell őket tenyíteni. el kell mondani, hogy mit miért, meg kell őket győzni, és még elő kell keríteni azokat a játékhelyzeket, a játékszituációkat, amivel szembesíteni őket, akár videózáson keresztül, tehát ebben is sokat fejlődött a világ, és ott, hogy ő világítsanak, hogy ő hogy döntene most ebbe a játékhelyzetbe, ugyanúgy döntene, vagy milyen más megoldásokat lát. Tehát annyira partnerre ilyen beszélgetésekbe kell a mai fiatalokkal foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez a jó trend, ez a helyes.
2: És a labdarúgás mennyit változott ez idő alatt? Mik a legnagyobb különbségek?
3: Nyilván iramában sokkal gyorsabb lett a játék, nagyobb a sebesség, bár lehet mondani, hogy szinte atléták játszanak, tehát nagyon-nagyon erős, jó felépítés labdarúgók vannak, és ma már a kondicionális felépítés rengeteget számít, tehát az alkati adottság mellett, ugye, hogy a dinamika, a gyorsaság, az állóképesség, tehát sokkal gyorsabb lett a játék, mint régen volt egy méter, hogy az ember átvett a labdát, volt egy méterre elpattan, nem volt gond, most már ha 20 centire elpattan, már akkor is észre kellene, tehát mások minden gyorsabb lett, ezáltal gyorsabban kell dönteni, gyorsabban kell reagálni, gyorsabban kell felismerni a játékhelyzeteket, tehát ezekbe, és mondom, ma már olyan felkészültségek a játékosok, hogy tehát régen azért nem voltak meg azok a segítő eszközök sem, ami manapság már természetes egy csapat számára. Hát most már nem is egy edző, hanem más tábok foglalkoznak a csapatokkal.
2: Napi szinten látja azokat a fiatalokat, akik Debrecenben képzelik el a labdarúgó pályafutásuk elejét, vagy akár hosszabb időszakát. 2014-ben lett legutóbb bajnok a csapat, az most már 12 évvel ezelőtt volt. Hogyan látja a csapat közel, vagy közép-hosszú távú jövőjét, mert itt azért az elmúlt években kevés példa volt arra, hogy egy vidéki csapat megszorongassa mondjuk a Ferencvárost, de a Győrnek például 2026-ban sikerült.
3: Igen, ez nagy dolog is volt, és azt is el kell mondani, hogy egy nagyon jó focit játszott, és nagyon jó csapat. Hát én nagyon bízom benne, hogy nálunk is lesz még lehetőség ugye a bajnokságért játszani, én nagyon bízom benne, mert vannak nagyon tehetséges játékosaink, és a csapat megmutatta most az előző évadban is, hogy méltó partnere a legjobbaknak is, és hát én azt gondolom, hogy a tulajdonosi háttér is olyan, hogy előbb-utóbb szerintem jó esély lesz rá, hogy ismét sikerüljön a bajnokságért küzdenünk.
2: Gondolom a következő években is testközelből fogja figyelni a történéseket, a mérkőzéseket, idegenbeli találkozókat is.
3: Nagyon szeretném, tehát én ugye a nyilván az utánpótlás mérkőzéseken természetes, hogy kint vagyok, a nagy csapat hazai mérkőzésein természetes, hogy kint vagyok, de nagyon sokszor az idegenbeli találkozóra is elmegyek, mert nagyon érdekel, és remélem még sokáig megtehetem.
2: Betöltötte te a 70. életévét, mi az, amit mondjuk a következő 10 évre kívánhatunk önnek és a Debrecen csapatának?
3: Hát természetesen a legfontosabb azt gondolom, hogy az egészség, és hát a Lokinak az, hogy azért sikerüljön egy bajnok címet legalább, de hogyha lehet többet is szerezni, meg a nemzetközi kupában jó lenne ott is a csoportkörben szerepelni. Én bízom, hogy sikerül, és hát remélem, hogy így lesz.
1: 19 óra 22 perc a pontos idő, még egyszer Isten éltesse, boldog születésnapot kívánunk Herceg Andrásnak, akivel Kreisz Bálint beszélgetett. Elfogytak a jelzőim a Sinner-Zverev csatát illetően. Ugye Wimbledonban az angol nyílt teniszbajnokság férfi egyes döntője zajlik ezekben a percekben, és hát bizony a második játszma is rövidítésig ment, ezt viszont megnyerte Sinner méghozzá 7-2-re, jól mondom, egy pillanat, és már is csekkolom, így van, 7-2-re. Rögtön elvesztette az adogatását Zverev, és innentől kezdve Sinner nagyon magabiztosan hozta a tiebreaket, a rövidítést. Tehát ott tartanak most, 17 óra 10 perckor, 2 óra 13 perce kezdték a mérkőzést, hogy 1-1-re állnak, és a harmadik játszmában az olasz Sinner adogat majd elsőként. Ezüstérmes lett a magyar csapat a mixváltó világbajnokságon, triatlonról van szó, illetve jöjjön még egy rövid hír, mielőtt zenével mennénk tovább. A TCR World Tour sorozatban, tehát autóversenyzés, Mihelis Norbert remek versenyzéssel aratott győzelmet Portugáliában. Már most szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, ugye a mai nap sokat foglalkoztunk a labdarúgó világbajnokság történéseivel. Legközelebb majd kedden közvetítünk mérkőzést, kedden este 9-től a Franciaország-Spanyolország elődöntőt, Szerdán pedig szintén este 9-től az Anglia-Argentina elődöntőt közvetítjük majd. A bronzmérkőzés szombaton este, a világbajnokság döntőjét pedig egy hét múlva vasárnap szintén élőben közvetítjük. De ha már labdarúgás, szintén ajánlom magunkat már a jövő hétre előre, hiszen a győri csapat, a magyar bajnoki címvédő Eto kedden 19 órától folytatja majd szereplését, és jön a visszavágó az izlandi Vikingur Reykjavik ellenében, és természetesen pályán lesz majd a másik magyar csapat, amelyik megkezdte szereplését csütörtökön. 20 óra 15 perctől jön majd a Ferencváros Vojvodina csata visszavágója. 19 óra 25 perc a pontos idő, ez pedig azt jelenti, hogy másodperceken belül jön Lady Gaga és egy kis varázslat az Abrakadabra itt a Nemzeti Sportrádióban. Majd pedig a legfrissebb híreket követően szokásos lapszemlénkkel folytatjuk. Érdemes tehát velünk maradni, körkapcsolás a szokottaknak megfelelően, a szokásoknak megfelelően egészen 22:30-ig a mai napon is.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!

0: közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több mint 24%, Angliáé majdnem 22, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke, eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető a további létszámemelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják, 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A mieink mindössze 4 másodperc hátránnyal értek célba a franciák mögött, akik ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szereztek a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Az eddigi legjobb magyar VB szereplés egy 2014-es bronzérem volt. Mathieu van der Poel, az Alpecin holland versenyzője nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. Vezet a szlovén Tadej Pogacsár, több mint 2,5 perccel megelőzve a dán Jonas Vingegaardt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átlátható és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Gálaműsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi nagycirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A gálán a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia hallgatói, valamint magyar és külföldi artista művészek léptek porondra. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg, az esemény mára a hazai cirkuszművészet kiemelt ünnepe.
1: Közlekedés.
0: Erős a hétvégi forgalom az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a 85-ös és a 65-ös kilométer között szakaszos torlódás alakult ki, több helyen is lassul a forgalom. 2 személyautó ütközött össze az 1-es főúton Komárom külterületén. A 91-es kilométernél félpályán halad a forgalom, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula. Holnap gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északias szél megélénkül, többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.

0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 35 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap esti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Hát tényleg nem tudok más jelzőt mondani. Szoros, elképesztően szoros a Sinner-Zverev csata, a wimbledoni férfi egyes döntőről van szó. Jelen pillanatban ott tart a történet, hogy az első és a második játszma is rövidítésig ment. 2 óra 25 perce gyűrik egymást az urak. 7-6-ra az elsőt Zverev nyerte, 9-7 a rövidítésben, a tiebreakben, és aztán Sinner pedig 7-6-ra behúzta a másodikat a rövidítésben, 7-2, és most per pillanat hozta mind a két úriember a saját adogatását, tehát akkor, amikor Zverev készül adogatni, jelen pillanatban a harmadik játszmában 2-1-re Sinner vezet. Rutinos hallgatóink pontosan tudják, akik esetleg kevésbé rutinosak, nekik pedig mondom, hogy ilyenkor este felé szoktunk érdeklődni a Nemzeti Sport szerkesztőségében a másnapi lapszám tartalmát illetően. Nos, nincs ez másként most sem, úgyhogy következzen a Nemzeti Sport lapszemle, a vezető szerkesztő Szűcs Miklóst hallják.
2: A Nemzeti Sport hétfői számában továbbra is a világbajnokság ez a fő téma, hiszen az Egyesült Államokban zajlik a zajló tornának már a végjátékához közeledünk, kialakult az elődöntő mezőnye. A holnapi Nemzeti Sportban a négy együttest elemezzük, értékeljük, hogy mi mire számíthatunk a folytatásban. Például Gyengye Balázs azt nézte meg, hogy a Mbappé vezérelte franciák és a Yamal fémjelezte spanyolok milyen elképzelésekkel mehetnek pályára egymás ellen, hol lehet a gyengéje a két együttesnek. Ugye két nagyon erős keretet felvonultató csapatról van szó, tehát nem könnyű megtalálni, nyilván a szövetségi kapitányoknak most éppen ezen jár az agyuk, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A másik párosításban pedig Anglia és Argentina találkozik. Anglia azért érdekes, egyfelől, mert 1976 óta nem tudott világbajnoki címet szerezni, a másik pedig az, hogy ezen a világbajnokságon nem is egy, hanem két szuperklasszissal szerepelnek, hiszen Harry Kane és Jude Bellingham is remek formában van, úgyhogy az argentinoknak nem lesz egyszerű dolguk a szerdai elődöntőben. Lionel Messi, a dél-amerikai együttes sztárja egyébként úgy nyilatkozott, hogy nem normális, amit az argentin válogatott véghez visz ezen a világbajnokságon, hogy ezen pontosan mit ért, és mi lehet a szerdai összecsapás érdekessége, tanulsága, az is a holnapi Nemzeti Sportból kiderül. Kicsit a világbajnoksághoz kötődik még, hogy Véd János kollégánk az Egyesült Államokban, Pennsylvániában járt, ahol egy magyar tanya elnevezésű helyen lángos palacsinta és sűrkolbász mellett figyelik a magyar kolónia tagjai a világbajnokságot. Innen írt riportot, nagyon-nagyon érdekes írás, hogy miként nézik ott a világbajnokságot, és milyen vélemények alakulnak ki a tornáról. Ugye egy kicsit a világbajnokságról elszakadjak, Gazdag Dániellel beszélgetett Borbola Bence, az Egyesült Államok Columbus csapatában futballozó támadó nemrégiben Magyarországon járt, most a világbajnokság miatt hosszabb szünetet kaptak, de már újra az Egyesült Államokban van, és az MLS, az amerikai bajnokság közelgő rajtjáról beszélgettek, és arról, hogy mennyire van, és milyen esélye van annak, hogy a következő idényben több lehetőséget kap, mint legutóbb Gazdag Dániel, mert azzal bizony elégedetlen volt. Hogy egy kicsit a futballon túli világról is beszéljek, egyrészt beszámolok a wimbledoni tenisztorna férfi egyes döntőjéről, ami nyilván nagyon érdekesen és izgalmasan alakult, miként interjút olvashattat itt a nyári meleg ellenére jégkorom témában Ortenszky Tamással, aki jelentős svájci tapasztalattal felvértezve tért vissza Magyarországra, és most az osztrák bázisú bajnokságban a Ferencváros színeiben is kipróbálhatja magát. Csak mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashattak.
1: Szűcs Miklósnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük szépen a lapszemlét. Érdemi változás nem történt ebben az elmúlt 3-3,5 percben a Sinner-Zverev csatát, illetően a német adogat, aki ugye a második kiemelt volt a tornán, 2-1-es hátrányban van Zverev a harmadik játszmában, és jelenleg 30 mind az állás, 30 egyenlő, tehát Zverev számára kapaszkodni vagy igyekezni kell, hogy ne kerüljön hátrányba. Egyelőre itt tartunk tehát most a folytatásban, a Pet Shop Boys zenél itt a Nemzeti Sportrádióban, aztán pedig visszatérünk majd a labdarúgó világbajnoksághoz, hiszen most már csak az Egyesült Államok maradt kvázi mint rendező helyszín, de ugye ez egy háromországos világbajnokság volt, Mexikóval, illetve Kanadával. A két már búcsúzó helyszínről, Mexikóról, illetve Kanadáról készítettek összeállítást a kollégáink, hogy milyen is volt ott helyben megélni, jönnek háttérinformációk, érdekességek, de majd csak a zene után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 3.48, este 3.48 a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Nem alakult túlságosan fényesen a korábbi ferencvárosi labdarúgó Mohamed Abu Fani mérkőzése vagy bemutatkozása barátságos meccsen a szerb Crna Zvezda együttesében. Dejan Stanković, a Ferencváros korábbi edzőjének szerb csapata a Szentpétervári Zenit ellen negyed órával a mérkőzés végelőtt 3 gólos hátrányban a Zenit 3-0-ra vezet. Aztán, ami a tenisz wimbledoni férfi egyes döntőjét illeti, ugye arról beszámoltam már, hogy nagyon-nagyon szoros a csata, és hogy Sinner 1-1-re áll Zverev ellen, nos a harmadik játszmában sem változott a játék képe, tényleg öldöklő a csata. 2 óra 33 perce gyűrik egymást a felek, és a harmadik játszmában 3-2-re Jannik Sinner vezet, és Alexander Zverev készül majd adogatni. Na és akkor a folytatásban, ahogy említettem, ismételten labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte a tornát. Két helyszín, Kanada, illetve Mexikó már búcsúzott, mint házigazda. A két elődöntőt, illetve a két éremmérkőzést majd az Egyesült Államokban bonyolítják le. A Nemzeti Sport munkatársa Borsos László végig, nagyságrendileg egy hónapja ott tartózkodott Mexikóban, úgyhogy tapasztalatairól számolt be Szabó Bencének.
3: A labdarúgó világbajnokság ugyan még zajlik, de már Mexikóban lezárultak a küzdelmei ennek a sorozatnak. Mexikó ugye harmadik alkalommal adott otthont világbajnokságnak, és látva nyilván a mexikói szurkolókat, az, hogy a mexikai válogatott otthon játszhatott, az mindenképpen sokat adott azoknak az embereknek, akik a stadionban szurkoltak. Kérdés nyilván, hogy neked mennyit adott ez az egész, hogy labdarúgó világbajnokságon dolgozhattál, mint újságíró, ráadásul Mexikóban, amely híres a labdarúgás szeretetéről. Zárult át számodra is ez a fajta feladat, de te hogyan élted meg ezt az időszakot?
4: Így van, 7 meccsel a hátam mögött búcsúztam el a világbajnokságtól, ami számomra az első volt, úgyhogy ez mindenképpen egy örök élmény marad számomra. Óriási kihívás volt, aminek igyekeztem megfelelni. 33 napon keresztül egy húzamban kellett dolgoznom és szállítanom a cikkeket, benne rengeteg szám szerint 7 meccsélménnyel, meg csomó utazással, háttéranyag készítéssel, úgyhogy egy igazán intenzív időszak volt, amelyhez legfeljebb a 2 évvel ezelőtti Európa bajnoki munkával tudnám hasonlítani, de azért az teljesen más volt, de mégiscsak ott volt a magyar válogatott, és elsősorban azzal kellett foglalkoznom, így pedig hát igyekeztem nem csak a labdarúgással kapcsolatos cikkeket szállítani, hanem mindenféle társadalmi vonatkozású cikket is készíteni, mert úgy éreztem itt Mexikóba megérkezve, rögtön ez volt az egyik első benyomásom, hogy már itt hihetetlenül szeretik a futballt, és azért ez a mérkőzéseken is tetten érhető volt, meg a szürke hétköznapokon is itt Mexikóvárosban, akár a fanzónokban járva, akár éttermekbe belülve, akár piacokra elmenve, vagy tényleg mindenhol a válogatott jellegzetes zöldmezét árusítják. Azért azt is láttam, hogy iszonyatosan megosztott ez a társadalom, rendkívül sok probléma van, és sokak szerint a labdarúgó világbajnokság rendezése sem tudja ezeket elfedni. Úgyhogy így olyan cikkekre is rávettem magam, azoknak az elkészítésére, amelyeket egyrészt először nem is terveztem, másrészt pedig nem az a klasszikus sportújságírói profil. Például írtam nagyobb cikket Mexikóvárosnak a gentrifikációjáról, írtam az ország gazdasági helyzetéről, elmentem már sztrájk, illetve tanártüntetéseken vettem részt, és még sorolhatnám, hogy hol jártam. Hát nagyon érdekes élmény volt, és tényleg leginkább azért, mert nem csak a futball vonatkozásában volt itt tennivaló, meg olyan élmény, amit úgy éreztem, hogy ez az újságnak alsámjaira is kívánkozik, hanem ez a társadalom nagyon különleges, sok szempontból nehezen is összehasonlítható. A magyarra olyan problémák vannak itt jelen, amit szerencsére Európában el sem tudunk képzelni, és az ezekre adott válaszok, a kormányzat, illetve a válaszok hiánya az olyan indulatokat korbácsol, hogy itt azért teljesen természetes, hogy például egy nap 20-30 tüntetést is rendeznek csak Mexikóvárosban különböző értékűeket. Ez lehet, hogy a világbajnoki közvetítésekből nem feltétlenül látszott, úgyhogy én igyekeztem ezeknek az információknak is teret adni, és ez különösen izgalmassá tette számomra a munkát, amellett, hogy persze voltam 7 olyan meccsen is, ami szintén mind feleshetetlen, különösen az utolsó meccsen vagyok igazán hálás a sorsnak, hogy ott lehettem a Mexikó-Anglia találkozón, mert az játék színvonalát tekintve is egészen fergeteges volt, és bár kiesett Mexikó, itt a környezetemben lévő mexikói sportújságíróknak mind azt mondtam, hogy igazán büszkék lehetnek erről a csapatra, annak ellenére, hogy nem érte el azt a nagy célt, amit 1986 óta kerget, azaz, hogy világbajnokságon negyed döntőben szerepeljen, de így is nagyszerű volt a teljesítmény.
3: Mennyire voltak a mexikói újságírók csalódottak, illetve a mexikói emberek csalódottak azzal, hogy nem sikerült ezt a célt elérni, mert tényleg azért ez a mexikói csapat jó focit játszott, azért mondhatjuk ezt így európaiként.
4: Én azt láttam leginkább az embereken, amikor véget ért a meccs, hogy bár letörtek, nagyon sokan sírtak körülöttem. Hozzáteszem, hogy pont ezen a meccsen nem is a sajtótribünön kaptam helyet a FIFA-tól, hanem a szurkolók között, mert olyan sok igény, vagy akkreditációs igény is érkezett be, hogy nekem olyan országba érkezőnek, akinek a válogatottja nem szerepel a VB-n, már csak a mezei szurkolók közé osztotta ki egyet. Úgyhogy ott sokan sírtak, és sokan voltak rendkívül letörtek, hát felelelenítjük, hogy milyen volt a meccsnek a történése, akkor benne volt a levegőben, hogy Mexikó került annyira kedvező helyzetbe, hogy akár meg is fordíthatta volna ezt az állást, ami aztán végül nem sikerült nekik. De közben meg, amikor már jöttem el a stadionból, akkor már azt láttam, hogy az emberek valahogy úgy vidámak, annak ellenére, hogy kiesett a válogatottjuk, és mindegy, inkább így hálásak lettek volna, hogy mindaz megtörtént velük, amik. Tehát akkor is lobogtatták az emberek a zászlókat, ordították, de tényleg ordították a rigmusokat. Szóval itt valahogy a beállítottság azért más, mint odahaza. És azt is nagyon érdekes, meg jó volt látni, hogy nagyjából olyan 35-40 perccel lefújás után jöttem el az Azték stadionból, és akkor is még legalább 30-40 ezer néző még ott volt, és tapsolta a sajátjait, úgyhogy szerintem ez is tükrözi azt, hogy a mexikói válogatott nagyon jó teljesítmény nyújtott. Mind a csoportkörben, mind a kieséses szakaszban azért ne felejtsük el, hogy 4 meccset megvívtak kapott gól nélkül, ami óriási példátlan az ország történetében. És Anglia ellen is nagyon jól játszott a csapat, a sajtó is nagyon pozitív volt egyébként. Javier Aguirre szövetségi edző munkájával, meg a csapat teljesítményével, és azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy ilyen támogató volt a közeg, ami egyébként még a világbajnokságot megelőzően egészen szkeptikus volt, mert tartotta magát az a vélekedés itt Mexikóban, hogy az erős válogatottak ellen nem tud mire menni a csapat, de az nagy a probléma, hogy a vele egyen erősségűekkel sem tud megküzdeni, illetve ritkán tud győzni, és hiába volt a felkészülési időszak nagyon sikeres. Azért már ezt a mexikói válogatottat másfél-két éve nem látták tét meccsen a mexikóiak, úgyhogy azért volt izgatottság bőven, de ahogy ez a szkepticizmus átfordult optimizmussá, és hogy az emberek támogatták a csapatot, az nagyon felemelő volt így kívülről, vagy valamelyest félig meddig belülről nézni.
3: Ott voltál 7 mérkőzésen, de ugye Mexikóban rendeztek több találkozót, ezek a meccsek, mit tudsz róluk, mindegyik rendben lement? Nem volt semmiféle rendezési nehézség?
4: Hát rendezési nehézség azért akadt bőven, főleg itt a nyitó meccs az például újságírói szempontból azért hagyott némi kívánnivalót maga után. Akkor megérkeztünk sok század magammal a sajtóközpontba, akkor a nyitó meccset felvezető sajtótájékoztatókon egyébként Infantino FIFA elnök is megjelent. Hát aznapra a szervezők nem tudtak például internetet biztosítani a sajtóhelyiségben, ami azért eléggé sok kellemetlenséget szült, mert Mexikóban egyébként közel sem olyan jó mobil internet, mint mondjuk otthon. Úgyhogy nem volt egyszerű így dolgozni, illetve ami még azért elég problémás volt, az a közlekedés itt a városban, tehát amikor egy 22 milliós metropolisban megindulnak az emberek egy meccsnapon, és valaki a stadion felé, valaki pedig a környező, nem tudom, Kosmák felé, vagy pedig pedig közösségi mesnézős helyek felé, fanzónák felé, hát akkor azért meg tud állni az élet, és így történhetett az meg, hogy például a nyitó meccs után a FIFA által szervezett ilyen shuttle buszok is két-két és fél órás késéssel indultak, ami elég kellemetlen volt, főleg az olyanok számára, mint én, akik direkt oda mentek a menetrend szerint induláshoz képest 5-10 perccel, hogy majd felszálljanak a buszra, és aztán 2 óra 20 percet kellett az esőben várakozni, de hát ez már csak igazán mellékes. Egyébként a szervezésben olyan szempontból nem volt probléma, hogy nem voltak beléptetési nehézségek a szurkolók számára, az Aztec stadion mellé szervezett tüntetéseknek a tömege nem érintkezett a szurkolókéval, úgyhogy ilyen jellegű rendbontások például nem voltak, vagy ennek nem adtak teret. Az már más kérdés, hogy például az ünneplő tömeg az Ecuador elleni meccset követően Mexikóvárosban a főúton, a reformán sajnos pánikban tört ki, és mérkőzés követő ünneplésnek illett 5 halálos áldozata. Sajnos, ami, hogyha azt veszem figyelembe, hogy a szervezés talán nem volt erre fölkészülve, erre az orjás embertömegre, mert majdnem 1,5 millióan voltak jelen, akkor ott lehet, hogy történt szervezésben mulasztás. Ezt én nem tudom innen megítélni, már csak azért sem, mert nem voltam ott, de videófelvételeket látva lehet, hogy lett volna még mit tenni annak érdekében, hogy ez a tömeg ne annyira egy helyen koncentrálódjon, és így sajnos tragédia lett a vége.
3: Ugye itt tettél róla említést, hogy utazgattál sokat, meg azért kellett is várni ezekre az úgynevezett buszokra. Én nem tudom, összeszámoltad, hogy a 7 meccs légy összességében mennyit utaztál, hány órát, milyen kilométerszámmal fogsz majd eljönni Mexikóból, meg alapvetően kíváncsi vagyok ugye a élményedre, mint európai emberként, milyen Mexikóban élni?
4: Nem számoltam még össze, de egyébként olyan nagyon-nagyon durván sokat nem utaztam. 3 helyszíne volt a világbajnokságnak, én javarészt a Mexikóvárosban, ahol 5 meccset is rendeztek, laktam, illetve a 80 kilométerre délre fekvő Cuernavacában. Tehát ez volt az én 2 központom, és egy-egy meccsre elmentem Guadalajarában, ami mintegy 1,5 órás repülőutat akar, onnan 1,5 órányi repülésre van Monterrey, és Monterreytől szintén már 1,5 órára légvonalba található Mexikóváros, úgyhogy ezeket a helyeket jártam be. Hát, hogy milyen élni, arra még annyira nincsen rálátásom. Most nagyjából egy ilyen 5,5 hete vagyok Mexikóba. Ezen egyébként gondolkodtam én is, hogy azért turistaként itt, vagy újságíróként dolgozni nagyon, nagyon jó. Előttem hever tényleg parlagon rengeteg téma, akármerre nézek, szinte kikívánkozik belőlem egy-két lekkes cikk. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó, de hogy milyen lehet itt élni, látva azt, hogy mennyire érdekes ez a társadalom olyan szempontból, hogy itt aztán az ember végigmegy az utcán, és a legszegényebb rétegtől a leggazdagabbig is találkozhat. Nyilván mindegyik kerületnek megvan a saját arculata, és mindegyik kerületben látni azt, hogy milyen helyzetű emberek élnek benne. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, ez a tagoltság. Hát, amit én láttam, az nyilván az ember egy kedvezőbb kép. Nem voltam a legveszélyesebb negyedekben, illetve voltam is például Tepitóban, ami Mexikóvárosnak a legrosszabb, vagy leginkább 2-es hír nevű kerülete. Ott is csak taxival mentem át 2-szer rajta, és pont azért, mert voltak olyan felhívások felém, hogy kéne szálljak az autóból, de látogassam meg azt a negyedet, meg azt a nagyon híres piacot, ami ott van, a város egyik legnagyobbját, mert különböző rémtörténeteket meséltek nekem. Például volt egy olyan ember, aki konkrétan látta azt, hogy az egyik külföldi turistát el kellett löpni egy mexikói embernek, mert látott rajta egy piros lézerpontot, addig a játékfegyverről volt szó, amivel rávilágítottak. És az ilyen történetek ismeretében én is úgy voltam vele, hogy inkább ezeket elkerülöm, meg elkerülök meg sok olyan utcát, amelyet azért javasoltak nekem, hogy ha lehet, akkor különösen este ne látogassak meg, de lehetőleg nappal sem. Volt egyébként, hogy ilyen környékekre keveredtem, például Cuernavacába sétálgatva nem igazán értettem, hogy villanypóznákon miért vannak cipők fölrakva, így a semmiben, és akár merre nézek, csak cipők. De hát ezt utólag tudtam meg, hogy ez annak a jele, hogy ezeken a helyeken a drogkereskedelem zajlik, és bizony ezekbe a cipőkbe dugják el a dílerek a különböző árujukat. Úgyhogy ez ilyen helyeken sem igazán javallat, főleg nem egyedül, főleg nem sötétben sétálni, mint amit én egyszer-kétszer meg is tettem. Így tudtam önkívül, nem tudtam, hogy ilyen helyen járkálok. Úgyhogy biztonsági szempontból egyébként nagyon sok aggály vetődött fel nyilván itt a világbajnokság kapcsán, meg rengeteg olyan tüntetés is volt, ami éppen arról szólt, hogy Mexikóban 130 ezer embert tartanak eltűntként nyilvánítva, és nyilván elsősorban a hozzátartozó, de nagyon sok egyéb civil is úgy tekint erre, hogy a rendőrség nem mozgósít kellő erőforrást arra, hogy ezeket az embereket felkutassák, az ő hollétükről tudomást szerezzenek. Úgyhogy van itt még annyi probléma, ami megoldatlan, hogy ennek tükrében azért nem mindenki volt elégedett azzal, hogy az ország harmadjára labdarúgó VB-t rendez. Én itt külföldiként viszonylag biztonságban éreztem magam. Ahogy mondhatom, neccesebb helyzetekkel én nem találkoztam, még tömegközlekedésen sem, pedig aztán itt aztán mindig tömbben van a metró, meg a busz, úgyhogy gondolhatná az ember, hogy legalább a zsebelésre különösen oda kell figyelni. Akkor ezek szerint én odafigyelhettem, mert én egy próbálkozást nem tapasztaltam, nem próbáltak meg nagyon az emberek lehúzni sem, úgyhogy ilyen szempontból nekem ez egy abszolút pozitív csalódás, ami itt engem ért, de azért látom azt, hogy tényleg vannak olyan negyedek, ugye a hírük alapján, meg amin átmentem, azért láttam arra utaló jeleket, hogy tényleg nem biztonságos. Nem csak európai emberként, hanem helyiként sem közlekedni, úgyhogy azért a közbiztonság tekintetében még van hova előrelépni a Mexikónak, ismertek a bűnügyi statisztikák, én is, ahol például voltam, Cuernavaca, megszálltam. Az a 2025-ös különböző jelentések szerint a világ 23. legveszélyesebb városa, 100 ezer főre jutó emberölések számát tekintve, úgyhogy van még itt dolga a hatóságoknak, meg a társadalomnak, elsősorban a politikának, azt hiszem.
3: Mexikó számára tehát lezárult a labdarúgó világbajnokság, nem rendeznek ott több meccset, a válogatott is kiesett már, de te még ugye ott tartózkodsz ebben az országban. Te mikor fogsz majd hazajönni, illetve milyen programod van még?
4: Még két hetet kint töltök. Úgy voltam vele, hogyha már ilyen messzire jutok, akkor lepróbálom itt helyben kipihenni a munkának a fáradalmait. Úgyhogy én majd csak két hét múlva repülök haza, de eddig sem szakadok el teljesen a futballtól. Kijelvezem azt, hogy végre az összes meccset láthatom a televízióban, mert akármilyen furcsa, és akármennyire is közel voltam, hát itt voltam helyben a világbajnokságon. Megkockázhatom, hogy a csoport meccsekből legfeljebb, de tényleg legfeljebb 10-et láttam, és abból kint voltam 4 meccsen. Úgyhogy most értékelem azt, hogy végre van szabad időm, és tudom nézni a meccseket, de ezen kívül is van még sok focis programom. Például pont ma vasárnap megyek el a Mexikó 4. legnagyobb csapatának tartott Unam Pumasnak a szezont felvezető szurkolói napjára, ahova meghívott engem a klub kommunikációs stábja azok után, hogy a klubnak az edzőközpontját meglátogattam 2-3 héttel ezelőtt, és több cikket is írtam arról az alkalomról, úgyhogy most egy nagyon jó kapcsolat alakult ki szerencsére köztünk, úgyhogy várnak engem szeretettel. Itt, hogyha minden igaz, akkor a mesnézés lesz a program, illetve lesz egy gála előadás, ami nem tudom pontosan mit akar, de elvileg a helyi pankráció, a Lucha Libre is megjelenik majd benne, illetve hát, ahogy írták, vagy a tudomásomra hozták, hogy több 10 000 ember lesz majd itt tele-tele, milyen futrákokkal, meg sátrakkal, gondolom, majd nagyon sok takót fognak felszolgálni, amiből még 5-6 hét után sincsen elegem, szóval egészen elképesztő a mexikói konyha, ezt még azért azt hiszem, hogy meg kell jegyeznem, mert amit otthon mexikóiként ismerünk, az nagyon jó, de az inkább a Tex-Mex-et meríti ki, az inkább az amerikai változat a mexikói ételeknek, illetve az USA déli, úgy értem. Itt Mexikóban azért máshogy főznek, és egészen szenzációs, úgyhogy meg sem lepődhetek azon, hogy szerintem 3-4 kiló fel is szaradt rám pusztán egy hónap alatt, mert nagyon nehéz megállni megállni. Mexikóvárost egyébként úgy tudom leírni, mint egy nagy éttermet, akármerre megy az ember egy étterembe, egy takeriába botlik, és akármerre sétál, érzi ennek a szenzációs ételnek az illatát, úgyhogy nagyon nehéz. Remélem, hogy sikerülni fog majd megállnom azt, hogy itt a Pumásznál inkább a futballra koncentráljak sem, mint az ételre, mert sajnos elég sokszor előfordul velem, hogy inkább beülök valahova, és eszem egy jót, mert kár lenne egy lehetőséget kihagyni, úgy értékelem. De most vissza a focira, azért is lesz még itt érdekes az Unánnál meglátogatni ezt a szurkolói napot, mert hogy az elmúlt egy-két napban arra a cikkez a magyar sajtó, hogy ez egyik játékosa lehet, hogy Győrbe tart. Tehát itt Keylor Navasról van szó, amit itt mi a Nemzeti Sportnál is megírtunk, hogy lehet, hogy követi majd Efrain Juarez vezetőedző Győrbe, akivel nagyon jó kapcsolata volt itt az Unámnál, és egyébként én láttam már párszor Keylor Navast védeni a Pumászban, amióta már ilyen öregen, úgymond levezetve véd a mexikói bajnokságban, és világklasszis teljesítmény nyújtott valamennyiszer, tehát a szurkolóknak abszolút ő a legnagyobb kedvencük, fergeteges, amilyen állapotban van, fergeteges az is, hogy mennyire együtt él a játéka, mennyire komolyan veszi mindazt, amit csinál, és az van meg belőle egy Pumász játékosként, hogy hatalmas védésekkel segítette a csapatot a jó teljesítményhez. A Pumász egyébként egy olyan csapat, amelyet már 10 éve nagyon leír a helyi sportsajtó, nem nagyon bíznak benne, mert gazdaságilag nem tudja fölvenni a versenyt a legerősebbekkel. És most ebben az idényben mégis bajnoki döntőt játszhatott, mindenki meglepetésére, és ebbe Keylor Navasnak hatalmas szerepe volt. Úgyhogy ha a Győrnek esetleg sikerül megcsípnie őt, vagy megfűzni arról, hogy érdemes lenne majd a 39. illetve a 40. életévét Győrben töltenie, hát szerintem azzal nagyon jól járna a csapat. Úgyhogy kísérletet teszek arra is, hogy majd erről megkérdezzem itt a szurkolói napon. Már lehet, hogy nem annyira szívesen fog rá válaszolni, de azért megpróbálom.
2: Borsos Lászlót, a Nemzeti Sport mexikói tudósítóját hallottuk. Minden esetre, hogyha Keylor Navas Magyarországra szerződne, akkor a harmadik BL győztes játékos lenne, aki az első osztályi bajnokságban szerepel. Nabi Keita a Ferencvárosban, Sergi Samper a Debrecenben, és Keylor Navas pedig ugye az Eto'ban szerepelhetne. Egy gyors kitekintés, ho-ho-ho-ho, fejlemények Wimbledonban, hát nem most gyors kitekintés, hanem az első olyan kitekintés, amikor valamiféle fordulatról lehet beszámolni. 2:54 kellett ahhoz, hogy valaki el tudja venni a másik adogatását. Jannik Sinner vette el Zverevét. 2:45 játék után mindösszesen 2, azaz 2 bréklabda volt a mérkőzésen, és most 5-3-ra vezet a harmadik játszmában. Sinner és ő adogat, úgyhogy nagyon jó eséllyel behúzza a másodikat, 15 semmi, tehát hozza is az első adogatását, és ebben az esetben akkor ugye 2-1-re vezetne, vagyis egy játszmára kerülne a győzelemtől. 20:06 a pontos idő, Curtisszel folytatjuk, mehet a tánc.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 20 óra 9 perc a pontos idő, kellemes vasárnap esti rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en. Elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. 2 óra 57 percet kellett várni arra, hogy egyik vagy másik játékos brékelni tudjon, tehát el tudja venni a másik adogatását Wimbledonban, az angol nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjében. Óriási a Sinner-Zverev csata. Nos, majd csak 3 óra játékot követően az első helyen kiemelt Jannik Sinner vezet 2-1-re, 6-7-7-6-6-3 jelen pillanatban itt tart a történet, és ugye egyetlen egy adogatást veszítette Zverev. Ez okozza, hát jelen pillanatban nem a vesztét, azt, hogy hátrányba került. Vissza a labdarúgás világába Mohamed Abu Fani, a Ferencvárostól távozó Ibrahimovic, szóval izraeli játékos, megszerezte első gólját Dejan Stankovic csapatában, és akkor a Friday elszólás itt ér össze a szerb Crvena Zvezda együttesében. A szerbek viszont 3-1-re kikaptak az orosz Zenit együttesétől. És akkor labdarúgó világbajnoksággal folytatjuk. Majd mai műsorunkban többször is szóba került már, hogy kialakult az elődöntő párosítása. Jöjjön most pillanatokon belül állandó szakértőnk, Bene Ferenc.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A Franciaország, Spanyolország és Anglia-Argentina párosítások alakultak ki az elődöntőt nézve. Egy picit maradjunk már a negyeddöntős mérkőzéseknél, főleg a két utolsónál. A norvégok iránt, vagy a norvégokért mennyire vérzik a szíved? Mennyire lett volna realitása látva a mérkőzés szerinted a norvég továbbjutásnak? És mi történik az argentin válogatottal, amely, ha nincs Julián Álvarez bombagolja, nekem meggyőződésem, hogy elketyeg a mérkőzés. 11-esekig ott meg kb. Bármi lehetett volna, de nyilván a fociban nem játszik a ha. Szóval először a norvégok szemüvegén keresztül nézzük egy picit a dolgokat, aztán pedig az argentin szenvedés.
2: Igen, hát először is a norvég válogatott, azért ne felejtsük el, hogy 100%-os teljesítménye jutott ki a világbajnokságra, a VB-selejtezőknek az egyik meglepetés csapata volt, márpedig azért az európai selejtező sorozatból nem könnyű kijutni, azt sajnos mi is tapasztaltuk. A norvég válogatott rendkívüli csapategységgel rendelkezik, és annak ellenére, hogy ezen a mérkőzésen hát jócskán benne volt Nyland az angolok győztes góljában, de azért addig szinte a hátán vitte a csapatát. Szóval egy mini dráma talán az ő lelki világa is, az ő teljesítménye is, de igazából a norvég válogatott szerintem büszke lehet a teljesítményére. Én úgy gondolom, hogy dacára annak, hogy egy hát kifejezetten gyengén futballozó, vagy a maximum teljesítményétől messze lévő Angliával találkoztak, de véleményem szerint azért az a realitás, hogy, és ezt a további párosításnál is azért el fogom mondani, hogy nekem az a véleményem, hogy azért a 4 legjobb válogatott jutott az elődöntőbe, tehát nagy igazságtalanságot nem érzek, viszont a norvégoknak is volt a mérkőzésen egy olyan periódusa, amikor azt lehetett érezni, hogy bizony.
1: Hát a holland gólnál, amit végül elvett a játékvezető lökés miatt, hozzáteszem ott jogosan, tehát ott olyan szinten betolták az angolokat, hogy Anglia azt se tudta, hogy merre van arccal előre.
2: Pontosan abban a periódusban, illetve hát azt se felejtsük el, hogy a norvég vezetés után is volt egy komoly 5-10 perces periódus, amíg az angol válogatott nem tért magához, és nagyon nehéz ezt a hosszú világbajnokságot elemezni, mert ugye most beszélünk majd Argentináról is, hogy most az argentinok valójában hullámvölgyben vannak, vagy folyamatosan úgy jutnak tovább, hogy egy leendő világbajnoknak kell. Tehát ezzel még én is őrlődöm saját magammal kapcsolatban. Viszont az angol válogatott meg a Mexikó elleni teljesítményéhez képest jóval szerényebb futballt mutatott és futballt nyújtott. De egyet ne felejtsünk el, hogy az ilyen kiélezett mérkőzéseken, és főleg a világbajnokság legvégső szakaszában az egyéniségek és a kvalitás a döntő. Tehát azért azt láthattuk, hogy a norvég válogatott is kitűnően szervezett védekezésre képes, nyilván az angol válogatott is, de azért nem véletlen, hogy van egy Bellingham, amelyik pont amikor a legjobban van rá szükség, akkor hozza a legjobb teljesítményét.
1: Hozzáérte a labda a pókkamerához? Ez a következő kérdés.
2: Nagyon érdekes, mert igen, ezzel kapcsolatban is megvan a határozott véleményem. Én a közvetítés során nem vettem észre az esetet, viszont amilyen sajtóvízhangot kapott, azután a létező összes felvételt, ami rendelkezésemre állt az interneten keresztül, én is megnéztem. És én abból indulnék ki, hogy tehát nem onnan közelíteném meg a dolgot, hogy súrolta a popkamerát, vagy nem súrolta, vagy megváltozott a labda iránya, hanem egész egyszerűen nézzük meg, és én mindig az információimat edzőként is a pszichológiából és a testbeszédből kölcsönzöm. Tehát egyetlen egy labdarúgó nem volt a pályán, aki megtorpant volt, jelezte volna, tehát gyakorlatilag semmilyen befolyása nem volt az angol gólra és a norvégok védekezésére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen vihar a palac vízben, vagy borban, vagy hogy mondják, szóval ez szerintem nem ezzel kellene foglalkozni, az biztos, hogy Bellingham góljára semmilyen befolyással nem volt, hiszen még maguk a norvég játékosok sem vették észre a labda hívének megváltozását.
1: Talán csak a labdarúgás képes olyan jeleneteket produkálni, mint amit együtt átéltünk a spanyolok mérkőzésén, ugye amikor a Courtois helyére érkező belga cserekapussól jött ki a labda, és ugye Merino győztes gólja, és az, hogy egy 24 órán belül kétszer meg tud ugyanaz történni. Világbajnoki negyed döntőben nem rossz kapusokkal, önmagában az, hogy világbajnokságról kijutó kapusokkal, ez egészen döbbenetes. Na most az argentinokra egy picit átkanyarodva, azt mondtad, hogy önmagaddal is vívódsz, hogy ez a majdani világbajnok ismérve, hogy nem a leglátványosabban, bár hozzáteszem azért a legutóbbi 3-4 meccsén mindig 3-at rúgtak, hosszabbítással minden
2: együtt. Igen, azért nem kell elvenni.
1: Hát, hogy egyébként ez is egy óvatosan és nagyon csínyán bánok a kifejezésekkel, szóval, hogy pici döcögősebben, vagy tényleg annyit kiadva magukból. Ugye ez a zöldfokiak ellen talán vitán felül áll, és ebben nem lesz közöttünk vita, hogy ott azért ez nem annyit adta ki magukból, hanem ott visszanyalt a Fagyi, ott gondolták azt, hogy ott abból lehet egyenlítés, aztán végül a ráadásban kicsikarták. Egyiptom ellen saját magukat a hajuknál fogva rángatták ki egy bődletesen mély árokból, gödörből, ahova saját magukat tolták be. A tegnapi mérkőzésen meg melyik állítás az igaz?
2: Én ugyanazt láttam, mint Egyiptom ellen, hiszen azért az argentin válogatott véleményem szerint nem kezdte rossz a mérkőzés, annak ellenére, hogy meglepte őket a svájci gárda, de azért a 10. percben vezetést tud szerezni, és azért az jelentős mértékben megfogta a svájci csapatot, és én úgy láttam, hogy az argentinok nagyon labdabiztosak, nagyon magabiztosak, sőt, a svájci térfélre korlátozott a játék nagy része, tehát gyakorlatilag a dominanciát át tudták vinni az ellenfél térfelére, és nagyszerűen a saját stílusukban futballoztak, kontrollat tartották a találkozót. Nyilván ez a svájci válogatott azért minőséget képvisel, taktikailag is, tényleg a magas letámadással olykor meglepték az argentinokat, és rendkívül szervezett, és rendkívüli egység van ebben a svájci válogatottban, és nagyon komoly egyensúlyjal rendelkezik, tehát nem estek át szélsőségesen a világbajnokság során, nem estek pánikba, nem játszottak más futballt abban az esetben sem, amikor az ellenfél vezetés szerzett. Tehát egy nagyon-nagyon stabil csapatról beszélünk, ami a stabilitás, az ilyen főleg egy ilyen hosszú távú tornán rendkívül fontos. De mégis én úgy gondolom, hogy is mondjam, nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Katarban világbajnok argentin válogatott egy ilyen 1-0-as vezetés után ne rúgott volna rá még az első fél időn belül még egy gólt, egy picit megrodnyant svájci alakulattal szemben. Viszont a mostani argentin válogatott meg, nekem az volt az érzésem, hogy egy kicsit saját magát megint beleütötte a mérkőzésben, mint ahogy az már történt, akár az öldfoki szigetek ellen is. Tehát én nem érzem egyelőre azt a gyilkos ösztönt bennük, amivel le lehetne rendezni már ideje korán a mérkőzéseket. Viszont egyet nem lehet elvenni, és itt most megint a kvalitást helyezem előtérbe, hogy egyrésztről kispadról olyan játékosokkal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag Scaloni bárki cserél be, bármilyen módon átalakítja a csapatot, nyilván a szokásos cseréjét most is meghúzta a támadó pozícióba is cserélt, igaz, átalakítva a csapatot, tehát nem egy az egybe cserélt, Martínezt ugye nem Jiménezt helyet cserélte be, tehát abszolút mértékben úgy volt az egész, bocsánat, Álvarez helyett, tehát nem Álvarez helyett hozta be Martínezt, hanem átalakította a csapatát, viszont szélső pozícióba is tudott cserélni González személyében. Tehát mindvégig az az ember érzése, hogy dacára annak, hogy várod az argentin gólt és nem jön, és nagyon hosszú távon emberelőnyben sem tudtak újabb gólt szerezni, de azért a hosszabbításban történt események azért nem a véletlen szülöttei. Tehát rendkívüli minőséggel rendelkeznek, és az, hogy hosszú távon nálad van a labda, és folyamatosan csak úgymond nyomozod a játékszert, nem találkozol a labdával, nyilván egy ember hátrányos csapatra ez hatványozottan igaz, de ez nagyon szívja az energiát, és nem csak fizikálisan a lábakba, hanem a fejekbe, és előbb-utóbb egy ilyen csapat belehibázik hátul a védekezés során. Tehát azért az argentin válogatottnál, ha abba székbe ülök bele, azért az, ahogy említetted, nem véletlenek ezek a 3-5 gólok, még ha több esetben hosszabbítás után is
3: történtek.
2: Tehát előbb-utóbb elfárasztják az ellenfelet, és nagyon-nagyon komoly minőséggel rendelkeznek. Tehát ha nincs is topon ez az argentin válogatott, azért ebből a négyből egyáltalán nem írnám le, hogy nincs esélyük akár a végső győzelemre.
1: Mert hogy a világranglista első 4 helyezettje, amióta van olyan, hogy világranglista 1992 emlékeim szerint, szóval azóta még nem fordult ilyen elő, hogy az első 4 jutott a világbajnokság elődöntőjébe. Ezt ahonnan akarom, ahogy akarom, úgy nézem, de ez minden irányból előre vetít egy elképesztő döntőt, mert lehet itt a 22-es történet visszavágója, lehet egy francia-argentin, lehet a 24-es EB döntő visszavágója, lehet egy spanyol-angol, lehet egy latinó csata, egy spanyol-argentin, a francia-angol klasszikusról már nem beszélve. Szóval ez most tényleg csak az van, nem Feri, hogy kedden is, szerdán is itt az elődöntőket is természetesen élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban is. Szóval hátradőlünk és átadjuk magunkat az élvezetnek. Tehát itt nincs se jó, se rossz döntés. Tehát itt maximum kívánni lehet meg egyéni preferencia. Tehát én szívem szerint, hogyha egy fél mondat személyes véleményt megengedsz te is, meg a hallgatók is, már csak azért, mert viszonylag ritkán van arra lehetőség. Egy tényleg egy igazi ínyánc falat, egy spanyol-argentin, egy ilyen latinó csata. Például mekkora nagy dolog lenne. Láttunk már francia-argentint 4 éve. Most jöjjön egy spanyol-argentin például. De mindegyik mellett tudok érvet is, meg ellenérvet is. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel?
2: Teljesen egyetértek. Gyakorlatilag úgy állok a kérdéshez, hogy mindegyik csapat mellett tudok olyan érvet felsorakoztatni, ami alapján szurkolnék is akár nekik. Tehát nem tudok olyan párosítást a döntőbe elképzelni, ami alapján ne lenne érdekes a döntő. Tehát most ebből a szempontból ez a világbajnokság a véghajrá tekintetében kiválóan alakult. Tényleg a legjobb csapatok jutottak be a legjobb 4 közé.
1: Hol van Afrika, olyan... Feri? Hol van Afrika?
2: Hát igen, én minden tiszteletem az afrikai kontinensét,
1: de azért provokáltalak,
2: igen,
1: tudom.
2: De amikor mondták, hogy 10-ből 9-ből jutott a 32-ből, én akkor is azt mondtam, hogy várjuk meg, hány fog a 8-ba bejutni, és hát nyilván a 8-ba is 2 olyan válogatott jutott be a Marokkó és Egyiptom személyében vagy alakulatában, amelyik tényleg egy picit kimagaslik a kontinensen belül, de én úgy gondolom, hogy a minőséget, a futball top szintjét azért még mindig Európa és Dél-Amerika uralja, tehát ebben szerintem nincsen változás. De megmondom őszintén, nagyon-nagyon szívesen beszélek azokról a mérkőzésekről, amelyiket láttam, hogy hol voltak a fordulópontok, hol voltak az edzői húzások, hol számított a kvalitás, és melyik csapat miért jutott tovább, de egyet nem tudok megmondani, hogy itt milyen döntő lesz. Tehát egész egyszerűen megjósolhatatlan, és ezt úgy gondolom, hogy aki ezt meg tudja jósolni biztosra, az vagy nagyon nagy varázsló, vagy csak szerencséje volt, mert itt tényleg a nüanszok, az egyéniségek és a pillanatnyi forma fog dönteni.
1: Na, akkor csak egy búcsú kérdést engedj meg. Nemzeti Sport főszerkesztője Somogyi Zsolt volt itt az imént velünk telefonon. Ő is hasonló állásponton van. Szerintem mindenki, aki megszólal majd a közeljövőbe, alig ha mond mást. Ő annyit mert jósolni, vagy annyira vállalkozott, hogy szerinte nem a 4 évvel ezelőtti döntő visszavágója, tehát nem egy francia-argentin finálé lesz. Bármi, amit, ha nem is konkrét párosítás, de valamit sejtelmesen, milyen irányba mennek a te gondolataid most?
2: Hát érdekes. Én az argentin-angol mérkőzésen arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Mert ott azért nyilván ezek a játékosok, akik többségében nem is éltek mondjuk a 80-as évek elején, de azért itt a falkloni háborútól kezdve, az elmúlt világbajnokság 86-tól kezdve, itt nagyon-nagyon sok érzelem ott lesz a pályán, ami inkább valójában a szurkolókra vonatkozik, nem a játékosokra, de azért ez átragad a játékosokra is több esetben. Amelyik válogatott higgadtabb lesz, és ahol az egyéniségek jobban tudnak érvényesülni, szerintem az fog bejutni a döntőbe. A francia spanyolon pedig arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapatnál lesz a labdabirtokmányi fölény, hiszen mindkét csapat arra törekszik alapjában véve, és a spanyol válogatott dacára annak, hogy itt világbajnoki csúcsot döntött a nullára lehozott mérkőzések, illetve a góltalansági rekord tekintetében, nem kifejezetten a védekezéséről híres. Tehát, hogyha a francia válogatott dominálni tud ezen a mérkőzésen, akkor nem.
1: Már pedig a képesség ott van bennük azért előre?
2: Hát, pontosan. Tehát a spanyol válogatottnak tényleg a legjobb védekezés a támadás alapon, át kell tettetni a mérkőzés hangsúlyát a francia térfélre, és abban az esetben, ha kijön a támadókból a maximális potenciál, akkor érvényesülhetnek. De ha a francia válogatott dominálni tud, akkor nem tudom elképzelni, hogy kubai tiék mondjuk Mbappékkal szembe lehozzák a mérkőzés nullára.
1: Bene Ferencnek, állandó szakértőnek köszönjük szépen. A folytatásban a The Dobby Brothers és a Long Train Running itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ezüstérmet szerzett a magyar vegyesváltó a hamburgi triatlon VB-n. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Gomoly felhős, napos idő lesz holnap. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére a statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 40 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ez a Körkapcsolás, és a lehető legjobb pillanatban ért véget David Guetta és a One Love című korábbi slágere itt a Nemzeti Sportrádióban. Ugyanis bréklabdája van Sinnernek, és az olasz, az első ilyen kiemelt olasz így nagyon-nagyon közel tudott volna kerülni. Már is javítanom kell magam a wimbledoni győzelemhez, mert hogy 40-10, illetve 15-40 volt, úgyhogy Zverev adogat, azt mondja, hogy 2-1-re vezet Sinner a játszmák tekintetében, és a negyedik felvonásban 3-3-ra állnak, Zverev viszont most hozza a saját adogatását, tehát most per pillanat 30-40, viszont még mindig bréklabdája van Jannik Sinnernek, hogy hogyan is alakul, természetesen beszámolunk róla majd a későbbiekben. Most viszont visszatérünk a labdarúgás világához, ugye Bene Ferenc állandó szakértőnk volt itt velünk a híreket megelőzően, és hát ott fejeztük be, hogy nincs igazán rossz választás, hogyha az elődöntős párosításokat nézzük, közben Zverev egyenlít 40 mind, tehát nincs igazán rossz párosítás, úgyhogy innen vesszük föl a fonalat a Nemzeti Sport munkatársával, Gyenge Balázzsal.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Én azt fogalmaztam meg Ferivel, amikor zártuk a beszélgetést, ha kívánhatnék, ha bármiféle ráhatásom lenne, én egy latinos döntő felé mozdulnék el, egy spanyol-argentin csata felé, de ebben a helyzetben Ferivel ott zártuk, és veled, vegyük fel itt a fonalat, aztán majd utána egy kicsit visszafejtjük, hogy elnézve ezt a két elődöntőt, mindegyik csapat mellett van annyi érvünk, amennyi ellenérvünk, tehát itt nincsen se jó, se rossz párosítás majd egy hét múlva ilyenkor vasárnap a fináléban.
2: Nagyon nincs. Ilyenkor lenne célszerű, persze egy ilyen hosszú VB végén kicsit túlzás, de most lenne jó a négyes döntő. Igen. De hát ugye szembe menne bőven annak
1: hát
2: a...
1: Hát így is 8 meccset kell már játszani. Igen.
2: Ami uralkodik most a futball világában, tehát itt ugye itt a mérkőzések maximalizálása van, ami persze nem jelenti azt, hogy a FIFA ne találná ki azt, hogy na jó van, rendben, játszunk 100 nem tudom hány mérkőzést, és a végén akkor, hogyha 4 komoly csapat jön össze, akkor még ott egy 4-es tornát. Tehát azt még úgy inkább el tudom képzelni, mint sem, hogy azt mondják, hogy jó, nem kell ennyi válogatott egy VB-re, és akkor a többiek játszanak több mérkőzést. De kétségtelen, hogy itt az a helyzet, hogy egy viszonylag hosszú periódus után ilyen-olyan ingerek lecsapódását követően szerintem azért azt bátran kijelenthetjük, hogy ez a 4 válogatott azért bőven-bőven megérdemli azt, hogy a 4 között legyen, és én úgy kimerem jelenteni, hogy ez a 4 legjobb válogatott jelenleg.
1: Nem csak a világranglistás helyezések alapján. Mindegyik csapatnál

0: volt a franciákat leszámítva talán egy pici döccenő, vagy olyan momentum, ami nem teljesen egyértelműen vetítette előre az utat, hogy a spanyolok Merino két góljával a portugálok ellen, vagy éppen a legutóbbi mérkőzésen Portugália ellen, azt megelőzően ugye Belgium ellen, tehát az utolsó pillanatban lőtte tovább a spanyolokat. Az angoloknál ugye itt van norvégok ellen rezgette léc egyszer-kétszer, ugye volt Hollandnak egy meg nem adott gólja, de azért végül is hosszabbításban csak bedarálták őket. Az argentinok most már ugye az egyenes késéses szakaszban két hosszabbítást is játszottak a zöldfokiak ellen, meg ugye most a hajnali mérkőzésen a kettő között volt egy Egyiptom elleni nagy fordítás. A franciák az egyedüli kakuktojás, akiknek hát a Paraguay elleni volt talán a leggyengébb meccsük itt ezen a VB-n, ha az gyengének lehet nevezni.
1: Igen, ezen én is gondolkoztam, de azért az erőteljes lenne ezt a franciák nyakába varni, egy olyan gyakorlatilag nem csak hogy antifutball, hanem a futball megerőszakolását bemutató csapat elleni meccset, szóval ott két opció van. Az egyik, hogy a fogalkörömmel védekező, rugdosódó, csípő, harapó csapat valahogy mégiscsak az elején a mérkőzés, mit tudom, első harmadában kapitulál, és akkor feladja ezt a bunker futballt, és akkor kiszakad a gólzsák, és akkor megint úgy tűnik, hogy na, ezt a francia csapatot egyáltalán nem lehet megfogni. Mert azért azt lássuk be, hogy Paraguaynak igazából eszeágában sem volt kockáztatni a támadó futball, tehát gólszerzési lehetősége. Most így fejből meg nem mondom, mennyi volt a várható góljainak a száma, de szerintem erősen konvergált a nullához. Tehát azt nem mondanám, hogy Franciaországnak az egy gyenge mérkőzése volt, inkább azt mondanám, hogy ez az egyetlen módja annak, hogyha valaki nem éri el azt a nívót, mint a franciák, hogy bármennyi esélye legyen egy kieséses mérkőzése. Meg tiszta sor, hogy a 11-esekre bazíroztak, ott lett volna.
0: 0,1 volt az XG-jük, bocsánat, megnéztem, 0,1 volt az XG-jük, tehát majdnem telibe találtad, igen.
1: Az a mérhetetlen kategória. Na, ezt most csak azért mondom, hogy én azt nem varnám így egy az egybe a franciák nyakába, és igen, tehát hogyha most föl kell állítani egy erősorrendet, hogy a négyben hogy néz ki a hierarchia, akkor szerintem a legkönnyebb lenne azt megmondani, hogy a franciák a legjobbak, és hogy utánuk mi a sorrend, azt már sokkal nehezebb lenne meghatározni.
0: Igen, Balázs, de bocsánat, hogy egy picit hadd szóljak közben, és pont ezért akartam ezt egy hosszabban felvezetni, hogy le lehet egy nagy tornát játszani gyengébb mérkőzés nélkül, mert hogyha elfogadom az állításodat, már pedig közel áll hozzám az a magyarázat, amit adsz a Franciaország-Paraguay mérkőzésre, akkor a franciáknak nem volt gyenge vagy gyengébb meccse, a másik az elődöntőbe jutott másik három csapatnak viszont volt olyan pillanat vagy periódus itt a világbajnokságon, akár a csoportkörben, akár az egyenes kieséses szakaszban, amikor nem tündökölt. Ez a francia csapat végig tündökölt. Végig lehet játszani egy VB-t tündökölve?
1: Szerintem igen. És persze nem lehet ilyen teljesen egy az egyben párhuzamot vonni más csapatokkal, de emlékeim szerint a 2002-es brazil világbajnok csapat azért, ha nem is feltétlen tündökölve, de végig úgy játszotta a tornát, hogy úgy azért érezni lehetett, hogy nem lehet őket megfogni. Sőt, igazából a 94-es brazil válogatott is ilyen volt, noha ott azért talán voltak szorosabb mérkőzések. De én azt mondom, hogyha egy válogatott a legmagasabb szinthez képest is érezhetően egy fél polccal feljebb kerül, akkor azért ebben az utolsó, a nagyon hosszú idény, és ráadásul ugye összefonódnak már az idények, de akkor is az idény utolsó 5 hetében azért összeszorított fogakkal szerintem ez kibírható, és ami meg szintén azt mondatja velem, hogy a franciák végig tudják vinni adott esetben ezt a lendületet, az pedig az, hogy szemben a 2 évvel ezelőtti EB-vel, amikor gyakorlatilag majdnem ugyanez a garnitúra Deschamps-szal az EB-n borzalmasan görcsösen játszott azért, mert Deschamps nem volt hajlandó a biztos védekezésre alapuló játékból engedni, és azt kell, hogy mondjam, hogy az olyan kreatív játékosokat, akik már akkor is a rendelkezésére állt gúzsba kötött, azokat most szabadjára engedte, és egy kicsit azt gyanítom, hogy ez azért van, mert Deschampsnak ez a jutalomjátéka, tehát ugye ő föláll a válogatottól a VB után, tehát neki igazából már azt kell, hogy mondjam, hogy minden mindegy, persze azért nem teljesen így van, de hogy egyfajta szabadságot adott itt a francia válogatottnak erre a VB-re, és a jelek szerint ez kellett ide. És ezért ez a lendület, ez a szabadságból fakadó lendület, amit egyébként úgy láthatóan a többség nagyon élvez, ez szerintem kitarthat a végéig.
0: Ebből arra következtetek, hogy a spanyol-francia elődöntőből a franciákat várod. Kérdés akkor ezek után, hogy lesz-e a 4 évvel ezelőtti torna döntőjének visszavágója, vagyis az argentin-angol párosításból kit vársz tovább?
1: Gyorsan visszacsatolnék erre a francia-spanyolra, mert egyébként meggyőződésem, hogyha valaki el tudja kapni ezt a francia csapatot, az a spanyol. És nem kell nagyon messzire menni. Tavaly majdnem 1 évvel ezelőtt, tavaly júniusban, tehát 13 hónapja, biztos emlékszel a Nemzetek Ligája elődöntőjére, amikor 5-4 lett a vége, de úgy az első 1 óra után, amikor a spanyolok 4-0-ra, majd 5-1-re vezettek, hát azért szerintem még a spanyol szurkolók is csak a szemüket dörzsölgették, hogy mégis mi folyik a pályán. De hát attól, hogy még itt van egy felszabadult és jól játszó francia csapat, egyáltalán nem kizárt, hogy az ellenfél kapja el úgy a fonalat az adott meccsen, hogy teljesen boruljon. Az egyébként azért annyira nem szélsőségesen francia győzelmet jósoló papírforma. Tehát ez az egyik. A másik, az argentin-angolnál pedig igazából azt érzem csak majdnem biztosan, hogyha Anglia jut tovább, akkor nem nyeri meg a VB-t. De olyan kiszámíthatatlan az elődöntő is. Két dolog miatt. Az egyik, hogy az argentinok azért nem azt a konzisztenciát mutatják, amit 4 évvel ezelőtt. Tehát itt folyamatosan a szívük az, ami a többiek elé helyezi őket. És igazából most tisztelet minden ellenfelüknek. De Argentina egyenlőre nem mérkőzött meg igazán falcsúlyos ellenféllel, és mégis az van, hogy futnia kellett bizonyos helyzetekben az eredmény után, vagy a legeslegvégén sikerült fordítani, vagy hosszabbításokba kellett belemennie, szóval ott azért rezeg a lét. Ugyanakkor, és ezt érdemes kihangsúlyozni, hogy egy olyan csapatnál, amelyiket a szíve viszi előre, ott azért számolni kell azzal, hogy milyen a nexus a két válogatott között, és itt egészen pontosan milyen a nexus a két nemzet között. Mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Argentina a mai napig, hát finoman szólva sem ápol teljes baráti kapcsolatot Nagy-Britanniával a Falkland-szigetek miatt, amit ők Malvinasnak hívnak, és egy pár éve az argentin labdarúgó bajnokságot is Malvinas Primera Divisionnak nevezték el, tehát azért itt majd lesznek indulatok azért bőven ezen a szinten, de természetesen azért itt nem arról van szó, hogy sípcsontok fognak törni, mert hát azért játszanak argentin futballisták Angliában is, tehát tudnak disztingválni, de ha válogatott szintről van szó, akkor ez egy plusz motiváció, és hogyha egy csapatot, mint az Argentina szíve viszi előre, akkor egy ilyen motiváció az még nagyobb erőt ad a csapatnak.
0: 20:52 perc a pontos idő, Gyenge Balázsral, a Nemzeti Sport munkatársával. Nagyon-nagyon jót lehet beszélgetni a labdarúgó világbajnokság történéseiről, mint ahogy nagyon nagy meccset játszik Jannik Sinner Alexander Zverev ellen. A wimbledoni férfi egyes döntőjéről van szó, ugye az angol nyílt teniszbajnokságon. Hát ott tartanak a fiúk, hogy 3:43 játék után Sinner 2-1-re vezet, és a negyedik játszmában 5-4-re vezet, és adogat 15 semmi, úgyhogy megpróbáljuk befárni, hát ha itt ez alatt a megszólalás alatt véget ér a wimbledoni férfi egyes döntője. Szabó Bence volt a mai műsorban segítségemre. Bence, egy picit, ha már itt Gyenge Balázsra, Bene Ferivel egy kicsit elmerültünk a labdarúgó VB történéseiben, számodra meglepetése bármilyen tekintetben, hogy a világranglista első négy helyezettje van ott a legjobb négy között, vagy akár kérdezhetném úgy is, hogy ki az, aki hiányzik számodra a legjobb négy közül?
2: Leginkább senki, mert hogy tényleg a legjobb csapatok jutottak el szerintem a legjobb négyig. Volt ugye egy tippjátékunk így összerkesztőségileg, és így nézegettem a torna előtt tett tippjeimet. Hát egy kivétellel én Brazíliát valahogy beraktam ebbe a top 4-be talán, hogyha az ágrajzot nézem, akkor...
0: Hát akkor Brazil-Argentin elődöntőt vártál
2: élhetően. Így van, valószínűleg az angolokat nem tettem bele, de ahhoz képest én elégedett vagyok magammal, hogy akkor hármat eltaláltam. Túl becsültem valószínűleg a brazilokat, amit én nem sajnálok, mert annyira
0: ez
2: nem...
0: Ez minden idők leggyengébb brazil válogatottja most
2: lehet,
0: szerintem.
2: Lehet, én hát közel sem láttam nyilván az összeset, de amit én láttam, abból valószínűleg a leggyengébb. Nyilván erről kapcsolatban már volt egy pár megfejtés, hogy miért lehet ez a brazil keret ennyire gyenge. Amennyit én hallottam erről, Brazíliában is dolgozó szakember szavait tolmácsolva, a brazil futballnak az lehet a halála, hogy elkezdett Európának termelni, és nem
0: uniformizált játékosok, akik nem akarnak cselezni, igen, akik nem mernek cselezni.
2: És gyakorlatilag a legendás szélsővédők, mint Cafu vagy Roberto Carlos, hát tegyük mellé a maiakat. Tehát Brazíliának nincsenek szélsővédői, ellenben nagyon jó kapusa van.
0: Nincs középcsatára, vagy nincs igazán, igen, most tegyük mellé
2: nincs egy Ronaldo.
0: Romário, Ronaldo, Ronaldinho, tehát bármelyik igazi nagy, a közelmúltból igazi nagy sztárt mondjuk, hát most a jelenlegiek a cipőfűzőjét nem kötheti be egyiknek sem.
2: Hát igen, hogyha most belegondolunk, az utolsó világbajnoki címet nyert brazil válogatottnak a első hármasába, ugye Ronaldinho, Rivaldo és...
0: Ronaldo.
2: Ronaldo, így van. Ők voltak a nagy hármas.
0: Hát azért ez... Azt szerintem összbrazil szinten is megállja a helyét, pedig azért ilyen Peléktől kezdve Zikón át rengeteg nagy sztár futballozott. Mielőtt folytatnánk, 30 mind Sinner adogat, tehát jelen pillanatban továbbra is az utolsó utáni szalmaszába próbál kapaszkodni Alexander Zverev a wimbledoni férfi egyes döntőjében. 30 mind, tehát 5-4-re vezet Sinner a negyedik játszmában, és összesítésben 2-1-re. Hamarosan, ha ezt most hozza ezt a labdát, akkor meccslabdája lehet az olasznak. Milyen döntő lesz, Bence?
2: Hát, nagyon jó kérdés.
0: Ugye én azt mondtam Gyenge Balázsnak is, meg Bene Ferinek is itt most az imént, hogy ebből a négyből nem tudsz rosszat összemixelni.
2: Nem, de már az elődöntők is nagyon jó párosítások azért. Talán a két legerősebb csapat a világon, az a francia-spanyol ágon van. Én ezt gondolom.
0: Igen, azon az ágról azért jóval nehezebb volt, vagy nevesebb ellenfeleken keresztül vezetett az út a döntőbe, mint a másik ágon, vagyis az elődöntőbe.
2: Hát nyilván a játékos erősség tekintetében a franciák szerintem egy picit jobbak. Ennyi erővel én azt mondanám, hogy a franciák bejuthatnak, és a másik oldalról meg nyilván van mind a kettőnek pikantériája, annak is, ha az argentinok jutnak be, annak is, hogyha az angolok jutnak be, de hogyha már említettem azt, hogy én mit tippeltem, akkor én Spanyolországot tippeltem világbajnoknak a VB előtt, hát meglátjuk akkor.
0: Én ugye ugyanezt mondtam, hogy ha választani lehetné, és egy félmondat személyes véleményt megengedtek akkor a hallgatók is, illetve Bene Feri is, az én választott párosításom egy spanyol-argentin csata lenne, egy igazi latinó csata a döntőben. Ebből sokat úgysem látunk, főleg nem tétmérkőzések keretében.
2: Lehetett tehát... volna egyébként márciusban, hogy a finalissimát szerették volna megtartani, de az végül nem jött össze.
0: Így van, tehát ez már csak emiatt is egy nagyon komoly pikantériát adna ennek az egésznek. Nos, ott tartunk, hogy Sinner 40-30-ra vezet, és ebben a pillanatban kijelentő módba tehetjük, hogy Jannik Sinner 3-1-re nyer a wimbledoni férfi egyes döntőjében Alexander Zverev ellen. Ő tehát a füves bajnok 2026-ban Angliában, a füves pályás bajnok. Óriási csata volt, 3 óra 48 perc, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, Sinner tehát öldöklő küzdelemben behúzta a mérkőzést. Na most akkor az órára pillantunk, 20 óra 58 perc a pontos idő, egy nagyon rövid műsorajánlót követően innen megyünk tovább a körkapcsolásban.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
0: Kellemes vasárnap esti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Maradunk továbbra is a labdarúgó világbajnokság bűveletében. Ugye korábban már foglalkoztunk el, hogy három ország volt a rendezője a mostani világbajnokságnak, vagy három ország rendezte a mostani VB-t. Mexikóval, illetve a mexikói élményekről már Borsos László, a Nemzeti Sport tudósítója beszámolt, tehát a mexikói helyszínnel már foglalkoztunk. És akkor jöjjön most Kanada, amely bár kiesett a világbajnokságról, az ország mégis sokat profitálhat a társrendezésből. Erről, valamint a kinti futballéletről beszélt az évek óta Kanadában futballedzőként dolgozó Bozsoki Szabolcs Keszidórának.
5: Hát ugye zajlik még a világbajnokság, bár sajnos Kanada már kiesett, ugye a legjobb 16 között búcsúztak, ugye a csoportban egy győzelem, egy döntetlen és egy vereséget értek el, ugye 32 között Dél-Afrikát még 1-0-ra sikerült legyőzniük, de 16-ból már nem sikerült tovább jutni, ott Marokkó verte őket 3-0-ra. De hogy láttad, milyen volt ez Kanada szempontjából ez a világbajnokság, ugye társrendezők is, mennyire volt futballáz Kanadában?
6: Ó, teljesen futballáz volt. Kanada versenyképes futballt mutatott, bátran játszottak és bizonyítottak szerintem, hogy képes felvenni a versenyt a világ élvonalával. Ahogy tudod, a FIFA ranglistán még a világbajnokság előtt a 30. helyen voltak, és most a tornán belül az első 16 közé sikerült nekik bejutniuk. Szóval itt mindenki teljes gőzzel megérte ezt a világbajnoksági futballázt.
5: Igen, azt lehetett hallani, hogy viszonylag drágák voltak a jegyek a stadionokban, nyilván nem is tudott mindenki bejutni, de milyen programok voltak még, mondjuk azoknak, akik ugye nem tudtak bejutni a stadionokba?
6: Hát én Toronto környékén lakom, és Torontóban több ilyen fanzón volt. Párszor ellátogattam, ott néztem meg egy pár mérkőzést, a Katar mérkőzést is, a svájciakkal is a mérkőzést ott néztem meg, meg amúgy más, nem csak kanadai mérkőzésekre kijártunk barátokkal, kollégákkal. Hát tudni kell, hogy Kanadában rengeteg nemzetiségű emberek laknak, szóval több mint 200 nyelvet beszélnek itt Kanadában. Egyike az az ország, ahol a legtöbb emigráns az utóbbi időben ide Kanadába kerül ki, és őszintén ezt a vegyes kultúrát tapasztalni egy ilyen VB-n, ez az fantasztikus volt. Szóval mindenki, azon kívül, hogy a Kanadát mindenki Kanadának szurkolt, mindenki teljesen más mezbe jelent meg. Én például a magyar válogatott mezébe mentem ki, és nagyon-nagyon hangulatos volt az egész.
5: De kérdezték, hogy milyen mez van rajtad, vagy felismerték, hogy magyar válogatott mez van rajtad?
6: Hát megismerték, mert egy nap az pont szoboszlai mezbe voltam, és Szoboszlai egy akkora név, hogy itt mindenki kedveli. Rengeteg a Liverpool rajongó, itt Kanadában is, úgyhogy felismerték. Voltak olyanok, akik megkérdezték, hogy most miért vagy pont fehér mezbe, hát mondtam, hogy ezt Magyarországnak van egy piros, meg a fehér meze, most ez jött készhez azon a nap.
5: Igen, Szoboszlai szóval nagyra, mert ráadásul tényleg már egy globális brand lett, úgyhogy őt már nagyon sok mindenhol ismerik. Visszatérve még így a kanadai válogatottra, szerinted volt pozitív meglepetés a játékukban? Vagy hogy látod az ő játékukat?
6: Abszolút, igen. A szervezettség, az intenzitás, a labda nélküli játék minősége, az volt pozitív számomra, de ezt amúgy tudtam is, azt elvártam tőlük. Ők eléggé egy föltámadnak, és egy elég agresszív pressingbe játszanak. Sajnos ez a marokki meccsen ez nem jött össze, mert nagyon jó taktikát állított össze a marokkói edző, és kivártak, ameddig belefáradtunk ebbe a hajszába. Aztán ilyen támadásokon 3 gól nagyon könnyen jött ellenünk. Sokkal szervezetebben játszik most a kanadai válogatott, mind az előző edzővel. Jesse Marshhoz nála inkább ez az erősség, sebesség, ez jellemzi az ő játékát. Elég szervezettek voltak védelemben, és sajnos ott Konét elveszítettük egyik játék után, és aztán összeesett a védelem.
5: Igen, azért elég sok játékos szenvedett ugye sérülést, vagy hát kiesett menet közben, de szerinted mit mutatott meg ez a torna a kanadai futball valódi erejéről? Reális volt ez, hogy ők a 16 között búcsúztak, vagy azért tovább mehettek volna? Bár mondjuk ugye Marokkó is egy erős ellenfél volt.
6: Hát én nagyon őszintén megmondom, a kanadai szövetségnek már ők azt látták, hogy ha a csoportból kikerülnek, ők megnyerték a világbajnokságot. Szóval az, hogy Kanada már, megmondom őszintén, Kanada már nem feltörekvő, hanem komolyan vehető futball nemzeti vált, amely stabil alapokra épít. Úgyhogy én szerintem, amit elértek, az bőven sok jelenleg, de innen fölfele szerintem csak fejlődni fog. Tudom, ezt meg tudnám alapozni, mert egy olyan több nemzetből épülő ország, és nekik sokkal könnyebb válogatni bizonyos típusú játékosokat. Na később erről, hogyha megengedett beszélnék, ahogy az előbb is említettem, Jesse Marsh inkább az erőre, a sebességre épít, és ahogy lehetett látni, az afrikai-amerikaiak sokan vannak a csapatban. Nem inkább a gyors technikai játékra épül, hanem arra, hogy milyen gyorsan tudjuk megszerezni a labdát, és milyen gyorsan tudjuk az akciókat befejezni.
5: Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy Jesse Marsh már említetted, hogy ő milyen szemléletet hozott ehhez a válogatotthoz, mert ha jól emlékszem, te is említetted, hogy valamilyen szemináriumon találkoztál vele, szóval milyen edző, vagy milyen szemléletet képvisel?
6: Ő magas intenzitású letámadást, gyors átmenetek és a bátor mentalitást honosít meg, ami szerintem teljesen moderné változtat a kanadai játékot. Ezt jól tudjuk, ez hozta a New York Red Bulls-tól és az Augsburgtól, szóval ugyanazt a stílust játsza a válogatottal, amit a klubcsapatnál épített.
5: Szerinted a többi kanadai edző az mit tanulhat most így a VB tapasztalataiból? Nyilván gondolom nézték a kinti edzők is ezt a világbajnokságot.
6: Hát elsősorban ez egy nagyon jó dolog volt, hogy a rengeteg kanadai edző kimehetett a stadionba, és egy ilyen színvonalú tornát láthatott. Szóval ez mindenféleképpen előnyös. Ami Kanadában érdekes, hogy itt több lévén visszatérek erre, hogy a több nemzetiségűek élnek, ez ugyanaz látszik a labdarúgásban is, hogy vannak olyan városkák, ahol több olasz él, akkor vannak olyanok, ahol dél-amerikaiak, és ez befolyásolja az itteni focit. Szóval konkrétan nincs egy előre szabott stílus a kanadai labdarúgásnak, hanem ez attól függ, hogy ki ellen játszol, hol játszol. Már beszélek így abba a bajnokságban, ahol az én csapatom szerepel, és most próbálják picit inkább ilyen, hogy is mondjam, inkább ilyen globálissá tenni a kanadai játékot, mert eddig mindenkinek megvolt a külön játék stílusa, szóval nem volt, visszatérve arra, hogy Jesse Marsh sokszor kijött a szemináriumra, ő fel akarja építeni azt egy identitást, hogy milyen identitása legyen a csapatnak, hogy mit szeretne ő ezt, milyen elvárásai vannak, hogy mikor ezek a gyerekek fölkerülnek a válogatotthoz, hogy akkor hogy már mindenki sokkal könnyebben működjön a továbbképzés ott.
5: Mindjárt beszélünk még picit részletesebben a kanadai futballéletről, de te magad, aki edzőként dolgozol szintén, milyen szakmai trendeket láttál a világbajnokságon? Változott valami így a modern futballban, vagy számodra volt bármilyen újdonság így edzőként, ahogy nézted a mérkőzéseket?
6: Természetesen rugalmas játékrendszerek domináltak, most már nem csak az a klasszikus 4-3-3 játékstílus, ha mindenki próbált egy kicsit rizikóra építeni, 3-2-5-re támadásban, védelemben mindenki próbált ilyen sokkal kompaktan játszani, 4-4-2-t, intelligens pressinggel. Ha itt szakmailag beszélnénk, rest defense már alapkövetelmény. Próbálják azokat, mindig pár játékos próbálnak pihentetni támadáskor, hogyha ellentámadás van, hogy ne legyen meglepetés. Ezeket a dolgokat vettem észre most ezen a világbajnokságon. A kapus szerepe megint nagyon-nagyon fontos, a labdajáték, és nagyobb hangsúly került az egyéni kreativitásba elől a csatárok, egy-egy elleni játék, szóval ezt vettem észre azokban a mérkőzésekben, amiket megnéztem.
5: Szerinted mi lehet majd így a kanadai futball számára a legnagyobb hozadék, hogy hát ők is ugye világbajnokságot rendeztek, és ugye láthatták ott teljes test közelbe, akár mondjuk a nagy világsztárokat is?
6: Ez egy nagyon pozitív dolog az itteni fiatal gyerekeknek, mert lassan egy trendé vált. Kanadában már több mint 1 millió gyerek igazolt, és egyre több gyerek lesz bevonva a labdarúgásba. Nagyon-nagyon pozitívan jött ez a torna, mert Kanadában profi labdarúgás 2008-2010 óta van konkrétan. Visszaemlékszem, hogy 2008-ban építették a Toronto labdarúgó, a Toronto FC-nek a stadionját. Előtte is volt profi labdarúgó bajnokság Kanadában, de az inkább úgy volt megoldva, hogy azok az európai játékosok, amikor a nyári időben ők szüneteltek, átjöttek ide, és akkor itt is egy nagyon rövid bajnokságban részt vettek. Szóval ez szerintem ez egy ilyen nagyot robban most a labdarúgás, ez a világbajnoksági torna után, és szerintem többet fognak befektetni infrastruktúrába, iskolákba is. Én testnevelő tanár is vagyok, és az iskolákban teljesen kihagyták a labdarúgást. Szóval inkább ezeket a nemzeti sportokat, a jégkorong, a kosárlabda, a baseball, inkább ezeket erőltették. Szóval szerintem nagy változás következik a labdarúgáson belül.
5: És hogy látod, hogy miben különbözik a kanadai utánpótlás képzés mondjuk az európai modelltől, vagy mondjuk a magyar modelltől, ha összehasonlítjuk a kettőt?
6: Ha az utánpótlásról beszélnék, egy gond van azzal, hogy tudod, nagyon hosszú a tél, és a bajnokság az nagyon, nagyon rövid. Télen meg benn edzenek a gyerekek, ilyen kisebb pályákon, sokan csak testnevelői tornatermekben, és ez annyira nem segíti a labdarúgás fejlődését itt, de gondolom, hogy most rengeteg befektetés lesz, hogy ezeket a kinti műfüves pályákat befedjék, és akkor több hangsúlyt tegyenek abba, hogy a bajnokság ne csak ilyen rövid legyen májustól szeptemberig, vagy októberig, hanem egész évben folyjon a bajnokság.
5: És hát azért mondjuk nyilván egy kanadai bajnokság még kevésbé erős, mint mondjuk bármelyik európai országé, de Kanada ugye egyre több játékost ad európai kluboknak, ahogy láthatok egyébként a mostani kanadai válogatottban is nagyon sokan Európába játszanak. Mi lehet ennek a sikernek a titka? Vagy ez tényleg annak is köszönhető, hogy otthon kevésbé tudnak fejlődni, inkább jönnek Európa felé, akik mondjuk ugye az európai futball iránt érdeklődnek, vagy mi lehet az oka, hogy azért nagyon sokan jönnek Európába át?
6: A titka az a kapcsolat, a kapcsolatrendszer. Ahogy említettem, hogy Kanadában több mint 30% a Kanadán kívül született, akik jelenleg Kanadában élnek. Szóval azoknak a kapcsolatrendszere ezt fölépíti. Most beszélhetnék, mint én, mint magyar. Szóval nekem is az a szándékom, hogy minél több magyar tehetséget felfedezni itt, és promoválni, szóval próbálni kapcsolatba hozni magyar klubokkal, a magyar válogatottal, és mindenki arra vágyik, hogy Európában focizzon. Szóval ez történik más nemzetiségű játékosokkal, akik itt élnek, mondhatom, beszélhetek erről horvát, szerbről, spanyol, németről, szóval a kapcsolatrendszerük kialakul a közösségen belül, és akkor így kerülnek el ilyen felmérésekre kisebb klubokhoz, vagy profi klubokhoz.
5: Hogy te is mondtad, ugye ez egy olvasztó téger még jelen pillanatban ez a kanadai futball, mert ugye nagyon sok hát külföldi edző is dolgozik, akárkint, akár ha nézzük te is, te magad is. Mi a jellemzőbb az, hogy tényleg nagyon sok külföldi utazik ki Kanadába, és ott ugye edzőként dolgozik, vagy a kanadai edzők azért járnak mondjuk európai szemináriumokra, és ott próbálnak fejlődni és okosodni, szóval még mindig inkább az jellemzőbb, hogy a külföldi edzők mennek ki Kanadába, és viszik a tudást, és próbálnak ott mondjuk felépíteni jó játékosokat, vagy csapatokat, vagy már akár kanadai edzők is érdeklődnek az európai futball iránt, és akkor ők is jönnek Európába fejlődni.
6: Ez 10 évvel természetesen úgy volt, hogy inkább az európai edzők, a dél-amerikai edzők jöttek ide kiedzeni, de most már rengeteget fejlődött. Szóval én, mikor 2012-ben elkezdtem itt dolgozni, itt nagy része önkéntesen dolgoztak, mint edzők. Szóval a mellőjük után, a szakmájuk mellett besegítettek fölépíteni ezt a labdarúgást. Szóval egy szülő elvitte a gyerekét egy edzésre, és akkor vállalta, hogy ő vállalja az edzői szerepet. Na ez az utóbbi 10 évben nagyon-nagyon változott. Szóval most a kanadai szövetség elindította ugyanúgy, mint az Európában van az UEFA, itt meg van a CONCACAF, a konfederáció, és most komolyabb szinten képeznek ki edzőket. Már szakma lett ebből, már teljesen egy szakma kialakult Kanadában is, hogy most aki tovább képzi magát, az ebből meg tud élni. Én hogy ezt... hogy erről egy picit beszámoljak, én 3 csapatot edzek, ahhoz 3 csapatot edzek jelenleg, hogy egy fizetést szerezzek, de olyan edzők is vannak, akik csak aki egy magasabb szintre felkerül, akik csak edzői állásból megélnek.
5: De akkor beszéljünk is, vagy térjünk át a te munkádra, hogy pontosan mivel is foglalkozol jelenleg, milyen csapatok edzésével foglalkozol, és mondjuk mindehhez milyen papírok kellettek, hogy mondjuk tudjál te Kanadában dolgozni, és ott munkát vállalni?
6: Hát én utánpótlással is felnőtt labdarúgó fejlesztéssel foglalkozom. Vezetek egy klubcsapatnak az első csapatát, ha elmondhatom a klubnak a nevét, Rush Academy, Rush Canada Academy. Ez a klub, ez ennek körülbelül egy olyan 1000 kisebb fiókja van, mint szerte a világban, és ez a Rush Canada Academy-nek vagyok az első csapatnak az edzője, és emellett még az U20-asokat is edzem, meg a főállásom az egyetemen van, a Torontói Egyetemen, a Mississauga Campusnak a férfi csapatának vagyok az edzője és a program menedzsere.
5: És ha minden igaz, hogy már beszéltünk Szoboszlai Dominikról, de ha minden igaz, akkor a Liverpool FC ugye kanadai akadémiáján is dolgoztál, vagy dolgozol?
6: Igen, 6 éven keresztül a Liverpool, az a nemzetközi Liverpool akadémiánál dolgoztam, U16, U17-es csoportokat vezettem, de sajnos most bejött egy új törvény Kanadában, hogy többet nem fogadnak el nemzetközi klubneveket, szóval erről sajnos a partnership ez megszakadt, és akkor most minden városka vagy klub a saját településen nevét kell viselje, nem vehetsz át már nemzetközi neveket. De egy nagyon-nagyon jó tapasztalatom volt, mert a Liverpool kurikuluma szerint edztünk, nagyon komolyan vették ezt a dolgokat, rengeteg fiatalt kiküldtünk Angliába. Nagyon jó tapasztalatom volt nekik dolgozni.
5: Igen, ahogy én is utána olvastam ott az edzőknek, ugye hivatalos ilyen liverpooli akkreditációval kellett rendelkezni, ez mit akart pontosan?
6: Hát ez azt akarta, hogy havi kétszer többször találkoztunk ilyen online megbeszéléseken, és akkor képesítést adtak az edzőknek, akik nekik dolgoztak, de nagyon figyelmesen kiválasztották, hogy kiket választanak, hogy nekik dolgozzanak. Szóval utána néztek, hogy milyen európai végzettséged van, milyen szinten edzettél, szóval minőségi edzőkkel dolgoztam. Franciák voltak a klubnál, akkor német kollégám volt, horvát kollégám volt, szóval nagyon bánom, hogy ez a dolog ez így megszűnt, és akkor így mindenki szana szétszóródott emiatt. Nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy nem jó. Ők csak egyszerűen a kanadiak inkább saját brendeket szeretnének építeni, és emiatt történt az egész. Ez nagyon gyorsan történt. A tartományi vezetőség rövid időn belül döntött, és itt rengeteg ilyen klub volt, ami európai csapat neveket viselt, és csak egyszerűen megszüntették. A csapatok megmaradtak, de több edző feladta ezután.
5: Igen, ez érdekes, hogy nem engedik ezeket a nemzetközi brendeket, mert nagyon sok ilyen nemzetközi klub sok országban globálisan jelen van, ezek szerint akkor Kanada tényleg szeretne már ilyen saját identitást ugye futballban is létrehozni, és nem engedik már ezeket működni. Te magad milyen korosztályokkal szeretsz leginkább dolgozni?
6: Hát én inkább a 15-20 éves játékosokat kedvelem. Most már hosszabb ideje csinálom, több mint 20 éve benne vagyok ebben a szakmában, de természetesen most a végzettségem után szeretnék első csapat, a város első csapatával, szóval a felnőtt labdarúgásban dolgozni. Ezért is vállaltam, hogy egy olyan klubhoz megyek, ahol megadatik az a lehetőség, hogy az első csapattal dolgozom.
5: És milyen értékeket próbálsz még így a fiataloknak átadni a futballon túl?
6: Hát, hogy nem csak technikailag, taktikailag, hanem mint emberileg is az életben, hogy mit tanulhatnak tőlünk, hogy miben segít ez a csapatmunka. Tudod, figyelem, akkor szervezettség. Nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk azt, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik megállják a helyüket a mindennapokban. Emellé így zárójelbe oda tenném, hogy mindenki tudja azt, hogy Kanadában azért mindenféle már drogokhoz kerülhetnek a fiatalok, sokkal könnyebben, mint máshol. Itt legálisan árulnak bizonyos dolgokat, szóval itt a szülők munka után, iskola után lökik a gyerekeket, szóval próbálják mindenféle sportba bevezetni őket azért, hogy mellőzzék ezt a társadalmi problémát, amivel most én azt mondom, hogy Kanada nagyon küzdik.
5: Neked hogyan változott az edzői filozófiád így az elmúlt években?
6: Inkább játékos központú, ahol a döntéshozatal és játékintelligencia fejlesztéssel oldják meg a problémákat.
5: És ott kint mennyire tudjátok használni a modern technológiát, videóelemzés, vagy akár adatelemzés, ugye már bejöttek különböző sporttudományos ismeretek is, bár nem tudom, hogy így a fiatalabb korosztály, akiket ugye te is edzel, mennyire hasznosítjátok ezeket, vagy mennyire tudjátok ezeket használni?
6: Mostanában már a modern technológia, ez már szerves része a mai munkánknak, hiszen objektív visszajelzéseket adnak a játékosoknak. Szóval elemezzük a játékot, elemezzük azt a gyorsaságot, hogy ki hány paszt és milyen minőségű paszt adott játék közben, akkor gyorsaságot mérünk, erőelemeket, része a programunknak, szóval minden mérkőzést fölvesszük, és akkor utána, most ahogy vannak ezek a VIO nevezető kamerák, ez az intelligenciával kapcsolatosan segít olyan dolgokat kiadni, amit ezt bemutatunk a játékosoknak.
5: Nagyon sok helyen dolgoztál, melyik eredményedre vagy a legbüszkébb edzőként?
6: Még a karrierem elején itt Kanadában 2018-ban volt egy barátságos mérkőzésem a Toronto FC ellen, szóval akkoriban az Oakville Soccer Clubnál dolgoztam, és az én 20 éves csapatom játszott a a Toronto a profi klub másodcsapatával, és neves edzők voltak a padon, mint Greg Venny, aki megnyerte a Toronto FC-vel az MLS bajnokságot, Terry Danfield, aki a Chelsea-nél is játszott. Én még egymagamba mentem egy zsák labdával, és 14 játékossal arra a mérkőzésre, és megvertük őket 2-1-re, szóval ezért nagyon büszke vagyok. Emlékszem, hogy ez a mérkőzés után még kezet se fogtak velem az akkor annyira ismert edzők, de utólag aztán megismerkedtünk, és barátok, kollégák lettünk.
5: Hát hihetetlen, milyen utat jártatokba, vagy jártál be tényleg te, és szerinted mit tanulhatna a magyar labdarúgás így a kanadai futball fejlődéséből, mert azért tényleg egész elképesztő, hogy pár év alatt hova jutott a futball kint Kanadában.
6: Visszafordulnék ahhoz a dologhoz, hogy ami a kanadai labdarúgás segíti, az, hogy több nemzetiségű ember lakja ezt az országot, és bizonyos kultúrák összevegyülnek, ez hozza meg az eredményt szerintem. Egy technikás spanyol játékos, akkor egy szerb játékossal, aki sokkal fizikálisabb. Ez a diversitás van Kanadában jelenleg, de én úgy látom, hogy a magyar labdarúgás nagyon a jó úton jár. Az infrastruktúra az Magyarországon jó. Mi ezzel küszködünk itt, hogy sajnos nincs komoly infrastruktúra jelenleg a kanadai labdarúgásban. Abban bízunk, hogy a világbajnokság után több befektetés lesz, és több pálya épül, több fedett pálya épül, mivel november és május ebben a periódusban mindenben történik.
5: Tartod még egyébként a kapcsolatot ugye a magyar futball élettel, vagy mondjuk mennyire követed mondjuk az itthoni NB1-et és a válogatott szereplést, ugye azt már említetted a beszélgetésünk elején, hogy a fanzomba is magyar válogatott mezben voltál kint párszor, szóval mennyire követed mondjuk a magyarországi futball életet?
6: Hát ilyen heti renden követem, kedvelem a Ferencvárost, és követem a Győrt is, a kapcsolatom is vannak ezekkel a klubokkal. Van egy kollégám, akivel van egy ilyen scouting bizniszünk, és a kollégám Komlodi Józsi szoros kapcsolatba áll a Győrrel. Mi próbáltunk Magyarországra is több magyar származású gyereket bemutatni, mind fiúkat, mind lányokat. Most a keresés inkább a lányokon van. Kanadában a női labdarúgás az elég jó szinten van, ahogy tudod, ott van a top 3-ban, úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy inkább női labdarúgókat próbáljunk szerződtetni Magyarországra. Férfiaknál ott volt bizonyos kérés ilyen afrikai játékosokra, akik gyorsabbak, és több játékos bemutattunk. A gond az, hogy vannak olyan játékosok, akiknek nincsenek európai útlevelük, vagy európai gyökerék, és azokkal nincs mit tennünk jelenleg.
5: És hogyha ezt megfordítjuk, mondjuk olyan magyar fiatalokról tudsz esetleg, akiket érdemes lenne Kanadában vagy Észak-Amerikában kipróbálni, vagy mondjuk kihívni oda, és hogy ott folytassák a pályafutásukat?
6: Természetesen. Ezen is dolgozunk, hogy egy ilyen közös partnershipet kialakítsunk, hogy olyan gyerekek, akik angolul vagy egyetemi tapasztalatot szerezzenek itt Kanadában, Torontóban, vagy Vancouverben, vagy francia részen Montrealban, szeretnénk egy olyan kapcsolatot összehozni klubokkal, hogy olyan játékosok, akik nem játszanak az első csapat, az első keretbe, akik nem férnek be, de jók, és ide kijöjjenek magasabb szintre játszani, hogy több időt legyenek pályán, ne csak cserejátékosként használják őket. Szóval szeretnénk egy ilyen programot elindítani, hogy magyar gyerekeket, akik kint szeretnének tanulni, de amellett meg magas szinten focizni, szóval őket ide kihozni.
5: Magadnak milyen további célokat tűztél ki még a következő, mondjuk nézzük 5 évre? Mennyire tervezel hosszú távon kint élni Kanadában és ott dolgozni?
6: Hát Covid után volt egy olyan időszak, mikor nagyon vágytam, hogy visszakerüljek haza Magyarországra, vagy valahova Európában. Úgy látom, hogy a magyar labdarúgás most nagyon-nagyon-nagyon jól fejlődik, és azon is dolgozunk, van egy ügynököm, hogy szeretnék, szóval próbálok visszakerülni. És ezt elmondanám, hogy miért próbálok visszakerülni, hogy van két kislányom, és ott szeretném őket fölnevelni, hogy ott iskoláztassam őket, szóval most azon dolgozom, hogyha összejön, hogy visszakerülni valóban Európába, de inkább Magyarországra.
0: Az elmúlt percekben a Kanadában futballedzőként dolgozó Bozsoki Szabolccsal beszélgetett Keszi Dóra annak kapcsán, hogy az ország mit profitálhat a világbajnokság társ rendezéséből, bár ugye a kanadai csapat végül továbbjutott a csoportból, aztán utána az egyenes kieséses szakaszban esett ki. Az ország mégis ugye sokáig helyszínt adott, vagy több helyszínen is világbajnoki mérkőzéseket rendeztek, ebből pedig sokat profitálhat majd Bozsoki szerint a jövőben. A folytatásban pedig jön majd a zenét követően újra töltve című magazin műsorunk, érdemes tett velünk maradni a folytatásban is.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
8: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói, Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével, erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
9: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Nick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swing News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglisztához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
8: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
10: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
8: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkortájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyver neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
11: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
8: Lakos Gyöngyver szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkortájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
12: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
10: És ha a verseny előtt derül ki?
12: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
8: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztály vezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
9: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. No, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán én fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy hányadik helyen áll egy aktuális világban üsztem.
8: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
9: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom,
13: hogy mennyit úsztak, mit tudom, Egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És úgy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek, aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
14: Talán ez is az oka, hogy a kor hazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti,

0: és egyébként őnek illetve a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
1: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az ön nevére?
0: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
2: Csenget a puskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
3: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
4: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vett árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
3: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
4: Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
3: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélhetnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
0: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az Úszó Szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért ez eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
3: A tekintélyes szaklap, a Swim News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
5: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úr által érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módonban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
3: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a magyar távirati iroda, sem a nemzeti sporthírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor.

0: Valószínű volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miután az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
1: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
0: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lapáltal megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
2: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amiért és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen. Ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportoló van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
0: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
3: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel mindennel együtt, és ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
0: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
4: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
5: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
6: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
5: Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
6: Mi annak idén utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
7: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is. Ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Vico RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
8: A Népszavával, a Vico RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenné tenni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthozálljanak.
7: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
8: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
7: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
8: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
7: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
8: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgye el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőjelezi meg. És Rúza József egy kommunikét kiadott, ezügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
7: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldal is.
8: Hát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor, és önnek is öröm, akkor lemondom.
7: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
8: Hát ha jön, meggyőzel, hát önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
7: Ez most hivatalos bejelentés?
8: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
0: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Rúza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Rúza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
9: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
0: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
3: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Rúza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát ők, nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
0: Megkerestük Rúza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
10: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
11: Mi az, ami bántszó?
0: Gyárfás, fogalmazunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az üggyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor, az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
3: Az ismert volt, hogy a NAB TV körül összetűzés van közöttük, és tereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetségre, az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
0: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
12: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
0: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elpap István olvassa fel.
13: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek. Mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
0: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
9: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
1: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
9: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztálynak igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
1: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
9: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
1: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
0: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született? Kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni? Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőjének erről is megvan a véleménye.
14: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az USZA szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Fécsi és Kislászló, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Fécsi és Kislászló felelőssége ebben óriási.
0: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
3: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
0: Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatársa, már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
14: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, hogy szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelen agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, vaskézzel irányította a szövetséget, szóval ő, hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de ő, az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipő idézője, hogy mindent tudott a sportágról.
0: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzkó József is egyetért.
15: Gondoljon bele, hogy pulcsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a lelátón, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
0: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpa Pistán ismerteti önökkel.
13: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
0: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpa Pistánt hallják.
13: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
0: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs érthető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
14: Amiért tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakusz, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódások vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
16: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
14: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudott mindig. Tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
0: Mielőtt még nyugvó pontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
17: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja.
18: Igen.
17: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló.
18: Rám tetszik gondolni?
17: Miért? Ön lenne az?
18: Kinek dolgozik? Megvették?
17: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
18: Miért? Van eladó?
17: Ha nincs, akkor szerezzen.
0: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa János Sikára is beszélt.
14: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, Az más kérdés, hogy mint afféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de mondom, nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hogy hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolnak kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sporthasábjai megjelent interjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
17: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
18: Én ilyet nem mondtam.
17: Hát akkor...
18: Ezért baromság ez az egész.
17: Mit tetszett mondani?
18: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
0: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
17: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
18: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
17: Halljuk, mit csinált volna.
18: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem. És netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt. Hivatásos versenybíró.
17: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
18: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
17: Maga milyen kis ravasz. Még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
18: Nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
17: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
18: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
17: Ön hogy zárná le az ügyet?
18: Gyorsan.
0: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
18: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
0: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnöké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallob Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
1: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
17: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
18: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
17: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének.
18: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
17: Még a végén majd maga haragszik, a csalók vezére.
18: Csaló a nénikéd.
17: A tiéd.
18: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
17: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
18: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
17: Még találkozunk.

0: Ami az ügyutó életét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra ráfakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt igazán, mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolt, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen visszhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem ligáltak volna át, mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Mallai Attila, Deák, Zsigmond, Kósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Vábik Timi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Mallai, Kósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek, annak idején a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig feldolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezérféket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhattam volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az,
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, azt nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mármint, hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amely a lábjegyzőként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúi Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Újra töltve című magazin műsorunk ismétlését hallották, ami egyben a mai körkapcsolás végét is jelenti. Ez volt tehát a körkapcsolás 2026. július 12-én vasárnap. Hamarosan jön a Sportvilág Nyágúi Gergellyel, érdemes lesz tehát velünk maradni a folytatásban is. Én minden munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, akik velünk maradnak a folytatásban is, nekik további kellemes rádiózást, a többieknek pedig nyugodalmas jó éjszakát, viszont hallásra.
7: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
9: A FIFA elnöke elégedett a 48 csapatos mezőnnyel, vizsgálják a további létszámemelés lehetőségét. Elindultak férfi vízilabdázóink Sydneybe a világkupa döntőre. Ezüstérmes a magyar vegyesváltó a hamburgi triatlon VB-n. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
7: Sportvilág.
9: A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit cég, az Opta, az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés csaknem 34%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Spanyolország sikerének valószínűsége valamivel több, mint 24%, Angliáé majdnem 22%, a címvédő Argentináé pedig kicsivel 20% fölött van. A két legutolsó negyed döntőben előbb Anglia Jude Bellingham duplájával hátrányból fordítva hosszabbítás után 2-1-re verte Norvégiát. Magyar idő szerint ma hajnalban pedig a címvédő Argentína is ráadást követően jutott tovább, 1-1-es rendes játékidő után 3-1-re nyert a csaknem 1 órán át emberhátrányban játszó Svájc ellen. Halljuk a főszereplőket, elsőként az angolok nyerőemberét, a már 6 gólos Jude Bellinghamet.
10: Nem könnyű ez ellen a csapat ellen játszani. Haalanddal, Ødegaarddal, Nussával felvenni a harcot. Igyekeztünk pozitív légkört kialakítani a válogatottnál, azt hiszem folytatnunk kell ezt. Ott vagyunk a legjobb 4 között, nem tudok rosszat mondani a játékosokra. Nem lehet mindig látványos focival 1000 passzal meccset nyerni. A lényeg a győzelem, és ez összejött. Ez a mostani siker és teljesítmény még túl is szárnyalja a gyerekkori álmaimat. Magabiztos srác vagyok, de nem hiszem, hogy van gyerek, aki ilyen meccsekről álmodva fekszik le aludni. Jó dolog, hogy ilyen hatással tudtam lenni a mérkőzésre és segíteni a csapatot, de ne feledkezzünk meg a többiekről sem. Rengeteg energiát tettek bele ebbe a meccsbe, és minden helyzetből visszajöttünk. Nagyon büszkék lehetnek magukra, és tudom, hogy azok is.
9: Az argentinoknál Lionel Messi ezúttal nem szerzett gólt, mégsem lehetett elégedetlen, és már előre tekint.
11: Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem, ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik. Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét.
9: Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű tornán a döntőbe jutásért kedden 21 órától Franciaország Spanyolországgal találkozik, míg szerdán szintén 21 órától Argentina Angliával csap össze. De hogy mi várható a két mérkőzésen, arról Németh Kornél Bene Ferencet kérdezte.
12: Először is a norvég válogatott, azért ne felejtsük el, hogy 100%-os teljesítménye jutott ki a világbajnokságra, a VB selejtezőknek az egyik meglepetés csapata volt, már pedig azért az európai selejtező sorozatból nem könnyű kijutni, azt sajnos mi is tapasztaltuk. A norvég válogatott rendkívüli csapategységgel rendelkezik, és annak ellenére, hogy ezen a mérkőzésen hát jócskán benne volt Nyland az angolok győztes góljában, de azért addig szinte a hátán vitte a csapatát. Szóval egy mini dráma talán az ő lelki világa is, az ő teljesítménye is, de igazából a norvég válogatott szerintem büszke lehet a teljesítményére. Én úgy gondolom, hogy dacára annak, hogy egy hát kifejezetten gyengén futballozó, vagy a maximum teljesítményétől messze lévő Angliával találkoztak, de véleményem szerint azért az a realitás, hogy, és ezt a további párosításnál is azért el fogom mondani, hogy nekem az a véleményem, hogy azért a négy legjobb válogatott jutott az elődöntőbe, tehát nagy igazságtalanságot nem érzek, viszont a norvégoknak is volt a mérkőzésen egy olyan periódusa, amikor azt lehetett érezni, hogy bizony.
8: Hát a holland gólnál, amit végül elvette a játékvezető lökés miatt, hozzáteszem ott jogosan, tehát ott olyan szinten betolták az angolokat, hogy Anglia azt se tudta, hogy merre van arccal előre.
12: Pontosan abban a periódusban, illetve hát azt se felejtsük el, hogy a norvég vezetés után is volt egy komoly 5-10 perces periódus, amíg az angol válogatott nem tért magához. Nagyon nehéz ezt a hosszú világbajnokságot elemezni, mert ugye most beszélünk majd Argentináról is, hogy most az argentinok valójában hullámvölgyben vannak, vagy folyamatosan úgy jutnak tovább, ahogy egy leendő világbajnoknak kell. Tehát ezzel még én is őrlődöm saját magammal kapcsolatban. Viszont az angol válogatott meg a Mexikó elleni teljesítményéhez képest jóval szerényebb futballt mutatott és futballt nyújtott. De egyet ne felejtsünk el, hogy az ilyen kiélezett mérkőzéseken és főleg a világbajnokság legvégső szakaszában az egyéniségek és a kvalitása döntő. Tehát azért azt láthattuk, hogy a norvég válogatott is kitűnően szervezett védekezésre képes, nyilván az angol válogatott is, de azért nem véletlen, hogy van egy Bellingham, amelyik pont amikor a legjobban van rá szükség, akkor hozza a legjobb teljesítményét.
8: Talán csak a labdarúgás képes olyan jeleneteket produkálni, mint amit együtt átéltünk a spanyolok mérkőzésén, ugye amikor a Courtois helyére érkező belga cserekapussal jött ki a labda, és ugye Merino győztes gólja, és az, hogy egy 24 órán belül kétszer meg tud ugyanaz történni. Világbajnoki negyed döntőben nem rossz kapusokkal, önmagában az, hogy világbajnokságról kijutó kapusokkal, ez egészen döbbenetes. Na most az argentinokra egy picit átkanyarodva, azt mondtad, hogy önmagaddal is vívódsz, hogy ez a majdani világbajnok ismérve, hogy nem a leglátványosabban, bár hozzáteszem azért a legutóbbi 3-4 meccsén mindig 3-at rúgtak, hosszabbítással mindennel
12: együtt. Igen, azért nem kell elvenni.
8: Hát, hogy egyébként ez is egy óvatosan és nagyon csínyán bánok a kifejezésekkel, szóval, hogy picit döcögősebben, vagy tényleg annyit kiadva magukból. Ugye ez a zöldfokiak ellen talán vitán felül áll, és ebben nem lesz közöttünk vita, hogy ott azért ez nem annyit adtak ki magukból, hanem ott visszanyalt a Fagyi, ott nem gondolták azt, hogy ott abból lehet egyenlítés, aztán végül a ráadásban kicsikarták. Egyiptom ellen saját magukat a hajuknál fogva rángatták ki egy bődletesen mély árokból, gödörből, ahova saját magukat tolták be. A tegnapi mérkőzésen meg melyik állítás az igaz?
12: Én ugyanazt
8: láttam, hajnali, bocsánat.
12: Mint Egyiptom ellen, hiszen azért az argentin válogatott véleményem szerint nem kezdte rosszul a mérkőzést, annak ellenére, hogy meglepte őket a

0: kockázatotban, és nagyon komoly egyensúlyjal rendelkezik, tehát nem estek át szélsőségesen a világbajnokság során, nem estek pánikba, nem játszottak más futballt abban az esetben sem, amikor az ellenfél vezetés szerzett, tehát egy nagyon-nagyon stabil csapatról beszélünk, ami a stabilitás, az ilyen, főleg egy ilyen hosszú távú tornán rendkívül fontos. De mégis én úgy gondolom, hogy hogy is mondjam, nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Katarban világbajnok argentin válogatott egy ilyen 1-0-as vezetés után ne rúgott volna rá még az első fél időn belül még egy gólt, egy picit megrodjant svájci alakulattal szemben. Viszont a mostani argentin válogatott meg, nekem az volt az érzésem, hogy egy kicsit saját magát megint beleütötte a mérkőzésben, mint ahogy az már történt, akár az Öldfoki szigetek ellen is. Tehát én nem érzem egyelőre azt a gyilkos ösztönt bennük, amivel le lehetne rendezni már ideje korán a mérkőzéseket. Viszont egyet nem lehet elvenni, és itt most megint a kvalitást helyezem előtérbe, hogy egyrésztről kispadról olyan játékosokkal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag Scaloni bárki cserél be, bármilyen módon átalakítja a csapatot. Nyilván a szokásos cseréjét most is meghúzt a támadó pozícióba is cserét, igaz, átalakítva a csapatot, tehát nem egy az egybe cserélt, Martínezt ugye nem Jiménezt helyet cserélte be, tehát abszolút mértékben úgy volt az egész, bocsánat, Álvarez helyett, tehát nem Álvarez helyett hozta be Martínezt, hanem átalakította a csapatát, viszont szélső pozícióba is tudott cserélni González személyében, tehát mindvégig az az ember érzése, hogy dacára annak, hogy várod az argentin gólt és nem jön, és nagyon hosszú távon emberelőnyben sem tudtak újabb gólt szerezni, de azért a hosszabbításban történt események azért nem a véletlen szülöttei. Tehát rendkívüli minőséggel rendelkeznek, és az, hogy hosszú távon nálad van a labda, és folyamatosan csak úgymond nyomozod a játékszert, nem találkozol a labdával, nyilván egy ember hátrányos csapatra ez hatványozottan igaz, de ez nagyon szívja az energiát, és nem csak fizikálisan a lábakba, hanem a fejekbe, és előbb-utóbb egy ilyen csapat belehibázik hátul a védekezés során. Tehát azért az argentin válogatottnál, ha abba székbe ülök bele, azért az, ahogy említetted, nem véletlenek ezek a 3-5 gólok, még ha több esetben hosszabbítás után is
1: történtek.
0: Tehát előbb-utóbb elfárasztják az ellenfelet, és nagyon-nagyon komoly minőséggel rendelkeznek. Tehát ha nincs is topon ez az argentin válogatott, azért ebből a 4-ből egyáltalán nem írnám le, hogy nincs esélyük akár a végső győzelemre.
1: Mert hogy a világranglista első 4 helyezettje, amióta van olyan, hogy világranglista 1992 emlékeim szerint, szóval azóta még nem fordult ilyen elő, hogy az első 4 jutott a világbajnokság elődöntőjébe. Ezt ahonnan akarom, ahogy akarom, úgy nézem, de ez minden irányból előre vetít egy elképesztő döntőt, mert lehet itt a 22-es történet visszavágója, lehet egy francia-argentin, lehet a 24-es EB döntő visszavágója, lehet egy spanyol-angol, lehet egy latinó csata, egy spanyol-argentin, a francia-angol klasszikusról már nem beszélve. Szóval ez most tényleg csak az van, nem Feri, hogy kedden is, szerdán is itt az elődöntőket is természetesen élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban is. Szóval hátradőlünk és átadjuk magunkat az élvezetnek. Tehát itt nincs se jó, se rossz döntés. Tehát itt maximum kívánni lehet meg egyéni preferencia. Tehát én szívem szerint, hogyha egy fél mondat személyes véleményt megengedsz te is, meg a hallgatók is, már csak azért, mert viszonylag ritkán van arra lehetőség. Egy tényleg egy igazi ínyánc falat, egy spanyol-argentin, egy ilyen latinó csata. Például mekkora nagy dolog lenne. Láttunk már francia-argentint 4 éve. Most jöjjön egy spanyol-argentin például. De mindegyik mellett tudok érvet is, meg ellenérvet is. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel?
0: Teljesen egyetértek. Gyakorlatilag úgy állok a kérdéshez, hogy mindegyik csapat mellett tudok olyan érvet felsorakoztatni, ami alapján szurkolnék is akár nekik. Tehát nem tudok olyan párosítást a döntőbe elképzelni, ami alapján ne lenne érdekes a döntő. Tehát most ebből a szempontból ez a világbajnokság a véghajrá tekintetében kiválóan alakult. Tényleg a legjobb csapatok jutottak be a legjobb 4 közé.
1: Hol van Afrika, olyan... Feri? Hol van Afrika?
0: Hát igen, én minden tiszteletem az afrikai kontinensét,
1: de azért provokáltalak,
0: igen,
1: tudom.
0: De amikor mondták, hogy 10-ből 9-ből jutott a 32-ből, én akkor is azt mondtam, hogy várjuk meg, hány fog a 8-ba bejutni, és hát nyilván a 8-ba is két olyan válogatott jutott be, a Marokkó és Egyiptom személyében vagy alakulatában, amelyik tényleg egy picit kimagaslik a kontinensen belül, de én úgy gondolom, hogy a minőséget, a futball top szintjét azért még mindig Európa és Dél-Amerika uralja, tehát ebben szerintem nincsen változás.

0: De megmondom őszintén, nagyon-nagyon szívesen beszélek azokról a mérkőzésekről, amelyiket láttam, hogy hol voltak a fordulópontok, hol voltak az edzői húzások, hol számított a kvalitás, és melyik csapat miért jutott tovább, de egyet nem tudok megmondani, hogy itt milyen döntő lesz. Arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapat tud higgadtabb maradni. Mert ott azért nyilván ezek a játékosok, akik többségében nem is éltek mondjuk a 80-as évek elején, de azért itt a falkloni háborútól kezdve, az elmúlt világbajnokság 86-tól kezdve, itt nagyon-nagyon sok érzelem ott lesz a pályán, ami inkább valójában a szurkolókra vonatkozik, nem a játékosokra, de azért ez átragad a játékosokra is több esetben. Amelyik válogatott higgadtabb lesz, és ahol az egyéniségek jobban tudnak érvényesülni, szerintem az fog bejutni a döntőbe. A francia spanyolon pedig arra leszek kíváncsi, hogy melyik csapatnál lesz a labdabirtoklási fölény, hiszen mindkét csapat arra törekszik alapjában véve, és a spanyol válogatott dacára annak, hogy itt világbajnoki csúcsot döntött a nullára lehozott mérkőzések, illetve a góltalansági rekord tekintetében, nem kifejezetten a védekezéséről híres. Tehát, hogyha a francia válogatott dominálni tud ezen a mérkőzésen, akkor nem.
1: Már pedig a képesség ott van bennük azért előre.
0: Hát, pontosan, tehát a spanyol válogatottnak tényleg a legjobb védekezés a támadás alapon, át kell fektetni a mérkőzés hangsúlyát a francia térfélre, és abban az esetben, ha kijön a támadókból a maximális potenciál, akkor érvényesülhetnek. De ha a francia válogatott dominálni tud, akkor nem tudom elképzelni, hogy kubai tiék, mondjuk Bappékkal szembe lehozzák a mérkőzést nullára.
2: Távozott posztjáról a labdarúgó VB-n a legjobb 32 között kiesett szenegáli válogatott szövetségi kapitánya Pap Thiaw. Csapata Franciaország és Marokkó mögött csoport harmadikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, ott azonban két gólos előnyről alulmaradt a belgákkal szemben. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség olasz-svájci elnöke eközben arról beszélt, hatalmas sikernek tartja a 48 csapatos világbajnokságot. A sportvezető egy kérdésre válaszolva a további létszám emelés lehetőségét sem zárta ki. Mint mondta, az eredmények őket igazolják, 9 afrikai csapat is tovább jutott csoportjából a VB-n, és minden kontinens csapata szerzett gólt és pontot is.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A magyar férfi vízilabda válogatott ma délután útnak indult a Sydneyben megrendezésre kerülő világkupa döntőre. Varga Zsolt szövetségi kapitány és 15 fős utazókerete búcsúztatásán ott volt az M4 Sport stábja is, halljuk, hogyan várja a július 22-e és 26-a között zajló tornát a vasast erősítő Szalai Péter.
4: Nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk az utazást, nagyon várjuk már magát a tornát is, ugye az előtte lévő felkészülési tornát, de természetesen a világkupát is. Azt gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk, egy nagyon jó kis csapat állt össze. Igen, nagyon várjuk, és gőzerővel indulunk.
5: Az OTP kupán láthatólag támadásban, és gondolom érezhetően támadásban nagyon erősek voltatok. Mit gondolsz, hogyan lehet ezt átmenteni majd a döntőre, illetve mi az, amin kell még finom hangolni?
4: Azt gondolom, hogy amit mondtam, a felkészülési meccsek igazából pont jók lesznek arra, hogy ez a nagy irama támadásban ne tűnjön el, és meg tudjuk ezt tartani, amíg a világkupa kezdődik. Szintén ezeket a meccseket fel kell használnunk arra, hogy az OTP kupán elkövetett hibákat kijavítsuk. Biztos ki fogjuk emelni majd a meccseket, megnézzük, hogy milyen hibákat vétettünk, akár védekezésben, akár támadásban, akár tranzícióban, bárhol, és ezeket megpróbáljuk minél jobban kijavítani és tökéletesen fejleszteni.
5: A felkészülési meccseken van olyan ellenfél, akit kifejezetten vártok, vagy aki ellen kifejezetten szeretnétek bizonyítani?
4: Azt gondolom, hogy a görögöket mindenképp. Talán a tornán ők lesznek a legerősebb ellenfél, ugye egy japán, ausztrál és a görögökkel játszunk. Ők tudtam már elég erős kerettel is jönnek, úgyhogy rájuk mindenképpen oda kell majd figyelni, és azt gondolom, hogy ők lesznek a felkészülésnek a csúcsa.
5: Te is említetted, hogy jó kis csapat állt össze, itt tapasztaltabb és fiatalabb játékosok is vannak egyaránt. Mit gondolsz, hogyan tudjátok kiegészíteni egymást a csapatban összességében?
4: Igen, ahogy mondtad, tényleg egy nagyon színes brigád állt össze, sok tapasztalt játékossal, illetve velünk fiatalokkal. Én azt gondolom, hogy már az OTP kupán is szerintem látszódott az, hogy jól ki tudjuk egészíteni egymást. Nyilván nekünk fel kell nőnünk ehhez a feladathoz. Az idősek pedig segítenek nekünk ebben, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz probléma ebből a szempontból.
5: A horvátok ellen kezdtek majd a negyeddöntőben, azért mindig nagyon fizikális egy magyar-horvát meccs. Te milyen érzésekkel várod?
4: Igen, valóban nagyon fizikális. Ugye játszottunk most Gödöllőn ellenük egy felkészülési mérkőzést, ami szintén egy nagyon nehéz és fizikális meccs volt. Ugye 5 méteresekkel kaptunk ki a végén, de végig egy nagyon brusztos és kemény mérkőzés volt. Ugyanerre számítok igazából kint is. Úgy tudjuk, hogy másfajta csapattal jönnek, de mi ugyanakkor a motivációval és ugyanakkor a erőbedobással fogunk beleállni, mint a gödöllői mérkőzésbe.
5: Győzelem esetén pedig spanyol-ausztrál párharc győztese következne. Beszélgettetek arról esetleg, hogy kinek örülnétek jobban?
4: Ezzel igazából még nem foglalkoztunk, az első meccs van a szemünk előtt, az a cél, hogy azon túljussunk, és igazából jöjjön bárkinek, az lesz a célunk, hogy átgázoljunk rajtuk.
5: És a végső cél, hogyha esetleg ilyenről beszéltetek, mi lehet majd így egy évvel a világbajnokság előtt?
4: Hát természetesen, hogyha most a világkupát nézzük csak, a cél az, hogy nyerjük természetesen, mint minden világversenyt. Hogyha rá kell térni a jövő világbajnokságra, nyilván itt még a csapatnak a formálása is fontos, a taktikai elemek tökéletesítése, hogy a csapat, amikor megérkezik jövőre a budapesti VB-re, akkor egy tökéletes állapotban a lehető legerősebb formában tudjon majd kiállni.
2: Szalai Péter után halljuk a ferencvárosiak szélsőjét, Manherz Krisztiánt.
5: A hibátlanul teljesített OTP kupa után milyen érzésekkel utaztok a világkupa döntőre?
6: Egyrészt, hogy egy jó teljesítményt tudtunk nyújtani hazai közönség előtt, másrészt ugye nagyon régen játszottunk ilyen színvonalas kupát sok magyar drukker előtt, úgyhogy ez egy külön jó érzés volt, és külön köszönjük, hogy ennyien kijöttek. És ugye nem volt egy hosszú felkészülésünk, tehát összesen 2 hetet töltöttünk el együtt a Margit szigeten, és ebből ugye 3 nap ráadásul egy torna volt, úgyhogy biztosan az egyik, ha nem a legfontosabb állomása, a stádiuma volt ennek a 2 hétnek. Most még van egy hetünk ugye a világkupa kezdetéig, negyeddöntőig, úgyhogy még azt is ki fogjuk használni. Nem tudom, hogy ki milyen csapattal érkezik, tehát ezért nehéz olyan véleményt formálni, hogy ki lehet a legjobb, ki nem lehet a legjobb. Első körben biztos, hogy a horvátokat mindenképp szeretnénk megverni, hiszen onnantól fogva, hogy a legelső mérkőzést lejátszottuk, onnantól akkor éremért tudnánk játszani, ami az egyik, hanem a legfontosabb célkitűzésünk, és utána lépésről lépésre megyünk. Az tény, hogy a görögök jöttek az egyik legkomplettebb kerettel, hogyha jól tudom, de ezt is csak kint fogjuk meglátni, de egy ilyen tornán, ahol tényleg egy-egy mérkőzések döntenek el, ott teljesen mindegy, hogy egy spanyol, egy görög, egy olaszsal játszunk. Biztos, hogy benne nagyon kemény mérkőzéseink lesznek.
5: Vegyes csapattal utaztok, tapasztalt és fiatal tagok is vannak egyaránt. Te csapatkapitányként hogy érzed, mi az, amiben tudod a csapategységet erősíteni, illetve hogyan tudjátok kiegészíteni egymást?
6: Igaz, hogy sok fiatal van, de azt gondolom, hogy azért nagyon sok olyan fiatal játékosunk van, akit idézőjelesen nevezünk fiatalnak. Ha például ugye Vigvári Vendel 25 évével már ugye rutinos öregek közé tartozik, de hogy mögötte is nagyon sok világesemény van, Nagy Ákos mögött is, Varga Vince mögött is már több világesemény is van. Tehát annak ellenére, hogy nagyon karrierjük elején, válogatott karrierjük elején lévő játékosok is vannak a keretben, sok tapasztalat, és relatíve több tapasztalatuk is van. Ugye a játékosokból nagyon sokan, akár Vismek Zsombor, akár a már említett Varga Vince, Nagy Ákos, ugye a Fradiban ugye Bajnokok Ligája 4-es döntő, fontos Bajnokok Ligája meccseket is tapasztalnak egész években, úgyhogy az átlag életkorunk alacsony léte ellenére azt gondolom, hogy azért megvan az a kellő rutin, amivel bizonyos helyzetekben tudunk dominálni.
5: Te is említetted, hogyha a horvátokon sikerül átjutni, akkor már éremért tudnátok játszani. Beszéltetek-e konkrét célról, milyen jelentősége lehet ennek a világkupa döntőnek egy évvel a világbajnokság előtt?
6: Attól függetlenül, hogy egy évvel a budapesti VB előtt, vagy hogy milyen stádiumában van ez az olimpiai ciklusnak, azt gondolom, hogy nincs olyan világesemény, amire mint magyar férfi vízilabda válogatott úgy kéne kimennünk, hogy harmadik hely az cél, azt belőttük magunknak. Tehát egyértelmű, hogy döntő győzelmet szeretnénk majd magunk mögött tudni, ezért is dolgoztunk, ezért is vagyunk ki. Azt gondolom, hogy nyilván az elmúlt 1,5-2 év benyújtott teljesítményünk alapján reális esélyünk lehet erre. Ha azt a fejlődést, amin az elmúlt 1,5 évben elkezdtünk keresztül menni, azt még tudjuk előrébb léptetni, és ennek viszont az egyik legfontosabb eleme az lesz, hogy tényleg mérkőzésről mérkőzésre kezdve a horváttal, utána az elődöntő, döntő. Ezek tényleg egy-egy meccsek, de azt gondolom, hogy minden esély megvan arra, hogy megnyerjük a világkupát.
2: A magyar női strandkézilabda válogatott megnyerte a zágrábi EB selejtező tornát, így magabiztosan jutott ki a jövő évi kontinens viadalra. A magyar férfi csapat azonban nem indult a horvát fővárosban, hiszen már biztos résztvevője a 2027-es Európa-bajnokságnak. Történelmet írt a magyar utánpótlás röplabdázás, A König Gábor vezette női U18-es válogatott ugyanis bronzérmet szerzett a 2026-os Európa-bajnokságon. A miénk a bronzmérkőzésen magabiztos játékkal vágtak vissza és győzték le 3-1-re Franciaországot, ezzel pedig minden idők legjobb magyar korosztályos EB eredményét érték el. Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A miénk mindössze 4 másodperces hátránnyal értek célba a franciák mögött, akik ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szereztek a 2028-as Los Angeles-i játékokra. Az eddigi legjobb magyar VB szereplés egy 2014-es bronzérem volt, fiatal csapatunk így is remek előjelekkel várhatja a további kvalifikációs versenyeket. A montreali kajakkenu világkupa vasárnap délutáni döntőiben a férfiaknál kenu 2-es 500 méteren Kollár Kristóf és Juhász István párosa az elejét leszámítva végigvezetve óriási küzdelemben nyert, miközben Fejes Dániel és Hajdú Jonatán duója nagy hajrával lett harmadik. Az éremkollekciót a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es ezüstérmével lett teljes. A világ első Jannik Sinner nyerte a férfi egyest a wimbledoni tenisztornán, miután a döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második kiemelt német Zverevet. Az olasz teniszező címét megvédve 5. Grand Slam trófeáját gyűjtötte be. A női párosok küzdelmét a francia Kristina Mladenovic és a kínai Kuo Hanyu 10. helyen kiemelt kettőse nyerte meg, miután a döntőben 2 játszmában jobbnak bizonyultak a második helyen rangsorolt Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani kanadai brazil duónál. Piros Zsombor nyerte a salakpályás Challenger tornát a romániai Jászvásáron. A világranglistán 169. helyezett magyar teniszező a fináléban a francia Drogouet verte 2 játszmában, a múlt heti brassói torna győzelme után ez volt pályafutása 11. Challenger trófeája. Mathieu van der Poel, az Alpecin premiertek holland versenyzője nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 9. szakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. Továbbra is vezet a szlovén Tadej Pogacsár, több mint 2,5 perccel megelőzve a dán Jonas Vingegaard-t. A szakasz győztest Mathieu van der Poel-t hallják.
7: Ez egy szuper nehéz nap volt. A túr eleje nem alakult túl jól a csapatunknak, de azt gondolom, hogy mindig higgadtak maradtunk. Nagyon jó csapattal vagyunk itt, folyamatosan hittünk abba, hogy majd ez átfordul, lehet, hogy nem, majd lehet, hogy a második héten, lehet a harmadik héten, de nagyon jó, hogy az első pár napra egy győzelemmel megyünk. Biztos, hogy már jobb volt, mint az első pár napban, ott nagyon szenvedtem, és voltak nehézségeim, hogy még a könnyebb napokból is regenerálódjak. Az előző 2 napon is már jobban éreztem magam, nyilván könnyebb napok is voltak, ma úgy éreztem, hogy megvannak a lábak, hogy rámenjek. Nem voltam teljesen biztos, mennyi erő maradt, nagyon sok energiát fecséreltem el arra, hogy használtam fel arra, hogy egyáltalán szökés életben maradjon. Az utak borzasztóak voltak, végig szembeszél volt a szökevényeknek, de nagyon keményen harcoltunk érte, és örülök, hogy sikerült befejeznem.
2: Mindkét futamot megnyerte a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásának vasárnapi napján a Nürburgringen, ezzel tovább növelte az előnyét az összetetben. A 41 éves szombathelyi pilóta a szombati első futamon szintén győzött, a második viadalon pedig 4. volt, így 3 forduló után 163 ponttal áll az összetett élén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a 3-szoros Európa-bajnok tornász Kovács Zsófi, a Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
9: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
5: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
10: Koránkelt,
5: igen, Kovács Erikával gyűlt a gérkejjel a mikrofonnál Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, élet, nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
9: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
5: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
9: Igen. Hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként. De most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így. De nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
10: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
9: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23 szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet. Akkor, amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
10: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta, Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
1: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudta tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom?
9: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
10: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
9: Igen, igen.
10: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretnél dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
9: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
10: Mert ugye augusztusban lesz. Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
5: Ez többször is hangsúlyozta Zsófi.
10: Mint hogyha a versenynap, tehát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánember, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
9: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az
10: Európa. És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrás beépíteni, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
9: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
10: A szuplén nem egyszerű.
7: Csak egy
10: körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, nem igen. Tudom. Tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
9: Igen,
10: és akkor jaj, de jó,
9: és ilyen kis cuki volt,
10: igen,
9: a leugrás.
10: Mint ahogy a nem tudom, juniorok, de ez nem bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz az a leugrás.
9: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
10: Az EB-re.
1: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
10: úsztak faltól falig.
1: Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát, hogy minden érdekel.
9: Fú, Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
10: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
9: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
10: Tehát inkább konditerembe vagytok.
9: Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
11: Tehát akkor saját testsúly.
9: Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
10: edzek.
9: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is
5: egy szuper csarnokotok van.
9: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent.
10: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
9: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
10: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ezt hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, akinek...
5: Lépésről lépésre.
10: De hogy?
9: Igen.
10: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
9: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
10: És aztán megpróbáljuk.
9: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaltót. De nyilván csak amúgy segítenek ura, is, aha. Szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
10: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki bemutatja?
9: Pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott nagy Isten rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
5: biztonságos.
9: Puha. Igen. Szóval,
10: tanúsítom, egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy az kényelmes oda beleesni.
9: Igen, az nagyon kellemes.
10: Csak utána csak tudom, hogy alig tudunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez egy kényelmes.
9: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
10: Kipróbálnád?
11: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
5: tornász alapokkal
10: rendelkeznek. Azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipőt, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy menjek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
5: Nem,
10: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szó, tehát, hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
5: Hát, ha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
9: Hát, vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen. Hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz. De
5: ez nagyon hosszú.
9: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első
10: helyre. De ezek
9: helyre.
10: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
9: Szerintem igen.
5: Mint a ritmikus gimnasztika, ezoknál ugye a buzogány, meg a szalag. Azt akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát is a gerenda.
10: Csak azt szokták mondani, hogy gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
9: Egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda, igen, de
10: De nem szabad ilyet mondani.
9: Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszerven lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
10: ezt
9: is.
10: Ezt láthatjuk is.
9: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után is.
10: Megcsinál egy ugrássort rajta.
9: Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
11: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benne.
10: 20 másodperc, fél perc van.
9: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
11: nem,
9: akkor...
11: Nem, hogy csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, ja. Hanem hogyha csak szimplán...
10: Tehát, hogy ne égjen beléd az, hogy...
11: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
9: Szerintem nem, igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
10: Talpra leesni a legjobb.
9: Hát
10: mármint,
9: igen,
10: az a legkellemesebb.
9: Az a legkellemesebb,
10: hogy fejre esni sem annyira kellemes.
9: Igen.
10: Ha így belegondolok, nem akarok szakmázni, ugye nem tudom hány méter hosszú.
9: 5 méter hosszú.
10: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinálom, mondjuk leugrás. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni, hát nagyon nagy kihívás. Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekedni.
12: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
9: Igen.
12: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
9: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval úgymond valamit
10: fordulsz, vagy ezt a kétszer csinálom.
9: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, hogy nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
10: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, ahogy itt van korlát.
9: Igen.
10: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
12: Biztos így.
11: Hogy az nem zavaró-e?
10: Igen. Hogy amíg, értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az
12: is
10: van,
12: kötelező.
10: Hogy azt én értem, ugye? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
9: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
12: és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Jani volt Renka Jánossal? Mióta az edződ?
9: 2006 óta.
12: Vagyis 6 éves korod óta.
9: Igen. Ugye akkor kezdtem
12: miket eltéltetek együtt?
9: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
12: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
9: Ő tegezem.
12: Már tegezed.
9: Igen. De soha nem
10: és
9: magáztam.
10: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
9: Nem,
10: mindig.
9: Soha nem történt.
12: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
10: Nyugodtna, de ez a 20 éves kapcsolat a legjobb kapcsolatban is van.
12: Megérdetek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
9: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
10: tehát
9: lesz.
10: Tehát ez 20 év.
9: De te hát is róla?
11: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van, akkor... Igen,
10: most
11: már
10: kijöttél a vízből, milyen jól tudod, hogy ezt edző mondtad most,
11: abszolút,
10: ugye?
11: Nem,
10: hát
11: de
10: azért gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
11: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, igen, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
13: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
10: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
9: Persze.
10: Tudod, hogy mikor lehet vele, igen.
9: Mikor mit lehet alkudozni.
13: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az EB-n, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
9: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
13: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval
10: képzeld,
13: milyen...
10: hogy fog izgulni.
9: Igen, hogy mennyire fog
13: izgulni. Izgulsz-e egyáltalán ott?
9: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, persze, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
13: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak.
9: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok, persze, egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
13: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
10: Ja, csak már az előbbit mutatottad, hogy...
13: De most pluszban még van, igen.
10: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
13: Van-e verseny még, Adi?
9: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
10: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálsz.
9: Igen.
10: Igen, gondoltam.
9: Rómába utazok a családdal.
10: Ó, de jó.
9: Úgyhogy
13: igen. Mert az EB augusztus 13-16, ugye?
9: Igen.
13: És külön lesz a férfi és a női EB.
9: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
10: ott felfogsz,
9: akkor...
10: kedvenc városom.
9: Igen.
10: Az egy nagyon jó hely.
9: Igen, mindenki mondja amúgy.
13: Nem voltál még Rómában?
9: Nem,
13: akkor ez
9: soha.
13: Egy nagyon szuper, igen, élmény
10: meg
13: lesz.
10: Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a bejárható, vagy sok... ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
11: Jó cipő.
9: Igen.
11: Kell a jó cipő.
9: Igen.
11: Sok sétához.
10: Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
13: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
9: Tehát, egy nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
10: Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél.
9: Jó.
10: Így nyár közepén.
9: Igen, azt gondoltam, hogy nem
10: lesz. És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást.
9: Igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd 2 hét múlva jön, de azért
10: ez
9: nagyon...
10: a tornacsarnokban?
9: Igen. De ugye azért azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
13: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok, tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
9: Csütörtöktől vasárnap. Igen, egy ilyen hosszú hétvége.
13: És nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra
9: koncentrálsz. Ez a Matolai elem. Tehát elindulsz ott is. Igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
13: Ez egy nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
9: Igen.
13: Külföldiek is jönnek?
9: Igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
13: erre készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
9: Korlát-gerenda, mindkettő.
13: Korlát és gerenda.
9: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
13: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye 2 év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
9: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyeztettem. Úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
10: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
13: Igen, ez érdekes, a 2 mondtam, de hát 2,5, nem?
9: Kétszeres, igen, 2,5, igen.
10: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként 4, meg amúgy minden sportolós.
11: Az mondjuk, és hogy ez 4.
10: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak. Igen. Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton, igen, akár a klubtársaiddal is, bárkivel, igen, akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
13: Igen, pont a csapatot szerettem
10: volna
13: én is
10: kérdezni. Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
9: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
10: 12 csapat jut ki, ugye?
9: Igen, 12 csapat.
13: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
9: igen, az
13: ugye?
9: Igen, az lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
10: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
13: Hát ugye, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
9: Ó, igen, az már nem most volt sajnos.
10: Hát
9: igen,
10: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
11: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
10: Valahogy úgy van, hogy a VB első 3 csapata.
9: Igen, már lehet világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első 3 talán. Igen. Nem akarok hülyeséget mondani.
10: És a csapatnál
9: mondani,
10: is szerintem úgy szokott lenni.
9: És csapatnál is, igen.
13: Az érmesek.
9: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
10: Tehát, hogy igazából gondolom, akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
9: Így van.
10: Az akkor hol lesz az, akkor ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t hol lesz? Azt nem tudom.
9: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
13: A 26-os, ez biztos, ugye ugye október igen. Rotterdam lesz.
9: Igen, igen.
13: Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
9: Nem, még ott sem még jártam.
10: Úgyhogy... Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Hollandiásba, úgyhogy ez akár...
9: Akkor ez, hú, ez is kirezett a
10: igen. Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert ez örök emlék és örök rossz emlék.
13: A Peking előtti?
10: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak... és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, szóval hogy ez egy elég...
13: Igen, az egy fájó
10: pont. De ettől függetlenül
13: volt.
10: Szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
13: Nagyon
10: én
13: kemények.
10: Azt gondolom.
13: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió.
9: Igen.
13: Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angeles-re.
10: Jó, figyelj, ez a négy minden igen. kontinensen lesz, igen. hogy ez itt összejön. Tehát, hogy
13: melyik
10: olimpiát Rio, Tokió?
13: A legjobban?
10: Párizst.
13: Jó.
9: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
10: Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
9: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval, vagy csak sétálunk a faluba
10: de
9: közösen.
10: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott.
9: Igen,
10: tehát,
9: szóval,
10: hogy a jó rész, mármint az úgy a jó része.
9: Igen, legalább. Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen kint
10: és
9: vagyunk.
10: És egy szemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágabeliekkel, vagy együtt?
9: Tokióba egyedül voltam. Ott a Fanni jött utána.
10: Pigniszki Fanni.
9: Igen, mm-hmm. de ugye mi pont elkerültük aha. egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lányjal voltam együtt.
14: És igen, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
9: Igen, mert kész.
10: Mert Rióba te is.
9: Igen?
14: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
13: Mert hát ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen.
10: A háromban volt
14: egy. Ja, három, bocsáss meg, három.
9: Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
10: Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
14: Hát én még Tokióban voltam én is.
13: Ja, a Tokió.
10: Wow. Bocs, hát te már öregebb vagy.
13: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz?
14: Igen.
13: Na és hol?
14: Ázsiában lesz.
13: Ázsiában.
14: Chengdu, Kína. Oh. 2021. szeptember 23. október 7.
13: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
10: szokott venni. Univerziádétól kezdve világjátékokig mindenig.
9: Igen. Ez nem itt lesz.
10: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
9: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábban lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rossz alvó vagyok egyébként.
10: Igen?
9: Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
10: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
9: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
13: És akkor bosszantó is tud lenni.
9: És
13: azért.
9: Igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül volt, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli. úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
10: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
9: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
10: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a...
15: Eléggé be van rögzítve.
10: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
9: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
15: Tényleg?
9: Nem. Szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
15: Hát ugye szóval, 22-es Müncheni Európa-bajnokság? Igen. Hát ott voltak a sérülések.
9: Igen, ott de pont
15: előttünk. Női ugrásban
9: igen,
15: volt.
9: Igen, pont előttem sérült le a igen. Bulgár lány, azt bizony. Hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
15: majdnem... Meg az olasz is.
9: Igen. És akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos elég laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer se volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
15: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
9: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
10: És nem szuplét látunk.
16: Nem szuplét.
15: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
16: És a természetes sérülésmentes felkészülést
10: kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hogy itt voltál.
15: Az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
9: szépen
15: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged, meg szorítunk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó bek és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: A kvízmester Tóth Béla.
4: Csak bukni lehet, nagyon csak.
5: Igen, én sem tudhatok.
4: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homokfoci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak olloz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollozva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
5: nem
4: egymás között bemutató mérkőzés. Az bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollozgattak a homokon úgy, hogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt, ha bemutatod. A lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést
3: kérek. Talán itt kemollózni kell majd is.
4: Mit adom?
3: Homokra se lehet számítani. Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
5: Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
3: hogy sikerült elintézni?
5: Örömömre elfogadták az akkreditációt, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
4: Thomas Little néven.
5: Ott leszek, állnéven, igen.
4: És Arsenal szurkolóként?
5: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de igen.
4: Semleges újságíróként.
5: Igen, semleges újságíróként, de egyébként.
4: Egy Arsenal mezben.
5: Egyébként. Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
6: Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
5: Igen, egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus
3: sikerül volt lőni?
5: Igen, három próbálkozásod van, az egyik, a középső az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
4: Hát ha bekapcsolják, nem úgy mint neked.
5: Nem úgy mindenki, akinek nem kapcsolják.
4: Akkor lemerült az ellen.
5: Igen.
6: Nekifutás közben kirúgta a konnektorból.
5: Egyébként, de félret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
3: megemelted a labdát.
5: Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt be tudom lőni, hogy hova érdemes lőni.
3: De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombatesti összecsapástól?
4: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
3: Nagyon jól tudod.
4: Lesz ilyen kezdés?
3: Nem.
4: Ja,
3: nem. Beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
5: Itt van, aki handicap.
4: Hű, azt elfelejtette.
6: Nem lesz kérdés
3: természetesen.
4: Ezt akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjam mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
3: Hello.
6: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően, hogy a térdükön jártak, amire jutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak.
3: Az Arsenal... valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
6: Ennyi szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a, mint a PSG-nek. Én nem tudom, az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőbe egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyében, ha 1-0, mondjuk a 60. 70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60. 70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, na majd meglátjuk.
3: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
6: Egyszer voltam, így van, az nagy komoly rutin.
3: De hát így is tapasztalta vagy, mint a riválisai.
4: Jó, persze, jó, abszolút kvízújoncok vagyunk miatt, amivel.
3: Na hát szerintem ne is húzzuk az
4: időt. Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt lehetem kérdezni.
5: Nem tudom, hát gondoltam rá, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
6: Abba bízol inkább.
5: Hát bízom is, meg úgy is várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy része a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
3: csapat. De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőben, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
6: Hát tőled függ végül is.
3: Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés BL döntőknek.
6: Mindenki húzzon egyet?
3: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz, igen, akkor ugye egyszerű. De még ne nyissátok ki a borítékot.
5: Van rajtuk szám, vagy nincs meg
6: semmi? Hát egyébként
3: van. Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor, Leo, veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
6: Persze, hát beszélgetünk.
3: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
6: Ez a 99-es.
3: Nagyszerű.
6: Lesz ez a Manchester Bayern.
3: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
6: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
3: Megvan, az egyik megvan.
6: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
3: Nagyszerű.
6: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
3: kit keresünk tehát akkor?
6: Blomqvist.
3: Nagyszerű.
6: Ő volt.
3: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékos sikerült kitalálni.
6: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
4: És Johansson elnök úr sem.
6: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
4: Hozzáteszem joggal.
3: Mit mert mondott Ferguson?
6: Teljes joggal.
3: Mit mondott
4: Ferguson? Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
6: Igaza volt, amit mondott.
4: Így van. Azt mondta, hogy nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 percen Beckham visszament a szélre, és akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka, és
6: ugye a
4: Sheringham és Solskjaer bejött.
6: Klasszikus csodacserén.
3: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
6: Hát
4: Collina.
3: Nagyszerű.
6: Jó.
3: Nem megtaláltam, most elrabolt a válasz lehetőséget.
6: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
4: De ezt te mondtad azért, neked adom. Vagy hát...
6: Tudtam volna.
3: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
6: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól. Hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután aztán Strunz rossz helyre fejelte ki a labdát.
4: És Fink. Fink.
6: Vagy Fink, nem Strunz, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink, rossz helyre fejelte ki a labdát.
4: Hát nem, a szöget átment a hószor, és visszafejelték.
6: Igen.
4: És úgy pattogott ott
6: igen,
4: a labdát, és Fink a lábán volt, hogy kirúgja, és, ne, és
6: volt,
4: nem találta.
6: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt...
4: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
6: Nem. A Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
4: Tényleg abba beleért.
6: Most nem tudom, a Giggs talán?
3: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az
5: egyáltalán lövés. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
6: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
3: Soma már bontott egyet.
4: De még nem néztem meg.
3: Tomi, veled folytatjuk igen. Akkor.
6: Jön a következő borítékat. Hiába bontogat egy
3: kicsit. Ezt a borítékat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
5: Jézusom.
4: Derítsük ki, melyik csapat?
3: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
5: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
3: Na melyik? Ott Ajaxról van
5: ez szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
6: Óvodás voltam, annyira nem biztos, hogy képbe vagyok.
5: Gondold el, hogy akkor...
3: Menjünk végül a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
5: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
3: Középpályán akkor ezek szerint?
5: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
6: Óriási futballista volt az összes egyébként.
5: És a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső.
4: Aki nekem van egy ilyen Renzenbrink lehetett?
6: Nem.
3: Most ugye nem segítséget használsz.
6: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik. Én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az az a pana elleni, de igen.
3: Annyiban segítek akkor, hogy...
6: biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
3: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
6: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Krol, Surbier hármas előtt.
3: Megvan eddig akkor kettő, tehát Nézkez és Rep.
6: Blankenburg. Az. Tudom, hogy ott van ott egy-két
5: lég,
6: nem
5: nézd,
6: ez nem láttam szerintem.
3: És akkor melyik döntő ez?
6: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
3: És Blankenburg adta...
6: Igen.
3: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
5: A 73-as döntőt?
6: Ez nekem sem lesz.
5: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
4: Nem, nincs meg nekem sem.
3: Itt közeli országban.
4: Bécsben?
3: Hát segít. Nem.
6: Belgrád.
3: Maracana.
4: Igen.
3: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arra még nem beszéltünk 73-ban.
6: Juve, nem?
3: Juve, és itt lennék az edző személyére.
6: A Juve edzőjének? Igen. Tjú.
3: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
5: Most sikerült belehúznom.
3: Nagyon jó kezed van.
6: Együtt gondolkozunk.
3: Na ki lehet
6: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michez.
3: Annyit segítsek a nemzetiségében?
6: Nem, valami... Nem.
4: Nem olasz.
6: Most csehszlovákra gondolom. Valami kimondhatatlan jó nevű csesz. Kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csesz. Valami Vicsek, nem az, de valami ilyen nevű.
3: Szabad a gazda?
6: Persze.
3: Czesmir Witzpalek.
6: Na, mondtam.
5: Majdnem. Jó, közel jártam.
6: De nem véletlenül ezt emléztem meg, mert először is nem nyerték meg.
4: Könnyű feladat.
5: Ez jó volt, igen.
4: Ezt se tudják, ezek a stúdióba.
3: Na, most te
4: na, nézzük. Na, én mit kaptam?
3: Na, neveket mondj aztán hátra.
4: Kapuban Rogério Domínguez. Védelemben Márkitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento. Úgyhogy beraknám Puskást.
3: Nagyon jó eddig.
4: Beraknám Di Stefanót.
3: Igen, és akkor keresünk egy...
4: belső védőt.
6: Santa Maria.
4: Santa Maria. Igen.
6: De legalább a nagy neve. Hát ez Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
4: 7-3.
6: Mondjuk rúgott 4 gólt.
4: Puskás 4, Di Stefano 3.
3: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt gólt?
4: Eintracht játékosok.
6: Nem, a Helt az nem... Az Iggy Helt, az mintha ott játszott volna.
3: Nem.
6: De lehet, hogy... Azt
5: jobban meg kellett volna nézzem, amikor...
6: Nem, ezt biztos...
5: Három német...
3: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
6: igen, ott van, aki van, jogos.
3: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
4: 1960-ban? Szerintem olasz.
3: Segít a helyszín.
6: Skót.
3: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
6: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, mire, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
4: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással,
6: és azt hiszem labdaszedő volt.
4: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Inter, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettségokkal. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
6: Hát honnan tudod,
4: ha már a BL döntőt rábízod, akkor miért nem...
6: Hát figyelj, én azt nem, tudom, nem, azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
4: De róla mindenki tudja.
6: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
4: problémák lett István volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
3: Maradt még 3 borítékunk, úgyhogy abból is választotok, és folytatódik ugyanez a típus, igen. És,
6: egyébként ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert 6-szor a Real, de aztán szerencsére.
3: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
6: Szám nélküli borítékkal. Na, kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
3: Nagyon jó.
6: Az az első X.
4: Én azt mondom, hogy Desai.
6: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben nem tudom, Tassotti vagy Costacurta,
4: melyik Tassotti.
6: Costacurta miért nem játszott ezen a meccsen, nem mindegy, biztos sérült volt.
3: Soma, hát ha tudod.
6: Hogy miért nem játszott
4: Costacurta?
6: Akkoriban fix kezdő volt.
3: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
6: lehet, hogy sérült volt. Akkor még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után tört. 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
4: 2002-ben így van.
3: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
4: Capello,
6: persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonáé volt.
4: Capello volt.
6: Capello.
3: Te jó vagy a helyszínekben, melyik városban rendezték?
4: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájkolt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
6: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis mert buszos sztrájk
4: hát
6: is volt.
4: Hát egy hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni valami.
6: Hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba, tehát gyalog is.
4: Okay. Egy jó cacikit megkóstolom.
3: Te jössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad
5: ki. Nyilván az
6: 1957-es.
5: Nyilván valami ilyesmi.
3: Na?
5: Ho-ho, ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
3: Na, tessék
5: akkor. Ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
3: Nagyon jó.
5: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként
4: elő. Akkor ez a 2009-es lesz.
5: Az...
3: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
6: Vagy 9, vagy 11.
5: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
3: Aha, ez már sokan segít az értelemben.
5: Keresünk egy bal hátvédet.
6: Biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
5: Hát tehát itt
6: magyarul
5: azt.
6: Nem Daniel Alves, hanem mondjuk Abidal, logikusan.
3: 2009.
4: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
5: Akkor az menjünk nem.
6: Silvinho.
5: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van még szerve, az meg a Viktor Valdes, gondolom.
6: Az biztos.
5: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
6: De, na. Már igen.
5: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
6: És keresünk egy balhátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott balhátvédet.
3: Nem.
6: De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
3: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
4: Silvinho.
5: Igen, ez 2009.
3: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
4: És hogy?
3: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem amire gondolsz.
6: Ez 2-0 lett.
3: Hogyan volt?
5: Eto?
3: Igen, Eto.
5: Eto.
3: Messi gólra.
4: Messi fejes gólja.
6: Amikor átfejelte a kapust.
3: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
5: Az elődöntőben?
4: A Real Madridot.
3: Nem.
6: 2009.
3: Az a 2008-2009-es idény.
6: Akkor nyertek.
3: Nagyon emlékezetes elődöntő.
6: Guardiolával,
3: ugye? Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a szuper Barcelona tényleg.
6: Valami angolt?
5: De nem.
3: 2009.
5: 2009-ben.
3: Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
6: Ja, a Chelsea.
4: A Chelsea.
5: Hát nem.
6: Az akkor a csalás volt, hogy a Chelsea.
5: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
4: Utána is játszottak, igen. Nem, amikor igen. Volt, amikor, de meg előtte
5: ott, amikor Ronaldinho rúgta a Ronaldinho azt a...
3: Az korábban volt.
5: Az korábban volt.
3: 2006 szerintem.
4: Így van, az 2006.
5: Igen.
3: Nagyon jó, de végül meglett a megoldás. Igen, és az volt ugye az az elődöntő, amikor Drogba a végén, hogy ez it's a disgrace.
4: Az volt, az volt. Övreből ott
6: a Balak le akarta harapni a fejét a bírónak.
4: Olyan szabályt, olyan 11-eseket nem adott meg a
6: Chelsea. És még így is majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye hajsz a Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, Essien rúgta a Chelsea gólját.
4: És a végén egyenlített.
6: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
4: Na nézzük. Kapuban X.
5: Az jó.
4: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középen Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger és Rummenigge X, Gerd Müller.
5: Hát ez Leónak a szerepe.
4: Úgyhogy a kapuban
3: na de várjál, hadd bontakozzunk is soma.
4: Kapuban
6: hát először is melyik év?
4: Ez a Bayern München.
6: Hát ideig én is
4: eljutottam. Igen, ideig jutottunk el.
6: egy kulcsnév van, amiből ki lehet találni, az a Rummenigge, mert az akkor még gyerek volt. Tehát az
4: gyerek volt.
6: Az utolsó Bayern.
4: 76-os.
6: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen. Akkor még Rummelfliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummelfliegének becézték, ami azt körülbelül hülye lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul az, hogy Rummelfliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, minden tudott a labdába, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
3: A kapus szerintem a legkönnyebb.
6: Azt tudni fogod.
4: Igen.
3: Ikonikus német kapus.
4: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
6: Dinamo nadrág.
4: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
6: Acingi macska.
4: A Breitner lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
3: Hát hova gondolod őt egyébként, mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
6: Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen
4: Beckenbauer, Horstmann.
6: Akkor nem, Breitner akkor a Reálba volt szerintem,
3: igen,
6: és szerintem
3: igen.
6: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt, a Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauer egy kicsit szabadabb
3: igen.
6: Játéka és volt.
3: Megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
4: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
3: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
6: Nagy név, nem?
3: Nagy név.
6: 76-ban biztos, hogy ott volt.
3: Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern hát. Környékén, sőt, mi több.
6: Azaz. Hát, már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de hát egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben ugye ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a Panyenkázta volna a Májért.
3: Két kérdés úr. Még, ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
6: És hogy ki vezette, azt is meg fogod kérdezni.
3: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
6: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és még, de már Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
4: Karcsi bácsi
6: vezette.
3: Karcsi bácsi. Volt a másik oldalon.
6: Szóval egy ilyen. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münc és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársasági Kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy BEG döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt Népsport tök korrektül le is írta az akkori Népsporton.
4: Kinek olyan vára csalt el a MNK döntőt?
6: Arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy BEG döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
3: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok Csillagos Ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei kulturális műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
6: És hogy abban az évben kinyerte a beket.
3: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani. Most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. Egy és hat között mondj kérlek egy számot.
4: Négyes.
3: Négyes, akkor a négyes zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na?
1: Túl sok pozitív nincsen
2: az arcodon. Nincs az arcom. Tehát igen, tehát ez egy dupla kérdés.
3: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
2: Kik ezek?
1: Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
2: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
1: Na hát, hát azt én nem árulhatom.
2: De 87-es Eddát felsorolom neked, meg a Ákos összes dal.
3: Őszinte egyébként a számot éppen elismerem, de ez nem Cseh Tamás.
1: Cseh Tamás.
3: És azt valaki még.
1: Másik János.
3: Hát azzal voltak közösen.
1: Ez nem sokat segített Somának.
3: Ez viszont 80-as évek. Az biztos.
2: Na, akkor ez 86.
1: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
3: Az évszám nem fontos.
1: Félix Magát eldönti a döntőt.
2: 83-ba.
3: Igen.
1: Az Ácsi Milán kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
2: Az 94.
1: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
2: 91.
1: Ez külön Tominak. Ez eddig jó, az évszámok jó.
2: Na így már tudom.
1: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe.
2: A tippem 91.
1: Korábbi tippek.
2: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
3: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
1: Na Tomi, te?
4: Hát, akkor legyen a, persze, akkor legyen a 94, hogy ne...
1: Nyertél? Nem,
2: na, 94, minden más lehetőséget kilőttük, úgyhogy...
0: Bravo, Tomi.
1: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
1: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: akkor ennyiből már menni fog, Tomi?
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleumlámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: az, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Fél, nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg igen a lehetőségeket.
3: Én az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: De, hogy is 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna, de hát
2: még
3: Presser az Omegában volt. Igen,
2: arra. 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a begdöntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a begdöntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff?
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1009.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem, 69. Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Így. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Ja. Amik közül,
0: maradt mert... az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Ez akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: zenéből menni fog?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julia Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát...
0: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor-gólja ellenére a Barcelona elveszíti
2: a
0: legdöntőt.
2: És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
1: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe
1: vezeti. Az meg 71, és ez pedig ez ott van.
2: Én szerintem
1: talán a 71.
2: Nem,
1: a 71-ben már nem volt. Akkor nem is volt Beatles. 68.
0: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Lehet.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnál, hogy de
2: ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, ez az a Waterloo. És Waterloo, az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határol téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Az sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnok csapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkazva szerez gólt a Beck fináliában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest retippelt.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor és ez nagyjából meg is van.
2: Aston
0: Villa 82. És én is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, hármas, ötös.
1: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, a hangjelvetnek a dolgát nehezíted meg, mert ő közben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.

0: odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb, hogy ez az.
0: Hát a...
2: Vagy de előadó.
3: Annyi azért lehet,
0: hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
2: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja
0: hát
2: a helyzetet.
0: Segített maga a zene, meg tehát
3: hát
0: maga
3: azért
0: a zene
3: nem
0: egy
3: 1959-es megdöntő akkor fog következni.
0: De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, mint ezt, mert na, hogy...
2: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
3: Aztán mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
2: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
3: Ez honnan húztad elő? Na igen.
2: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
2: Löw Zsolttal a Kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Azt 2020.
3: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
2: És a harmadik.
1: 21.
2: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
2: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
2: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt mondom 2010.
2: Tomi?
3: Tiéd
2: a végső szó.
0: Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
2: Hát a korábbiakból okolva...
0: De... Legyen akkor 2014.
2: Nagyon jó!
3: Intim Torna Illegál.
2: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogyha ez 2014, ez 12 éve volt. És, hát...
2: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
3: nem
2: rád
3: tudok mást választani.
0: Na 2009.
3: Hát Madonna.
2: Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
3: Ez a Madonna körül.
2: Mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
3: Kicsoda?
2: Dida.
3: Jó, Dida, igen.
2: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerző.
1: Az első percben.
3: Másodikban, nem?
1: Na, 2005.
3: Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
2: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
3: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
2: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovics is emlékszem, de...
1: Te Madonnás vagy?
0: Nem vagyok, csak felismertem.
3: Is. Jó, de Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, de ez a dala, ez
3: késői.
0: Ez késői dala, tehát ez 21. század eleje valamikor.
3: Mi volt 2003
2: és 2005? Ez viszonylag közel.
3: Most a kettőből...
0: Én a 2005-öt mondom.
2: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
0: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pont lemonás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
3: Ne, a 2000-es évek az meg, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
2: És az is ment, hogy Madonna hang up.
3: Igen, az
0: meg volt, igen.
2: Villámkérdésekkel folytatjuk. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb.

0: legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem. Jó, sokkal több.
3: Itt lehet akkor számolgatni.
2: A Bayern is vagy 6.
0: Juventus.
3: Az nagyon jó.
0: 7-szer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
3: Soma, ki tartja a rekordot az egy back per BL döntőben lőtt gólok tekintetében?
1: Puskás.
3: Ki szerezte a back döntők történetének első gólját?
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
3: Biztos?
2: Ja nem, várja, nem is Real játékos, hanem Reims. Kupa. Akkor még nem ott volt.
3: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát
3: leborulok.
2: Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
3: Tomi?
0: Igen?
3: Hány back döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Hát hányba játszottak az a kérdésre?
1: Hát figyelj,
2: mindegyiket elbukott. 61-ben és 62-ben nyertek.
1: 88-ast ezt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
3: 3.
1: 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőben. És azóta nem
3: volt. Hát a 60-as években ott még igen, azért volt egy erős sorozatú.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
0: Igen, csak hányszor az a kérdés.
3: 63, eddig 4-et számoltak össze.
2: Tehát 63-68.
0: Hát a tippem az 5.
3: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
3: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb back és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett.
2: Nagyon sokban rendeztek sokszor.
1: És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
3: Egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
2: ott
1: erős.
2: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt.
2: Nem többször. A Wembley.
1: De
3: a Wembley-ben 8-szor.
2: Ja.
1: És ugye volt olyan 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkora az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na oda mentek, könyörögni.
2: Nem mentek, ment. Eusébio egyedül oda ment, és lerdelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
3: Nem hatott.
2: Nem.
3: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett back vagy BL döntőben?
2: Juha, ez valami...
3: Legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
3: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Cof!
3: Nagyon jó!
2: Cof, tényleg csak elvesztették a...
1: 83-ban.
2: Helyzetben már nem ővé lett, de
3: 83-ban.
2: Igen. Cof.
3: Tomi? Melyik együttesben játszott backdöntőt Kűv Lajos?
0: Jó! Ezt illene tudni.
3: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
0: Belga.
3: Aha.
0: Brüssz.
3: Nagyon jó. Melyik? A Szerklen vagy
2: nem.
3: A...
0: Hát nem a Szerklen. Szerintem azok nem is játszott.
3: Soma, melyik évben kellett megismételni a back döntőjét?
1: 70 Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
3: Nagyon 74-et jó. Mondom. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolt fel... Nekem eddig is mindegy van.
2: Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosra rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen.
3: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait. Ez nem kérdés.
2: Kopa, ott volt.
3: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik back vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
3: Igen, hat ilyen van is. Vezetőedző kell.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai és Jenei, gondolom.
3: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
3: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
0: Real Madrid szerepelt benne?
3: Jó, eddig jó.
0: Real Madrid szerepelt benne?
2: Hát ez csak egyszer volt.
0: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
3: Ez még előtt.
2: Nem az előtt. Hát már szóba
1: ez jött. Ez a 2014-es Atletico.
2: Ez a Ramos Godin Ramosos.
0: 2014.
3: Amikor ugye az utolsó Benfica pillanatban
1: és utána 4-1.
3: Ramos. Igen. Soma.
1: Hosszabbításba rúgtak 3.
3: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a back és a BL.

0: NFL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a hat csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
0: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottingham-re tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha,
1: sokszor elveszítik. Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
2: De hát a Kocsis Cibor.
1: De Kocsis Cibor. Tényleg.
2: Hát 92-ben nyertek először.
0: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, a Milán, persze, ugye
2: azt is elvesztette. És az Teaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, akkor a...
2: Zvena.
1: Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb keve, Aston Villa
1: is meg tudta nyerni. Négy, és még van kettő.
2: Várjál.
1: Akkor várjál.
0: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még
1: ja,
0: van.
1: Ja, persze, egy...
0: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze, tényleg. Persze, azt elveszített, és
0: 80-as években van még...
1: megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
0: Nagyon jó.
1: Eindhoven, 88-as, az nem volt a...
0: Maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
0: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős mankó.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát összes?
0: Lesz még ilyen.
2: Hát amíg
0: ilyen
2: azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték
1: volt. Persze, Nóvalt,
2: az kezdő volt.
1: Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az? Már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és így most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
0: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
0: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba került.
0: Hát, nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
3: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz, 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban német, ott se nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert a német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok
1: nyert.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, az
2: 2000-ben spanyolok,
0: nem a franciák,
2: de azok nem nyertek BL-t.
0: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angolok voltak. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét, nem, Chelsea, de a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
2: Portugália az Európa bajnok, de nyilván
1: de spanyol,
2: nem. Nyilván
1: spanyol
2: nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és
2: egy.
1: És a 24.
2: Spanyolország
1: az Európa bajnok és a Real.
0: Nagyon jó.
2: Tényleg.
1: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
2: az simán megy,
1: de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15 évben. Előző 15 évben nem tudok semmit.
3: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.
0: Pakolunk rá még erre is.
2: Jaj.
0: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez azért komplikáltabb.
0: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
2: Hát a 74-es Bayernből.
0: Igen.
3: Na, 74-es Bayernből. Most ilyenekkel jönnek el, érted?
0: Na, az 5-öt azt tudja.
2: 6 vagy 7.
0: Az ötöt azt tudod abszolválni abból a Bayernből.
3: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
2: Viszont, de 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az öt.
1: Ki volt még a Bayern?
2: Hönes, Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, Köbenyi.
0: Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
2: De, azzal kezdtem, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
0: Nagyon jó, akkor megvan de, az összes Bayern-játékos.
2: Na jó, de ezek csak a Bayern-esek.
3: Ezek csak a Bayern-esek, na de...
2: De nem volt a vagy hogy van, tehát
3: beszéltünk, ugye?
2: Világbajnok hát, és BL győztes.
0: Ugyanabban az évben.
3: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, menjünk a VB-re.
2: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem 14-ben.
1: És mit szólsz?
3: Lehet.
1: 98-ban. Karembő keret az volt.
0: Nagyon jó.
2: Karembő.
0: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
2: Olaszország volt a Barszában.
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyolok.
2: Zamrotta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat. Nem, ott az
2: Inter.
1: 14-ben.
2: Kedira.
1: 18-ban francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És ki nyerte? És
3: ki volt a Bél?
2: Varan.
0: Nagyon jó.
2: Varan.
3: Valóban.
0: Most már visszafelé menjünk. Tehát
1: 22 nem? Katarban nem volt?
2: Hát ezek szerint
0: nem volt. Azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julian Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
1: Nem, a világbajnokság az...
2: Na menjünk vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es idény.
2: A 94...
1: Bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 decemberben.
0: 2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
3: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
2: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
3: Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
2: Az a Liverpool.
1: Igen,
2: az
1: a Real, ott volt.
2: Meg is van, mint?
0: Megvan, mint.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernben.
0: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Desiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Back nincs, jó.
0: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Mm-hmm. Aki duplázott. Cristiano.
0: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
2: Karens Ridle.
1: Ridle 97-ben.
2: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben, azért ezt nekem így lehet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es mezben, ami még szebbé tette.
0: Három megvan.
1: Na várjál, akkor még.
2: Tehát még van négy.
0: Négy van még, igen.
2: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
1: Cristianót hányszor lehet meg nevezni?
0: Egyszer volt.
3: Mondtuk.
2: Azért nem. Várjál, Massaro. A 4-0-nál. Az első kettő volt. Ott nem volt. Ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna. Volt egy pár ilyen. Kivéve a Dortmundot, de ott
1: 2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, McManaman és Raúl, az nem?
2: 2002, nem, 2003-ban Gomes volt.
1: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
0: Nagyon jó.
2: Crespo.
1: Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
1: De nem nyertek, de volt két gól.
2: Inzaghi. 2007-ben
1: Inzaghi, és még van?
0: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
0: Ugorjatok fölfelé, sokat.
1: Ja, akkor
0: sokat.
1: 2010 20...
2: Valami reálos, nem?
3: Hosszabbítás is bele számít?
0: De. Bele. De itt nem hosszabbítás.
3: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema. Nem.
3: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél, persze.
3: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás,
2: nem mindegy. Kariusznak, nem?
1: De az Benzema, és igen, beolvozott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
0: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzá tartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Beckett és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezető edző, két különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
1: a
0: különbözőkörből.
1: ABC sorrendben, akkor Ancelot.
3: Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
0: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van kitálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
3: Két különböző?
0: Nagyon közel múltat néz.
2: Vannak még.
3: Nagyon közel. Luis Enrique.
0: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
0: kérve? Hét vezető edző nyert két különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
1: Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityben is.
0: Mourinho
1: megnyerte a Portóval és az Interben.
0: És maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
2: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
0: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikot, a Brüsznek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Ez hihetetlen karrieréve van ennek a csávónak. Ez ahova ment.
0: Happel. Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
0: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Való. Real.
3: Igaz.
2: Első Real, Henkes.
1: Első Real és Bayern.
2: Hát a Bayern persze az,
0: marad
2: az
0: nem volt régen. Marad még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatom.
2: Legyen.
1: Vagy
3: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kibicelek itt az urak között.
1: Döntős csapat. Legjobb vagy.
0: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindig
2: találni. Hát a Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
0: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
0: Tomi?
3: Volt Hamburg?
1: Hamburg nyert.
3: Ja, az nyert? Bocsánat.
1: Én az Atletico.
0: Kimaradsz ebből a körből.
1: Atletico Madridot
2: az
1: mondom.
2: Az a leghíresebb.
3: Atletico,
1: és kétszer is egy percre voltak kb. Igen. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia
2: nem
1: kétszer,
2: ugyanígy,
1: igen.
2: De az is kétszer.
0: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en, és meghallgatja.
1: Bayer Leverkusen-t mondanám.
0: Hát, nagyon jó.
2: Meg, a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
3: Igen. Hát mondjuk egyszer
0: németeket lassan kipipáljuk, igen.
3: Egyszer az Arzenál is bejutott, csak nem.
2: Hát így van, Arzenál.
1: Még van német?
2: Nincs
0: hát
2: már,
0: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, azt már mind kipipáltatok.
1: Én neveket kipipáltuk, jó.
0: Hát, eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
2: az Atletico, az angol, Valencia, van, az angolok azok általában nyertek is, ha már ott voltak.
0: De van angol csapat, nem jó. Is egy.
1: Nem is egy.
0: Tottenham. Nagyon jó.
2: Az egyértelmű.
0: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
2: Ami nem a Tottenham, mert United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
2: Arsenal Tottenham.
0: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
2: Arsenal, Tottenham,
0: Katona
2: az
0: Laci, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
4: Szia, Monaco!
0: Nagyon jó!
2: Nagyon
0: köszönjük,
2: jó.
0: Laci!
2: Így van.
1: És azon ott
2: tehát voltam. Akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: A Leeds United.
2: És akkor a San Etienne-t is vegyük ide, mert az is ugye.
1: Azt is a Bayern
2: Panathinaikos.
0: Nagyon jó.
2: Panathinaikos.
0: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
2: Gladbach.
1: A Gladbach. Tényleg. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
2: Malmö. Nottingham. Első győzelme. Trevor Francis góljával.
0: Olasz csapatok maradtak még.
2: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
2: Samp.
1: Sampdoria 92-ben. És a az Inter, a Milán és a Juventus nyertek. Az ősidőkbe.
2: Még egy olasz van.
0: Hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
2: Várja.
0: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
2: A Láció az nem volt.
3: Ja,
2: nem
3: Frankfurt. Volt
2: de az,
0: nem,
2: már
0: nem,
2: volt,
0: hát az volt. Mert
3: az már volt.
0: Most olasz, olasz, olasz, olasz.
3: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsán.
2: Olaszoknál. Nem, nem
0: hogyha a, SMS-ben valaki nem a, esetleg
2: nem a,
0: tudja.
2: Nem a Torino, az nem volt
0: 36-35-55-605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
2: A Partizán.
0: Nagyon jó.
2: Reáltól kaptak ki.
0: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok, igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől induljatok el, hát a legelejétől 56-ban.
2: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
1: Láció nem volt döntős, Láció nem Cseó volt döntős, nem volt döntős, Torino, az nem, Torino hiszem, nem volt döntős. Hát
2: Torino Torino előtte zuhant le, nem is, van, nem is volt, nem nem is volt döntős, Torino. Nem.
1: Ő abban az időszakban.
2: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
0: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Újpest.
2: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak, az csak kekett nyert hideg kutival.
0: Na és akkor egy maradt még. Jó, de azt nem mondd meg,
2: mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: A Malmö,
2: a Brűzs.
1: A Brűzs.
2: Brűzs.
0: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek, ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
2: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
1: összeszem. Cristiano Messi,
2: Raúl.
0: Erre akkor viszont
2: haladjunk sorban. 30-nál több.
0: 30-nál több.
2: A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
0: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
2: De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
0: Tomi?
3: Tehát BL összben.
0: Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
0: Van Nistelrooy is. Müller is elhangzott már. Melyik?
2: Thomas.
1: Gerd is.
0: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
3: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
0: Ő nem lőtt. Nem lőtt 30 annyit, ugye? 30-nál többet képzeljétek.
2: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt el, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
0: Luis Suárez. Is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
2: A másik az.
1: Az Uruguay. A harapos.
0: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy éppen megugrott ezt a szintet.
1: Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
2: Neymarnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
0: Sőt, mit több, van. Egész pontosan 43.
2: Na, azt akkor ő is.
0: Ezt jó, hogy nem folytattad.
2: Kén.
0: Nagyon jó.
2: Egyértelmű.
0: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettől még nem derült ki, hogy kicsoda.
2: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is, Bélnek nincs 30 gólja. Nincs.
0: Igen, gyorsan átfutom, nem, őt nem, nem látom nincs. Azon. Nincs.
2: Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
0: Sőt, mi több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
2: Eto.
0: Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
2: És
0: fiatal, francia támadó.
1: Mbappé. Persze.
2: 70 gólos már Mbappé.
0: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141
1: éve. Vinicius is meg lehet 30-a.
0: Hát valószínűleg. Itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk biztos. Itt van.
2: 100%.
0: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok sorban.
2: Mondjuk egy ilyen Robbennek nincs 30 gólya.
0: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán az Istenben, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
0: Ő nincsen a listán.
1: A brazil Ronaldo a fenomén.
0: Ő sincsen a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
0: Nagyon sokat UEFA kupázott meg az Interre.
1: Meg sokat vagy kérdő.
3: Henry esetleg.
5: Nagyon az biztos, persze. Lehet. Egyértelmű.
0: Vannak még itt egyébként olyan játékosok,
3: Rooney
0: nagyon jó.
1: Fernando Torres.
0: Fernando Torres nincs.
2: Ah, Drogba, az biztos, hogy
0: nagyon
2: van.
0: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
0: A Lampard nincs.
1: Annyira csak Anelka nem tudott ennyit.
2: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
0: Azért van szerintem olyan játékos, aki...
2: Puskás.
0: Igen. Ne, 35 góllal. És meg van egy csapattársa,
2: hát sőt, kettős.
1: Di Stefano az egyértelmű.
0: 49.
2: Ez Gento.
1: A Gento.
2: Hát az valami 12 éven keresztül játszott a
0: Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk. Ugyanígy a 60-as évek.
1: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
0: 70-es, illetve 60-as évek.
2: Ott még van.
0: Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobbant, 18-19 évesen már döntőt játszott.
2: Spanyol?
0: Nem.
1: Olasz.
0: Nem, de dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
2: Eusébio.
1: Portugál.
2: Eusébio. Persze.
0: És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
2: akik... Van még valaki, vajon?
0: Nincs.
2: Nem?
0: Csak olyan játékos maradtak. Nagyon jó. Shevchenko, ráadásul 59 gondol, ott van a lista legelején, majdnem.
2: De abból 30 a...
1: Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
0: Benzema.
3: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
0: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
2: Jó tipp volt.
0: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy...
2: És hány van még?
0: Mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-ot keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a York-kor rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
0: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
2: Hát Szala.
0: Nagyon jó.
2: Egyértelmű.
0: Argentint is keresünk.
1: Crespo
0: nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincsen
0: itt a listán.
1: Crespo nagyon jó.
0: Uruguayt keresünk.
1: A Forlán.
0: Nem, ő nincs.
1: A Suárez, mi mondtuk. Cavani. Higuain.
0: Ő nincsen.
2: Tényleg Ibrahimovic
0: svédként ott van.
2: Nyerni nem.
0: Franciát keresünk, Argentint, Manchester City, és már akkor nagyon sokat segített. Nem.
2: A Aguero.
0: Nagyon jó.
1: Ja, Manchester City. Ja, igen.
2: Aguero.
0: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
2: David Villa.
0: Shevchenkon kívül. David Villa
2: nincs.
1: Hát ez a...
0: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
2: Rebrov.
0: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
1: Dzeko.
2: Brazil.
0: Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
0: Nem
1: játszott, nem rúgott annyit?
2: De játszott, csak az nem. Most mondta, csak 21. század.
1: Jaj.
0: És Francia, nem a Ronaldo. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
2: De Dani Alvesnek biztos nincs.
0: Nincs.
2: 30 gólja. Ki volt ott brazil?
0: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
2: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
0: Nem. Mondjuk Barcelona. Barcelona, azt tudom nektek. A leginkább.
2: És brazil. És
0: világbajnok is lett.
2: Jaj!
0: 2002-ben.
1: Rivaldo.
0: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
2: Anelka.
1: Nem.
0: Juventusban is játszott például.
2: Trezeguet.
0: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
2: Del Piero.
1: Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
0: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
2: játszott. Morientes.
1: Én őt említettem.
0: Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
2: Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
3: megrúgdost és a gólokat.
0: Megvan mindenki. Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpap István.
2: Nem kell.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számba megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, a Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályi mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között, vagy a családból?
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor az tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
2: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus ezzel játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karriernek, M1 Blast tartalék Icarus pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk Blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az
3: nagy hát különbség. Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a Blast kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kövevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia igen, Győr meccs
3: igen,
2: volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
2: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
3: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben is, ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcban, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futball világában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
2: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, az hogy zajlik?
3: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
2: És gondolom, mes szituációk is vannak videón.
3: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk. Tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
2: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják akár
3: ott a helyszínen? Ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
2: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
3: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviseltem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, mi 3 napos oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
2: Döntő is volt?
3: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt.

0: egy-másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vadanitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
0: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémia két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráció.

0: koncentrált kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha igen, szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, igen, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és hogy igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És az hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nő játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nő játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb azt mondja, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket.
0: Igen.
1: Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többiget a tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt, mert mindenhogy, de a saját testvéremmel is voltam mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt női, adott esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán. És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
0: Hát ugye ezt többféle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
1: Különösen, hogy előtte gondolom, itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
0: Igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án...
1: Ez majdnem 3 hét.
0: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meeting termekben, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, amíg mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen.
1: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
0: Igen.
1: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
0: Igen.
1: Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
0: Hát,
1: te ezt hogy oldod
0: meg? Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, végtelenség, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Szetrengés, mert egy percre le lehet küldeni a játékost.
0: Tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, tehát 10 másodperc alatt bárhol van a pályán, el kell, hogy hagyja az a játékos. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályára tanítják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay.
1: Uh-huh.
0: Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. Uh-huh. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az zászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt is hallod, hogy ő mit beszél a vitatkozó játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az
1: mit van. Ti nem nyomtok gombot, mint
0: mi
1: az ötödik
0: játékos. Csak a tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy a zavar.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
0: nem,
1: a derekod? Nem?
0: Nem, a rezgést csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor rezeg az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, gól, gól, és ki is írja, hogy gól, gól, gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivós.